Akkor is felmerülő kétségeimtől, reménytelenségeimtől eltekintve így szóltam aztán hazafelé menet kóstolányhoz. Én már csak egy dologra kérlek arra, hogyha valamely véleményeddel fordulsz hozzám, s én netán ellenkező véleményen volnék, akkor tedd meg nekem a szívességet. Tarts ki saját véleményed mellett legalább 5 perc. Csak 5 perc múlva fogod el az én véleményem. Megijél? Nekem nincs véleményem, vallotta ekkor Kosztolány idején. Egy kicsit mégiscsak elcsodálkoztam ezen, s megálltam az úton. Semmiről kérdeztem én? Azt nem mondtam, de majdnem semmiről vallotta meg én. S nyakát szokása szerint félrehajtotta, arcán pedig megint megjelentem a titokzatos mosolya. Hamiskás, kamaszos, kicsit pitangos, de mégis finom. És amelyről oly sokszor jutott már eszembe Hadrián császárnak az a verse, hogy animula, vagula, blandula. Némek azt mondják, hogy a tigris szelidítendő, mások azt, hogy akkor igazi tigris, ha nem szelidíti. Némek azt, hogy a pénz mindent tette hozzá, én utálom ezeket, de hát ha igazuk van. Mert hogy viszont azoknak semmiképp sincs igazuk, akik a pénzt hetje affektációval semmibe se veszik, abban biztos. Mert vegyél egy nagyon szegény embert, akinek a gyereke épp úgy operálandó volna, mint ez a fiú a kórházban, és nincs egy vasa se. Légy szíves, magyarázz el annak hetje affektációval, hogy a pénz semmi, bízon a Szentlélek. Szóval valami véleményed úgy látszik, mégiscsak van-e tárgya, jegyeztem meg én. Mert a véleménnyel mi úgy vagyunk, folytattam, hogy a végtelen gondolatsor egyik pontján szívünk megállítja az eszünket, mert így szól hozzá, már pedig ez legyen a véleményed, te ostoba. Nem így valahogy van-e? Szóval esetről esete butítsa meg magamat, kérdezte Kosztolány Dezső, majd így folytatta, mert jól vigyázz, nem csak a szív, sokszor az önzés is megállítja a gondolatsort. Néme hajnalon, jó munka után például azt gondolom, na lám, ma mégiscsak szépet írtak. Akkor tehát mégiscsak jogom van különbnek éreznem magamat ennél az anyagyilkos nőnél, ennél a Haverda Mariskánál. Ezzel szemben délután azt gondolom, szégyen és gyalázat volt ez a hajnali dicsekvés. A tehetségem vajon az én érdemem-e? S van Haverda Mariska bűnének csak is ő maga volt-e okozója annak, hogy ez a gyilkos gyalázat beférkőzhetett a szívébe. Tudjuk mi ezt? Be tudunk mi hatolni ebbe? Ilyenkor délután tehát azt gondolom, hogy én ugyan olyan rongy vagyok, mint a többi ember, vagyis sorsomnak dibdább áldozata vagyok. Amellett határozottan bájos ember volt. Véleményem szerint a bája legszebb tulajdonságok egyikes az Istenek legritkább adománya. Leginkább gyermekeknek és nőknek adatik, ez utóbbiak közül is csak kevésnek, mert nem a bájolgást értem ezen, nem is az örökös kacarászást, némely gyermek akkor a legbájosabb, mikor sír, és némely asszony akkor, ha szomorú. A férfi báj még ritkább dolog, s ő néki ebből kétségtelen adatot valami. Könnyed mozgású szellem volt, aki életének legsúlyosabb pillanataiban is szívesen menekült bele valamiféle huncutságba, amely voltaképp jellemezhetetlen. Halála előtt pillanat így szólt hozzá. Az élet, s még fejét is csóválta ehhez, de aztán észrevette, hogy a kezeit tördeli, erre elnevette magát, de milyen kedves. Milyen kedves fiú vagy, igazán mondtam neki, amire ő. Súgok neked valamit, nem szabad nagyon komolyan venni semmit, a halált se, mondta, és huncutul pislogott, ami nem csekélység, mert a halálos ágyán. De jut eszembe, hisz egyszer már előzőleg is így szólt hozzám. Tegnap egy hajszárnyia voltam az örök élettől, már meg voltam fulladva, de megmentettek, és mondhatom neked, ebben semmi rossz nem volt. Közben azt álmodtam, hogy egy kávéházban vagyok, és éppen menni akarok onnan, felállok és

Hívom a főpincért, úgy látszik tehát az életből is csak úgy fogok elmenni, olyan egyszerűen, ahogy egy kávéházból, aztán még hozzátette, én szerettelek. És itt úgy elkezdett csírni, mint a gyermekek, épp oly bájosan. Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki.

Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek-e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt-e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje, s rák ékírással van karcolva, ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált. A homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled, hiába. Se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt, mi megmesélni kezdtünk róla, hol volt, majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának termet még. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világ.

ötletes hajdan a verb az ujjam alatt. Ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas, fényes, páncélos, ízelt bogarat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombita hang, mint a trombita hang, katonák tomjas, kerepes ajkai. De ma már oly halkan elfolyva renegve jön, mint beesett szemek gödreiben renegve fölcsillan a könyv. Nem magamért sírok én, testvérem van millió, és a legtöbb oly szegény, még álmából sem ismeri, ami jó. Kalibát ácsolna magának az erdőn, de tilos a fa, és örül, ha egy nagy skatulyás házban jut neki egy városi zord kis skatulya. És örül, hogyha nem bírja már, s minden összetört, átléphet az udvari erkély rácsán, s magához rántja jó anyja a föld. Szomorú világ ez, s a vers oly riadva muzsikál, mint cigány a siralomházban. Hest-hest sok verdeső zümmögő fényes bogár, a holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? Csak a könyv, csak a könyv, csak a könyv hull, s nem térdi

0: Onnan jöttem, hol jó bor és búzaterem, kerek dombok és bársonyos mezők hazájából, a gyönyörű völgységből, a sár mellékéről. Íme felülök az időgépre, vissza-vissza, s újra itt vagyok az otthoni tájon. A szekszárdi szőlőhegyen állok, amely életem első felének központja és pihenőhelye volt. A város, mint egy álmos ebb hever domb alatt, sík felett. Kisváros, nagy falu, korán fekvő, korán kelő, fehér fal és piros tető, zöld fák és zöld zsalu. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Áll a régi ház még, zöld zsaluja mögött halkul anyám mélabúja. Őszhajú, de gyermek arcú bánat. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Itt a szoba, melyben megszülettem, melyet szemem legelőször látott, itt a kert, amelyben építettem homokból az első palotákat. Amit én emeltem, mind homok volt. De nagyapám háza bizton áll még, s éveimből e folytó romokból, hogy a révébe meneküljek, vár még. Járok a vén szobákban, ahol a nagyanyám lakik szegény magában. Kályha táblái közt kopogva hull a gipsz, s az ócska bútoron kopik a régi ripsz, és minden fák dobognak és ropognak. Szekrény ajtó sóhajt, a rossz padlók zokognak, pattog a nagy sifón, sikít a kis fiók, sírnak az ablakon a titkos szélvonó, mindennek hangja van. Útjaidat akármerre bolygod, egy országot hordozol magaddal. Veled jön egy makacs íz, egy halk dal. Viszed, mint a kárhozott a poklot, de halálig, mint ki bűn között él, várja híven az éden sugáros türelme. Úgy vár reád a város és a kisház, melyben megszülettél.
1: A nyugat költői Kosztolányi, Tóth Árpád és Babits már a modern nagyváros lírikusai.
2: Rég elmaradt a fény, a körút, a villanyos a sötétbe fut. Ó Istenem, megint egyedül, az ég, a föld megint megürül. A villanyos az éjbe szalad, kék villanások a sín alatt. Ó távoli villany, száz régi est, rideg hátad mögött, Budapest.
3: Ez a rákospalotai vidék, amely már nem főváros, de még nem falu, hanem szomorú, mint a főváros és szegény, mint a falu, alkalmas arra, hogy a poéta lámpája mellett visszautazzon a múltba. Egy elátkozott kastélyban, vagy egy világító toronyban az óceán közepén nem lehetne jobban egyedül. Ablakából egy palánkra látok ki, és egy fára, mely a széles égbe mered fel egyedül. Elhagyott ágain lebeg a magány és a meditáció.
4: Kosztolányi Dezső írta-e sorokat Babits Mihályról, aki ebben a házban lakott. Itt látogatta meg költőtársa. Íme így helyezkedik el Budapest térképén a 15. kerület, Rákospalota és Pestújhely. Elhatároztam, hogy vasárnap felviszem a gyereket az esztergomi Babits házhoz. Bonyolult vállalkozás. Úttalan utakon, kiszolgált irányjelzők mentén hágunk egyre magasabbra. Elmagyarázom a gyereknek, hogy az autogramfal olyasféle, mint Hollywoodban a lábgyűjtemény múzeum, amit egy régi híradóban már láttunk. Csak ott a híres színészek kéz és lábnyomát őrzik betonba merevítve, itt e század magyar íróinak, költőinek aláírásait őrizzük a Babits ház veranda falán. Őrizzük?
5: Mostan csak a vendégeket fogadom, akik Babits Mihályhoz jönnek látogatóba. Minden fal romlandó. Tehát ez is hull, a madara kivésik, a nevekét mások név le van kaparva. Tóth Árpád, Nagy Endr, Kosztolányi, Tolnai Gábor. Tartósítani kellene ezt a falat.
6: Na most felvetődött itt több gondolat. Hát egyebek között olyan, hogy valami üveglapot helyeznének elé, vagy plexilapot helyeznének pontosan rá, vagy néhány centiméterrel eléje. Mindegyiket elvetették éppen szakmai szempontokból. Tudnélik, az üveg mögött egyrészt más lenne a pára viszony, mint a külső levegőben, és ez rontaná tovább, még gyorsabban rontaná a falat. Úgyhogy végül amellett döntöttek a szakemberek, hogy a falnak így kell maradni, ahogy van, és olyan 5-6 évenként, ahogy szükségeltetik, úgy egy kicsit fel kell javítani. Úgyhogy ennek megfelelően 1968-69-ben mi restauráltattuk a falat ismét.
7: Eddig a hivatalos vélemény. De vajon a tudományos-technikai forradalom az űrrandevú korában elfogadható-e, hogy egy vályogfal megmentésére nincs megoldás?

0: Ez a vidék Csécse. Parányi kis falu Szatmár megye északi sarkában, a Tisza partján. A falu szélén áll Móricz Bálint zsugfedeles háza.
1: Amikor belépünk a házba, akkor a konyhát látjuk magunk előtt. Ez bizonyára mindenkinek érdekes lesz, hogy szabadkéményes olyan edényekkel, amelyekhez hasonlókat Móricz Zsigmond édesanyja is használhatott. Az oldalt levő szobában a bölcsőt úgy látjuk, ahogy az Móricz gyerekkorában volt. Ez a kamra pedig tartalmazza azokat a dokumentum képeket, egy csomó könyvnek a bemutatását, amely szükséges ahhoz, hogyha valaki Csécsén jár, felidézze azokat a műveket, amelyeket Móricz írt, felidézzen olyan életrajzi adatokat, amelyek ehhez a szatmári tájhoz fűződtek. Ez a szatmári táj meghatározta Móricz művészetét. Ez a templom az a kis templom, amelyik Móriczsnak a keresztelésekor is állt már, és ma is hirdeti Móricz emlékét.
2: Ez a híres kollégium, amely annyi nagy költőt és tudóst adott a nemzetnek, nevelte a modern szép próza egyik legjelesebb íróját, Ady Endre barátját, Móricz Zsigmondot. Miként élt a komor falak között, egyik legszebb ifjúsági regényében írta meg. Szobra, mely a Déri Múzeum parkjában áll, a debreceni születésű nagyszobrász Meggyesi Ferenc alkotása.
0: Üllői út 95. Itt laktak 20 évig. Itt írta a Hét Krajcárt, a Sárarant, a Sári Bírót, a Nem élhetek muzsika szó nélkült. A Nyugat munkatársa lett.
3: Első nagy irodalmi sikeréről így vall Móricz Zsigmond.
4: 1908. Elmúlt a nyár. Messze jártam már, nagyon messze. Már a második fiamat tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egészen borultra és kétségbe esetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, s átadtam Osváth Ernőnek.
3: Ez a novella a Hét Krajcár volt.
0: A lányfalusi csendet szerette legjobban. Az üde hajnalokat, a munkás nappalokat. Ez a kicsi emlék amatőr felvétel, keskeny filmből nagyítottuk. Második felesége Simonyi Mária. Lili. Virág. Gyöngyi már férhez ment, a harmadik lánya. Milyen szerényen ballag a kerti út szélén. Ilyen volt mindig, csendes, félrehúzódó. A fiatal almafa első termése. Olyan vagyok, mint a rakott almafa, szokta mondogatni. Az egész rokonság rajta csüngött.
5: Magyar föld első népi írójának, Móricz Zsigmondnak halála évfordulóján emlékünnepet rendeztek a kiváló író sírjánál. Veres Péter a Nemzeti Parasztpárt nevében, Millog Sándor a Szociáldemokraták, Sutka Géza a Demokrata Párt, Réva József a Magyar Kommunista Párt és Ortutai Gyula a Magyar Rádió nevében emlékezett meg Móricz Zsigmondról. Az erdélyi írók nevében dr. Jordák Lajos kolozsvári egyetemi tanár mondott emlékbeszédet.
2: Tíz esztendeje halt meg Móricz Zsigmond, a magyar prózaírás egyik legnagyobb mestere. Tiszacsécsén, a kis szalmazsuppos Vert falú házikónál, ahol Móricz Zsigmond született, sokan gyűltek össze azok közül, akikért a nagyíró élt, harcolt, alkotott. Itt voltak falujabeli iskolatársai, gyermekkori barátai, akikről regényeinek, elbeszéléseinek hőseit mintázta. A Kerepesi úti temetőben ünnepélyes keretek között lepték le síremlékét. Népi demokráciánk kegyelettel ünnepli meg a nagy író emlékét. A Néphadsereg színházában rendezett emlékünnepségen Révai József elvtárs megnyitó beszédében többek között a következőket mondotta.
6: Móricz kritikai realizmusával is, humanista optimizmusával is a mi elődünk és útmutatónk előfutárja a szocialista realizmusnak. Ami a magyar dolgozók pártját és a Magyar Népköztársaság kormányát illeti, mi teljesíteni fogjuk kötelességünket Móricz Zsigmond emléke, élete, munkássága iránt.

Született direktor az, aki meg tud szökni az ákontó, vagyis az előleg adás elől, aki le tudja vonni az összes levonhatókat, próbakésés, fegyelemsértésre megállapított és még ezer címen előállítható apró büntetéseket, aki olcsón tud vásárolni és színház jeggyel tudja azt is fizetni, a mély tengerek igazi lakója, az a színigazgató, aki kövére tud hízni az átlátszóan sovány gázi névtől. Egyszer csak a színész asztalnál déltájban megjelenik egy vidám vendég. Szürke úriember, nagyon kellemes, sőt nagyon előkelő megjelenésű. Megsúgják, hogy dalszárszullati igazgató, ami közönséges nyelven azt jelenti, hogy falusi direktor. Olyan direktor, aki minimális létszámmal nehányad magával a legkisebb falvakat látogatja. Vendéget keresett, vendégművész, aki kiránduljon hozzá, és a gyalázatosan rosszul menő színházába vendégeket hozzon be. Mondja a direktor panaszkodott, reket, agyonjátszott hangon, mert a társulat minél kisebb a játék annál fél. Azt mondja a direktor, hogy Hősferit nem adja ide, mert az Orlovot akarom játszani, és abban sejem trikóba kell egy felvonást csinálni, és hideg van nálunk, nem fűtenek, megfázik, akkor neki nagy kára van, Hősferi nélkül nem tud műsort csinálni. Annyi baj legyen, mondtam neki, mondja a vidéki direktor, kitűzöm a tatárjára. Abban huszárnémtébe játszik, nem fázik még. Mindenki neve zseniális megtartott. Kérdem, hogy hát éppen műsorom van a tatárjára? Nálam minden műsorom van.

Móri Zsigmondot már 10 éve ismertem, amikor 1939 táján igazán találkoztunk. Az irodalomtörténész gyakran bámulhatja, mennyire nem érnek rá a kortársak egymást megismerni. Mindnek megvan a munkája, annyiféle célon, gyanún, idegenségen át pillantanak egymásra, hogy még ha barátoknak mondják is magukat, akkor is csak bennünk barátkoznak össze, akik eltüntetjük közülük az idő szétszóró közegét, s megértésünkben fektetjük őket egymás mellé. Móri Zsigmondra csak előkészíthetett a fiatalságom, s mégis egy évtizedbe került, amíg a barátság akadályait elhárítottuk. 3-szor annyiba, mint ameddig a barátság tarthatott. Amikor a nyugatnál 14 évvel ezelőtt megismert, abba az emberfajtába tartoztam, amelyik őt a legkevésbé érdekelte. Esztétikus voltam a Babits Mihály oldaláról. Ez valami borzalmas jelző volt az ő szájában, az esztétikus. Már mögöttem volt a tanú 2 éve, amikor nyájasan szemembe mondta, hogy ő a cikkírás csak szórakozásnak tartja. Halála előtt nem sokkal a lányával volt egy előadó estén, ahol teleolvasták a fejét szociológiával. Ő a 7 krajcárt olvasta fel. Másnap nevetve újságolta, hogy Virág mit mondott. Most látom csak, milyen nagy dolog egy novella apuka. Az igaz, tette hozzá, egy novella, ha jó, megél a maga lábán a világ végéig. De ezek a reflexiók. A reflexiók, az is egy borzalmas szó volt a szájában. Nos, én ilyen reflexiós ember voltam, folyóiratba kell az ilyen, azok pezsgetik meg, de a Babits esztétikusai, azok még pezsgetni se tudnak. Irántam külön oka is volt a bizalmatlanságra. Pályám elején én is azok közé tartoztam, akik Csészabó szavával azt hitték, hogy a magyar irodalmat móricztalanítani kell. Azaz fölszabadítani az ő vastag hatása alól, s levegőt teremteni más, finomabb törekvéseknek. Jogos ez persze csak annyira volt, mint az ifjúság minden helycsikarása. Móricz nagy tanítása a látása. Az ő igazmondó szeme ellenáll minden értelmi, sémás sugalmazásnak. Ebből az igazmondásból nem lehet eleget tanulni. Ebben a magyar irodalomnak még óriásit kell móricosodnia. Akkoriban azonban Tamási költészete és Proust 1001 éjszakája volt előtte. Móricz érezte ezt, s tán a bőrében is volt egy-két bírálaton karistolása. Azt hiszem, a különösen veszedelmes úri fiúk közé sorolt. A nyugatnál Rajjal volt akkor az ilyen. Ő még nem ismert minket, nem tudta, milyen új találmányaink vannak, de féltette tőlünk a vetését. Móri Zsigmondot elég megnyugtattam, mint másokat. 1935-ben, mint a rádió új irodalmára, hozzáfordultam először. A múzeum kávéházba egy sor városképet beszéltünk meg. Utazta és írta is remekbe őket. Nem magamról akarok fecsegni, az ő képzeletét jellemzem. Móri Zsigmondnak novella agya volt. Novella alakként, novella csíraként tette el az embereket, az eseményeket. Egyszer Ripl Rónairól mesélt, hogy látogatta meg Kaposvárot. Ott ült az öreg egy karos székben, és azt mondta, no. Móricz is jó vontatott orrhangon mondta ezt a nót, és elnevette magát. Látszott, hogy ez a no olyasmi a számára, mint egy mnemotechnikai jel, az egész alakot ki tudná bonyolítani belőle. Ő is észrevette magát, s Ripl Rónai után most már magán nevetett. Ami nem volt szokása, egy fél mondatban a tehetségét magyarázta. Én mindig ezeket a novellisztikus dolgokat jegyeztem meg, sohasem a gondolatokat. S úgy is volt,
akit ő egyszer megnézett, abból azonnal novella pete lett. Millió ilyen pete nőtt az agyában, mint egy ováriumban. Minden találkozás, hír, újság továbbfejlesztette őket. Némelyik órák alatt nőtt írásérekre, a másik 30 év alatt, a legtöbbet magával vitte a más világra. Az ő látásának az volt az ereje, hogy mindenkibe a legfeltűnőbb pontján akaszkodott bele, onnét indult el, ahonnét a legegyszerűbb pillantás. Csak amit kihúzott, az volt a zseniális. Az én novella tulajdonságom a fiatalos külsőm volt. Egy gimnazista arc a komor kritikusok. A nyugatnál is ezt kérdezte, hány éves vagyok. Amikor megmondtam, hogy 30, elgondolkozva nézett. Én nekem ennyi időskoromban a sára arany már a tarsolyomban volt. Nekem is az emberi színjáték, de arról ő nem tudott. A múzeum kávéházban is ezzel állított meg, mikor a terveim közt röpdöstem kipirulva. Az üdeséged, így nevezte tapintatosan ezt a természeti különösséget. Én akkoriban húztam a fejemre életem első nagy botrányát az ember és szereppel. Móricznak megvolt a könyv, s mondta, hogy úton, otthon kortyolgat belőle. Mulattata, hogy ilyeneket merek megírni. Ahogy a másik mesterről írta, a világ legszemlébb képével. Pont amennyitől megvész az ebb. Különösen a házas bátorságon szórakoztatta, hisz én is azért a néhány oldalért írtam az egész Erdélyt. De hogy ilyen tömören üzenjen az ember a feleségére. A nagy fölháborodásban azt hiszem csak az ő mosolygása látott világosan. Az üdekölső és a szókimondás, a lelkesedés és az érzékenységi rohamok közt az ő látásában megvolt az összefüggés. Nem valami alkattani vagy lélektani séma, a valóság titkával, sarmatával. Hogy a novella hogy fejlődött tovább, kiderül abból a levélből, melyet 1935 nyarán intézett hozzá. A levél így hangzik. Kedves László, Szabó Lőrinccel beszélgettünk, s ő mondja, hogy elköltöztök november 3-án a lakásotokból, s hogy az jó és olcsó lakás. Mi november 1-re lakást keresünk, s kérlek, írd meg, hogy érdemes-e az a lakás. Hány szoba, fekvés, ár. De azért is ragadtam meg az ürügyet, hogy írjak, mert ami nálam igen szokatlan, kívánkozom most, hogy pár szót beszéljek veled. Tegnap olvastam el, s fejeztem be Sanremói naplódat, s koronként nagyon el voltam ragadtak. Az az egyéni közvetlensége, hogy az élmény gondolattá jegecű, egészen szokatlanná. Téma anyagban legtöbbször igazat adtam, illetve elfogadtam, amit kaptam. Néha vitatkoztam, s az íróra appelláltam a mai értéstől a leendő új értésig. Mindenképpen szép, tiszta, okos, olykor bölcs, s olykor gyermekektől szeretettel. Szeretném, egyszer kijönnétek a feleségeddel hozzánk leánkalóban. Nincs olyan messze, mint a tenger, de tenger szép ez is. Kis belföldi tenger, de nem a méret, a méreg a fő, ami ölt. Kézcsóks üdvözlet igaz barátsággal, Móricz. Én akkor nem voltam már a rádiónál. Nem csak, hogy hatalmasság nem voltam, de akkor vartak be a zsákba, amelyből nem is kerültem ki éppen soha többet. Móricz Zsigmondnak sehogy sem hittem el, hogy a Sanremói napló valóban tetszhessen neki. Vigasztalás, nyájas nyugta az előadásoké, vagy a lakásügyhöz szánta kellemes borítékú. Nem is mentem el Leányfaluba. Nem volt igazam, ő az irodalom manővereit észre sem tudta venni. Viszonya emberekhez és írókhoz független volt a szellemi és politikai élet hullámzásától. A dicséretesen volt, ha írónak adta fenéki igaz,
de egészen felelőtlen sem. Halála előtt mondta nekem a tanulmányait. Nálam a kritika sohasem volt egészen halálos dolog. Inkább, hogy kitűzzem a bokrétát. Kafka Margitot például sohasem szerettem, de a színek és évek meglepett. Körülbelül így volt ő Adit kivéve minnyájunkkal, akiket megdicsért. Hanem ha nem tetszett neki valami, akkor inkább megszökött, mint hogy hazudnia kelljen. A hetedik Gergely bemutatója előtt az előcsarnokban találkoztam vele. Majd megmondom őszintén, hogy tetszik-e, mondta készfogás közben. Az első felvonás szünetjében azonban nem volt már sehol. Az sem lehetetlen, hogy a Sanremói naplót elolvasta. Móri Zsigmond sokkal műveltebb, elfogulatlanabb olvasó volt, mint ki kiáltották. Nem igaz, hogy csak a maga stílusában föltállott dolgokhoz fért hozzá. A mi nemzedékünkben például Szabó Lőrincet becsülte legtöbbre. Nagyon jó költő, hagytam helybe egyszer a lelkesedését. Nem jó költő, nagy költő, mondta nyomatékkal. Máskor Prusztról vitatkoztak előtte. Amit ő ott leír, az mind valóságos élmény, szólt közbe nagy meglepetésünkre. Neki ez volt a fontos, nem a realizmus külsőségei, a valódiság. De némi írói becsületet mégiscsak szép irodalommal lehetett előtte szerezni. Annyi voltam én is haláláig a szemében, amennyi a gyász villámfénynél, meg később a másik mester jóvoltából lette. Könyvdedikálásnál mindig azt mondták a kiadóban, Móri Zsigmondnak, minek ő nem olvass el úgysem. De ez is csak beszéd volt, mint a műveletlenség. Arról, ami számított, tudott ő ott kincs, idehaza is. A gyászt például íjésen kívül csak ő olvasta hozzáértőképpen. Az azonban, hogy mégsem hallhatunk meg egymás bővebb ismerete nélkül, csak a villámfénynél előadásán derült ki. Móri Zsigmond nagy témája mégis a házasság volt. Az igazi nagy házasság szenvedők közé tartozott, akinek az élet a házasságban kezdődik, s ott is lesz haláltusává. Erre célzott az egyik színházi lapban a naplója. Villámfénynél. Mi az oka, hogy az ember semmiben olyan nagy örömet nem tud találni, mint a rokon gondolkozásban? Ellenpróbálja, a legnagyobb szerelem is azon bukik meg, ha kiderül, hogy a két fél nem rokon gondolkozású. Zárójelben, milyen remek darab a villámfény, el vagyok ragadtatva, Német László, rokon gondolkozású. Egy kicsit talán sajnált is érte, hogy ezzel a diákos arccal ilyen rokon gondolkozású lehetek. Én akkor már rég elhánytam vele szemben a literátori tegezem. Nem csak az Erdélyt tartottam a legnagyobb magyar regénynek, sőt a legnagyobb élő írónak. Az egyetlen ember volt ebben az országban, akinek fiául tudtam volna a lába elé.

0: Két részlet a hármas könyvből, találkozásaim Móricz Zsigmonddal és Tanya a hegyen című fejezetek. Pihenésképpen, közben beszélgetés. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Ha közben köhögök, az kivágja.
2: De ez hülés, Károly bátya, ez hülés?
1: Hogy? Nem. Ez egy régi, 15 vagy 20 esztendős hörghurut.
2: Cigarettától? Nem.
1: De igen. Ha abba hagynék, akkor talán elmúlna, de miért hagyjam abba? Hát köhöghetek, van időm.
2: Most is háromba vágja a cigarettát?
1: Háromba. Azért négybe vágtam, de nem lehet jól elvágni, akkor kihullad mindegyikből a dohány.
2: Hány szippantás? Egy?
1: Hát egy vagy kettő vagy három, attól függ. Attól függ, hogy töltik azt a bitam cigarettát. Mert nem, meg úgy töltik, hogy egybe elvágom, fel is dobom. Mert alig ló benne valami. Máskor meg van benne vagy egy finánc, az összetöri a többi részt. Megszoktam viszont ezt a cigarettát, és nem tudom megváltoztatni. Ha kapok drágább cigarettákat, azokat rendesen elkínálom vendégek. Van jó bolgárizi, algéri cigarettám, van amerikai cigarettám.
2: Hány éves korától cigarettázik vajon?
1: Én amióta meg van engedve, 7. gimnázista koromban. Akkor nálunk megengedte.
2: Az 16 éves korától.
1: 7. gimnázistáknak meg volt engedve a cigarettát.
2: És erős cigarettát szívott mindig?
1: És azóta a tanárok, a régi tanárok is nem tegeztek el magáznak. Ez volt a régi rend. És a kisfiúknak Dominék volt, urak, Dominék. Úgy kellett megszólítsanak.
2: Na, hát akkor lássuk látok. Ezt.
1: Én
2: jól lát, Károly bácsi?
1: Én jól
2: akkor...
1: látok. Ki kell köhögni magamat. Mondom, ez nem hűlés. Ez nem hűlés.
2: Ez egy örök hörkurú.
1: Egy örök hörkurú. Nappal kevesebbet köhögök, és ha itt ülök, még cigarettát sem. De este és reggel. 1914-ben nem csak a világháború tört ki, hanem abban az esztendőben volt a sztánai református bál is. Nem kicsi dolog ez, mert háború volt akkor még, és lesz még, de sztánai református bál soha azelőtt nem volt, és úgy látszik, hamarosan nem is lesz. A bál kitalálója én voltam, és szervezője, rendezője, vezérkari főnöke, sógorom Balázs Balázs, vagyis a Dufla, úgy nevezték, aki mulatos, aranyos, vidám, legény ember volt akkor, akit mindenki egyszerre megszeretett, és aki ma is nagyon-nagyon kedves jó atyámpia. A bált február 1-ére tűztük ki, és olyan meghívót rajzoltam neki, hogy a díszítő művészet grafikai száma azonnal reprodukálta, és ezért a klisét, papírt, nyomást ingyen csinálta meg, és így jótékony célunk egyik leglényegesebb kiadási tételét takarította meg nekünk. Meghívtuk a kalotaszegi környék minden valamire való családját, és külön meghívtam Pestről az én szegény jó komámat és építés bajtársamat, Zrumecki Dezsőt, meg Móricz Zsigát. Más idegen senkit. No, kapom posta hordultával a komám válaszát, hogy készülnek és jönnek. Bizonyosan várhatom őket a februáris 1-én hajnalban a Hunyadi állomáson, mert a gyorsvonattal utaznak, aki sztánán csak fütyül, de nem áll meg. Gyönyörűségesen szép telünk volt akkor. Hetek óta tiszta, ragyogó napsütés, szikrázó, ropogó, porzó hó, és talán azóta sem olyan tartós jó szánultunk. A vonat pontosan érkezett meg, és a vendégeim is mosolyogva vidáman. És én is pontosan ott voltam az állomásom, hogy magam vihessem be őket haza szánkával és csörgős lovakkal sztánára. A kis szánkó szalmafonásos kasba bőven tömetten lápozva puha meleg szénát, és amennyi pokrocunk, bundánk volt, azt is felpakoltam volt a vendégeknek. Mert foga volt a télnek, és az állomásról 12 kilométerünk hazáig. Bálunk kitűnően sikerült, és bizonyos, hogy se Nezelőd, sem azóta nem volt ilyen bálka utaszegen, még ma is emlegetik azok, akik megérték és élnek, pedig éppen 25 esztendő telt el azóta. Lent a faluban, az állami iskolában lámpagyújtás után nem sokára kezdődött a tánc, és reggelig tart. Jó cigány, jó és sok étel, meg bor és pezsgő is. Móricz Zsiga úgy forgolódott az emberek között, mintha közülünk valók lett volna. Mosolygott, beszélgetett, táncolt és rengeteget jegyzett azon az éjszak. Másnap meg beszánkáztunk a faluba, maradékra és csendes beszélgetésre, és este elutazott vissza Pestre. Hiszen nem bánta meg, hogy eljött volt, mert ebből a muzsikás, vidám, szánkózó, havas, téli napból született meg talán de legnapsugarasabb írása a Nem élhetek muzsika szónék.
2: Sok levél van itt, látom.
1: Ó, most már nincs, de mi volt itt? Ez mind új esztendő volt a gyűjt.
2: Ilyen képeslapokra is válaszol?
1: Ez egy nagyon jó régi barátom. Ez a pak az, amire nem válaszol. Ez a pak, amire válaszol.
2: Ez külön munka, ehhez titkár kéne.
1: Édes fiam, hát ha még ez se volna, akkor mi volna? Hát ma nincs mit csinálni. Nincs semmi gondom, és ez nagy baj. Higgye meg, hogy addig él az ember, amíg van dolga, és amíg van gondja.
2: Ez tényleg két szippantás ez a cigaretta?
1: Nem sokkal több.
2: És a kávé is megvan még? De az alkohol?
1: Az már rég nincsen. Nem voltam én sohasem nagyon ivós. Otthon nem ittam soha semmit. Az orvos egyszer elrendelte nekem, mert safhiányom volt, és van. Hogy ilyen savankás bort minden nap ebédnél és vacsoránál igyak meg egy pohárnyi. A szilárdsági könnyű bort. A feleségem mindig megvette a bort. Aztán etet lett belőle, elfelejkeztem. Nem kell. Társaságban megittam pálinkát, bort, minden Isten nyilát, de csak társaság. Most pedig egy jó idő óta, már 20 esztendő óta, ha iszom egy kis szeszt, megfárl a fejem. Úgyhogy csak akkor iszom egy korcs, minél erősebb pálinkát, mikor a hasam fáj. Az rendbe hozza. Az úgy rendbe hozza, hogy semmiféle orvosság nem hozza.
2: Jó étvágya van Károly bácsinak?
1: Hát lelkem, soha életemben sokat nem ettem. Mindig nagyon kevesen ettem. Szídnak, hogy miért nem eszem még. Mindig mondom nekem, ne adjon annyit, mert legyen kevesebb. Mert nem bírom. Nekem elég. Nem attól vagyok gyenge, hanem attól, hogy 93 éves vagyok.
2: Élt még ilyen szép kort a családban valaki?
1: Nem, apám 68 éves korában meghalt. És azért halt meg, tudja miért halt meg? Mert egyszerűen nyugalomba ment. Kirült abba, hogy nem volt dolga. Nem volt meg a hivatali dolga. Az egyszerűen tönkretett az öreg.
2: Mi volt a foglalkozása?
1: Most azt elügyelő. Külső munkánál, meg a telefonnál volt, a telefon építésnél.
2: Na, olvasok Károly bácsi?
1: Hol
2: volt? Második rész, ugyancsak 39-ben született.
1: Mind a két rész 39-ben.
2: Igen, azt mondom, hogy ez is.
1: A Dimbu Krúcsi kopasz feje alatt éppen magosan fenn a tanyám, és messze világot láthatok innen a hegyről. Alattam napnyugat felé a fagyas kaszálói, és az alagútat a belé a kanyarodó csillogó vasúti sínekkel. És túl az erdős hegygerincen a körös torkát látom, és balra tőle a vénséges hósapkás legyászát, balra délfelé az én völgyem túlsó oldalán látom a szántókat, az én földjeimet, és azokon most buján és vidáman zöldül az őszi búza és az árpa. Tovább az ordományos erdő kopasz tölgyfái felett ott a részek tető, akire ritkán kapaszkodik az ember, de ahonnan meglátom Körösfőt és Sárvásárt, és a kevés bánfi hunyadot, és tovább a kőhegy oldalában Magyarókerekét, és a más oldal felé Pányik falu végét, és a gyalui havasok oldalán a két dongó szerte szórt házait a fekete fenőligetek között. Pontosan délfelé a gyerőmonostori akasztófa dombot látom, aki az útból a havasba ágazó ösvény mellett meredek fenyegetően, és látom továbbá Riskát, aki már fenn van a messze havasban. De a tanya északi oldalán meredeken nyúlik az ég felé a bimbó krúcsi, és a köves oromról látom Sztána faluját, látom Zsobokot és Farnast, Bikalt és Kispetrit és Nagypetrit, az almási vár romtornyát, és jobbra nézve napkelet felé Egerest látom és Bogárfelkét, és azon túl a falukat és hegyeket Kolozsvárig, és túl rajta megint csak a hegyeket egymásra tornyosulva hullámosan, és egyre kékebben, ahogy messzebb és messzebb vannak, amik csak bele nem olvadnak a messzeség aranyos párájába. Fél Kalotaszeget láthatom innen a tanyáról, és a Dimbuklúcsiról, meg a Liszegről. Úgy, hogy megösmerem a falukat és a határokat, és fél Kalotaszegen túl megláthatom innen fél Erdélyország hegyláncait, gerinceit és csúcsait, a Meszes hegyektől a Lápos és Besztercei hegyekig és a Kelemenhamasig. Ezt mind láthatja az én szemem innen, és mindig, mikor csak akarom, és ez mind az enyém, és senki se veheti ezt el tőlem, amíg életek.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatást? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a virágtalan. Az elmulasztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az effélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem 362-t. Ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év 100-nál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tütyökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útálatos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytálni van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyanaz is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. S a szeretet, amellyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választott az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok vizet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
2: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
2: Még mindig nyom a sok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzá jutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az öreg barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. Két-három éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
2: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam. Tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. Két-három évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
2: Nem tudom. Talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
2: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
2: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni. Vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
2: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
2: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
2: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
2: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem,

vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg, s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.

0: lesz után.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden.

0: ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
1: Hallgass.
3: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
2: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba. Idegen lesz majd és hideg minden, akár egy bécsi utca. Elgurulsz, mint egy villamos után, ott felgördül a vágány, ott felgördül a vágány, ott felgördül a vágány.

halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden akár e Bécsi utca, elgurulsz, mint egy villamos, utána felgördül a vágány, kutyatej, páfrány tör át a járdán, kit érdekel, hogy erre jártál. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostó rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a rekviemet, mert a legárvább, akinek még halottai sincsen. Bora ecet, könnye, torma, gyertyájának is csak forma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virágban, mert a legárvább, akinek még halottai sincsen. Mondják, hogy ítéletidő tombol, összeért a temetős a mennyben, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászmaszárok, tocsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik, és a sírok is, mint a leláncolt párkák, táncoló farukat fölle földobálták, volt minden egérű kurgulázó korsó, hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerbe ki az óceánra, Dunából tengerbe ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböt, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A Gnädige Frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajót fődik a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megkörülgette a homlokát, és nekivágott gyalog. Dunából, tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum, neutrum. Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó doktor Schuller-udi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazó, Le Grand Voyageur állítása szerint a legistenháta mögötti, Le plus lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban fehér imádságot, hely regő rejtem. Fekete templomban fekete imád, hely regő rejtem. Fehér templomokban fekete imád, hely regő rejtem. Fekete templomban fehér imádságot, hely regő rejtem. Azt is megadhatja az a nagy Úristen. Gágogó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malacsal egy közös tenyérű udvarról, alkohol mámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben tovaívelő lépek egére. Szállj le, világ, állj meg, világ, sohasem érünk, sohasem. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostól rendjét, fehére meszelt templomába hallgattam a rekviemet, Dies Irae, Dies Illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljön, lobot vett égen a felhő, lábon lángol minden erdő. Tüzet innál sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, csak a bíró késedet. Bűn, bűn alul új bűnt vedni, nem tudhatjuk vajon meddig tartani, mert ítélet nélkül s mit bűnhöttünk, azt is végül nem dolják vissza. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Lám a kétség belénk dobja, hihetünk-e vajon abban mi sem marad megtonsítva. 1944. június 2-án Nagyvárad szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt.
kettő, négy, hat, nyolc éves korukkal ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptári leírása. Ez az ő békeverse. Poklot miatt kirezkedt. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vége, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolájos a tekintet semmiben így. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely mindnyájunkra annyi bajt hoz. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt után el nem esnék, mielőtt után el nem esnék. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámat most érted gyújtom, száldirágom, néked nyújtom, menj be spokolva szószóló, rég érettünk közben járunk. Küküllő angara, Maros, Mississippi. Küküllő angara, Maros, Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton forlódik, él pedig folyton forlódik, Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy, ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis fohász, gyermeki hangon gyügyöget, dicsértessék a te nevet. Aj, miféle népek volnánk, szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek. Vén zsidók ószövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, abdobot, frakkot, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép Steyer lány, egy pohár viszkire hívott engem az ingersztas és harkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, Machnist mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet, az Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik, Tiefengráb utcán, was für ein Gedicht, viel Jahrhundert de áll. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitész kíván, szép voltát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannán, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósa, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az Ágoston rendje, fehér emeszer templomába hallgattam a requiemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térte pertünk, üggyel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásbús, hogy őrizne meg a kaszást. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bujdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnalcsillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is. Megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén. Félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszanyhelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akárcsak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútvas harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe, a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, mi kértem a mérnök urat, adna egy fogatot. Arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen eszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. Meglátjuk úgy délfelé. Hétehé, hétehé, suhintotta felém a szót úgy délfelé, hogy suhant volna válaszul a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénám. Hétehé. Csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz, vagy ott rothadja ítéletnapig. És már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földig alázat édesapám.
Róla is majd emlékezzél, akire a földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél, adjad, hogy jó véget érjen. De szándékod felül kérdezd meg, mielőtt harsonáig megfogadnál. Rikító, részpetúniák, szírmain, gyémánt, harmad, fürdőző, pufók, angyalok, tomporára, rápalla, karnagy, mise és mese csörgedez, elpilláltak a szokrán, és földön túli éden nyugalnak balzsamazán. Párátó, glóriás, puliszka, óriás, susogat tej, surrogat tej, csobogat tej, a bársonyos, az éhes. Csak ennyi kell, csak enni kell, csak ennyi kell, egy este okosséghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserépfazakok, messzi beszébe halszik, kérőző, kedves, bivajokra gondol a tej, meghalszik. Mi est a pálya, föreg rá, de dinkoló, de mátkán múlni, te vagy a lánga, szótalan, az áldott anyaméhen túli, világvégét érintő angyalok szárnyaitól szokták kigyúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja százat se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halál. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár a Bécsi utca, vidig lokveníren sárfellóra, felejtett hamar minden öröm. Akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakart a vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs a feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránccal fülnek kisímű boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes gömbölyű óceán. Ahogy a harangok, a harangszót, felejtem hamar minden örömet. Bort ide, angyalkák, az ajtó melébe. Világból válni akarok, szabadok közé száll. Utána már semmi sem következhet. Csak a lebegés, olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a félsz, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a föltámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

Mallarmi, sóhaj. A lelkem homlokot felé, hol álmodik ó halk nővér. Az ősz vörös folttal teli, és angyali szemet kóbor ege felé fut. Mint mélabús kertben, híven fehér szökők útjátéka, csillogón sóhajt a kék fele. A kék fele. Mikor október fújja be, s medencékben lesi örök ellangadását, s hagyja a hold vizen a lombat haldoklását. A kósza szélben, mely hűvös redőt hasít, bomba a sárga nap, hosszú sugarát.

baj. Meg akarjátok ölni a pacsirtát, harsány dalost, mert űrkatástalan. Hisz könnyüket már a mezők kísérták, s a nap kél már a hantaló. És mit bántjátok a szomorú hattyút, ki fölriadt a fekete tavon, s énekbe kezd, mely oly édes búsan szól, hogy kélyesen borzong a fájdalom. És mit akartok a fáradt dalostól, ki búsrobotban vigaszt énekel, és áhítattal az ünnepre gondol, mely jönni fog még, ó, mert jönni fog.

a haláltáncban ladott. Ott ült a császár. Dúshajában 7 csillag volt a diadém. Rabszolganépek térden állva imádták. Barna köldökén a göncöl forgott, vállabaján lámpásnak állt a holdkorong. De a bohóc sírt trónja alján. Mit sírsz, rivalt Reá? Alond, nincs szív, mit kardom átne járna. Enyém a föld! S hogy este lett, egy csontváz tántorgott eléje, s elfújta, mint a borszemet. Kényurként éltünk mind a hányan, s az évek szálltak szint a percet. Véret kiadott harmatával, irgalmazték Jézus herceg. Gót ablakában sírt az orvos. Megtárod merre nő, mely mindenki ír, s amelytől felépül minden szenvedélye. S az ajtó nyílt, keszeg magiszter táncolta végig a szobát, kezében mély ólom kehelyből kiállva színtelen borát. Vigyázz, ned fűst a mámba, s nincs semmi, heggel nem takar. Így áll testvére mély pohárból, csupán az első korty anyar. Gondtárok voltunk mind a hányan, az évek szálltak mind a percek. Véred kiadott harmatával, irgalmaz nékünk Jézus herceg. A kút kávánál állt a gyermek, szakadt gyolcsingecskében, s rőt topámban, s néztelen a vízben képét, mely játszni jelít. Ha jössz, a hold leánytól este a cukrot süveg szám kapod, s minden pirosló reggelente bétákon ürálunk papot. Jövök már, jövök, szól. S a kútvíz nyálas sikót dagasztott zöld hasán, míg a halál vihogva vitte anyjához a vörös topát. Balgán játszottunk mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaz nékünk Jézus herceg. Repett tükrénél ült a céda, hajamnak árja még veres. Miért, hogy már a régi léhaseregből senki sem keres? Ölem még izzó, csókra éhes, mellem rózsája még kemény, s a naplakon röhögve lépett az utolsó vőlegény. Hopsára, hopsára, gyerünk a táncra! Ma, hold szerelmei torán, hadd üljön nászlapmát a lárba, ágyékot Hermann bíborán. Bujján fedrejtünk, mint a hányan, az évek szálltak, mint a percek. Véred kiadott harmatával, irgalmaz nékünk, Jézus herceg. Éjfél borult a háztetőkre, kuvik hang szólt a berken át, midőn a bankár útnak indult elásni véres aranyát. Az út kereszten vasdoronggal 7 ördög várta, s a halál. S mikor kardot rántott, a csontvász fülébe súgta. Lásd, szamár, pénzsákodat hiába védel, meghalsz, s a kincset elviszel, s a kincs helyett eláslak téged, akit nem más ki senki sem. Kufárok voltunk mind a hányan, s az évek szálltak, percek. Véred kiontott harmatával, irgalmaznék Jézus herceg. Aranypárnáim ült a dáma, s üvöltve sírt. Nem ég, nem ég! De ő már átkarolt a drága csípői karcsú gótívét. Engedj csak még egy lanyha csókot, még egy gyöngyel kivart ruhát, még egy szerelmes léha bókot, még egy gyötrelmes éjszakát. De ő,
rút foltot festve mellén, mely mint a ráksem egyre nőtt. Fehér testét nyakába vette, és vitte őt. Tunyán henyéltünk, mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaznék, Jézus herceg. Tüzénél állt az alkimista, s óráját nézte, mely lejárt. Isten vagy ördög, egy napot még, amíg megoldom a talányt, a nagy talányt, amelyhez izzó görebjeimnek ezre vitt. Csak egy napot még, mert megfejtem, holnap est velik. Nem fejtem, szólt a hang. Nem fejted! S vállára tette jéghideg kezét, míg felrobbant a lombik. Aludni még most, mint a többiek. A titkot űztük mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaznék, Jézus herceg. Pestis csengőkkel jött a dögvész, s a Reimszi Szentegyház előtt húsvét vasárnapján derékon kapta a hájas püspököt. Néked szereztem ezt a nótát, gyerünk, nagy úr, csengőm csörög, légy pápa vagy próféta, rózsás hajnal ködökbe öltözött, légy szent püspök vagy rúteretnek, kiég a mágia kormaim, misészhetsz len, én fennnevetlek a dómok csonkatornyaim. Álszentek voltunk mind a hányan, s az évek száll. Élet kiontott harmatában, irgalmaz nélkül Jézus herceg. A vén paraszt már tudta, s várta már alkonytájt kinn az udvaron. Görnyed testünknek nincsen ára, és meghalunk, mint a baron. Kaszás testvér, sovány a földünk. Könyörgöm, egyet tégy nekem. Ha vinned kell, szórd szét rágyának e testem kinn a réteken. Őrhábólintott, s vitte lassan, s úgy szórta szét. Magvető keze a búzát, vacsot az őszi szél. A földbe térünk öldöhányan, s az évek szállnak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmat nélkül, Jézus herceg.

halotti beszél. Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk. Por és hamu vagyunk. Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Össze tudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak dirib darab, szilánk, avitt kacat. A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat. Nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek toldit olvasod, és azt feleli, oké. A pap már spanyolul morogja koporsónk felett, a halál gyötrelmei körül vettek engem. Az ohiói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan, és lehull nevedről az ékezet. A tirréni tenger zúgni kezd, s hallod Babics szavát. Krúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők, mély szellem hangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon. Még felkiáltasz, nem lehet, hogy oly szent akarat. De már tudod, igen, lehet. És fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen. Halottért sírni kár. A konzul gumidrág, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja a sok okmány és pecsét. Havi ezret kap és kocsit. A misztressz és a bébi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év költészet és zene? Aranyszava, Ripli színe, Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szép. Maradj nyugodt. Lehet. Nagy hatalmak cserélnek majd hosszú üzenetet. Te hallgass. És figyelj. Tudjad. Már él a kis sakál, mely afrikai sírodon 10 körmével kapál. Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed élsz? Valahol? És ha máshol nem is testvéreid szívében élsz? Nem. Rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt, testvért testvér elad, egy hang aléltan közbeszól, ne szóljon ajakad, egy másik nyög, nehogy ki távol sír e nemzeten, még egy hörög, megútálni is kénytelen legyen. Hát így. Keep smiling. És ne kérjed senkitől, miért, vagy rosszabb volt, amit ezek. Magyar voltál, ezért. És észt voltál, litván, román. Most hallgass, és fizess. Elmúltak az asztékok is, majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet. A radioaktív hamu mindent betemet. Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztály idegen. Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten. Tűrd, hogy az Isten tűri ezt, s a vattajtékos ég nem küld villámot gyújtani. Hasznos a bölcsesség. Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet. Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet. Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat. Ne mukkanj, amikor a bossz megszámolja fogad.
szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeit, egy hajfürtöt, fényképet, költeményt. Mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk. Látjátok feleim szentekkel, mik vagyunk? Íme, bor és hamu vagyunk.

Adjatok fel a jűzünk fel, mik vagyunk. És a pur és homó vagyunk. Mennyi milosztben terünk tevé elevé, mi ő is említ, Adam. És odutta vola neki paradisumot házvá. És ment paradisumban való gyimilcsikű, mondta neki élje. Éjjön tilutóá őt, így fa gyimilcsétű, gye mondóá neki, méret műtenej. És a kinokunk endül hoz gyimilcstű, halálnek halálával holsz. Hadlává voltál te ütevé istentű, gye feledet, engede ügyünk üntetőjének, és evéj hoz tíjú gyimilcstű, és hoz gyimilcsben halál. És az gyimilcsnek új keserű vula vize, hogy turkukat migé szokosztja vola. Nümhéon mugáne, gye ment ő folyának halálú évé. Orogú vég Isten, és vetevé őt ez munkás világ belé, és leűn halálnak, és pukulnak féze, és ment ő jemének. Kik ozuk, mi ő vagyunk, hogy esti ő látjatok szüntjük el. És ha es nem így ember munkotja ez vermüt, és a mendoszhoz járóz vagyunk. Vimádjuk Urom Isten kegyilmét ez lélikért, hogy jorgosson ő neki, és kegyidjen, és bulsássá ment ő bűnén. És vimádjuk Szent Akszin Máriát, és Boldog Mihály Archangyel, és ment angyelkut, hogy vimádjonok érette. És vimádjuk Szent Péter Urat, kinek odut hotolm, ódonia, és ketnie, hogy ódja ment ő bűnét. És vimádjuk ment szentüküt, hogy legyenek neki segély, ulunk színe előtt, hogy Isten így vimádságuk miá bulsássa ő bűnét. És szabadukha őt ürdünk ildetűtű, és pukul kínzotuját ő, és vezesse ő paradisum nyugulvát. És adjunk neki műnyi uruszák belé utat, és ment jóban kézzel. És kiássátok Urunkhoz hármú, kérjelenszünk. Szerelmes bráti, imádjunk ezt szegény ember légyért, kit Úr ez napun, ez homus világ finnücébe leül mente, kinek ez napun testét tümetjük, hogy Úr őt kegyilméhel Ábrám, Izsák, Jákob kebelében elhezél, hogy bírságnak jutva ment ő szentjé és önüttei közikünk, jó felejön jogtatniát intézél, és képen. Klamátetre!

0: elmondani azt a ráolvasó imát? Hol tetszett ez hallani?
1: Márnyén. Igen. 7 éves korom.
0: Hogy hívták a nénit, aki mondta?
1: Galusi Ferenc.
0: Milyen korú asszony volt?
1: Körülbelül 70 éves.
0: És mire gyógyított?
1: A torkomra.
0: Mit csinál?
1: Nyomkodta a torkomat, és közben mondta azt a mondókat. Ezek a püspök elment szántani, béka ekéjével, gyik üstökével, higyó ostorával, addig szántotta a földet, hogy az oszlop bomlott, úgy oszlódjon, bomlódjon a te torok fájásod is. Nem, semmit. Nem, csak ezt háromszor mondtál, és közben nyomogatta a torkomat.
0: Hogy volt ezzel a nasztanénivel?
1: Hát nem szerette édesanyám az ilyesmit, mert az nem volt ilyen fokonás természetű. Imádkozni szeretett, de ilyesmit nem. És mindig úgy titokba csinálta a nasztanéni, mert nekem sokat fájt a torkom. És aztán közben én megtanultam, azt édesanyám úgy jött rá, hogy a babámról én is olvastam. És akkor többet nem engedett a nacanénire rászott, hogy ilyen butaságot ne csináljon. És többet nem engedett át, hogyha fajt a turkom hozzájuk.
0: Na,
1: ez elmúlt
0: a
1: torok
0: fája?
1: Igen, hogy az Ezekiás püspök az a torok fájosoknak a patronája. És hát ez a kígyó, meg a mit tudom én mi, ahogyan a földet szántja, hát a föld hámlik, hát hogyha ő ezt ráolvassa az én torkomra, akkor arról is az a fájás lemegy.
2: Boldogsága szép Szűz Mária megfereszti az jadat szent fiat. Jordán vízi a Bétekara, a fehér fety alatt belindul a Názáret városba Krisztus Urunknak misére, mi se hallgatni. Tessze találkozik, három zsidó lányval kitekarak, megnezik, elári, ízik, minnyel vittjen. Tessze találkozik, Szent Ilon asszonyval, azt kérdi Szent Ilon asszony. Mi sírsz, mit keseresz, boldogsága szép Szűz Mária? Hogy ne sírjak, hogy ne keseregjek? Elindultam Krisztus Urunknak misére, mi se hallgatni. Tessze találkozom három zsidó lányval. Szent fiamat, kitekarak, megnezik, elári, ízik, minnyel vittjen. Ne sír, ne keserek, boldogsága szép Szűz Mária. Menjünk el, törjünk három magyar ruhákat, égessünk belőle 9 szenet, hanyjuk bő vízbe, mossuk meg vele. Ugyan tisztán maradjon, mint a Krisztus Urunk adta az anyja mélybe, az anyja szült erre világra. Hát erre engemet egy öreg asszony tanított, mert mindig mentünk vízvettetni. Az én fejem is mindig fajt, akkor egy gyerekeiés, akkor így én azt megtanítottam magamat, azt mondtam, hogy tanítsam meg, hogy ne kelljen menjek máshoz. Akkor én ezt megtanultam, és én magamnak is vettem vizet, akkor vettem egy gyereknek is, de mindig használt. Mindig használt. Mindig használt.
3: Elindul a nagy sátán, 77 fiával, 77 lányával, 77 unokájával. Menjen be ennek a Katinak a fején, menjen ki a talpán, csontja bontját, hányja piros vírit, így a szényit hírvasztan. Tér meg te nagy sátán, 77 fiadval, 77 lányával, 77 unokádval. Ne menj be ennek a Katinak a fején, ne menj ki talpán, hanem menj el a kősziklába. Kősziklába vannak tündéljányok, tündéljányoknak menj be fejéken, menj ki talpikon. Csontja bontját, hányat piros vérit, így ad színit, hírvasz. Tisztán hadd ezt a Katit, mint az anyja szült a világra, boldogsága Szűz Mária.
4: Tudja, mikor olyan nagyon-nagyon betegek voltak, hogy megijedtek a gyerekek, és betegek voltak,

0: figyelni, Jézus nem született még, akkor is voltak angyaluk, az Atya Istenok, gyerek Istenok volt, aki teremtett a világot. Na, akkor is voltak ott angyalok vele. Elég, hogy azok utolyan annyira elbíztak magukat, hogy azok az angyalok még az Istennek is parancsolni kellett. És akkor az Isten megharagott rájuk, hát, hogy ilyen szentelenek lettek. Utána voltak, akik lent síránkoztak, hogy Istenem, mégis milyen jó, aki mennybe van az Isten mellett. Hát, azt mondták ezek az angyalok, hogy mi nem voltatok tűkés olyan jók, mint mű, mert ide juttatok volna tűkés. És akkor az Isten mind ledobalt őket, mindegyiket. Azokból lettek az ördögök. És ott felszedte, akik síránkoztak, és bántak a bűneiket, megbántak a bűneiket, azok ott felvettek. És abból lettek szentek. Ezek még leanyigáltak. Mind nem maradott belőlük egy se, hát pokolban mind az ördögök, ezekből lettek az ördögök.
1: Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinálta a markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a fődből került ez a nagy főd, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a főd, mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, mert vízen állunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öregek. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy egyik a másik sarkára ment, a másik sarkára ment, akkor mozdult meg a főd, azt mondták, fődingás nálunk. Tovább még mondták azt is, hogy hát Ádám volt az első ember, és abból származott a négy. Aztán tovább mondták, hogy majomból is, még állatból is, és az állatok és emberekből vannak. Csak nem tudnak beszélni az állatok, de mindent értnek úgy, mint mikor az ember beszél egy másik emberrel, úgy értnek ők és az állatok egymással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt, mert akkor szomorkodik a jószág.

0: Fogjátok el és vágjátok le Mózes népét!
1: Parancsolta a fáraó.
0: Meggondoltam magam. Mégsem engedek el egyetlen népet sem a szolgálatomból.
1: Amikor az egyiptomi harci szekerek hirtelen felbukkantak Mózes népe körül, megrettent mindenki, és a vezérükre támadtak. Miért hoztál ide minket? Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy ki kellett jönnünk meghalni a pusztába?
2: Jól nézzétek meg az egyiptomiakat,
1: parancsolta Mózes.
2: Jól nézzétek meg ezeket az embereket, mert most harciasak és fenyegetőek. De soha többé nem látjátok őket harciasnak és fenyegetőnek.
1: Ugyan ki harcol majd ellenük? Közénk hajtanak a harci szekereikkel, testünkbe döfik a dárdáikat is, lenyilaznak minket. Ki véd meg bennünket?
2: Az Úristen,
1: felelte rendületlenül Mózes, és felemelte a pálcáját, és ráütött vele a Vörös-tenger vizére. És Izrael fiai begyalogoltak a Vörös-tengerbe, és átkeltek rajta száraz lábbal. A víz pedig, mint valami fal, állt mellettük jobb felől és bal felől. Az üldöző egyiptomiak is utánuk nyomultak, de a nehéz harci szekerek beleragadtak a tengerfenék iszapjába, és egyre nehezebben bírták azokat előre vonzolni. Amikor Izrael fiai közül az utolsó is kikapaszkodott a túlsó parton, Mózes újra kinyújtotta a vesszőjét a víz felé, és a tenger összezárult. A vízfalak lezúdultak jobbról és balról, és a hullámok összecsaptak az üldözők feje fölött. A nép megdöbbent. Megértették, hogy nem csak úgy akárhogy, hanem hatalmas karral hozta ki őket Isten a szolgaság házából. Hittel és félelemmel tekintettek ezután Mózesre. A harmadik hónap végén megérkeztek a Hóreb hegyéhez, ahol Mózes az égő csipkebokrot látta. Letáboroztak a pusztában, szemközt a szent sziklákkal, Mózes pedig felment a hegyre, és ott szólt hozzá az Isten.
3: Ha hallgattok a szavamra, és megtartjátok a parancsolataimat, úgy szövetséget kötök veletek.
1: Amikor eljött az ideje, hogy az Isten megjelenjék a hegyen, Mózes odavezette a népet a szent sziklákhoz. Arra virrat Izrael, hogy dörög az ég, villámlik, sűrű felhő támad, és a felhő hatalmas kürtzengés közepette leereszkedik a hegyre.
3: Mózes, te jöjj hozzám! Jöjj hozzám, hogy megkap a törvénykő tábláját.
1: És Mózes fölment a hegyre, és Izrael fiai látták, hogy valami emésztő tűz lángolott, ahová a vezérük elment, és vártak. És telt az idő, de Mózes nem jött, mert 40 nap és 40 éjjel Istennél volt, fönn a hegyen. Amikor látták Izrael fiai, hogy a vezérük csak nem akar visszatérni, azt hitték, hogy oda veszett, és nagyon megijedtek, hogy már most mi lesz velük itt a pusztában Isten nélkül. Ezért elővették Áront. Nem jó nekünk így Isten nélkül bolyongani a pusztában, mert ugyan kivéd meg bennünket, úgyhogy csinálj nekünk egy Istent, aki megvéd bennünket. Rendben van, egyezett vele Áron. Szedjétek le az ékszereket a feleségeitek füléről. Én majd beolvasztom a függőket, és csinálok a függőkből nektek Istent. Ami aranyuk csak volt, odahordták Áronnak az emberek. Ő pedig

0: tábláját. Én vagyok az Úr, szólt a parancsolat, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről a szolgálatházáról. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képeket, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevezd, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A 7. pedig megnyugodik. Ezért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened te neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Jött le Mózes a hegyről, hozta a 2 kőtáblát, amelyekre Isten saját ujjával írta fel a 10 parancsolatot, odalent pedig ujjongott és táncolt a nép, bódultan ünnepelve az aranyból. Amikor ezt Mózes meglátta, iszonyú dühében felemelte a 2 kőtáblát, és földhöz csapta azokat, és a kőtáblák izzé porrá törtek.
1: Hamar letértek arról az útról, amelyet én rendeltem nekik,
0: szólt Isten Mózeshez.
1: Aranyborjút öntöttek maguknak. Eltörlöm őket, amint eltörültem Szodomát és Gomorát. Téged pedig, Mózes, mert igaz ember vagy, és tántoríthatatlan. Nagy néppé teszlek a leszármazottaidba.
0: Akkor Mózes leborult Isten előtt, és könyörögni kezdett Izrael fiaiért.
2: Bizony kemény nyakú nép ez. Kemény nyakú nép vagyunk, Úristen. De a te néped. Mindenki tudja, milyen hatalmas karral hoztál ki bennünket Egyiptomból. Vajon azt akarnád-e, hogy a népek ne vessenek rajtad? Hogy azt mondják az egyiptomiak, hogyan? Vesztükre vitte ki őket az ő istenük a pusztába. Könyörülj rajtunk, Úristen! Bocsáss meg nekünk!
0: Isten megrendült attól, hogy Mózes milyen mélyen szereti az ő testvéreit.
1: Írj új kőtáblákat! Siess! Vár a bolyongás 40 esztendeje.
2: 40 év. Neked semmi. De nekünk az egész életünk.
0: Isten akkor szétcsöpörte a felhőket, és úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével, 40 év elteltével, 40 év elteltével, 40 év.
0: Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével, 40 év elteltével, 40 évvel.
1: Aki látta Egyiptom húsos fazekait. A legdrágább kincs a szabadság, én tudom. De az emberek sokszor eladják magukat egy marék aranyért. Az aranyborjú előtt hajbókolnak. Azt akarom, hogy népem lélekben is szabad legyen. Ne sírja vissza senki a szolgaságot.

0: Én sem mehetek be az ígéret földjére.
1: Senki, Mózes. Senki az egyiptomiak közül. De ha majd legyőztél minden veszedelmet, és elvezetted a népet Kánaán kapujáig, akkor fölviszlek egy magas hegyre, ahonnan megnézheted az ígéret földjét. Valóban tejjel mézzel folyó ország az. Megnézheted Kánaánt, de be már te sem mehetsz. És ha eljön az időd, én magam temetlek el.
2: Uram, akart még valamit mondani Mózes, de az Isten szeliden a szavába vágott.
1: Eredj, fiam, indulj, fogd kőtábláidat. Vár a bolyongás keserves 40 esztendeje. És ne félj, mert bármerre mégy, felismerik az emberek, hogy az én küldöttem vagy. Mert világít a te arcod, mint a hold, vagy mint a nap.
0: 40 éven át világítani fog.
2: Csodálkozott Mózes, de Isten a fejét ingatta.
1: Nem 40, hanem 400 és 4000 éven át világít, amíg csak ember lesz a földön, és amíg tisztelik a törvényt. Mert ha azt mondom, Mózes, ezt felelik rá, törvény. És ha így szólok, törvény, azt mondják, Mózes 10 parancsolata. Mert a törvény, ami mától a te nevedhez fűződik, az igazság világít, mint a nap. Hiába mesterkednek a gonoszok, nincs, ami erejét megtörje, fényét elhomályosítsa.
2: Indult Mózes, hóna alatt a nehéz kőtáblákkal. Nézte a hegy tövében nyüzsgött tömeget, Izrael fiait, akiket Isten nevében szabadított ki a fogságból. És úgy érezte, hogy elszáll belőle minden nyugtalanság és minden félelem.

Dombtetőn a sátorsor olyan, amint még fel-felvillan távolan, mint alvó asszony hátán a gerinc a kedvesnek, ha reggel elrohan. A sivatag jön, félve ízleled, se fák, se fű, se füst a víz felett. Terem ez, melynek nincs oldalfala, szín, melyre nem toltak be díszletet. Itt nincs erkély, sor is rajta tapsolók, közjáték, s girlan, mely szemed belóg. Két görbe sík van itt, a föld és az ég, és közöttük állsz magad, a monoló. Sziklák árnyán keres ülőhelyet, s kezedbe addig hajz nehéz fejed, míg a gondolkodás merész kaland, s vad gyönyör lesz, unt szokás helyett. Nem tart soká, az ész minden kirág, s nem érzelem, s hangulatvilág, len van, és fenn, oldalt semmi sincs. S ami oldalt van, nincs, délbáb. Meríts hálót, hogy apróját erez, de ha a nagy hal fitánkolni kezd, a létkérdést kivesd, magasra vesd, magadra vesd, és sorra kérjed ezt. A roppant homokóra csak pereg, szűk tölcsérén lecsorgunk emberek a semmibe, s ha egyszer len leszünk, a lejárt órát kifordítja meg. Hol itt az alkotó? Hogy hova le? A jócskát játszik, ide-oda megy, s azon kacag, hogy ész s tapasztalat csapdája őt nem fogja soha meg. Hogy hol az űr, csillagködök laza kocsonyája, tejutak halmaza, kométák rőt haja, s a létcsupán egyetlen bolygó ritka bőrbaja. És ha a kény hitvány részpénzzel fizet új szolgákért, melyet szülőnk ölébe vet a természet, majd dolgoztat, kínoz, s ha megkopunk, elád a semminek. Ha életünk csak rút halál gödör, s kéjünkért más, egy élet kínja tör. Miért játszódunk? Miért nemzünk gyermeke? Valóban oly nagy gyönyör, a gyönyör. És ekkor, mikor az állig vasbeton városban éltünk, dolgozva mohón és öröm nélkül, nem így ítéli majd egy jobb jövendő összefoglalón? Útjuk tévút volt, s mint útjuk, olyan az életük. Vértenger, spúfolyam, kitéptük történelmük lapjait, s mindent előről kezdtünk. Újonnan. Így rázd, míg ráz a kételj mélyteje, kérdés csörgődhet az ég felett, egy gyermek. Nem. Te agg, mert itt az est, s fehér tarkódhoz ér a kézfeje, mi sem kerüljük el a kismetet. A síron túl nincs többé ismeret. Ez
a magány kvártéja. Ismered? Innét jöttek vad férfiak lovon, s vándorbottal kezükben istenek.

úgy, mint az őrült szerető szeret, vizes fejjel, beomló ég alatt taposni őszi pasor avarán. A földön úgy szerettem járni én, hogy mint utas idegen városokban, ki első este sétaútra megy, ide-oda fut. Nézd, nem tud betelni, megizzad, boldog révületben érzi, hogy álmainak városába ér, hol minden új, a kirakatok fénye, a kávéházi italok színe, sok sétáló, mintha ünnep lenne. A szabadság volt, kakukk fűszaga, s vágyik maradni már ott mind örökre, mint ő, úgy voltam a világgal én. Én tudtam itt minden meg sose térő, páratlan, ritka és múló fenomén. Ha lepke száll, azt mondtam, jól megnézed, először és utolszor látod ezt. A jó barátra boroztam, oly szívvel és szóval láttam, mintha reggeli meg kéne halnom. Mindezt azért, mert folyton féltem a reggeltől. Melyen nem lesz barát, se bor, se égetés. Érez így más is, de agyába gyűri. Ám én a homlokomban voltam ezt. Súgójukából tudatom csak egyre fenyegetődött. Szikra, itt a nem lét vasfogói között, a lét csodája, hogy vagyok. A pusztulás fogatlan állat ínyén, még felvillanó Szent János bogár. Az ellentétek izzó sistergése, és az elmúlás örökös csontig vájó tudata. Ezek adtak életemnek íz, szín, gyönyör, varázs, és glóriás. Ezek tették bolondá, mámorossá. Ezek bűvöltek kacsalábon forgó kastélyt a puszta létből én elé. Ittosan a föld egyszeri borától, reáfonójába. Úgy öleltem át minden fogalmat, tárgyot és szemét, mint részegek a lámpa oszlopok. Így lett világom szép. A csillagé goblejnekkel tapétás múzeum. A lét három dimenziója körben. Élmény bálákkal telt raktár, ahol órám számlapja 12 személyes terített asztal, s másodperceim nehéz mész cseppek csöppenései. Így lettem én a föld szerelmese, a nagy rajongó, felhők Rómeója, holt városok alatt a trubadur, ó csipkedészek faragója rímben, éjféli fürdés pogány ünnepének mezítlen papja. Mi időm lejár. Eltűntem én a múló fenomén, a fenomének örök tengerében.

Hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyar. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egen, bőröm, bérem, bírám, boromig bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, konok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gyégém lazán vont hangszerén lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon, nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom, s nem győz le ellenség rangomra törvén, sem haditörvén. Jöhetsz rám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes ígékkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó tüzesbe pont utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek. Ősszók, a szemhatáról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhúlt katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor. S hangsúly, te vívám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatok. S ti mellé rendelt kurta bondatok, mint paprika, ha fűzére vereslőn lóg az ére, vereslőn lóg az ére, vereslőn lóg az ére. Ragok, szegények, szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok magyarul. És E betűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangszó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre. Magánhangzó illeszkedés. Kaján, törvénykönyvé, verbőci, gyúrt, talán. Mi vagy? Füllet ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szemutakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok,
s ti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújtosó fiak, hajnócik, dózsák meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánkkal és a hazánkkal. Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlong a szél cibáltan megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz és egy vagy velünk, és forró, mint forrógó szellemünk, nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lébegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lébegetőt. Lépegessetek, lébegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre!

0: Szent család lefeküdt este, és éjjel ébresztette az angyalt, Szent Józsefet. Azt mondta, hogy vigyázz egy gyermeket, mert 140 ezer gyermek már kardolva hányat volt, és ez is Beliási. És akkor Szent József Máriát megérintette, hogy menjenek. És mikor a Cedron patakán keresztül mentek, Mária visszamezett, az üldözők jöttek. És azt mondta, jaj, halálra húzolják a gyermeket, hova legyünk el. Akkor kimentek a pusztára, és akkor kabalázta fel az ekeit a paraszt, hogy elvégezte a vetését. És mondta, te szegény ember, rejtsél bennünket valahol, mert az üldözők elpusztítnak. És azt mondta, hát a gyermeket a szegényes köntösömmel eltakarom. De tüktöket ebben a nagy sivatagban volt, tudjanak eltenni. És az a Szent József azt mondta, nézd a búzád vetését, azt mondja, ezt meneküljetek oda. Oda menekülünk, megengeded. Szántóvető embert, csak nagy álmékodó visszafordult, hogy az akkóvetett búzát még nem ment el a főgyérő, már érő kalászolt, azt mondja, menjetek ártatlanak, azt mondja, bújjatok el. És a gyermeket magánra átoltott, és akkor oda ment, azt mondja, te szegény ember, nem láttál egy ember feleségestől erre menne? Bújtosnak, kicsi gyermekkel. És azt mondja, hogy az Isten a bizonyságom, hogy amikor azt a táblabúzát vetettem, azt mondja, akkor mentek el itt. Azt mondja, menj, te gyalázatos, azt mondja, ki tudja, hol járhatnak, ne a búzád már érő félben van. Pedig hát ez igaz volt. Nagyon el volt fáradva a szüzanya, és lefeküdt, és egy kőre tette a fejét. És amikor megebredett, hírt az Úr Jézus, és azt mondta, mit élés legyek, azt mondja, az emlőmből kifogyott a tej, nincs mit annak a gyermeketnek adni, azt mondja, legalább, hogy egy vízforrás fogadna, hogy abból megitatná, vagy egy darab valamit adhatnék neki is. Akkor egy nagy izéfa volt, pálmafa, és lehajlott, élő gyümölcsére teli volt, Mária szedett róla, jól lakta, és akkor Szent József keresztet vetett a földre, és víz fakadott, és abból megmosakadta. Ennyit hallottam róla. Az üldözők elő, ők így bújdostak.
1: Mentek bizony ők az erdőbe, siratott a szűzanya, vitte a batucskóta, a fehér batucskóta óton, Szent Józsefnek a szamarat fogta. Azt akkor így mentek. Mentek mindig még csak el nem tudtak rejtőzködni. Úgy, mond, egyszer annyira voltak, hogy bementek az erdőbe, hogy ott még a bityóval voltak. Akkor azt a betyóroktól volt, ők nem ihettek, még a betyórok se tőlük, mert mindjárt Istent voltak bennük. Akkor azt mondja neki, hogy azt mondja, az Isten oldja meg magot, és azt mondja, rejtsen el bennünket, mert minket az ellenség üldöz, azt mondja, a fiamot el akarjuk, meg akarjuk gyilkulni. No, ne belőlenek semmit, gyűjönek be velem. Akkor bevezette őket a nagy hullhólyokba, a nagy erdőbe. Akkor aztán ott lótt, nem fit a szűzanya se tőlük, még az is ott lótta, hogy ott kit fogadott be. Hát azt mondja, szűzmarja, hogy ott megkérném magukat az Isten nevébe, azt mondja, hogyha annónak nékem azt mondja, hogy megfürdethetném a kis fiamot, azt mondja, vizet a fürdőbe. Azt adtak neki vizet, azt megfürdették. Megfürdette a kis Jézus. Azt mikor megfürdette, akkor aztán megmutatta, hogy volt nekik egy nagyon-nagyon béna, egy nagyon béna, nagyon csúnya gyerek. Hát ugye ő lett az Úristen büntetésből, hogy idén volt a fürdő. Hát azt akkor, ahogy hát, ő látja, hogy nagyon-nagyon istenfélő, még jó csalód, hogy ha csak tudnak, hogy hát mondjanak valamit, vagy segítsenek, ha tudnak. Azt mondta neki a szűzanya, hogy fürdessétek meg ebbe a vízbe, akiben én Jézuskornak megfürdettem. Megfürdették abba a vízbe, akiben Jézuskot megfürdették, gyönyörű, szép, egészséges gyerek lett belőle. Bizony, ez így volt. De sok könnyeket kiejtett szűzanya minden felül, amivel a könnyeiből lett a gyönyörű.
2: Az Úr Jézus
0: Mária, József vonultak át a Zaharán, mentek egy faluba. És akkor egy másik házaspár hozzájuk csatlakozott. És akkor azt mondta az a házaspár, hogy jaj, de fogunk félni itt most, azt mondja ezen a Zaharán, mi lesz velünk az éjszakán, itt a vadállatok megtámadnak bennünket. És akkor József és Mária leütötték a sátort. Ugye abban az időben ott arra, ez keleten ez a sátorozás volt, hogy vitték magukkal a sátort. És ahol mentek, ott leütötték a sátort, ha tovább mentek. És akkor féltek nagyon, hát amikor elkészült a sátor, a vadállatok, oroszlányok, farkasok megtámadták azt a sátort. De az Úr Jézus itt kigyugta a kis kezit a sátor alatt. Fölhúzta a ponyvát, és ott ki az állatok még ott nyalogatták a kezét a vadállatok. És akkor ez a házaspár, az a idegen házaspárnak azt mondta, hogy ó Istenem, kik lehetnek ezek a szent házaspársak, hogy ez most még a vadállatoktól se kell félni, mert azt mondja, az a kisgyerek kigyújt a kezit ott a sátor lap alatt, és nyalogatták az állatot.
1: Akkor azt mondja, hogy majd a Szent József elment az erdőre. Aztán, hogy ő szegény gombózott, nem tanult gombót. Hát azt mondja, hogy hogy lehet az, azt mondja, hogy én nem tanulok. Azt mondja a szívzány, hogy várja, azt mondja, majd én megtanulom. Ha te nem tanulsz, azt mondja, te ügyi rakjó tizet, majd mink elmenünk gombózni. A szívzánya tanulta még a gombót. Szent József nem tanult. Jézus haragudott rá. Szent József, hogy volt, ő azt mondja, nem tanul, hogy keresi, csak a szűzene tanulja meg a gombót. Aztán az úgy ő neki féltűnt, hogy volt, ő nem tanul, szégyellette maga a Szent József, mert ő csak egy nevelő apa volt.
2: A kis Jézus Jánoskával játszottak az utca porába. Csináltak kicsi várokat, Jánoska is, Jézuska is. És akkor jött az eső, hirtelen, hát elmosta, a Jánoskáját elmosta. És a Jézuskája megmaradott szépen novár, és akkor mikor kimentek a két fiú, akkor Jézuskának így küvet vágott a mellire, hogy az a kőből egy rózsa lett a Jézuska mellé. És azt mondta Jézuska, te Jánoska, te nem, azt mondja, az én várom mindig fog állni, örökre. Na, csak én.
3: Az Úr Jézus, amikor kicsi gyermek volt, hát ő madarakat csinált agyagból, és úgy mind lerakta. És oda ment egy pásztor, és azt mondja, mit csinálsz te gyermek? Azt mondja, hogy hát madarakat. És azt mondja, nem élők, majd azt mondja, élni fognak. Az ember bement közébe, mindezt tapasztal. És a madarak mindfél repültek, mind lettek fecske madarak.
2: Betlehem környékén az apostolokkal az Úr Jézus ment. És ahogy ment az úton, hát az apostolok valahon leültek egy kicsit, és az Úr Jézus ment tőlek tovább. És akkor egy ember ott vetett, és akkor az Úr Jézus azt mondja, mit vetsz, barátom? És akkor olyan csúnyán, durván azt mondja az ember, hát követ nem látod, hát mit vessek, azt mondja. Na akkor az apostolok úgy megbotránkoztak, hogy az Úr Jézus szeliden kérdezte, és az ember olyan csúnyán felelt meg nekiek. És akkor, ahogy már az Úr Jézus azt mondta, na a követ vetel, követi saras. És mai napig is az mind az a terméktelen, apró küvek vannak. És akkor mentek tovább, már jó hajtásnyira, elhaladtak, láttak, hogy az ember már mind futkározik erre, arra szaggatta le össze a gúnyáit magáról, megzavarodott.

0: A kristálygolyó. Élt egyszer egy boszorkány. Annak volt 3 fia. Jó testvérek voltak, szerették egymást, az anyjukkal is jól bántak, de az mégsem bízott bennük. Attól tartott, hogy valami rosszat forralnak ellene, hogy meg akarják fosztani a hatalmától. Ezért a legnagyobbikat Sassá változtatta, a középsőt meg Cethallá. Az egyik az égen körözve lebegett, a másik meg a tenger mélyén. A legkisebb fiú, mivel félt, hogy az anyja végül őt is elvarázsolja, egy szép napon titokban elment hazudról.
1: Nincsen én nekem már sem apám, sem anyám.
0: Ahogy megy, mendegél, az egyik falu szélen egy kikiáltóra lett figyelmes.
2: Adatik tudtára mindenkinek, hogy az aranynap kastélyában egy elátkozott királylány várja a szabadulását. De aki megpróbálja kiváltani, az az életét teszi kockára. Eddig már 23 bátor ifjú veszett oda. Még egy, a 24. próbát tehet. Utána többé soha senki. Ha a 24. is kudarcot vall, a királylányon örökre rajta marad az átok.
1: Mit veszthetek ezen a világon? Egy életem, egy halálom, a nagy feladatot én bizony megpróbálom. Megkeresem az aranynap kastélyát, ha térdig járom is a lábam.
0: Jó ideje járta már a legkisebbik fiú a világot, de csak nem akadt az aranynap kastélyán. Vándorútja során egy rengeteg erdőbe tévedt, ahonnan sehogyan sem talált ki. Ahogy ott tévelget, egyszer csak a távolban 2 óriást pillantott meg, nagyban veszekedtek, ráncigálták, taszigálták egymást.
3: Nem szégyellitek magatokat?
1: Ilyen nagy golyók, és úgy húzakodnak, mint a vásott kölyk.
4: Egy valamért húzakszunk, mert nem tudjuk eldönteni, hogy melyikünk legyen.
5: Ma erősek vagyunk, hát egyikünk sem bírja legyőzni a másikat. Rád bízzuk, tégy köztünk igazságot.
1: Ezen az ócska kalapon képesek vagytok így veszekedni?
4: Ha, csak azért mondod, hogy ócska, mert nem tudod, miféle jószág ez.
1: Hát miféle lehet ez az ócskaság?
4: Tudd meg, hogy ez csodakalap.
5: Úgy bizony, aki ezt a fejére teszi, oda kívánkozhat, ahová éppen kedve tartja.
4: És azon nyomban ott is terem. Ezért kell köztünk igazságot tennem.
1: Jól van, nem bánt. Elvállalom a bíráskodást, ha ennyire akarjátok. Adjátok csak ide azt a bíráskodást. Valamicskét odébb megyek, aztán ha füttyentek, fussatok versenyt. Aki előbb ér hozzá, az ér.
5: Ez jó. Ez nagyon jó. Egyéb lesz a kalap. Bizonyára az enyém.
4: Ha, még hogy a tiéd, egyik lábat fel sem emeled, amikor én már a legényben leszek.
0: A mi legényünk eközben csak nem, és egyel beljebb került a vadonba. Meg is szeretkezett már az óriásokról. Aztán egyszer csak nagyon sohajtott. Olyan nehéz volt a szíve, mintha ólmot vitte a veszélyt. Abban a szép pillantásban egy nagy hegy tetején találta magát, és ott tündökölt előtte az aranyos. A fiú benyitott, átvágott az udvaron, fölsietett a lépcsőn, belépett a palotába, és ment a fényes aranytermeken át, míg csak az utolsó szobában rá nem talál. Ott ült előtt a világ legesleszett. Kezét fölébe ejtett. Aztán könycsepbe gurult.
1: Minden veszedelmet vállalok érted. Csak mondd meg, hogyan szabadíthatlak ki téged?
6: Meg kell szerezned a kristálygolyót, és fölmutatni a varázslót. De hogyan tudnád ezt a golyót megszerezni? Eddig 23-an próbálkoztak, de mind rajta vettek. Pedig nagyon különbözik. Fájna a szívem. Inkább tégy le szándékodul, és élj boldogan.
1: Nélküled úgy sem volna élet az életem. Ne is akarj lebeszélni, mert az hiába aluborka. Inkább azt mondd meg, mit kell tennem.
6: Tudj meg hát mindent, ha nem bírhatlak jobb belátás. A hegynek a tövében, amelyiken ez a kastély áll, van egy forrás. Mellette lakik egy vadbőrény, azzal kell megküzdened. Ha sikerül megölnöd, kiszáll belőle egy tüzes madár. A madárban van egy tüzes tojás, annak a tojásnak a sárgája pedig nem más, mint a kristálygolyó. Hanem a madár addig ki nem ejti a tojást, míg rá nem kényszeríti. Ha pedig a tojás a földre esik, mindent lángba borít a környéken, és elolvad maga, a kristálygolyó is a tűzre. Akkor aztán minden fáradtságot kárgatsz.
1: Nincs az a fáradtság, amit el nem viselek érte. Nyomban indulok a forráshoz, megmártózom, hogy friss erőre kapva még ma legyőzzem a vadbőrét.
0: Így is lesz. Sokáig küzdöttek. Végül az ifjú markolatáig döfte karját a szörnyetek szívébe. Abban a pillanatban fölrepült a tűzmadár. Víjogott egyet, s el akart szállni, de a fiú idősebbik bátyja, a sas, lecsapott rá a fellegekből, a tenger fölé űzte, és ott úgy megtépte a csőrével, hogy a tűzmadár ijesztében elejtette a tojást. A tojás azonban nem a tengerbe esett, hanem egy partmenti halászkutyó tetejére. A nádtető nyomban füstölni kezdett, s már-már lángot fogott, amikor hirtelen hegynyi hullámokat vetett a tenger. Abjai átcsaptak a kunyón, és elöntötték a tüzet. A fiú kisebbik bátyja a Szefan korbácsolt a tüzetén. Ahogy a tűz kialudt, a fiú szerencsésen megtalálta a tojást. Nem olvadt el, csak egy kicsit felfattózott a héja, ahogy hirtelen rázódult a hideg tengervény. Az ifjú kivette belőle a kristálygolyót, elment vele a varázslóhoz, és felmutatta.
2: Megtörted a hatalmamat. Bátor legény vagy. Megérdemled a jutalmat. Mostantól fogva, te vagy az aranynap kastélyának király. És tudd meg, hogy ebben a szempillantásban a két bátyád is visszaváltozott emberre.
0: Jó sietett a királynak, aki már várta őt az aranynap kastélytól. Gyémánt hímes aranypalást volt a vállán, gyöngyös koszorú a fején. De sem gyöngy, sem gyémánt, sem arany nem lehetett tündöklő a mosolyánál. Ott a tornácon, azon nyomban gyűrűt is váltottak. Még ma is boldogan élnek. Ha...

0: A hazudós egér. Az egér az erdélyi kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félrecsapta, úgy látszik többször is a mogyoróhéj fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodálatos dolgokat tudott. Honnan ismerheti ez a csillagokat, gondolkozott a róka. Még ha a zsiráf mesélne, az csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér, hiszen ez a fű közül sem látszik ki. Meg is kérdezte, honnan tudod ilyen pontosan? Ne viccelj, mondta csodálkozva az egér. Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban? Ezt hallanom kellett volna, szégyenkezett a róka. A többiek meg a mókus, a borz, a nyest, a menyét, az űz, a szarvas és valamennyien, akik ott voltak, kórusban vágták rá, hogy persze te oktondi, de még mennyire hallanod kellett volna. A róka behúzta a farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól. Kitől kellett volna hallanom? Ostoba! Hát magától az egértől, mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Aha, morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyi nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és éppen azt mondta. A csillagokról jut eszembe... Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, s meglátta a csillagokat. Kű az angyalát! Szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott, bongott, mesét sürgetően kérdezték. Mi jut eszedbe a csillagokról? Az jut eszembe... mondta olyan időhúzás féleképpen jó lassan az egér, és nem mondott semmit, mert igazából az jutott eszébe, hogy egérni őnagysága, a kedves felesége megint feszekszik majd, hogy ilyen későn megy haza. Az jut eszembe, mondta még egyszer, hogy nekem most egy fontos találkozóm van, rohanok is. Lepattant a pultról, a vaddisznónak intett, hogy a 8 mogyoróhéj bort írja a többi közé. A vaddisznó volt ugyanis a kocsmáros. Útközben eszébe jutott, hogy valami ajándékot kellene vinni a feleségének, hát ha akkor nem csak patáliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot, odavágtatott, letépte és a hóna alá csapta. Már indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből.
1: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül a lába előtt hallja a nyöszörgést, lenéz.
1: Nicsak,
0: mondta.
1: Egy farkas verem.
0: Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
1: Hát te? Rálépett valaki a lábodra?
0: Kérdezte az egér. Csak gúnyolódj, te gazember, nyögte a farkas. Most megteheted, amikor így megjártam.
1: De hát én igazán nem gúnyolódom,
0: mondta az egér.
1: Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy?
0: Vak vagy te, dühöngött a farkas.
1: Ellenkezőleg, nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot esti szürkületben.
0: Hát akkor talán engem is látsz most.
1: Persze,
0: mondta az egér.
1: Lemásztál ide, és most nyöszörögsz.
0: Lemásztam. Nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem, tette hozzá szomorúan, és neki kezdett bömbölni újra.
1: Mit ordítasz?
0: Szólt le bosszús hangon az egér.
1: Miért nem mászol ki?
0: Innen, nevetett keserűen a farkas. Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala.
1: Mit nézek rajta? Láttam már többször is,
0: mondta fitymálóan az egér.
1: Le is mértem, 5,20 méter az egész, semmiség.
0: Mikor láttad? Kérdezte gyanakodva a farkas.
1: Hát, amikor beugrottam megnézni, milyen az alja.
0: Beugrottál?
1: Világos, mondta az egér. Különben hogyan néztem volna meg, hogy milyen az alja?
0: És hogyan jöttél ki?
1: Nevetséges kérdés. Hát, kiugrottam.
0: Te? Innen? Kiugrottál?
1: Mint a pinty,
0: mondta az egér.
1: Igaz, hogy egész életemben sportoltam. Kétszer is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked...

0: De ha még holnap is itt leszel, lejövök, és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát! Tehát ne felejtsd! Ugrás, pihenés, ugrás!
1: Ezzel elment, de esze ágába sem volt hazamenni. Egy fa tövébe húzódott, figyelt a verem felé. Futó léptek zaját hallotta. Aha, gondolta, most futja az öt kört. Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás. Ha, hát ez nem sikerült, szomorkodott az egér. Harmadszorra aztán a két lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni. No, lám, csak ugrálni kell, örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett. Ennyi, mondta magában, hazudhattam volna azt is, hogy már második ugrásra kijöttem. Most majd hetvenkedni fog ez a farkas, hogy neki harmadszorra sikerült, ami nekem csak ötödször. A farkas azonban kim volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazamenetelt illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fütyörészni kezdett, fölordított valaki. Jaj, de megijedtem! Az egér megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte. Kitől ijedtél meg?
2: Tőled!
1: Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidülesztette a mellét.
0: Hát, azt nem csodálom, mondta. Egyszer egy elefántot is halára ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőm van. Te ki vagy?
2: Én vagyok,
1: mondta a kos, és elővalkodott egy galagonya bokor mögül.
0: És a te külsőd nem is félelmetes. Csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fütyörészni.
1: Az egeret lehangolta, hogy a kos nem találja a félelmetesnek a külsejét, csak a jómodor kedvéért kérdezte meg.
0: Mit félsz a rókától?
1: Mert meg akart verni. Már egy hete bujkálok előle, szepegte a kos. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
0: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz, bár az ő fogai fele annyit sem érnek, mint az enyémet,
1: mondta az egér, és a mutató ujja körmével megpöngette hegyes fogait.
0: De hogy erős? Nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok,
1: de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta messze elkerült.
0: Mit csináltál vele? Nem érted? Meghúpáltam.
1: Hát ez mit jelent? Kérdezte ilyetten a kos.
0: Hát azt, hogy megvertem.
1: Te, a rókát?
0: Én hát. Mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska, kénytelen voltam Móresre tanítani.
2: Mire tanítani?
0: Móresre. Az mi?
2: Hát kos létedre elég alacsony műveltségű vagy, mérgelődött az egér.
0: Az is azt jelenti, hogy megvertem.
2: És nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát, igenis, én a macskát.
0: És amikor már éppen hordta az írháját, azaz, hogy látom, ezt sem érted, szóval amikor már menekült, kitéptem emlékül a bajuszából két szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt! És már kapta is ki a kezemből. Fölugrottam, és két akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng tőle a füle.
2: Te is hallottad? Szólt közgatós.
0: Világos, mondta az egér. A jobb füle mélyebb, a bal magasan csengett, és utána még fültövön is pöcköltem. Te még olyat nem láttál, hogy futott? Ám bár, a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofont, először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakat.
1: Jaj, hol látsz rémületes szarvakat? Riadt meg a kos.
0: A fejeden,
1: mondta az egér.
0: Mutasd csak!
1: A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát.
2: Tényleg rémületes? Kérdezte reménykedve.
0: Mi az, hogy?
1: Mondta az egér.
0: Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
2: Gondolod?
1: Kérdezte kisé bátrabban a kos. Ebben a pillanatban az egér surranó leszre lett figyelmes. Jóféle volt azonnal tudta, jön a róka.
0: Na, akkor én rohanok is,
1: mondta,
0: mert elkésem. Maradj még egy kicsit,
1: kérlelte a kos.
0: Nem lehet,
1: mondta futtában az egér.
2: Legalább azt mondd meg, mi lett a macska két szál bajszával.
0: A fi-

0: Magamnak adtam Hegedű úrnak,
1: kiabált vissza az egér, és már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra.
2: Na végre megvagy, te Pernahajder, mondta a kosnak. Most aztán majd Móresre tanítlak.
0: Azaz meg hupálsz?
1: Kérdezte Hegykén a kos.
2: Így is mondhatjuk,
1: felelte a róka, és felhúzta a boxkesztyűjét.
2: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
1: Kérdezte a kos.
2: Mert különben elfelejted, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell, megértettük?
1: Nagy képűsködött a róka, és lépett egyet a kos felé. A kos se volt más, nekilendült, oldalba öklette a meglepett rókát, és két jókora pofont lekent neki. A róka elszédült az ütéstől, és egy fának tántorodott.
2: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek, mondta a kos. A fülcsengésedet nem hallom.
1: És most jól teszed, ha elhordod az írhád, mert ha fültövön is pöcköllek, mint múltkor az egér, akkor két hétig nyomod az ágyat. A róka villámgyorsan elhordta magát.
2: A biztos megbolondult ez a kos,
1: gondolta magában.
2: Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult, még hogy egér.
1: Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott. A róka megállt egy pillanatra. Mégiscsak lehet ebben valami igazság, ez az egér talán mégis a csillagokban lakott. Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
3: Most kell hazajönni, tegerek szégyene! Rég kiült a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam, azt hittem, elütött egy elefánt, vagy elkapott a macska.
0: Mit kiabálsz? Mondta az egér. Dolgom volt, meg kellett mentenem a farkast meg a kost, nélkülem elpusztultak volna.
3: Hazudsz, hazudsz!
1: Kiabált magából kikelve egérni.
3: Más se tud csak hazudni! Te vagy a világ leghazudósabb egere!
0: Az meg lehet,
1: mondta mosolyogva az egér, és átnyújtott a feleségének, a sok vihart látott harangvér.

0: Irodalmi lépegető. Lépegető.
1: Az aranygyapjas kosok. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren, innét, hetet-hét országon egy sánta arasszal túl, volt egyszer egy gazdag pásztor legény. Ennek a legénynek volt 99 juha s 3 aranygyapjas kosa. De aztán olyan szép 3 állat volt ez a 3 aranygyapjas kos, hogy még a királynyájába se volt azoknak párja. Őrizte is a legény, mint a szemefényét. Aludni is úgy aludt, mint a nyúl, csak a fél szemét húnta le, a másikkal mindig a kosokat nézte. Egyszer csak elkövetkezik a tél. A legény béreked anyájával. De hát nagy volt a baj, mert nem termett abba az esztendőbe elég széna, s drága pénzért se kapott még egy szálat sem. Mit csináljon? Az a sok drága jó, s azok a gyönyörű, aranygyapjas kosok most mind egymásra döglenek az éhségtől. Ő bizony, gondolja magában, egyet sem évelődik, bucsálódik, hanem elhajtja valamerre a szegény állatokat, s addig megy velük, amíg valahol harapnivalót talál nekik. Megy, mendegél, terelgeti elébb-elébb a juhokat. Elől ment a 3 kos, utána a juhok, nagy búsan bégetve, mert már 2 álló napja nem kaptak csak egy harapás szénát sem. Addig mennek, addig mendegélnek, hogy elérnek egy nagy rengeteg erdőbe. Ennek az erdőnek a kellős közepébe volt egy nagy puszta, s hát azon a pusztán annyi szénabogja van, hogy a szem nem tudná belépni. Hely, megörvend a legény, s azt mondja magában, hogy ő bizony még a Poncius Pilátusnak sem egy tovább, egy lépés sem, ezen a helyen megtelepedik, s beleáll a szénába, akárki élek. Nagy hirtelen széjjel hányt egy bogjás, azt egy szempillantásra föl is szedegették az állatok. Ma eltelik egy nap, egyik bogja fogyott a másik után, s nem is nézett arra senki lény. De hát, szerelmes Jézusom, másnap virradóra csak oda jő egy óriás. De akkora, hogy a feje az eget verte, s nagy mérgesen a legényre támad. Hogy mered az én színámat étetni, te ember izink! Aj, megijed a legény szörnyűségesen. Az a rettentő nagy óriás most mindjárt kitapodja még a lelkit is. Mondja neki.
2: Ne haragudjék ilyet, óriás bátyám uram, hiszen megfizetem, amit a juhaim megettek.
1: Nem kell a pénzed,
3: mondja az óriás.
1: Hanem most mindjárt ölj meg 33 juhot, egy aranygyapjas kos. Azokat egyszerre süsd meg, mert ma még nem füstukoltam.
3: Mit csináljon szegény fejem? Meg kell, hogy ölje azokat a drága szép juhokat, de még az aranygyapjas kos is. Haj, de szomorú volt szegény, szinte megrepett a szíve, mikor a kést az aranygyapjas kos hasába akasztott. De már annak meg kellett történnie.
1: Elé került az óriás egy rengeteg nagy üstöt. Abba beléhánták a teménytelen sok húst. Aztán olyan tüzet csaptak alá, hogy hetet-hét országon túl is világolt a lángja. Meg is sült egy picre annak a 34 állatnak a húsa. És az óriás, akár hiszi, de akár nem, csak belémerített 3-szor az üstbe az ő kalánnyával, 3 falásra, mind egy B-faló falásig B-hem mentette a fáintostokát. Azzal azt sem mondta. Hé, legény, cseréljünk pipát! Tovább állítom.
3: Na, mondta a legény magában.
2: Én ugyan jó, de rágám megfizetém azt a kicsi szénát.
3: Tusakodott, vajon ott maradjon-e?
1: Ő bizony ott marad. Nem bánja már, ha ennyiben van, egye meg mindamennyi juha van, az a nagybélű óriás. Megint csak neki esett 2-3 bogjának, széjjel hányta, s jól tartá a juhait.
3: Elkövetkezik más reggel.
2: hát megint jő, az óriás. Már messziről kiáltotta.
4: Hamar, legény, hamar! Öjj le 33 juhots egy aranygyapjas kost, mert ma még nem frustukoltam.
2: Mit volt, mit nem tenni? Csak megöle 33 juhots az aranygyapjas kost is utána. Az óriás három falásba, ezeknek is megette a húsát, és azzal tovább sétál, nagybegyesen. Még éppen 33 juha, és egy aranygyapjas kosa volt a legény. A szíve is sírt, ha rájuk nézett. Ha még ezeket is megeszi az óriás, elvehet világgá. Úgy marad, mint az újon. Elkövetkezik a harmadik reggel is, s hát csak ugyan jöjj az óriás nagy terendóciával, s messziről kiabálja.
4: Hé, legény, hé! Hát azok a juhok még élnek? Mindjárt megölt valamennyit, mert különben szörnyű halált halsz!
2: Könyörög a legény, istenkedik, hogy hagyja meg már azt a keveset, de az óriás még egy juhfarkat sem engedett.
4: Hallod-e, hé?
2: Mondá a legénynek.
4: Ne kenterfalazd nekem sokáig, hanem duvaszd ki a bőrükből azokat a juhokat, mert különben rútat látsz.
2: Megöli a legény mindegy szálig a juhokat, meg a kost is. Beléhányja a teménytelen sok húst az üstbe, és egy nagy rúddal kevert nagy keservetesen. Egyszer az óriás, mit gondol, mit nem, leheveredik a tűz mellé, és elszenderedik. Na megállj, te istentelen gondból, tudom azt az egyet! Azzal csak kimerített egy kalán jó forró zsírt, az óriás szemére locsantotta.
4: Szörnyet bődül az óriás, felszökik a tűz mellől. Tapsant ide, tapsant oda a nagy lábaival, ha valahogy rátapsíthatna a legényre. No, te emberi zény! Kioltád a szemem világát! De vigyázz, hogy a kezem közé ne kerülj, mert erősen megkeserülöd!
2: Eleget inni is, eleget túl is, kerítgeti mindenféleképpen, de nem vala annyi lelkes istene, hogy meg tudja fogni a legényt. Gondolja az óriás, ezt itt soha meg nem fogod, hé, míg a világ s még két nap, ha szép szerint nem. Elkezdett a legénynek hízelkedni mindenféle mézes mázos beszédekkel, hogy így, hogy úgy, hogy őt vezesse mindenfelé, ha már megvakította, s bizony nem bánja meg. Nem én, mondá a legény. Jár békével, szeretnél úgy engemet is megenni, abból ne veszel, hé! Azt mondál most az óriás.
4: Látom, hogy nem lehet túljárni az eszeden, te pásztor legény. Jól van hát, járj te is békével, hanem ha már megettem a juhaidat, nem akarom, hogy egész károd legyen. Adok neked egy gyűrűt, azt húzd fel az ujjadra, s nagy hasznát veszed, bármerre jársz ezen a világon.
2: Erre az óriás ledobott egy gyűrűt. A legény pedig nagy hirtelen felkapta, és a kicsi ujjára húzta. Hát, ahogy felhúzta, az a gyűrű csak elkezd kiabálni. Erre, erre vakóriás! Erre, erre vakóriás! Meg gyűrű hangja után. Na most mit csináljon? Mindjárt agyon tapossa a vakóriás. Eleget akarja lehúzni a gyűrűt, de úgy az ujjára ragadt, hogy semmi letteképpen nem tudá lehúzni. Mit volt, mit nem tennie? Elérántotta a picskáját. Lenyisszentette az ujját. Volt ott közelébe egy feneketlen tós. Abba belédobta az ujját gyűrűst. A gyűrű pedig a tóban is azt kiabálta. Erre, erre vakóriás! Erre, erre vakóriás! Az óriás ment is utána, és egyszer csak beléugrott a feneketlen tóba. Úgy elmerült, hogy soha meg nem látta többet Isten áldott napját. No, ettől nem kell többet félnem, mondta a legény. Hanem most már el is mehet egy világjá. Elindul a legény, mert endegél a nagy rengetegben. Ami benne találkozik egy szörnyű nagy fekete medvével. El akar futni, de a medve megszólhass, azt mondja neki.
3: Állj meg, én ne futj, mert számadásom van veled. Tudod-e, hogy ki vagyok én? Én annak az óriásnak a testvére vagyok, akit te megvakítottál. Megölhetnélek, de most meghagyom az életedet. Hanem azt mondom neked, hogy meg ne merj házasodni az életben, mert ha még a világ végén lész is, megtalállak, szörnyű halált halsz.
2: Fogadkozik a legény, hogy ő nem házasodik meg, hiszen nem is kaptam feleséget, amikor nincs neki semmi a föld kerekségén. Azzal tovább megy, nagy szomorú. Búsult szegény feje, hogy mit is ér már az ő élete, ha meg nem házasodhatik. Mendegél, kiér az erdőből is. Annak a szélén talál egy háza. Abba lakott egy özvegyasszony egyetlen leányával. Bémegy, köszön, s kérdi az asszony, hogy mi járatban van.
5: Én bizony, néném asszony, szolgálatot keresnék, ha valaki megfogadna,
2: feleli a legény. Az özvegyasszonynak megtetszik a legény, s befogadja szolgálat. Eltelik egy esztendő, eltelik kettő, s a legény még mindig az özvegyasszonynál lakott. Nem tudott megválni a háztól, mert megszerette a leányt. A leány is szerette. A legény egyszer csak elé állott, s megkérte a kezét az özvegyasszonytól. Azt pedig azt mondta, hogy nem bánja, ásó, kapas, a nagy harang válassza el őket, ha szeretik egymást. Bezzeg, hogy elfelejtette a legény, mit mondott volt a medve, s viszi a leányt a templomba, hogy megesküdjenek. Hát, amint a templom ajtóhoz érnének, szörnyűséges mormogás hallatódik. Megijed a legény. No, ez bizonyosan a medve. Az, Isten Krisztusunk segéd. Szammogott B egy nagy hegyen, egyenest a templomnak tartott. Azt mondja a legény a mátkájának. Szüven szerelme, nekünk most meg kell válnunk. Elfelejtettem, hogy nekem nem szabad megházasodni soha ez életben. Az a medve, aki ahajtjú errefelé, mindjárt megöl, ha bévezetlek a templomba. Sírt a legény, sírt a leány keservesen. Elbúcsúztak egymástól, de ha soha el ne felejtsék egymást, egy gyűrűt ketté törtek, egy zsebkendőt pedig ketté hasítottak. Felét eltette a leány, felét a legény, a gyűrűnek, a kendőnek is. Úgy indult a legény, útosásba. Azt mondta, hogy éppen a világ végére megy, hanem a medve utána kiáltott.
6: Most megmenekedtél, hanem vigyázz, mert megtalállak, ha a föld alá bújsz is.
2: Megy a legény, hetet hét ország el, hegyeken, völgyeken állta, s talál kicsi házat. Bémegy oda, s hát ott egy olyan ősz öregember lakik, hogy az orra éppen a térdébe. Köszön neki. Adjon Isten szerencsés jó estét, öreg apu!
6: Szerencsém, feleli az őszemben, hogy öreg apónak szólítottál, mert különben halálfia vagy. Hát hol jársz itt, ahol a madár se jár?
2: Elé mondja a legény, minden bújjátba jár. Nem tudja, mit évő legyen, szeretne megházasodni, de egy istentelen medve erőst fenekedik az életére, mindenfelé kíséri, akár merre megy.
6: Azt mondja az őszemben. Édes fiam, én nem tudok ez ellen semmit tenni, hanem adok egy gyűrűt, aztán menj azzal tovább. Innen két napi járóra lakik egy nálamnál is öregebb ember. Mondjad neki, mit adtam, talán ő is áldozik.
2: Megköszöni a legény a gyűrűt, s tovább. Két nap múlva csak ugyan elérkezik, ahová az őszembe igazította. De abba a házba olyan őszember lakott, hogy az elsőnek az apja lehetett volna. Köszön ennek is. Szerencsés jó estét, öreg apó!
6: Áldott szerencsét, hogy öreg apónak szólítottál. Hát mi szél vetett ide, édes fiam?
2: Mondja a legény a dolgát, hogy egy őszember igazította ide, ha ő is adna valamit. Azt mondja az őszember.
6: Egyebet én sem adhatok, fiam. Gyűrű, csak tedd el jó, s menj még két napon, aztán találsz egy házat, abban még nálamnál is öregedtem be, majd át az is valami.
2: Megy a legény, s meg sem állott, amíg ahhoz a házhoz nem ér. Ott ült a góc alatt az ősz ember, az ölibe egy nagy biblia, s abból olvasta. Köszön a legény. Az őszember kinéz a hócaló, s azt mondja.
3: No, éppen kerek 100 esztendeje, hogy ember nem láttam. Hát, de hogy kerekedtél ide, te szegény legény?
2: Mondja a legény, hogy mibe jár.
3: Jól van, édes fiam, ne búsulj. Adok én is egy gyűrűt neked, tedd a többihez. Aztán menj tovább, addig menj, amíg az út két felé válik. A két út közt van egy domb,
7: a három gyűrű, tedd le oda, te pedig feküdj rájuk, el ne mozdulj reggeli, aludj ott egész éjjel. Amikor reggel megébredsz, három nagy kutya lesz melletted a három gyűrű helyett. Egyet szólíts minden tudónak, egyet világon által látónak, a harmadikat szólíts föld nehezének. Menj aztán ezekkel, amerre a szemed lát, ne félj a medvétől.
8: Megköszöni szépen a legény a jó tanácsot. Elbúcsúzik, s tovább. Másnap estére kelve keresztúthoz ér, s ott meg is állapodik. Hát, csak ugyan volt egy domb ott. Leteszi a három gyűrűt, ráfekszik, elalszik, s reggel mire fölébred, akkor a három kutya hemmedezett mellette, mint három nagy sütőkemence. Mondja egymás után a nevüket, s mind a három elejébe szökik a nevére.
7: A legény jól megjegyzi, hogy melyik másik.
8: Már most szervusz világ, csak lássa meg a medvét. Tudom Istenem, úgy széjjel szaggattatja ezekkel a kutyákkal, hogy egy porcikája sem marad.
7: Ment a legény, ment, hegyeken, völgyeken által. Én egy kis házban, ott lakott egy csúnya vén boszorkány.
8: Vészegődik a boszorkány. Azt mondja neki a boszorkány, hogy nála az Isten földjén nem lesz egyéb dolga, csak minden nap menjen el vadászni, és hozzon egy nyulat.
7: El is ment a legény már első nap nyulászni, és magával vitte a kutyákat is.
8: Amíg oda járt, csak beállí a medve a boszorkányhoz, és megkérdezi, hogy egy ilyen legényt nem látott még.
9: Te, biz igen,
8: mondta a boszorkány.
9: Nálam van szolgálatba.
7: No, ha nálad van, bizony akkor én meg is ölöm,
8: mondta a medve. A boszorkány erre azt mondta, hogy tőle ugye sem semmije, ő bizony kútba nem szökik utána. Aztán elegyezték, hogy a medve lefekszik az ajtó küszöbön belül. Nagy hirtelen vágytak egy gödröt, és abba feküdt, hogy se a legény, se a kutyák észre ne vegyék, mert különben azok mindjárt összetépik. És amikor a legény belép, csak szökjék a nyakába, s folytsa meg! Béfekszik a medve a gödörbe, és a közben a legény is hazaindul a vadászatról egy nyúllal. Amint jődögélnének, csak összedugja az orrát a három kutya, és a mindentudó azt mondja,
10: ti csak maradjatok a gazdámmal. Én előre futok, mert baj van otthon.
8: Azzal megfutamodik, s ahogy hazaért, egyenest a küszöbnek ment, s ráfeküdt.
10: Hazaérkezik a legény és a másik két kutyával. Be akar menni, de a mindentudó nem mozdult el a küszöbről. Átlépte volna, de már mondám, hogy akkora volt, mint egy sütőkemence. Eleget szépen neki, hogy kús, félre mindentudó. A mindentudó meg sem mozdult. Rúgta, verte. Bizony nem mozdult az. Mit volt, mit nem tenni? Az ablakon kellett, hogy bemásszék. Aztán beült a góc alá, a nyulat megsütötte, a boszorkánnyal megették, a medve meg sem mert moccanni a gödörben. Másnap is elmegy a kutyákkal vadászni. Mérgelődött, morgolódott a medve, hogy nem ölhette meg a legényt.
9: Hogyan is ölhetné meg? Mind azon törte magát.
8: Azt mondja a vén boszorkány.
11: Hallod-e te, medve? Tudom én, mit csinálj. Ássunk a góc alá egy gödröt, feküdj oda, s mikor oda megy, hogy a nyulat megsüsse, szökjél ki a gödörből, s dobd a tűzbe!
8: Úgy is tesznek. Gödröt ásnak a góc alá, a medve belé fekszik. De a mindentudó azt is tudta, és ismét megsuttintotta a társainak, hogy baj van otthon. Fogja magát a világon átallátó, belé heveredik egy pocsolyába, azzal előre fut, s otthon egyenest ráfekszik a tűzre. S az mindjárt kialudt.
10: Hazaér a legény is. Meg akarja sütni a nyulat. De hát a világon átallátó ott fekszik nagy lucskosan, egy szikra tűz sincs, s hiába kiabál neki, kuss el, világon átallátó! Hiába üti, veri, el nem mozdult az onnét. A legény nagy mérgibe kiment a házból, lefeküdt a csűrbe, akkor a kutyát is utána sompolyogtak.
8: De bezzeg csak most mérgelődött Isten igazában, medvekoma. Azt mondta a vén boszorkánynak, hogy ha holnap el nem pusztíthatja azt a legényt, akkor a boszorkány pusztítja el.
11: Jól van, nem bánom,
8: esküdözött a boszorkány.
11: Szaggass 77 darabba, ha holnap meg nem ölheted az istentelent! Feküdj most az ágy alá, ott bizonyosan nem látnak meg azok az ördöngős kutyák, mert güzsülödjek meg, ha nem a kutyák mesterkednek ellenünk! S amint belép, ugor ki az ágyból, s tégy vele, amit akarsz!
8: Elment a legény harmad.
7: a kutyát is vele menne, a medve pedig béfekszik az ágy alá. Hanem a mindentudó ezt is jól tudta, s megint csak összesúgtak bukva. Aj, megrugaszkodik erre a föld nehezes, hazáig meg sem áll. Béfut a házba, s egyenest felfekszik az ágyba. De lelkem Istenem, úgy ránehezedik az ágyra, hogy a medve meg se tudott moccanni. S a legény békességesen megsüthette a nyulat, aztán jól lakott, elnyúlt a góc alatt, úgy aludt ott reggelig, mint a bunda.
12: A vén boszorkány pedig nem találta helyét.
7: Csak hogy ki nem törte az erős nyavaj a szörnyű félelmiben. Vége az életinek, ha a legény elmegy hazudról. Gondolja, még próbál egyet, hát azzal a legényt is elpusztíthatná, s az ő életét is megmenthetné. Azt mondja a legénynek, amikor felkészült, hogy vadászni induljon.
11: Hé, minek is viszed magaddal azokat a nehéz kutyákat? Hiszen azok úgysem fogják el a nyulat. Ne fáraszd mindig, inkább rekeszd be a csűrbe, amíg te oda jársz.
7: A legény szélese világért nem is gondolta, hogy a medve a háznál van. Hallgatott a boszorkányra, s csak ugyan be is rekesztette a kutyákat a csűrbe. Azzal elment vadászni. Jő haza este felé. S hát, a medve csak elejébe toppant. Aj, megijed a legény! Usdi neki, vesd el magad! Megfutamodik hátra a kertbe, s felmászik egy fára.
4: Mászhatsz, kiált a medve. Még az égbe is felmászhatsz. Már meg nem szabadulsz a körmöm közül.
7: Könyörgött a legény, kegyelmezzen fiatal életének. De a medve mindcsak azt kiabált.
4: Szállj le onné, mert ha nem, én szállítlak le, azt pedig meg nem köszönöd.
12: Jól van, mondta a legény. Leszállok, csak engedd meg, hogy elébb hármat kiáltsak.
4: Kiálthatsz 13-at is. Úgyis halál fia vagy.
7: Kiált a legény, ahogy csak a torkán kitér.
12: Nye, minden tudó, nye!
7: Hallja ezt minden tudó, s mondja a többieknek. Hé, halljátok-e? A gazdám az én nevemet kiáltá? Talán bizony álmot láttál, mondta világon által látós a föld neheze, mert ők csak ugyan nem hallottak semmit. Egy kicsi idő múlva ismét kiállt a legény.
12: Nye, világon által látó, nye!
7: Hallja ezt a világon által látó, s mondja a másik kettőnek. Nem hallottátok-e? Mintha most engem szólított volna a gazdánk. Most a minden tudós a föld neheze nem hallotta, s azt mondták a világon által látónak, hogy bizonyosan álmot látott. Harmadszor kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért.
12: Nye, föld neheze, nye!
7: Most a föld neheze hallotta a kiáltást is, a többi nem. De bizony Isten, Krisztus útsegén hallám az én nevemet szólítani, de a föld neheze. Minden tudó. Menjünk, mert a gazdánk veszedelemben van.
4: Aj, megrugaszkodnak!
7: De közben legyen mondva, a medve rengeteg nagy kövekkel, sziklákkal körülzárta volt a csűr. Még a fedelit is jól megnyomkodta, hogy a kutyák ki ne szabadulhassanak. Nekiszökik a minden tudó a csűrfalának. Rúg egyet rajta, s csak megrendül a csűr belé. Rúg egyet a világon által látós, arra kidőlt félig. Rúg egyet a föld nehezes, arra úgy széjjel duvadt az egész csűr, mintha nem is lett volna. Ez alatt a medve elmászott a fára, és éppen meg akarta ragadni a legényt, hogy megölje. Meglátják ezt a kutyát, szakik egyet a minden tudó, de nem tudott egy szökésbe ott teremni a medvénél. Szakik a világon által látós, az felszökött a fának tele magasságára, szakik most a föld neheze, és ez éppen a medvéhez szökött. Belé csimpeszkedik a medve torkával, ránt egyet rajta, s úgy leteremti, hogy éppen a világon által látóig hengeredett. Rándít egyet rajta a világon által látó is, s lehajítja a minden tudóhoz. Ez nyakszírten ragadja, s úgy levágja, hogy csak megnyekkent a földön. Aló neki, leszökik mind a három kutya a fáról, közrefogják a medvét, s úgy szerte tépik, hogy még a 77. forcikája is 77 felé szakad. Azt mondja most a minden tudó.
4: No, ezzel készen vagyok. De hátra van még a vén boszorkány, szaggassuk össze azt is, mert megérdemli.
7: Mindjárt elé futottak, s a boszorkányt is összeszaggatta.
3: De bezzeg örvendett a legény, hogy már többet nem kell félni a medvét. Hálálkodott magába az ősz embereknek, hogy neki ilyen áldott hű kutyákat adtak.
7: Gondolja, már nincs rájuk több szükség. Visszaviszi, szépen megköszöni, talán ha ugyan lenne még otthon valami keresni való. Megérkezik a legöregebb ősz emberhez. Elmondja, hol járt, merre járt, miken mene által, s vissza akarja adni a kutyákat. Azt mondja az őszember.
12: Csak tartsd magadnál, édes fiam.
13: Menj vissza ahhoz a dombhoz, ahol egyszer háltál. Hálj ott az éjeni, reggelre a három kutyából. Három gyűrű lesz újra. Azokat vidd el magaddal, majd meglátod, hogy nem hallottál.
14: Köszöni a legény az őszember jóságát, elbúcsúzik tőle, s azzal meg sem állott addig a dombon. Ott lefeküdt a kutyákkal, s hát reggelre csak ugyan három aranygyűrű volt mellette, elteszi szépen a gyűrűket, s elindul hazafelé. Sok hegyeken, völgyeken ment által, még a haja is őszülni kezdett a rengeteg nagyúval. De addig ment, hogy éppen abba faluba ért, ahol az ő mátkája lakott. Kérdezi az embereket, hogy mi hír a faluba. Mondják neki, hogy nincs semmi különös változás, csak ez s ez a leány éppen ma mond hitet egy legénynek. Hát, az éppen az ő mátkája volt. Fogja magát, koldus gúnyába öltözik, s elmegy a lakodalmas házhoz. Amint ott áldogálna az ajtó meget, oda megy a menyasszony, s megkínálja egy pohár borra. Azt mondja a legény. Iszom, de csak úgy, ha te megiszod a felé. A leánynak jó kedve volt, azt mondta. Legyen meg a kiet kívánsága. Felhajtja a legény félig a bort, s titkon a pohárba veti azt a fél gyűrűt, aminek párját a leánynál hagyta volna. A leány is felhajtja a maradék bort, s hát, szerelmes Istenem, mit lát a pohár fenekén? Az ő fél gyűrűjének a felé. Hát, ezt hol kaptak ilyet? Ott, ahol te a másik felé. Azon közben eléveszi a legény a fél zsebkendőt is, és azt mondja, ha már bort ittam, meg is törülöm a szájamat. Hát, ezt hol kaptak ilyet? Ott, ahol te a másik felé. Haj, szalad a leány a ládájához, kinyitja, és eléveszi a fél gyűrűt, a félkendőt. Összeteszik a két fél gyűrűt, a két félkendőt. S hát úgy talál, mint a bodosi lakodalom. Sem több, sem kevesebb. De lett is öröm. A leány mindjárt a nyakába borult régi jegybéri mátkájának. A másiknak azt mondta, jó utat, ahol sár nincs. Csaptak aztán olyan lakodalmat, hogy Sánta Mihókbá ott törte ki a lábát a nagy táncolásba. Hát, a három aranygyűrűvel mi lett? Na, azt is mindjárt elé mondom. Azzal a három gyűrűvel az lett, hogy lakodalom után kezébe veszi az éjfiasszony. Nézi, nézi, és mondja, hogy milyen jó volna ez a három gyűrű az ő ujjára. Még jól ki sem tudja mondani, csak kiesik a kezéből mind a három aranygyűrű. S láss csodát! Olyan gyönyörű három aranygyapjas kos lett azokból, hogy a szem nem tud ábélni. Örvendett az éfi ember, hogy azt sem tudta, melyik lábára álljon, s esküdözött égre, földre, hogy ezek a régi kosok, kiket az óriás felfalt. Alig mondja ezt, bégni kezd a három kos, s hát csak, mintha a földből termettek volna elé, bélyomlik az udvarra a 99 jú. Még csak most lett igazi kedve az éfi embernek, hanem úgy is kellett. Eleget sanyargott szegény feje. Nem igaz-e, gyerekek?

0: Ödönke és a tízemeletes. Ödönke házat épített, tízemeletest. Összedőlt egyszer, újrakezdte. Összedőlt kétszer, újrakezdte. Harmadszor állt a ház. A földszint és rajta tíz emelet. Ödönke boldogan dörzsölte a kezét. Megnézem belülről is, mondta, és belépett a kapun a földszintre. Szervusz, földszint, mondta. Megnézném a házat.
1: Felőlem, Födönke, fintorgott a földszint. Felmehetsz.
0: Nem Födönke, Ödönke, javította Ödönke.
1: Figy-firigy, fuss följebb,
0: fortyant fel a földszint. Ödönke kedvetlenül felpallagott az első emeletre.
1: Szervusz, első, mondta. Eljöttél, Ödönke, elmehetsz, Ödönke, epéskedett az első.
0: Nem Ödönke, Ödönke, mérgelődött Ödönke.
1: Elég, Ödönke, eredj.
0: Felgyalogolt hát a másodikra. Micsoda ház, gondolta magában.
1: Szervusz, második,
0: mondta.
1: Mit merészelsz, Ödönke, menj mindjárt, mert megverlek,
0: mormogta a második. Ödönke futott a harmadikra. Szervusz, harmadik, ugye te szeretsz?
1: Haragszom, Ödönke, hiányod, hiánylom,
0: hurrogta a harmadik. Ödönke menekült a negyedikre. Nini, Ödönke, nézett a negyedik.
1: Nekem ne neszezz!
0: Ödönke már majd sírva fakadt, úgy ment föl az ötödikre.
1: Szervusz, ötödik,
0: köszönt félénken. Ödönke, Ödönke, örvendezett az ötödik.
1: Ölellek.
0: Örök öröm Ödönkét ölelnem.
1: Igazán örülsz? Kérdezte Ödönke.
0: Örömöm Ödönkétől ötszörösére ölesül. Erre Ödönke boldogan felnevetett így. Nevetett az ötödik is így. Örventek. De Ödönkének mennie kellett a hatodikra.
1: Szervusz, hatodik!
0: Köszönt mosolyogva Ödönke.
1: Hes, Ödönke!
0: Harsogta a hatodik. Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre.
1: Szervusz, hetedik!
0: Rebegte.
1: Hú, a híret hallom, hidegszik a hátam,
0: hújogott a hetedik. Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott sem járt jobban.
1: Nyúlcipőben nyargaj nyomban,
0: nyerítette a nyolcadik. A kilencedik meg, kinek kell lesz komiszkölyök, kotrógy, kellemetlenkedő. És a tizedik,
1: tolakodók, támadások, takarodjál, tökmag, tödön.
0: Ödönke orrát lógatva ment ki a házból, csak az ötödiken mosolygott egy kicsit. Ott kint lefeküdt a szőnyegre, ezen állt különben a ház is, állát a tenyerébe támasztotta, gondolkodott. Hamar rátalált a megoldásra, legalábbis azt hitte, rátalált.
1: Megállj, te ház! Kiáltotta.
0: Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta a tetejét, zsupsz! Megfordította. És ezzel újra belépett a kapun. A földszint, aki azelőtt tizedik volt, azt mondta,
1: füstként takarodj!
0: Az első, aki azelőtt a kilencedik volt,
1: elmehetsz, kiskomám!
0: A második, aki azelőtt a nyolcadik volt,
1: menekülj, nyiszlet, mit ugrász, nyakon verlek!
0: A harmadik, aki azelőtt a hatodik volt,
1: hes!
0: A negyedik, aki azelőtt a hetedik volt,
1: nem hallottad? Nem hívtalak!
0: Az ötödik, aki azelőtt is az ötödik volt, Ödönke, Ödönke, ölellek, örök öröm Ödönkét ölelnem. A hatodik, aki azelőtt a negyedik volt,
1: nem hívtalak, nem hallottad?
0: A hetedik, aki azelőtt a harmadik volt,
1: hus!
0: A nyolcadik, aki azelőtt a második volt,
1: nyakon verlek, nyiszlet, mit ugrász, menekülj!
0: A kilencedik, aki azelőtt az első volt,
1: kiskomám, elmehetsz!
0: A tizedik, aki azelőtt a földszint volt,
1: takarodj, füstként!
0: Na tessék, mondta Ödönke, és lefelé menet megsimogatta az ötödiket. Kiment, megvakarta a feje búbját, szétszette a házat, csak az ötödiket hagyta éppen, és elkezdett dolgozni. Épített, épített egész állónak, de sehogy sem sikerült megcsinálnia, amit akart. Már majdnem sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja, odaállt Ödönke háta mögé, nézte, mit csinál. De nem tudta kitalálni, mit akarhat, megkérdezte hát.
1: Mit építesz, Ödönke?
0: Egy olyan tízemeletest, mondta Ödönke, amelyik csupa ötödik emeletből áll.
1: csupa ötödikből, csodálkozott az apja. És első? Mondta Ödönke. Második? Minek? Harmadik? Ajjaj! Negyedik? Nem! Hatodik? Haszontalan! Hetedik? Hes! Nyolcadik? Nyomorult! Kilencedik? Kinek kell? Tizedik? Takarodjon! Hát pedig csupa ötödikből nem nagyon sikerülhet, vélte az apja. De igenis! Erősködött Ödönke. Azóta is építgeti a 10 emeletest, aminek csupa 5. emelete lesz. Hogy sikerül-e?

0: Jó estét!
1: Jó estét!
0: Jó estét! Van hal, van hal?
1: Van.
0: Hol?
1: A Balatonban.
0: Ja úgy, a Balatonban. De magának még nincs hal, ami?
1: Dehogy nincs, ami a Balatonban van, az mind az enyém.
0: Aha, csak ki kell fogni, mi?
1: Igen.
0: Nagyon kedves ember ez. Megengedj, hogy egy kicsit nézzem.
1: Az a kérdés, hogy milyen kibic maga?
0: Én a legjobb kibic vagyok. Ahová ülök, szerencsét viszek. A múltkor én kibiceltem ultipártinál, 20 ultit csinált egymás után, pirosba.
1: Jó, jó. Az a kérdés, hogy itt milyen kibic lesz?
0: Azt nem tudom. Halba még kezdő vagyok.
1: Na miért nem ül közeled?
0: Köszönöm, itt nagyon jó.
1: No, tessék csak közelebb ülni.
0: Dehogy ülök. A múltkor leültem egy horgász mellé, és elmondtam, milyen nagy halat fogott. És úgy csinált, úgy melbe vágott, hogy két napig köhögtem. Jó itt nekem, jó itt nekem.
1: Ön pesti?
0: Igen, pesti vagyok. Be vagyok ide utalva a Balaton mellé két hétre.
1: Jó itt, mi?
0: Ezt elhiszem. Hol volt nekem régebben két ilyen boldog hetem a Balatonnál? Tudja, milyen nyugodtan élek én?
1: A felesége is itt van?
0: Mondom, hogy nyugodtan élek, nem hallja?
1: Szóval egyedül?
0: Egyedül. Remek üdülőbe vagyok beutalva. A lakás remek, a koszt remek.
1: És bőséges?
0: Azt elhiszem. Levest, amennyit akarok, főzelék, amennyit akarok, hús, amennyit ők akarnak.
1: Nálunk is remek a koszt. Tegnap például volt egy bécsi szelet, de ilyen hatalmas darab.
0: Hajjaj, az a pálya. Mi az maguk? Halászok a bécsi szeletnél is melbe vágják az embert, nem csak a halnál. Hű. Ön micsoda?
1: Én magas építész vagyok, és ön?
0: Könyvelő, de csak középmagas.
1: Hát ide figyeljen, eddig nem bizonyult olyan jó kibicnek.
0: Hogyhogy?
1: Úgyhogy eddig még nem hozott szerencsét. Még egy keszeg sem harapott.
0: Mi az a keszeg?
1: Hal.
0: És az harap?
1: Persze, hogy harap, minden hal harap.
0: Akkor én megyek. Még az kell, hogy egy hal belém harapjon.
1: Hogyan kérem, csak nem gondolja, hogy a hal kijön a partra, hogy magát megharapja. A hal a horogra harap a vízben.
0: Na, hát oda nem megyek.
1: Vigyázzon!
0: Vigyázzon!
1: A fene egye meg elment.
0: Nem is láttam, hogy itt volt.
1: Hogyan kérem, látja azt a piros dugót? Az már mozgott, és ha maga jó kibic lenne, már bekapta volna.
0: Azt én tőlem nem lehet kívánni.
1: Mit?
0: Hogy bekapjam a dugót.
1: Ne, maga a hal kapta volna be.
0: A dugót?
1: Nem a dugót, a horgot. Vigyázzon!
0: Vigyázzok, vigyázzok!
1: Egyje meg, már megint elment.
0: Nem kapta be.
1: Nem.
0: Se a dugót, se a horgot.
1: Se. Most megint várhatunk.
0: Szabadságon van, ugye?
1: Persze, hogy szabadságon vagyok.
0: Hát akkor mit siet? Hát várhatunk. Mondja, milyen halat szokott fogni?
1: Ami jön.
0: Sellőt már fogott.
1: Milyet?
0: Sellőt.
1: Hát ilyen hal nincs.
0: A Balatonban nincs sellő.
1: Nincs.
0: A Dunába?
1: Ott sincs. Ilyen hal nem létezik.
0: Ugyan kérem, ott van az étlapon, sellő, roston, kérdőjel.
1: Hát az nem sellő, az süllő. A sellő az egy mitológiai alak.
0: Hogy érti azt?
1: Úgy, hogy csak a mitológiában van. Eddig egy szép nő, lefelé hal.
0: Hogy van az?
1: Derékig nő, onnan hal.
0: Nem mondja, derékig nő, és onnan lefelé hal.
1: Igen.
0: Nem egy nagy üzlet.
1: Pst, vigyázzon, vigyázzon, itt a bocska.
0: Hol?
1: Pst, nem látja, hogy pedzi már a kukoricát?
0: Miféle kukoricát?
1: Ami a horgon van.
0: Én nem látok se potykát, se horgot, se kukoricát.
1: A fene egyen meg, már megint elment.
0: A potyka?
1: Igen, a potyka.
0: Mondja, mi az a potyka?
1: Poncs!
0: Akkor miért mondja, hogy potyka?
1: Hagyjon békébe, nem mindegy az magának?
0: Nem, az olyan, mintha a pincsre azt mondaná, hogy pittyke.
1: Kérem, ne beszélj már olyan sokat. Nem látja, hogy mindig elmegy a hal?
0: Kérem. És mondja, potykát már fogott?
1: Persze, hogy fogtam.
0: És az a potyka, egy pillanat, már csak messzebb megyek. Az elébb jó melbe vágott. Az a pocska milyen nagy?
1: Néha például, de befertem a karom ebbe a kőbe.
0: Itt nagyon kell vigyázni, jó, hogy arrébb jöttem. És mondja, hogy fogják a pocskát?
1: Mondtam már, kukoricával.
0: Nem horoggal?
1: De igen, az ember rászúr a horogra egy szem kukoricát, akkor jön a pocska, bekapja kukoricát, erre a horog beakad a szájába, és az ember kihúzza.
0: Hát ide figyeljen, ez nem egy korrekt dolog.
1: Hogy nem korrekt?
0: Úgy, hogy az a szegény ponty elindul reggel hazóról valami kis kereses után. Úszik, hivatalról hivatalra, egyik helyről a másikra, itt biztatják, ott biztatják, végre talál egy szem kukoricát, bekapja szegény. Erre egy pesti magas építész, kezdi kihúzni a vízből, ne haragudjon kérem, ez nem egy korrekt dolog.
1: Úgy, hát ez egy butaság.
0: Ez nem butaság. Mit szólna maga, amikor beleharap egy bécsi szeletbe, valaki a szájánál fogva kihúzná az étteremből?
1: Pardon, én nem vagyok hal.
0: Attól még bekaphatja a horgot. Ajaj.
1: Kérem, ne beszéljen olyan sokat, elkergeti a halat. Micsoda kibic az, aki ilyen sokat beszél?
2: Psst, vigyázzon.
3: Most, úgy, látja. Most bekapta a horgot, most drukkoljon!
2: Drukkolok!
3: Óriás bocska! Legalább 5 kilós! Jaj, csak ki ne szakítsa magát! Drukkolok!
1: Hogy harcol a bestia! De most nem engedem,
3: csak kidötépje magát! Új, óriás, jaj, a mindenit most drukkoljon!
2: Drukkolok!
3: Na most!
1: Egye meg elment, kitépte magát. Hát maga szép kis kibic. Mondtam, hogy drukkoljon!
2: Én drukkoltam, én nagyon jól drukkoltam.
1: Jól drukkoltam. Hát elment a pocska.
2: Jó, de én a pocskának drukkoltam.

0: Tilos Rádió. Ez volt az ezévi utolsó irodalmi lépegető. Mindenkinek jó szilveszterezést.
1: Mert mi lesz ezután?
0: Kertakaró.
2: Jó.
0: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
0: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
0: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Ibis. Cigarettát vesz elő, de nem gyújt rá. Ujjai közt vízimadár fehér nyaka. Elfordít egy csigolyát, majd visszateszi a részt az egészbe. Most már a nyaka is sáros. Fekete a földtől, fent pedig a felhők fehére, halotti mész. Tiszta és indiferens, csak élhetővé tesz sterilségével. Elássa, aztán cigarettát vesz. Az üregbe dobott előző csomag helyett. Az egész biztos, a rész kétségekkel teli.

Core Flavor. 3.14. Kimész rágyújtani. Kizárod magad, a vékony falat mégis átüti a füst. Elnézed a gang mozgását, tágul és összeomlik majd újra. Könnyű párnák, zsákszerű húzatok, össze-összerándul körülötted az élet puha teste, szivacsos tüdőszövet. 3.14. Kimész rágyújtani. Beszív, kifúj. Vékony fal a füst. Kafkával mérem az elváltozásod, ahogy idővel elszívod önmagad, és lassan már csak visszatükröződés vagy a füst örvénylő felületén. 3.14. Kimész rágyújtani. Még jó, hogy én nem dohányzom, csak elvesznék a füstben. Zúg a belváros, a gangon pedig lassan széthullik a dohányból visszamaradó lassú spirál. Lerúgom a csikkedet a másodikról, kulcsra zárok, és keresek egy könyvet estére.

mint az álombarázdáin szétfutó üveggolyók. Aztán reggel, a fehér számla, a mutatók nélküli pupilla, a lapos szembogár, a nyüzsgés, az aszfalt, az ideges rángás, a lüktetés, a kattogás, de az esti órák a sajátjaim. Itt megnyugszik a részeg város tekintete. A papírra izzadt tinta, mint a bőrön áttávozó toxinok, sorok, két pont közé leírt távolság, szavakká rendezett szilánkok.

altató. Éjszaka van Pesten. A sötétnél alig feketébb pontok, legyek a falon. A téglán, tapétán átszűrődik a kinti forgalom bölcsőzaja. Gépek birkóznak, gyűrik, törik az éjjeli város kátránytestét. Így dobog egy aszfalt szív. Fészekként körbebúgják drótok és idegek. Bőrömön érzem a méhfal feszültségét. Felittam mind a betört szélvédőkek, fogak helyett a gyöngyszilánkokat apám kocsiából. Aztán csak fák, csak az erdő. A hatalmas hasonlat a rettegés kezdete. Lambériákban a halál, az éjjeli fenyőnyikorgás. És mintha nem is kintről jönne.

Játékok. A Rigó szeme alatti gyulladt dúc még egy darabig rángatja a dögöt, aztán átadja a madarat a füveknek. A tetem elmállik, páráival feltelik az ég, és a hízlat felhők érvágásából esni kezd. Először csak víz, aztán az odafent elveszett járatok, a kapitányok arcszagával és a hiányos öltözetű légiutas kísérők bánatával együtt. Jön egy astronauta, aki a popkultúrát igyekezett a Holdra csempészni, majd a csillagképek mesefigurái. Eleinte szépen, egymás után, aztán, mint a szervek egy felvágott hasfalon keresztül, mintha valami vágóhíd idézsából öntenék.

mert valamibe úgy is bele kell fulladni. Az éjszaka innentől egy kiszélesedő torok, és távolról látni az ajkakon ülő férfit, ahogy egyre beljebb csúszik, és végül eltűnik az izmos nyelv ölelésében. Ez egy szeretetteljes ölelés, bele lehet fulladni. Húzd le az egészet, kifordított halak vagyunk. A külső réteg a lassan feltelő úszóhólyag, alatta húsos anyag, meg halbél és hallélek, legbelül pedig halszemoptika. Szálkák simogatják, mint szeretők ezek, mert ennyi jutott a 10 körmöd, hogy valahol kapaszkodót találj.

sárgassággal ketyeg el az élet. Az üvegfalra akasztott tüdő idővel megsárgul, a szomszédok átjönnek, letépnek darabokat, legyen mit otthon a ragadozó halaknak adni. Lassan, csak apránként. Az egyik ezért jön át, a másik azt viszi el. A pirályákat szoptatni kell, a gyerekeknek meg enni adni. A konnektorok pedig így kibelezve, pucéran hagyva veszélyesek. Hiába a sapkasál, lebenyek és hörgők, a gége és a gyűrűporcok, a szivacsos szövet nem erre lett kitalálva. A panelek alatti nagy pincében, ahol beszivárog a szennyvíz, átizzadja a falak pórusait, és nincs rendes lámpa, se természetes vakolat, lakhatatlan hártyák burjánzanak. Az vagy, amit már nem bírnak megenni. Ami vasárnaponként megmarad belőled. Be kellett volna zárkóznod, vagy kiadnod a lakást és elköltöznöd. Mesztelenül veszélyes, de te még a lámpát is égve hagytad.

Zárszóként most a közterületek lakásairól és lakóiról. Amikor megszüntették a természetes fényt, új napszakok jelentek meg a kerület felett. Több emeletnyi éjszaka épült egymásra, de csak a park közeli részeken maradt meg az élet, és befelé haladva egyre ridegebb lett a táj. A lámpa hideg még egész lakható, a sötétkék elviselhetetlen. Amikor fekszel, már kiózanodva, a bokor alatt, fejed felett nyitott ablak, a tájkertészet, és hirtelen megkezdődik valami, ami nálad sokkal nagyobb. Bonyolult nyelven turbékol, rikácsol, burukkol, kacag, dalol, sivít, cserrek, kurrok, pittyeg, víjog, énekel, fütyül, hisztérikusan trillázik, és a csontvelődik megrémít. Mint amikor holmi gyilkos addig nézi az áldozatát, hogy az már végül terápia, és együtt sírnak, és örülnek a tavasznak.

az összes kutya. Ismeretlen utcákat keresek, hagyom, hogy feladd. Attól félek, hogy előbb-utóbb hazaérünk, vagy megtalálunk valami olyat, amit tényleg keresni kellett volna. Az összes kiszökött kutyát. Mert én vagyok az, az összes kutya, amit elvesztettél. Valahol bolyongok, egy városnak tűnő gyártelepen. Kifekszek a kátrányfoltos napra, mint egy csupasz hüllő, és magamba szívok minden értem elmondott apró hirdetést. Valaki más kutyája vagyok, de köszönöm, hogy gondolsz rám. A sínek közötti fű, a teherkocsik alatt behorpadt aszfalt, ilyenek ezek az utcák. Kerülő utak, ha épp sehova sem akarsz elérni. Egyszer láttam néhány férfit, ahogy elégetett egy nőt. Errefelé az ilyen megesik. Oda feküdtem mellé, egy kátrányfolt volt, és egy darabig együtt feküdtünk, mint gyíkok a nap

Quinta del Sordo. Kidugom a fejem. Épp csak lógjon bele a képbe. Csak megnézem, hogy lesz-e vacsora, lesz-e hús még a csonton, hogy az élet így jó-e, hogy érdemese, és persze, hogy az. Egyedül vagyok, a part mögött világlik. Harcsatestű itt a föld, eliszkol, elhagy. A legszebbeket mindig elásom, a legjobbakat mindig elfelejtem. Remélem, ők is így tesznek. Én meg majd nézek utánuk, a legjobb kutyaként kétségbe esettem.

Lencsék. Bármennyire szeretném ezt a helyet egy szobának érezni, akkor is csak egy terem marad. Az idő és a tér kategória csak látszat. Ami víznek tűnik, szilárd kristályrács. Az emlékeim az atomok szintjén rendezetlenek, de a papíron már minden sokkal jobban megvan írva. A terem sarkában fotóstáska, tele objektívekkel, fekete hengerek, van köztük egészen nagy is. Ezek apám lencséi. Egy kép róla, ahogy merev karral mag elé tartja a gépet, a különböző lapockán és kulcsonton eredő izmoknak, a görgeteg izmoknak, a tövis alatti izmoknak, a delta izomnak, a háromfejű és a kétfejű felkarizmoknak, az alkar hajlító, feszítő és fordító izmainak, az új párnák és az újjak izmainak precíz munkája. És amikor Némo szüné csak pislogott, hogy Apolló a napot szájára vette. És mégis, a domború üveg, a két hullám csúcsa közé zárt ív, ahogy a kanapén térdelve lesek a mélybe, hiszen ide is betört a tengervíz, házunk belső faburkolata lassan megdagad, lepattog a lak, lerepedeznek a hártyák. A hullámok közti ív is csak a lencsékre emlékeztet, a kopott, fekete bőrtokra. Titánok buktak el ekkor a látószögben. A megfelelő fény, a fény miensége a nap távolságán múlik. Az, hogy távolodik vagy közeledik, rajtunk áll, hogyan nevezzük. Igazából sem erre sem mozdul. Egy helyben áll, mint a féle égitest. Ez egy lassú beszélgetés. Szinte hormonális. Ahogy az örökölt sejtjeimben fehérjék fogalmazódnak meg. A felsértett bőr a tanúrá, hogy a lambérén már csak szálkák lapos kötege, és a képről is hiányzik valaki, tekintete nyáron virágzó rajszög. Felidézni nehéz, mint vád nélkül távozni, kilépni a teremből és becsukni az ajtót.

Körte. Más lett volna persze, ha apám ott marad azon a parton. Tulajdonképpen akár ott is hagyhatom. Áll a vízben, kelet-német búbárpipájával, polipokról mesél, szépjáról, csillagokról, murénáról, és minden csodáról, amit odalent látott. A homokról a hideg víz. A homokról a hideg víz alatt áll, füléből lassan csorog a víz. Torka szörcsög, bőrét kikezdik a hullámok. Szőre, haja kifakul. A szemei, a fogai lassan, mint az öreg papír, elsárgulnak. Kirojtosodik a part, a horizont. Felrepedezik a légkör, és a még megmaradó égről leesik az összes sirály, a nap, a hold.

elefánt. Bőröm kifordítva, mint az elefánté. Szürke és redőzött, kemény. Lassan mozgok, mint aki csak kóborol, mint aki a nagyapjával lófrál. Az emlékek közt egymáshoz ér az arcunk. Süt a nap a Városligetben, a tónál egy kacsa a tollait igazgatja. A finom szerkezetbe összefogott pihékről lepereg a víz. A kerítések között haszontalan emberek sétálnak, míg az állatok teljesítenek mindent, amit tőlük elvárhatnak. A haszontalanok nyugalmával ív az emlékezet. A hűlőházban egy kockás piton megválik a bőrétől, levedli a kifehéredett négyzetrácsot. Nagyapa haja dús és hattyúfehér. Ha abban a korban lennék, biztos mesélne a nőkről, akikkel megkeserítette nagyanyám életét, gondolatban. Csak már azt nem tudom, melyikünk gondolta. Irigylem a haját. Néztük a teljesítményt, ahogy az elefánt nehezen viselte az időjárását. Oldalára feküdt, fülével és falkával néha még csapott egyet. Térdén, oldalán hatalmas repedések. Látszott, hogy erősen kopasz, tyontja fehér, agyara fehér, íves, dús.

elefánt. Bőröm kifordítva, mint az elefánté. Szürke és redőzött, kemény. Lassan mozgok, mint aki csak kóborol, mint aki a nagyapjával lófrál. Az emlékek közt egymáshoz ér az arcunk. Süt a nap a Városligetben, a tónál egy kacsa a tollait igazgatja. A finom szerkezetbe összefogott pihékről lepereg a víz. A kerítések közt haszontalan emberek sétálnak, míg az állatok teljesítenek mindent, amit tőlük elvárhatnak. A haszontalanok nyugalmával ív az emlékezet. A hüllőházban egy kockás piton megválik bőrétől, levedli a kifehéredett négyzetrácsot. Nagyapa haja dús és hattyúfehér. Ha abban a korban lennék, biztos mesélne a nőkről, akikkel megkeserítette nagyanyám életét, gondolatban. Csak már azt nem tudom, melyikünk gondolta. Irigylem a haját. Néztük a teljesítményt, ahogy az elefánt nehezen viselte az időjárását. Oldalára feküdt, fülével és farkával néha még csapott egyet. Térdén, oldalán hatalmas repedések. Látszott, hogy erősen kopasz, csontja fehér, agyara fehér, íves,

a hold jobb pitvarát illetően. Az alábbi dolgok jutottak eszembe a hold jobb pitvarát illetően. A dagástrand, a Duna állása, amikor eltörtem a lábam, továbbá a fehér sziklák és az élettelen hamu hőmérséklet különbsége. Ha jól emlékszem, ha olyat lehet egyáltalán, mindig is én voltam a beszédesebb, bár az utóbbi kicsit több mint 10 évben szólt jutni sincs esélyed, pedig a legtöbb dolgot akkoriban tőled tanultam. A dagályban azóta nem voltam, minek mennék oda-vissza. Elég volt hagyni egy vizes lábnyomot a száraz betonon. Talán még most is ott van, szótlanul, mint egy naív mosoly után az elernyett arcizmok. Többet is mondhattál volna, amikor megbeszéltük, hogyan apad és dagad kedvére az addia. Így változtunk mi is öcsémmel. Most már áthasonlít, széleskék ingei vasalás után körbeülnek, és a széktámláról kárognak, mint nagyra nőtt vászonmadarak. Idővel megdagadt a szilánkok közében nőtt hús, a családi élet. Még frontok nélkül is elég nehéz. Törött emberek lába fáj így, ezt most már tapasztalatból tudom. És tudja, a Dunapart homokja is, megbeszéltük. A hold jobb pitvara persze sziklákból van, és a holdra szállásból csak egy bakancstalpára emlékszik, ha olyat lehet egyáltalán. Távol van, belseje fehérebb, és valószínűleg hidegebb, mint a hamu szemek közt megmaradt törhetetlen bokacsont darabjaid.

a kerek ember. Szőke fiú, kilógó mellszőrzettel, kicsit neurotikus, mondták. És most kezdjek ezzel valamit. Arra gondolok, hogy ez alig egy mondat, inkább csak valami kígyó betűkből. Egy kis szelet szöveg, valaminek a pályájára állva. Nem úgy, mint a kerek férfi, az ember. Ő súly. Kerek, egy gömb és vonz. Saját pályája van, de nem kering, csak áll. Csupasz és rosszul lélegszik, születésétől fogva. Néha elhagy darabokat, néha harap. Variációk egy nyelvre, tessék, megtanultam mondani valót finom rendszerét. A puha utalások, az egész, mint egy nyálkahártya, nyírkos és átjárható. Elfiókosodott szájfenék. Leharapta a jobb kezem, csuklóm megmaradt, a szó minden erotikájával. Ezt próbálom elmondani, hogy valaki ide lopni jár, a fiókból lassan eltűnik minden, még síkos, de már csak szálkák és papírfecnék akadnak a belenyúló kezébe. Persze, ha előbb le nem harapja azt is.

Tilos Rádió, a Kelta Karót halljátok, és vendégünk Hiros Ferenc, a Tömegvonzás című kötetéből olvas fel nektek. Majd 3 óra előtt egy kicsit beszélgetünk is. További jó hallgatást!

ahogy hosszú telek után ébresztgetik a halott földet. Kelj fel, támadj fel, aztán mégiscsak halott marad. Ha eleget várok, enyhül az idő. Felszántják, kiforgatják, bevetik. Csak nézem, hogy intézel az élet. Bányagépek süllyednek a sárban. Partra sodródnak a betoncipők és a koronák. Valahol a legszélén, ahol a fekete víz és a fehér habzás összefonódik. A cipőknek a nyírkos homokban lábak él. A koronákon lángoló glória lesz, sóból. Most már jól esik bármi, ami mellé egy pohár vizet is bekészítenek. A garat kagylós vödör, így kelljen lenyelni.

Resur. Én leszek majd köztük a legokosabb bolond. Persze anélkül, hogy bármit feladnék. Anélkül, hogy indokolatlanul áldozatot hoznék. Ez a készülődés utolsó tükörezős csukló mozdulata. Kiszáll a kocsiból, a csomagtartóban cementes zsák és egy nagyobb vödör. Varjak városa, itt fogok lakni. Túlélem a költözködést, rozsdahéjű holdat, aprólékos csillaghullást követek, mint önmagam legfénylőbb izotópja. Az izzást képernyők játsszák majd vissza, a megtett út pixelekkel lesz kikövezve. A zarándokot játszó színész két vágás közt rágyújt, hűtővizet izzad. A varjak megtanulnak lopni. Megtanulnak tőlem hazudni is. Aztán éhen halnak a dögevők, a fényevők, tűznyelők és éhező művészek is. Éhen halnak, akik útra kelnek, tenyerükből esztek majd az őzek és a szarvasok, tenyerükből esznek majd a vizek vadjai. Bordáim alatt gumiabroncs, elefánt temető. Számban a neonfényben eltévedt molylepkék. Mert tudományos tény, hogy eltévednek. Mint csónak a homokban, vagy telefoncsörgés egy elhagyatott gyártelep lélektani közepén. Ide már nem jön vissza senki.

és a sivatag. Vitorlás, hideg, sivatagi éjszaka. Alig bírtam felkelni egy olyan álomból, amiben végig ébren voltam, mert francia kulccsal indultak, de kicsavartam a kezükből. A durva kvarcemektől meghalt a motor, és ott ragadtam, és hiába írt el, nem tudtam hazamenni. Nem akartam, és benzinszagom volt. Kiverték az összes fogam, a gödrök lassan felteltek, telefújta őket a szél, és nem maradt más, csak a dűnék közti hajótest, meg egy fele olyan lassú élet a homokban. Nehéz a szkafander. Vízbe esett fémtest. A kád alján valaki háborút vív. Haja csáp, kar és uszony egyben. Az életéért küzd. Szeme fekete, plexi, búvárharang. A szerelvény ajtaja bezárta. Üres a kocsi, egyszer levegőt vett. Csal, még egyszer levegőt vesz. Az ajtó kinyílik, de nem áll helyre az atmoszféra. A lámpák égnek. Nem állhat fel, meghibásodott. Betűkódolt kondíció, lítium és foszfor. Gyenge lelke azt kívánja, valaki essen neki egy konzervnyitóval. Oldalos szólsz, vagy mind az elveszett lelkek. Van egy robot, ilyeneket eszik. Ahogy rág, olyan hangot ad, mint egy gépfegyver, amikor lassan átmegy húsklopfolásba. Fel kell húzni. Mint a fognyomok az ágyrácson, vagy lelki betegek impulzív nyelő mozgása és fáradó gégéje. Tövises garat korona, vasfejű új percek. Szobám plafonján hideg stalaktitok. A kvartett négy részre osztja a fekete fémplasztik ötvözett csigaházat. Mindegyik rész egyre kisebb, aránylik, mint szextáns az a térkép, meg a csillagtalan éjszaka, de az éjszaka a lényeg. Arányaiban húrok, fadoboz rezonátorral, legalább így a vitorlák nem lesznek hajónál feleslegesebbek. A csigaház pedig álljon itt, a tenger emlékére. Errefelé csak a kutyák tudják a nevem. Errefelé nincsenek is kutyák. Errefelé én zárok kulcsra mindent úgy, mint szegény szerencsétlen kifreskózott éjszaka, aki háromszor is visszamegy, és nemrég, és már rég nem hisz az elkóborolt, reflektor arcú gyerekekben, akik ilyenkorra kutyává változnak már mind, és nem tudják kikaparni a rájuk zárt sötétet, és ennél már én sem leszek jobb, ennél már talán ez a hely se, és a kutyák is szeretnének valami szépet jelenteni, mint ez a sivatag.

Vacsora. Ingem alatt alig dereng mellkasom. Vonz a fény, a halvány villanykörte. A levegő párás a félhomálytól. Felettünk hidegen izzadnak a fagerendák. Vonz a fény, mólylepke szád mozog. A hártyás szavak már mindent elleptek. Elnyomta a vacsorát ez a rajzás. A szárnyak között már alig dereng mellkasom. Bőröm melege lassan átitatja a vers hidegében vacogó szavakat.

Nocturne. Van egy cső, tokkal, talán alkarnyi, 24 centi. Irányító szerkezet, vagy csapó irányzék, olyan 100-800 méter, zár és zárkeret, gondolatban grafitszerű fém, helyretoló és elsütő szerkezet, tokfedél, gázdugattyú, vezérlő, alsó ágy, felső ágy, a tusban álmatlan rögzítő csap, sehova sem illő markolat, íves tár, ami inkább gyomor, olajszaga van, mint egy magzat, alig 4 kiló az egész, és van benne még 11-szer, vagy 70-szer, vagy 120-szor, 150-szer 20 milli hosszú edzett acél, antimon, ólom és tombakköpeny, foszfátozott anyai hüvely.

csicseregéstől. Hajnal. Épületcsonka város peremén. Szemhéjem alatt érdes almák barnulnak. Már aludhatnék, de nehezen szabadulok el, mintha valami savmarná az agyamba ékelt nyerget. Persze a párna is nyom, négy sarkán sarkantyú, és ösztökéli ezt a túlizzadt éjszakát. Igyekszem lúgosnak maradni, felhúzni egy képzelt egyensúlyt, egy bázikus homlokot, boltozatot vagy kriptát. Harap a hajnal, és valahol én is egy csonkban érek majd véget.

koldus. Foghúzásról álmodtam, és pontosan tudom, milyen mély egy seb. A nyakkendő, a nyakam körül, és a csomó, amit rákötnek, Ádám csutkámról lassan tarkomra fordul át. Daruk gyűrik maguk alá a tájat. Végig tapogat, kulcsontól törött bokámig, combom táján enyészet születik, még vasárnap is libabőrös leszek tőle. Háttal ülök az ajtónak, hát ha valaki késsel jön. A combomon papírzsebkendők, mint töltények a tárban, sorban egymás mellett. Ha késsel jössz, valaki úgy is sírni fog. Itt minden állandó, és kedvére múlik. Az aszfaltra ragadva egy angyaltetem, kullancsteste még lüktet. Borotválj le mindent, a szőrt, a tollakat. Hallgasd, ahogy vág, és berreg a fűrész. Add meg a koldusnak a jussát. Add oda minden csontodat, ha kéri.

daráló. Kizártnak tartom, hogy ami az ágahat töri vaddisznó legyen. Odébb valamit darálnak. Összemosódik a gépzaj és az ágak halála. Idáig mertem jönni, hogy a hangját már halljam, de még ne kelljen ránéznem. Arrébb van a pont, ahol minden megmutatkozik. Mint zacskó, ha ráfeszül az arcra. A ki és a bezárt erdők fái holnap reggelre végtag nélküli törzsek lesznek. Én nem hiszek jobban. Melkasomban két angyal él, reggelre megcsonkítják egymást. Vadnak, persze mondható, egy összefércelt madár maradt csak közöttük. Karja helyén, váltövébe, hónaljába varva szárnyak, egy fekete, egy fehér. Arca van, mert szeme kellett, hogy legyen, de szája nincs, mert mégis angyali. Köldökéből hiányzó varrat, szombja fehér, ropog, mint az ostya. Áll, mint kisemmizett, az utolsó sor csattanójában ez üres mellüreg, nejlomban a légszomja.

kóbor. Az aszfalt nem őriz meg semmit. Éjszaka van, elkóboroltam. A fekete égből tudom, hogy messzebb ennél nem mehetek. Vagy ha mennék is, úgysem enged. Visszahív és visszahoz, a betonhideg vonzerő. A bolygót a súlyánál fogva vonz. A gravitáció szigorú, a távolság munka. Kimegyek az éjjel köldökéig, és felszállok a buszra.

0: Kelta Karót hallottátok, és most a végén megszólaltatjuk saját hangján is, nem csak költői hangján, Hiros Ferencet. Köszönjük, hogy bejöttél a stúdióba.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: És ugye ez egy ilyen előkészület volt tulajdonképpen élőben, mert holnap, hát egy kis programajánlóként, holnap a Refuge-ban fogjuk ennek egy részletét előadni együtt. Milyen esemény lesz ez pontosan? Elmondod nekünk.
1: Most mondanám, hogy jó kérdés. Most érdekel, jöjjön el és meglátja. Nagyjából ugyanez fog történni, mint itt. Jó zenékre igyekszem szépen felolvasni.
0: Igen, ez a Szöveg Aláfestő nevű program lesz, és ugye a Fiatal Írók Szövetsége szervezi, és hát megmondom őszintén, hogy te vagy a, szerintem a legfiatalabb eddigi vendégünk, és ugye beszélgettünk arról, hogy Szőlősi Balázs, aki a
1: Fiatal Írók Szövetségének többek közt a titkára, meg a lelkének a bal pitvara.
0: Ő kötött minket össze, és te hogy kerültél a Fiatal Írók Szövetségébe?
1: Én már így egész kamaszkoromban, hát nem mondom azt, hogy elkezdtem foglalkozni irodalommal, de így írogattam, meg érdekelt, és akkor szépen fokozatosan egyre inkább a kortárs irodalomba is elkezdtem belecsúszni, elkezdtem küldözgetni verseket erre-arra, és hát ilyen kisebb kihagyások után, meg eltelt az elég szép volt, már egy olyan bizonyos mennyiségű szövegem, nem igazán akartam én ezt még így kötetbe kiadatni, a nagy része már le volt publikálva, de a Fiatal Írók Szövetségének volt egy kézirat pályázata, és igazából csak a visszajelzés kedvéért így neveztem rá, és ez igazából líra és próza pályázat is volt, 3-3 díjazottat hirdettek, és a líra kategóriába én is megkaptam a lehetőséget, hogy ebből a kéziratból egy kötet legyen.
0: És akkor meg volt, hogy ez a címe?
1: Nem. Sőt, de ez, csak aztán megváltoztattam másod, aztán visszaváltoztattam erre az eredetire. De a lényeg, hogy a Balázs volt akkor ennek a sorozatnak a sorozatszerkesztő, és vele kezdtem el együtt dolgozni a köteten. Uh-huh. Úgyhogy nekünk innen jött a kapcsolatunk, meg így kerültem én is be a FIS-hez, azóta igazából így a FIS-t így a családomként élem meg, és nagyon fontos, hogy így ez az egész dolog ott van az életemben, és én is a részese lehetek.
0: Ugye tavaly volt Balaton körül egy ilyen turnétok.
1: Igen, a szöveghullám.
0: Igen, és pont a Kapolcsi állomáson azt beszéltük, hogy te épp nem voltál, de Balázsa közös versetek is van, ezt is megtudhattuk.
1: Hát nem csak a miénk, azért ezt többen írtuk. Ez egy ilyen csak és kizárólag hajnalok hajnalán elhangzó, nagyon-nagyon különleges pársoros vers. Talán majd holnap.
0: Igen, tehát holnap Balázs fog veled beszélgetni a felolvasás után, ha jól tudom. Tehát még több információt megtudhatok Hiros Ferencről, hogyha beugrotok. Hánykor fog kezdődni? Hát Facebookon kérjük, hogy nézzetek utána, hogyha lejön nektek, mert most hirtelen most se tudjuk, de mindenképp ott leszünk.
1: Valahol úgy 6 és 9 között fog történni.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió 90.3, és hogy hallottátok a Honti és Hanna maratoni adása, mármint hogy reggel, ma reggel 8 órától, holnap reggel 8 óráig hallhattok minket, és vendégünk Feledi Boton, a Szent Ignácy Jezsuita Szakkollégium rektora és külpolitikai szakértő. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: És most ebben az órában külpolitizálni fogunk Botonddal, és kezdjük egyből a fegyverszüneti megállapodásra, amit Minszkben kötöttek a minap. Hogy értéked, ez normális jelenség, hogy kötöttek egy megállapodást, ami mondjuk csak vasárnaptól lép érvénybe?
1: Hát ez már önmagában egy jó kérdés, hogy mikor szoktunk úgy tűzszünetet kötni, hogy még két napig viszont kilújjuk az összes maradék töltényt, esetleg még be is hozunk párat.
0: És friss hírek szerint már valamelyik városban 3 gyerek is meghalt, tehát gyerekek.
1: Sőt, sokkal több, tehát hogy igazából úgy tűnik, hogy van ugye egy stratégiai pont most a két szakadár terület között, ahol még az átjárást biztosítani akarják némi kis orosz segítséggel. A szakadárok, és ezt a várost el fogják foglalni. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy mire itt a tűzszünet megkezdődik, addigra ezt az egyébként autópálya és vasúti átkelőpontot a két szakadár terület között még meg akarják szerezni. Nyilván ezért is gondolták azt, hogy érdemes lesz néhány órát, még 48 órát adni maguknak, mielőtt a tűzszünetbe belefognak. Tehát ez önmagában mutatja, hogy azért itt nagyon-nagyon átgondolt pozíciók voltak. Ebből a szempontból már az is kis csoda, hogy létrejött a megállapodás. Nagyon kevés konkrét pontja van, sokkal több, mint a szeptemberinek ahhoz képest, azt ugye körülbelül 24 óráig se tartották a felek.
0: Hát ez az.
1: Most meg meglátjuk, hogy a tűzszünet maga el tud-e indulni ugye vasárnap éjféltől, vagy pedig már ezzel elbukik. Ha nem bukna el, akkor ugye van 2 hét arra, hogy visszavonják a nehéz fegyvereket. Kijelöltek demarkációs vonalat, kijelöltek még további pontokat, hogy akkor mikor, miről kellene beszélgetni a feleknek, de vannak olyan dátumok, hogy 2015 vége. Azért ez ugye egy eléggé bizonytalan pont.
0: És ez mire jelölték ki ezt a dátumot, hogy mi lesz 2015 végén?
1: Gyakorlatilag vétójogot adtak a szeparatistáknak abban, hogy akkor kaphatja vissza a kijevi kormány az orosz-ukrán határ ellenőrzését, ha új alkotmányban rögzítik ezeknek a különleges területeknek a státusát. Ehhez nyilván neki kell hozzájárulniuk, már az ott élő szakadároknak. És ez egy kérdés, hogy mi lesz az a kijevi csillagzatállás, amihez ők hajlandók a nevüket adni. Mondhatjuk úgy is inkább, hogy a béke folyamatban vétót emelhetnek bármelyik pillanatban, és felboríthatják.
2: És ennek a két különleges jogállás területnek milyen szuverenitást adnának?
1: Ugye a legelső körben azt szeretnék, hogy nem szuverenitások, egyáltalán a nyugdíjakat és a szociális támogatásokat utalják ki. Ezután pedig arról is szó van, hogy saját rendőrséget működtessenek, ugye a tűzszünet után elindítsák az önkormányzati választást. Abszolút. Az orosz kereskedelmi kapcsolatokat azt kikötötték, hogy vihetik saját maguk, tehát lehetne egy ilyen különleges orosz csatornájuk, ami izgalmas, hogy Poroshenko ezután már rögtön tagadta, hogy gyakorlatilag szövetségi irányba fejlődne Ukrajna, tehát szerint erről nincsen szó. Ahogy az oroszok tagadták, hogy érdekeltek lennének ebben az egész történetben, és ők csak egyfajta garantor, vagy tehát egy biztosíték szerepet látnak saját magukban.
0: Mint amikor a konvojokban sem fegyver érkezik, hanem segélyszállítmány.
1: Igen, és ja, hát persze, egy konvoj ugye az már befutott múlt héten, egy újabb óriási konvoj. Ezekben se nagyon tudjuk, hogy mik vannak, és az egész történetnek ugye azért valahol megint az EBSZ megfigyelőkön is múlhatna a lényege, de alig 200 megfigyelő van egyébként a szakadár részeken.
0: Tehát túl sok mindent nem is csinálnak állítólag.
1: Hát vagy nem engedik őket, vagy más úton módon elérik, hogy ne azt lássák, de azért ez egy óriási terület. Tehát ez nem egy 200 ember által jó körülhatárolt szavazó helységeket kell megfigyelni, mint azt szoktunk, hanem rejtett tevékenységeket kéne feltárni mi egyéb. Tehát nyilván ez a 200 néhány ember, aki ezen a területen van, az nagyon, hát szóval elég reménytelen a helyzet.
0: És az, hogy ezeken a tárgyalásokon például ez a Donyecki kérdés konkrétan szóba se került, annak milyen jelentősége lehet? Szóval szerint, hogy hallgatólagosan elfogadta mindenki, hogy akkor ez így történt, és ezután is így lesz? Vagy?
1: Már hogy nem a Donyecki, a Krím nem került szóba. Tehát ugye a Krím az, ami teljesen kimaradt.
0: Igen.
1: Hát ez van, nem beszélünk róla. Igen, azért nem. Az furcsa lett volna, ha Donyeckek sem.
0: Jó, nem, ott is volt valami, tudom.
1: De az, hogy a Krimről nem beszélünk, az ugye Merkelnek is meghagyja a lehetőséget, meg az európaiaknak, hogy elmondhassák, hogy ez jogsértés, és az oroszoknak is azt, hogy megtartják. Tehát ez inkább egy ilyen face saving akció, hogy de akkor most ezt a konfliktust nem nyitjuk meg a Minszki tárgyaláson. Ugye ott ez a kisebbségi kérdés ilyen élesen nem merül föl már, mint itt a Donyecki részeken. Ettől függetlenül az, hogy itt ugye amnestiát is aláírtak, hogy akkor mindenféle fajta amnestia érvényes lesz az itteni lakosokra, ami gyakorlatban ugye azt jelentheti, hogy akár akik mostanáig vitték a szakadárok parancsnokságát, azok büntetlenül tovább tárgyalhatnak, ha megnyerik az önkormányzati választásokat a kijevi rezsimmel. Tehát itt azért nagyon furcsa kontinuitások is lehetnek majd ebből fakadóan. És hogy mindebben Moszkva, hogy most is támogatja még ennek a határvárosnak az elfoglalását, a területek közötti határvárosnak, hihetetlen információs kapacitással rendelkezik, ugye az ukrán titkosszolgálat gyakorlatilag kétharmada a kezében volt. Ha lefejezték a titkosszolgálat adott szerveit, akkor azért tehetetlenek, mert ugye nincsenek új emberek. Eközben Washington azért még mindig gondolkozik azon, hogy akár fegyverek, akár nem fegyverek, de leginkább, hogy valami kis kiképzést adjon, ugye háttértámogatás, logisztika, mi egyéb, ami eddig is ment bizonyos szinteken. Tehát valami időt nyertünk, de hogy ez kinek lesz jó igazából, azt most nehéz még megmondani. Tehát, hogy ez most az oroszoknak biztosít egy kis gondolkodási időt. Vagy Merkelnek nem olyan kiélezetté teszi a görög válsággal a háta mögött azt, hogy a szankciókról dönteni kelljen. Hiszen kimondták azt, hogy akkor most nem gondolják meg azt, hogy növeljék a szankciókat, csak fenntartják. Tehát diplomáciailag ez kényelmes lehetett a nagyobb érdekeltségű feleknek. Akiknek biztos, hogy ez hát az utolsó remény, de nem tudni, hogy hosszú távon jó lesz ez a helyi lakosság. Hát azért ott ugye amellett, hogy van 5000, több mint 5000 halottunk, német szolgálati források szerint ez akár tízszerese is lehet ennek.
0: Hát olyan több, mint 50000.
1: Tehát, hogy a helyi lakosság nem kap hónapok óta semmilyen segélyt, semmilyen nyugdíjat, közszolgáltatásokat elzárták, hogy ezt meg tudják-e nyitni, fizikailag ezek az infrastruktúrák működnek-e. Ugye a bankrendszerből is kivették ezt a területet, tehát hogy legalább a kijevi hatóságok a pénztranszfereket visszaengedik-e. Ezek óriási kérdések.
2: Tehát akkor te csak időlegesnek látod ezt a megállapodást?
1: Nehéz azt mondani, hogy a felek elszánták volna magukat arra, hogy akkor itt most mindenki nagyon örül ennek a békének. Szemmel láthatóan a fotókon látszott gyakorlatilag, hogy hát mindenki annak örül, hogy lett valami. Tehát ha már ott ültek 16 órát, akkor valami történt. És szerintem mindenki egy picit arra adott időt, hogy jobban felméri a másik pozícióit, mert azt látjuk, hogy ugye a hátsó pozíciókban vannak változások. Tehát a Syriza győzelmével, az orosz gazdasági helyzet, olajártörténet, titkosszolgálatok, Pegida lefejezése, tehát ezek mind szépen lassan úgy a mérleg serpenyőjét mozgatják, és most hát nyilván egy picit ezeket megpróbálják nyomni, és ha nekik épp úgy áll be, akkor lehet, hogy megtartják a szerződést, lehet, hogy nem. De oroszoknak teljesen mindegy, hogy mit írnak
2: alá. Nekem az a kérdésem, hogy olvastam a Magyar Narancsban az interjút, vagy 2-3 hete, ugye volt egy interjú, és azt nyilatkozott, hogy a Magyarország számára a hagyományos külpolitikai eszköztár, ideológiák azok megváltoztak és beszűkültek ez a típusú mozgástér. Tehát megszűnt ez a hagyományos ideológiák, meg mozgástéren alapuló diplomácia.
1: Hát ott beszéltünk belpolitikáról is, meg külpolitikáról is, tehát beszéltünk arról, hogy tehát ott a fősodor az volt, hogy a fiatalokat egyébként a hagyományos eszmerendszerek mennyire fogják meg, és erre mondtam azt, hogy ez nem biztos, hogy manapság ebből indulnak ki a fiatalok. És beszéltünk arról, hogy a magyar külpolitika mozgástere egyébként akár értékalapú, akár nem, akkor de facto be van szűkülve.
2: Igen. És ennek kapcsán, hogy most ebben a konkrét konfliktusban, ami most az ukrán-orosz konfliktus intéz, ott szerintem mennyire van egyáltalán bárkinek milyen mozgástere?
1: Tehát a budapesti mozgástér ebben a konfliktusban az meglehetősen szűk. Tehát egyrészt, hogy a kárpátaljai magyarság miatt is különösen kitettek vagyunk, tehát még egy lengyel vagy balti államokhoz képest is. Ugye azok a baltik, akik aztán nagy orosz kisebbséget látnak el a határaikon belül, ott meg az a probléma. Ugye a Putyin látogatás előtt, sőt már a Merkel látogatás előtt tudtuk ezt a kijevi utat, hogy Orbán Viktor feltehetőleg el fog menni Poroshenkót meglátogatni. Ez a döntés, hogy kiküldik a magyar miniszterelnököt Kijevbe, ez alapvetően azt mutatja, hogy tehát ez nem Putyin felé üzenet elsősorban, hanem a szövetségesek felé. Mert már ki kellett volna menni 3 hónapja, 5 hónapja, 6 hónapja.
2: Tehát a gázt meg elzárták?
1: Hát pont ez az nyilván egy elzárt gázsapal, meg nem mehet ki ebbe. Tehát szeptember és január egy között nem is lett volna lehetősége kimenni, hiszen hát egy zárt gázsapal bekopogni Poroshenkóhoz az kicsit furcsa lett volna. Éppen ezért ugye kinyitott a január 1-én, és utána lehetett már ezt az időpontot egyeztetni. Ez egy szimbolikus üzenet a szövetségesek felől, hogy valamit mi is csinálunk. Miközben a lengyelek már ennél tehát hitelt folyósítanak, vezetéket építenek, kiképeznek embereket, küldenek a helyszínre.
0: Szóval valamit mi is csinálunk, ez mit akarhat? Vagy mit csinálhatunk? Még. Tehát az, hogy kimegy Orbán Viktor, okay, és beszélgetnek egy kicsit Poroshenkóval.
1: Hát ennek szimbolikus jelentősége azért lehet, hogy egy Merkel látogatásnak is itt volt szimbolikus jelentősége, anélkül, hogy BMW gyárat nyitottunk volna. Az, hogy ezek után ők ott elkezdenek-e megállapodni valamivel, vagy egy ilyen szimbolikus látogatás elindít-e kisebb folyamatokat, és mondjuk Szijjártó Pétert megkéri akkor, hogy dolgozzanak ki egy konkrét programot, és mi történik.
2: Most bocsánat,
1: nem látom. Nyugodtan.
2: A külpolitikában ezek az aktusoknak mekkora szimbolikus jelentősége, és egyetlen maga a külpolitikai aktusoknak mekkora szimbolikus jelentős? Tehát mennyire számít a szimbolikus jelentősége?
1: Szerintem a pszichológiából érdemes itt kiindulni. Tehát azért, ha megnézzük azt, hogy Orbán Viktor kimegy, találkozik Poroshenkóval, találkozott Merkellel, akkor ezek után sokkal nehezebb akár neki, akár bárki másnak, aki ilyen helyzetben van, egy olyan nyilatkozatot tenni, ami szembe megy azokkal a tárgyalásoknak a jelentőségével, értékrendjével és szimbolikájával. Tehát egyszerűen olyan helyzetbe hozzák egymást a felek, hogy figyelj, hát tegnap is velem kártyáztál, tegnap előtt is velem kártyáztál, akkor most nem mehetsz át a másik kaszinóba. Uh-huh. Tehát egy picit ugye erről szól ez a történet, hogy kötjük magunkhoz a szövetségeseket, kötjük magunkhoz a kisebb-nagyobb államokat, és abban reménykedünk, hogy a hátunk mögött ők nem fognak óriási fordulatokat végrehajtani, mint mondjuk azt Románia történelemben párszor eljátszotta. Tehát, hogy ezeknek nagyjából van egy ilyen jelentősége. És aztán az, hogy tehát egy szimbolikus dolog, amit mi látunk a médiában, hogy emögött mennyi minden van, tehát egy államfői, egy miniszterelnöki csúcstalálkozó előkészítése azért az egy hihetetlen hosszú munka. Tehát találkoznak kabinetfőnökök, államtitkárok, ugye Lázár János kiment ugyanúgy előkészíteni a Merkelt még utolsó napokban, de nagykövetségi szinten is megy az előkészítés, hát nyilván ezért szivárok ki, és tudunk róla. Tehát az a munka, ami megelőzi, és az a munka, ami követi, az igazából még fontosabb. Tehát az, hogy vállon lapogatják ott egymást a nagy emberek, örülünk, lefotózzuk, kiposztoljuk, de az, hogy előtte, utána szakemberek, feltehetőleg szakemberek részt vesznek abban, hogy elindítsanak folyamatokat, az a, hát hogy mondjam, a mi polgári vagy emberi szempontunkból sokkal fontosabb.
0: Mint hogy itt szükségszerű az, hogy bármilyen folyamat elinduljon, vagy valamikor megáll ez így a szimbolikus találkozásnál? Hogy
1: abszolút megállhat. Abszolút megállhat. Hát a kínai barátkozásunk erről szól. Tehát lehet aláírni nagy hangzatú memorandumokat, megállapodásokat. Ha nincs előkészítve a terület, a terep arra, hogy magyar vállalkozók valóban egyébként betörjenek piacokra, akkor ez nem fog működni magától, és ez nyilván igaz ukrán meg uniós vonatkozásban is. Itt van a transatlanti kereskedelmi megállapodás, hogyha erről nem fogunk beszélni, nem készítjük fel a magyar vállalkozókat, a magyar munkavállalókat, akkor a nyakukba jön a vizes hideg zuhany. Tehát az, hogy valaki kezet fog valakivel, attól abszolút nem következik, hogy a maradék 10 millió ember, aki az országában él, az felkészül arra, amit rához.
2: Úgyhogy ebben a folyamban veszük most Putyin látogatását, az mondom, az túlnőtt a szimbolikus jelentősége. Tehát ott annak volna konkrét...
0: Igen, most mivel még nincs itt Putyin, ezért jósolgatható.
3: De mindjárt itt lesz.
2: Igen, mindjárt lesz, konkrét üzenete van, és azon...
4: Megfogható üzenete.
2: Igen, hát úgy értem a szimbolikus aktusokon túl, tehát ott azért gondolom konkrét elvárások vannak a felek részéről, és szerinted ez mennyibe befut? Ezek az elvárások mennyire érintik akár az energia kérdés, vagy pedig a háború kérdés, vagy az, hogy a Magyarország mennyire utasson egységet a szövetségesek szankciórendszerével?
1: Hát Putyin nem csak velünk játssza el azt, tehát itt a kompországok régiójában minden komp tett már egy kört Moszkva körül. Tehát Románia, Szlovákia, Ausztria megtették ezeket a tiszteletköröket, hogy a Bulgáriát egy kicsit visszahúzták most a mi partunkra az amerikaiak. Tehát, hogy ez folyamatosan megy, szimbolikus szempontból egyébként óriási jelentőségű a sortörés. Tehát azért nem fogadták Vlagyimir Putyint a malájgép lelövése óta európai fővárosban. Tehát találkoztak vele itt, találkoztak vele ott, ugye a francia államfő a reptér szélén, de nem hívta meg senki. Tehát ilyen szempontból ez egy sortörés. mert hogy ennek van valóban most egy nagyon erős szimbolikus üzenete. Az, hogy egyébként a magyar kormányzat ezt a gázárszerződés hosszabbításával indokolja, ez annyiban áll gyenge lábakon, hogy egyrészt ugye még óriási mennyiségű gáz van a tározóban, amit ha érvényes szerződés szerint lehívhatunk a következő években. Tehát nem annyira sürgető ez a dolog, hogy az ukrán konfliktus közepén kelljen megegyezni róla. Másrészt pedig, ugye amiről Merkel is röviden tett említést, az az interkonnektor hálózat, amiben az összes közép-európai országot igyekeznek beépíteni, és ez jelenleg a mi irányunkban, Romániából és Horvátországból nem működik annyira erősen. Megoldható Magyarország gázellátása középtávon, nem orosz forrásokból is, akkor, hogyha valóban az alternatív forrásokat és egyéb megoldásokat is be tudjuk vetni, és van egy össze-európai összefogás ebben. Hogyha más lesz a lámiznak, tehát Magyarország egyedül nyilván nem tud szembe menni a gázszerződés történetben, de hogyha lenne egy erős berlini vezetés, aki ezt a régiót felkarolja északi áramlattal együtt, LNG terminálokkal együtt, tehát cseppfolyósított földgáz terminálokkal együtt, megpróbálnák megoldani ezt, akkor fizikailag kivitelezhető egy konfliktus, akkor is, hogyha az oroszok elmennek addig, hogy elzárják a gázcsapot. De ha elzárják a gázcsapot, nem lesz pénzük. Nem tudnak most vezetéket építeni Kínáig. Tehát azért ez nem úgy van, még Kína kapcsán sem, hogy holnap akkor oda beépítek pár ezer kilométernyi vezetéket. Innentől kezdve pedig ők is kiszolgáltatottak, és nyilván ezért tartunk ott, hogy létezik egy konfliktus, ami gyakorlatilag egy hidegháborús proxy háború, és az nem nagyon került elő, hogy akkor elzárjuk a gázvezetéket. Hát mondhatnák simán Merkelnek, hogy elzárják az északi áramlatot, ezt még soha senki nem dobta be. Előbb hallottunk olyat, hogy Finnországot lerohanják, mint az, hogy elzárják a gázcsapot. Tehát ilyen szempontból Magyarországnak a mozgástere nem csak azért pici, mert egyébként nincs mit kínálnunk. Tehát ugye mi itt vevők vagyunk ebben a felállásban, de nem adunk el semmit. Ugye a német ipar azért valamit elad, sőt, nem kevés dolgot ad el. Annak az orosz elitnek, aki befolyással rendelkezhet még a Kreml döntéshozatalra. Ilyen szempontból ezek a kisebb közép-európai országok elég kiszolgáltatottak. Tehát mi kérünk. És azért, amiért valamit kérünk, ezért olyan dolgokat tudunk adni, ami a szövetségnek fontos. Ezzel meg kicsit veszélyes üzletelni, de ezt mások is megteszik. Tehát azért az osztrák barátainkat nem kell félteni ebben. Bécs körül mennyi mindent adtak el nekik, és hát ott is az uniósok határán egyensúlyoznak azzal, hogy az infrastruktúra és a gáztartalom a tározóban, akkor most hogy kerülhet orosz kézbe? Ezt milyen tulajdonosi struktúrának kell ahhoz hívni, hogy a versenyjogászok nem fogják meg Brüsszelben? Tehát az a baj, hogy folyik egyfajta verseny, hogy kik tudnak oroszok kegyeibe jobban beférkőzni.
3: És mivel tudunk beférkőzni a kegyeibe?
1: Hát de pont ez az, hogy
3: mi aduászunk.
1: Hogy nekünk nincs aduászunk ebben a történetben.
2: De a geopolitikai helyzet az aduász, nem?
1: De nem, de miért?
2: Tehát, azért, ez csak többféle elmélet van, hogy mondjuk azt, hogy Magyarországot, mint EU-s tag országot adott esetben megnyeri maga mellé, hogy bizonyos szankciókon ne szavazzon, vagy képviselje adott esetben Oroszország érdekeit, és mert kell érdekeit képviselje.
1: Olyan sose lesz, hogy egy ország nem szavaz meg 27-tel szemben valamit.
2: Akkor nem a szavazásra mondom, tehát alapvetően neki érdeke lehet adott esetben, hogy itt egy gyengítse a
1: Tehát az orosz érdek az, hogy legyen egy koalíció, aki mellette áll ki, és ebben lesznek hangosabbak, és lesznek halkabbak. Ebbe benne tartani Magyarországot az orosz érdek. Hogy ezt Orbán Viktor kormánya, vagy 2018 után egy mondjuk jobbra húzó kormány fogja megcsinálni, az egy komoly történelmi kérdés. És ki tudja, hogy mi vár az országra ebből a szempontból, de ugye ezt látjuk, hogy Görögország is hihetetlenül elment ebbe az irányba, hogy az új görög külügyminiszter azért meglehetősen meredek kijelentéseket tett az elmúlt 20 évben, és azóta is, hogy ő mit gondol a szovjetekről és az oroszokról. Úgyhogy tehát aduászunk nincsen.
3: Lehet aduászunk, tehát hogy ki tudunk dolgozni egy olyan dolgot, ami érték, mondjuk a gáz az oroszoknál.
1: Egyedül biztos nem. Tehát az a titka ennek az egész uniós macerának, amit annyira igyekszünk nem szeretni, de közben ez az egyetlen mentő ennek az országnak, mert többinek a régióban, hogy együttműködnek. Tehát, hogyha ha a balti államoktól Horvátországig végre megszületne az a egyébként különösebb diplomát nem igénylő felismerés, hogy érdemes összefogni, mert csak akkor tudjuk akár Berlinnel szemben, akár Moszkvával szemben érvényesíteni az érdekeinket, akkor ez működne. De ez tipikusan a közlegelő problémája, ugye? Tehát, hogy én viszem a tehenemet előbb oda, is lelegeli a füvet a másikról, vagy a másik. Mert azt hiszük, hogy van fű. Most ugye azért ez egy alapkérdés, hogy vajon kit vág át Putyin. Tehát most azért versenyzünk, hogy kit fog előbb tudni átvágni. Tehát azért ez egy elég absztrakt és abszurd helyzet.
2: És Oroszországnak, mintha most a gazdasági szankciók révén bizonyos szempontból meggyengült a gazdaságot, még mennyi potenciál van benne szerinted? Egyáltalán, hogy mennyit gazdaságilag még így...
1: Hát ennek a potenciálnak a vitájáról szól az egész amerikai fegyverszállítás története. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy Oroszország addig megy el, amíg, ahogy te mondod, a gazdasági potenciálja engedi, és akkor valószínűleg nem menne el túl messzire, hiszen a belső stabilitást ez belátható időn belül veszélyezteti. Vagy már régen nem egy ilyen amerikai cost-benefit költséghaszon elemzéssel döntik el, hogy ők mit csinálnak, hanem van Putyin, van körülötte egy erősen szelektált információs környezet, ami azért több kelet-európai vezetőre jellemző, tegyük hozzá, és ebből a környezetből első jutnak hozzá azok az információk, amik a legjobban kellenének, és innentől kezdve pedig ő nem úgy fogja eldönteni, hogy akkor még van pénz a kasszámban, hanem megmutatom neki csak azért is. És ugye erre mondja azt Amerika, hogy akkor ilyen esetekben vajon védekezni kell, adni kell, vagy lehet hezitálni.
3: Amit említettél, hogy az orosz hegyekért azért sokan versenyeznek, ugye? Ez nem lehet egy fúzió kezdete, ez a látszat találkozás, mert kell el, ahogy amit beszéltek az előtt, ez nem lehet egy elvetemült ötlet a kormány fejébe, hogy na, talán jó lenne valamerre társulni, hogy akkor szuperek legyenek a dolgok, vagy szerinted ez...
1: Tehát, hogy azért találkoztak Merkellel, hogy visszakössék a hajót a nyugati partra? Dehogy nem. Tehát ugye ez a pávatáncnak része, vagy a hintapolitikának, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok. Ugye én abban az elméletben hiszek, hogy Oroszországnak nem értékes a jelenlegi geopolitikai helyzetben senki, aki kiesik a transatlanti szövetségből. Ez megváltozhat. Tehát egyébként a worst case szenárió az ugye az, amikor a görögök mondták, nem, a Podemos ugye Spanyolországban hozta fel, hogy esetleg NATO kilépés. Tehát nyilván van az a fokozat, amikor akkora rések keletkeznek a rendszerben, hogy elkezdik esetleg ők is a szalámizásban a nagyobb kés használatát. És egyszer csak a nyugati szövetségési rendszer felvonására látnak lehetőséget, ugye ez a szélsőséges forgatókönyv, de messze nem kizárt, hogyha a Syriza, Podemos egyéb vonalak, ötcsillagmozgalom, stb. Esetleg lendületet kapnak. Nyilván ennek a végső betetőzése az, hogyha Németországban egy AfD vagy egy Pegidához hasonló alakulat komolyabb hatalomra tesz szert. Hogy ez most nem látszik azért reálisnak, hogy Németországot megfordítanák, de hogy mit kezd Németország egy megfordított déli övezettel, az viszont egy alapkérdés. És ez eurót is befolyásolja, a TTIP-en keresztül a dollár ideérkezését, tehát hogy ennek beláthatatlan gazdasági következményei vannak, amiről lehet kockás papíron számolgatni, de hát ez olyan, mint hogyha azt akarnám kiszámolni, hogy elrepül-e a madár a korlátról, vagy nem.
3: Ilyen tenyérjósáshoz hasonlóan sok az esélye, mint a tenyérjóslásnak.
1: Hát a társadalomtudományok azért az nem atomfizika. Tehát lehet, én azt mondom, hogy forgatókönyveket lehet írni, és egy jó kormányzat forgatókönyvekre készül. Tehát abba hinni, hogy bárki ebben a régióban forgatókönyvet ír, és azt el tudja játszatni, az nyilvánvalóan nagyon optimista, de az, hogy van neki öt forgatókönyv a fiókban, és elő tudja húzni, amikor bekövetkezik, és Brad Pitt belép az ajtón, akkor tudja, hogy neki mit kell válaszolni, az viszont lehetséges. És hát ebbe kell bíznunk, hogy
3: Szijjártó Péter ezt akkor mondjuk tegyük fel, hogy ami mozzalik mondjuk az utóbbi időben, ez már... láthatóan egy bizonyos forgatókönyv, ami mondjuk egyszer már megtörtént, vagy ez egy teljesen olyan új dolog, hogy még a szakértők, politológusok is azt mondják, fogják a fejüket, hogy úristen, mi történik itt?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert erről tényleg nagy vita van a szakértők között is. Ugye van, aki Obamát és Putyint is úgy írja le, mint a legnagyobb intuitív politikusokat, akik aztán reggel felkelnek, és hogyha balról ugrott be a medencébe, akkor ez történik, ha jobbról, ugye Putyin sokat húzik.
3: Igen.
1: És vannak, akik szerint ugye ez inkább már a Conteóba hajló összeesküvés elmélet, hogy Amerika akkor Európát is gyengíti, de közben arról, tehát elképesztő magyarázatokat tudnak hozzátenni. Én személy szerint azt hiszem, hogy amit meg lehet magyarázni emberi hülyeséggel, azt nem kell megmagyarázni semmi mással. Tehát, hogy nem kell Conteókat gyártanunk a mögé, hogy mi történik. Biztos, hogy a rendszerekben sokkal több a hiba, mint ahogy azt gondoljuk. Tehát azt
3: itt is érvényes volt az okkán borotvány, hogy mindig az a lehetség, igen. Tehát, hogy igen.
1: Igen, abszolút. Úgyhogy tehát itt szerintem nagyon nagy forgatókönyvek nincsenek, azért az egész ukrán történet eszkalációja, és most nem arra gondolok, hogy az oroszok benyomulnak, hanem arra, hogy mi elkezdünk egy társulási szerződést nyomni. Ez azt mutatja, hogy mindenki így picit félig bekötött szemmel tette a tétjeit, és aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy a saptárlát felborították. És aztán, hogy most ki meddig emlékezik vissza erre a történetre, tehát hogy azért igazából, ugye ha visszagondolunk, volt az az éjszaka, amikor szintén Merkelék aláíratták a Janukovicssal azt a megállapodást, hogy minden jó lesz, és ugye másnap menekült el Janukovics, mert hogy a tüntetők egyébként picit erőre kaptak. Hogy ott mi történt, és itt veszítettük el a demokratikus vonalat. Tehát ugye a nyugati kormányok aláírtak valamit, amihez by the way nem tartották magukat. És innentől kezdve egy picit macerás a történet olvasata, mert erre ritkán térünk vissza, de azért valahol mi is szószegőkké váltunk. És hát az adott helyzethez kezdtünk el alkalmazkodni, hogy oké, hát ha az emberek ezt akarják, de hát hogy az emberek akarták azt, vagy hát ugye ott most már annyi foreign agentet emlegetnek, hogy ki tudja, hogy ott kik döntötték el azt, hogy mi történik a téren, amire hivatkozva aztán a további folyamatok megtörténtek, hogy itt egy teljesen extrax helyzetben vagyunk. Amit persze aztán elnökválasztással minden egyébben legitimáltak. Tehát, hogy nincs hogy mondjam, jogi szempontból ez nincs exponálva ez a kérdés, de hogyha már itt ilyen morális dolgokat feszegetünk, akkor ez nem egy egyértelműen eldönthető dolog, hogy itt a nyugatnak van ilyen formán így igaza, a nyugat is vétette el saklépéseket, és annak az eredményeit ő is hát meglehetősen intuitív módon próbálja helyre pofozni.
3: Tehát akkor ez egy olyan forgatókönyv, amivel még ti is nagyon ilyen hadilábon álltok, hogy ez most micsoda lényegében.
1: Minden pillanatban tudunk új forgatókönyvet gyártani, tehát ez biztos, hogy itt nincs valamilyen nagyon kiszámítható
2: jövő. És például a forgatókönyvként, most ez figyelhet, hogy egy merész például mondjuk a Hitler hatalomra jutása utáni Európa vagy államok viselkedésére mennyire hasonlít ez?
1: Ugye pont erről szól az amerikai vita. Tehát az, hogy van egy gőgös, de racionálisan kalkuláló diktátor Putyin, akit el lehet ijeszteni azzal, hogyha az agresszió költségét, ergo amerikai fegyverekkel a Ukrajna beruházását növelem, mert már nem éri meg neki, hogy ezt a kis emberi vágyát ilyen módon elégítse ki, vagy pedig van egy diktátor, aki úgy érzi, hogy ő egzisztenciálisan fenyegetve van, mert hogy bementünk abba ugye Hitlernél élettérit pedig befolyási övezetébe, amiben nem lett volna szabad, és amiből megmondta, hogy elnyebb nem szabad belépni, ebbe beletettük a lábunkat, és innentől kezdve ez sokkal inkább a sorokba szorított emlős állat esete lesz.
2: Én nem erre gondoltam, tehát erre is, de arra, hogy konkrétan egységes határozott cselekvés akkor se volt, meg most sincs.
1: Ja igen, hát megmohácsolni magunkat magyar szinten, európai szinten tökéletesen és mindig képesek vagyunk. Tehát ez ugye az egész unió története egy ilyen mohács történet, hogy mikor ki mit csinál, és aztán ezeken szépen lassan túljut az unió, és aztán végül vagy aláírjuk mindannyian, vagy pedig az európai alkotmányt átkereszteljük Lisszaboni szerződésre. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen nyögvenyelős folyamat, csak hát nehéz nyögvenyelni, miközben gyerekek halnak, meg emberek halnak, meg és ráadásul annyi őrül szaradgál az utcákon, meg kormányhivatalokban, hogy az eszkaláció azért potenciálisan mindig bekövetkezhet. Tehát mi van, ha valaki megnyomja a gombot?
3: Tehát akkor még mindig, ugye, és visszacsatolok Ibrának a kérdésére, hogy még mindig fontosabb az egy ilyen kialakult helyzetnél, mint ugye Putyinnak a makacsága, nem tudom, hogy fogalmaztál pontosan, bőgössége, még mindig fontosabb az a kormánynak, vagy a kormányoknak, ugye az országoknak, hogy az egységet, vagy a kapcsolati rendszert építsék, és megtartsák, mint az, hogy akkor összefogva, kollektíven mindenki egy ilyen embert megpróbáljon, tehát, hogy eltüntetni onnan, például ugye Hitler idejében, tehát ott is fontosabbak voltak az, hogy kikivel áll szövetségben, meg ki ellen van, mint az, hogy akkor egységesen jó gyerekek, ez nem jó, tehát pont most néztem nemrég egy filmet, a Kódjátszmát, abban volt egy ilyen sztori, hogy lényegében ugye az angolok is, Churchill nagyon fejét vakarta, mi nem adunk ki semmilyen titkot senkinek, mert mi egyedül fogjuk az egész náci ízét leverni, de ez akkora butaság, hát erről szól ez az egész, hogyha összefognánk mindenkivel a túloldalon, meg tényleg, tehát összefogás lenne, sokkal könnyebb valamit leverni, mint az, hogy én vagyok itt a izé, mondjuk a magyar főcsászár, és akkor majd én megmondom, mi lesz a tutiért. Egyedül úgy sem tudod megmondani. Ez mindig ez a fontos, tehát ez már egy forgatókönyv szerinted?
1: Az biztos, hogy nem egy forgatókönyv, hogy sikerül az együttműködést elérni. Ugye, tehát a nemzetközi kapcsolatok tudományának, hogyha van tudománya, szerintem van, de nem mindenki szerint. Ha van ennek...
2: Ez egy külön téma, is tudtam ezt.
1: Igen, tehát mondjuk, hogy tapasztalati tudásának nagyobb részét azt teszi ki, hogy az együttműködést eddig az államok mivel érték el. És aztán időnként kísérletezünk azzal, hogy ezt a jövőre nézve is érvényesnek gondoljuk, és azt látjuk, hogy akkor most működik, ugye a rezsimelmélet meg ilyen szép nagy szavakat használnak, hogy hogy hogyan kell államfőket úgy összezárni, hogy akarjanak együttműködni. De addig, ameddig egy hogy is hívják a Freeridert szépen, amíg egy potyautasnak a haszna potenciálisan nagyobb, mint a együttműködésben mindenkinek résztvevő visszaosztott darabonkénti haszna, addig ugye nagy a potyautas veszély, hogy szindróma. Tehát itt a játékelmélet is erről szól. Tehát ez, hogy hogyan kényszerítünk embereket együttműködésre, ez iszonyú macerás. És hogy van elég nagy veszély ehhez. Tehát kell egy lengyel solompót náci csapatoknak ahhoz ott ugye elferdíteni, hogy az összefogás felismerése megszülessen, miközben hát az orosz katonák már tornádó rakétákkal.
4: Startra készen, igen.
2: De ugyanez volt az én, és amikor Németország elvonta Lengyelországot, ott se történt semmi hónapokig. Amikor most egy merész kérdésem, most jutott a szemben.
4: Még egy.
2: Hogy egyik kedvenc íróm az Spiró György, és ő azt már könyvében is, meg több nyakotában azt a fordítóként vázolta föl, hogy így ez az egész közép-európai, közép-kelet-európai régben nem tud felzárkózni az Unióhoz, és akkor vagy lesz egy, vagy kettő szakad az Unió, de az a lényeg, hogy azt mondta, hogy ebben a régióban, mivel itt mindig a második, mindig kiszolgáltatott lesz a nyugati, gazdaságilag a nyugati rendszereknek, mindig tartósodik az életszínvonal különbség, a gazdasági fejletlenség, és itt kódolva vannak a háborúk. De ezt még ez kb. Egy fél éve is nyilatkozta, és az még a ukrán válság előtt. Még és hogy ezt mennyire látod rá is voltok, hogy ez az egész régióban, csak tehát itt azt mondta, természetes állapot a béke, tehát van folyamatosan vagy izgatáson, vagy fai, vagy más alapon, vagy gazdasági alapon, a társadalmokon belül és kívül is, és állam, tehát ez egy mint a rendhagyó állapot, ami most van, ez a kegyelmi állapot, hogy most volt egy 20 évig egy békállapot, és ez az egész régióban, ez egy kiterjedő.
1: Hú, ez nagyon sok kérdést feszeget. Ugye egyrészt az, hogy a gazdasági egyenlőtlenség az konvencionális háborúhoz vezete. Ebben azért így ilyen formán nem vagyok biztos, de mondjuk 3 éve sem mondtuk volna azt, hogy Ukrajnában lesz ilyen konfliktus. Tehát,
2: most nem is csak Ukrajnára gondoltam. Az egész
1: én is ezt most úgy általában mondom, de azt,
2: hogy... Koszovót is vehetjük, hogy bármit.
1: Igen, de az, hogy, tehát, hogy Magyarország azért nem fog Szlovákiára támadni, mert Szlovákiában euró van. Tehát, hogy ilyen konfliktus nem, de hogy polgárháború.
2: Nem, azt mondta, hogy polgárháború zajlik, vagy gazdasági megközelítésből, tehát hogy a szegények, vagy faj alapon. Tehát belső, és hogy akkor is polgárháború zajlik, amikor nem zajlik polgárháború, tehát fontos úszítás van ezekben a régiókban.
1: Igen, tehát a politikai kultúrának az a része, hogy mindig keresünk valamit, ami ellen lehet hergelni a többséget. Ugye ez a zászlóköré-gyűjtés hatás, ahogy ezt szépen a tudományban hívják. Ez mindig működik. Hogy az Egyesült Államokban, ugye most ez a racial profiling, tehát az, hogy csak a feketéket állítom meg New York utcáin, ha rendőr vagyok. Vagy Szlovákiában az, hogy most ugye a legutóbbi népszavazás a homoszexuálisokat találta meg azzal, ami nyilván egy nem túl nagy kisebbség az országnak. Tehát a magyar kártya helyett most homoszexuális kártyát sikerült elővenni a szlovák politikai elitnek. Az, hogy Romániában most Transnistria moldávok, bolgárokat, vagy épp a magyarokat kell a politikai elitnek utálni ahhoz, hogy szavazatokat szerezzen. Nálunk ez, hogy antiszemitizmus van, vagy rasszizmus van, vagy éppen a szomszédos népek közül valakit pécézünk ki. Tehát ezt tényleg végig tudjuk nézni, és ennek hát finoman szóval hagyományai azért olyan mélyen vannak ebben a régióban. Tehát olyan történelmi gyökerek vannak, hogy ezek a zsigeri reflexek aztán mindig felélesztetőek. Tehát...
2: Igen, és de úgy értem, hogy ez manifestálódik is szerinted, hogy akár egy emberöltön belül, hogy konkrét fegyveres konfliktusok lesznek nem csak országon belül, hanem régió belül?
1: Hát erre azért most nem mernék itt egy véjóslatot levezetni, de az biztos, hogy abban reménykedhetünk, hogy amíg a nagyhatalmaknak nem érdekel, hogy a hátsó kertjükben a kis országok egymás fejéhez vágják a poharat, addig itt tudnak békét tartani. Tehát amíg Németország jónak látja ezt a megújított osztpolitikát, már amit a közép-európai térséget illeti fenntartani, és itt gazdasági szempontból kihasználni az adottságait, legyen ez piac, legyen ez összeszerelő üzem, vagy bármi egyéb, addig van remény arra, hogy ezek a struktúrák megtartják ezeket az országokat. Hogyha nem léptünk volna be itt a környéken senki, tehát nincs 10 új tagállam, nincs NATO bővítés, hogy akkor már vajon a kis antant, meg az egyéb dolgok felélednek-e, tehát milyen más szövetségek születnének, hogyha nem a létezők működnének, hát ez nyilván óriási spekuláció.
2: De ebbe a felvázolt forgatókönyvbe ő azt vizionálja konkrétan, hogy kiesik-e tehát abban kiesik ebből a rendszerből az összes régióbeli ország itt. Most nem biztos, hogy NATO-ból esik ki, lehet, hogy csak a, nem tudom, a gazdasági közösségből esik ki, de hogy alapvetően bizonyos szempontból nem mondanak erről a régióról.
4: Na, de ebben reménykedjünk, hogy nem, vagy szóval erre szerintem vannak racionális okok, hogy nem mondjanak le. Tehát most ez a bevándorlás probléma is élesedik. Nyilván szép lassan a nyugati politikai elit megpróbálja majd azt a mérleget átállítani, hogy a lengyel bevándorlót ne utálják jobban Londonban, mint a pakisztáni bevándorlót. Tehát, hogy legyen egy esélyegyenlőség a unión belül és kívüli bevándorlóknál. Innentől kezdve ez egy demográfiai felvevő terület az előregedő nyugati társadalmaknak. Ez egy olyan piac, amit már 10 éve megvettek, bejártak, és ahol éppen nem szabályozzák a vasárnapi nyitvatartást, boldogan árulnak bármit bármikor. Úgyhogy tehát rengeteg érdek van, gazdasági érdek, ami a mindenkori nyugati politikai elitet megpróbálja majd arra kényszeríteni, hogy ne adja el ezeket a hátsó kerteket, mert itt pont elég répa nő. Tehát nem indokolt az, hogy most ezeket leszereljék, és ilyen szempontból ugye itt sem kőolaj, semmi olyan nincsen, ami miatt egy olyan háború tör ki, hogy akkor most a vízkészletek vagy az olajkészletek miatt le kell rohanni a másikat, vagy legalábbis ezt most a következő 10 évre nem látjuk még, hogy emiatt törnek ki. Tehát én abba bíznék, hogyha mondhatom ezt válaszként, hogy akármit is akarnak itt a picik, és biztos, hogy lesz mindig buzítás egymás között, mert a politikai kultúra nem jutott még el oda 25 év alatt azért egyik helyen sem arra magas fokra. De hát, ha segít az integráció abban, hogy megtartsa ezeket az országokat a saját érdekei mellett az integrációban. Még akkor is, hogyha lesz kétsebességes Európa, és nem fog mindenki Bulgáriától Budapestig Euróval fizetni, akkor is lehet ez egy előkert, ami értékes lehet az ipari Rajna-vidék, Párizs, London, Berlin háromszögnek.
3: Tehát akkor mint kis kertészeket addig tartanak meg minket, amíg úgy látják, hogy elegendő répát, igen, adunk nekik a te példáddal jelve. De mi lesz, hogyha, tehát hogy ugye haladunk egy olyan utopisztikus, nem mondom egész Európára, de mondjuk ország felé, amikor már nem fog itt elég répa teremni. Tehát akkor mondjuk lehet egy olyan kis zug, hogy ott egy kis lukacska, onnan nem jön semmi érdekes, meg nincs semmi érdekes, akkor úgy valahova toljuk el. Tehát, hogy ilyet várhatunk esetleg. Láttok-e ilyen forgatókönyvet?
4: Ugye ez annyiban még akkor erősíteném az előző válaszomat, hogy miért nem látom ezt a forgatókönyvet, hogy ugye biztonságpolitikai szempontból is, amikor megkérdezik a mindenkori magyar miniszterelnököt, hogy akar-e további integrációt, akkor ugye azt mondja, hogy igen, vegyük fel a szomszédos államokat. Tehát ez egy alapvető biztonságpolitikai érdek, hogy ne én legyek a határon, hanem legyen valaki mellettem, aki a határon van. Uh-huh. Ugye Ukrajna részint erről szól, erről a történetről, és ugyanerről szól az, hogy mi miért akarjuk annyira a Nyugat-Balkán integrációját, és ugyanerről szólt az, hogy Németország miért akarta a kelet-európai tagállamok gyakorlatilag gyorsított felvételét. Uh-huh. Ez mind egy biztonságpolitikai érdek, hogy ne én legyek a szélén a térképnek. Uh-huh. Igen. Tehát ebből a szempontból, ha más nem, akkor még a répa mellett egy-két törvódé is elfér itt a mi határainkon, uh-huh. és ezek is erősítik a pozíciót.
2: Tehát még egy kérdést, hogy

0: egy harmadik országgal, tehát mondjuk Magyarország Moszkvával. Ezt szavazatilag felfüggesztéssel nagyon nehéz lenne.
1: Nem szólt jó felfüggesztés, mondjuk nem támogat bár bizonyos támogatások.
0: Tehát, hogy tehát ezekkel jogilag összekötni.
1: De nem így gondolom, én is tehát ismerem egy ilyen szempontból jogos jogot, hanem bármilyen módon azért Magyarországon nagyon sok kritérium nem felel meg, bármilyen más támogatásokat.
0: Aki keres, azt talál. Így
1: tehát, hogy ez ilyen lehet egy ilyen szankció, hogy mondjuk ilyeneket közölt esetleg az esetben Merkel, hogy bizonyos normáknak feleljen meg, a demokratikus normáknak, meg különben ilyen meg ilyen.
2: Retorzió
1: lenne. Átudtam.
0: Akkor lehet, hogy én pessimistább vagyok nálatok, de szerintem annyira még mindig nincs a figyelem középpontjában az ország. Vagy, tehát, hogy nem villog, tehát lehet, hogy narancssárgán villog, de nem vörösen villog jelenleg berlini térképen a magyar terület. Tehát,
2: de a
0: Görögország igen. Tehát Görögország is
1: van. Ugyan, mint 56-ban, nem?
0: Nincs
1: az egyiptomi helyzet, akkor nem verik le az 56.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy a magyar politikai elitnek szerencsében.
3: Fájul, nem Merkel oldja meg ezt a kérdést?
1: Nem fáj.
3: Mi kérdésünket?
2: Nem, az fáj, hogy nem villog az ország mindenhol vörösen, és nem látják Isten, ezt a környező dolgokat.
3: Azért egy apai tudat van bennetek.
2: Milyen?
3: Apai tudat.
0: De tényleg egyébként teljesen egyetértek fel.
2: Fiatal nőként persze van.
1: Csak kérdeztem, hogy rád folytok, hogy mennyire valószínű, nem azt mondjuk, hogy mutassák meg, hogy mennyire valószínű, hogy ilyen. Mert én nem gondolom, hogy Putyinnak nem fog bizonyos engedményeket.
0: Legutóbb volt egy érdekes vita arról, hogy erősíteni kell-e a demokratikus kontrollmechanizmust az unión belül, hogy a tagállamokkal szemben legyen Brüsszelnek erősebb jogosítványa. És én ott is pont ezt mondtam, amit most te mondtál, hogy tehát az állampolgárok válláról ne vegyük már le a politikai felelősséget. Tehát sok mindent lehet erősíteni, de amíg a saját kertünk előtt nem söprünk el, és a Merkel érkezésekor többen tüntetünk, mint bárki a miniszterelnök háza előtt, addig miről beszélünk? Tehát, hogy ne intervenciót várjunk már, hogy majd jönnek az oroszok, meg jönnek a Merkelek, meg jönnek az Obamák, meg a CIA főleg, ugye? Hanem ha valakinek baja van, akkor szervezze meg, menjen ki, és csinálja. Nyilván ehhez fog külföldi támogatást kapni, hogy nincsenek illúzióink.
3: Platont idéztem, hogy a demokráciát nem lehet bevezetni. Tehát nincsen intervenciója a demokráciának. Az belülről izzadott ki. És igen, hallom, azért...
2: Igen.
3: Jó, csak látom az egész...
1: De kell hozzá egy kedvező geopolitikai folyam környezet.
0: De most 56-ban nem volt, és mégis nekiálltunk kifadni.
1: De a városállamokat is mondhatnám például. Tehát, hogy kell egy olyan fajta környezet, hogy éppen mondjuk Xerxész nem rohanja le a környező államokat.
0: Hát kell a környezet, de kell a felvilágosodás. Tehát,
1: és minden, de a felvilágosodás meg kintről jön. Tehát adott esetben mindig egy jön.
0: De nem, tehát a 21. században az információs korban nem jön már semmi kintről. Tehát kinyitod a telefonodat, és ott van a felvilágosodás. Tehát, hogy aki akarja, az tudja, hogy miről szól a demokrácia, és ha akarja, igen, akkor másnap egy akkora Facebook csoportot csinál, amekkorát bír. És beletol 5000 forintot, és 10-szeres a licsártya. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a paternalista reflex, ami a posztszovjet országok lakosságában van, borzasztó káros.
3: Igen, jó, ez szemben van.
1: De ez nekem nem az a reflex, nem azért kérdeztem.
0: Nem téged akarod erre reflexezni, ez úgy általában. Tehát, hogy...
3: Ha valaki csak segíteni fog rajtuk.
0: Ugye ez az egyetemi hallgatótól az idősebb generációig megvan, ezt ki kell nőnünk, hát azért, ha belegondolunk, akkor 50 éve nem utaztak feketék a washingtoni villamoson, tehát, hogy vannak időperspektívák, amiben az a jó, hogy most türelmetlenek vagyunk, és ez arról mesél, hogy akarunk valamit csinálni, csak most még éppen a Deus Ex Machinát várjuk, de aztán előbb-utóbb rájövünk, hogy még van 3 felvonás, abban lesz katarzis, meg lesz testvérgyilkosság, de a végén azért csak jön. Hát reméljük nem hamar.
1: Én úgy gondolom, hogy ez amit mondasz, ez igaz, de erre a régióra különösen nem, tehát különösen nagyon csekély mértékben igaz, mert ez a régió mindig idegen hatalmak által megszállt régióval. Soha nem volt a saját döntés lehetőségében.
0: Egyébként...
1: És azért, és
3: mondod ezt akkor, amikor a történetben először 20 éve abban van.
1: Nem.
3: Hát azért most jelenti, hogy idegen hatalom uralkodik Magyarországon.
1: Nézzük meg a török megszállás óta.
3: Azt mondod, hogy idegen hatalom uralkodik Magyarországon.
1: Nem, hanem a reflexek
2: az, hogy évszázadok
1: ki.
3: Igazad van.
1: De az nem megy át.
2: Sok minden megmagyarázom,
1: hanem évszázadok ilyen külső hatalmak által.
3: Soha nem volt úgy, hogy szabadságban irányíthattuk volna magunkat, és ez borzalmas eredménye.
1: Hát az Árpádházi királyok óta mondjuk.
0: Nem Mátyás király óta.
1: Mátyás király óta nem volt. De nem csak Magyarországra vetjük. Lengyelországot, ami sose létezett, Finnországot, ami mindig vagy Oroszországhoz, és Svédországhoz.
0: Oké, de hogyha itt visszacsatolsz arra, hogy tehát a magyar elmúlt 500 év az óvban idegen hatalmak váltogazdaságáról szól, és az osztrák-magyar vonat
1: nem van.
0: Igen, de a szlovákoknak van most egy tapasztalata, hogy neki

0: Sikerült függetlenedni, sikerült csehszlovákiaként működni. A lengyeleknek van egy tapasztalata, hogy újra megjelentek a térképen. A románoknak van egy tapasztalata, hogy nyertek egy világháborút, kettőt. Nekünk meg van egy tapasztalatunk, elvesztettünk két háborút, jöttek további megszálló hatalmak.
1: De föltaláltuk az atombombát. A magyarok bosszúja. Igen, magyar zsidó bosszúja.
0: Hát, hogy ilyen szempontból, hogy mondta.
1: Tehát, hogy így gondolta.
0: Pont a magyar mentalitás az, ami ebbe a történelmi mocsárba a leghajlamosabb beleragadni a régióban, mert nem volt meg a pozitív tapasztalatunk, hogy 89-et leszámítva.
2: Iszlán lép lélekben?
0: Biztos, hogy van nemzeti kultúra, és ebben van politikai hagyomány, és ezt van, aki lépléleknek hívja, igen.
1: Nem tudjuk eldönteni, itt már évek óta ezen gondolkodok, hogy van-e néplélek, mert legszívesebb az ember tagadná, ugye, hisz mondjuk, hogy minden lélek az egyénhez kötődik. De mégiscsak úgy érezzük, hogy valamiféle...
0: De egyébként, ha megnézitek, hát komoly ilyen World Consciousness kutatások vannak magukat komolynak nevelő egyetemeken. Tehát, hogy a nem tudom micsodát mérik, hogy a valami változik, és azt nézik, hogy a bizonyos katasztrófákkor mi következik be. Tehát ez egy kutatási téma, ehhez nem értek, de az, hogy van, tehát nyilván, hogy valamilyen módon vannak közös gondolati egységek, amiket mondjuk a szlovákokkal nem osztunk, meg a románokkal nem osztunk. Egyébként, ha elmentek Szlovákiába, szerintem érezni.
1: Igen, mondd ki, a szlávokkal nem osztjuk.
0: A románokat még nem sorolom oda, de ő csak kis Antant. De ahány szlovákkal beszélek, őket abszolút nem érdekli Trianon. De ha ide jönnek, nem zavar őket a túlmadár. Tehát, hogy őket nem ezt foglalkoztatja.
2: De én mindig is szélső perspektívával, vagy nagyobb időtávra gondolkodok. Tehát például kidőttek ugye több, nem tudom hány lépcsőfokban magyarok ebben a területre. Itt már volt a Nagy Morva Birodalom, egy teljesen más típusú, meg nem tudom milyen szláv telepek több tömkelege, teljesen más életformát üztek meg
1: az alakulási
2: formát. Igen, de azt mondom, hogy teljesen más volt a berendezkedési. Tehát én azt, tehát ugye a politikai forma, hatalmazdasági formán, illetve fordítva. És én nem tudom elképzelni, hogy ezek nem hatnak ki a tudatra, és azután nem öröklődik tovább. Akár mind kollektív mind, vagy nem tudom, hogy nevezni.
1: A morva tudata magyarban erre gondolsz?
2: Nem, hanem a különböző.
1: Tetszik, a Pancs Mikinek is tetszene. Csomó punk együttes, fölkarolná a gondolatot.
2: De majd valami tudom, tényleg itt volt ugye az alaváról.
0: De hát biztos, hát erre mondjuk, hogy van petalanos a reflex, és azért a 40 év szovjet hatás nem csak a dadogó orosz nyelvismeretben mutatkozik meg még a magyar lakosságban, tehát nyilván van ilyen hatás. Én csak azt mondtam pont tegnap egy ilyen beszélgetésen, hogy basszus, három olyan ünnep van ebben az országban, ahol azt nézzük meg, hogy miért jó, hogy nem az oroszokkal vagyunk. Megünnepeljük március 15-én az önállóságunkat, hogy ugye az orosz szári intervenció milyen jó, hogy megérkezett az országba. Megünnepeljük 1956-ot, hogy milyen jó, hogy felszabadították Magyarországot a szovjet tankok, és augusztus 20-án egyébként by the way megünnepeljük, hogy nem a kereti ortodoxiához, hanem a nyugati katolikus egyházhoz csatlakoztunk. Tehát három darab nemzeti ünnepünk van, ami konkrétan mind a három arról szól, hogy semmi közünk nincsen a tőlünk keletre fekvő területekhez. Na most,
1: de az orosz, az
0: hát ha van néplélek, akkor azért ebben benne van.
1: Az orosz szolgaság azért annyiban más a töröktől, meg máshoz viszonyítva, hogy az orosz nem hagyott itt semmit. Mert azért a török a kultúráját, a nyelvét, a fűzdeit, és a többi az orosz, azért alapvetően
3: a mongol
1: kirablom, és elviszek mindent.
2: De hogy nem teremtett?
1: Nem teremtett.
2: Nem épített, igen.
4: Végülis oroszul kellett tanulni.
1: Még a borsleves se tudnak a magyarok főzni, most tök komolyan.
0: Ha van alakult,
3: jó, de azért egy picit hosszabb időintervallum volt azért, hogy nekik azért volt idejük.
1: Nem tudsz megtanulni?
3: Hát persze, hogy nem, mert akkor még meg se tanulod.
1: A nyelvet se.
3: Átlendíteni magad, tehát hogy azért 150 év alatt azért csak, hogy jó, most nem már mindegy, már lement, hát több ember öltő, most már mindegyik.
0: De ha megnézed, a törökök ott hagytak valamit, ahol kiirtották a magyarokat. Tehát ugye Egerben túl sok magyar nem volt, mikor az a minelet felépült, viszont Budán se. Tehát a felvidéki részen meg túl sok török hagyomány nincsen, ahol megvédtük ugye a maradék végvárainkat. Tehát ilyen formán a épített környezeti szempontból talán jobb, hogy az
1: nem vagyok török fan, csak mondom, hogy az orosz...
3: Csak nem a Szulajmára gondolsz.
0: De hát a németek hagytak itt valamit az osztrák-magyar monarchiával? Tehát, hogy...
1: Hogy mit köszönhetünk a pragmatikus szankciónak, azt kérdezted?
0: Tehát, hogy mit köszönhetünk a kérdezésnek? Mert hát itt van Budapest, ugye? Tehát azért mégiscsak... nem egyesül ez a város, és nem így néznek ki a homlokzatok, ha annak idején a közmunkatanács nem mondja azt, hogy a összes házköltségvetés 20%-át a homlokzatra kell költeni, és akkor alkalmaztunk ehhez német szakikat, és ráadásul az első színház német nyelvű volt Budán. Tehát, hogy ki mit hagy itt? Hát átjáróház vagyunk.
3: Amúgy igen, mi vagyunk az előszoba.
0: Szentendrén, Ráctelep, tele vagyunk egyébként nagyon színes, szép nemzetiségekkel. Ugye most már a kunokkal is vagy.
3: És akkor most már jobban nem vagyunk kint.
1: De az a dolog, a pikás, hogy még a történelmünk során mindig tartottuk magunkat a német tengelyhez. Eljutottunk a 21. században oda, hogy még a német szellem tényleg megújította és fejlődött. Mi ebben nem tartottunk lépést. Uh-huh. És ilyen értelemben Merkel már inkább ellenség, de értitek.
0: Versenytárs, igen.
1: Versenytárs. Igen. Azért mondom, hogy érdekes volt, mintha most leszakadnánk a német tengerről, és azon orosz tengerhez puszilkodunk fel, ami történelmi során nyomasztó volt. A lengyelek ezt nem is értik, a magyarokat ebből a szempontból.
3: Sok mindenki nem ért szerintem ezért
1: szentek
3: minket.
1: Ezen. És Orbán is onnantól kezdett kétséges figura lenni, mert a lengyelek azon is a történelmük miatt csináljátok az asztalat, hogy igen. Ez egyedül...
3: Megadhattál egy kicsit, igen.
4: Megrázott bakért.
1: Ez egyedül Orbán Viktor döntött el, szerinted?
0: Hát azért erről is mindjárt beszélünk, hogy a magyar közpolitikai döntéshozatal mechanizmusai vajon hova jutottak el, de tehát azért azt mondjuk el még egyszer, hogy az orosz barátkozás az nem magyar találmány. Tehát ezt
1: persze, nyilván a Gyurcsány is megkötötte volna a paksi egyezményt.
0: Meg az osztrákok is kötik, és Merkelék egyébként a maguk módján nagyon is kötik. Tehát ott azért van egy szentpétervári dialógus, meg van északi áramlat, meg van mindenféle, ami hát azért mégiscsak a Schröder az pacskolja a Putyin vállát születésnaponként egyszer. Tehát ott nagyon-nagyon komoly kapcsolatok vannak. Ők sem akarnak hosszú távú konfliktust Oroszországgal. Itt a kérdés csak az, hogy hogyan lehet Putyinnak azt a megoldást felkínálni, amivel ő kiszáll végre ebből az idióta konfliktusból, és mi is anélkül ki tudunk jönni, hogy a nemzetközi jogot szembe köpnénk, amit mindenütt máshol is próbálunk kérni.
1: Nem fogja engedni kis Viktor testvért, hogy az ölelő karjaiból kiszálljon. Miért tenni?
0: Putyin, szerintem ebben a koalíció építésben teljesen pragmatikus. Tehát, hogy ha lesz Podemos, Syriza, Ausztria, akkor az, hogy tehát Orbán Viktor értéke az egy ilyen tőzsdei érték a Kreml kis kivetítőjén. Tehát ő akkor értékes, hogyha kevesen vannak, ő is akkor egy hangosabb tag a kórusban. De hogyha ebben a kórusban sokan lesznek, akkor mi is csak egy diszkontált értéken fogunk tudni ebbe beszállni. Már pedig most nem csökken ezeknek a száma.
1: Úgyhogy... Jönnek az oroszok.
3: Pár nap.
0: De az orosz kémek már rég itt vannak.
1: Azt tudom, de nem zavarnak, csak hogy...
0: Hát dehogy nem.
1: Tudom, de
3: ebben az egész oroszos történetben nekem azt tetszik a legjobban, hogy jövő héten kedden. Biztos ismeritek a South Park nevű. Jövő héten kedden egy putyinos különkiadás lesz, utána egy...
1: Igen?
3: Utána egy putyinos Family Guy különkiadás.
4: Nem, mint hogyha ebben a kiadásban maga Áder János is feltűnne.
3: Már mindent mondtak, de hogy mondjuk a reklám, hogy és Putyin látogatása alkalmából különkiadás kedden putyinos szauszba, és ipan.
1: De most komolyan beszélsz?
3: Komolyan beszélek, az a legdurabb, igen.
1: De hogyha is fogták az adást ott tengeren túl, vagy nem értem?
3: Nem, olyan külön részt csinálnak.
1: Összevágtak.
0: De ez magyar hacker csoport.
3: Én nem tudom, a lényeg az, hogy...
1: Azért van a csodálat összes volna, mert beleszólunk a világ.
3: Nem tudom, mert bővebb mint infót nem találtam róla, ennyit találok, hogy majd lesz egy ilyen putyinos rész. Lehet, hogy nem miattunk, bár szerintem, de nem tudom, lesz egy putyinos rész. Kedden nézzétek, amúgy programajánló volt.
1: Jó, nem, oké, köszönjük.
3: Ennyi, ez volt a lényeg.
4: Jó, hát Boton, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Elmesztünk jobbra-balra, és ezt szerintem nem sokára majd, hát úgy nem sokára néhány hétemről ezt folytatjuk.
0: Lesz mit.
4: Igen.
3: Kivesézzük, hogy mi lett a forgatókönyvvel.
0: Ha bármit megtudnánk egyébként véletlen arról, hogy mi történik a tárgyaláson, amire túl sok reményünk sincs.
3: Hát majd te megtudod és elmondod nekünk.
0: Jó, megkérdem Pétert.
4: Hát akkor most tartunk egy kis szünetet, és Karafiát Orsival térünk
1: Orsi.
4: Vissza.
1: Észak-Koreából jön Orsi.
4: De fel kéne még venni?
3: Vegyük, persze.
1: Hallgatunk szent. Mackó.
4: haló akkor. Halló.
3: Szia!
5: Robi vagyok, ez a putyinos különkiadás dolog. Hát erről le is hoztak egy ilyen trailer videót.
3: Igen.
5: És ugye Áder János is szerepel benne.
3: Igen.
5: Ugye fölhívja a Kremlen Putyin. Hát nem tudom, hogy ki rakta össze a kis rajzfilm sketchet, de nem rossz. Na.
3: Szerintem is zseniális, ugye kedves.
5: Én most mondom azt, hogy kár, hogy nem nézek tévét, de azért tartom magam.
4: Ezt nem ad ki.
5: Na, sziasztok.
3: Köszi.
0: Akkor igaz.
4: Igen, így lesz.
1: Nyomjál egy 15 kívül. Behozom a kávét.
3: Itt van egy teoszki.
4: A telefonommal beszélsz.
6: Mert mi lesz ezután?
7: Kert akaró.
1: Jó.
7: Kert akaró.
8: Sanyi, Atesz és Varek.
7: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
9: Kettős vállalkozás.
7: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
10: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
7: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
7: Hallgass.
11: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
8: Tilos Rádió.
7: Jó.
8: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
7: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Csontvári Kosztka Tivadar, önéletrajz. A 19. század 70-es éveinek végén történt, egy különösen meleg nyári napon, hogy az iglói gyógyszertár patikus segéde az üzlet előtt üldögélve elmélyülten szemlélte élete első rajzát, melyet néhány perccel előbb vázolt fel egy vény papírra. Bóbiskolásából egy égi hang riasztotta fel: te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Raffaelnél. Az ifjú gyógyszerész nem érti ugyan, mit jelent e szó napút, de a kinyilatkoztatásban nem kételkedik. Már csak az van hátra, hogy 15 esztendő alatt előteremtse festőlétének anyagi feltételeit, s aztán elindul, hogy valóra váltsa a jóslatot. De a világ nem kíváncsi hódítására, a napút birodalomra, a csodára. A józanok nem bocsátják meg, ha valaki másképpen tud és mer látni, mint illik, és szokás.
1: A művészetek birodalmában talán a festészet terén ondalog a legtöbb különc. Ilyen különc volt a belga Wiers is, de Rubens allürjeivel, és ilyen különc Csontvári Kosztka Tivadar is, aki egyébként gyógyszerész, és Nógrád megyében Gácson van a patikája. Mint vagyonos ember, évek óta művészeti tanulmányúton van, és fest. Ő maga büszkén hirdeti, hogy a nagy taorminiai tájképét 100 000 líráért sem adta oda Vanderbiltnek, mert neki van pénze elég, és képeivel az a célja, hogy a Csontvári név világhírű legyen. A budapesti műcsarnok és a Nemzeti Szalon azonban szűkevlően meggátolták azt, hogy a Csontvári név világhíre az ő helyiségeiből induljon ki. Ezért Csontvári úr a Városligeti Iparcsarnokba szorult ki, ahol mintegy 25 képből álló kollekciójának rengeteg üres terület áll rendelkezésére. Csontvári úr, az idéző jeleket ő maga használja, meghívóin azt hirdeti, hogy képeit eredeti találmányú technikával festette. Belépvén a kiállításba, ezen eredeti találmányt ugyan hiába keressük, de látunk rengeteg művészi naivitást és önérzetet összekeverve. Látjuk azt is, hogy Csontvári 1896-ban készült hollandiai falu részletén és 1898-ban Pompeiben festett vázlatain még a normális úton haladt, de azután áttért az igen nagy méretekre és tiszta színkenésre. Miután pedig rajztudása nincs arányban a méretekkel, az a helyzet áll elő, mint amikor valaki minden áron szónokolni akar hebegő nyelvvel. Ettől eltekintve Csontvári páratlan szorgalommal rakja tele vásznait, melyek közül a taorminiai görög színház az Etnával és a nagy tarpatak színhatásában igazán érdekes. A régi németek naivitását juttatja eszünkbe Selmecbánya látképe című műve, viszont a naivitások ne továbbja a vihar a Hortobágyon és a nagyméretű jeruzsálemi panaszfal Salamon templománál. Ez a pár téma is mutatja, hogy Csontvárit nem izgatják a holmi apró cseprő dolgok. Festi Athént, Pompeit, az Etnát, Nápolyt, a Tátrát, a Hortobágyat és a keleti pályaudvart villanyfénynél. Miután pedig ő első rangú művésznek érzi magát, a kritikának itt helye nincs, és letesszük a tollat. Lázár Béla írása megjelent a Pesti Hírlapban Budapesten 1905. szeptember 9-én.
2: Csontvári olvasásakor. Különös örömben volt részem az elmúlt napokban. Csontvári képek közt olvashattam a nagy magyar festő idáig még publikálatlan önéletrajzát. Csontvári zseniális festő volt. Spirituális művész, de nem vall egyetlen tételes vallás sem magáénak. Sajátos panteizmus a bűvöletében él. annak prófétája, sőt remetéje. Vajon hogy látta önmagát? A 30 gépelt oldalnyi önéletrajz csodálatosan indul. A gyermekén regisztráló mondatok telve érzékletességgel, zseniális finomsággal, plaszticitással, de ahogy előre haladunk, s közeledünk benne a jelenhez, mintha az élet színeit elszívnák a megvalósult képek, az írásmű kiszikkad, s az élethelyét torzmániák foglalják el. Az önéletrajz első disszonáns momentuma viszont épp a leghíresebb, legelhatározóbb pillanaté. A patikus Csontváry egy napon égi szózatot hall, amely arra jelöli ki őt, hogy Raffaelnél különb képeket alkosson, és ezáltal magasabb rendű életre hívja az emberiséget. A mánia és a művész egyetlen közös pillanatban születik meg benne. Ettől kezdve a festészet lesz mindene, és maradék erejéből ezentúl, mintha csak jobb, rosszabb mániákra futná. Az önéletrajz elszíntelenedik, bár hallatlan tevékenységről ad számot. 10 lázas alkotó esztendőről, amit még külön fölfokoz a lázas témakeresés. Ebben az időben Csontváry örökösen úton van. A Szentföld és a Magas-Tátra, Görögország és Taormina között cikázik. Utazik és fest. Olyan tökéletes lemondásban és szegénységben, mint a hajdani sivatagi remeték. Önéletrajzát olvasva a mélységes hitem, hogy ekkortól már csak egyetlen nyelvet beszél, a festészetét. Különc lélek volt, de nem a különbségéből táplálkozott, hanem szinte érintetlen tisztaságából, szentekre emlékeztető akaraterejéből. Tehetsége a detektoros rádió kristályára emlékeztet. Csontváry, mint valami tiszta kristály, fogta föl és sugározta ki magából a világot, a mondhatót és a mondhatatlant. Írásai lényegesen alacsonyabb szinten tükrözik zseniét, de mint festészete mellékletei, mégis értékes dokumentumok, ha nem is adnak kulcsot ritka művészi, emberi titkának közelebbi megértéséhez. De megerősítenek bennünket abban a hitünkben, mit képei oly hallatlan erővel sugallnak, hogy a nagy életmű szinte egyedül a lelki összeszedettség, a zseniális koncentráció csodája. Pilinszky János, 1962. Új ember.
3: 1853. július 5-én Kisszeben, szabadkirályi városban születtem, a posztupici dr. Kostka Kostka László orvosgyógyszerész és Ung megyei Daróci Heitzelmeier Franciska fia lettem. Atyám tiszteletből rendőrkapitányi és postai teendőket is végezte, szabad idejét pedig vadászattal és tűzijátékkal töltötte. Középtermetű, hízásra nem hajlamított természetű, szeszes italokat, dohányzás és kártyázással nem törődő, egyszerű, de energikus ember volt. A vadászat kedvéért állandóan tartott egy ügyes vadászlaboránst, s ez abban az időben Pirics Jancsi volt. A Jancsi teendői közé tartozott az agarak, kopók, vizslák etetése, farkas, rókakölykök nevelése, a fogoly kihallgatása, figyelése, a farkasles fűtése, a gyermekhinta kuglizó ellenőrzése, s a 4 fiú kívánságának a kielégítése is. E szórakozáshoz járult a sárkányok és rakéták készítése, a tűzijáték rendezése, stélen a farkasoknak közszemlére való kitevése. Emlékszem jól arra az időre, amikor még járni nem tudtam, a földön csúsztam, s a róka meg a kutyakölykökkel játszottam. Emlékszem jól a 2 éves koromra, egykori huszár lábaimra, hátul gomboló hózentrágeres nadrágomra, amelyből kifityegett rendesen az ingem csóvája. Így kerültem az utcára Kisszebenben, nevezett promenádé labirintba. Egyik kezemben krumplicukor, másik kézben pige, avagy gomb volt. Aszerint mit akartam játszani. Kiléptem a járdára, utánam sompolygott a pajtások hosszú sora. Ám de mikor egy-egy ablak betörött, avagy a városi lámpa csörömpölt, s a pige a kofa hátába ütődött, megvolt a társaság szeppenbe, dacára annak, hogy Burkus volt a nevem, s a fiúk között, mint bíró szerepeltem, mégis a verebek szétrebbentek, s az anyai szárnyak alá menekültek, ahonnan azonban rendesen, egyenként a lábszíjra kerültek. Ilyenkor rendesen találkozott egy kárőrvendő banda, ezeket atyánk szeretettel fogadta, a végén azonban a sötét pincébe záratta. Ilyenképpen rend volt mi nálunk, változatosságból néha térdepeltünk, de ha nagy csintalanságba keveredtünk, borsóra kerültünk. A borsóra való térdeplés akkor következett be, ha a bodolaki Lionpa babarcsikkal összejöttünk, az idegen szatócsnak macska zenét adtunk, avagy a babarcsikot esik-esikkel ingereltük. Ebből rendesen a piacon olyan kavarodás támadt, hogy a heti vásár is megakadt. Lionpa babarcsik dühösen utánunk szaladt, a sátrakat feldöntötte, a hajdúkat felköltötte, s amikor a kavarodás tetőpontját érte, a burkus had a padlás ablakból azt nevette. Ez volt szülővárosomnak gyermekkori színi előadása, melyről tanúskodik még ma is a plakátja, a nagy, kőből faragott búzamérő, mely a városházán Kórec néven volt, mint színházi rendező. Itt a Kórecben ülésezett a burkusok hada, jobbról, balról pedig a hajduk mogyorófa pálcája. A mogyorófa pálca volt az egyedüli óvszer abban az időben a cigányok betörésével, a lopás, csalás, istenkáromlás jóvá tevődött 25-tel. Így csendesen éltünk is Szebenben, különösen a 60-as években, ahol még az ökör is zeneszóval a városon végig sétálhatott, s csak azután juthatott a pecsenyetárra. A borjú hátulja pedig minden vasárnap a falusi zsidóktól kínálva volt. Baromfű, hízott liba, sertés, fejős tehén egyházban sem hiányzott, gyümölcs, zöldség mindenkinek termett, s a híres barackból még a galíciaiaknak is tellett. A búza mosva volt, napon szárítva került a városi vízimalomba. A házi kenyér minden házban kovászolva, külön kemencében sütve volt, a hordó káposzta a pincében, a krumpli a veremben, a daráló kézimalom, a ruhamángorló, az volt minden helyen. Cukrászbolt nem volt, de cukrászsütemény nem hiányzott sehol sem. Otthon készült minden. A fehér nemű horgolás hímzés, harisnyakötés, ez napi szórakozása volt a nőknek, a cselédek lent és kendert fontak, a gyerekek pedig esténként, hogy ébren legyenek, lószőrt és tollat fosztottak. A városban volt takács, kékfestő, pokróc és gyapjú szövet készítő, kalapos, tímár, asztalos, kötélverő, csizmadia, cipész és szabó, kályhás, gyertyaöntő, mézes kalácsos, mész és tégla égető, és két vízi papírmalom. Ebből állott a kis szebeni forgalom. A városban sem cukrászda, sem kávéház, sem borbély, sem bordély, sem szobás vendéglő nem volt. Mindössze két korcsma volt, egy a városházán, és egy az Eperjesi úton, ahol a fuvarosokat kiszolgálták, mert a polgárság kocsmában nem járt, még a svabjufkának nevezett kénfürdőben sem volt szokásban az ivás és a dohányzás. A városban ittas embert nem lehetett látni, kihágás, lopás nem volt, mert minden háznak volt egy munkaképtelen örege vagy fiatalja, aki az asztal maradékkal meg volt elégedve. Az életnek tehát volt kellemes, patriarchális zamatja, amely már a megszólításban kifejezését találta. Amice barátom, vigéc, bráviska! De a magyar nyelv tökéletes megtanulására mégiscsak az Alföldre kellett mennünk, atyánk rokonaihoz, ezzel azután az iskolában is hozzájutottunk a magyar szóhoz. De hozzájutottunk az iskola útján a fertőző betegségekhez is, nevezetesen a szamárköhögéshez, vörheny és váltólászfélékhez, amelyeket a kosztka gyerekek könnyen kihevertek. A kisgyermekkori élményeimet kiegészíti az óriási nagy üstökös, mely nyáron 1856 vagy 57-ben a kisszebeni óratorony fölött képződött, de éjfél felé a világító csóvája az égbolton végighúzódott, s fényes csillaga pedig házunk fölött ragyogott. E tünemény álmaimat soha nem látott tájakkal ébren tartotta, a valóságot pedig az éghez irányította. De mert gyermekésszel az égbe hatolni nem tudtam, a természetet tanulmányoztam. A természetből a növényt, a rovart, a pillét, a kőzetet és a madarakat válogattam ki. Az asztalunkon nyitva volt egész nap a nagy képes biblia, ahol láttam a tüzes farkú rókáknak mi a célja, mi célból harcol a csatában a teve álla, láttam az asszonyok harcát, a Salamon koponyájának a ráncát, láttam Noé beszámíthatatlanságát, s Mózes koponyájának a szarvát, s amikor a nagy biblia képeit ismertem, a kis biblia tót igazságait nem szerettem. A 60-as években Kisszebenben tót és német iskolák voltak, én kerültem az iskolát, ahol rendszeresen a nadrágjainkat porolták. Kikimaradoztam az iskolából, a pozamuri város fala között, a természethez jártam tanulni. A rovarokkal, pillékkel, dongókkal, méhekkel beszélgettem, s nem egyszer egy aranyos futonc kedvéért a sáncnyomban a napnál ebédeltem. De egy-egy Apolló pilléért Jancsival elmentünk az őserdőkben lakó szénégető kukához gombát pirítani, málnát ebédelni, s közben pedig a császármadarat és az Apolló pillét ejteni. A természet iránti szeretetem korán bontakozott, s erévén a gimnáziumi igazgatóval a sors összehozott, ki a napi sétánál engem soha ki nem hagyott. Séták közben fejlődött ki a kisszebeni gimnáziumi múzeum létesítésének eszméje, a természetrajzi gyűjteménnyel való megkezdése. Gyűjtöttünk minden szeretettel, mindennek nevét ismertük rendszeresen. És amikor már az anyag együtt volt, atyám a kisszebeni gyógyszertárat eladta. Közbejött tűzvész következtében elpusztult nővéremet síratta. Elment felejteni anyám rokonaihoz Ung megyébe pihenni. Szerednyén húzódott meg, s ott földműveléssel és vadászattal szórakozott. E szokatlan változatba bele kellett törődnünk, s az életet más alapon újból kezdenünk. Ungváron a tanároknál laktunk, a feladott leckét szóról szóra fel kellett mondanunk, azután mehettünk labdázni, az Ungba fürödni, télen pedig korcsolyázni. Más szórakozás nem volt, mint a neveletlen sihederek tilos pipatóriuma, s az összejövetelekből csak hátrány származott az iskolára és az ifjúság erkölcsi világára, mert más kicsapongásra is vezetett. Már Ungváron a selyem tenyésztéssel nagyobb arányban foglalkoztam, csókát, baglyot idomítottam, és ezeket Szerednyén a szünidő alatt is folytattam. Szerednyén a vadászaton kívül, amely a darurétre, saját gazdaságunk területére és az őserdőkre terjedt, nem volt más szórakozásunk, mint a selyemtenyésztés, bagoly idomítása és az esteli összejöveteleknél a dalárda gyakorlata. De közben kiütött a porosz háború. Jancsi bevonult katonának. Én 12 éves koromban nagyban törtem a fejem. Nagypénteken a daruréten egy madarat megsebeztem, s a csatornán át kellett kelnem, de ugrás közben a havas partról lecsúsztam a feneketlen csatornába, s csak halálos erőlködéssel vergődtem ki a partra. Hideg, sötét lett, napfogyatkozás közeledett. A másik szerednyei könnyelműségem az volt, hogy fáért menő kocsinkkal kirándultam az erdőre, de amint az erdő szélére értünk, Gyönyörű, érett szilva kínálkozott előttünk, én a kocsiról leszálltam, az ágat a puska ravasszal lehajtottam, de a puska elsült, s a töltés a lábam között eltűnt. A harmadik könnyelműség pedig az almás kerti kunyhóban történt, ahol öcsémmel éjszakáztam, s egy éjjel idegen kutyára bukkantam. A kutyát nem bírtuk eltávolítani, atyánkat és Jancsit kellett felébreszteni és ártalmatlanná tenni, mert a kutya veszett volt. E három végzetessé válható körülménnyel szemben csak a selyemtenyésztés érdemel komoly említést, s mint kuriózum említést érdemel a széles fatalp, amit télen a nagy hóban használtunk a vaddisznó és őzvadászatoknál. A három évi szerednyei élmények után egy szünidői napon bátyámék kis Szebenbe rándultak, s engem is felpakoltak, de eperjesen egy ismert nagykereskedő gyárosnál, ahol néhány napi vendégségben voltunk, engem ott hagytak. Három szép leányka volt a háznál, szelíd, mosolygó arccal. Későn vettem észre a cselt, mely csecsemőkoromat érte, engem elválasztottak örökre. Így lettem kereskedő 3,5 évig, ahol gyorsan megtanultam németül és pontosan számolni, mert a forgalom nagy volt. Bártfán volt egy fűszeres fiók, két üveggyárral, az anyaüzletben pedig a férfi-női cikkek mellett üveg, porcelán, nürnbergi áru lerakattal. Mindez nagy munkát és szakértelmet igényelt, a munkát bírtam, a szakértelmet 1 éven belül már annyira elsajátítottam, hogy önállóan már a főnököt, aki a takarékban elfoglalva volt, helyettesítve pótoltam. Az anyag beszerzését és továbbítását én irányítottam. A hűségi próba pedig akként történt, hogy kaptam kisimítás és megolvasás céljából mindjárt az első napokban egy csomó 500-1000 darab 10 krajcáros bankjegyet, de rendesen egyel többet találtam. Ezzel igazoltam, hogy kleptomániában nem szenvedek. Jól emlékszem arra, hogy a selyem remek színezése reám rendkívül kellemesen hatott. A különböző színárnyalatnak az ismerete az áru osztályozásánál előnyöket biztosított, a személyzet élére kerültem, s az üzlet menetére befolyást gyakoroltam. Körülbelül 17 éves koromban egyszerre csak azon vettem magam észre, hogy egy sejtelen fejlődött ki bennem, amely azt súgta nekem, hogy a kereskedelmi pályán nincs mit keresnem. Közbe jött az önkéntesség kérdése is, mely a kereskedőknél 3 évet vett igénybe, de közbe jött, hogy atyám a szerednyei állapotot megelégelte, gyógyszertárat vett, s átköltözött Szabolcs megyébe.

A Szabolcs megyei gyógyszertárunkban töltöttem el a gyakornoki éveimet, a kereskedelmi tapasztalataimat itt értékesítettem. De értékesítettem a kisszebeni természettudományaimat is, mert azok a tapasztalatok, amelyeket ott szereztem, még ma is élnek bennem. A Tisza mentén, a szikes talajon, ott találtam kocsiszámra az illatos székfűvirágot, ott találtam a fehér májvát, az ökörfarkkórót, a pipacsot, az ezerjófüvet, és a pemetefüvet, s ott volt a kőrisfákon a sok kőrisbogár. Ezeket már gyerekkoromból ismertem. Itt összegyűjtve lényegesen szaporítottam atyám gyógyszertárának jövedelmét, sőt lehetővé tettem, hogy az 1873-i bécsi világkiállítást is megtekinthettem. A világkiállításon láttam és tapasztaltam, micsoda előnyöket szereztem azzal, hogy kereskedő lettem, micsoda szakértelmes szemmel hasonlítottam össze árukat, országokat, világrészeket a világversenyében. Már itt feltűnt a gyárak kiszámíthatatlan teljesítménye, szemben ezzel a keleti népnek a kézi szerénysége. Engem a nagy gépek óriási teljesítményei gondolkozóba ejtettek, de fiatal voltam, világra szóló problémákkal még nem foglalkoztam, nem ismertem a világ gazdasági statisztikáját, mely nélkül a világ kereskedelmét bírálni nem lehetett. Meg kellett elégednem a látottakkal, s tapasztalataimat kiegészítettem a tanulmányokkal. Az első tanulmány utam gyújtogatással kezdődött. Történt pedig ez olyképpen, hogy 1873. december 1-én kellett volna a lévai gyógyszertárba belépnem. Én kocsit rendeltem Léváról Párkánynánára, de fogat hiányában utalva voltam a lisztszállító fuvarosokra. Amíg a nap sütött, jól éreztük magunkat a lisztes zsákokon, de amikor a nap eltávozott, fáztunk. A bakokról leszálltunk, s gyalogoltunk. Közben nem ettünk semmit, mert pálinkánál egyebet nem kaphattunk, a kocsisok bepálinkáztak, én meg a lóval fázva, éhezve gyalogoltam. Éjfél felé a kerekek is megunták a hideget, nyikorogva jeleztek. Zúzmarás hideg, a ruházatunk, hajunk már merevedett. Dideregve jöttünk Zselízre, a Hunyadi grófok fészkébe, ahol a korcsmáros nem akart kinyitni, mi pedig nem bírtuk a hideget elviselni, megfenyegettük a korcsmárost, hogy felgyújtjuk a bogja szalmát, de ő erre sem reagált. A bogját tehát felgyújtottuk, fagyos testünket átmelegítettük, s azután, mintha semmi sem történt volna, tovább vonultunk éhes lovainkkal Kálnóig, ahol tisztességes házra akadtunk, amelynek gazdája az imént, a Nyitrához Vidralesre ment. Itt szereztem pompás meleg kávét, a kocsisaim számára is, meleg szobát s meleg istállót a lovaknak, amelyek egész nap húzták a nagy terhet, de nem ettek, nem ittak szegények, hanem csendesen, kötelességszerűen meneteltek. Ezután, a szíves látás után Kálnóból a napsütéses úton kezdtünk kibontakozni, s déltájban Lévára vonulni. Lévai tartózkodásom jelentősége abban domborodik ki, hogy Nagysarlón sorozás alá kerültem, ahol kilátásba helyeződött az egyéves önkéntességem, amit 1875-76-ban szolgáltam le, mint járulnok. A másik kiemelkedő része az volt Léván, hogy ott egy általános gyógyszerkönyvet írtam, s így behatoltam a gyógyszerek ismeretébe, a legszélesebb rétegeibe. 1874 nyarán a Magas Tátrába vágytam, s e célból Iglón gyógyszertár vezetésére vállalkoztam. Ugyanabban az időben Budapesten az egyetembe iratkoztam be, ahol nagy szeretettel foglalkoztam a górcsői tanulmányokkal, preparátumokkal, amelyeket a gyógyszer isménél, a növénysejtek megfigyelésénél, a rajzóspóráknál magam készítettem. De behatóan foglalkoztam a vegytannal, az ásvány és földtannal, kristallográfia és napszín elemzéssel,
továbbá az ismeretlen vegyületek meghatározásával is. Ez ismeretekhez járult a Margó féle összehasonlító bonctan, mely Darwin elméletére támaszkodott, és ezzel engem a világ minden ismeretére buzdított. Ott ültem Margónál az első padsorban, s vártam, szemben a tanárral, nap-nap után, mikor pattan ki a szikra a világ fejlődéséről. S mert Margó ki nem pattintotta, hát nekiestem a kutatásnak, elsősorban az egyetemi könyvtárnak, s amint a különféle szakmák könyveit éjjel-nappal forgatom, a világ statisztikája kerül a kezembe, és ott hazánk szegénysége ötlik a szemembe. Az ország pénzügyi helyzete a bécsi krak után a csőd szélén állott, hitel nem volt, a napilapok szomorú vallomásai után a magból, mely bennem csírázott, kipattant egy kisebb szikra. Nem a világ fejlődésének a szikrája, hanem hazánk anyagi helyzetének a javítása, egy új monopólium, a selyem tenyésztés iskolák útján való meghonosítására. A beadványom már 40 éve, hogy várja a minisztériumokban az elintézést. Csodálatos, hogy egyetlen egy nagyszabású miniszternek sem adatott meg a megértéssel járó kezdeményezés. 1876-ban, mint okleveles gyógyszerész, egyéves önkéntes voltam. Vasárnapi szolgálatra a központba beosztva, szabadidőmet felhasználva beiratkoztam a jogegyetemen hallgatónak, s a közigazgatás tanulmányozása céljából a főváros második kerületi elöljáróságánál dolgoztam fel a hátralékot, restanciákat. Azután a tiszti főorvosi hivatalban helyettesítettem a szabadságra ment orvost, utána pedig a kiadóban körmöltem, s végül az elnöki ügyosztályban állapodtam meg. Markus és Hentallerrel egy asztalnál dolgoztam, de gondolatban mással foglalkoztam, mert lehetetlennek tartottam azt, hogy meg ne győzzem az embereket az igazságról. A sors ezt másképp oldotta meg. A szegedi árvíz katasztrófa engem az egyetemi hallgatók élére állított, akikkel kivonultam Szegedre, de a nagy viharban a hallgatókat az Öthalmon kellett hagynom éjjelre, magam pedig két legénnyel átkeltem a háborgó tengeren, és kikötöttem a vasúti indóház közelében a nagy töltésen. A csónakot a töltésről lesodorta az árvíz. Én pedig ott álltam a két legénnyel sokáig, ázva-fázva, s vártam a katonai pontonra. Tavasz volt, jeges eső zuhogott alá, a hideg hullám oldalazott, csapkodott, a ponton soká megvárakoztatott. Amikor a városházára értem, s ott éjjelre inspekciós lettem, egy új kép tárult fel előttem. Százával hevertek az emberek a nagyterem padlózatán. Öreg, ifjú, asszony, férfi, szegény, gazdag, leány, gyermek, különböző változatban. Már láttam a sors csapását a nagy természetben, a falánk hernyók elpusztítását, a kárt tevő pockok elszaporodását, de tömeges embereknek a büntetését még nem láttam. E komor éjszakán mély gondolatok foglalkoztattak, s magamban kérdem magamat, ugyan mit vétettek ezek az emberek, hogy a sors kivétel nélkül a vízzel lepte meg. Mélyebb tapasztalataim még nem voltak az emberismeretről, mert hisz az önismerettel is csak a kezdet kezdetén állottam, s így mélyebben a dolgok eseményeibe bele nem hatolhattam. Meg kellett elégednem azzal, hogy a Tisza áttörte a gátat, s kizavarta otthonukból a polgárokat. De hajnalodott. Jött a nappali valóság. A gazdag Szeged városában nekem, mint inspekciós orvosnak is behozták a reggelit, amely állott ehetetlen sárga avas szalonnából és szurkos, szalonnás fekete kenyérből. Más nem volt. A menekülő nép
remegő kézzel utána nyúlt, engem ugyanaz éhség nem bántott, habár 24 órája semmit sem ettem. Az eféléhez már szokva voltam. Eszembe jutott az Alföld híres búzatermő kalácsa, mely a veszedelem pillanatában a ropogós paprikás szalonnával eltűnt. Senki sem gondolhatott reája, mert a riadás, menekülés sötét éjjel történt. Egy kávéház elszigetelve volt nyitva, ahol egy kis reggelit szedtem magamba, aztán siettem menteni, ami menthető volt. Utamban láttam szegényt, gazdagot, egy-egy kenyérért küzdeni, fázni, dideregni, mert legtöbbnek ruhája s mindene ott veszett, különösen a földszintes házak lakóinak csak a koldusbot maradt a kezébe. Ilyen tapasztalatok után kedvetlenül kerültem vissza Budapestre, meg egy meghüléssel is, mely nem volt alkalmas az írás olvasásra, a tanulmányok folytatására. Testem, lelkem pihenésre szorult. Sorsom azt kívánta, hogy keressek üdülést a gyógyszertárban. Így kerültem Iglóra, ahol a főnököm a legnagyobb szeretettel fogadott, s különböző jövőm illető tervekkel alkalmazott. Szabad időmet a Kárpátok alján tölthettem, fenyves illat, szamóca, málna, áfonya körében. Búzaföldeken a pacsírta hangját, a csalitban a fülemüle dallamát hallgattam, fent a magasban a sasokat fütyülve vonulni láttam. Itt, ebben a csendes magányban eltűnt az árvíz réme, a háborgó elem végzete. Itt örül mindennek a lelke, amott könnyezik az emberek szeme. Itt látni az isteni természet szépségeit, amott a háborgó veszedelem intelmét. Itt vendégszeretettel a fülemüle dallamával fogadja az embert az isteni természet, amott háborgó morajjal éjjel költi fel a végzet. Keresem a különös különbözet okát, és kutatom az intelem forrásának a titkát. Megkönnyebbülve, de még mindig terhesen távozom a gyönyörű természet látlatából. A szegedi rémes napok lassan elmosódnak lelkemben, s én visszavágyom gyönyörködni a természetben. A gyönyörhöz járul a Tátra pírja, ez a nap gyönyörű hajnala. Hajnalban nap-nap után a lángoló Kárpátokat figyelem, s egy délután csendesen bubiskoló tinós szekéren megakadt a szeme. Egy kifejezhetetlen mozdulat kezembe adja a rajzónt, s egy vénypapírra kezdem rajzolni a motívumot. A principálisom neztelenül hátul sompolyog, a rajz elkészültével a vállamra ütött. Mit csinál? Hisz maga festőnek született. Meglepődve álltunk. Egymásra néztünk, s csak ekkor tudtam és eszméltem, amikor magam is az eredményt láttam, hogy valami különös eset történt, amely kifejezhetetlen boldog érzésben nyilvánult meg. A rajzot oldalzsebbe tettem, s e perctől fogva a világ legboldogabb embere lettem. Principálisom távoztával kiléptem az utcára, a rajzot elővettem tanulmányozásra, s ahogy a rajzban gyönyörködöm, egy háromszögletű kis fekete magot pillantok meg bal kezemben, mely figyelmemet lekötötte. E lekötöttségben fejem fölött hátulról hallom, te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Rafaelné. A legnagyobb szó után a következő szót nem értettem meg. Kértem az ismétlést, de ez nem ismétlődött meg.
A kinyilatkoztatás az egy szón kívül értelmes magyar nyelven szólott, rendkívül komoly hangsúlyozással, mely arról győzött meg, hogy bizonyos magasabb hatalommal avagy akarat erővel állok összeköttetésben, talán a világteremtő hatalommal, azzal a pozitívummal, amit mi sorsnak, láthatatlan mesternek, talán Istennek nevezünk, avagy a természet erejének véljük, ami egyre megy, mert tisztában voltam azzal, hogy elképzelhetetlen és kifejezhetetlen felelősség hárul reám, amikor egy olyan helyre jelöl ki a sors, amelyre én magamat késznek, gyakorlottnak nem találtam. A tisztelt olvasó nekem fog adni igazat, amikor ezt a titkot, ezt a misztikumot a nyilvánosságra nem hoztam, mert amint látni fogjuk, a nyilvánosság úgysem segíthetett volna rajtam ebben a teljesen ismeretlen dologban. A teljesítmény nem csak azt kívánja, hogy a munka a világot túlszárnyalja, hanem hogy nagyobb legyen Rafaelnél. Hogy miért kell Rafaelnél nagyobbat alkotnom, azt csak a sors tudná megmondani. Éppen ezért, mert ember fölötti munkára kellett vállalkoznom, amihez nem csak a természet szeretete, a szép iránti érzék, a színérzés teljes fokozata szükséges, de szükséges a levegő távlat élethű perspektívája, olyan energia, amilyen még nem volt ezen a világon kifejezve. Erről tanúskodott a tinós rajz, és szimbólumként a pici kis mag, melyből fejlődik a fa, tehát nekem is a fejlődés volt kijelölve. Ez volt a kis magnak az értelme.

Az első rajz a Tinókkal, amelyre hivatkozom, Keleti Gusztáv Reáltanoda utcai rajziskola igazgató hagyatékában maradt, mint bemutató rajzom, amelyet eddig elé visszaszerezni nem tudtam. E rajzon kívül semmi egyéb pozitív támasztékom nem volt a világra szóló feladattal szemben, így hát ez nekem némi gondot okozott. A principálisom jólelkű, idősebb ember volt, úgy segített a dolgon, hogy hozott egy csomó Hermes-féle füzetet másolás céljából, amelyeket oly hülyen másoltam le,

A klastromban a Guardian atya szívesen fogadott, ő néhány esztendeig Rómában magyar gyóntató volt. Ebéd közben ráterelődött a beszéd Rómára s a Rafael munkáira. Az atya Soldatics Ferenc festőművészhez ajánlott Bauer német gyóntató felkeresésével, Noteszomba pedig a következőket írá bele. Io in viarlo questo bravo pittore nome Teodoro Kostka in vostro bonomani. Ezt a kitűnő festőt, neve Kostka Tivadar, az ön jó indulatába ajánlom. Erre főnököm azzal állott elő, írja Keleti Gusztáv felső rajziskolai igazgatónak, s a rajzok alapján kérjem a felvételt az iskolába gyakorlatozónak. A válasz az volt, maradjak csak ott abban az aranybányában, ahol jó a dolgom, s nem kívánkozzam a göröngyös pályára, amelyen a megélhetés sincs biztosítva. Erre nem estem kétségbe, hanem meghozattam az Önsegély című munkát, azt hiszem Smilesztől, amelyből megtudtam azt, hogy minden nagy munkához nagy idő kell, s hogy a nagy időhöz csak pénz kell, amely nem állott rendelkezésemre. Egyébként pedig meg kell vallanom, hogy az anyagi rész dacára annak, hogy nem volt készletem, gondot nem okozott, és nem hátrált az sem, hogy 56 forinttal Rómába induljak el.

1881-ben húsvét szombatján Rómában a Castello San Angelo, az angyalvár tűzijátékánál már jelen is voltam, s másnap a Bauer gyontató atyával is tanácskoztam. Ugyanaznap már azt is tudtam, hogy az osztrák-magyar zarándok helyen magyarokat föl nem vesznek, mert a magyar püspöki kar az intézetet nem támogatja kellőképpen. Ugyanaznap megtudtam Bauertől, hogy Soldatics Egerben van, s a Collegie Austro-Hungaricóban pedig meggyőződtem arról, hogy ott egyetlen egy magyar, Prohászka Ottokár nevű kispap tanul, aki szívesen, de félénken fogadott, és egy tányér zupát belém is csúsztatott. Az első napi délelőtti élményem után kiléptem az utcára lakás után nézni, mert a Hotel Veneciában napi 3 lirát kellett fizetni, és én ezt a közelben lévő Piazza San Agatán úgy oldottam meg, hogy 5 liráért egész hónapra való lakást konyhával és fürdő használattal szereztem. Ennél többet nem is vártam a jó Istentől. Mert a házban volt még egy bolt is, ahol 1 szoldóért egy nagy cipót kaptam, mely 30 dekának megfelelt, 1 szoldóért a legnagyobb fürt szőlőt választhattam, és 1 szoldóért egy tenyér nagyságú kecskesajtot kaphattam, s ha még ez sem volt elég, akkor 1 szoldóért rántott halat vettem frissen készítve. Ez azután az étlapot teljesen kiegészítette. A műkincsekhez a követségünk útján szabad jegyet kaptam. Ambró Béla attasé honfitársunk volt az egyedüli magyar, akivel én nap-nap után a korzón találkoztam, s magyarul elbeszélgettem. E bevezetés után elindultam a Vatikánba, a műkincsek birodalmába, széllyel tekinteni, a reám várakozó munkát kibetűzni. A szobroknál kezdtem, ahol nem bírtam felmelegedni. Nem a hűvös, zárt levegő okozta hideg miatt, hanem keveseltem a munkában az élet energiát. Mert arról, hogy művészi energia is létezik, akkor még nem tudtam semmit sem.

természetet nagyon jól ismertem, s az életet tisztán éreztem, tehát a munkákban elsősorban ezt kerestem. Átmentem a Rafael Loggiáiba, ott sem borultam lázba. Megnéztem a nagy csata falfestményét, és a többit mind együttvéve, de élő természetet nem találtam. Ezzel a tudattal már az első látogatásnál felülemelkedtem az egész Vatikánon. Csupán azt irigyeltem a mesterektől, hogy ők sokat és szépet is alkottak, de az isteni természetet hűségesen nem szolgálták. Idegen szellemnek voltak hirdetői, és ez nem volt az igazi isteni. A sorsommal tehát kibékültem, mert most már elméletileg is tudtam, miről van szó. Miért kell nekem nagyobbnak lennem Rafaelnél? E perctől fogva lelohadt bennem a bizonytalanság utolsó fokozata. Olyan voltam, mint egy nagy hadvezér, aki csatát nyert, s csak másnap vonul ki széllyel tekinteni, a nagy zsákmány eredményéről meggyőződni. Magam is úgy jöttem, mentem a Vatikánban, s a zsákmányra nézve tanakodtam egymagamban. Hol és hogyan kezdjem el? Rómában csupán az időre történt megállapodás, mely 20 évre tervezve volt, hogy utolérjen minnyájukat. Arra természetesen bohém létemre nem is gondoltam, hogyan fogom én ezt keresztül vinni. Azt hittem, hogy ez is csak olyan kaptafa, beállok inasnak, a Meistertől majd megtanulom a többit. Rómában maradtam, a műkincseket végig tanulmányoztam, a vidékre is kirándultam, amíg pénzem tellett, azután, amikor már a pénzem fogytán volt, útra keltem Firenze, Bolognán át a magyar határra, ahonnan utánvéttel kerültem haza. Amikor hazakerültem, senkinek sem mondtam, mi járatban voltam Rómában, hogy terveim vannak a festészettel, hanem azonnal, mintha semmi sem történt volna, elmentem Eszékre, kondícióba. De kinek is mondhattam volna azt a hihetetlen történetet, mely nem regény, hanem isteni csodát rejtegetett? Kinek? Mikor a legközelebb állók is bizalmatlanok voltak velem szemben. A titkot tehát magamba zártam, s mosolygós arccal jártam-keltem a nagyvilágban, s mindenkiben csak modellt láttam. Olyan voltam, mint az a kis mag, amikor a földbe kerül, kitörődik vele, miképpen él a föld alatt, s fejlődik-e tovább. Kitörődött velem, amikor azon tűnődtem, hogyan és hol kezdjem. De mikor már a fa koronával bontakozik, s ízes gyümölcsel rendelkezik, akadt bámulója, vevője és fogyasztója is bőven. Ugyanez történik az emberrel is. Tessék észrevétlenül kifejlődni, nem törődik azzal senki sem. Kitörődik a hernyóval, mikor kutyatejjel él, avagy csalánnal táplálkozik. De amikor, mint fecskefarkú pillévé fejlődik, az már más valami. Már most az ne hátráltasson senkit sem, micsoda kutyatejen vagy csolaminon rágódtam, a fő, hogy kibontakoztam, s olyan pillévé váltam, amilyen nem volt, és nem lesz ezen a világon. De jött Munkácsi Krisztus Pilátusa. Ez megrendített, kiózanított. Az eszéki állomáson voltam, havonta 50 forintot megtakarítottam, és egy év után 1000 frankkal Párizsba utaztam azzal a szándékkal, hogy Munkácsival megbeszélem a dolgomat. Ott Bruck Lajos műtermében tudtam meg, hogy Munkácsi hosszabb időre távol nyaral. De műtermében láttam azt a képet. Még Párizsban kezembe került az egyetértés, amelyben olvastam Tisza belügyminiszter rendeletét a gyógyszertárak felállításáról, s az okleveles gyógyszerészek jogosítványáról.
Oly eseményesen hatott ez rám, hogy teljesen tisztában állott előttem az anyagi helyzetem megalapozása. Ezzel elesett Munkácsival való értekezésem szándéka, elesett minden közvetítésnek a játéka, mert saját lábaimon haladhattam tovább. Visszatértem Budapestre, s onnan Szentesre kerültem, ahol megtudtam azt, hogy Gács alkalmas hely egy gyógyszertár felállítására, s amikor erről személyesen is meggyőződtem, a jogosítványt 1884. október 15-én meg is szereztem. Egy cimbalmom volt, melynek értékesítéséből indultam Gácsra, a szükséges kézi gyógyszereket pedig táviratilag rendeltem meg, addig, míg az állványok, felszerelések elkészültek, már a kiadásokat a napi bevételek fedezték, úgyhogy a gyógyszertár még az évben a forgalomnak átadható volt. 10 évi szorgalmas idő után, az összes kiadások fedezve, ház és kert állott rendelkezésemre, és a gyógyszertár bérlete. A gyógyszertárt 1894-ben bérbe adtam, és Stetka Gyula barátom tanácsára Münchenbe utaztam. A Gácson töltött 10 esztendőt, mely a magyar közművelődésre is befolyással volt, s azt a küzdelmet sem ecsetelem, mely az anyag megszerzésénél előállott, csupán azt írom ide, hogy amikor a szűkös jövedelem napi 4 koronát már elérte, vállalkoztam a festői terv keresztülvitelére, és Münchenben a Hollósi féle festőiskolába léptem be. Az első rajzom koponya rajz volt, amihez a híres Wertmüller Mihály állotta a modellt, aki a rajz befejezése után magából kikelve mondá, Sie liebe Herr, ich stehe 17 Jahre Modell, aber so kräftig hat mich noch niemand gemacht wie Sie. 17 éve állok modellt, de ilyen erőteljesen még senki sem mintázott meg, mint ön. Ez volt az első nagy meglepetés, amit a kinyilatkoztató ígéretnek tulajdonítottam, és az eredménnyel az egész iskolát felvillanyoztam, mert napról napra, mint a fa, fejlődésnek indultam. De nem csak a rajzban, hanem a színelemzés terén is nagyot haladtam, mert Münchenben nyáron már a napszíneket kerestem és elemeztem oly nagy arányban, hogy az Hollósinak is feltűnt. Hollósi komolyan a festőiskoláját kezembe adta, nem csak szellemi, hanem anyagilag is bizalmi embere voltam az iskolának, úgyhogy mikor Münchenből Litzenmeier Sándor festő barátom tanácsára Karlsruhe-ba utaztam, az iskolát Hollósi tőlem a legszebb virágzásában vehette át. Karlsruhe-ban Friedrich Kalmorgen festőművész tanárral ismerkedtem meg, 3 havi ottlétem után Zárában kötöttem ki, ahol télen a hűvös színek ki nem elégítettek, visszavágytam a modellekhez. Elmentem Düsseldorfba Jansen igazgatóval megbeszélni a dolgaimat, aki meglepetésemre kijelentette, hogy a tájkép festészetben nagyon előre haladtam, úgyhogy akadémiára szükségem nincsen, de alakfestésre magához vesz, ám ez modellek hiányában nem valósulhatott meg. Ezért hát Párizsban a Julien Akadémiára iratkoztam be, de vesztem, mert az akadémián általában sablonszerű kis aktok rajzolásánál egyéb szabadsága nem volt a festő növendékeknek. Ha valamelyik ki akart emelkedni és nagyobb arányban rajzolni, azt nem csak durván leintették, hanem meg is akadályozták a munkában. Ezért nekem sem maradt egyéb hátra, mint az akadémiától elbúcsúzni, s a szabad természetben keresni motívumot a további fejlődés érdekében. Előbb Svájcba utaztam, de az idő már zimankós volt. Tovább utaztam Génuába, azután Rómába. Rómában kisebb dolgokat festettem, s átkeltem Nápolyba, s a telet Pompejben. A Hotel del Soleban töltöttem.
Itt találkoztam dán tanárokkal és tanítónőkkel, akik egyenesen Bismarck számlájára készítették a talajt a társadalmak felforgatására. Pompejben festettem a Porta Principalét, a Havét, vagyis a kirurgus házát a háborgó Vezúvval, napút színekkel, és egy nagyarányú naplementét is gyakorlatnak kiszemeltem. Innen rándultam ki Capri szigetére, a kék barlang megtekintésére, Vico Amalfi Posillipo szépségeinek megfigyelésére, és amikor mindezeket végig tanulmányoztam, tavasszal Spalato, Salome, Strau vidékére rándultam, ahol a napút motívumokban válogathattam. A nyarat Selmecbányán töltöttem. A város megfestése után a budapesti keleti pályaudvar éjjeli világítása kötötte le figyelmemet, azután Bosznia-Hercegovinát kellett elővennem. Mostárban a római hidat a smaragd színű neretvával, a virágos kerteket pedig tavasszal. Utána következett a jajcei liva vízesése, a szivárványos színekkel, az éjjeli villanytelep üzeme és a villannyal világított platánok naplementéje. Jajcéból útra keltem, és a nyarat a Magas Tátrában töltöttem, s a Tarajkán a Szilágyi Dezső emléknél állapodtam meg. Innen gyönyörködtem a nagy tarpataki vízesésben, a Lomnici csúcs és társainak büszkeségében, a középormon levő eleven sziklák világítása és a mélységnek kifejezhetetlen távlata hatott rám. Nem rajzoltam, nem festettem, hanem csak figyeltem és bámultam a természet monumentális szépségét, a hangulat csendes, mély ütemét, a gyönyörnek a legszebb természet zenéjét. Kirándulásokat tettem minden irányban, s kerestem a szépet, gyönyörködtem a nagyarányú távlatok mérhetetlenségében. Innen ősszel egyenesen Nápoly vidékén, Castellammare di Stabiába rándultam, ahol a telet festői tanulmányokkal töltöttem el. Castellammareból tavasszal Scardonéba a kerka vízesést festettem, s nyáron ismét a Tátrában vagyok. S kiszépítem az első rajzot, a Tarajkáról nézve a nagy vízesést, háttérben az összes ormokkal s a kiálló sziklákkal, de az egyméteres rajz ki nem elégített. Egyenesen Szicíliába utaztam, ahol Szirakuza, Girgenti, Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta, Francavil, a San Giovanni megtekintésével Taorminában állapodtam meg. De mert a taorminai görög színház az Etnával rendkívül nagy távlatot követelt, nagyobbat a tátrai vízesésnél, hosszabb tanulmányozás miatt évi lakást béreltem ki, de kisebb részletek megfestése után a nagy motívumhoz hozzá nem nyúlhattam. Nyáron visszakívánkoztam a Tátrába, a nagy tarpataki völgynek újbóli tanulmányozására. De hiába tanulmányoztam. A nagy monumentális feladatra még gyenge voltam. Visszavágytam Taorminába, és amikor ott is arról győződtem meg, hogy egy 2 méter hosszúságú, napkeltében készült festménnyel célt nem érek, és ezzel a világ elébe nem léphetek, a vászon megsemmisítésével szembe kerültem a pozitívummal, és kértem a további felvilágosítást. E szóvita közben az a meggyőződés kristályosodott ki az egészből, hogy világkörüli útra kell mennem, s amit még nem láttam, meg kell néznem, s a háborgó tengeren bolyonganom, s elfelejtenem kell mindent, ami befolyásolhatná emlékezetemet. 2000 korona segélyre volt szükségem, s ezt a kultuszminisztérium útján gondoltam kivihetőnek sürgős esetben kölcsönképpen. De onnan felelet nem jött. Én kénytelen voltam hazautazni, s a pénz kérdését drogistám útján
a Credit Lyonnais bankkal csekkekkel nyílbeütni. Ugyanakkor nyáron a Hortobágyon egy csikós jelenetet festettem, s onnét Amsterdamba készültem, de a rajnai nagy vízesésnél maradtam. A nagy rajnai vízesés megfestése után Bázel, Amsterdam, Harlem, Hága, Rotterdam hosszabb tanulmányozásával Antwerpen, London, Brüsszel, Párizs, azután Madrid, Toledo, Sevilla, Granada, Kordova, Malaga s Gibraltár volt a végpont a tengerrel. Gibraltárból angol hajón viharban tengerre szálltam, azzal az elhatározással, hogy Betlehemben a Jézus születése éjszakát a helyszínen figyelem meg, és ez impresszió alapján festek egy világra szóló képet. A sors azonban másképp intézkedett. A tenger naplementén már dagadni kezdett, a hullámok lesodortak mindent a fedélzetről. A fedélzeten kifeszített függőágyam tele lett vízzel, s azután a hajó is ittasan oldalra dőlt. Fönt nem maradhatott semmi és senki sem. Az árbócok recsegése után a hajót remegés fogta el, az oldalra való dőlése kényszerített mindenkit a menekülésre. A kabinba a víz ki és behatolt, s minden tárgy összetörött. Beállott az éj sötétsége, toronymagas hullámok rémes vergődése. Ekkor kerültem a sorssal ismét szembe, s megkérdeztem, vajon azért kellett nekem az életemet megszakítanom, hogy itt, ebben a rettenetes viharban nyomtalanul tűnjek el? Ha ezt kívánta tőlem a sors, a láthatatlan isteni akaraterő, ám legyen. Háborgás nélkül lecsillapítám szívem érzését, festőszekrényemet magamhoz csatolva elaludtam, s álmomból felébredve a sötétben hallom a gép csendes zakatolását, hallom a tenger morajló zúgását, a vihar üvöltését. Ismét újból és még mélyebben aludtam el. S föl sem ébredtem, amíg Máltába nem értünk, ahol több napi bolyongás után tudtam meg, hogy dinamitot és más robbanó anyagot szállítottunk. Váltott hajón utaztam Alexandriába, s onnan Kairóba. Kairóban a helyi viszonyokkal s a gyönyörű naplementékkel megismerkedve tovább utaztam Suezbe, a Vörös-tenger szűk öblének megtekintésére, ahol a zsidóknak a Sínai hegy felé át kellett a homokpatkán kelnie. Suezből Port Saidon át Jaffába, Jaffából pedig vasúton Jeruzsálemben voltam december közepén, ahonnan Jerikót, a Holdtengert s a Jordánt meglátogattam, s a karácsony éjszakát Betlehemben, a klastromban töltöttem. S akkor tisztába jöttem azzal, hogy Lessing tanácsa, hogy csak az lehet nagy festő, aki Krisztus életével foglalkozik. Ez rám nem vonatkozik. De mivel a szólam befolyását elfogadtam, intelembe kerültem. Azon a helyen, ahol állítólag a Jézus születése történt, pinceszerű lemenettől balra van egy 20 cm átmérőjű nyílás, a körül sárga réz lemezen kivésve az van írva: In questo loco nata Maria Jesu Cristo. Ez tehát a földön van. S így a jászolban való születés csak az európai szegény festők, akik Betlehemben nem jártak, fantáziájában született meg, különben itt nem is lehetett, mert itt nincs jászolra szükség, itt nincs szénahalom, s eféle etetnivaló, az csak Európában van bőven. Egy másik hibát, ami engem zavart, a mesefestő Rubensnek tulajdonítok, aki minden harangozást ki tudott színesíteni, de természetet, s egy szivárványt sem tudott festeni. A hátteret nem ismerte, így hát nem is ismerhette azt a nehézséget,
amely az egyiptomi menekülés festészeti ábrázolásának útjában állott. Az ő Jézus a Betlehemből a homoksivatagon át nem menekülhetett. A homokon ugyanis nincsenek festői ligetek, pihenőre alkalmas források és árnyékos helyek. Az a gyermekmészárlás is elmaradhatott volna, mert a festőnek, ha nem színész és komédiás, hanem isteni, a valót kell festeni. Rubensnek, mint másodrangú csillagnak ezt illendő lett volna tudnia, mert ezekkel a történeteket meghamisító, kiszínező mókákkal az emberek nem lettek okosabbak, és nem közeledtek a valósághoz, hanem eltávolodtak. A mostani művészeti háborúban Rubensnek is szerepe van, de nem csak Rubensnek, hanem a többi utánérző utánzónak, aki kenyérkeresetből vagy hiúságból festett valótlanságokat. A háború után ezeket a valótlanságokat el kell távolítani, és kuriózumként külön kiállítani, vagy mint értékteleneket megsemmisíteni. Betlehemben, a Salamon nyaralójában gondolkozom, micsoda nyomorban élhetett az a szegény bölcs Salamon. Három medencét készített a pici forrás körül, melyek vízzel sohasem teltek meg. A pici forrás nyáron új nyivastagságú vizet engedett magából, s mert elvezetve nem volt, a közelben tócsát képezett, s a salamoni tavak elnevezése is ebből keletkezett. Ma ez a víz vékony csővel Jeruzsálembe folyik, a mohamedánok szent kútjaiba lábmosáshoz gyülemlik. A másik szegénység, ami Betlehemben szembeötlött, az a városon kívül az országút mentén Ábrahám feleségének, Ráhelnek sírja volt. Magában Jeruzsálemben sem csatorna, sem ivóvíz nem volt, sem régen, sem most nincsen. Pénzt nem verettek. A görögök rómaiak pénzével, egyiptomiakkal csak a levegőbe százzal hadakozhattak. De azért még ma is vannak szentírások, amelyek Nablusban készülnek, s Jesiba nevű császár hadai az egyiptomiakkal küzdenek. Még mulatságnak sem mulattat, ha a 20. században, tehát még ma is ilyen mesékkel terheljük a fiatalságot, amelynek nincs módja, hogy ezekről személyesen, a helyszínen meggyőződjék, s arról a nyomorról magának fogalmat alkosson, hogy küzdöttek, de soha nem éltek a régi zsidók, s hogy küzdenek és alamizsnából tengődnek a mostani zsidók Jeruzsálemben. Alkalomattán erről majd bővebben írhatok.

Most azonban menjünk Kairóba vissza, a naplemente tanulmányozására. Tanulmányozás közben ráakadtam a sokat keresett napút színeinek világító fokozatára. E felfedezésemről úgy a Kultuszminisztériumot, mint hollósi festőt Münchenben táviratilag tudósítottam. Amint tehát az új, felfedett színekkel, a festménnyel elkészültem, Jeruzsálembe rándultam, s ott 67 életnagyságú alakkal megfestettem a vallásdisputát, az imát a panaszfal körül. S ahogy ezt gyorsan befejeztem, már is útra kelve a Tátrában vagyok. De már a Tarajkán nem gondolkozom azon, hogyan festem meg a Nagy Tátra látképét a vízeséssel. Még csak rajzpróbára sem került a dolog, hanem egyenesen a Nagy Vászna távirati úton rendeltem meg. A festmény meg volt alapozva, s a Felkai Parkban télire elraktározva. A Kárpátokból szeptemberben távoznom kellett. Az utam Athénbe vezetett. Athénbe érkezett atyám halálának híre, aki 88 évet élt, és csak 65 éves korában egyetemen orvostudor lett. Athénben igazi szobrászati munkára akadtam, vagyis igazi emberi érzésre bukkantam, ahol arról győződtem meg, hogy a szép Galatea nem mese, hanem valóság. A görögök kezében a hideg kövek megelevenedtek, kar és fej nélküli torzók beszédesek lettek. Holott a rómaiaknál a híres Mózes még ma is néma, a mestere hiába nógatta, hogy parla, beszélj. Ezért dühösködik még ma is Róma. Levegő után kapkod, mert érzi, hogy közeledik az Istennek teljes valósága. És ez alatt a benyomás alatt mondá az aténi kritikus, amikor a Jupiter templom festménnyel kész voltam, végre valahára van egy külföldi, aki az aténi levegőt meg tudja festeni. Nyitva az útja. Athénból Taorminába siettem, ahol reám várt egy olyan naplemente, amellyel tisztában voltam, hogy az lesz a világnak a legszínesebb napút festménye. Itt sem kellett gondolkoznom sokáig a kivitelre nézve, mindennel tisztában voltam. Nem maradt egyéb, mint a vászon sürgős megrendelése. Nagy festői vágyaimat ez a kép teljesen kielégítette, mert a láthatatlan segélyével, megoldást nem tűrő önkívületi állapotban ecsetem nyomán 21 négyzetméteres rajz került elő, melyen a hóval borított Etnát, az ógörög színházat és a 250 méter mélységű világító tengert, továbbá a naplementének aranyban visszaverődő fényét látjuk életnagyságban kidomborodni a vászon. Meg kell jegyeznem, hogy a hatalmas festmény, mikor a műterem ajtaját megnyitottam, a közönségre oly hatással volt, hogy tombolt meglepetésében. Az utca tele volt. Il maestro, Ungarese trovasto, nostro antico, teatro greco. A magyar mester rátalált a mi régi görög színházunkra. Már nagyobb összegért a festményt ott meg akarták venni. A kép világító erejénél fogva felülmúlja összes eddigi festményeimet. Így érthető, hogy ettől a képtől nem tudok megválni. Ezzel az eredménnyel búcsúztam el a hosszú vajudás után Taorminától, fel a Tátrába az elraktározott munka folytatására, s ahogy ezzel is készen lettem, észrevettem, hogy e két nagy munkával a világot már meglephetem. E célból terveztem azt, hogy az irányadókat Budapestről külön vonaton meginvitálom magamhoz egy villás reggelire, s a festményeket a parkban mutatom be meglepetésre. Amit én a sors beleegyezésével kieszeltem szépen, az a politikai helyzet miatt vált kivihetetlenné. Szeptemberben Damaszkuszba utaztam, Budapestet érintettem, s néhány napra a Városligeti nagy iparcsarnokban állítottam ki a nagy vásznakat keretek nélkül.
Eltekintve a helyi érdeklődéstől két érdekes esetet kell felemlítenem. Az egyik, egy Kaukázusból jött művész oda nyilatkozott, hogy Európa a japánoktól sokat tanult, de öntől, uram, még többet fog tanulni. A másik eset, két berlini tanár azzal a kéréssel fordult hozzám, engedjen meg, hogy a kiállításra meghívhassák Wilhelm Ostwald doktor híres tudós tanárt, aki nemrég a császár előtt olyan felolvasást tartott, hogy hagyjunk fel az olajfestészettel, mert nem tudjuk a régiek technikáját utánozni, nem tudunk fehéret festeni, nem tudjuk a világító színeket előállítani, s nem tudunk tartós színekkel festeni, mert festményeink idővel barna szószá válnak, s a művészetnek kárt okoznak. Mint hogy ezen a kiállításon éppen az ellenkezője van igazolva, itt fehér színek pompáznak, világító színek ragyognak, s az évekkel előbb festett vásznak olyanok, mintha tegnap lettek volna festve. Ezzel az eredménnyel tehát, ha ez átutalható, ezen az alapon az egész festői technikát meg lehet menteni a csődtől, amelyre a tudós tanár a világot figyelmeztette. A levél Berlinbe ment, de onnan visszaküldték azzal, hogy a tanár Lipcsében lakik, tehát oda lett újból címezve. Időközben nekem utaznom kellett Damaszkuszba, s a levélre a feleletet, ha jól tudom, Beirutban kaptam meg, mely a látogatást januárra kitolta. Amint Damaszkusz utcáit járom, s a vidéken is szorgalmasan kutatom a nagy motívumot, előáll egy görögnek látszó ember, s olasz nyelven mondja: Ön uram, nem, de egy nagy festményhez keresi a motívumot, de ezt Damaszkuszban nem találja. Most jövök Baalbekből, ahol a templomot a legszebb világításban láttam. Siessen oda, most van az ideje, a keresett motívumot ott találja. Másnap hajnalban a naptemplommal szemben lévő Hotel Victoriában álmomból felriasztott egy fény, mely tűzvörösben húzódott le a magas Libanonról, belángolta a Helios oszlopait aranylehelettel, s átkarolta a Bacchus Antonius és Vesta templomait világító színekkel. Önmagától előállott az 1880-i kinyilatkoztatás tartalma, vagyis a világ legnagyobb napút, plein air, szabad levegő motívuma. A motívum, helyesebben a látlat 350 méter hosszú volt. Ehhez járult a kőbányában fekvő 21 méteres áldozókő, mely a festményt költőileg kiegészítette. Így került Párizsba a nagy kristálypalotába, a közönség elébe. S a kritika röviden: ez a munka a világot túl szárnyalta. Ez az értelme annak a parányi kis magnak, mely kezembe adatott, hogy a világot egy szellemi akarat erő fejleszti, és semmiből életre kelti. A kinyilatkoztatás világfejlesztő szelleme nem ismétli magát, ezért úgy a természetben, mint az ember művelődés történelmében csak elvétve találkozunk maradandó monumentális képpel. Ilyen különböző három pont a természetben, az egyik a Tátrában, a másik Szicíliában, és a harmadik Szíriában van megörökítve. A három világra szóló motívum lett a 20. század emberművelődés korszakára fenntartva, egyben pedig a világfejlesztő nagymester igazolására odaállítva.

A nyarat a libanoni cédrusoknál töltöttem, ahol cédrusokat festettem. Később hosszabb tartózkodásra Aleppo városát kerestem fel, ahonnan két hónapi tartózkodásom után egy kígyó zavart el. Innen egyenesen Budapestre jöttem, ahol egy irányadó helyen, két kézzel, de csillogó szemmel azzal fogadtak, talán a jó Isten küldte hozzánk, hogy segítsen mi rajtunk, mert ebben a rettenetes helyzetben mi már tovább nem élhetünk. E beismerés után nagyobb figyelemmel kísértem a közállapotokat, a politikai, írói és művészi mozgalmakat, ahol rövidesen meggyőződtem arról, hogy kisebb-nagyobb körök, klikkek lefoglaltak minden helyet. Uralják a helyzetet, ahová idegen be sem léphetett. És amidőn egy nagyobb társaságban megfeleltem arra, hogyan éltem 1880 óta egy felsőbb szellemi akarat szolgálatában, s Budapesten nyáron gyümölcsön és zöldséget, télen sült krumplin vajjal, s almával 20 fillérből megvacsoráztam, hihetetlenül hangzott, s az étrendem nyilvánosan ellenőrizve volt. Ezért írá SZ a Pesti Hírlapban, Csontvári Proféta címen, hogy karalábén éldegél, alkohol, nikotinnak dühös ellensége. Szeretné kipusztítani a föld színéről, de elkésett vele. 3000 évvel előbb bevált volna prófétának, de ma szelíd józan gondolkodásán mi megromlott, kultúrált emberek csak mosolyogni tudunk. Különben kedves Csontvári bácsi nem csak prófétai bölcselő, hanem tulajdonképpen festő, s nem minden mag nélkül tartogat raktáron 20-30 méteres vásznakat. Mi kívánunk, hogy tervei sikerüljenek. Mint festő is, itthon, mivel hogy az akadémiákat is a feje tetejére állítottam, bojkott alá kerültem. Gúnyos mosolyok közt a Kelet prófétája lettem. Itthon zseniket hajszolunk, de Isten szeretetére nem gondolunk. Alkohol, dohányfüstbe fullad itt is minden. Csatázunk, harcolunk, vitatkozunk a napi megélhetésen. Isten adta mindennapi kenyéren. Sokat utaztam, sokat átéltem és láttam, de ilyen pusztulással soha nem álmodtam. Emberek, hová süllyedünk? Mi lett ebből a modern kultúrából? Ha dudba nőtt, s a dudvában dúvad, és ezt pusztítjátok, ám legyen. Tisztuljon meg hát ez a világ, hogy Isten félelmében és közvetlen kapcsolatban, békességben és szeretetben tovább fejlődhessen. Én feláldoztam az életemet, megtudandó, mi a való. Hogy fejlődik ki a világ, és hogy fejlődik tovább? Mert minden, ami van, a pozitívum akaratából fejlődött ki, s ami lesz, a pozitívum kinyilatkoztatása alapján fog kifejlődni.

0: lesz ezután.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Heves vagy Ágnes. Séta. A fákon már áttört a délután, jártunk a Krisztinában. Nem szóltál, néztél, propán és bután. Megreszketett a vállam. Feszes, késő gótikus ég alatt, néma és barna állat. Európa, mondtad, és megcsókoltalak. És eltörtem az állat. Már te is király? Én akkor éppen holtakat temettem, 2 éve már, és fagyott volt a föld. Néném szemét üregéből kivettem, és emlékül a bal zsebembe tettem. És te gépelsz. Ó, berongy is vagy te, ó, bekanavász vagy. Én láttam már a velőt a levesben, és ettem marhahúst is torma nélkül. Én már 13 éves koromban József Attila késői versei voltam. Szél volt, fejemre dőlt a ház. Felkeltem, és azt mondtam a törmeléknek, mi az, nem tud köszönni? Te kis piszak! A lábadra már rá se lépek, már beléd se rúgok, szemeidet ki sem nyomom. A bárkák közt, a parton, ahol állok, holnap kisebb felhő átvonulások. Helyenként zápor is. Keletről. Kormos István. Dr. Buga Jakab éneke. Vonszolnak Hózentrágeren, piros kabátos franciák, ki voltam otthon kormos úr, most csőlakód vagyok, világ. Ej, mi a cső, de hosszú kend, Párizstól messze van mecsér, de megjövök láb nélkül is egy fradi MTK mecsér. Vízmormolását hallgatom egy lavorpartján, új mikes, mangé, boár, emé, a zsír, igék, de köztük nincs ikes. Sötét rokforszag éjszaka, kaporál szív Isten fia, aláhul híres pendejed, vázsinom már francia.

Nagy László, a pályakezdő, a vaságyak öröme. Ki egykor fütyültem vigan, ülök a létbogjáiban, félig sült madármája szívem, dekadens vagyok, azt hiszem. Testemet a láz rózsázza, cipőben megyek kávéházba, de az is lehet, hogy inkább pszichoneurózisom van, mezit láb. Hajde a végzetem, megselepődöm, parkettán fekszem én, nem a földön, két bazalt hegy az én fenekem. Holtig vidáman illegetem. A beérkezett. A zsilett angyal. Dörgőn üllő kőberek ordas a zöld bentiprat. Fekete csipkék suhogásában tündér kis csikó riadoz. Világpenésszel habos pofáján kizúg a zsilett angyal. Haj, te fekete szakállú királyi korodra, jön a dér, jön a dér! Szednék inkább csontmezőn markot, nyargalnék dögön a tengerig. Hopsz a sári baleári, rúgd a parazsat. Bevennék inkább dögletes aspirint, vetnék kőfalba zabot. Feneked ringó, idei ringló, rosdás a vasat. A szájos orcám nyúzó hóhér, bárd alól kimentem mosolyom. Hátam a szóren ennek vetve kiálltok, csillagok, íme! Simon István, Himár Györgyel közöse. Az értelem keresése. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a megyei könyvtárnál. Néztem, s láttam. Földig ért a lába. Úgy, ahogyan szokott általában. Lehet, hogy nincs szenzáció ebben, de én mégis észrevettem. El is megyek komótosan, lassan, hogy a sógorommal is tudasson. Mennék is már, hát egyszerre hallom, esti szél fúj suhogva a tarló. Fekete föld. Sárgán áll az asztal. Ma se tudom elfeledni azt. Búsuló Juhász Ferenc. Vers villamosra, trolibuszra, autóbuszra, előleg után két napig taxira és 32 nyomdai ívre. Jaj, ti nem ismeritek a nehéz szaurusszerű lelkek pirított májszínű vérvirágok ádó kráterménységeinek fecske égre nyilalló balzsamtárla lepény sikoltozásait. Jaj, ti nem láttátok a haldokló négyszívűek felhang viharnyögéseit, meg a sóhajhegedű húrfejű holdkanibálok, s a csillagmadzak tüdejű annabálok rettenetes oroszlán körömpuccolásait. Jődögél lefelé, fodorfehér elvtárs. Ferikém, állati zseniális vagy te, felfelelem néki szépen csendes szóval, tudom én azt régen, a bodi szép leány. Mert csak ő érti. A balekkacslánk sivatag szívű, hogy meg kell halnom a sárkány szirompikkely virágos mező közepében, mert más nem érti a tűzkorong csiszoló porsikoly csepülő halálokat, amiket én megértem, mert más nem érti. Az űrcsillag hajó árbóckó sárkeferám a kötő halálokat, amiket valaha kértem, mert még három sor is én sem értem. Tornai József. A három állvány. Ükk, süvöltök, őssültök. Ti vagytok a három állvány. Én meg a kétlábú kókuszdió vagyok. Én vagyok a magammal titeket megdobáló. Én vagyok a fáról leszállott. Döngetem szőrös mellemet. Ükk, süvöltök, őssültök. Gyertek ide, mutatok valamit. Valamit mutatok, gyertek ide. Ha nem jöttök három állvány, a ti bajotok három állvány. Nem fogjátok látni, látni nem fogjátok. A ti bajotok. Fizetek, lapos homlokú ős. Volt egy arhaikus duplám, egy modern szendvicsem, meg a jó néger összefügg. Garai Gábor, sárga répa halála. S hogy sárga répa már mindent tudott keresztbe, hosszába és verset írni, s olyan sokszor közölték a lapok, hogy azt már elég nehéz volt kibírni, elment a mesterhez, s szólt néki.
Lőrinc, szívemet régóta gyötri a bána. Már annyiszor elnéztem, hogy miről írsz, s most oly nehezen csinálom utánad. Szeretném, hogy a nyavaja kitörjön, és végre igazi nagy verset írjak. Képemről a bőr többé le ne jöjjön. A mester válaszolt tűnődve. Írja. Ám de akkor nehezebb lesz a sorsod, s bizony mondom, sokszor le sem közölnek. Törnek viszont az orrod alá borsó. Szólt sárgarépa. Mesterem, köszöntlek. És elment. Az ég lassan a holdra feljött, sötét lőlétráján az alkonyatnak. Sárgarépa meg elkapott egy felhőt. Még aznap este leadta a lapot.

Puri Sándor. Angyali béke. Nem történt semmi, csak a völgy neki ment a hegynek, csak eszemet vesztettem az iszonyú nyárban. Nem történt semmi, csak a halottak kapálni mentek, csak két szolos szögeket rágtam halálra váltan. Nem történt semmi, csak forró fejemből Monornál kiáradt a hatalmas nyári ég. Nem történt semmi, csak kijött a rendőr, mert lapáttal verték egymást csóriék. Nem történt semmi, csak összedőlt a szomszédban a ház, csak 40 kemény mellű kislányt vert agyon. Nem történt semmi, csak kitört a frász ezen a gyönyörű hétköznapon. Kalász Márton. A szökött zebra szomorú története. Mezőkön, réteken szökött a zebra, mert falun már nem akadt zabra. Hát, ahogy így vágtatott, mendegélt, egyszer csak egy nagy városba ért. Ez egy nagy város, gondolta a zebra, itt talán lesz elég abra, és zúgott és zsongott a villamos vadon, és buszok járkáltak benne szabadon. De nem volt, de ott se volt abra, és annyira vágyott már zabra, és úgy elszomorodott a zebra, hogy szájából kiesett a zabla. Das Ding, Anzix. Hervad már koponyám, soponyán.

Tandori Dezső. Betűjeles feladatok zárójeleinek feloldása az általános iskolák 8. osztálya számára. Kúba Z-ből egy K-val érkeztünk. Végigmentünk egy UN, felszálltunk egy V-re, és megváltottuk a J-ket. Ezután sokáig, zárójel egy darabig bezárva, semmi, zárójel mi sem bezárva, tört, zárójel zúzott, ént, kapcsol zárójel bezárva, majd a K azt mond, fizessetek, zárójel ta, bezárva, egy s, pont, t, zárójel sört. Különben mindannyian, szöglete zárójel a legtöbben, el pont mentek a P pont be, zárója, vasporos vonatféleség bezárva pont. Ezekben az ennekben k-szortunk nála, zárója, vol, bezárva, szöglete zárója, so, bezárva, de mindig ugyanaz tört, zárója, nyílik, edény, stb. Bezárva, vesző. Míg végül, zárójel végtére, bezárva is, szöglete zárójel, köpöly zárójel, el, köpöly bezár, me, szöglete bezárva, guntuk, és zárójel, beküldendő a városok neve és egy üveg, F-I, szögletes fonyódi, bezárva természetes ásványvíz, köpöly zárójel, bezárva. Visszamentünk Q-ból Z-be, de már egy másik K-val. A feloldás. Hajnal, égtájak, nézd, ezső, dezső, az égő gázrezső.

0: szegény ember is ott. Kidőlt kemencének bedőlt oldalán túl, hetetét országon innét, volt egyszer egy szegény ember. A szegény embernek meg annyi gyereke, mint a rostalika. Felfaltak azok minden. Nem győzte őket etetni az anyjuk.
1: Édesanyám, éhes vagyok.
2: Édesanyám, egy kis kenyeret.
3: Nincs. Egy falat kenyér sincs a házban.
1: Kenyeret, anyuka.
3: Ember, hallja ezt a sivalkodást.
4: Hallom.
3: Kend az apjuk, csináljon már valamit.
4: De mit?
3: Akármit, keressen szolgálatot, vagy lopjon, de estére hozzon valami elemózsiát a gyerekeinek, ha nem akarja, hogy éhhalállal halljanak meg.
0: Elindul a szegény ember nagy búval, bánattal. Ment, mendegélt, de bizony lassacskán, mert a sok éhezéstől alig volt jártányi ereje. Elérkezett egy kúthoz, ott leült. Aztán a földet kezdte kapirgálni, hát ha találna valami elhullajtott krajcát. Egyszer csak oda toppan egy óriási fekete ördög, hátán egy 50 akós hordóval. Telimeri a hordó vízzel, hátára kapja, akapja, akkor akad meg a szeme a szegény emberen.
5: Hát te,

0: de nekem nem kell az egész kút. Az én udvaromra ne járjon vizért az egész falu.
1: Én meg egy ilyen csepphordóval ki nem kacagtatom magam.
0: Vigye, az ördög.
2: Mit volt mit tenni? Az ördög vitte haza a hordót. De jó, hogy ő vitte, mert a szegény ember meg se tudta volna mozdítani. Ahogy hazaérnek, megnyúz az ördög egy bivajt. Husát beleaprítja a kondérba. Az ám, de éppen kifogyott a fa. Nosza, ki az erdőbe egy kötére való fáért. Hamar összerak az ördög egy nagy csomót.
0: Kapd fel, szolgám, ezt a fát, és hozzam.
1: Éne,
0: ki más?
1: Inkább ezzel a kötéllel bekerítem az erdőt, és elviszem egyszerre az egészet. Egy-két pálcikával én ki nem kacagtatom magam. Veszködjék vele az ördög!
2: Dúlt-fúlt az ördög, de azért fölkapta a fát, s hazacipelte. Tüzet rakott a kondér alá, a szegény embernek meg a kezébe nyomott egy vasvillát, hogy kavargassa a jóféle paprikást. No, este felé rotyogni kezd a kondér, s megszólal a szegény ember.
1: Vacsorára mit eszünk, gazdura?
0: Amit főztünk. Egy bivajtán elég lesz kettőnknek.
1: Nekem biza, fél fogamra is kevés.
3: Hallod-e? Csak nem akarsz egy ültőhelyedben egy egész bivajt megenni?
1: Úgy szegődtünk, hogy étel-ital elég lesz.
3: De nem úgy, hogy kieszel minden vagyonomból.
1: Azt hamarabb kellett volna meggondolni.
0: Le is út, fel is út. Ilyen szolga nem kell nekem.
1: Hát a fizetség?
0: Jól van. Kiadom az egész évi béret, csak a színet se lássam.
1: Az én bérem annyi arany, amennyi ebbe a bivajbőrbe belefér.
0: Itt van. Vigyed?
1: Éne. Vigye az ördög.
3: Egész állónap semmit se dolgoztál. Egész évi béret fejében ezt a bivajbőrt arannyal lapátoltam tele, és még haza is vigyem.
0: Azt már nem.
1: Akkor maradok.
3: Te ringette faszekere! Elviszem inkább ezt a pénzt akár a világ végére, csak szabaduljak tőled. Gyerünk!
1: Hát a vacsora? Rakjad csak föl a hegyibe, hékám!
2: Így azután elindultak. Elől a szegény ember nagy komótosan, mögötte az ördög a bivajbőrzsákkal, azon a kondér. Kondérban a jóféle paprikás. Igen jó szaga volt a paprikásnak. Akkor hát prüsszentett az ördög, hogy a szegény ember ilyettében hátraszökik, vagy 12 lépést.
0: Mi baj, atyám fia?
1: Semmi, csak a pipámat ejtettem el.
2: Ahogy mennek tovább, a távolból már hallatszik a sok éhes gyermek sivalkodása.
0: Mi ez az égtelen zsivaj?
1: Semmi, csak játszódnak a gyermekei.
2: Odaérnek, jön ki az asszony, omlik ki a házból az egész ármádia rongyos gyermek.
4: Kenyérpusztítót hozott Ken.
5: Együk meg az ördögöt.
6: Nekem a combját.
2: Megijedt az ördög, ledobta a kondért, ledobta a pénzes zsákot, úgy elfutott onnét, mintha szemét vették volna. Meg sem állt a pokol fenekén. Többet sose próbálkozott szegény emberrel. Mondja is a példaszó, a szegény embert még az ördög is kerüli.

0: Vénasszony nyírkére jutott. Volt egyszer egy vénasszony. Egyetlen vagyona, egy pár nyírkérekből való bocskor. Elindult a vénasszony világot látni, szerencsét próbálni. Ahogy megy mendegél, meglát egy házat. Bemegy a házba, kérdezi.
1: Befogadnak-e éjszakára?
0: Jó szívvel, mondja a gazda.
1: Van velem egy pár bocskorom, hová tegyem?
0: Tedd a többi bocskor közé a pad alá.
1: Én a bocskorok közé nem teszem, mondja a vénasszony. Még majd összekeveredik a többivel, inkább a tyúkolba teszem.
0: És bedobja a bocskort a tyúkolba. Reggel, mielőtt útnak eredne, így szól.
1: Hová is tettem a tyúkomat?
0: A gazdasszony meglepődik. De hát nem tyúkod volt, hanem bocskorod. A vénasszony pedig hajtogatja.
1: De bizony tyúkom volt.
0: Fogja a tyúkot, s útnak ered. Ahogy megy mendegél, megint lát egy házat az út mentén.
1: Befogadnak-e éjszakára?
0: Kérdi. Befogadják.
1: De van velem egy tyúk is, hová tegyem?
0: A tyúkolba.
1: Oda bizony nem, mert még ma többi közé keveredik, inkább az akolba, a bárányok közé.
0: Úgy is tesz. Reggel jól megfröstököl, s indulóban kérdi.
1: Hol is van a báránykám?
0: Miféle bárány? Tyúkod volt?
1: Pedig biz a bárányom volt. Ha nem adjátok ide, panaszra megyek a holdhoz.
0: Fogja a bárányt, útnak ered vele. Egész álló nap megy mendegél. Ismét megpillant egy házat az út mentén.
1: Meghálhatnék itt?
0: Kérdezi a háziaktól.
2: Elférsz, van elég hely, mondják azok.
1: De van egy bárányom is. Hová tegyem?
0: Ereszd be a juhakolba.
1: Oda biza nem eresztem, még majd elkeveredik a többivel, inkább az istállóba teszem, a marhák közé.
0: Beereszti a bárányt az istállóba. Reggel jól belakmározik, s eredne útnak.
1: Ejnye, hol is a tehenem?
0: Töpre.
2: Miféle tehén? Bárányod volt, mondja a gazdasszony.
1: Tehenem volt, az biza. Ha nem adjátok ide, panaszra megyek a holdhoz, meg a naphoz.
0: A gazdasszony megkökken, megijed, még majd csak ugyan panaszt tesz a vénasszony a holdnál. Jobb lesz odaadni neki a tehenet. A vénasszony útnak is ered a tehénnel. Megint megy mendegé alkonyatig. Az út mentén ház áll, a vénasszony kérdezi.
1: Fogadnak-e itt vendéget éjszakára?
2: Kerülj beljebb, meghálhatsz nálunk.
1: De egy tehén is van velem, hová tegyem?
0: Az istálló.
1: Oda biza nem, még majd elkeveredik a többi marhával, inkább a lovak közé.
0: Úgy is tesz.
2: Reggel megébred, eszik-iszik, jól lakik, s kérdi a gazdát.
1: Hol is lelem a lovamat?
2: Miféle lovat? Tehened volt?
1: Hogy tehenem? Nekem biza lovam volt, ellenkezik a vénasszony. Ha nem hiszed, kérdezd meg a holdtól vagy a naptól.
0: Elköti a lovat a jászoltól, s pusmogja.
1: De még lószerszámom is volt valahol, meg szánom is.
0: Veszi a lószerszámot is, a lovat a szán elé fogja, felül a szánra, s elindul.
1: Szemközt jön bele egy tekint. Hadd üljek fel, anyuka. No, pattanj fel, szaporán.
0: Most már ketten vannak, haladnak szép csendesen. Hát egy nyúl baktat velük szemközt.
1: Kedves anyuka, hadd üljek fel.
3: No, ugorj föl, szaporán!
0: Most hárman ülnek a szánon. Haladnak, haladnak szép egyetértésben. Hát egy róka terem ott előttük.
3: Hadd üljek fel, anyóka! No, libbenj fel, szaporán!
0: Így haladnak most már négyesben. Ahogy siklik velük a szán, egyszer csak egy ordas jön velük szemközt.
3: Hadd üljek fel, anyóka!
1: Nem bánom, na! Vackolj fel, szaporán, te is! Csak attól félek, nagyon sokan lesztek.
0: Most már ötösben mennek. Haladnak, haladnak csendesen. Hát egy medve cammog velük szemközt.
4: Felvennél-e, anyóka?
1: Haló, már bennünket is alig bír, nem látod?
0: Az egér megszólal.
1: Hadd üljön fel a medve, én inkább leszállok. Sokra is megyünk vele. Te olyan könnyű vagy, mint a pehely, a medve meg a kősónál is nehezebb, ellenkezik a vénasszony. De a medve csak kérleli.
4: Vegyél fel, no. Majd a szántalpakra állok, s a fél lábammal lököm a szánt előre.
2: Felkecmereg a medve is a szánra. Mennek, mennek. Egyszer csak eltörik a szánrúd. A vénasszony elküldi a nyulat új szánrúdért. Az egy vékonyka vesszővel jön vissza, s az bizony semmire se jó. Elmegy a róka is, ő meg egy görbeággal kerül elő, annak se venni hasznát. A farkas kerül sorra, ő meg irgalmatlan hosszú fával tér meg, azt se híják semminek.
1: Eredj, medve, te is!
2: A medve egy vastag rönköt hoz, de azon még az ágak is rajta vannak, hát bizony, abból se lesz szánrú.
1: Már látom, hogy magamnak kell kézbe vennem a dolgot,
2: zsörtölődik a vénasszony.
1: Ti addig ügyeljetek a lóra!
2: Míg a vénasszony szánrúdnak valót keres a nyíresben, a róka, a farkas meg a medve felfajják a lovat. Csak a bőre marad meg a boldogtalannak. A lóbőrt ágakkal kifeszítik és felállítják, ők maguk meg kereket oldanak. Visszajön a vénasszony, kicseréli a törött szánrudat. Jó kedve is támad, hogy megszabadult az utasaitól, megcsapja a lóbőrt az ostorral, az lám azon nyomban összerúg. A vénasszony sírva fakad, s így jó bégat.
1: Oda a jó bocskorom, egyetlen egy vagyonom.

volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt egy rossz fia, akit Pistának hívtak. Olyan szegények voltak, hogy nem volt mit egyenek, és ezért az apja Pistát elküldte az erdőre, hogy szedjen vadalmát, hogy legyen mivel az éhségüket lecsillapítsa. Pista elvette zsákot, és el is ment. Ment, vendegélt az erdőben addig, amíg egy jó vadalmafára talált. Felmászott a fára, hogy teliszedje a zsákot almával. Alig tett a zsákba egy néhány almát, már megjelent előtte egy medve, és kért egy almát tőle. De Pista ahelyett, hogy lenyújtotta volna az almát, jól meghajította a medvét. Másodszor is így történt, de harmadszor már lenyújtotta. Ekkor a medve megfogta a Pista kezét, és lehúzta a fáról zsákostól együtt. Belétette Pistát a zsákba, és elindult vele a barlangja felé. Útközben megszomjazott, letette a zsákot, és bément a patakra. Ez alatt Pista kivágta a zsák szádát, kibújt belőle, a zsákot megtöltötte kővel, és amíg a medve megérkezett, addig a sűrűben elillant. A medve felvette a zsákot, és tovább ment. A hátát a kövek szúrták, mire ezt mondta. Ne szúrkódj, Pista, mert megbánod! Mikor hazaérkezett, azt mondta a feleségének, hogy tegyen jó tüzet, mert nagyon jó zsákmányt hozott. A felesége meg is csinálta a tüzet, de amikor ki akarta venni Pistát a zsákból, akkor Pista helyette csomó kő hullott ki. Futott hamar az urához, és megmondta neki, hogy mi volt a zsákban. Ekkor a medve erősen felbőszült, és esment visszament az erdőre. Pista is visszament volt az almafához, és szedte az almát. Amikor a medve meglátta, hogy Pista ott van, a fa alá ment, és újra kérte tőle az almát. Már a legelső alma lenyújtásánál megfogta a kezét, lerántotta, belétette a zsákba, és hazavitte, de most útközben nem tette le a zsákot. A felesége nagyon örvendett a zsákmánynak, s akkora tüzet tett, hogy a ház majd meggyúlt tőle. Ez alatt az ura elment, hogy a barátjait is meghívja a lakomára. Mikor már jól megvolt hevülve a kemence, a medve feleség elvette a bévető lapátot, és azt mondta Pistának, üljön felreja, hogy tegye bé a kemencébe. Pista mindig a medvénének a keze mellé ült. Végül azt mondta a medvénének, hogy mutassa meg ő, hová kell ülni. A medvéné meg is mutatta, de ekkor Pista fogta magát, és a medvénét bédobta a kemencébe. A kemence ajtaját rázárta, ő pedig felmászott a ház tetejére, és magával vitt két malomkövet. Nem sokára jöttek a medvék nagy örömmel, de amikor meglátták, hogy mi történt, nagyon elszomorodtak, és Pistát szét akarták szaggatni. Szerre mindegyik fel akart mászni a ház tetejére, de Pista a malomkövekkel agyonsújtotta őket. Ekkor lemászott a ház tetejéről, elment az erdőre, teliszedte a zsákot almával, és hazavitt.

anak mengasihi aku lima orang suri barangku. Bulbus, bulanbus, kata hitur sagu, itu perencias tenggeren estu. Ondras folvan vute nagy-nagy gazda bíró. Ennek a bírónak erős-terős sok báránya volt, de nem volt báránpásztora. Lakott András folván egy szegény asszony. Annak volt egy fiacskája, Jancsika. Oda ment egyszer a szegény asszon a bíróhoz, mondja neki. Bíró uram, volna nekem egy ügyes gyermekem, Jancsika. Fel kéne fogadja báránpásztornak. Küld csak ide, te szegény asszony. Meglátom, hogy milyen ügyes gyermeked van. Oda is küdi a szegény asszony Jancsikát, a fiacskáját. Hallottam, hogy ügyes gyermek vagy. Felfogadlak báránpásztornak. Jól van, bíró uram. De ügyeljél a bárányokra. 99 bárányom van, a 100. aranyszőrű bárány. Ügyel egy bíró uram, hogy ne ügyelnék, fogadkozott Jancsika. Reggel feltarisnyálták, kenyeret, hagymát tettek egy székely tarisnyába, s a bíró kieresztette a bárányokat. De a kapunál mind megszámolta. 1, 2, 3, 4, 99-et számolt. A 100. aranyszőri báránka volt. Jancsika hajtotta ki az András falvi legelőre, mikor kiért, erőst megéhezett. Leült, kivette a tarisnyájából a kenyeret s a hagymát, s elkezdett falatozni. Hát, amint elleget, oda ment egy férgecske. Hallod-e te legényke, adj nekem egy falást abból a kenyerből, már 3 napja nem ettem. Adok én szívesen, s bényult a tarisnyájába, kivett egy darabocska kenyeret, s odaadta a férgecskének. Férgecske elfutott, hozott egy nagy furuját. Itt van te legényke, jó tett helyben, jót várjál. Gondolta magába Jancsika, ha nem árt, nem használ. Meglátod, ennek még nagy hasznát veszed, mondta a férgecske. Aval a férgecske elfutott. Jancsika gondolta, kipróbálom ezt a furuját. Elkezdte az egyik végét fugogatni. Hát a bárányok esze buttak, úgy sírtak, be, úgy potyogtak a könnyeik, mint a záporás ső. Alattomba megfordította a másik végét Jancsika a furujának, s belépult abba. Hát, összefogoztak a bárányok, s úgy táncoltak. Úgy rúgták a csárdást, hogy azt kimondani nem lehet. Addig futta a furuját Jancsika, hol az egyik végét, hol a másik végét, hogy este felé lett. Egyszer csak össze akarja szedni a bárányokat, s hát az aranyszőrű báránka úgy sincs. Keresi erre, keresi arra, de ameddig ő futta a furujáját, addig a farkas ellopta. Na, a többit elkezdte hazafelé hajtani. Mikor hazahajtotta, a bíró már várta a kapuba. Na, te legényke, megvannak-e a bárányok? Megvannak, ha, mondta Jancsika. Nem merte megmondani, hogy nincs meg az aranyszőrű báránka. A bíró számolta. 1, 2, 3, 4, 99-et megszámolt, de a 100. az aranyszőrű báránka nem volt meg. Na, te gyermek, megállj csak! Megragadta, bezárta egy szobába. Oda gyűlt mindenki, sajnálták Jancsikát, most mi lesz vele. Másnap reggel az anyja is oda ment. Ne bántsa, bíró uram, kifizetem én azt a báránkát, csak ne bántsa a fiam, Jancsika. Mindenki oda ment, hogy nézze most, mi történik a gyermekvel. Mikor az a nagy sokaságot volt, megkérdezte a bíró. Na, te gyermek, mi az utolsó kívánságot? Csak még egyszer belifújjak a furujámba. És elévette a zsebjéből, beléfut az egyik végibe.
úgy sírt mindenki, elévették a kászkányőiket, s törülték a szemiket, elszabudtak, úgy zokogott mindenki, hogy rettenetes. Nem vették észre a nagy sírásba, megfordította a furójának a másik végét. Úgy táncolt még a bírója, s úgy szökött. Nagy kabátba volt, nagy kökén bokrok voltak. Beliakadott a kökén bokrokba a kabátja, de akkor ez csak szökött, ha akart, ha nem. Na Jancsika futta a furujáját. És ahogy szökte, kiabált a bíró. Hadd abba, te gyermek, hadd abba! Te kiabálhatod, nem vették észre. Jancsika megputamodott, és bénfutott az Andrásfalvi nagy erdőbe. Itt volt egy nagy fücfa, nála volt a pudli bicskája, és elkezdett faragni. Faragott négy kereket, annak deszkákot s egy rudat, csinált egy szekárkót. De ez a szekárkó olyan volt, hogy aki beléült, meglökte, még ló se kellett, magától ment. Jancsika is elindult. Ahogy így ment, egy asszony éppen kenyeret sütött. A sütőlapátot kivitte a kuthoz, hogy lemossa, mert tésztás volt. De meglátta Jancsika. Jaj, nem itt látok, egy gyermekecske menjen egy szekárkóba, s nem es húzzaló. Oda ment, hogy egyet reüssön Jancsikára, csak úgy tréfából. De Jancsika elszólta magát, bárcsak oda ragadna. Oda és ragadott abba a szent helybe. Ment Jancsika a szekárkóval, az asztalon a sütőlapátval, hát ahogy így futnak, ment egy ember, egy lud volt a hunya alatt. Megragadta az asszon rokolyáját, jöjjön csak félre, néném asszon, ne fusson az a gyermek után. Jancsika elszólta magát, bárcsak oda ragadna, oda és ragadott abba a szent helyben. Így futtak tovább. Hát ahogy így futnak, a templomból jöttek ki sok-sok népek. Valami nagy esküvő volt, menyasszon, vőlegén, sok-sok népek, a pap. A pap odaugrott, megragadta az embert, amelyik vitte a ludat a hunya alatt. Jöjjön csak félre, jó ember, ne fusson az a gyermek után. A népek a pap után. Jancsika elszólta magát, bárcsak oda ragadnának. Oda és ragadtak sorba mindenki. Futtak, ha akartak, ha nem. Így bértek egy országba. Abba az országba ki volt téve nagy fekete zászló, mert abba az országba lakott a szomorú király kisasszony. Negyes kérdezte Jancsik egy öreg asszontól. Nénike, mondja csak, mit van kitéve ez a fekete zászló? Az itt édes fiam, mert itt lakik a szomorú király kisasszony. Sose tud kacagni, örökké csak sír. Most es ott van az ablakba, potyognak a könnyei egy nagy tálból. Jancsika arrafelé kormányozta a szekárkóját, ahol a sok népvel. Hát csak ugyanott volt a szomorú király kisasszony. De amikor meglátta Jancsikát, akkor átkacagott, hogy a nagy kacagásra odament az édesapja. Miért kacagtál, édes szép leánka? Édesapám, nezze csak, itt van egy gyermek. Benne ül egy szekárkóba, futnak a sok népek után, ezért kacagtam én ekkorát. Hamar a király kinyitotta a palotának a nagy kapuját, s mindenkit oda békormányozott, egy nagy asztalt terítettek az udvarra, mindenkit megvendégelt, s mondja Jancsikának, na édes fia, megkacagtattad a leányomot, most feleségül adom. Így, ha Jancsikából király lett, a király kisasszonval nagy lakodalmat csapta. Jancsika odavitte az édesanyját is. Minden szegénynek jutott ennivaló. Én es ott voltam, s egy csürkelábbal hazafuttam. Még ma es élnek, ha meg nem hótak, itt a vége, fuss el velünk!

egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolontosság, bolondság volt, minden szava tette. Sírt, panaszkodott a szegény ember, hogy mi lesz az ő fiából, ha egyszer meghal. Addig sírt, rimánkodott, még egyszer csak ugyan meghalt, s Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Háj, mit csináljon, Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, a szeme zöldet, vöröset látott éjségében. Ő bizony gondolt egyet, felült a szamár hátára, s elindult világgá. Ment, mendegélt, még egy rengeteg erdőbe nem ért. Nem ám a rendes úton ment, hanem kóvályogott jobbra-balra, míg eltévedt. Ahogy kóvályog, meglát egy öreg asszonyt, aki rőzsét gyűjtött. Adjon Isten jó napot, öreganyám, köszöntötte. Köszönt, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat. No, gondolt a Palkó, ez bizonyosan boszorkány lesz. És igaza is volt, mert a vénasszony boszorkány volt. Öreganyám, mondta Palkó, nem mutatná meg, melyik út vezet ki az erdőből? Megmutatom én, fiam, jó szívvel. Hanem segítsd a hátamra fölkötni ezt a köteg rőzsét. Segítek én, öreganyám. Azzal fölkötötte az öregasszony hátára a rőzsét, de úgy, hogy egyben őt hozzákötötte egy fához. Indulni akar az asszony, nem tud. Hely, ördög, adta, elbugatta legénye. A fához kötöttél, ugye? No, ezért megátkozlak. A szamarad mindig azt mondja, amit te. Azzal a vénasszony fekete macskává változott, kibújt a kötelékből, csettintett egyet, ott elmegy 12 egér egy kis kocsival, macska felpattant rá, s eltűnt. Ha-ha-ha, no ez ugyan jól megátkozott engem, mondta Palkó. Mi bajom származhatna abból, ha a szamarom utánoz engem? Azzal felpattant a szamár, s mondta. Gyíj, csacsi, mondta a szamár is. Gyíj, csacsi, hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te. Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te, mondta a szamár is. Megjégesedett Palkó. Te szamár, ne feleselj velem, mert úgy a füled közé vágok, hogy holtod napjáig is megemlegeted. Ahogy mondta Palkó, szóról szóra mondta utána a szamár is. Megjégesedett Palkó, leszállt a szamáról, s jól oldalba kenegette a botjával. De a szamár sem maradt adósa. Úgy megrutka Palkót, hogy egy pocsolyába kötött ki. Elkezdett kiabálni. Segítség, segítség! Kiabált a szamár is. Segítség, segítség! Történetesen arra jártak a favágók. Meghallották a kiáltást, Palkó segítségre siettek. Hát a másik ember hol van? Kérdezték tőle, mikor kiúzták a pocsolyából. Milyen másik ember? Hiszen a szamaram kiabált. Mi? Még bolondot űzöl belőlünk? Na gyerünk a bíró elé! Bizonyosan te vagy a gyilkos annak a kereskedőnek, akik nemrég öltek meg. Megfogták Palkót, s vitték a bíró elé. A bíró kimondta a halálos ítéletet. Fel kell akasztani, mert ő volt a gyilkosa a gazdag kereskedőnek. Van-e még valami utolsó kívánságot? Kérdezte a bíró, amikor a Palkót az akasztófa alá vitték. Nincs nékem utolsó kívánságom, csak az, hogy vezessék ide a szamaramat. Akkor oda vezették a szamarát, Palkó a király elé fordult, letérdes, mondta. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok, mondta a szamár is. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok. Lett el szörnyű egy álmélkodás, még a király is elámult, mert sok országot bejárt, látott szebb-nészebb dolgokat, sok csodát, de olyan szamarat még ő sem látott, amely az emberi beszédet utánozta volna. Mindjárt megtette Palkót udvari bolondjának, s Palkó azóta is él, ha meg nem hal.

0: tetszett neki, kolontos balkonok. Azért így, mert kolontosság, bolondság volt minden szava. Kolontos Palkó nem vétett a légynek se, csak dolgozni nem szeretett. Így aztán egyszer volt mit ennie, másszor meg nem. Egész gazdagsága egy szamár volt. Egyszer fölül a szamarára Kolontos Palkó, és betér egy rengeteg erdőbe. Csatangolnak erre, arra, de bizony eltűnt. Hanem ahogy csatangolnak, meglát Palkó egy vén boszorkány, amint éppen rőzsét szedeget.
1: Adjon Isten jó napot, öreg anya!
2: Szedtem volna mind a 32 fogadat.
1: Minek azt kiszedni, öreg anyám?
2: Mert ha nekem nincs, hát neked se legyen.
1: Aha, meg tudnál mondani, öreg anyám, hogy merre találok ki ebből az erdőből?
2: Tudni tudnám, de nem mondom, mert akkor lenne a vacsorámból.
1: Tán csak nem engem akar megenni vacsorára.
2: Eleget beszéltél. Köst fel ezt a rőzét a hátamra. Ezen foglak megsütni.
1: Én? Jó szívvel, hogy ne kötni. Jöjjön csak ide közelebb a fához.
2: Na. Na. Jaj.
1: No, Isten megáldja, öreg anyám! Keressen valami jobb falatot, amit megrághat azzal a fogatlan szájával!
2: Fához kötöttél, ördög adta! Ilyen könnyen nem szabadulsz tőlem! Gyűl! Azt kívánom, hogy a szamarad minden szabadat visszamondja!
1: Jól eltűnt a vén boszorkány. Ütülök az átkára. Ugyan mi bajom lehet abból, ha szamara minden szavam visszamond. Gyicsacsi! Gyicsacsi! Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te.
3: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te.
1: Ne feleselj velem, te szamár, mert megruglak.
3: Ne feleselj velem, te szamár, mert megruglak.
4: Jaj, jaj, segítség!
3: Segítség!
4: Megfúlok ebben a pocsolyában!
3: Megfúlok ebben a pocsolyában!
4: Húzzalak ki!
3: Húzzalak ki!
4: Jaj, jaj, segítség!
3: Segítség!
5: Hé-ho-ho! Ki kiabál itt?
4: Én! Segítsen, bátyám uram, mert egymagam ki nem tudok evickélni ebből a feleketlen pocsolyából.
5: Na, fogd meg csak a kezem. Vigyázz, jó erősen fog. Na.
6: Hé, ho-ho, hát a másik ember hol van?
1: Miféle másik ember?
6: Hallottam, hogy egy másik ember is kiabál.
1: Ja, hiszen ez a szamaram volt.
6: Szamarad? Ejnye a dáldóját. Holonnak nézel? Mindjárt visszadoblak, ha csúfolódol velem.
1: Tehogy csúfolódol? Az erdőben megátkozott egy vén boszorkány, hogy a szamaram minden szavam visszamondja.
6: Igen. És ugyan miért átkozott meg?
1: Mert oda kötöttem egy nagy fához.
6: Ne hazudasz, hé!
1: Gyere velem, ha nem hiszed!
6: Oh-ho!
1: Gyere csak, gyere!
6: Oh-ho!
1: Gyere csak, gyere, gyere!
6: Merre vagy?
1: Erre, erre, gyere, gyere! Győződj meg róla a saját szemedre!
6: Ahó, várj meg!
1: Na, itt is volnál. De a boszorkány?
6: Na ugye, ha oda kötötted volna, most is itt lenne.
1: Fekete macskává változott. Kibújt és elfutott.
5: Tedd bolondá az öregapádat. Na várj csak, körülnézek én itt.

0: itt valaki! Éhó!
1: Hoho! Hiszen itt fekszik Horton.
2: Biztosan te voltál a gyilkosa?
0: Velem jössz nyomban a városba. A király szín elé.
1: De hát...
3: A boszorkánynak kutya baja sem volt. Csak Holtnak tetette magát. Amikor már senki sem látta, fölpattant, nagyot kacagott. Palkot pedig bekísérték a városba, egyenest a király színe elé. Mondhatta szegény, hogy ő ugyan senkit meg nem ölt, hogy csak a szamara kiabált. A király nem sokat teketóriázott, hanem egy-kettőre kimondta a halál. Tengernép gyűlt össze a vegyőt. Amikor Palkót az akasztófa alá kísérni, megkérdi a király.
4: Mi az utolsó kívánságod, Palkó?
1: Csak az, felséges királyom, hogy hozzák ide a szamaram. Hadd búcsúzzam el tőle.
4: Na, nem bánom. Hozzák ide, búcsúzzam.
1: Jaj, te szamár, mit tettél?
5: Á, te szamár, mit tettél?
1: Jaj, szegény fejünknek!
5: Á, szegény fejünk!
1: Jaj, kegyelem az ártatlannak!
5: Á, kegyelem az ártatlannak!
4: Mi az ördög? És ez a szamár? Csak ugyan beszél.
6: Ne higgyen neki, felséged! A legény beszél. A szamár helye is.
1: Ott van. Ott az a vén boszorkány, felséges királyom. Lám, hogy él. Pedig jobb lett volna agyon csapni. Igaz-e, csacsi, hogy jobb?
5: Igaz-e, csacsi, hogy jobb?
3: Bezzeg. Egyszeribe kegyelmet kapott kolontos Palkó. A király az udvarába vitette szamarastul, és megtette őket udvari bolondnak. Attól fogva úri dolga volt Palkónak is, meg a szamarának is. S még máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: együgyű jók. Messze vidéken állt egy régi udvarház. Fiaival lakott benne egy öreg földesúr. A két fiú olyan okos, olyan elmés volt, hogy a fele is elég lett volna a király kisasszony meghódítására. Ugyanis mindketten annak a kezére pályáztak. De nem is ott nélkül, mert a király kisasszony kihirdette az országban, hogy akinek a legjobban a helyén van a nyelve, azt választja magának férjül. Úgy határoztak, elindulnak szerencsét próbálni. Az apjuk egy-egy délceg paripát adott alájuk. Az egyiknek egy hollószőrű, a másiknak pedig egy hattyúszőrű. A fiúk, mielőtt útnak indultak, csukamájolajjal kenték meg a szájuk szélét, hogy könnyebben csúszszék rajta a szó. Már útra készen voltak, amikor közöttük termett a harmadik testvér, akit egyikük sem számított igazán testvérüknek, mégpedig azért, mert hogy nem is hívták másként tudós bátyjai, csak együgyű Jankónak.
1: Hová ilyen ünneplősen, kedves bátyáim?
2: Megyünk a palotába, hogy ékes beszédünkkel elnyerjük a király kisasszony kezét. Nem hallottad, amit országszerte kidoboltak?
3: 8 napot szabott meg a király kisasszony a felkészülésre, de nékünk bizony annyi sem kell, tele a fejünk tudományokkal. Én pontról pontra tudom valamennyi céhtörvényt. Bizonyosan enyém lesz a király kisasszony.
2: Tiéde, amikor én betéve tudom a nagy latin szótárt, meg a helybeli újság 3 év folyamát oda és vissza. Enyém a király kisasszony és senki másé.
1: Elingette. Oda bizony el kell mennem nekem is.
2: Neked?
4: Kihallom!
1: Kihagyjuk! Édesapám, adjon paripát nekem is. Kedvet kaptam a házasodáshoz. Ha elvesz a király kisasszony, hát elvesz. Ha meg nem, akkor én veszem el.
5: Bolondokat beszélsz, te fiú. Dehogy adok lovat. Hiszen egy okos szót se tud szólni, a bátyáimnak bizony helyén az esze.
6: De te...
1: Jó van hát, ha nem állt paripát, fölülök a bakkecskémre, majd elvágtat az én velem. Ne, te, ne! Várjatok, testvéreim! Várjatok, hé! Én is itt vagyok! Nézzétek csak, mit találtam az országúton.
2: Aztán minek neked ez a döglött varjú?
1: Hát ajándékul viszem a király kisasszonynak.
2: Bizonyára megörül majd neki. Na, gyíte holló!
1: Várjatok, hé! Találtam ám még valamit. Ha, nem minden nap akad ilyen kincsre az ember.
3: Ugyan mit leltél még?
1: Ezt a bocskort.
2: Hallod-e, öcskös? Hiszen ez egy ócska fabocskor. Annak is csak a talpa. Hát ezt is a király kisasszonynak szánod.
1: Neki hát, csak is neki.
2: Ostoba voltál, és az is maradsz. Gyíte, hattyú!
1: Ó, ha itt ne hagyjatok, megyek én is. Csak még ezt nézzétek. Ez aztán a kincs. Ennek örül még csak a király kisasszony.
2: Új, hiszen ez iszap. Vizes árok mocska.
1: Az bizony, iszap. Méghozzá a legfinomabb fajta. Olyan finom, hogy nem is lehet kézben tartani. Azért töltöttem meg vele a zsebeimet.
2: Na most már elég belőle, te együgyű.
0: Azzal sarkantyúba kapták a lovakat.
2: Gyite holló!
4: Gyite hattyú!
0: A két testvér egy teljes órával előbb ért a király városához, mint együgyű Jankó. A város kapu előtt megállt. Ott érkezésük sorrendjében számot kaptak a jelentkezőkért. Az ország egész népe a palota körül tolongott. Mindenki látni akarta, hogyan fogadja kérőit a király kisasszony. A jeles kérők egymás után léptek a palota díszes termébe. de ahogy megálltak a király kisasszony előtt, valamennyi cserben hagyta az éges szólását.
6: Nem kell! Ez sem kell! Ki vele?
0: Így járt bizony az idősebb testvér, a latin szótártudós is, mert amíg odakint várakozott, kiröppent a fejéből minden tudománya. Mire a középső testvér került sorra, a teremben már pokoli hőség volt, mert izzóvörösre fűtötték a pályát.
7: Rettenetes ez a hőség ideben.
6: Mert az apám kis csirkéket süttet.
7: Mit? Kis izé?
6: Ez se kell! Ki vele?
0: Amikor együgyű Jankó került sorra, se kérde, se hallott, bakkecskéje hátán bevágtatott, egyenest a király kisasszony színe elé.
1: Hú, de kutya meleg van ide bent.
6: Éppen kis csirkéket sütött.
1: Az már igen, hiszen akkor én is megsüthetem a varjúmadaramat.
6: Meghá. De hoztál-e edényt is? Mert nekem bizony se tepsim, se fazekom.
1: Van nekem, nem is akármilyen. Itt van ez.
6: Ez? Ez a bőre szakadt papocskor.
1: Ez ómfedelő edény. És lám, benne a varj.
6: Pompás ebéd lesz. Csak a mártás hiányzik hozzá.
1: Az is akad a zsebemben. Van elég, akár ki is önthetek belőle. Tessék! És van még a zsebemben elég, ha kell?
6: Ha, te vagy az igazi!
1: Ja.
6: Téged választanak! Helyén van a nyelved, megfelelsz mindenre! De tudod-e, hogy minden szavunkat följegyzik ott az a három íródeál, meg a kamarás? Holnap már az újságok hozzák, hogy mit beszélgettünk. Az az öreg kamarás, az ablak mélyében, az a legkomisszabb, mert süket, mint az ágy.
1: Ó, akkor ezek nagy urak, a legnagyobb úr pedig az öreg kamarás. Őt illeti a java, ami még itt van a zsebemben. Díszítse az ő ábrázatát!
6: De rég dolog, lám nem ijedtél meg. Nagyon ügyes vagy, mert én bizony nem merném utána csinálni.
1: Ne félj egyet sem, majd megtanítom.
6: Az bizony nagyon jó lesz, kedves jó férjem. Ülj hát ide mellé, a trónra.

0: most egy nagyon erős legényről mesélek nektek. Hol volt, hol nem volt, hetet hét ország határán is egy sántarasszal túl, kidőlt kemencének bedőlt oldalában, ahol a bolhát részpatkóba verték, hogy mindenben meg ne botorkázzék. Volt egyszer egy legény, akit nagy ereje miatt Erős Jánosnak neveztek. No, ennek az Erős Jánosnak hírét vette a bíró, és azt gondolta, éppen ilyen szolgára lenne szüksége.
1: Hallod-e, János? Beállassz-e én hozzám?
2: Beállhatok éppen, ha megegyezünk.
1: Ha elszegődöl hozzám, annyit ehetsz, ihatsz, amennyi belépél.
2: Az bizony nem kevés. Aztán mi lesz a munkám?
1: Hogyan, semmiség. Van nekem egy földem az erdő szélén, tele bozóttal, suhánggal. Kihajtod oda a juhaimat, amíg azok legelésznek, te kivágod a bokrokat, fákat. Ennyi lesz a dolga.
2: Hát, a fizetség?
1: Télen, nyáron jól tartalak. S ha kitelt az esztendő, ráadásul kapsz még egy pár bocskor szíjat. Sokallod.
2: Nem akármennyi, annyi szent, de megszolgálom. Hanem azt kikötöm, annak a hátából hasítjuk ki a bocskor szíjat, aki előbb haragszik meg a másikra.
3: Mi?
2: No, áll az alku.
1: Nem bánom, parolát rá.
0: Jól van, gondolta a bíró. Hamar megharagítlak, s akkor a markomba leszel. Másnap reggel útra keresztette Jánost. Azán. De a tarisznya olyan lapos volt, mintha a mennykő csapott volna bele. Egy kis száraz kenyér lapult az alján, annak is penészes volt a haja. Se baj, gondolta János, lesz ez másképpen is. Kihajtotta a juhokat az erdőszélre, nyársra húzott két bárányt, aztán leheveredett, sütette a hasát a nappal. Kérdi este a bíró.
1: Hát mekkora helyen nyúztad meg, János?
2: Én bizt egészen instállom.
1: Egészen-e? Te, mit nyúztál meg egészen?
2: Hát azt a két tarka bárányt instállom.
1: Azt a két tarka bárányt? Azt... Te gazember!
2: Talán haragszik, bíró.
1: Haragszom-e? Dehogy haragszom. Dehogy haragszom. Most vagyok a legjobb kedvem. Csak azt kérdem, a földet megnyúzta-e a bozótostól?
2: Ó, hát soványkoztó, kenyérhajon, hová gondol, bíró uram?
1: Te gyilkos teremtette, egyetlen árva bokrot ki nem írtottál. Kihasítom én azt a szíjat a te hátadból, te akasztófára való, te anyas aborító, te...
2: Nem haragszik rám, tehát édes gazdám, csak nem haragszik rám.
1: Ugyan, miért haragudnék, édes fiam? Sosem volt még ilyen világos kedve.
0: Dúlt-fúlt a bíró, de nem merte mutatni. Másnap fehér cipót, szalonnát tett a tarisznyába, mellé még egy üveg pálinkát, túró. János is neki esett a bozótosnak, s úgy rántott ki fát, cserjét, bokrot puszta kézzel, mint asszonyok a kendert. Egy hét alatt csupasz lett a hegyoldal. Akkor mindet egy csomóba rakta, s alája gyújtott. Lett is akkora tűz, hogy este sem akart besötétedni. Kérdi otthon a bíró.
1: Van-e még sok kiírtatlan, János?
2: Egy szál sincs, bíró uram.
1: Jó. Akkor aprítsd fel a nagyját, hord be az udvarra.
2: Húha, azt már nem lehet.
1: Megszeged az egyességet, kutya, le az inged, hadd hasítok szíjat a hátad.
2: No, csak nem haragszik az.
1: Ugyan mély haragudnék, hová takarítottad, hova hordtad, édes jófiam?
2: Hát nem látta azt az írdatlan tüzet? A nagyjából üszög lett, az aprajából ha.
1: Láttam én, azt hittem a szomszéd falu ég. Eltüzelted azt a sok jó fát, te kutya ücső!
2: Elvisz én, az utolsó szálig, de csak nem haragszik, érte, bíró uram.
1: Dehogy haragsz. Soha nem volt ilyen tulipiros kedvem világon való életemben. Ha ezt ilyen jól elvégeztek. Nesze, itt van ennivaló fehérnemű, vidd el az erdőre, Miklós bának, aki már egy esztendeje van oda a disznókkal, s eddig bizonyosan lerongyolódott szegény.
2: Aha.
1: Aztán hajtsátok haza együtt a kondát.
0: Hazudott a bíró, mert nem volt neki se disznaja, se kanásza, hanem azt gondolta, majd csak elpusztítja Jánost az erdőben valami vadállat. Elindult hát János, egy álló hétig bódolgott az erdőben. Hát egyszer csak lát egy falka vaddisznót, meg egy nagy fekete medvét.
3: Hé! Miklós bá! Hé! Megálljon, mert kenyeret hoztam, tisztát hoztam. Hát kedd már szóba sem áll a szegény emberrel. Bíró uram, tisztát küldött, vegye fel hamar, hiszen minden leszakadt kendről. No, ne ellenkezzék, mert emberfia nem járhat ilyen pucéra. Hát én erővel is belebújtatom, de azt nem köszöni meg. Hé, hová gondolt? Körmös pofon? Az árnyíltság. Velem ne tréfálkozzék, mert megtáncoltatom ezzel a bükkahusán. Nem ma, hanem most rögtön! Na, megmondtam, hogy megkelegetem, ha a szóból nem ért. Ide a fejét! Na, így van csak, na! Egyik karja! Így, na most ezt így, a másik karja! Na, az ing fönt van, most jön a gatya. Gyere csak! A másik lába! Így, na, akár esküvőre is elmehet. Na, indulás hazafelé!
0: Semmiség volt mondani, de mégis öreg este lett, míg a sok vaddisznót a falu határáig terelte. Ott bezavarta a falkát a bíró kukoricásába. Aztán karon fogta a medvét, úgy sétált vele a faluba.
2: Jó estét, bíró úr! Itt hozom a Miklós bát. De én az ilyen pásztort még földel sem tartanám. Erővel adhattam csak rá a tisztát, pedig már minden ruha leszakadt róla. Hazafelé meg egy lépés se tett volna, ha husánggal nem ösztökélek.
1: Teremtő atyám, hiszen ez nem ember, hanem medve. Kergesd vissza, de gyorsan az erdőbe! Kergesd vissza! Édes fiam! Bár inkább a disznókat terelted volna haza.
2: Hát elhoztam én. Be is hajtottam őket gazduram kukoricásába.
1: Hogy letörjék, széttúrják az egészet, te gazember!
2: Mi csak,
1: Te gazember!
2: Te haragszik kegyelmed?

0: verekedni.
1: Békés természetem van nekem, de hát ha ez a parancs, megyek. Bíró uram, köszönöm a szívességét, meg a hozzám való jóságát.
2: Elindult János, s meg sem állt, míg oda nem ért, ahol háborúztak. Leszállt a lóról, tüzet rakott, föltett egy kondér vizet, neki látott puliszkát főzni. Az ellenség meg lődözni kezdett a tűz felé. Mikor javában forrott a víz, egy nagy ágyú golyó éppen János mellé esik.
3: Ide ne lövöldözzenek, hé! Itt emberek vannak! Mondom, hogy ne haigáljatok, mert ha megüttök engem, vagy a puliszka főzőt, rútul jártok!
2: Kirántott egy fiatal bükkfát tövestől, azzal neki az ellenségnek. Üti, vágja, úgy szerte paskolja őket, hogy hírmondónuk sem maradt. Akkor újból tüzet rakott, s olyan puliszkát főzött, hogy a párája az égbe szállott. Amikor javában falatoznék, jött át a király.
4: Kiverted az ellenséget, fiam. Köszönöm.
1: Ja. Csekélységes, felséges uram, megtenném én máskor is szívesen.
4: Azt mondom, maradj a katonám, nyomban megteszlek hadnagynak.
1: Nem lehet, felséges királyom, vissza kell mennem bíró uramhoz.
4: Egyet se törődj a bíróval, inkább rögtön kapitányát teszlek.
1: Hát nem is bíró uram után vágyakozom, de tartozik nekem egy pár bocskorszíj.
4: Minek neked bocskor, mikor csizmát kapsz? Abban ütlek generálissá.
1: Hát nem akármilyen bocskor szívja. Bíró uram, cudar egy ember. Az ő hátából akarom kihasítani.
4: Lári, fári, ezen nyomban herceggé teszlek. Tied a lányom és fele királyságom.
1: Így már más. Nem kell nekem az a bocskor szíj, mert ha ezt meghallja a bíró, úgyis megüti a guta magát.
2: Másnap mindjárt nagy lakodalmat csaptak. A cigányok húzták, a legények ropták. Táncolt a király is, táncolni kellett nekem is. Talán még ma is járják, ha azóta el nem ülták.

egyszer volt, hol nem volt, az operenciás tengeren is túl, ahol a kurtafarkú malac is túl. Volt egyszer egy szegény ember, annak annyi gyereke volt, mint a restaklika, még egy verti. Olyan szegények voltak, mint a templom megáll. Nem volt gyufáik se, hogy tizet rakjanak, hogy még cibra lávás se tudjanak főzni. Volt neki egy kis fazaka, elindult, hogy parazsat szerezze. Bement a gazdagokhoz, a szomszédokhoz, de ott kizavarták, nem adtak neki parazsat. Így járt a falun végig. Egyszer egy reggel kiért a faluból, látott egy tizet, s oda ment. Egy őszi üreg apu ült a tűz mellett. Jó napot, üreg apu! Jó napot! Mi áradban van? Elpanasolta a nagy bánatát. Hát az csak az a baj, merítsél emelni kell. Megmerítette, de valamit még mondok. Csak fel itt rak tüzelőbe, s fel itt jól takar rá, rakd el honlapra. Úgy is tett, hazament, fel itt tüzelőbe rakta, fel itt meg jól letakarta, honlapra állok. Reggel kivissza, hát száma szállott átmaradó, a nagy csodálkozástól, parázs helyett pénz lett benne. Gyorsan elfutott a gyermekeivel bevásárolni, szép gunnyát, tennivalót, állatokat,

házat, és boldogan élt a gyermekeivel. A szomszédba lakott egy gazdagán, de nagyon furta az oldalát, hogy ilyen hamar hogy gazdagodott meg egy szegény ember. Meg is kérdezte, honnan van ilyen sok pénzed, talán loptad? Nem loptam, falu végén láttam egy tüzet, oda mentem, kaptam parazsat, fel itt tüzelébe rakta, s fel itt jól letakartam holnapra, s abból lett a pénz. Ő is úgy tett a kapzsámba. Ő este ment, hogy ne lássa senki se. És ő egy nagy fazakat vitt, hogy legyen még több pénze. Ő is kiért, oda ment és köszönt. Jó estét, üreg apu! Mi áradban van? Ápanaszult a nagybánata. Ó, én olyan szegény vagyok, de azt tudta az is, üreg apu, ez nem igaz. Hát miben segítette? Egy kicsi parázsba. Megmerítette, jól megrogta, majdnem elégett a keze, de azért vitte haza. Hazavitte, ő nem rogta a tüzelébe, hanem mind az egészet letakarta és hollapra rakta. A nagy örömtől még nem tudott aludni se, mindig kukucsál be, hogy már mikor lesz pénze. Kinyitotta, hát tele volt békával, kígyóval, hamuval, és akkor kizavarták még a házából is. Többet vissza nem mert lenni. Itt a vége, fussá vége, ez tiszta igaz, úgy láttam én most.

0: hogy mi lesz ezután.
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
7: Halló! Itt Karinti Frigyes újságíró. Ebben a minőségemben jelentem a következőket. Meg lehet, hogy holnaptól kezdve 8 oldalon fognak megjelenni az újságok a papírhiány következtében. Ha a hiány fokozódik, el lehetünk készülve rá, hogy egy hónapon belül 2, azután csak 1 oldalon jelenünk meg. Végre utasítani fogja a kormány a papírgyárakat, hogy olyan papírt gyártsanak, amiknek csak 1 oldaluk van. A mi dolgunk, hogy azért a lap minden rovata megmaradjon, ez persze meg lett nehezítve, szűkebbre kell vonni a kereteket, a lényegre kell szorítkozni. Mint lelkismeretes és előrelátó újságírónak úgy illik, hogy gyakorolja magam ebben a stílusban, van szerencsém tehát a szerkesztőnek a következő dolgozatot megnyújtani. A lap tehát így lesz, ki fog megjelenni. Minden rovata meg. Vezérték. Magyar gondok. A szű és pap hián egyáltalán van fenyek, mint a sokan kép. Tárca. Egy élet. Írta K.S. A tudós asszony mosolyogva jött ki a másik szobából. Fiú, mondta Lisztán. Kurt Páter. Hála Istennek kiáltott. Legyen a neve Péter. Kurt Péter parancsosan gőzicsért a bölcsőben, és néhány év volt szép bársonykabátját mindenki megcsodálta. Gyönyörű szőke piuska volt. Peti kiáltott rá az anyja. Peti, aki éppen a gyerekszobából ittban játszott, de hangra fölkapta a füstös fejecskét, és 10 év múlva letette az érettségit. Az egyetemi évek úgy teltek el, mint egy álom. Egy napon Péter szomorúan üldögélt unakos szobájában. Eh, mit az élet? Suttogta maga elé, legyintett kezével, és 15 év múlva elfogadta a körözmosi állást Tapolcán. A leány remegve tétesse az ákászba tisztogó levelét, és ránézett Péter. Péter lassan magához húzta a leány szót, megcsókolta, és gyermeküket Károly 15 éves korában katonai iskolába mutatták. Tudnélik, azt akartam mondani, jegyezte meg erre Péter, de elhallgatott, mert eszébe jutott, hogy 2 évvel ezelőtt meghalt. Vége. Napi hírek! Öngyilkos mázoló, Kovács P. mázoló szerelmes volt Gény Jolánba. Tettét nem okolta, meg levelet nem hagyott hátra. Elgázolás, Fischer G. munkás sietve akart átvenni a Kocsi úton a 825-es számú villamos előtt. Temetése holnap délután lesz a Rókus kórházból. Elítélt árdrágító. Bauer Katalin drágán adta a tojást. Rá fog fizetni. Csaló hivatalnok, Esamú sokat akart keresni. A rendőrség keresi. A szálloda tolvaja. Fuchs azzal okolta meg Tetét, hogy beteges kabátgyűjtő szenvedélye van. Bevitték a gyűjtőkockázba. Őrült az utcán. Az orvos szerint megfigyelő képessége csordítatlan. Bevitték a megfigyelőben. Irodalom! Ábránd Leó! A háború éposza 9 kötetben. Vasat! Törvényszék! A törvényszék Kovács János, Botrik Zsuzsannát, Molnár Alajos, Kuszák Gergert, Rakaver Bélát, Életkok Ádámot és Szén Zúter Árpádot összesen 89 évű fekázra ítélte. Az előítéltek belenyugodtak és felettettek. Innen onnan rovat. A burha, A bulha erősebb az elefántát, mert ha az elefánt bulha volna, nem tudna akkor átugrani.
8: Rendesen nő, egy nóta még, itt ringatózott a szívem terén.

0: Mr. Jones, a major gazdája, bezárta éjszakára a tyúkolakat. De már olyan részeg volt, hogy a szellőző lyukakat nem jutott eszébe elzárni. Lámpájának táncoló fénykörében végig tántorgott az udvaron, a hátsó ajtónál lerúgta csizmáját, a mosogató konyhában a hordóból csapolt magának még egy pohár sört, aztán elindult az ágy felé, ahol Mrs. Jones már javában horkolt. Mihelyt a hálószobában kialudt a fény, a tanya gazdasági épületében heves mocorgás és fészkelődés támadt. Napközben ugyanis híre ment, hogy az öreg őrnagy, a díjnyertes fehér kandisznó előző éjjel különös álmot látott, és szeretné elmondani a többi állatnak. Megbeszélték hát, hogy összegyűlnek a nagypajtában, mihelyt Jones gazda eltakarodik, és biztonságban lesznek. Az öreg őrnagyot mindig így nevezték, bár a kiállításon Willingdon szépen néven szerepelt. Olyan nagyra becsülték a farmon, hogy mindenki kész volt lemondani egy órai alvásról, hogy meghallgathassa, mit akar mondani. A nagypajta egyik végében, holmi magas emelvény félén, az őrnagy már ott feküdt szalmaágyán, a mestergerendáról lelógó lámpa alatt. 12 éves volt, és az utóbbi időben meglehetősen elhízott. De még mindig fenséges tekintetű, bölcs és nyájas ábrázatú disznó volt, annak ellenére, hogy soha nem faragták le az agyarait. Nem sokára kezdtek szállingózni a többi állatok is, és igyekeztek a maguk módján kényelembe helyezkedni. A három kutya jött először, Kolom, Zsuzsi és Fogd meg, aztán a disznók, akik tüstént beletelepedtek a szalmába közvetlenül az emelvény előtt. A tyúkok felkaptak az ablakpárkányra, a galambok a gerendára repültek fel, a juhok és a tehenek a disznók mögé feküdtek és kérőzni kezdtek. A két igásló Bandi és Rózsi együtt jött be. Lassan lépkedtek, és óvatosan rakosgatták hatalmas, szőrös patáikat, nehogy eltapossák a szalmában bujkáló kisebb állatokat. Rózsi, a kövér, középkorú kanca, negyedik csikaja után már nem nyerte vissza régi alapját. Bandi hatalmas állat volt, majd 18 markos, és olyan erős, mint két más közönséges ló. Az orrán húzódó fehér csíktól kissi ostobának látszott, és csak ugyan nem volt elsőrendű koponya, de jellem szilárdsága és félelmetes munkabírása miatt mindenki becsült. A lovak után érkezett Malvin, a fehér kecske, és Benjamin, a szamár. Benjamin volt a legöregebb állat a majorban, és neki volt a legrosszabb természete. Ritkán szólalt meg, és amikor megszólalt, rendszerint holmi cinikus megjegyzést tett. Azt szokta például mondogatni, hogy kapott ő Istentől farkat, hogy elhesegesse a legyeket, ám jobb szeretné, ha nem lenne farka, de legyek sem lennének. A major állatai közt ő volt az egyetlen, aki sohasem nevetett. Ha megkérdezték, miért nem nevet, mindig azt felelte, azért, mert nem lát semmit, ami nevetni lehet. Ennek ellenére, bár ezt nyíltan soha nem vallotta be, rajongott Bandiért. A vasárnapokat rendszerint együtt töltötték a gyümölcsös mögötti kis karámban, ahol egymás mellett legelésztek, de sohasem szóltak egymáshoz egy szót sem. A két ló éppen lefeküdt, mikor az elárult kiskacsák betotyogtak a pajtába. Elvesztették az anyjukat, és most gyámoltalanul hápogva bajongtak ide-oda, olyan helyet keresve, ahol nem taposnak rájuk. Rózsi valami védőfal félét kerített körülöttük hatalmas lábszárából, ahová a kiskacsák belefészkelték magukat, és tüstént el is aludtak. Az utolsó pillanatban megjelent Molly is, kényesen illegetve magát. A bolondos, csinos fehér kanca, akit Mr. Jones a bricskájába szokott fogni, kocka cukrot rákcsált, és legelől foglalt helyet, aztán kacéran lobogtatni kezdte fehér sörényét, remélve, hogy felhívhatja a figyelmet a belé font piros pántlikákra. Leges legutolsónak a macska érkezett. Szokása szerint megkereste magának a legmelegebb helyet, aztán végül befészkelte magát Bandi és Rózsi közé, ahol aztán az őrnagy beszéde alatt elégedetten dorombolt, de egyetlen szavára sem figyelt oda. Most már az összes állat ott volt. Kivéve Mózest, a szelídített hollót, aki a hátsó ajtó mögött aludt ülőrúdján. Amikor az őrnagy látta, hogy mindenki kényelmesen elhelyezkedett és figyelmesen várakozik, megköszörülte torkát, és belefogott a mondókájába. Elvtársak, már hallottátok, hogy az éjszaka különös álma volt. Az álomra később majd visszatér. De előbb valami mást kell elmondanom. Azt hiszem, elvtársak, már csak néhány hónapig leszek köztetek, és mielőtt meghalok, úgy érzem, kötelességem továbbadni nektek azt a bölcsességet, amelyet felszedtem. Sokáig éltem. És sok időm volt a gondolkodásra, miközben egyedül feküdtem ólamban. Azt hiszem, joggal mondhatom, hogy legalább olyan jól ismerem az élet természetét, földön, mint bármely más élő állat. Erről szeretnék beszélni nektek. Nos, elvtársak, milyen a mi életünk? Nézzünk szembe vele, a mi életünk nyomorúságos, fáradtságos és rövid. Megszületünk. Éppen csak annyit kapunk enni, hogy ki ne leheljük páránkat. De aki képes rá, azt ereje végső fogytáig dolgozni kényszerítik, s abban a pillanatban, amikor már nem tudják hasznunkat venni, förtelmes kegyetlenséggel lemészárolnak bennük. Egy éves kora után Angliában egyetlen állat sem tudja, mi a boldogság és mi a pihenés. Angliában nincs szabad állat. Az állatok élete nyomorúság és szolgaság. Ez a mesztelen igazság. Vajon ez volna a természet rendje? Azért volna így, mert földünk olyan szegény, hogy nem tud tisztességes életet biztosítani lakóinak. Nem, elvtársak! Hát ezerszer nem! Anglia földje termékeny, éghajlata jó. Sokkal több állatot tudna bőségesen eltartani, mint amennyi most rajta él. Ez a mi gazdaságunk. Egyedül eltartana egy tucat lovat, 20 tehenet, 100 meg 100 juhot, s mindnyájan olyan kényelemben és méltóságban élhetnénk, amilyet most el sem tudunk képzelni. Akkor hát miért élünk ilyen nyomorúságosan? Mert a munkánk szinte minden gyümölcsét ellopják tőlünk. Az emberek. Ez a válasz, elvtársak, minden problémánkra. Ezt a választ egyetlen szóban összegezhetjük. Ember. Az ember az egyetlen igazi ellenségünk. Tüntessük el az embert a színpadról, és az éhség és az agyondolgoztatás legfőbb okát egyszer, s mindenkorra megszüntettük. Az ember az egyetlen élőlény, aki fogyaszt anélkül, hogy termelne. Nem tud tejet adni, nem tud tojást tojni, gyönge ahhoz, hogy húzza az ekét, s nem elég gyors ahhoz, hogy meg tudja fogni a nyulat. Mégis ő az állatok ura.
1: Dolgoztatja őket, de csak a puszta minimumot adja vissza nekik, nehogy éhen haljanak, a többit megtartja magának. Ha mi munkánk műveli meg a földet, a mi trágyánk teszi termékenyé, még sincs közülünk senkinek semmi a puszta bőrén kívül. Ti, tehenek, akik itt álltok előttem, vajon hány ezer liter tejet adtatok tavaly? És mi történt ezzel a tejjel, amelynek a ti erős borjaitokat kellett volna táplálnia? Minden cseppje az ellenségeink torkán ment le. És ti, tyúkok, ugyan hány tojást tojtatok tavaly? És ezek közül a tojások közül hányból lett csirke? A többi mint a piacra került, és Jones meg az emberei pénzeltek belőle. És te, Rózsi, hol az a négy csikó, akiket megszültél, hogy öreg napjai támaszai legyenek, és örömöt teljék bennük? Eladták őket egyéves korukban soha, egyiket sem fogod viszont látni. És a négy ellésedért és a sok mezei munkádért mit kaptál a sovány takarmányon, meg az istállón kívül? De még azt sem engedik, hogy ezt a nyomorúságos életet a természetes határáig éljük. Jó, magam nem panaszkodhatom, mert én a szerencsések közé tartozom, 12 éves vagyok, és több mint 400 malacom volt. Ez a disznó élet természetes rendje. De a végén egyetlen állat sem kerüli el a kegyetlen kést. Ti fiatal süldők, akik itt ültök előttem, mind a tőkén fogjátok végezni egy éven belül. Ez a szörnyű végvár mindnyájunkra, tehenekre, disznókra, tyúkokra, juhokra, mindenkire. Még a lovakra és a kutyákra sem vár külön sors. Téged, Bandi, aznap, amikor hatalmas izmaid elvesztik erejüket, Jones elfogadni a sintérmészárosnak, aki letaglóz és megfőz kutya eledelnek. Ami meg a kutyákat illeti, ha öregek és fogatlanok lesznek, Jones téglát köt majd a nyakukra, és bedobja őket a legközelebbi tóba. Nem kristály tiszta hát, elvtársak, hogy életünk minden baja az ember zsarnokságából fakad. Csak az embertől kell megszabadulnunk, és miénk lesz, amit a munkánk hoz. Egyik napról a másikra gazdagok és szabadok lehetünk. Mit kell hát tennünk? Nos, testünkkel, lelkünkkel az emberi faj megdöntésén kell dolgoznunk. Ez az én üzenetem hozzátok, elvtársak! Forradalom! Nem tudom, mikor jön el ez a forradalom, talán egy hét múlva, talán csak 100 év múlva, de azt tudom olyan bizonyosan, hogy ezt a szalmát itt érzem a csülköm alatt, hogy előbb-utóbb győz az igazság. Ezt tartsátok szemetek előtt, elvtársak, egész hátra levő rövid életetek során. És ezt mindenek előtt adjátok át az üzenetemet azoknak, akik utánatok jönnek, hogy az eljövendő nemzedékek folytathassák a harcot egészen a végső győzelemig. És ne felejtsétek el, elvtársak, hogy elszántságotoknak sohasem szabad meginognia. Semmiféle érvvel ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Soha ne higgyétek el, ha azt mondják nektek, hogy az embernek meg az állatoknak közös érdekeik vannak, és az egyiknek a boldogulása a másik boldogulását hozza. Ez hazugság! Az ember semmi más élődő érdekeivel nem törődik a saját érdekeink kívül. Köztünk
0: állatok közt legyen hát tökéletes egység, tökéletes bajtársiasság ebben a küzdelemben. Minden ember ellenségünk, minden állat bajtársunk. Ebben a pillanatban iszonyú felfordulás tört ki. Az őrnagy szónoklata közben még nagy patkány mászott elő a lukából, s a hátsójukra ülve egyenesen hallották. Amikor a kutyák megpillantották őket, a patkányok csak úgy tudták megmenteni az irhájukat, hogy gyorsan a lyukaik felé rohantak. Az őrnagy felemelte patáját, hogy csendet teremtsen. Elvtársak! Mondta. Itt valamiben meg kell állapodnunk. Barátaink vagy ellenségeinke, a vadállatok, például a patkányok és a nyulak. Bocsássuk szavazásra a kérdést. Elvtársak-e a patkányok? A szavazást mindjárt meg is ejtették, s a túlnyomó többség döntése szerint a patkányok elvtársak. Csak 4 ellenszavazat volt. A 3 kutyáé, meg a macskáé, akiről azonban utóbb kiderült, hogy mindkét álláspont mellett leszavazott. Az őrnagy folytatta beszédét. Már nem sok mondani való maradt. Megismétlem, hogy mindig emlékezzetek rá. Kötelességetek szembeszállni az emberrel és céljaival. Aki 2 lábon jár, ellenség, aki 4 lábon jár, vagy szárnyai vannak, barát. És jusson eszetekbe az is, hogy az ember ellen folytatott küzdelmünkben nem szabad hasonlóvá lennünk hozzá. Ha legyőztük, akkor sem szabad átmennünk bűnös szokásait. Soha egyetlen állatnak sem szabad házban laknia, ágyban aludnia, ruhát viselnie, alkoholt innia, dohányoznia, pénzhez nyúlnia, kereskednie. Az embernek minden szokása gonosz. És mindenek fölött egyetlen állatnak sem szabad soha a saját fajtája fölött zsarnokoskodnia. Gyengék és erősek, okosak és együgyűek, mindnyájan testvérek vagyunk. Soha állatnak nem szabad megölnie egy másik állatot. Minden állat egyenlő. És most, eltársak, el kell mondanom nektek, mit álmodtam az éjszaka. Nem tudom nektek pontosan elmesélni. A földünkről álmodtam, amilyen akkor lesz, amikor már eltűnt róla az ember. De ez az álom eszembe juttatott valamit, amiről már réges-régen megfeledkeztem. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor még kismalac voltam, anyám meg a többi disznó énekelgettek egy régi dalt, aminek csak a dallamát meg az első 3-4 szavát. Gyerekkoromban én is énekeltem ezt a dallamot, de már réges-rég kiment a fejemből. De éjjel, álmomban eszembe jut. És ráadásul a szövege is eszembe jut. Az a szöveg, amelyet az állatok valamikor nagyon régen énekeltek, de már hosszú nemzedékek óta kiveszett az emlékezetükből. Ezt szeretném elénekelni nektek. Elvtárs. Öreg vagyok már, rekedt a hangom, de ha megtanítalak benneteket a dallamára, ti szebben fogjátok énekelni. A címe Angol Hon Állatai. Az öreg őrnagy megköszönt a tornát, és ére. reket volt a hangja,
1: de azért elég jól énekelt a lelkesítő dallamot, amely helyenként a Clementine-ra, máshol a La Cucaracha-ra emlékeztetett.
2: Állatok ír, s angol homban, s más hazágban réteken. Hallgassátok szép jövőnkről, vígan zengő énekem. Előbb-utóbb elsöpörjük az embert a zsarnokon, s dús mezőik nem tapossák, emberek csak állatok. Az orrunkban nem lesz gyűrű, hátunkon nem lesz nyerek. Nem marzabla és sarkadjú, s nem vernek az emberek. Gazdag lesz majd minden állat, a lóhere árpa zab, szén a búza, mind miénk lesz, ha eljön majd az a nap. Fényesek lesznek mezőink, tisztábbak a patakok. Lányom lesz még a szellő is, ha majd nem leszünk rabok. E nagy napért küzdjünk, pulykák, lovak, ludak, tehenek. Bár maguk a szabadságot meg sem érjük, meg lehet. Állatok és angol hangban, s más hazákban réteket. Hallgassátok, s daloljátok szép jövőnkről énekel.
0: A dal az állatokat vadizgalomba hozta. Az őrnagy még a végére se ért, már maguk is énekelni kezdték, még a legbutábbak is elkapták a dallamot, meg néhány szót belőle. Az okosabbak pedig, például a disznók és a kutyák, néhány perc múlva kívülről tudták az egészet. Néhány előzetes próbálkozás után az egész major félelmetes uniszónóban rázendített az angol han állataira. A tehenek bőgték, a kutyák vonították, a birkák bégették, a lovak nyerítették, a kacsák hápogták. Annyira el voltak tőle ragadtatva, hogy egymás után ötször elénekelték, s még többször is elénekelték volna, ha valami nem zavarja meg őket. A nagy lárma sajnos felébresztette Jones gazdát. Kiugrott ágyából, mert bizonyosra vette, hogy róka jár az udvarban. Fogta a puskáját, amely mindig ott állt a hálószoba sarkában, és a hatos söréttel beledurrantott a sötétségbe. A sörét belefúródott a pajta falába, és hirtelen véget vetett a gyűlésnek. Mindenki sietve a háló helyére menekült. A madarak felrepültek a tyúkülőre, az állatok leheveredtek a szalmára, és egy

0: Három nap múlva az öreg őrnagy éjszaka álmában békésen elhunyt. A gyümölcsös végében temették el. Ez március elején történt. A következő három hónap sok titkos tevékenységet hozott. Az őrnagy beszéde a tanya intelligensebb állatainak vadonatúj világszemléletet adott. Nem tudták, hogy az őrnagy jósolt a forradalomra, mikor kerül sor, és jó okkal nem is gondolhattak arra, hogy még az ő életükben bekövetkezik, de világosan látták, hogy kötelességük felkészülni rá. A tanítás és a szervezés munkája természetszerűen a disznókra hárult, mert általánosan elismerték, hogy ők a legokosabbak az állatok közül. A disznók közül kiemelkedett két fiatal kan, Hógolyó és Napóleon, akiket Jones gazda eladásra nevel. Napóleon nagy, meglehetősen félelmetes Berkshire-i volt, az egyetlen Berkshire-i a tanyán. Nem sokat beszélt, mégis tisztelték, mert az volt a híre, hogy a maga útját járja. Hógolyó sokkal élénkebb disznó volt, mint Napóleon, gyorsabb beszédű és találékonyabb, de őt nem tartották különösebben határozott egyéniségnek. A többi kan mind hízó volt. Egy kövér, kerekpofájú, csillogó szemű, fürge mozgású, visító hangú, süvi nemű kis disznó volt a legismertebb közülük, ragyogó szónok volt, s ha valamilyen nehéz ponthoz ért érvelése közben, elkezdett ide-oda ugrálni és tekergette a farkát, ami igen meggyőzően hatott. A többieknek az volt róla a véleményük, hogy a feketéről is képes volna bebizonyítani, hogy fehér. Ezek hárman teljes gondolatrendszerrel dolgozták ki az öreg őrnagy tanításait, és a rendszernek az állatizmus nevet adták. Miután Jones gazda elaludt, hetenként többször is titkos gyűlést tartottak a pajtában, és kifejtették a többieknek az állatizmus alapelveit. Kezdetben sok ostobaságba és közönybe ütköztek. Voltak állatok, akik azt hajtogatták, hogy hűséggel tartoznak Mr. Jonesnak, akit gazdának emlegettek, vagy olyasféle primitív megjegyzéseket tettek, hogy Mr. Jones táplál bennünket, ha ő nem volna, éhen pusztulnánk. Mások olyanokat kérdeztek, hogy mit törődünk vele, mi történik velünk a halálunk után, vagy ha ez a forradalom mindenképpen bekövetkezik, mit számít, hogy dolgozunk érte, vagy sem? És a disznók csak nagyon nehezen tudták megértetni velük, hogy mindez szöges ellentétben van az állatizmus szellemével. A legostobább kérdéseket Molly, a fehér kanca tette fel. Lesz-e cukor a forradalom után is? Kérdezte legelőször Süvitől. Nem! Felelte Hógolyó határozottan. Nincsenek hozzá eszközeink, hogy cukrot állítsunk elő a gazdaságban, különben sem lesz cukor. A szükséged annyi zabot és szénát kapsz, amennyit csak akarsz. És szabad lesz-e majd szalagokat viselnem a sörényembe? Kérdezte Molly.
1: Értesdőm!
0: Felelte Hógolyó.
1: Azok a szalagok, amelyekért úgy rajongsz, a rabszolgaság jelvényei.
0: Hát nem vagy képes megérteni, hogy a szabadság többet ér, mint a szalagok. Molly elhallgatott, de látszott rajta, hogy nem sikerült meggyőzni. A disznóknak még nehezebb küzdelmet kellett vívniuk Mózesnek, a szelíd hollónak a hazugságaival. Mózes, Mr. Jones kedvence, kém volt és besugó, ráadásul még ügyes szónok is. Azt állította, hogy van egy titokzatos vidék, a Kandis cukorhegység, és halála után minden állat oda jut. Ez a vidék valahol fönn van az égben, túl a felhőkön, állította Mózes. A Kandis cukorhegységben a hét mindennapja vasárnap, egész évben dúsan virít a lóhere, a sövényeken meg kocka cukor nő és lemmagos pogácsa. Az állatok gyűlölték Mózest, mert mesélt, és nem dolgozott, de néhányan mégiscsak hittek a Kandis cukorhegységben, és a disznóknak nagyon erélyesen kellett érvelniük, hogy meggyőzzék őket, ilyen hely pedig nincse. Leghűségesebb tanítványuk a két igásló lett, Bandi és Rózsi. Ők ketten ugyancsak nagyon nehezen tudtak valamit kigondolni, de miután elfogadták tanítójuknak a disznókat, mohónítták minden szavukat, és aztán egyszerű érvekkel átadták a többi állatnak is. Soha nem hiányoztak a pajtában tartott titkos összejövetelekről, és ők vezették a kórust, amikor a gyűlés végén elénekelték az angolon állatait. Nos, aztán úgy fordultak a dolgok, hogy a forradalomra sokkal hamarabb és sokkal könnyebben került sor, mint várták. Az előző években Mr. Jones szigorú, de szorgos gazda volt, de hirtelen rossz napok virradtak rá. Nagyon elkeseredett, mivel egy pörben sok pénzt vesztett, és elkezdett többet inni a kelleténél. Naphosszat csak üldögélt a konyhában, újságot olvasott, ivott, és időnként megetette Mózes csörbeáztatott kenyérmorzsával. A béresei rusták voltak, és becsapták, a földet felverte a gaz, az épületeknek lyukas volt a teteje, a sövényeket elhanyagolták, és az állatoknak nem adtak eleget enni. Megjött a június. Már-már kaszálni kellett volna a szénát. Szent Iván estéjén egy szombati napon Mr. Jones bement Willingdonba, és a vörös oroszlánban úgy berúgott, hogy csak vasárnap délben keveredett haza. A béresek korán reggel megfejték a teheneket, aztán elmentek nyulászni. Nem bajlódtak az állatokkal, nem adtak nekik enni. Amikor Mr. Jones hazajött, tüstént elnyúlt a tiszta szobában a díványon, arcára terített a News of the World-et, és elaludt. Így aztán, amikor eljött az este, az állatok még mindig nem tudtak enni. Végül aztán nem állták tovább. Az egyik tehén betörte szarvával a takarmányos szín ajtaját, és az állatok mind nekiestek a honvároknak. Mr. Jones ekkor ébredt fel. A következő pillanatban már ott termett 4 béresével a takarmányos színben, és elkezdtek az ostorukkal szanaszét csapkodni. Ezt az éhes állatok már nem tudták elviselni. Mint egy vezényszóra rávetették magukat kínzóikra, pedig előzőleg semmi ilyesmit nem terveztek. Jones és emberei egyszer azon vették észre magukat, hogy minden felől döfködik és rugdalják őket. A dolgok teljesen kicsúsztak a kezükből, tehetetlenek voltak. Sohasem láttak még állatokat így viselkedni. Ezek a jószágok, melyeket eddig kényük kedvük szerint ütöttek-vertek, hirtelen fellázadtak, és ettől ők úgy megrémültek, hogy szinte eszüket vesztették. Néhány pillanat múlva már nem is próbáltak védekezni, és kereket oldottak. Egy perc múlva már mind az 5 lélekszakadva rohantak a főút felé vezető szekérúton, az állatok pedig diadalittasan üldözték őket. Amikor Mrs. Jones kinézett a hálószoba ablakon és látta, mi történik, kapkodva bedobált néhány holmit egy vászontáskába, és az ellenkező irányban osont ki a farmról. Mózes leugrott az ülőkéjéről, és hangosan károgva utána repült. Az állatok közben kikergették Jones meg az embereit az országútra, aztán becsapták mögöttük az 5 reteszes kaput. Maguk sem tudták, mi történik, mégis sikeresen végrehajtották a forradalmat, elűzték Jones-t, és övék lett a majom. Az állatok az első percekben alig tudtak hinni a szerencséjükben. Legelőször is testületileg körülvágtatták a major határát, mintha meg akartak volna győződni róla, hogy a tanyán sehol sem rejtőzik ember, aztán visszavágtattak a tanyaházhoz, hogy Jones gyűlölt uralmának utolsó nyomait is eltöröljék. Feltörték az istállók mögött álló szerszámos kamrát, és bedobálták a kútba a zablákat, az orkarikákat, a láncokat, meg a szörnyű késeket, amelyekkel Mr. Jones a disznókat és a juhokat szokta kiherélni. A gyeplők, a kötőfékek, a szemellenzők, a megalázó, abrakos tarisznyák mind az udvaron égő tűzre kerültek, ahogy az ostorok is. Az állatok ugráltak örömükben, amikor meglátták a lángra lobbanó ostorokat. Hógolyó a tűzbe dobta a szalagokat is, amelyeket piacnapon a lovak sörényébe és farkába szoktak fogni.
1: A szalagok is ruhának tekintendők, jelentette ki. A ruha pedig az ember ismertető jele. Minden állatnak mesztelenül kell járnia.
0: Mikor ezt Bandi meghallotta, letépte fejéről a kis szalmakalapot, amelyet nyáron azért viselt, hogy a legyek ne szálljanak a fülébe, és a tűzre dobta a többihez. Az állatok hamarosan mindent elpusztítottak, ami Mr. Jones-ra emlékeztette őket. Utána Napóleon visszavezette őket a takarmányos színhez, és dupla adag zabot osztott ki mindenkinek, a kutyáknak pedig 2-2 darab kétszer sütet adott. Aztán 7-szer egymás után elénekelték az angolban állatait elejétől a végéig, majd elvackolottak éjszakára, és úgy aludtak, ahogy még soha. Hajnalban azonban felébredtek, mint máskor. És amikor hirtelen eszükbe jutottak az előző nap dicsőséges eseményei, valamennyien kivágtattak a legelőre. A legelőn egy kis domb állt, amelyről a tanya legnagyobb részét be lehetett látni. Az állatok felrohantak a tetejére, és körülnéztek a tiszta hajnali fényben. Igen, most már az övék minden, amit csak látnak, az övék. El voltak ragadtatva a gondolattól, körbe-körbe ugráltak, izgalmukban felfelszökelve a levegőben. Meghemperegtek a harmadban, felis szájjal térdesték az édes nyári füvet, göröngyöket ugdaltak föl a fekete földből, és beszívták zsíros illatát. Aztán bejárták, és megszemlélték az egész tanyát. Szótlan csodálattal nézték a szántóföldeket, a dús szénájú rétet, a gyümölcsöst, a tavat, a cserjést. Mintha mindezt még sohasem látták volna. És még most is alig hinnék el, hogy ez mind az övé. Aztán visszaballagtak az épületekhez, és csendesen megálltak a tanyaház ajtaja előtt. Az is az övék lett, mégis féltek belépni. Egy pillanat múlva azonban Hógolyó és Napóleon benyomták vállukkal az ajtót, és az állatok libasorban bementek. Nagyon óvatosan jártak, féltek, hogy felborítanak valamit. Szobáról szobára tipegtek, csak suttogva mertek beszélni, lenyűgözve bámulták a hihetetlen fényűzést, az ágyakat, tollas derékaljakat, a tükröket, a lószőrdíványt, a brüsszeli szőnyeget és Viktória királynő litografált arcképét a tiszta szoba kandalló párkánya fölött. Éppen lefelé mentek a lépcsőn, amikor észrevették, hogy Molly eltűnt. Amikor visszamentek, a legszebb hálószobában találták. Elvett egy kék szalagot Mrs. Jones öltözőasztaláról, felrakta a vállára, és csodálta magát a tükörben. Alaposan összeszitták, aztán kimentek. A konyhában lógó sonkákat kivitték eltemetni, és a mosogató konyhában Bandi egyetlen rúgással bezúzta a sörös hordót, de különben semmihez sem nyúltak a házban. Egyhangú laktüstént elhatározták, hogy a tanyaházat meg kell őrizni múzeumnak. Mindjárt egyetértettek abban, hogy állatnak sohasem szabad benne lakni. Az állatok megreggeliztek, és aztán Hógolyó és Napóleon megint összehívta őket. Eftársak! Mondta Hógolyó. Fél hét van, és hosszú nap áll előttünk. Ma hozzákezdünk a szénagyűjtéshez, de van még valami, amit el kell intéznünk. A disznók most árulták el, hogy az elmúlt 3 hónap alatt megtanultak olvasni és írni egy régi ABC-s könyvből, amely valamikor Mr. Jones gyermekeié volt, aztán kidobták a szemétdombra. Napóleon fekete és fehér festéket hozatott, és kivezette a társaságot a főútra nyíló ötreteszes kapuhoz. Ott aztán Hógolyó, mert ő tudott a legjobban írni, ecsetet fogott a csülkébe, festékkel bemázolta a major felírást a kapu felső keresztfáján, és a helyére odafestette, állat farme. Attól fogva ez lett a tanya neve. Ezután visszamentek az épületekhez, majd Hógolyó és Napóleon létrát hozattak, és neki támasztották a nagypajta hátsó falának. Elmagyarázták, hogy a disznóknak az utóbbi 3 hónapban folytatott tanulmányai során sikerült az állatizmus alapelveit 7 parancsolatban összefoglalni. Ezt a 7 parancsolatot most fel fogják írni a falra, ezek változtathatatlan törvények lesznek, és az állatfarm valamennyi állatának mindörökké ezek szerint kell élni. Hógolyó némi nehézségek árán, mert a disznónak nem könnyű létrán egyensúlyoznia, felmászott a létrára, és munkához látott. Süvi pedig néhány fokkal lejjebb a festékes dobozt tartott. Parancsolatokat akkor a fehér betűkkel írták fel a kátrányos falra, hogy 30 méter távolságban is el lehetett őket olvasni. Így szóltak. 7 parancsolat. 1. parancsolat. Aki 2 lábon jár, az ellenség. 2. parancsolat. Aki 4 lábon jár, vagy szárnyai vannak, az barát. 3. parancsolat. Állat nem visel ruhát. 4. parancsolat. Állat nem alszik ágyban. 5. parancsolat. Állat nem iszik alkoholt. 6. parancsolat. Állat nem öl meg más állat. 7. parancsolat. Minden állat egyenlő. felirat csinos lett. S bár hógolyó a barátszót báratnak írta, az egyik S betűt pedig fordítva görbítette, a helyesírás elejétől végéig hibátlan volt. Hógolyó felolvasta a többiek épülésére. Valamennyi állat teljes egyetértéssel bólogatott, az ügyesebbek pedig mindjárt el is kezdték megtanulni a parancsolatokat.
1: Most pedig eltársak!
0: Kiáltott a hógolyó, ledobva az ecsetet.
1: Előre a rétre! Becsületbeli ügyünk, hogy hamarabb behordjuk a szénát, mint Jones meg a béresei!
0: Ebben a pillanatban azonban a három tehén, aki már egy ideje feszengett, elkezdett hangosan bőgni. 24 órája nem fejték meg őket, már majd kipukkadt a tőgyük. A disznók némi gondolkodás után sajtárokat hozottak, és sikeresen meg is fejték a teheneket. A csülkük igen alkalmasnak bizonyult erre a feladatra. Nem sokára 5 sajtár telt meg a habzós műlű tejjel, és ez sok állat látható érdeklődéssel figyelt.
2: Mi lesz ezzel a sok tejjel? Kérdezte valamelyik.
1: Jones néha bele szokott keverni egy kicsit a tápba.
0: Kottyantotta ki az egyik tyúk.
3: Ne törődjetek most a tejjel, elvtársak!
0: Kiáltotta Napóleon, és odaállt a sajtárok elé.
3: Gondoskodni fogunk róla. Most az aratása fontos. Hógolyó elvtárs fog vezetni. Pár perc múlva én is követlek bennetek. Előre, elvtársak! Vár rátok a széna!
0: Az állatok elindultak a kaszálóra. Mikor este visszatértek, észrevették, hogy a tej eltűnt.

0: mennyit bűrcöltek, izzadtak, hogy belőtsék a széne. Fáradozásuknak azonban meglett a gyümölcse, mert a betakarítás még jobban sikerült, mint ahogy remélték. Néha kemény volt a munka. A szerszámokat emberek és nem állatok számára tervezték, és nagyon hátrányos volt, hogy az állatok közül egyik sem tudott olyan szerszámot használni, amelyhez a hátsó lábára kellett volna állnia. De a disznók olyan okosak voltak, hogy minden nehézséget le tudtak győzni. Ami a lovakat illeti, ők a rét minden zsebkendőnyi darabkáját ismerték, sokkal jobban értettek a kaszáláshoz meg a gerebézéshez, mint Jones emberei. A disznók maguk nem dolgoztak, csak irányították és ellenőrizték a többieket. Felsőbbrendű tudásokból természetesen következett, hogy magukra vállalják a vezetést. Bandi és Rózsi befogták magukat a fűkassa vagy a fogatolt rendsodró elé, zablára meg gyeplőre persze már nem volt szükség, és fáradhatatlanul jártak körbe-körbe a mezőn, miközben egy disznó ott baktatott mögöttük, és oda-oda kiabált nekik, gyia, elvtárs, vagy hűha, elvtárs, ahogy a szükség kívánta. A széna forgatásából és begyűjtéséből pedig minden állat kivette a részét, a leggyengébbek is. Még a kacsák és a tyúkok is ide-oda szaladgáltak a napsütésben, apró kis széna csokrokat cipelve a csőrükben. Végül két nappal hamarabb fejezték be a kaszálás, mint Jones meg a béresei szokták. Ráadásul ez volt a legdúsabb termés, melyet a tanya valaha látott. Semmi nem ment veszendőbe. Az éles szemű kacsák és tyúkok összeszedték az utolsó szálat is. És a tanya egyetlen állata sem lopott el, még egy harapásnyit sem. Egész nyáron ment a tanyán a munka, mint az óramű. Az állatok el sem tudták volna képzelni, hogy ilyen boldogok lehetnek. Minden falat ételt valódi gyönyörűségnek éreztek most, amikor valóban az ő ételük volt, maguk termelték meg maguknak, és nem egy fukar gazda kegyéből kapták. Mióta a haszontalan, élősködő emberek eltűntek, mindenkinek több ennivaló jutott. Több lett a szabad idejük is, pedig tapasztalatlanok voltak. Sok nehézséggel küzdöttek meg, például később nyáron, amikor a gabonát aratták. A régi módszerrel kellett nyomtatniuk, a pejvát pedig a lélegzetükkel kellett kifújniuk belőle, mivel a tanyának nem volt cséplőgépe. De a disznók okossága és Bandi félelmetes izmai mindent megoldottak. Bandit mindenki csodálta. Keményen dolgozott már Jones idejében is, de most, mintha három ló helyet hajtott volna. Voltak napok, amikor, mintha a tanya minden munkája az ő hatalmas vállaira nehezedett volna. Reggeltől estig húzta, vonta, mindig ott, ahol a legnehezebb volt a munka. Megbeszélte az egyik kakassal, hogy minden reggel fél órával korábban ébresze fel, mint a többieket, és még a rendes napi munka előtt önként elvégzett valami munkát, ami éppen a legszükségesebbnek látszott. Minden problémára, minden kudarcra ez volt a válasza,
1: majd még keményebben dolgozom.
0: Ez lett a személyes jelszó. De mindenki képességei szerint dolgozott. A tyúkok és kacsák például öt vék a gabonát mentettek meg az aratásnál, fölcsipegetve az elhullott magvakat. Senki sem lopott. Senki sem morgott a fejadagja miatt. Az a civakodás, marakodás és féltékenység, ami a régi időkben hozzátartozott életük mindennapjaihoz, szinte teljesen megszűnt. Senki nem lógott, azaz, hogy majdnem senki. Igaz, ami igaz, Molly nem szívesen kelt fel reggelente, és szerette korábban abbahagyni a munkát azzal az ürüggyel, hogy kő ment a patájába. A macska is elég furcsán viselkedett. Hamarosan észrevették, hogy amikor dolgozni kell, a macskát sose lehet megtalálni. Órákra eltűnt, aztán csak az étkezések idején került elő, vagy este, amikor már véget ért a munka. De mindig olyan remek kifogásokat talált, és olyan szeretetre méltóan dorombolt, hogy senki sem kételkedhetett jó szándékában. Öreg Benjamin, a szamár szinte semmit sem változott a forradalom óta. Ugyanazzal a csökönyös lassúsággal végezte munkáját, mint Jones idejében. Soha sem lógott, önkéntes munkára sem jelentkezett. A forradalomról és eredményeiről nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani.

sor, amelyet kivétel nélkül minden héten megtartottak. Először jött a zászló felvonás. Húgolyó a szerszám kamerában rábukkant Mrs. Jones egyik ócska zöld abroszára, és fehér festékkel egy patát, meg egy szarvat pingált rá. Ezt a zászlót húzták fel a tanya kertjében minden vasárnap reggel a zászlórudra. A zászló azért zöld, magyarázta Húgolyó, mert Anglia zöld mezőit jelképezi, a pata és a szarv pedig az eljövendő állatok köztársaságát, amely akkor jön majd létre, ha az emberi fajt véglegesen megdöntötték. A zászlófelvonás után az állatok bevonultak a nagy bajtába, az úgynevezett nagy gyűlésre. Itt tervezték meg a következő hét munkáját, és határozati javaslatokat terjesztettek elő és vitattak meg. A határozatokat mindig a disznók terjesztették elő. Azt a többi állat is megértette, hogyan kell szavazni, de soha eszükbe se jutott volna a javaslatokat kigondolni. A vitákban mindig Húgolyó és Napóleon voltak a legaktívabbak. De észre lehetett venni, hogy sohasem értenek egyet. Bármilyen javaslattal állt elő az egyik, számítani lehetett rá, hogy a másik ellenezni fogja. Amikor elhatározták, a dolog ellen önmagában senkinek sem lehetett kifogása, hogy a gyümölcsös mögött egy kis karámot kell kihasítani pihenőhelyül azoknak az állatoknak, akik már nem tudnak dolgozni, még akkor is viharos vita tört ki köztük az egyes állatfajok igazságos nyugdíjkorhatára. A nagy gyűlés mindig az angolhon állatai éneklésével végződött, aztán a délután pihenésnek szentelt. A disznók kisajátították a szerszámos kamrát, ott rendezték be főhadiszállásukat. Esténként ott tanulmányozták a kovács mesterséget, az ácsmunkát és a többi szükséges mesterséget azokból a könyvekből, amelyeket a tanyaházból hoztak. Húgolyó ezen felül szorgosan szervezte a többi állatból az úgynevezett állatbizottságokat. Ebben a munkában fáradhatatlan. A tyúkok számára megalakította a tojástermelési bizottságot. A teheneket a tiszta farok ligába tömörítette, megszervezte a vadelvtársak átnevelési bizottságát, melynek célja a patkányok és a nyulak megszelidítése volt, a juhok fehérebb gyapjúért mozgalmát, és számos különféle más bizottságot alakított, azon felül írást és olvasást oktató tanfolyamokat indított. Nagyjában és egészében mindezek kudarcot vallottak. Az a kísérlet például, hogy megszelidítsék a vadállatokat, szinte mindjárt az elején befulladt, mert azok továbbra is úgy viselkedtek, mint addig, és csak kihasználták, ha bőkezően bántak velük. A macska az átnevelési bizottságba lépett be, és néhány napig buzgón tevékenykedett benne. Egy szép napon látták például, hogy a tetőn ül, és előadást tart néhány verébnek, amelyeket éppen nem tudott elkapni. Azt magyarázta nekik, hogy az állatok most már mind elvtársak, és ha valamelyik verébnek kedve van rá, nyugodtan rászállhat a mancsára. A verebek azonban tartották a távolságot. Az írás és olvasás tanfolyamok azonban nagy sikert arattak. Őszre a tanya majd minden állata bizonyos fokig írástudóvá vált. Ami a disznókat illeti, ők már tökéletesen tudtak írni, olvasni. Olvasni a kutyák is elég jól megtanultak, de nem érdekelte őket más olvasni való, csak a hét parancsolat. Malvin, a kecske, valamivel jobban olvasott, mint a kutyák. Esténként néha fel is olvasott a többieknek a szemétdombon talált újságpapírfoszlányokkal. Benjamin épp úgy tudott olvasni, mint akármelyik disznó, de sohasem használta tudományát. Kijelentette, hogy amennyire ő tudja, semmi sincs, amit érdemes volna elolvasni. Rózsi megtanulta az egész ABC-t, de nem tudta a betűket összeolvasni. Bandi nem tudott túljutni a D betűn. Hatalmas patájával kirajzolta a porba az A, B, C, D betűket, aztán csak állt, hátra csapott fülekkel, és bámulta őket. Néha megrázta az üstökét, és minden erejét összeszedve próbált visszaemlékezni, hogy mi következik utánuk, de ez sohasem sikerült neki. Többször megtanulta az E, F, G és H betűket is, de amikor már tudta őket, mindig rájött, hogy közben elfelejtette az A, B, C és D betűt. Végül elhatározta, hogy beírja az első négy betűvel, de ezeket aztán egyszer-kétszer minden nap leírta, hogy felfrissítse emlékezetét. Molly azokon a betűkön kívül, amelyekből a neve állt, semmit sem volt hajlandó megtanulni. Ezeket viszont csinos

0: Lassan kirakta gajdarabkákból, feldíszítette egy-két szál virággal, aztán elragadtatva körül sétálta a művét. A tanya a többi állata közül egyik sem jutott tovább az óbetűnél. Az is kiderült, hogy a butább állatok, például a tyúkok, kacsák és juhok, képtelenek megtanulni a hét parancsolatot. Hógolyó sok fejtörés után kijelentette, hogy a hét parancsolat lényegét gyakorlatilag egyetlen sarkigazságba lehet sűríteni. Négy láb jó, két láb rossz. Azt mondta, ez magában foglalja az állatizmus elvének lényegét. Aki ezt a maga teljességében felfogja, az mentes marad minden emberi befolyástól. A madarak eleinte tiltakoztak, mivel úgy érezték, hogy nekik is két lábuk van, de Hógolyó bebizonyította nekik, hogy tévednek. A madár szárnya, elvtársai, mozgásszerv, nem pedig manipulációs eszköz, jelentette ki. Ezért hát lábnak kell tekinteni. Az ember megkülönböztető jegye a kéz, az az eszköz, amellyel gazságait végrehajtja. A madarak nem értették Hógolyó magas röptű kifejezéseit, elfogadták a magyarázatot, és valamennyi egyszerűbb állat nekiveselkedett, betéve megtanulni az új sarkigazságot. A pajta hátsó falán, a hét parancsolat fölé, még nagyobb fehér betűkkel felírták, hogy négy láb jó, két láb rossz. Mikor már kívülről tudták, a juhok nagyon megszerették ezt a sarkigasságot, és a réten heverészve gyakran elkezdték kórusban bégetni. Négy láb jó, két láb rossz, négy láb jó, két láb rossz. Órákig bégették, soha nem mondtak rá. Napóleont nem érdekelték Hógolyó bizottságai. Ő az ifjúság nevelését fontosabbnak tartotta, mint bármit, amit azokért lehet tenni, akik már felnőttek. Nem sokkal aratás után Zsuzsi és Kolomb történetesen egyszerre kölykeztek meg, és összesen 9 erős kutyakölyköt hoztak a világra. Mielőtt elválasztották őket, Napóleon elvette a kölyköket az anyjuktól, és azt mondta, a nevelésükről ezután ő gondoskodik. Felvitte őket a padlásra, ahová csak méterre lehetett a szerszámos kamrából feljutni, és annyira elzárta őket a többiektől, hogy hamarosan mindenki megfeledkezett a létezésükről. Nem sokára tisztázódott a tej eltűnésének rejtélye is. Minden nap belekeverték a disznók moslékába. Éppen érett a korai alma, a gyümölcsös pázsitja teli volt hullott gyümölccsel. Az állatok természetesnek tartották, hogy egyenlően osztozhatnak rajta. Egy szép napon azonban rendelkezést adtak ki, hogy a gyümölcsöt össze kell szedni, és be kell hordani a szerszámos kamrába a disznók számára. Egyes állatok morogtak emiatt, de hasztalan. Ebben a kérdésben valamennyi disznó egyetértett, még Hógolyó és Napóleon is. Kiküldték Süvit, hogy lássa el a többieket a szükséges magyarázat.
1: Társak!
0: Kiáltott a Süvi.
1: Remélem nem képzelitek, hogy mi disznók ezt önzésből csináljuk, vagy előjogokat akarunk biztosítani magunknak. Sokan közülünk egyenesen utálják a tejet meg az almát. Én se szeretem. Egyedüli célunk, hogy megóvjuk egészségünket. A tej és az alma, ezt bizonyítja a tudomány, értársak, olyan anyagot tartalmaznak, amelyek nélkülözhetetlenek a disznók egészséges táplálkozásához. Mi disznók szellemi munkások vagyunk. Ennek a tanyának az egész vezetése és szervezése a mi válunkon nyugszik. Éjjel-nappal a ti jóléteteken őrködünk, a ti kedvetekért isszuk a tejet és esszük meg az almát. Tudjátok, mi történne, ha mi disznók elhanyagolnánk kötelességünket? Visszajönne Jones! Igen, visszajönne Jones! Biztos vagyok benne, eltársak!
0: Kiáltott a Süvi, szinte könyörögve, ide-oda ugrálva és a farkát tekergetve.
1: Biztos vagyok benne, hogy nincs köztetek senki, aki Jones visszatérését kívánná! Biztos vagyok benne!
0: Már most, ha egyáltalán volt valami, amiben az állatok tökéletesen biztosak voltak, akkor az az volt, hogy nem kívánják vissza Jones-t. Amikor ebben a megvilágításban mutatták meg nekik a dolgot, nem volt több mondani valami. Túlságosan is nyilvánvaló lett, mennyire fontos a disznók egészségének megoldása. Így aztán minden további vita nélkül beleegyeztek abba, hogy a tej és a hullott alma és az érett alma javarésze is kizárólag a disznókat illessen.

0: Nyár végére már a fél megyében elterjedt az állatfarmon történtek híre. Hógolyó és Napóleon minden nap galambrajokat küldtek ki azzal az utasítással, hogy elegyedjenek a szomszédos tanyák állatai közé, mondják el nekik a forradalom történetét, és tanítsák meg őket az angolhon állataira. Mr. Jones közben ideje legnagyobb részét a Willingdoni vörös oroszlán söntésében töltötte, és mindenkinek, aki csak hajlandó volt meghallgatni, elpanaszolta a szörnyű igazságtalanságot, amelyet el kellett szenvednie, amikor egy csomó, semmire kellő állat kiforgatta a birtokából. A többi gazda elvileg rokon szenvezett vele, de eleinte nem sokat segítettek rajta. Szívük mélyén titokban azon tűnődtek, hogy nem tudnák egy Jones bal sorsát valahogy a maguk hasznára fordítani. Szerencsére az állatfarmon szomszédos kis tanyák tulajdonosai régóta rossz viszonyban álltak egymással. Az egyik, a Rókaerdő nevezetű tanya nagy, elhanyagolt, régi divatú gazdaság volt, amelyet kezdett elborítani az erdő, a legelői kiöregedtek, a sövényei pedig rettenetes állapotban voltak. Tulajdonosa, Mr. Pilkington, hányaveti úri gazdálkodó volt, aki ideje legnagyobb részét az évszak szerint vagy horgászással, vagy vadászattal töltötte. A másik Kuporlak nevezetű kisebb és jobb karban tartott tanya tulajdonosa Mr. Frederick volt. Kemény, éles eszű ember, aki állandóan pereskedett, és közismerten nehéz volt vele alkut kötni. Ezek ketten annyira utálták egymást, hogy még tulajdon érdekeik védelmében is nehezen tudtak valamiben egyességre jutni. Mindennek ellenére mind a ketten igencsak megrémültek az állatfarm lázadásától, és nagyon szerették volna megakadályozni, hogy állataik túlságosan sokat megtudjanak az esetről. Először úgy tettek, mintha nevetségesnek találnák a gondolatot, hogy az állatok maguk is el tudnak vezetni a gazdaságot. Két hét alatt vége lesz az egésznek, mondogatták. Azt híresztelték, hogy az állatok a majorban, Makacsul majornak nevezték, nem tudták elviselni az állatfarm elnevezést, állandóan verekednek egymással, és hamarosan éhen fognak halni. Amikor aztán telt múlt az idő, és az állatok nyilvánvalóan nem haltak éhen, Frederick és Pilkington hangja megváltozott. Most már az állatfarmon uralkodó iszonyatos züllöttségről kezdtek beszélni. Azt rebesgették, hogy az állatok megeszik egymást, mint a kannibálok. Vörösen izzó patkókkal kínozzák egymást, és a nőstényeiket köztulajdonba vették. Ez lesz abból, amikor fellázadnak a természet törvényei ellen, mondta Frederick, meg Pilkington. Ezeket a történeteket azonban sohasem hitték el teljesen. Homályos és eltorzított formában tovább kerintek a rémhíreket csodálatos tanyáról, ahonnan elkergették az embereket, és az állatok maguk intézik az ügyeiket. És a vidéken egész évben átcsapott a lázadás hullám. Bikák, amelyek mindig kezesek voltak, hirtelen megvadultak. A juhok áttörték a sövényeket, és felfalták a lóherét. A tehenek felrúgták a sajtárt. A lovak nem voltak hajlandók átugrani a kerítésen, és ledobták hátukról a lovasokat. És legfőképpen mindenütt közismerté vált az angolhun állatai dallama, sőt, még a szövege is. Bámulatos gyorsasággal terjedt. Az emberek képtelenek voltak féken tartani dühüket, amikor meghallották, bár úgy tettek, mintha csak nevetségesnek tartanák. Azt mondták, nem értik, hogyan képesek akár állatok is ilyen megvetésre méltó zagyvaságot énekelni. Ha rajta kaptak egy állatot, amikor ezt énekelte, tüstént megkorbácsolták. A dalt mégsem lehetett elhallgattatni. Fütyülték a rigók a sövényeken, turbékolták a szilfákon a galambok, visszhangzott a kovácsműhelyek lármájában és a templomi harangok zúgásában. És amikor az emberek meghallották, titokban megremegtek, mert eljövendő végzetük proféciáját hallották ki belőle. Október elején, amikor már learadtak, asztalba rakták a gabonát, és egy részét már ki is csépelték, kavargó galambok érkeztek sietve a levegőből, aztán vad izgalommal leszálltak az állatfarm udvarán. Jones meg a bédesei fél tucat másik emberrel, Rókaerdőből és Kuporlakból behatoltak az ötreteszes kapun, és közelednek a tanyához vezető szekérúton. Mindnyájuknál ott van kivéve Jones, aki puskával jön. Nyilvánvalóan megpróbálják visszafoglalni a tanyát. Erre már régen számítottak, és minden előkészületet megtettek rá. A védekező hadműveletekkel Hógolyót bízták meg, aki áttanulmányozott egy Julius Cézár hadjáratairól szóló régi könyvet, amelyet a tanyaházban talált. Gyorsan ki is adta parancsait, és pár perc múlva minden állat az őrhelyén állt. Hógolyó akkor indította az első rohamot, amikor az emberek már a tanya épülethez közeledtek. A galambok szám szerint mintegy 35-en ide-oda röpködtek az emberek feje fölött, és rájuk piszkítottak. És míg az emberek ezzel voltak elfoglalva, a sövény mögött rejtőző libák előrohantak, és dühösen csipkedni kezdték a lábuk szárát. Persze, mindez még csak könnyed, zavarkeltő hadművelet volt, amelynek csak az volt a célja, hogy kissé felbomlassza a sorokat. És az emberek a botjukkal könnyen elzavarták a libákat. Hógolyó ekkor elindította a támadás második hullámát. Malvin, Benjamin és a juhok élükön hógolyóval erőrontottak, és minden oldalról böködni és taszigálni kezdték az embereket, miközben Benjamin hátat fordított nekik, és elkezdte rugdalni őket apró patáival. Amikor az emberek botjukkal és vasal csizmájukkal még ezt a támadást is ki tudták védeni, az állatok süvi visítására, amivel jelt adott a visszavonulásra, hirtelen mind megfordultak, és beszaladtak az udvarba. Az emberek diadalüvöltésben törtek ki. Amikor látták, hogy ellenségék menekülnek, hogy eleve elképzelték, rendetlenül utánuk rohantak. Hógolyó épp ezt akarta. Mihelyt az emberek beértek az udvar közepére, hirtelen felbukkant a hátuk mögött a tehénistálóban lesben álló három ló, a három tehén meg a többi disznó, és elvágták előlük a visszavonulás útját. Hógolyó ekkor jelt adott a rohanra. Jó maga egyenesen Jonesnak rontott. Jones látta, hogy jön, felemelte puskáját és lőtt. A sörét véres csíkokat hasított hógolyó hátába. Egy birka holtan esett össze, de hógolyó egy pillanatra sem állt meg, és mázsás súlyával nekizúdult Jones lábszárán. Jones belehuppant egy halom trágyába. Puskája pedig kirepült a kezébe. De a legrémisztőbb látványát Bandi jutotta, aki hátsó lábaira ágaskodva úgy rúgdosott nagy vaspatkós patáival, mint egy megvadult csődör. Mindjárt legelső rúgásával kupán talált a jókerdei istáló fiút, aki élettelenül terült el a sárba. Amikor ezt az embert meglátták, eldobták botjukat és menekülni próbáltak. Páni rémület fogta el őket, és a következő pillanatban már valamennyi állat körbe-körbe kergette őket az udvaron. Döfködték, rúgdalták, harapták, taposták. Nem akadt állat a tanyán, aki a maga módján bosszút ne állt volna rajta. Még a macska is leugrott váratlanul a háztetőről, az egyik gulyás vállára, és a nyakába mélyeztette a karmát, mire az irtózatosan ordítani kezdett. Abban a pillanatban, amikor a bejárat felé szabad lett az út, az emberek boldogan rohantak az udvarból a főút felé. Így aztán betörésük után 5 perccel szégyenletes módon vissza kellett vonulniuk azon az úton, amelyiken jöttek. Nyomukban egy sereg, sziszegő, bokájuk a csipkedő libával. Az emberek egy kivétellel mindeltűnt. Az udvaron Bandi nagy patájával megdökte az istálló fiút, aki arccal a sárban feküdt, és megpróbálta megfordítani. A fiú azonban nem
1: meghalt,
0: állapította meg Bandi szomorú.
1: Eszem ágában sem volt megölni. Elfelejtettem, hogy vasolt patkóim vannak, de ki hiszi el, hogy nem szándékosan tettem?
2: Csak semmi érzelgőséget fess!
0: Kiáltotta a hógolyó, akinek még mindig csöpögött a vér a sebeiben.
2: A háború, az háború! Csak a halott ember jó ember!
1: Senkinek sem akartam kiortani az életét. Még egy emberét sem.
0: Ismételgette Bandi könnyes szemben.
2: Hol van Molly?
0: Kiáltott fel valaki. Molly csak ugyan nem volt sehol. Egy pillanatra nagy riadalom támadt, attól féltek, hogy az emberek valahogy megsebesítették, vagy éppenséggel magukkal hurcolták. Végül azonban megtalálták az istálóját, ahol fejét a jászlába széna közé temetve elbújt. Amikor a puska elsült, tüstént elinalt, és mire a többi állat visszatért az udvarra Molly kereséséből, az istálló fiú már nem volt sehol. Csak elkábult, de magához tért és kereket oldott. Az állatok vadizgalomban gyűltek újra össze, és torkuk szakadtából ordítva számoltak be az ütközetben véghez vitt hőstetteikről. Felvonták a zászlót, jó néhányszor elénekelték az angolhon állatait, aztán ünnepélyesen eltemették.

Az állatok hőse érdemérmet tüstént ki is osztották Hógolyónak és Bandinak. Sárga rézmedália volt. Ez tulajdonképpen régi lószerszámdísz, amelyet a szerszámkamrában találtak, és vasár és ünnepnapokon lehetett viselni. Az állatok hőse kitüntetés második fokozatát az elesett lyuk kapta. Sokat vitáztak arról, hogy hogyan nevezzék el az ütközetet. Végül is a tehénistálló csatájának nevezték el, mivel innen indult el a nagy lestámadás. Amikor Mr. Jones puskáját megtalálták a sárban, tudván, hogy a tanyaházban van hozzá egy csomó töltény, elhatározták, hogy a zászlórúd lábánál helyezik el, mint valami ágyút, és kétszer egy évben el is fogják sütni. Egyszer október 12-én, a tehénistálló csatájának évfordulóján, egyszer pedig Szent Iván napján, a forradalom évfordulóján.

0: Közeledett a tél, Mollyval egyre több lett a baj. Minden reggel elkésett a munkából. Azzal mentegette magát, hogy elaludt, és rejtélyes fájdalmakról panaszkodott, jól lehet kitűnő étvágya volt. Mindenféle ürüggyel meglógott a munkából, aztán elment az itatóvájúhoz, ahol ostobán merengve bámulta a tükörképét. De komolyabb dolgokat is rebesgettek róla. Egy szép napon, amikor Molly hosszú farkát lobogtatva és egy marék szénát rágcsálva vidáman kiballagott az udvarra, Rózsi félrehívta.
1: Nem, Molly,
0: kezdte. Szeretnék nagyon komolyan beszélni veled. Ma reggel láttam, hogy kinéztél a sövényen, ami elválasztja az állatfarmot Róka erdőtől. Mr. Pilkington egyik embere ott állt a sövény másik oldalán, és nagyon messzi voltam, de majdnem bizonyosan ezt láttam, ez az ember beszélt hozzád, te pedig megengedted neki, hogy megsimogassa az orrodat. Mit jelentsen ez, Molly?
2: Nem is voltam ott, nem igaz, kiabálta Molly, és hol ágaskodott, hol a földet kapálta.
0: Molly, nézd a szemembe, becsület szavadat adod rá, hogy az az ember nem simogatta meg az orrodat.
2: Nem igaz, nem,
0: ismételte meg Molly, de nem tudott Rózsi szemébe nézni. A következő pillanatban kereket oldott, és elvágtatott a mezőre. Rózsinak eszébe. A többieknek nem szólt egy szót sem, csak bement Molly istálójába, és megforgatta patájával a szalmát. A szalma alatt egy kis halom kocka cukor, és több tekercs különböző színű szalaglapult. Molly 3 nap múlva eltűnt. Néhány hétig semmit sem tudtak a hollétéről, aztán a galambok egyszer csak jelentették, hogy Willingdon túlsó végén látták. Egy pirosra és feketére festett, csinos, kétkerekű kocsi rúdjai közt áldogált a kocsma előtt. Egy kövér, vörösképű, kocsmáros forma ember, kockás térnadrágban és kamásliban Molly orrát csimogatta és cukorral etette. Mollynak frissen volt nyírva szőre, és piros szalagot viselt az üstökében. Láthatólag remekül érezte magát, mondták a galambok. Az állatok soha többé nem ejtették ki Molly nevét. A január csikorgó ideget hozott. A föld kemény volt, mint a vas. A földeken semmit sem lehetett csinálni. Sok gyűlést tartottak a nagypajtában, a disznók pedig a következő évad munkájának tervezésével foglalkoztak. Elfogadottá vált, hogy a gazdaság vezetésének minden kérdésében a disznóknak kell határozniuk, hiszen nyilvánvalóan okosabbak a többi állatnál, de határozataikat azért szótöbbséggel jóvá kell hagyni. Ez az elrendezés elég jól működött volna, ha Hógolyó és Napóleon között nem dúlnak állandó viták. Mindenben különbözött a véleményük, amiben csak véleménykülönbség merülhetett fel. Ha az egyik azt javasolta, hogy vessenek be nagyobb területet árpával, a másik hold biztosan azt követelte, hogy vessenek több zabot. Ha az egyik azt állította, hogy ez meg az a tábla éppen káposztának való, a másik tüstén kijelentette, hogy az a tábla semmi másra nem használható, csak répatermesztésre. Mindkettőjüknek megvoltak a maguk követői, és néha heves vitákra került sor. A nagy gyűléseken Hógolyó gyakran megnyerte a többséget ragyogó szónoklataival, de Napóleon a köztes időben ügyesebben agitált, hogy őt támogassák. Különösen a birkák között aratott sikert. Az utóbbi időben a birkák, ha kellett, hanem elkezdték bégetni, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz, és ezzel gyakran megzavarták a nagy gyűlést. Azt is észre lehetett venni, hogy különösen Hógolyó szónoklatainak döntő pillanataiban kezdték el harsogni, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz, 4 láb jó, 2 láb rossz. Hógolyó buzgón végig tanulmányozta a földműves és állattenyésztő néhány régebbi számát, amelyet a tanyaházban talált, s tele volt újítási és fejlesztési tervekkel. Szaktudós módjára beszélt az alakcsövezésről, a silózásról és a talajjavításról, és kidolgozott egy bonyolult rendszert, melynek keretében valamennyi állat rögtön a mezőn pottyantotta volna el a trágyáját, minden nap más helyen, hogy ezáltal megtakarítsák a trágyahordás munkáját. Napóleon nem állt elő saját tervekkel,
2: csak csöndesen kijelentette, hogy hógolyó terveiből semmi sem lesz, és mintha a kivárás taktikáját választotta volna. De összes nézeteltérésük közt a szélmalom körül támadt vita volt a legelkeseredettebb. A hosszú legelőn, nem messze a tanya épülettől, egy kis domb emelkedett. Az volt a gazdaság legmagasabb pontja. Hógolyó felmérte a terepet, aztán kijelentette, hogy az a hely éppen szélmalomnak való, amely egy dinamót működtetne, s elláthatná a gazdaságot villanyárammal. Azzal lehetne világítani, télen pedig az istállókat fűteni, továbbá hajtaná a körfűrészt, a szecskavágót, a répaszeletelőt, meg a villamos fejőgépet. Az állatok sohasem hallottak még ilyesmiről, mert a gazdaság régi módi volt, és csak a legkezdetlegesebb gépekkel rendelkezett, és elképedve hallgatták Hógolyót, amint előszedte a fényképeket a fantasztikus gépekről, amelyek majd elvégzik a munkát, míg ők maguk kedvükre legelnek a mezőn, vagy olvasással és beszélgetéssel nemesítik szellemüket. Hógolyó néhány hét alatt teljesen kidolgozta a szélmalom terveit. A technikai részleteket legnagyobb részt Mr. Jones három könyvéből merítette. Az 1000 hasznos házépítési tanács, Mindenki lehet kőműves, és Elektromosság kezdődik című művekből. Azt a fészet választotta ki dolgozószobának, amelyet valamikor keltetőnek használtak, és sima fapadlója nagyon alkalmas volt rajzolásra. Órákra bezárkózott, kirakta könyveit, egy kővel lenyomta őket, hogy be ne csukodjanak, és a csülke ujjai közé szorított egy darab krétát. Aztán fürgén ide-oda mozogva rajzolta egyik vonalat a másik után, miközben izgatott kis visításokat hallatott. A tervek fokozatosan hajtolódak, és fogas kerekek bonyolult tömegévé nőttek, és a padlónak már több mint felét befették. A tervet a többi állat teljesen érthetetlennek, de nagyon impozánsnak találta. Legalább napjában egyszer mindenki bejött megnézni Hógolyó rajzait. Még a tyúkok és kacsák is eljöttek, és kínos gonddal ügyeltek, hogy rá ne lépjenek a krétavonalakra. Csak Napóleon maradt távol, aki kezdettől fogva a szélmalom ellen foglalkozott. Egy szép napon azonban váratlanul megérkezett, hogy megvizsgálja a tervet. Nehéz léptekkel körbejárta a fészel, alaposan megnézte a tervek minden részletét, egyszer-kétszer farkadott rájuk, aztán megállt, és szeme sarkából még egyszer áttekintette az egészet, majd hirtelen felemelte a lábát, levizelte a terveket, és szó nélkül távozott. A szélmalom ügye megosztotta a gazdaság lakóit. Hógolyó nem tagadta, hogy a malmot nehéz lesz felépíteni. Követ kell bányászni, falakat kell húzni, aztán meg kell csinálni a lapátokat, és mindezek után még dinamókra és kábelekre is szükség lesz. Hogy ezeket honnan szerzik meg, arról Hógolyó nem beszélt, de azt állította, hogy egy év alatt mindezt meg lehet csinálni. Utána pedig, jelentette ki, annyi munkát fognak megtakarítani, hogy az állatoknak hetenként csak 3 napot kell majd dolgozniuk. Napóleon ezzel szemben azt bizonygatta, hogy pillanatnyilag az élelmiszertermelés növelésére van a legnagyobb szükség, és ha malomépítésre pocsékolják az időt, mindnyájan éhen fognak halni. Az állatok két pártra szakadtak. Az egyiknek az volt a jelszava, hogy szavazz Hógolyóra és a 3 napos munkahétre, a másiké szavazz Napóleonra és a teli jászorra. Benjamin volt az egyetlen állat, aki nem csatlakozott egyik párthoz sem. Sem abban nem volt hajlandó hinni, hogy több lesz az élelem, sem abban, hogy a szélmalom munkát fog megtakarítani. Szélmalom ide, szélmalom oda, jelentette ki. Az élet úgy folyik majd tovább, ahogy mindig is folyt, vagyis rosszul. A szélmalom fölött folytatott viták mellett ott volt még a farm védelmének kérdése is. Tökéletesen tisztában voltak vele, hogy bár a tehénistáló csatájában legyőzték az embereket, lehet, hogy újabb és még elszántabb kísérletet fognak tenni a tanya visszafoglalására és Mr. Jones uralmának visszaállítására. Annál is inkább, mivel vereségük hír az egész vidéken elterjedt, és a szomszédos birtokok állatai rakoncátlanabbak lettek, mint valaha. Mint rendesen, Hógolyó és Napóleon most sem értettek egyet. Napóleon szerint az állatoknak lőfegyvereket kell szerezniük, és meg kell tanulniuk használni őket.
0: Hógolyó szerint még több galambot kell kiküldeni, és forradalmat kell szítani a többi gazdaság állatai közt. Az egyik azt bizonygatta, hogy ha nem tudják megvédeni magukat, óhatatlanul le fogják igázni őket, a másik azt, hogyha mindenfelé forradalmak törnek ki, nem lesz rá szükség, hogy megvédjék magukat. Az állatok hol Napóleonra hallgattak, hol Hógolyóra, és nem tudták eldönteni, melyiknek van igaza. Mindig azzal értettek egyet, amelyik éppen beszél. Végre eljött a nap, amikor elkészültek Hógolyó tervei. A következő vasárnap nagy gyűlésen került szavazásra a kérdés, hogy hozzáállássanak-e a szélmalom megépítéséhez, vagy sem. Mikor az állatok összegyűltek a nagy pajtában, Hógolyó felállt, s bár néha félbeszakította a juhok bégetése, előadta a szélmalom megépítését alátámasztó érvei. Aztán Napóleon állt fel, hogy válaszoljon. Csak annyit mondott, nagyon csöndesen, hogy a szélmalom terve padarság, és senkinek sem ajánlja, hogy rászavazzon. Aztán tüstént leült. Fél percig beszélt, és a jelek szerint nem csak a törődött szavai hatásával. Erre Hógolyó újra felugrott, és túlkiabálva a birkákat, akik ismét bégetni kezdtek, szenvedélyesen kiállt a szélmalom ügye mellett. Addig az állatok rokonszenve körülbelül egyenlő arányban oszlott meg, de Hógolyó ékes szólása egy pillanat alatt magával ragadta őket. Izzó mondatokkal ecsetelte, milyen lesz az állatfarm, ha piszkos munkát leveszik az állatok válláról. Képzelete messzi túlszárnyat a szecskavágókon és répaszeletelőkön. Az elektromossággal, mondotta, cséplőgépeket, ekéket, boronákat, hengereket, arató és kévekötő gépeket lehetne hajtani, amellett minden istállót ellátna villanyvilágítással, hideg és meleg vízzel, valamint elektromos fűtéssel. Mire befejezte beszédét, már nem volt kétséges, hogyan fog a szavazás alakulni. De ebben a pillanatban Napóleon felállt, kihívó oldalpillantást vetett Hógolyóra, aztán visított egyet, olyan élesen, ahogy még sohasem hallották visítani. Erre odakint irtózatos csaholást állt, és egyszerre 9 rézzel kivert nyakörvet viselő hatalmas kutya rontott be a pajtába. Egyenesen Hógolyóra rohantak, akinek éppen csak sikerült felugrani helyéről, mielőtt csattogó fogaikkal elérték volna. Egy pillanat alatt kint volt az ajtón a kutyákkal a nyomában. Az állatok zavarukban és ijedtükben meg sem tudtak szólalni, de mind az ajtóhoz csődültek, hogy lássák a hajszát. Hógolyó keresztül vágtatott az út felé vezető hosszú legelő. Rohant, ahogy egy disznó csak rohanni tud, de a kutyák a sarkában voltak. Hirtelen megbotlott, már-már úgy látszott, hogy elkapják, de felpattant, és még gyorsabban futott, mint az előbb. A kutyák kezdték befogni. Egyikük már majdnem elkapta összecsattanó állkapcsával a farkát, de Hógolyó még idejében félretekert. Aztán végső nekirugaszkodással néhány hüvelyknyi előnyt szerzett, és egy lyukon át kisurrant a sövény. Soha többé nem látta. Az állatok némán és rémülten kullogtak a pajtába. Egy pillanat múlva kutyák is visszacsörtöttek. Először senki sem tudta elképzelni, honnan kerültek elő ezek a fenevadak, de hamarosan megoldódott a probléma. Azok a kutyakölykök voltak, akiket Napóleon elvett az anyjuktól, és maga nevelt fel. Bár még nem nőttek fel teljesen, hatalmas kutyák voltak. Vadnak látszottak, akár a farkas. Szorosan körülvették Napóleont, és meg lehetett figyelni, hogy pont úgy csóválják neki a farkukat, mint a többi kutya annak idején, Mr. Jones. Napóleon a kutyák kíséretében felhágott arra az emelmény félére, ahol az őrnagy annak idején elmondta beszédét. Bejelentette, hogy mostantól fogva véget érnek a vasárnap reggeli nagygyűlések. Nincs rájuk semmi szükség, jelentette ki, csak az időt pocsékolják. A jövőben minden a gazdaság munkájával kapcsolatos kérdést a disznók különbizottsága fog eldönteni, amelynek ő lesz az elnök. A bizottság zárt üléseket fog tartani, és utána közli a többiekkel a döntéseit. Az állatok vasárnap reggelente továbbra is össze fognak gyűlni, hogy tisztelegjenek a zászló előtt, elénekeljék az angol honállatait, és meghallgassák a következő hétre szóló parancsokat, de a továbbiakban viták nem lesznek. Az állatok a hógolyó elüldözése okozta rémületük ellenére is megdöbbentek ezen a bejelentésen. Néhányan tiltakoztak is volna, ha megfelelő érveket tudtak volna találni. Még Pandi is elbizonytalanodott és megzavarodott. Hátra csapta füleit, néhányszor megrázta üstökét, és megpróbálta rendbe szedni gondolatait, de semmi sem jutott eszébe, amit mondhatott volna. A disznók közül néhányan azonban nem hagyták szó nélkül a dolgot. Az első sorban négy fiatal hízó rossz hallása jeléül visítozni kezdett, mind a négyen egyszerre ugrottak fel, és egyszerre kezdtek beszélni. A Napóleon körül ülő kutyák azonban hirtelen mély, fenyegető morgást hallattak, mire a disznók elnémultak és visszaültek a helyükre. Erre a birkák harsány bégetésben törtek ki, majd negyed óra hosszát zúgott a négy láb jó, két láb rossz, ami elvágta minden további vita lehetőségét. Később kiküldték Sűrit, hogy járja körül a gazdaságot, és magyarázza meg az új intézkedéseket a többieknek.
2: Eltársa!
0: Kezdte.
2: Hát bízom benne, hogy minden állat tudatosítja magában, mekkora áldozatot hozott Napóleon eltárs, amikor ezt a külön munkát magára vállalta. Hát nehogy azt képzeljétek, eltársak, hogy a vezetés élvezet, ellenkezőleg nehéz és súlyos felelősség. Senki sem vallja olyan szilárdan, mint Napóleon eltárs, minden állat egyenlő. Akkor lenne igazán boldog, ha ügyeitekben rátok bízhatná a döntéseket.

0: Kert, mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

fölönöknek mutatni, hogy 20 évvel ezelőtt egy kis királyi énekes kávéházba, egy olyan kis csántánba milyen dolgokkal szórakoztatták a közönséget. Sejtem azt, hogy az újabb generáció már nem is tudja, hogy mi az a csántán, ezért elsősorban ezt fogom önöknek röviden megmagyarázni. Hát kérem, régen te minden jobb volt, mint ma, könnyebb volt a megélhetés, mert kisebbek voltak az igények. Hogyne? Kisebb volt az önök igénye, kisebb volt az igazgatóság igénye, kisebb volt a mi igényünk, sőt az énekesnőké kisebb volt. De azóta Leider minden megváltozott. Milyen bájos dolog volt az egy olyan kis királyi énekes kávéház, amikor a számja után a primadonna lement tányérozni. Akkor még mindenki beletelte azt a pár fillért, amit a múzsának áldozni akar. Ne menjünk messzire, nézzük a műsorokat. Régen te az ember elment egy sántánba, akkor nagy súlyt helyezett a finom sejempapírosra nyomtatott műsorlapokra. Ma már ez nem annyira fontos, mert már ma élő műsorok vannak, a kabarékban élő konferenciék szerepelnek, de azért régen te mégis jobb volt és kedélyesebb, mert tessék máma egy olyan élő konferenciéval azt csinálni, amit akkor azzal a nyomtatott műsorral lehetett. Hát ezek után Kántánnak az első humoristája, és előad körül belül egy hasonló zsánerű kuplét. Akinek pénze van, és akinek pénze nincs. Kinek pénze van, az kaphat ágyhúzatot, kinek pénze nincs, az kaphat léghúzatot, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az költhet Malagára, kinek pénze nincs, üljön az almapára, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az vehet szörmet csipkát, kinek pénze nincs, az vegyen szivar csipkát, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az maszíroztatja a bőrit, kinek pénze nincs, az eszik puszta tőrit, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az fekhet puha ágyon, kinek pénze nincs, végezzel a promenádon, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az mindig kapja, csak is bakot lőhet, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, van nője és lakása, kinek pénze nincs, annak van pattanása, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, mehet a Felszínházba, kinek pénze nincs, és nagyon kér, azt is beengedik, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, annak van szeretője, kinek pénze nincs, az lője magát főbe.

El kellett jönnie egy új kornak, amikor az emberiség egy belső munkamegosztáshoz ér. Eddig csak az egyéni munkamegosztást ismertük, de minden ember maga gondoskodott a maga életéről. Most következik egy magasabb összevonása a dolgoknak. Az állam veszi át a tőkegyűjtés és szaporítás központi munkáját, ezzel felszabadítja az emberi lelkeket és erőket, megszünteti a termelési anarchiát, s maguk egyéni életére szabadon bocsátja az embereket. Kiszámíthatatlan ennek az egy intézkedésnek a következménye. Az új világ költője ezt mondja: fiam, ne törődj a vagyon felhalmozással, az az állam dolga. Gyűjts szeretetet és fegyverszövetséget. Ha szeretet vesz körül, nem kell félned az élettől. Annyi ember vagy, amilyen erős szövetségnek vagy a tagja. Ha az egész emberiség veszi magára az egyének létfenntartásának köteles munkáját, akkor te kiélheted egyéniségedet. Ha művész vagy, függetlenül alkothatsz. Ha tudós vagy, nem kell a kenyérharcban elsekélyesedni. Ha munkás vagy, nem leszel a kizsákmányolás tárgya. Bármi vagy, követheted lelked belső parancsát. Légy ember. Légy tehát ember, nyílt arcú, angyali tisztaságú élet. Kiélheted azt az életformát, amit a természet rendel. Gyűjts hát igazi kincseket, akkumuláld fel magadban hivatásod legdrágább értékeit. Légy sugár, amely az emberiség örök napjaiból tisztán szökell elő. Olvassátok Adit, és égjetek vele, és égjen a véretekben az ő igéje. Tűz, vér, láz, újság, boldog változás, csupa teremtés lángol a szemekben, örök tavasz, örök forradalom, ó, ékeskedjél mindig ékesebben. Robog föl láznak ifjú serege, villogj tekintet, világbíró kardunk, künn a mezőkön harsog a tavasz, harsogó tavasz, kísérd el a harcunk.

Latino Stádió. A Kelt a Karót hallgatjátok, és mindjárt ismerős hangok szólalnak meg. A Pont Műhely előadásában Krúdi Gyula, Ady Endre éjszakáit fogjátok hallani zenei aláfestéssel. Jó hallgatást!

Kalandjaim a költővel, Gírbe-gurba, Pádi mentumokon. A három hollóhoz címzett csárdából kukorékolás hallatszott, Zuboly a tudós költő kukorékolt. Hajnalodott Budapest felett 1913-ban kora tavaszon. Miért kukorékolt dr. Bányai Elemér, akit közönségesen Zuboly írói nevén szoktak szólongatni, amíg a muszka golyó leterítette őt a Kárpátokban? Zuboly azért kukorékolt, mert dühös volt a maga angyali szelítségében. Nem győzte már az asztalverdesést az elefánthangú Reinitz Bélával a mindennapi igazság keresésében. Milyen volt Ady Endre kocsmája, a három holló? Ma már a nyoma is eltűnt az Andrássy útról, mert ez a sorsa minden intézménynek, ha még egyszerű serház is, ahová a szentek és bolondok beteszik a lábukat. A három hollóhoz pedig bőven jártak az akkori pesti szentek, amikor az éjszakának amaz órái elkövetkeztek, mikor a szerkesztőségi szolgák végre seprőt vehettek a kezükbe. Kiseperték a serházzal szemben lévő pesti napló szerkesztőségéből Kéri Pál urat, akinek homlokán akkoriban még semmiféle jegy nem mutatta, hogy egykor kötél általi halálra ítélik a magyar bírák, inkább poétás hajlandóságokat sejtetett ez a fiatalember, aki mártán gyerekkorában is kopasz volt. Kegyelemben elbocsátatott a három hollóhoz a New York kávéházból a Vörös Grajna, más néven Greiner Jenő, akit azért neveznek Grajnának, mert Reiner, az operettíró akkoriban magyarosítja a nevét Rajnára, aki bár születésénél fogva egy Dalszínház utcai gazdag házi úrnak volt a fia, foglalkozására nézve pedig az akkoriban sem rosszul jövedelmező közgazdász pályán működött, csak ünnepnapokon mondotta magát egy ezüst ötkoronás tallér tulajdonosának. Költői betegség lappangott ebben a vöröses férfiúban, akármilyen ravaszkodással dörzsölgette össze kezeit az asztal alatt. Nem csodálnám, ha egyszer titkos versekre találnának, amelyeket ez a férfinak is kiváló emberpéldány a mindennapi nevén Vörös Grajna itt-ott nők emlékkönyvébe elhelyezett. Szabadságot kapott ugyanekkor kísértett járásaira Révész Béla is, aki idáig egy régi kolostor faláról hallgatózott a körülötte történő eseményekre. Olyan szórakozottan lépett be a három holló füstjébe, mintha nagyon messzi földről, valamely melódiától vízhangzó szigetről jött volna az ábrán nélküli Pestre, és ezeknek a melódiáknak a vízhangját itt keresgélte volna tovább az Andrássy úti kis serházban, ahol néha a különös idegen riadozó vadászkürtje, máskor magányos fúvalázgatása felhangzott. Ám újra meg újra nyílik a három holló ajtaja, mint ez már régi szokásuk a korcsmai ajtóknak, amelyeket konokbánattal vagy illanó örömmel olajoznak. Belépkednek más barátok és tisztelők, akik az éjszaka késő órájában sem térhetnek addig nyugovóra, amíg néhány költeménynek vagy valami hasonló haszontalanságnak az élet történetét meg nem beszélték. A púpos Löffelmann csárdás, az Andrássy út kvazimódója nem minden jó akarat nélkül figyeli a holló hátulsó szobácskájába gyülekező társaságot, habár ez a sermérő név szerint személyesen csak azokat az urakat és hölgyeket ismerte, akik a közeli Orfeum vagy a Folie Caprice lámpásai alatt találták meg élethivatásukat, és Mastix valamint rizsporszagot hoznak magukkal az ajtón át. Spitz táncos nők tervezgetik itt egy sarokban legközelebbi moszkvai utazásukat, míg a másik asztalnál olyan művésznők nevelgetik a barna söritallal keblük terjedelmességét, akik elmúlt életükbe talán már Irkutszkig is eljutottak, ilyen formán már nem akarnak messzibre utazni a Szerecsen utcánál. Más sarokban feltünedezik Patti, a pesti éjszaka bűvészmestere, akiről az a legenda járja, hogy már több mint 100 esztendős, ugyanazt a parókát is kénytelen gesztenyebarnára festeni. Amott öreg artisták sírják bele a habos kriglibe azokat a régi időket, amikor még biztosan tudták a trapézugrást és a késnyelést. Asztmatikusan, szuszogva nyomul be az ajtón a régi Andrássy út éjjeli őre, akinek minden elfogyasztott spritzerről és palackpesgőről tudomással kell bírni, hogy a megfelelő forgalmi adót egy kis baráti kölcsön alakjában kivethesse.
Diogenes Blau volt ez a kövér ember, és bár tőzsdeügynöknek született, nagyon szeretett korhelykedő fiatal költőkkel éjszakázni, és nékik elmondogatni a maga groteszk életfilozófiáját. Öreg virágárus asszonyokról, akiktől már senki sem vásárolt virágot a téli kertben, valamint azokról a szerencsefiakról, akik még mindig fiákeren robogtak végig a régi Pest legszebb útvonalán, holott neki, Diogenesnek, Európa legolcsóbb járművére a konflisra sem tellett. És ehelyen az éjszaka ínyence mindig a csapolt sör frissessége iránt érdeklődött, természetesen jó, bécsies német nyelven kérdvén löffelmant, vagy a megbízható csapost, és jó szentesi dialektusban beszólott a kis szobába a maguk rejtelmes ceremóniáit végző szentekhez és bolondokhoz: "Fiúk, ma nem jó a sör, inkább bort igyatok!"

és a bölcs sohajt nagyok, hú, mi nagy jellem vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután. De más vagyok én, mint az a szegény jó diogenesz.

0: És a bölcsó hagy nagy udó, mi nagy jellem vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután.
1: De más vagyok én, mint az a szegény, a Diogenes. Öt komfortban lakom.

Mielőtt azonban bejárnánk a 6. kerület egérlesűen hunyorgató hajnali kocsmahelyeit, beszéljük el az operai szfinxel való csatát. Ő hajnali bolyongásaiban már korábbról szemügyre vette ezeket a kőkeblű hölgyeket ott az operaház lépcsőinél, a mozdulatlan szívűeket, akik lelketlenség dolgában felülmúlnak minden cifra elszántságot, amely éjszaka az Andrássy úton koncsorog. Ő tudta, hogy ezek a kőnök fütyülnek az ő költeményeire, holott más világias látományaiban kisütötte, hogy az egyik szfinx, amelyik a Dalszínház utca felé foglalja el örök állomását, éppen Léda asszonyhoz hasonlít. Azt hiszem, hogy minden szerelmes tapasztalhatta ezt a különös érzést, amely akkor budjan fel lelkében, amikor véletlenül valaki olyannal találkozik, aki némileg hasonlatos az ő szerelméhez. Elég néha egy szó vagy egy mozdulat az alter ego részéről, hogy a szerelmes káprázatokba essen. Hát, ha valamely titkos kapcsolat fűzi őt az ismeretlen alter egóhoz. Így például azok a szerencsétlen éjjeli nők, akik az operai szfinxek előtt árulják hulladozó virágleveleiket, sohasem tudhatják, hogy miért hajol éppen az ő szegény virágszirmukért egy őgyelgű fiatalember, akit azelőtt sohasem láttak. Kinek az elképzelt alter egója ő az utca lánya? Hercegnője, aki most az udvari bálon pörgeti bokáját? Vagy pedig egy kolostori szűzé, aki egy percben tán hideg kövön térdelve imádkozik szerelme életéért? Ő a Dalszínház utcai oroszlán testű kőnőben fedezte fel Léda asszonyt, és felment hozzá a 7 lépcsőfokon, mint a buddhista a 7 rétű úton, hogy tiszteletét bemutassa a márvány szívűnek. Az ilyen tisztelgések alatt barátja mindig távolabb állott, mert ez az úriember akkortájt nem csak a kőszüzeket vetette meg, hanem a meleg húsból, forró szívből való hölgyeket is. Ugyanezért a jó barát a hajnal derengésében unattan kiáltott. Gyere már, agyibagyi, mert becsukják a borozót! Várj! Felelt a magasból a tüdőbajosok és a szerelmesek örökrekedtségével ő. Még csak egy szót mondok neki. Nyilván sugdolózott a szfinxel, lakására hívogatta őt abban az időtájban, amikor Révisz Béla a lakótárs majd a fülére fekszik. De a szfinx nem ment el. És ő ezért nagyon megharagudott egy hajnalon. Az igaz, hogy ennek a haragosságnak az elidézéséhez része volt Rákosi Jenő úrnak, aki éppen aznap vonultatta fel 30 milliónyi magyar közvéleményét a szegény Dug-Dug bandi ellen, és része volt annak az ártalmatlannak látszó, könnyű asztali bornak, amelyet ő olyan nagyon kedvelt. De a pupos becsületes volt, nem vizezett. A szfinx makacsabb volt ezen a hajnalon, mint egyébkor. Nem adott választ a költő esdeklő szavaira. Hát, ha nem jössz, viszlek! Kiáltotta ő a magasban, és szilárdsági szilajsággal a nő oroszlán hátára vetette magát. A kőszívű megnyergelése azonban most sem sikerült. A távolabb álló

Jó barát csak annyit látott a lefolyó eseményekből, hogy egy szegény, kalap nélküli férfi test zuhan le a Sphinx hátáról, és a gyönyörű férfi fő, amelynél szebb és finomabb nem volt Nagy Magyarországon, nagyot koppan az ölnyi mélységben az egyik lépcsőfokon. No, ennek kampec, gondolta magában a jó barát, mert az ilyen válságos pillanatokban az embernek mindig a legegyszerűbb szavak szoktak eszébe jutni. A költő egy másodpercig vagy kettőig holt mozdulatlanságban feküdt szerelme lábainál. Ó, a nyomorult! Hallatszott egy fájdalmas nyögés a hajnali sötétségbe borult lépcsőkről. Ilyen hangon nem a költeményekben, hanem az életben szokás beszélni. Az oda siető jóbarátnak megint csak egy paraszti mondás jött a nyelvére. Kancarúgás, nem szégyen! Ennek a disznótoros mondásnak volt-e a hatása, vagy pedig valamely csodálatos, láthatatlan karok, talán éppen az édesanyjáé onnan a messzi Értmincentről, vigyáztak az ölnyi magasságból lezuhanó költőre? Ő nevetve talpra ugrott, megkereste elhullott fövegét, és a vitézkedő kedvel, mint legjobb napjaiban szokta, nyomult előre a közeli borozó, piros köddel fénylő ajtajának. A jó barát álmélkodva utána. Ő a kocsma küszöbén megfordul, és hangosan kiált. Hol maradt bolond és szent barátom, Béla? De már jött is a hűséges révész, és arca még mindig krétafehér volt a kiállott ijedelemtől. A reggel halottasan józan ujjait már kopogtatásra emelte a kocsma ablakai előtt. Ő még mindig azt magyarázta az egybegyűlt társaságnak, hogyan rúgott fel a nő oroszlán, amikor a hátára pattant. A New York kávéházból telefonon előhívott Lukács doktor rövid vizsgálódás után megállapította, hogy a költő koponyáján a legkisebb sérülés sincs, ugyanezért nem is adott hitelt az egész kalandnak.

Ezekben a kocsmás csárdás időkben volt ő a legdíszesebb karácsonyfa a magyar irodalom ligetjében. A versforrás csodálatos bőséggel bugyogott belőle. Akár a kocsma csillag állott a feje felett, akár valamelyik barátságos házban évődött. Papírost és ceruzát vett elő a holló kocsma asztalánál, hogy javítás nélkül folyamatosan leírt új versével valamely barátját megajándékozza. De megtette ugyanezt a téli kert kucséberszagú, illatszeres milliójében is. Mintha csak azt akarta volna elérni, hogy barátai soha se felejtsék el a vele töltött éjszakákat. Ajándékozott, mint egy fejedelem. Bizonyára maradtak versei különböző hölgyeknél is, amikor éppen Vénusz csillaga ragyogott az égboltozaton. Könyvei egymás után jelentek meg. A brómos üveget inkább poétás affektációból hordta a kabátja zsebében. Valójában még nem volt arra szüksége. Fület volt a pesti éjszaka a mámortól, amelyet a francia módszer szerint készített borok, Egyiptom földjéről származott mákonyos cigaretták és a művelődést irodalmat óhajtó nők okoztak. Hiszen még mindnyájan emlékezünk arra a szerencsétlen leányra. Emlékezetem szerint Puella Classicának nevezte magát, aki költőnőként mutatkozott be az egykori Helvécia kávéházban. Papírosokat és könyveket tartott a kezében, amikor a vidéki kupacek borral rakadták meg az asztalt. És valóban fel is olvasta az Éj leánya legújabb költeményeit, ha Ady Endre véletlenül a kávéházba bevetődött. Ugyancsak az éjjeli mulatókat járta az a fokosos ember, aki színes papírosokra nyomott verseit árulta és szavalta. Az egykori hazafi Verai Jánosnak valamely késői maradéka. De ugyanakkor az Orfeumi zenekar még azokat a finom francia melódiákat játszotta, melyeket egy héttel előbb a nizzai karneválon muzsikáltak, és nappal se volt csodálkozni való, hogy egy jobban sikerült magyar regényből rövid pár hónap alatt 2-3 kiadás megjelenik. Még boldog béke volt Magyarországon. Budapest úgy vágyodott a civilizáció és benne a jó irodalom után, mint azok a vad néptörzsek, amelyek először kóstolják meg a messzi földről jött hajósok pálinkáját. A költő, aki kezdettől fogva valakinek érezte magát ebben a városban, olyan széles, C-mesteres léptekkel mehetett végig az Andrássy úton, mintha azt várná, hogy a paloták térnek ki majd útjából. Hiszen már Reinitz komponálásában a zenehangok is szárnyukra vették némely versét. Különösen olyankor, ha azokat a zeneszerző személyesen bömbölte el a Magyar Világ kávéház szeparéjában. Én mindig csodálkoztam az ilyen hangversenyek után, hogy nem kértek kártérítést a zongoráért. Ady Endre hozta vissza a korhelykedést az írók világába, amelyről azt hittük, hogy Lisznyay Kálmánnal végleg kiment a divatból. Tanyáját modern költő létére a főváros 6. kerületében ütötte fel. Pedig tán többre viszi valaha, kiegyezik a belvárosi kocsmákkal, és a népszavazás Révész Béla helyett a Képes Budapest szerkesztőjének, Kovács Dénesnek keresi a barátságát. Vagy elbandukol a Józsefvárosba, ahol még Pincédi, Incédi, László diktálja azt az emlékezetes iramot, amely végül vadhazafiakká teszi a sváb bormérőket, vagy a Van Petics-féle városligeti vendéglő felé teszi a célt, ahol Ilyenház Aladáról elkezik esténként Feszti Árpáddal, miután egész napon át mindenféle testi táplálkozástól és italozástól tartózkodnak, hogy annál jobban essen estére a pezsgő és a vacsora. Ittán Barta Miklós is pártfogásába vehette volna a jövevényköltőt. BM akkoriban nagyon tekintélyes ember volt Magyarországon. Vajon mire viszi ez a fiatal ember, aki se a New York karzatán, se az Abbázia közgazdasági hírlapírói között nem mutatkozik. Sőt, még a Bergerbe, a Király utca sarkára sem jár, ahol az est telepedett meg ebéd utánunkint hosszú asztalánál, ahonnan az akkori Magyarország sorsát igazgatják. Ahová féltő gonddal kíséri át a royalberi ebédekről Bródi Sándor, Miklós Andor főszerkesztőt, miután mindhiába vette elő szakácsművészete tudományait, hogy asztaltársának a legegyszerűbb eledeleken kívül más ételek fogyasztásához is gusztus csináljon. És ahol a jelenlévő hírlapíró urak részéről minden magasröptű világszemlélet, verejtékesen facsart okoskodás, bölcskönyvek idézgetése és Charles Darwin szó szerinti ismételgetése azt a furcsaságot célozza, hogy Sebestyén igazgató igyon meg egy pohár anicettet,
miután tudva levőleg a kabátját is le lehetett venni róla. Mire viszi ebben a városban a magányos fiatalember, aki látszólagosan senkinek a társaságát nem keresi, hanem a három holló lefüggönyözött szobájában verseket ír, és egyetlen látható barátja Révész Béla, aki soha se volt mondható a legagilisabb embernek. Igaz, hogy nem is telepedhetett meg más helyen, mint Budapest 6. kerületében. Ez a kerület a Király utca egyik oldalán kezdődik, és valahol a Nyugati pályaudvarnál végződik. Zengők itt az utcák. Nem csak a cigány muzsikától, amely az esti órákban pazarsággal árad ki az utcasarkok fénylő odvaiból, ahol minden este vőlegények és menyasszonyok tartják a lakodalmaikat, míg napközben facérpincérek biliárdoznak vagy kártyáznak. Zengők itt az utcák. A Selyemtől, amely az olcsó Magyar Miklós nagymező utcai sarkon lévő üzletéből került ki, és harsogó szóval beszél a vidéki kupechez, aki éppen a falusi barsanszoknyák unalmából menekedik Pestre az új női élményekért, míg bizonyos cimboráskodással susog a förényes pesti fiatalemberhez, aki a nedvetlen, lázszáraz és hideg szenvedélyességű zsúrkisasszonyok elől éppen a Mező utcában keresi azokat a lihegéseket és jajokat, kacajokat, amelyekről a költők műveiben olvasott. Zengők itt az utcák, mert a kisvidéki pesztonkák és bodros szobaleányok még csak a tegnap folyamán lettek az utca primadonnái, és még nem felejtették el azokat a dalokat, amelyeket ártatlanságukban énekeltek. Zengők itt az utcák, mert bár a hétköznapi szerelmet pénzért árulják Vénusz szerencsétlen hölgyei az utcákban, mégis gyakran jelenik meg itt a mentőkocsi, hogy gyomormosást alkalmazzanak azokon a nőkön, akik éppen a boldogtalan szerelem borzalmai elől a méreg minden hatóságában keresnek felejtkezést. Némelyik lány körülbelül minden hónapban megmérgezi magát. Megírja ugyanazon búcsúlevelet háziasszonyához, valamint a bizonyos férfihoz, akit halála okozójának tart, csak éppen a férfi név változik a levélben. Olykor Bélának, máskor Ferinek hívják őt. Ó, milyen régen volt, amikor még értem is meghalni akartak a nők. Csak egy volt, egy főherceg Sándor utcai szegény kis komorna, akinek valóban sikerült értem meghalnia, mert a mentők állomása messzire esik a Józsefvárostól. Zengők itt az utcák, mert költő járt bennük.

0: Tessék mondani, miért?
1: Meddig?
2: Tessék mondani, merre?
3: Tessék mondani,
4: hol?
1: Minek?
0: Tessék válaszolni.
1: Tessék válaszolni.
3: Tessék válaszolni.
1: Igen, tessék válaszolni.
2: Reklám.
1: Reklám.
5: A Magyar Rádió és Televízió kereskedelmi irodájának műsora. Külön kiadás.

0: Öntsünk kristályvizet a pohárba. Szomját oltja, egészségét óvja a Margit-szigeti kristályvíz.
1: Kristályvíz.
2: Kristályvíz.
0: Margit-szigeti kristályvíz.
1: És összecsendült egy pohár.
3: Egy pohár ital.
1: Rágyakozva ég a száj.
4: Egy különleges pohárban.
1: Rágyakozva szembenézve, kéz a kézre látalá.
3: Különleges hangulat, harmónia.
1: Szépet val a kéz. Szépet hinni nem nehéz. A szerelemben hinni jó, hát hinni kell. És kész.
5: A pohárparádén különleges hazai és külföldi poharakból választhat.
4: Pohárparádé.
5: Az üvegboltokban.
4: Pohárparádé.
5: Az iparcikk üzletekben.
4: Pohárparádé.
5: A centrum áruházakban.
4: Pohárparádé.
5: A szövetkezeti boltokban és áruházakban.
3: Minden italhoz megfelelő poharat.
4: Sima, csiszolt, színes, festett, mintás üvegpoharak, átlátszó és színes műanyag poharak nagy választéka a pohárparádén.
3: Most frissítse fel készletét.
4: Különleges szörpös, vizes, sörös, krémes, likőrös, konyakos, viszkis üvegpoharak, modern, ízléses formákban.
0: A pohárparádén!

0: strandolásnál, kempingtúrán, frissít, hűsít, üdít, a valódi gyümölcslé.
1: Hozza már, Lajoska!
2: Rohanok, Zsófika!
1: Helyes, Lajoska, rohanjon, és tudja, mit hozzon nekem?
2: Tudom, egy pohár hideg, valódi gyümölcslevet.

0: a borozóba egy vallásos, áhítatos erdélyi leányka került pincérlő. Aki adventben egyszerre csak azt kezdte hajtogatni, hogy ő már hajnalban abba hagyja a munkát, mert neki hajnalban misére kell menni. Bizony már nem emlékszem a nevére a szentemnek, csak annyi maradt meg az emlékezetemben róla, hogy ez a leány a vallásos szeszélyességével valóságos forradalmat idézett elő Pest akkori éjszakai világában. Jeanne d'Arc volt ez a kis hittérítő, aki mindig több és több barátnőjét vette rá, hogy hajnalban hagyják ott a kórhelyeket és menjenek vele misét hallgatni a Szent Teréz templomba. A leányoknak megtetszett az új divat. Eleinte csak ketten-hárman keltek útra a még sötét templom felé, és pedig olyan összetartozósággal, mint ahogy a leányiskolában kialakulnak a barátságok, két-három leány között. Kezdtek egyforma kalapot, egyforma magas, galléros kötény, zárt zubbonykákat viselni ezek a templomos nők. Diogenes Blau azt állította, hogy még a harisnyakötőjük is egyforma. A barátnői kör napról napra növekedett. Mindig több lány kéreckedett fel hajnalunként arra a láthatatlan fogatra, amely az áhítatba ragadta az éj szegény leányzóit. A hatodik kerületben csak hamar híre futamodott a borozóbeli hölgyek előkelő magatartásának, szegény zsidó leányok, akik odáig a Helvéciában várták, amíg háziasszonyuk Jolán asszony befejezi a mindennapi kártyázást a facér pincérekkel, kíváncsian álltak meg a templom bejáratánál. Amíg odabent a hajóban már szerzett jogoknál fogva, okupálták az első pacsort a borozóbeli hölgyek. A hír átjutott az Andrássy út túlsó oldalára is. Az Orfeumi kávéházba, ahol egy hajnalon hédi-dédi sírógörcsöt kapott, és az üzletvezető tudomására hozta, hogy neki ezentúl templomba kell járni, akármit mond is az üzleti érdek. Hédi-dédi ez időtájt az Orfeumi kávéház első konzumnőjének mondatott. Tudni illik, ő értette legjobban a módját, hogyan lehet a vendégekkel a legtöbb pezsgőt megitatni. Ma is emlékszem Mária Teréziásan megtermett alakjára, fekete serejem ruhájából domborodó kebleire, valamint a fiákkernótákra, valamint a ronakher élcekre, amelyeket Bécsből magával hozott. És Hédi-dédi nem tréfált. Fejére tetett structollas nagy bársony kalapját, felvonta fehér kesztyűit, elbúcsúzott az ámuló vendégektől, és csak ugyan elment a hajnali misére. A katonás Waldmanné az Orfeum akkori tulajdonosának a neje ugyan nyomban ki akarta dobni személyzetéből a rendboltó Hédi-dédit, de egy Bibiti horvát nevű erzsébetvárosi káplán, aki az éjszakai hírlapírok és hölgyek barátja volt, egyházi átokkal fenyegette meg a tulajdonosnőt. Miután Hédi-dédinek sikerült a vállalkozás, másnap, amikor a közeli Teréz templomban a hajnali miséhez beharangoztak, már nem csak egyedül a bécsi leány vette a kalapját a muzsikától zengő, dallal, szerelemmel terhelt éjjeli kávéházban, hanem a téli kert második sztárja, a ma nevezetes Mágnás Elza is, akiről később az újságokban annyit olvashattunk.
1: Ha nem akartunk végleg egyedül maradni valamely sarokban, nekünk is fel kellett kerekedni Adival és Révész Bélával, hogy a hajnali misére elmenjünk. És sohasem szakadt le a csillár, amikor mi hárman a templomba beléptünk. Nyilván voltak itt nagyobb bűnösök is. Révész illedelmesen állott a templom végében, míg Adi egy oszlopnak vetette a hátát és nagy szomorúsággal nézegette az éj térdeplő leányait, akik ebben az időben már csaknem megtöltötték a templomot. Menjünk Kovácshoz, mondta suttogó hangon. A templomokból a kocsmába, amint ez már évszázadok óta szokásuk az embereknek. A meghajtott nyakú lányok, akik közül a legfiatalabb is hervadó virághoz hasonlított itt az adventi szürkületben, ott maradtak minden felügyelet nélkül, senki sem akadt, aki haza kísérte volna őket. Adi a templom előtt megállott, és kimeresztett szemmel nézett bele a kis Párizst utánozó Nagymező utca hajnali hunyorgásába. Ha már benne vagyunk, hadd mondjam el, hogy mi lett a vége ennek az adventi búcsújárásnak Szent Teréz templomában. Mikor már a legkócosabb kis zsurnaliszta sem vállalkozott többé arra, hogy az éj leányait a hajnali misékre elkísérje, hivatalba lépett Diogenes Blau, akiről még néhányszor megemlékezünk mondani valóink során. Diogenes Blau, nagy sörös hasával, duzzadtan, mint falstaff és ravaszul, mint egy vén rókához illik, karjára vette a leányokat, hogy a templomba elkísérje őket. Voltak éppen minden lányba szerelmes volt ez a vén kórhely, aki az éjszakai Andrássy úton öregedett meg a legkülönösebb élmények és kalandok közepette. Ő volt az a bizonyos tiszteletre méltó öregúr, akihez a lányok ügyes-bajos dolgaikban fordultak, de nem különben a tulajdonosok és tulajdonosnők is bevonták bizalmas üzleti ügyeik megbeszélésébe. A süket Fritz, a náci, Steiner üzletvezető úr, Keleti és mások, akiknek nevét illet ismeri mindenkinek, aki éjszaka járt az Andrássy úton, ezek a nagyhatalmú tulajok, akik fiatal nők karrierjei felett épp úgy döntöttek, mint akár a színházigazgatók primadonnáik felett, üzleti titkaikat mindig szívesen előterjesztették Diogenes Blaunak, mert bölcs és okos embernek mondották őt az éjjeli világban. A Lipót-mezei tébolydában halt meg. Diogenes bölcs tanácsaiért olcsó szívességeket vett igénybe, úgy a tulajdonosoktól, mint az éjszaka hölgyeitől. Felül volt az 50. évén, de még mindig nem mondott le a reménységről, hogy majd egy hölgy, akinek jól megy a sora, pártfogásába veszi őt. Nos, Diogenes addig kísérgette a leányokat a hajnali misére, amíg egyszer többet talált inni a kelleténél, és a templom utolsó padsorába telepedve égtelen hortyogással zavarta meg az áhítatos csendet. A misemondó pap a sekrestyést ülte a horkoló elhallgattatására. Az álmából felriasztott D.B. meglehetős nyersen felelt a sánta sekrestyésnek, majd később, amikor az egyházi ember kitologatta a templomból az illetlen áltatoskodót, D.B. az utcán meg is ütlegelte Szent Terézia sekrestyését. A hajnali dologból természetesen botrány keletkezett, D.B.-t a rendőrségre idézték, és ott olyan formán védekezett, hogy a sekrestyés a hölgyekhez volt goromba, ezért lépett közbe lovagias férfiúhoz illően. A lányokat ezentúl kinézték a templomból, különben is vége felé közeledett már az advent.

a szívem jég, de vérem ég. A táncom az csupa tűz, a vadzene hűz, ölej jár.

0: Sok bajt csinált ez a három holló az Adi életében. Miatta mulasztotta el a női szalonokban való sürgés forgást. De még csak az Andrássy út túlsó oldalára sem ment át, pedig ottan megtalálhatta volna az egykori Aurora társaság maradékát, és ebből a maradványból sem hiányoztak a hőkeblű honleányok. Hiszen nem mondom, hogy egy költőnek okvetlenül el kell járogatni a különböző nőegyenletekbe, ha némi sikert akar elérni az életben. Habár előttünk állanak jó pénzvadászok, hogy azok a költők, akik némi gondtalanságot tudtak maguknak biztosítani az életben, így hivatalhoz vagy jó pártalóhoz is jutottak, nem maradtak el sem a nőegyleti zászló felavatási ünnepélyéről, sem a harangszentelésről. Jó szívű, terebélyes asszonyságok, kellemetes leánykák foglalnak helyet a nőegyletekben úgy a Lipótvárosban, mint a Józsefvárosban. Éhen nem pusztulhat az a költő, akinek csak odáig sikerül is eljutni, hogy titkára, írnoka, versírója legyen egy nőegyletnek. Lám az öreg Erdélyi Gyula is abban fáradozott öregségére, hogy Budán egy új nőegyletet hozzon létre, amelynek hivatalos helyisége a Vörös Békához címezett kocsma lett volna. Sajnos már későn jött rá az öreg költő az életmótoszára, csak néhány mihaszna öregasszony sikerült beugratnia az új egylet alapításába, akik már maguk is ápolásra szorultak, ahelyett, hogy a vén poéta napjait megédesítették volna. De aki idejében el tudott helyezkedni költő létére valamely nőegylet keretében, annak nem volt többet gondja arra, hogy olvasókra, hallgatókra tegyen szert, a verses könyveire volt bőven előfizető. A születési és névnapi ebédeken a meghívottak között szerepelt, sőt, bizonyosan kedvese is akadhatott valamely jobb szívű asszonyság személyében. Némelyik nőegyletnek annyi tagja van, hogy az arra való költő élete végéig el lehet látva koszttal és szerelemmel. De hát azért mégsem mondom ki egészen áperte a törvényt, hogy egy fiatal költőnek okvetlenül keresnie kell a hölgyi társaságokat, mert miből élnének akkor a kocsmárosok, ha mindenkinek szeretője volna. Ám az Andrássy út másik oldalára, a Drexler palotába mégiscsak átnézhetett volna Adi. Itt volt az a bizonyos Aurora kör, amelyet Rózsa Miklós alapított azzal a célzattal, hogy a kedves, művelt úriasszonyokat megismerteti a fővárosi író és művészvilággal. Ugye milyen nemesen hangzik ez a szándék? Hiszen utóvégre a Petőfi Társaságban és a Kisfaludi Társaságban is azért mutogatják magukat az írók és költők a felolvasó asztalnál, mert a százszor megunt tagokon kívül női hallgatóság is összegyülekezik itt. Az Aurora Társaság alapítója éppen azt célozta, hogy ebben a korban, amikor még divat volt a nőknél a kultúráért és irodalomért való rajongás, a hölgyek személyesen is megismerkedhessenek kedves íróikkal. Sohasem lehet tudni, hogy nem tesz-e frissiben szert a fiatal poéta valamely új múzsára és a szerencsés hölgy egy új lantosra, aki majd bájait költeményekben is megörökíti. Beksics Gusztávné, aki szivarozott és Bogdanovics György név alatt írta beszéljeit, Odonel grófné, Vörösné, a szép államtitkárné, Edelsheim tábornokné és más úri hölgyek áldoztak itt jelenlétükkel az irodalomért. De jöttek más úrhölgyek is, akik otthonuk mélacsendjét szívesen váltották fel egy irodalmi esté változatosságaival. Nem volt szokatlan az időben a frak, sem a hölgyeken a báli öltözék. Nyájas, kedves, bizalmas hangulat uralkodott a szeparékban. Farkas Béla, a szakállas költő szívesen átnyújtotta verseit felolvasás után a hölgyeknek. Vrabéi Armand humoreszkjei kacagtatták meg a társaságot. Zenéltek és énekeltek. Az agilis Rózsa egyszer még a bozontos hírességet, a pesti kávéházakban témfergő vidéki írót, Kálnai Lászlót is felcipelte az Aurórába. De az öreg úr nagy szakállát nem találták szalonképesnek a hölgyek, habár előadási manírja iránt elismeréssel voltak. Így fejlődött az írók társadalmi élete Pesten, Adi Endre idejében. Már csak a legelszántabbak támogatják a kávéházi pénztárakat éjféltárban, hogy a kebeles kaszírnőben némi érdeklődést keltsenek a halhatatlan, nagyszerű magyar irodalom iránt. Az írók úrinők társaságába járnak, mint valami gavallérok. Még megérjük, hogy egyik másik vőlegény lesz. És lám, Adi, az új költő, valamely olyan divatot kezd, amelyről azt hittük, hogy már csak a világtól legelmaradottabb írók kultiválják. Az éjjeli kocsmázást.
1: Éjfélkor nyitották meg a téli kertet, amikor a közönség kifelé tódult az orfeumi előadásról, a kastélyba való ajtók kitárultak, valamennyi lámpa felgyújtva, hogy az arany és piros színek szinte vakítottak, és most már a cigányzenekar vette át azt az indulót, amelyet odabent az orfeumi szalonmuzsikusok éppen befejeztek. Évekig a Hölgy zászlóalj című operettből való volt ez az induló, amelyet Rajna Ferenc, Somosi úr sógora írt. A piros szőnyegeken valóban bálias érzésekkel lépdeltek a lábak, az urak inge és cipője fény lett, a pincérek úgy hajlongtak, udvariaskodtak, mint a táncmesterek, különösen azokkal, akik már orfeumi páholyukból megrendelték a sarokasztalaikat. Igen, ezen a helyen érződött, hogy azért nyitották meg, hogy ennek a fiatal korát élő nagyvárosnak első szerelmi csalódásait elfelejtse. Bolond ember, aki itt szomorkodik, amikor az élet úgy pereg körülötte, mint akár egy karneválon. A cigányprímás arca rózsaszínűre van festve, talán az öröm miatt, hogy minden nap Freistadler Flóra barárónőnek muzsikálhat, aki éppen a minap ajándékozott egy piros kerekű fiákert annak a bérkocsisnak, akit darab ideig fuvarozta. Ezüstfejű, frakkos urak tolonganak külföldi vendégeiknek büszkén mutogatva a főváros új mulatóját. Bámészan áll egy vidéki fi, amíg egy ügyes pincér valamely asztalhoz kormányozza. A pesti széltolók ezek a mindenütt jelenlévő fiatalemberek, akiknek foglalkozását senki sem tudja, fölényeskedve unottan járatják végig tekintetüket a hölgyeken. Ásítanak, mintha csak azt mondanák,
2: mindig csak hédi-dédi Tekla, Mágnás Elza.
1: Aztán tovább mennek más mulatóhelyre, hogy megint csak az előbbi jelenetet játsszák el. Reggel tán azzal a gondolattal térnek haza, hogy milyen jól mulattak az elmúlt éjszakán. De én bevallom, hogy darabig ideig érdekeltek az orfeumi nők, habár még ezer veszedelemnek voltam kitéve a körülöttük való forgolódásban. Akkoriban még nem tűnt el Pestről az a Jolán nevű leányzó, aki egykor maga is orfeumi hölgy volt, és szenvedélyes haragjában egyszer éppen az én nyakamba akart ugrani egy Nefelejts utcai ház első emeletéről. Szerencsére a Nefelejts utca akkor még nem volt teljesen kikövezve, a heves leány egy fa mellé a puszta földre esett, és egyéb baja nem történt, mint az, hogy további életében kissé vonta az egyik lábát. A virágárussággal fel kellett hagyni, de még jó darab ideig leselkedett rám az orfeum környékén. Adi nagyokat nevetett félelmemen, amikor éjszaka az orfeum felé közeledtünk. Hol van ilyenkor Bátta a hű lovag? Kérdezte Adi csúfondárosan. Úgy tudom, hogy egy éjszaka Bátta úr egész a Dunapartig rohant a leány után, amikor a vízbe akart ugrani. Igaz, ez a szegény, jobb sorsra érdemes leány mindenféle módját megkísérelte az öngyilkosságnak, mert babonással azt hitte, hogy halála után jobban fogják őt szeretni, mint szenvedélyes életében. Féltékeny volt mindenkire, aki egyszer szóba állott vele, olyan volt, mint azok az asszonyságok, akik barátot tartanak a férjük mellett, és féltékenységükkel halálra kínozzák szegény, megcsalt urukat. De annyit még meg kell vallani a szegény leány emlékének, hogy szerelme önzetlen volt, és éppen ezért válott veszedelmessé. A fiatalabb hírlapírói kar akkoriban még gyakran kereste a nők pártfogását, és nem egyszer voltak zajos zenebonák hűtlenség miatt éjjeli kávéházakban és féltékenység miatt az utcán. A reporterek egyik dísze verést is kapott egy megtermett hölgytől a Helvécia kávéházban. De még ifjak és rugalmasak voltunk, jó ízőt nevettünk a dolgokon, és tovább mentünk. A régi leányzó nem várt vitriolos üveggel a kapu méredés alatt, szabadon, vígan benyomultunk tehát a téli kertbe.

Sári, hogy a diva a hosszú szoknya lett, pedig már egyszer ezért sári szegény tündöködöttől lett. Kettes nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll, a lába most is remek ám, bár lehet nem kislány ma már. A bácsi után nájlon harisnyában, hogyha végig tipek, egészen biztos az, hogy nyomában ezer éhes fírtilló fut lihek. Kettes nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett, mert hogyha ebben veszi vége neki, többé őt a férfi nép már észre sem veszi.

0: Teljes lófut liheg, vettes nőssári, hogy a divat hol futtatja le. Mert hogy ezt felveszi, vége neki, többé őt a férfi nép már ízre sem veti.
1: A Schwarzot.
2: Kit?
1: A Schwarzot.
2: Ne.
1: És a Grünt?
3: Ivy, akkor már inkább a Schwarzot.

0: Az orfeumi nő és a pesgő. Boldogtalan vadházasság ez, amelyből a nő minden nap unottan ébred fel, és mégis az éj óráiban, amikor megint elkövetkezik nászának ideje, megint csak karjaiba veti magát megunt élettársának. Minden nap issza, és minden nap megörül, amikor pukkanó hangját hallja. Felvidul tőle, láttára, még akkor is, amikor az imént még boldogtalan szerelmén gondolkozott. Eljátszadozik ezüstös papírossával, holott arra a papírosra gondolt, melyen majd búcsúlevelét megírja a főkapitánysághoz címezve. Ujjai között forgatja az üvegdrótjait, holott kezei már régen azzal a ruhaszárító kötéllel szeretnének játszadozni, amely kötelet, úgy érzi, előbb-utóbb a nyakára kell hurkolni. Gyufával megfüstöli dugóját, és bajuszt rajzol az orra alá, holott nem tűri arcán a piszkot. Ez az orfeumi nő, aki a régi világban elképzelhetetlen volt sejem szárnyak nélkül, felfigyelt akkor is, amikor a szegény költők asztalainál bontották fel a mindenható üveget. Öklelő pillantását egyfelé vetette a megtermett Hédi Dédi, akinél talán nő még nem volt büszkébb bajnoki vállaira és sok kilós kebleire. A hús bálványnője volt ez a hencegő bécsi lány, aki leginkább lókupecekkel szeretett üldögélni. Pepita nadrágos bécsi fiatalemberek keresték fel a lóversenyek idején. Csak megvető pillantása volt az éhen kórász pesti hírlapírók részére.
1: Fagyottan, unottan, hal tekintettel ajkán örökké gunyoros, elbizakodott mosollyal, mint azok a nők, akiket végül megölni szoktak, a férfiak, vagy pedig magukat ölik meg értük, ült a téli kert felső végén Mágnás Elza, aki bár egy mosónőnek volt a lánya, még műveletlenségében is oly hidegnek és előkelőnek tudta magát maszkírozni, hogy a szegény érzelmes zsidó lányok, akik többnyire pénztelen pincéreknek voltak a titkos szeretői, csak hamar elnevezik vala Mágnás Elzának. Már meglátogatja őt éjszakánként a gazdag bútorgyáros, aki pervers szenvedélyéről volt valaha nevezetes Pesten. Így többek között az volt a híre, hogy azokat a nőket, akik megtetszenek neki, fehér menyasszony ruhában, mirtusz koszorúval, éckoporsóba fektette, és úgy imádta őket. Mágnás Elza sokkal butább volt, mint társnői mondták, hogy ellentmondhatott volna a gazdag embernek. De hát már közelgett az az idő, amikor valóban koporsóba fog feküdni szőke tündérnek, amikor szakácsnője, Kóbori Rózsi és Nick Gusztáv, a péklegény összeállanak, hogy az úrnőt meggyilkolják. És a többiek, az orfeumi démonok, akik a legfinomabb ruhát, harisnyát igyekeznek maguknak megszerezni a férfiak könnyelműsége folytán, akik legfeljebb álmos könyvből bogarázták ki, ha valamely nevezetesebb álmuk volt, akik csak olyankor írtak, ha a vidéki fi ráíratta a nevüket a képes levelezőlapra, amelyet hencegésből a barátjának vagy a menyasszonyának küldött, akik szegények, műveletlenek, tudatlanok, érzelmetlenek voltak és csak a maguk önző bájaival törődtek, lyukas harisnyájukra gondoltak, amikor a férfiak udvarlásait hallgatták, fájlalták májukat és barátnőjük szerencséjét, ezek az áldémonok ott az orfeumi téli kertben ugyancsak felfigyeltek, amikor Adi előtt megjelent a pesgős üveg, de különösebben nem törődtek vele, mert hiszen körülbelül tudják Adiról is, hogy ama pénztelen sajtóhoz tartozik.
2: Egyszer a szent elmélyülésben, amikor a költő valóban minden fotográfus póz nélkül, hanem ama benső vívódásokkal, gyötrelmekkel megjelölt valódi arculatával hajolna papírosai felé, a vállára tette kezét ama nagyváradi Rienci Mariska, aki az írónak ezt a magánosságát akarta felhasználni arra, hogy vele beszélhessen. Más az éjleánya éjfél előtt és más éjfél után. Különösen az ilyen sokat hányt, vetett, szenvedett és vigadott hölgy, aki dalaival és táncaival föllépett minden orfeumban, amely föllelhető volt az Adriától a Kárpátokig. R. Mariska vándorlásai folyamán férfias, bátor, félelem nélküli hölgy lett, aki bizony nem nagyon tisztelte a költőket az alkotás pillanataiban. Nem tehetett róla, Nem volt szép lélek, csak dalcsarnoki énekesnő, aki bizonyára Adi költeményeinek se tulajdonított nagyobb jelentőséget, mint ama daloknak, amelyeket számára a Király utcában írtak egy kávéházban. Miért nem ír már egyszer nekem is valamely dalt? Kérdezte az egykor jó hangú Orfeum Csillag a nagyváradi ismerőstől. Amint mi Adit ismerjük, igen valószínűleg látszik, hogy a költő habozás nélkül megígérte a művésznőnek, hogy legközelebbi költeményét neki szánja. Miért ne? Mariska még javában divatba volt a vidéken, nem lehet ártalmas, ha a nehezen népszerűsödő Adi dalok a vándortársulat révén is terjednek. Általában Adi mindenkinek a kérését igyekezett ígérettel honorálni. Hogyne, Mariska, hogyne! Reinis bömbölései után valóban szükség van egy női hangra is, amely dalaimat énekelje. Nagy sikereim voltak az utolsó időben Aradon, Debrecenben, a hírlapírlok asztalán elfoglaltam helyet az Orfeumban, és a fiatal költők verseiket olvasták föl nekem. Nagyváradon sokat emlegettük magát. Mondá a tolbokrétás hölgy, aki fekete bársonyaiban úgy tüzelt, mintha felejthetetlen éjszaka parazsas emléke lenne. A költőnek azonban igen sürgetősen kellett vala cikkét megírni, mert Adi Endre is gyakran szenvedett pénztelenségben. Nem kínálta meg tehát helyjel az asztalnál a művésznőt minden régi káprázatossága mellett sem. Rienci kisasszony azonban tovább folytatta az ostromot, mert nem olyan természetű volt, hogy egykönnyen megálljon az akadályok előtt. Maga engem Nagyváradon látott utoljára föllépni az Orfeumban. Azóta nagyon sokat fejlődtem, haladtam, tanultam. Mondja, nem kíváncsi erre a produkcióra, amelye dalaimat befejezni szoktam? A rívetek költőnek felelni sem volt ideje, amikor Rienci Mariska egyetlen ugrással a biliárdasztalon termett, mint valami színpadi emelményen. A Meteorban nem szoktak az ilyen dolgok különösebb feltűnőséget kelteni. Egyébként is néptelen volt a kávéház. A művésznő meghajtotta a derekát, tenyerével a biliárdasztal közepére támaszkodott, és testét egyetlen lendülettel a levegőbe dobta. Ott állott Tóth Ágost az ámuló költő előtt. Természetesen nadrág nélkül abban az időben sem jártak a művésznők. A Meteorban nem nagy feltűnést szokott kelteni, ha egyik-másik művész vagy művésznő jó kedvében bukvencet vetett. Igen, természetes dolognak látszott, hogy a testi ügyesség papjai és papnői a színpadon kívül is gyakorolták magukat. Rienci kisasszony azonban méltóságteljes szokott lenni, nem hány cigánykereket akárkinek a kedvéért. A kávéház ajtaján éppen belépő Zuboly és KRG úr nagy elismeréssel nézték a művésznő produkcióját, Adi a megérkező vendégek tiszteletére is végképpen letette a ceruzát és zsebre gyűjte a megkezdett újságcikk papírosait. Vajon mikor folytatja? A költő így szól barátaihoz. Ez a lány megérdemli, hogy asztalunkhoz hívjuk. Minek? Nem lehet tőle beszélgetni, mormogta Zuboly. Nagyon érti a borivást, dicsérte Adi, amíg mindig Tóth Ágost álló hölgyet. Zuboly, bornemi szember létére ennek a körülmények fontosabb jelentőséget nem tulajdonított. Egyébként is még dolga volt a New Yorkban, mert a Vörös Grajnával tegnap felfüggesztett egy politikai vitatkozást, amelynek győzelmes befejezéséhez egész napját megfelelő könyvek olvasgatásával töltötte.

0: ez után.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.

0: régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass, hallgass.
2: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
0: Jó.
1: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: sokszor po 5 csinálni, olyan, hogy gyros tészta van, és akkor én aztán mindenből úgy csinálom, én nem rendes tápszíba sütöm, hanem gáz tápszíba szeretném sütni. Ezt ugye abból több van.
1: És mennyi ideig tart?
0: Hát hogy mondjam, reggel 4-kor kelek akkor. Mert még aztán főznem is közben, mert van úgy, hogy a lányomiknak is másodikat valamit, mert ő főzeléket megcsinál, csak ugye kártészta vagy ha ilyen csinálok rétást, vagy mit tudom én, ugye ő, na hát ilyenkor nem csinálok rétást, mikor ebben beszéljük, mert ez nagyon nagy munka. Úgyhogy úgy céljál van ám az embernek, ott a konyha minden. Szóval az ilyen koronaszerű, de aztán van akkor zserbó, egy zserbó, kártya, nem tudom, zserbó egyet, aztán a biztos ismerik, az három felekülve, három cipóba azt a masszát, és akkor legyváron egyiket meg kell nyomni, mikor kisodortam, írod a tepsibe tesszük. És akkor rá diót szórni, akkor még egy lapra, azt ugyanúgy legváron megint dió, akkor még a harmadik lapra, arra már nem megy más, mint csak, amikor megsült, akkor teszem aztán. Na most a zserbó kártya az meg az, hogy van gyilos tészta. Én 30 dekar lisztet veszek, már 20 dekart írta a rendes tápszihoz, én meg a vász tápszihoz 30 dekart veszek, és akkor azt is meg a visjának, hogy tudom, tojással gyúrom meg, kis cukor, meg zsír, vagy ráma, vele akarni, és akkor beleteszem a tápszibe, megkenem legvárra, akkor 4 tojás fehérét fölverek habnak cukorral. Először fölverem habnak, és akkor megszem cukor, tovább verem vele. Akkor ilyen szerdiót, mint amit ott a zacskóba most előhoztam, ahol a tetejét megkéntem szerdióval. Akkor ez megsül, akkor van ilyen nagy deszkám is hozzá, ilyen. Akkor arra öntöm ki, amire ráfér ki a gáztápsziből, ahogy kiöntöm. Akkor ugyanabba a tápszibe 4 tojással piskótát sütök, de abban nem kell több, mint egy pupos kanál cukor. És abban kell fölvárni, de én teszek egy kanál vizet hozzá azért, mert gyengébe picit. Nem kell nagyon gyengének lenni, mert ennek nem is szabad vastagnak lenni, mint így az ujjon vastagsába. És 4 kanál kis lisztet, egy fél sütőport teszek hozzá, amikor kikevertem, azt beleteszem, az megsül. Ahogy az a tészta le van borítva, ami megsült már, azt megkenjem meg így legvárral, azt az alsó felét, akkor arra, amikor ez a piskóta megsült, arra teszem rá. Olyan kis mutatós tészta különben, ahogy aztán el van szállva az a szárdió tetején, alul ugye az a habos dió van, már abban a habban még dió is van, 25 deka, igen, abban még van az is. És akkor ez aztán, hogy el van szárva, alul a sárga, akkor az a zsíros tészta, akkor az a habos dió, és az a szár dió tetején meg. Hát ezt is meg akarom majd most csinálni, mire lesz ez a nagy nap majd. Aztán 25-én lesz. Ezen van rajta, azt hiszem, jövő pénteken lesz. Amit tudok, hát aztán sok mindent, nagyon sok tésztát, ilyen lapokat, nagyon sokat tudok. Én nem tudom, hány lakodalomra sütöttem már ki a tésztákat. Csak nem kifizetődő, mondjuk a rokonságban megcsinálom szívesen, de úgy pénzért nem szeretek senkinek sem, mert szóval megfizethetetlen. Amennyit kell mosogatni, meg amennyit kell dolgozni rajta. Úgyhogy nem, szóval úgy nem szeretem. Pedig otthon nem tanultam már abban az időben, amikor mink otthon voltunk, a fánk, a kalács, meg ezek voltak a sütemények. De én azt csak úgy magamtól minden, pedig én is dolgoztam ám azt 22 évig, amikor a gyerekek akkorák lettek, akkor elmentem dolgozni. És 8 évig jártam a vakonyművekbe, úgyhogy 15-ig meg a rendőrjel. Nem, egész 22 évben volt, akkor 7-ig jártam a vakonyművekbe, 15-ig a rendőrjel. Innen mentem.

Snowboard Wind, Mongolica the Snowboard Boy, nagy gyöndörszerű malacok, ami kimondottan zsírsertések. A disznautorba, vagy disznautor után nem azt kérdezték egymástól, hogy hát mennyi húsa lett a disznautnak, vagy mennyi kolbász lett, hanem mennyi zsírja lett. Az volt a favorit, hogy mennyi zsírja lett. Ugyanis ez kimondottan zsírsertés volt, a húsa az nagyon kevés volt, de olyan szalonnájai voltak, hogy mint egy tenyér vastagság, 4-5 újnyi vastag szalonnája, olyan volt, mint a vaj. El lehetett kaparni késsel. Meg mindig azt mondták az öregek, hogy tanuld meg, hogy az a szalonna, ami nem nyövél a pirítost. Tehát mikor a kenyeret megpirították, akkor az divat volt paraszt helyeken, hogy vagy kacsazsírral, de a férfi, az asszonyok inkább kacsazsírral, de a férfi emberek, azok pedig szalonnával kentik meg mindig abba a zsírozták meg a birítos. Tehát rendes fehér sav szalonnával, levágtak egy kis darab szalonnát, mikor megtérült a kenyér, és ott gyönyörű szépen rákenték, lehetett kenni a birítosra, olyan szépen, hogy elbukott a szalonna. Tehát megzsírozta, de élet teljesen a bőrig játszottak, olyan puha volt a szalonna. Hát most próbálja meg valaki a bauti szalonnával megkenni a pirítust. Úgy áll meg, úgy szíjjál, töretedik a kezik a pirítust, ott a szalon megy minden marad. Tehát az biztos, hogy esztendeig is így voltak, tehát nem úgy, mint most, hogy hát egy pár hónap alatt felhívott a malac, hanem általában egy esztendeig így voltak a mongolit a malacot. De az a kevés húsa, ami volt, az nagyon finom volt. Az olyan finom volt annak a kolbásza és a akarmilyen húsa, hogy ment az embernek a szájába tűzre. Tehát nem olyan, a szomszéd bácsi is, tudom, gyerek voltam, ott mentek hízak venni, mondta a fia, hogy papám, azt mondja, hát ne vegyünk már ez a demokráciába volt, már akkor nem volt meg a tanya, meg a fejük, meg ez, meg az, így vették a hetiből a hízak, hát ne vegyünk már, azt mondja, mindig mangalicát, még akkor jobban volt, ez a 60-as évek elején volt, mi akkor jobban volt mangalit, vegyünk már, azt mondja, ilyen hús hízak, hát jól van, vegyünk. Megvették a ideig, felhívgalták, minden szép is volt, levágták, kolbát fejtöttek, azok is belőle, mint ahogy szokás, akkor megszáradt, rákütöltik a kolbát, megszáradt mindet, egyszer egy vacsorán állnak, a kolbát vettek, hát aztán az öreg gazda beleharapott a kolbászból, kitört a foga. Beütővágta a kolbászt, azt mondta, hogy a fene az ilyen disznaut egy meg azt mondja, beletörik az embernek a foga, na nekem nem kell többször, azt mondja, itt most is azt mondja, itt vagytok az oka, mert itt reznyek voltatok rajta, a fene ott egy meg, aki kitanált ezt a kommunista tanálmányt, mert ezelőtt nem volt ilyen. Valamikor, én is emlékszek rá, amikor gyerek voltam, a kartagi kolbászot mindig úgy csinálták, hogy abba, amit száraz kolbászt meghattak, meg egyáltalán semmilyen kolbászba, paprikát egyáltalán nem tették. Tehát egyáltalán nem tették. Belőleg meg azt, amit száraz kolbászot meghagytak, vagy zsírba eltették a kolbát, megsütötték, mikor már vége volt a disznautornak, másnap lesütötték a kolbát, zsírba rakták, abból meg megint egyáltalán nem tettek paprikát. Ugyanis mindig azt mondták az egymezetyám, és mindig azt mondta, hogy tanuld meg, hogy a száraz kolbászban nem vala a paprika, mert avasítja. Amit lesütöttek zsírba kolbászt, abból meg azért nem tettek paprikát, mert megfogja a zsírt. Tehát bepirosítja. És abba a kolbászba, amit így eltettek, akkor csak saut tettek, borsot, meg nagyon sok fokhagymás. Fokhagymászok, jó fokhagymásra, nagyon finom is volt, én is nagyon szeretem a jó fokhagymás kolbászt. Meg jobban szeretem az olyan, én is jobban szeretem az olyan kolbászt, amelyikben nincsen taszítva. Én azt úgy megszoktam a gyerekkoromba. Tehát azért nem tettek a kolbászba paprikát, hogy ne avasítsa, a száraznak marad, ha pedig zsírba eltették, akkor azért, hogy ne fogja meg a zsírt, hogy ne legyen piros a zsírt.

0: vigyázni, Jézus nem született még. Akkor is volt a angyalok, az Atya Isten, a Dörög Isten, aki volt, aki teremtett a világot. Na, akkor is voltak ott angyalok vele. Elég, hogy azok utolyan annyira elbízták múltkot, hogy azok az angyalok még az Istennek is parancsolni kellettek. És akkor az Isten megharagott rég, hát, hogy ilyen szentelenyek lettek. Aztán voltak, akik lent síránkoztak, hogy Istenem, Istenem, mégis milyen jó, aki mennybe van az Isten mellett. Hát azt mondták ezek az angyalok, hogy mi nem voltatok tűkes olyan jók, mint mű, mert ide juttatok volna tűkes. És akkor az Isten mind ledobált őket, mindegyiket. Azokból lettek az ördögök. És ott felszedte, akik síránkoztak, és bánták a bűneiket, megbánták a bűneiket, azok ott felvette. És abból lettek szentek. És ezeket még leanyigálta, mind nem maradott belőlük egy se, hát pokolba mind az ördögök. Ezekből lettek az ördögök.
1: Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinálta markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a földből terült ez a nagy föld, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a föld, mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, már vízen nálunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öreg. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy egyik a másik sarkáról ment, a másik sarkára ment, akkor mozdult meg a föld, azt mondták, földingás nálunk. Tovább még mondták azt is, hogy hát Ádám volt az első ember, és abból származott a nép. Aztán tovább mondták, hogy majomból is, még állatból is, és az állatok és emberekből vannak. Csak nem tudnak beszélni az állatok, de mindent értnek úgy, mint mikor az ember beszél egy másik emberrel, úgy értnek ők és az állatok egy mással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt, mert akkor szomorkodik a jószág.
2: Teremtéskor Úristen a fákat teljes simára teremtette, és az emberek bocsánkodtak sokat, hogy nem tudnak oda fölmenni. Isteni csoda volt, az ördög jelenkezett, hogy ő megmutatja, hogy föl lehet menni. Oda ugrott, és mászott fel, hát mint a villanyosoknak a megyen. És ahova oda tett a lábát, mindenütt görcs jött ki. A görcsből lettek szép ágak, és így aztán nevezték, hogy ördög lajtorja.
3: Mikor Krisztus úrunk teremtette a népséget, hát a gyakból gyújtja őket, na aztán akkor betette hát a kemencébe, hogy hát ugye megsüljön, hát hogy ne olyan nyersen. Na akkor mikor betette, elfeledkezett, mert gyújtja a másikat, elégett. Hát most mi lesz vele? No nem baj, előtte még ez, mert a fekete van az előtte. Na jó, akkor meggyújtja a másikat, betette azt, hát ami meg egy kicsit erősebben sűt. Szóval nem annyira fekete, mint a világosabb lett, de a fehér szűr meg, hát nem szárad meg, hanem inkább a sárga színe lett. Na, azt mondja, nem baj. Ám meg azt mondja, lesznek a sárga bőrjek. Azt mondja, hát ugye ebből lesznek a kínaiak, ebből a sárga. Na jó, van, gyújtja a harmadikat. Hát na most, hogy ez hogyan sikerül? No, ennek lesz a fehér bőrjek. Lesznek a magyarok. A fehér zsidókat. Ezért a fekete négerek már biztosulunk azokat, hogy megsütöttek. Amikor Krisztus úrunk teremtette Ádámot meg az Évát, hát ugye gyújtta azokat is, oldalbordalt mindent, ki elkészített, hát készen lett az Ádám, hát félre szállni. No, most akkor gyújtta az Évát. Hát mikor az Évát is gyújtja, oldalbordáinkat készíti. Oda megy egy kutya, egyet elvisz belőle. Hát most mi lesz, mi lesz? Hát semmi. Az asszonynak ölik, hogyha egyáltalán sem viszont. Azért, hogy fölényesebbek a férfiak, mert azok ebbordában felvágyok vannak.
4: Ezelőtt az ember kopac volt, úgy akarta, hogy hát látta egy másnak, hogy milyen szép haja van, hát, hogy neki is legyen hajas. Azt mondja Jézus neki, hát nyújt bele a sárba, s kendi a fejedet. Na hát be is keni a fejét, s lett szép haja. Aztán a gondot, hát be keni a hónyóját, és hát ott is lett egy kis haj. Megint elől is bekeni, és oda is lett. Bajszat is ügyesen csinált, hát az a szép is. Elérne épp is a felesége, még lássa, hogy hát milyen szép haja van, hát ő is, ha ügyesen békeni, akkor is szép haja lett. Na hát gondolja, a hónyala is egy kicsit teszem, de az ember a májra is, de ő már nem teszem a májra. Hát, tudja, akkor mesztelenül jártak, és a légyre szállott elő. És ő hamar a légyhez hozzá csapja a kezit, és azóta lett ott is.
5: Adam és Éva, mikor a paradicsomkárban voltak, mindig veszekedtek, hogy melyik veti meg az árja. Egyszer azt mondja Adam, néma játékot fogadtak a tűz mellett, hogy melyik veti, amelyik megszólal hamarabb, ott fogja örök időn keresztül vetni az árja. Tűz mellett ültek, csóréjáltak a paradicsomkárba. Tűz mellett, ahogy a melegségtől az Ádámai ávoskodni kezdett, hát egy kicsi macskáig volt, és a macska hezzavágott az első lábával, és azt mondta Éva, kácnyemet az az enyém. Azt mondta Ádám, noha a tiéd, akkor tudd meg, hogy az ágyvetés is a tiéd. Míg egy ember és egy asszon lesz a földön, örökkétig a fehér népe lesz az ágyvetés. Így veti a fehér népet azután, a fehér nép veti azután az ágyat.
3: Elment Éva locsolgatni a lugosokat, nézegetni a falkot. De nagy kíjó még ott leselkedett. Ember volt a kíjó bőrbe, bújva.
6: No, paradicsomban.
3: Paradicsomban, azó van szó. Akkor a kíjó oda amigatta Évót, hogy menjen oda. Ezt a szép almat neked adom, ha ide jössz. Ennyi meg az egész, akkor még nem volt gyereke. Volt gyereke. No, aztán annyira jó vagy itt a kíjóval, hogy azt annyi gyereke szaporodott neki, közben azt meg is megtudta Adam, Adamtól, ami szakadt az mintékot, amit még az ördög csinálta ki, az mind csúnya volt. Azt akkor hittem volna elé az Úristen, hogy hívja elé a gyerekeit, az igaz gyerekeit. Az igazakot elé hívta, de a lopottakot nem, azt nem merte, azokat elgyúgta. Ott most is azért verte meg a népet az Úristen, mert az autók megfogta a népet az Éva autka. Hogyha tehát a lopottakot elgyukja, az igazakot teszik elé. Akkor azt adok, okosabbak voltak,
6: igen.
3: Akkor adok, iskolába is járhattak, azok a kitagadott gyerekek, még ebből voltak azok a csángók, ezek úton járó, ezekről lettek a szegény emberek. Most ezek tanultak lopni az uraktól.
7: Ugye megsokasodott a bűn a földön, akkor égbe kiáldott Istenhez a bűn. És akkor azt mondta Isten, hogy bánom, hogy az ember teremtettem, mert kicsi kora óta a szíve gonosz. És akkor volt egy igaz ember, Noé, akit szeretett Isten, mert Isten félő volt. És akkor azt mondta neki, abban közölte, hogy elvesztem a földet, mert megbántam, hogy teremtettem embert a földet. Mert gonoszok az emberek, akkor óriások voltak, nagy emberek. És akkor azt mondta, hogy csinálj glórefából bárkát. És abból úgy csinálj bárkát, hogy a minden részben, minden állatú hív és kettő legyen. És akkor te és a te családod bementek a bárkába. De 120 évig készült a bárka. Addig Isten várt az emberi megtérésre. És akkor ugye az alatt, a 120 év alatt nem tértek meg az emberek, mert azt mondták, hogy mit csinálsz, Noé? Azt mondja, glórefából csinálok bárkát, mert özönvíz jön a földre, Isten elpusztítja a földet, térjetek meg. És akkor az emberek nem hitték, hanem azt mondták, hogy no, nem hordott még ilyen bolondot a föld, mint te vagy. Azt mondja, 3 évig esne az eső, akkor is azt mondja, keves volna, mert a kútak is kiapadtak, olyan szárazság volt. Már akkor a Jóisten megmutatta a büntetését a földön, hogy szárazság volt. De csak készült a bárka, csak nem tértek meg az emberek. És ez a Noé, ez Isten félő volt. Ez félte az Isten. És ennek a menyei és ennek a fiai bementek a bárkába. Na, mikor elközelgetett a 120 év, akkor mindenből bement az állat, és akkor bement a Noénak a felesége, bement a gyermekei és a feleségei. És akkor Isten bezárt az ajtót, úgyhogy megeredtek a egek csatornái, és esett az eső. És akkor ez a bárka csak ment szépen a vízen. De abba a bárkába nem mehetett be senki, mert annak az ajtaját Isten zárta be, és azt még Noé se nyithatta ki, csak akkor, amikor már a vizek fölszáradtak. Most akkor megállt a 40 napra az bárka, már a Ararát tetején. És akkor kibocsájtotta Noé a galambot, hogy a földön van-e még víz. És akkor volt víz, még a galamb visszatért. Akkor az ablakon bevette a galambot. És akkor megint kibocsájtotta Noé a galambot. Akkor már száraz, már gajat vitt neki, zöldellő gaj. És akkor, még akkor mindig visszajött a galamb. Na, mikor már harmadszorra kibocsájtotta, akkor már nem ment vissza a galamb. Akkor már tudta a Noé, hogy na most már Isten kinyitja az ajtót, és akkor megszűnt a vihar, az eső. És akkor az első dolga volt, mikor a Noé kigyűnt a bárkából, Istennek épített egy oltárt. És akkor azon az oltáron hálával áldozott az Istennek. És Isten megsegítette Noét, és akkor azok töltötték be annak a családja a földet újra. Minden állatnak a Noé nevezte el. Például azt mondják a légyre is, hogy mikor már bement a légy, már a Noé a bárkába, a legyek is bementek, hát azokat ki akarta zavarni, mert azokat nem szerette, hogy annyi légy bement. És akkor azt mondta, hogy no te légy, és így maradt légy.
2: Készen vagy a bárkával? Készen. Hány lélek? Megmondtam, csak 8 lélek lehet benne. Ami gonosz és irigy, azokat elvesztem, mint a többi népeket. Sepert ki a bárkát mindenféle gonoszságtól. Akkor vette észre Noé, hogy még egy zsoltáriró, egy szent van benne, akit én, mint barátomnak akartam fogadni, hogy a bárkának egy csücskéjébe elhelyezze. Megmondtam neked, hogy nem lehet, itten csak 8 lélek, tehát ezt ki kell innen takarítani. Akkor vette, és Dávid kiszaladt a bárka tetejére, az már az Ararát hegyén volt akkor, és oly magasa, hogy a holdat érintette, és beugrott a holdba a hegedűjével együtt. Mert Dávid zsoltáríró volt, és nagyon szerette a zenét, ezért Dávid azt mondta, hogy hamarébb leszek az égbe, mint Uram te. Tehát a népmese ezt tartja máma is, hogy Dávid a holdba van és mikor megtelik a hold, akkor szépen, mint művész alak, ottan hegedűget.
0: Mikor ezt a Bolélium tornyot építették, ugye ima annyira felmentek, volt, hogy ima közeledtek az Istenhez, az égbe. Annyira felmentek, hogy ima az Isten nem tudta, mit csináljon velük, meg kellett valahogy állítsa. Úgyhogy akkor csinált annyi nyelvet, hogy egyik így beszélt, a másik úgy, hogy valahogy zavarodjanak még, mert mikor téglát kértek, mortert vittek fel, mikor mortert vittek, akkor téglát kértek, úgy, hogy így nem tudtak ott tovább dolgozni, és így félbe esett.
6: Még az Úristen a világot megteremtette, persze az volt a legelső gondja neki, hogy a nyelveket szétosztogassa. Ha nagyon sok nyelv volt, ugye akkor sorbaltak mind az akkori nemzetek, mind sorbaltotta őket, mindignek adta a nyelvet. Neked ez a nyelvet, így beszélgetsz, másnak ez a nyelvet, te magyarul, te németül, te szerbül, oroszul, így sorba kiosztott a nyelvet. Ma mindenki a saját nyelven elkezdett beszélni, az angol, persze akkor is. Oda volt csavarom, üzletet csinál. Az angolnak az a természete, hogy üzletezzék, különben az éghajlat és olyan ugye, hogy mindig a komor, a bús. Hát az is biztos, még a turista ott volt, elkezdett kézzel lábbal, hogy neki is adjon valamit, és tudjon beszélgetni. Azt mondja a turista neki, ha elfogyott ma mind azt mondja, amit hozta a nyelvet, azt mind szétosztottam, neked nem jutott azt mondja. De azt mondja, megoldjuk a dolgot. Azt mondja, minden nemzet azt mondja, adjon neked egy keveset, azt mondja. És minden nemzet akkor adott az ő nyelvűt, a német legjobb szívül, legtöbbet adott. És az angolok azért beszélnek német kiejtéssel legjobban.
8: Mikor az Úristen a világot teremtette, először a magyart, németet, meg az olaszt. Tiszta mesztelen voltak. Az Úristen odament, mindeniknek adott egy végvarznat, hogy abból csinálják maguknak ruhát. Adott nekik ollót, szérnát, tűt, szért osztott a harmi között. Amikor hozzáfogtak munkához, a magyar először a gatyát csinálta. Az ola először az inget csinálta. Mikor meglátta az ola, hogy milyen bőgatyát volt a magyar, megjedett, és az övét kiszabta, de szűkre szabta. Akkor a magyar meglátta, hogy az ola milyen hosszú inget csinált, ő is megjedett, az övét revizervet csinálta. Addig a német a bokorba lesz, hogy mit dolgoznak ezek. Amikor készen lett a magyar, meg az ola az öltözékével, hozzáfogott ő is öltözni. Ő megegyeztette, hogy kivesz egy keveset a magyarnak a gatyájából, nem szabja olyan bőre, de azért bővebb legyen, mint a románi, és az inget megint hosszabbra csinál, mint a magyari, és rövidebbre, mint az olaj. Még a vászonborokkal megmaradt egy zsebkendőre való. Ezért sem a magyarnak, se az olajon zsebkendő nem jutott. De most ezek, mikor az órikot kifújják, főteszke egy csapja.
0: Abrahamnak sokkal nem volt gyerekek. Ma 100 éves volt a feleségé, mint 110 évén körül gondolom ma, hogy így volt. Azt akkor most ők volt, Abraham el is csapta a feleségét, ezért, hogy ő nem volt, nem, én nem volt gyerekünk, Sáron, hívta a szakkal. Hogy elcsapta, hogy minősült mindig Abraham, most akkor emmi visszament az asszony, felhajtotta az asszony, az halt neki született Ízsák. Ízsák aztán ő nevekedett szépen, mindig örültek neki nagyon, hogy aztán az Isten kérte Abrahamtól, hogy áldozza fel neki azt az egyetlen egy fiát, Izsákot. Nos, akkor, hát az is, ezt majd ugye most Abraham is nagyon-nagyon sajnálta, no? De ma nem is kicsi volt, vittem én fát, és jöjjött, hogy akire reatelgyebért volna, no? Azt akkor szegény kis Izsák is ment vele az apja után, fejszín alá, hogy ma, de ő nem tudta, hogy hova mennek. Majd azt összerakta a kül, azt a kisolott alkulmat, keresztbe korulva a fákot, azt majd ma akkor tergyepére tette rá a kis Izsákot a fateteibe, azt akkor ma a nyakot is ma úgy, hogy sajtotta volna lefelé ma ő, hogy majd ma vágja egy nagy barborban nála. Azt hát akkor egy angyal megjelent, még egy kosforma a gaz közt, olyan gazba, mikor vágta volna, hogy nem azt ne vágja a nyakot, hanem a kost vágja a helyébe. Nos, akkor így menekült még Izsák.
9: Az anyának nem volt több gyereke, csak ő és az anya már nem volt fiatal. És azt mondta, hogy Jóisten neki ad egy fiú gyereket, ő vasat nem teszem soha fejére. És tudod, mit jelentett az a vas? Az ollót, hogy nem nyíri le a haját a gyereknek. És nem is nyírta le. Ahol a filisztiusok rátörtek az országra, és ahol ő nagyon erős volt, mert neki az fürtök megnőttek, és minél nagyobbak voltak, annál erősebb volt. És ahol ő szembeszállott a filisztiusokból, kapott, ahogy szaladott, kapott egy szamár álcsontot. És azt az álcsontot felvette, és egész nagy sereg katonaságot legyőzött, tisztekes minden, és a filisztiusok nagyon haragudtak rá. Aztán ő elmenekült, ott hagyta őket. Legyőzte őket, és ott hagyta. A pusztán, a mezőn lakott egy magányos asszon egy házacskába, és oda ment békeredzett szállásra. Vélyes fogadta, olyan árkős, talán asszon volt. Aztán ők kesszel jöttek. No, de hát a filisztiusok észrevették, hogy ez a Samson ott tanyázik. És mikor nem volt jelen, akkor oda mentek, és megkérték az asszont, hogy hát valamit csináljon, szolgáltassa ki nekik, mert rengeteg sok pénzt adnak. Nagyon megfizetik. Elég van, hogy az asszony sokáig kellett bajlódjék, ami ezt meg tudta csinálni. Ő aztán kérdezgette, hol jelent mondott, akármit mondott, nem sikerült, mert ha mentek a filisztiusok, akkor ő mindjárt szembe szállott vele, akkor rá kellett fussanak. Na hát, az asszony kezdett panaszkodni. Azt mondja, hát te azt mondja, nem terülsz velem, azt mondja, akkor minek jössz ide? Mikor azt mondja, nem mondod meg, azt mondja, titkodod, nem árulod el, nem mondod meg. Hát azt mondja, az én erőm, azt mondja, tiszta új kötelben van, azt mondja, ha engemet azt mondja, megkötnek, azt mondja, ahol az új kötelben, azt mondja, amit még nem használtak, azt mondja, akkor azt mondja, elveszik az erőmet. Az asszony valami altatót szerzett, és altotta, azok hoztak neki kötelet, megkötték. Aztán, akkor megkötték, akkor mentek a filisztiusok, akkor az asszony befutott, azt mondja, Samson, itt vannak a filisztiusok. Az megfogta a kötelet, mind a morzsát, szétszaggatta, nagyon erős volt. Hát, nem tudtak használni. Na de hát, csak ostromolták az asszont, hogyha nem tudja megvenni, akkor megbüntetik őt. Aztán ő addig ostromolta, hogy hát mondja meg, miért titkolja egyszer, ha imán oda jár hez, akkor miért titkolja oda udvarol neki. Aztán ő megmondta, hogy neki a az erő a hajában van. Neki soha még nem volt levágva a haja. Neki a hajában van az erő. És akkor az asszony állaltatta, és a haját levágta. És akkor oda volt az ereje. Ahol, hogy levágta, akkor hírt adott a filisztusoknak, azok elfogták, és elvitték, mert erőtelen volt. Elvitték, és kiszúrták mind a két szemét, mert sok kárt tett nálik emberbe. És ahol börtönbe dugták, aztán örvendezett a király, hogy Sámsont megsemmisítették, azt a nagy, erős, híres embert le tudtak győzni. Csináltak ők. Úgy gondolta a király, hogy összehívja a barátokat. Csinál ő egy olyan összejövetel házat, úgy deszkából, úgy két sosra, és aztán oda összehívja az ő barátjait, örvendezzenek egy kicsit, múlossanak. Sámson nagyon szépen tudott muzsikálni. És mikor azok összegyűltek, ugye, ott ittak, ettek, hát akkor a királynak volt a kedve, hogy Sámsont hozzák fel, és muzsikáltassák, és kacagták, hogy most nem látsz, most nem tud semmit csinálni. Elég, hogy mikor őt felhozták, ő azt mondta, hogy olyan hárra állítják őt, hogy legyen az oszlophoz közel, mert ha nem elesik, ő nem lát. Két oszlopon állott az a valami verend a fajta, ki tudja, mi volt oda csinálni. És ott voltak az idegen királyok, és ahol ezt muzsikáltottak, és nevették. Mikor azok a jóvából nevettek, ő érzette, hogy ő két oszlop közt van, ezt is megtapogatta, és a másikot is, hogy tudja az irányt. Aztán megragadta a két oszlopot, ezt a húzta, mind ott vesztek. Azok a királyok, azok az urak mind ott vesztek. Ő is meghalt. De megmondtotta, régóntotta. Réta én buszutaltuk, de ő is buszutaltuk.

0: Ötödik szöveg, minta a Palóc régióból. A felvétel a Nógrád megyei Hont községben készült 1996. áprilisában. 75 évkori nyugdíjas nő, vallás a római katolikus, nevét a felvétel nem rögzítette. A téma a genderfeldolgozás.
1: Először ütünk. Kendért vettünk. Elvettük a kendért. Kinyűjtük. Vittük a patakba, beosztattuk. Térdig érő vízbe mostuk a kendért. Kiterigettük, mert száradt. Megtörtük, akkor tilótuk, kéhőtük, fontunk. Mikor megfontuk, akkor vittük a lukzóba. Főraktuk egy nagy-nagy fekete ruha a vizékbe. Lukzónak hívtak. Fából volt csinálva, most alá volt téve a szalmából egy csomó. Ráöntöttük a vizet, hogy az azon lecsurogjon. Akkor ment a víz, avult a lúg. A lúgot mindig öntögettük rá egész nap. Másnap mentünk a patakba mosni. De jég volt, mikor mostuk. A jeget a patakba fővartuk olyan nagy lékot. Ott oda térjeltünk, ott volt a mosószék. Egész napot ott mostuk, még csak tartott este fanalat mosni. Kimostuk, messze arat, gombolítottuk. Akkor megvettük vetőfa, akkor főhúztuk a szatvára, sőtük, abból lett a vászon. Mikor van az anyánk annyit szőt, hogy ma nem tudta tekergetni a szatvá, akkor ma vágta le belőle nekünk. Vártuk a cifra pamukos ingeket, ki díszes pamukval, pirosval, zöldvel, sargalval, koszorókat, szép koszorókat vártunk az ujjára. Megvart az anyánk az inget. Az ujja pamukos volt, a dereka feles volt. Hát nem tiszta pamuk volt, ez felé vászon, felé pamuk. Vászon fanal volt főhúzva, pamuk volt beleverve. Akkor azt vágta a pentőnek le. Ahol levágta a pentőnek, az tővel olyan apró vizékre, nem roncot vettünk rajta, hogy beroncoljuk, mind a szoknyót most beroncoljuk-e, hanem csak tővel olyan picinkákra csináltuk a pentőköt. 15-20 volt egy annak, mikor férhe ment pentő. Ma öreg vagyok, mégis van kettő is, még ott is belőle nekem most is. Nem úgy, mint most. Most a kombinétokat, én fő se tudnám venni a kombinétot magamra. Hogy mi az a kombinét, hogy fő kőkogózni magamra. Pentő meg ing az öregnek. Jóval ne beszéltessenek ma, elég volt.
2: Ki volt keményítve a pentő?
1: Ezt nem kellett keményíteni. Nem mostuk ki. Az új pentőt kellett vasárnap mindig főben nyúl, szétaljon rajtunk. Nem szabad volt kimosni. Amit kimostunk, az ma csak dolgozónap haltuk. Hát azon volt egy kis csompos cipőcske. Most nem nagyon jutott akkor. Fécipőcske, ha volt egy pár, de több nem. Nem úgy, mint most, mikor leülök a helemen főkelék. Nyolc pár lábbéli van körülöttem, most melyet húzzam fő? Akkor mi ötünknek volt egy pár, ötünknek. Az egyik levette fő, húzta a másik. Templomba nem tudtam elmenni, mikor iskolába jártam, mert nem volt mibe. Mink? 9-en. A kettő első meghalt, meg a kettő utolsó. 5-en maradtunk. Szegények voltunk. Az apánknak a lábát elvágta. Nem. Idehaza. Ott őrség volt a mi községünkbe. Az őrség haton elment a földön a búza vetésen le. Azt visszamen ma előtte akart gyönni. Azt nem hitték el neki, a csehék elengedték, a magyarok nem hitték el, hogy odavaló. Jöttek többi emberek között haza, ott volt egy, a két őrség között egy kocsma. Azt oda ő bement, azt a csehék elengedték, a magyarok nem. Azt mentek a kocsmából többi emberek haza, és közéjék ment ő is. Utalnok lőtek, és ki tudták a többi közül venni, hogy őtet lelőtték. ezt úgy elvágta a lábát. Ugye mi volt ez sok apró gyerek, ötön voltunk, apánknak lába nem volt, szegények voltunk. Nagyon szegények voltunk, az biztos.

0: vetni. Tavasszal mihez már szántjuk a földet, mert málét is szoktuk, akkor már vetni. Akkor elveszik a kender. A kender vetés, mikor elvetettük tovább, akkor szoktunk ránézni, mikor már gondoljuk, hogy már megvan nőve szép, és sárga ért, már akkor kezd porolni. Mikor már porol a kender, akkor lehet nyűni. Akkor nekifogunk és kinyűlik. És ahogy kinyűlődik a kender, rögtön azonnal beköszük kélébe. Kélébe tesszük, felpakoljuk a szekélybe. A szekélyre felpakoltuk, és elvittük a vízbe, egy gödörbe. Akkor berakjuk csépkébe, két bot közé, két oldalon kell tenni a csépkét. És akkor leszegeljük, lecövekeljük, hogy el ne menjen sehova. És ott van egy hétünk. Egy hét múlva kiveszünk a vízből, már akkor lássuk, hogy lefele megy a piszka. És akkor rögtön neki fogunk, kimosszuk tisztára. Akkor szétrakjuk, száradjon. Mikor megszárad jól a kender, akkor neki szoktunk menni, és akkor törjük, törővel. És amikor eltörtük, akkor neki fogtunk dörzsölni. Dörzsölőt csináltunk, nagy dörzsölőt jött, szép volt, de úgy volt. És a dörzsölt, megdörzsöltük, akkor kitiloltuk. Ahogy ki volt tilolva a kender, akkor neki fogtunk megcsinálni, megdörzsölődött. És akkor neki fogtunk vasecseten, megcsináltuk. Van az a sok sűrű vasecset, úgy hívják. Az abban puszuk, abban van feje, nyira, és van benne göngyű. A göngyű, és van benne csepi. Abban csinálunk olyan csepi pokrócot szoktunk. Régen a régiek itt csinálták.
1: Akkor a legjobb az a...
0: A feje, felmenő. Feje a felmenő, meg a nyira is felmenő. És az aprócos, az a göngyű. Az is jó, mert abban zsákot régen azt csinálták. És akkor ez készen volt. Akkor aztán nekifogtunk, szapulóra tettük, kiszapultuk. Akkor aztán kimostuk szépen, tisztára, akkor kilőttük, megszáradt, akkor feltekertük. Van az a nagy tekerőbak, arra rátettük, és akkor azon, de még azt nem mondtam. Már így mondom, hogy motolálni is kell, azt már az idejét mikor fogok. Mert motolálni kell, és azon tekerőbakra úgy megyen rá arra célra, szépen. És akkor letekertük, már letekerődött kóticsba, és azt szűntük. Ez az beleszűnni való polni.
1: Ez a
0: beleszűnni? Igen. Meg a felmenőnek is lehetett ezt a szép fejeket megcsinálni.
1: Igen.
0: Azon kezdődik a vetésen a szűvés. Mikor megindulunk a vetőn. Az alsófokon kezdjük a vetést, és fel alulul nem megyünk, ahány rendet akarunk felengedni. Fel alulul és fent, azonnal ott is fogra tesszük keresztbe. És akkor ilyen is be, és hogy oda pátmamat, akkor szoktunk kötni alulra felére, mikor már megvan vetve, és akkor láncemben takaroson le szoktuk fedni, hogy össze ne bomoljon. Így megyen a vetés. Akkor összeszedjük, összekössük, és ez így engedjük fel a zesztovátára. A zesztovátára, amikor feltesszük. Arra lemegyünk, ott van a lábánál egy bot. Hasonló alatt van egy bot kötve. És onnan visszavesztük, és visszamegyünk, és újra vissza a hasonlóra megyünk.
1: Hátusó
0: hasonlóra. A hátusó hasonlón pedig nem szépen, akkor van ott a közte pátmadag, ahogy mondtam a vetőn. A két fogban van, és az benne van a madzag, így húzva, és azt így keresztül tesszük a hasajon. Mi az ki ne csusszon, ki ne bomoljon, mert ha kibomlik, akkor már vége az egész munkának, akkor már nem csinálunk semmit. Ide kikössük a karpára, két karjára, és akkor szépen, itt meg van az a többi, meg itt van oldalt, letéve, láncszemek, takaroson, hogy ki ne bomoljon, össze ne bomoljon. És úgy engedjük befelé. Mikor letettük a láncszemet, vagy kibontottuk a láncszemet, de azt a láncszemet is úgy kell kibontani, hogy nehogy hiba legyen. Mert van olyan, hogy keresztül húzta azon a láncszemen a cérnát, és akkor már megvan a hiba. Már akkor nem tudja letenni a láncszemet. Hanem mikor összekötötte, azt a láncemet, ahogy befeleszette. Azt engedje ki fel, amelyiket rákötött arra másik láncemre. Mert ha nem azt engedi ki, akkor neki nem tudja leengedni az összes cénáját.

másnap gerészdel, az maga bele es. Szürke fékes márván vige, orra kelepes. Befütyül a sehonnai fabábú, nem gyötörhet ma már bú. Amikor egy slágerszöveg értelmetlen mű, úgy érzi az ember, mint az urna egy nagy tű. Gönnyű dolog slágereket megírni, de oly nehéz kipírni. Nevetni kell, nem érdekel, ha búsaló, ha búsaló, ha búsaló. De csuda jó! Te is neves, ne is keres, kibúvod már, ne is.

A faluba, amikor háború volt, szerre jártunk a csordát őrizni. Ugye reggel kicsaptuk a csordát, az erdőbe ment, ott erdő volt csak, aztán szürkületbe hazacsaptuk. Egyszer emlékszem, nagy idő kerekedött, úgy őszfele volt már az idő, vagy késő ősszel.

Nem tudom. Ott voltam én még kislejányka. Aztán ott voltak a bátyáim, meg a faluvérrel egy pár jó legény. Egyszer csak elsötétedett az idő. Csak úgy gombolyogtak a fekete felhők, azt hittem, hogy engem is elvisznek. De hát nem vittek el, csak eső kerekedett. Igen, de akkor még lehetett hallani a farkasokról, és már késő ősszel megjelentek. Ott kinn az erdőn. Hát, ugyan beza, egyszer csak halljuk, hogy orgonálnak. A fekete felhő hideges volt, fáztunk es, nem tudtuk, hogy mit csináljunk. És akkor egyszer a lovak és az ökörök megtámadták a farkasokat, és eleskergették. Ott már a kutya nem volt jó. Azóta se láttam életemben olyan jelenetet, amikor az ökörök és a mén lovak megvédik a csordát. Aztán emlékszem, amikor tavasszal elkezdtünk dolgozni, eszünkbe se jutott, hogy betegök is lehetünk. Hiába voltunk betegök, szegény édesanyám nem tudott mellettünk ülni. Egyszer aztán én is olyan beteg voltam, hogy majdnem meghaltam. Édesanyámék elmentek a mezőre, én el kellett végezzem a házi munkát, meg a ház körül is. De én úgy szédültem, úgy azt hittem, hogy a fejemet rágcsálja valami, mindig úgy hallottam. Meg aztán, hogy esik az eső. Azt se tudtam, hány óra van, reggele vagy este. De egyszer csak a Jóisten megsegített. Délutánra jobban lettem, és végeztem tovább a munkát. Tudja-e, az úgy van, hogy ahol munka van, eszükbe se jut, hogy betegök legyenek. Vagy úgy is van, hogy csak az tud beteg lenni, akinek ideje van reja. De ez igaz is. Ha észreveszük, hogy betegök vagyunk, és nincs más dolgunk, csak azzal foglalkozunk, hogy betegök vagyunk, itt fáj, meg ott fáj. De ez egy kedves angyalom, én mikor asszonyocska voltam, eszembe se jutott, hogy beteges tudok lenni. Nem es voltam én beteg. Kirugott a tehén, a sajtárostól együtt a pajta falának, lekékült a lába, meg a lábujkám, de mentem a mezőre. Észre se vettem, hogy fáj, mert muszáj volt csinálni. Ezen csodálkozom én manapság, hogy máma annyian betegök, és síránkoznak, és lenézik azt az embert, akinek nincs ideje beteg lenni. Így van az angyalom. Jobb volt ezelőtt, mint most. Én úgy látom.

0: thuyết nghĩa rồi ông kia có sao mà Jesus vậy Jesus Christus a földön járt, s ugye kiadtanó, hogy mindenkinek szabad vetni búzát, de csak egy barázdat. Volt egy olyan tálhatatlan ember, ha maga egy barázdat lehet tármálni, azt mondja, én nem csak egyet, mert én többet tármálok. Tármált is, de aztán egyszer hatályt Jézus Krisztus. És azt mondja az embernek, hát te miért vettél ennyi búzát? Hogy legyen búzát? Azt mondja, szabad mindenkinek, de csak egy barázdat, de te többet vettél. Ezután te vesz annyit, amennyit akarsz, és én adok annyit, amennyit akarok, megfogta a kalászon, mert egész végig fáj volt a búzaszár, megfogta, és így felhúzta, no, ezután csak ennyi lesz a termés rajta, és vethetsz, amennyit akarsz. Te vetsz annyit, amennyit akarsz, én adok annyit, amennyit én akarok.
1: Az Úr Jézus utazott valahova, találkozott a lóval, és mondta a lónak, hogy te ló, vigyél el Angenetára bizonyos helyre. A ló azt mondta, nem ér közömet, ennem kell. És azt mondta az Úr Jézus, no, akkor es egyél, amikor nem akarsz. És ment tovább az Úr Jézus, találkozott a szamárval, a szamár evett, és mondta, te szamár, nem viszel el Angenet. És elviszlek, azt mondta, és felült a szamár hátára az Úr Jézus, és elvitte őt, ahova ment Jézus, és azt mondta az Úr Jézus, te még a szemétdombon is ki fogsz találni, és ez itt van a szamárnak a hátán kereszt.
2: Hallottam én is régi öregöksi, hogy egy alkalommal, amikor Jézus a szamár hátán ment valami nádasban köröttük, a szamár kapkodta a nádat, és Jézus megharagudott, és akkor megrántotta volna a szamarat, és így elszabadította a nádat, de a fogaheve meglátszik, ezt tartják a legendát, hogy azért látszik a nádlevélen ez a harapás heve.
3: A papa indult egyszer, hogyha hát ő elmenjen, mert itt nem tetszett neki a kenyér, oda menjen, oda azt a helyet keresi meg, ahol a búza kenyérnél is jobb kenyerre tesznek. Hát ugye Jézus is a földön járt, találkozott vele, és kérdezte, hova menjesz. Mondja, hogy én oda menjek, ahol a búza kenyérnél jobb kenyeret esznek. Hát, hát olyan helyben nincsen, ahol a búza kenyérnél jobb kenyeret tegyenek. Által változtott a haragjába lóvába. Mennek tovább, vezette Péter a lovakot mellette, mert Szent Péter is ott volt, mentek, találkoznak egy ilyen asztalos emberrel, amilyen ilyen bútor darabokot vitt a városba, hogy hát ő azt eladja ott. Hát hova viszed, kérdezte Jézus, hát viszem a városba, mert családom jó nagy volt, hogy valami kenyeret, valamit hozzak nekik, élelmet. Hát, na azt mondja, többet ne húzd, azt mondja, én neked adom ezt a lovot, de egy három év múlva itt ezen a helyen találkozunk, és itt visszaadod nekem, de enni egyebet ne adj neki, csak gyaluforgácsot, mert hát ugye a mestersége abúcsa, hogy adjon gyaluforgácsot. Úgy is lett a szegény ember, már az a szegény iparosa megkapta a lovat, dolgozgató csaval, ő milyen jól tudott a gyermekekkel, amit termelt, arról be tudta szállítani a városba, vitt haza élelmet a család, de még mentek tovább, vezette a lovat, egyszer az a szegény ember úgy arra felé járt, ahol a papnak a felesége is lakott. Hát a pap rá is mert a feleségébe, lóképibe, hát meg akart úgy nyalni, csókolni a ló, de papné megharagult. S hozzáütött, kitalált ütni az egyik szent. Na hát így is ment tovább, de a papnak csak agyalú forgácsot kellett tovább egyen, mert ló volt. Nem tudom végig, hát lejárt a három év. A szegény ember a megbeszélt helyen jelentkezett három év múlva a lóval, ugyanott talált a jét, és visszaadta a lovat. Na hát, visszavette a lovat, és akkor hát úgy, hogy a három évre eltart, hát Jézus is visszaváltottatta a papot, ember is. Pap nagy boldogon ment hazas, felesége, mikor meglássa. Te hol csavarogta három évig, nem szégyelled magadot, még valahol verekedtél is, mert a szemedet is kívül. Hát azt mondja, hát azt te jutott ki, feleségét. Hát pedig hogy üttem volna kis mikor, hát három évig sem mondta, hogy üttem volna én ki azt. Aztán elmagyarázza a pap, hogy hát amikor a lóval a szegény ember ment, és ott én meg akartam csókolni, mert én megismertelek úgy, amilyen ló voltam, hát te hozzám, amit te is kivittél. Na hát, így megbékéltek, de azóta a pap is belenyugodt abba, hogy olyan hely nincsen több, ahol búzakegyérnél is jobban tesznek.
4: Egyszer, mikor Úr Jézus meg az ördög mentek az úton, aztán egy nagy uraságnak a földjén mentek, és akkor mondja a cselédasszony a fiának, hogy az ördög bűnnel, mondja az ördög az Úr Jézusnak, hallottad, mit mondott? Ezt nem igazán mondta. Mennek odát, megint ott a napszámosok dolgoztak, kapáltak, mondják, hogy az ördög bűnnel. Hallottad, mit mondtak? Ezt nem igazán mondta. Ment a nagyságos úr kocsin, mondja a napszámosok, ott a munkások, hogy az ördög bűnnel. Mondja neki az ördög az Úr Jézusnak, hallottad, mit mondtak? De ezt igazán mondták.

itten, valamikor az emberek gatyába javadtak. Úgy mentek aratni, varszongatyába. Masina mellé is úgy jártok, az asszonyoknak meg péntőjük volt, péntőnek mondtak, bőrruhat hordoztok, valszom péntő volt, akkor gabonát hordtok, másztak fel a kocsiról. Az én apámnak olyan melles köténye volt, azt a fel szokta kötni akkor, mikor csáros négy szödött, abba szokott szönni, akkor még a diófalra is felment. Hát akkor onnan leesett többször. Jaj, mondjuk kitörik a kezem vagy a lábam. Nem törik ki, már én a szép asszonyok ölébe esek. Nem törött el semmi ilyesének ilyen. Akkor azután szöttet óva, amikor leesett. A kötény osztat mindig fordultam. Akármi, de ott a kötény nélkül nem volt. A kötény szerette. Papucsba járt, nem volt cipő, papucs. Amikor nagyon sietőt, akkor meg lehúzta mezéklap. Mikor arattunk is, papucsba arattunk. Mi meg asszonyok, lányok, mezéklapsotor tudtuk, nem volt cipőnk, tutyi volt, aztán foltoztuk vászonyok, de mi osznak, megfoltoztuk déjbe, estélig mire, hozzamentük, kiszakadt. Majd mezéklap, úgy tudtuk a lábunkat a taróba, hogy mi bökte, de hát bizony bökte a lábunkat. Szegény apámnak papucsa volt, az aztat nagyon szerette. Hát, mikor vége lett az aratásnak minden, akkor tarót húztunk nagy gráblával, mögölött húznunk. Akkor gyűjt a gabonahordás. Gabonahordáskor össze szoktak állni 2-3 fogat. Hordták a gabonát kazalba. Pajtába rogták be. Akkor, mikor gyűjt az a masinálás, ott olyanok, akik összejártak, ott keresték meg a kenyerüket, a nyári kenyerüket, a télre való. Masinálni, szerdahárű szoktak járni. Hát akkor volt malom is itten. Az én anyósomnak a testvédé volt, Patkó Viktoré. Ide nagyon sokan jártak ölletni. Volt gépész lakás, volt lakás, másik, 3 ház volt ottan. Aztán még nagyon sokan jártak ide. Ezért volt, akkor utóbb elállomosították azt a malmot. El is adtak, le volt pusztítva, nincs ott már semmi, mint a lakásokban, meg a tulajdonosnak. Abban most is lakik egy erdészmérnök. Volt itten erdész lakás Paccan. Annak volt 4 gyereke. Volt itt kovács, kanasz, suszter. Mindenféle volt itten, volt lakásuk. Mindnek volt gyereke. 32 gyerek járt ebbe a kis iskolába. Itten volt iskola, tanító. 32 gyerek járt ide. Templomba is jártunk, könyörgésre. Akkor, aki szült gyereket, oda el szokott jönni könyörgésre, mikor kigyűn a gyerek agyú. Régen így mondtak. Épp akkor az én apámnak a mamája, nem mamájának mondták, akkor édesszüleinek. Az is elszokott, ilyen több öreg asszony elszoktak gyűnni oda, imádkozni röggel könyörgésre. Volt főső szoknyáik, alsó szoknyáik, akkor úgy a péntő. A legfőső szoknyát főhúzták, akkor úgy ültek le a lépcsőre, ha nem értek be a templomba. Akkor ott voltak, addig ott imádkoztak, amíg kigyűjtünk a templomból. De bizony, hogy a templomból elvitték a közepiről a szószéköt oda hátul, én azután nem megyök, mert a karolat volt a helyem. Ott közel volt, hallottam is, minden jó hely volt. Elvitték, én megmondtam ott a templomban, hogy én ide el nem gyűjök a templomban, mivel átvitték a szószéköt. Hát nem is voltam a templomban. Én vasárnapunként, mint máma is, megfogadtam a
Isten tiszteletet, Debrecenbe beszédek, mamó. Meghallgatom hétköznap is mindig, imádkozok azért, de templomban nem megyek el. Miért tették el azt a szószéket? Ezt miért engedték meg a legfőlebb valót?

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják érvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a markó.

Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohadt egy fának. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok. Minden megállt, még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. Csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél, aztán neki sodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel, az atombomba robbanása után, kialudt a villany, rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádog. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdony a kazánjában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágy gerjesztő italok. Minden élelmiszert, az összes bőrdísznyőárút és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szaporra állott. 5-ször is lefi a legyesztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap, az operával épp átellenben, egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsányiné.

0: Az emberiségnek sejtelme sem volt arról, hogy sorsa meg van pecsételve, hogy a távoli világűr sötétjéből idegen lények figyelik, tanulmányozzák. Amíg egy kellemes nyári napon, amikor a Mars napkörüli pályája során legközelebb került a Földhöz,
1: egy tűzgolyó lehet.
2: Hú, jó nagy.
3: Vagy üstökös.
1: Vajon honnan jött? Az biztos, hogy messzi.
2: Keressük meg, jó?
4: Véleményem szerint a Pomonai útra esett.
5: Ó, annál közel.
2: Én megnézem. Jönnek?
6: Igen, én. Füstöt észlelünk.
3: 163.
6: Már is mondom. 163 fok 30 percnyire. Hogy nagy? Fogadok, ekkora vigyó még nem esett Kaliforniára. Jó lesz, ha oda küldtök valakit. Már is tűz van.

0: Hármas egység a központnak. Jelentkezz!
1: Központ a hármas egységnek, vettem.
0: Megbirkózunk a helyzettel. Nem kell erősítés. Véget.
1: Vettem. Intézkedjetek. Maradjatok ott, amíg kihűl. Véget.
0: Valakinek meg kéne néznie. Véget.
1: Néhány férfi épp arrafelé orgászott. Szerintem kutatók. Talán láttak valamit. Szólok nekik. Hogy néz ki?
0: Nem tudunk közelebb menni hozzá. Túl forró. De jókor a darab.
2: Üzenetet hoztam. A kutatóintézetben dolgoznak?
3: Igen.
2: Látom, jó fogás volt.
3: Nem kér?
2: Köszönöm, elfogadom. Tudják, a meteó. Állítólag jó nagy. A rendőrség telefonált, hogy biztosítják a helyszínt. Talán érdekli magukat. 10 mérföldre, a Linda Rosán túl.
4: Biztos, hogy meteor? Az nem így esik le.
2: Valóban. Másként csapódik be, ugye? Maguknak kell kideríteni, és tudósok. Csak annyit tudok, hogy akkora, mint egy ház, és tűzforró.
4: Kölcsön kérem az autóját, és reggel megnézem.
5: Mi visszamegyünk. Bilderbeket elviszem a repülőtől.
4: Rendben. Van biztosításom.
3: Tizet?
2: Nem, később gyújtok át.

0: figyeljetek, menjetek arrébb. Jó, na még egy kicsit. Mosolyt.
1: Bizonyára a hegy oldalán esett le, és egész odáig csúszott. Amikor végre megállt, a földdarabok mind rázuhantak. Elnézést.
2: Igen, be van temetve.
3: 4 méter vastag lehet, talán több?
2: A meteorok nehezek. Nem lehet őket könnyen elszállítani. Látványosság lesz az embereknek.
4: Ez aztán jobb, mint egy állatkert. Etetni se kell.
5: Tényleg, árulhatnánk itt szendvicset, meg hotdogot.
3: Igen, meg jégkrémet és italokat is.
6: Talán a büféasztalt is felállíthat.
2: Nem, a látogatók hozzanak kaját.
3: Mit csinálsz, Buck? Aranyat ásol?
7: Te viccelsz velem? Amikor egy igazi aranybánya hullott a földemre.
6: Megnézem közelebbről.
4: Gyertek!
7: Tehát ott van. Vigyázzatok, forró!
4: Menj olyan közel! Vigyázz!
8: De... Látta, hogy leesett?
7: Igen, odafönn horgáztunk.
8: Biztos sok halat fogott ilyen felszereléssel.
7: 3 voltunk, a többiek visszajöttek. Nem értem, egy ekkora meteor ilyen kis krátert csinál.
8: Mert a hegyről csúszott le. Legalábbis azt hiszem, nem tudom. De állítólag a kutatóintézetből szakértők jönnek, ők tudják. Clayton Forrester, hallott róla?
7: Arról, aki mindent megpróbál megfejteni.
8: Nukleáris fizikában verhetetlen. Minden tud a meteorokról.
7: Maga meg róla, ugye?
8: Mert kedvelem a modern tudományt. A doktorátusin dolgozom.
7: És jól áll vele?
8: Persze, hát hogy ne. Van gyufája?
7: Sajnálom, nem dohányzom.
8: Forrester és az atommeghajtású motor. A címlapokon is szerepelt. Talán ismeri, jó fej.
7: Nem, nem annyira.
8: Hogy mondhat ilyet, nem is ismeri?
7: De ismerem egy kicsit.
8: Hogy néz ki?
7: Hát olyan...
8: Hát persze, hogy ismeri saját magát, Dr. Forrester. Örülök, hogy megismerhetem. Sylvia Van Buren vagyok, az itteni egyetemen tanítok.
7: Hát mégiscsak rájött.
8: Szakály nélkül is felismerhettem volna. A címlapon nem viselt szemüveget.
7: Csak távolra hordom. Ha közelre nézek, mindig leveszem.
3: Vigyázz vele! Hey, vigyázz már! Gyere ide! Gyere már!
9: Gyere,
10: hol van?
9: Nincs semmi.
2: Ezen tojást is lehetne sütni.
7: Ez az anyag sokáig tartja a hőt.
8: Oh, Matthew bácsi, ő Dr. Clayton Forrester. A nagybátyám Dr. Matthew Collins, a lelkészünk.
6: Igen, üdvözlöm, Dr. Forrester.
7: Nagyon örülök.
2: Hé, hey, emberek! Mi a csuda ez? Talán egy bomba?
7: Nem, csak radioaktivitás mérő készülék. A túléléshez erre is szükségünk van. Ez egy meteor.
6: És radioaktív?
7: Igen. Elképesztően nagy a sugárzás.
2: Ezt nézzétek meg, nem semmi.
1: Távol kell tartani az embereket.
7: Nem is rossz ötlet.
2: Küldök erősítést, ha esetleg újabb tűz keletkezne.
7: Ez a meteor vagy könnyű, ami képtelenség, vagy üres belül. Ha nehéz és szilárd lenne, óriási krátert vájt volna. Várjuk meg, amíg szépen kihűl. Ha elalhatok a városban, megvizsgálom.
6: Legyen a vendégünk, Dr. Forrester.
7: Köszönöm. 24 óráig talán le sem hűl. Mit csinálnak itt szombatonként?
8: Semmi különöset.
6: De igen, este táncestet tartunk.

1997-ben halálos vírus pusztít el 5 milliárd embert. A túlélők elhagyják a bolygó felszínét. Ismét az állatok uralják majd a földet. Egy paranoid skizofrén vallomásának részletei. 1990. április 12-e Baltimore megyei kórház.

12 majom.

0: José, mi az?
1: Rossz hír, haver.
0: Önkéntesen?
1: Igen, téged is szólítottak. Hey, lehet, hogy kegyelmet kapsz.
0: Persze, azért nem jönnek vissza az önkéntesek. Mind kegyelmet kapnak.
1: Volt, aki visszatért.
0: A hetedikre viszik őket. Ott tartják mindent. Teljesen tropára ment az agyuk.
1: Azt nem tudhatod, hogy tropára ment. Senki se látta. Lehet, hogy ez az egész csak rossz duma. Senki se tudja. Én se hiszem. Sok szerencsét!
2: Önkéntes szolgálatra!
0: Én nem jelentkeztem.
2: Megint balhét akarsz?
0: Nem. Semmit nem.

0: mintát a kapott edényben legyen. A 700-as szobában társadalmi foglalkozás lesz az állandó szükségállapot 6. alfejezetének 23A és 96A paragrafus ellenvédő számára.
1: Ám a mikrohullámok miriádjai, az infravörös üzenetek egyesek és nullák gigabájtjai között
2: Baltimore, akadnak 1990
1: szavak, kisebbek
2: április.
1: A tudománynál, az elektromosság fátyolában. De ha figyelünk rájuk, meghalljuk a magányos költő szavát, aki azt mondja, tegnap a mai nap őrülete szülte meg a holnap csendjét, diadalát vagy bukását. Így áll, hisz nem tudod, honnan jött és miért. Így áll, hisz nem tudod, miért lett, s hová.
3: Óriási felháborodást keltettek azok a felvételek, amelyeket állapítőseket
4: nekiek.
3: Azt mondjuk, te vagy ez külön a levegő. Sok azonban egész másképp vélekednek azok. Szerintük az egészet csak kitalálták, és a felvételek hamisak.
5: Állatkínzó kísérletek. Mind majmok vagyunk. Bántottak? Annyira nem, mint ezt a szegény nyuszit.
3: Az anyatermészet sokkal kegyetlenebb.
5: Nézd! Kihívják a sorsokat maguk ellen. Az emberiség meg is érdemli, hogy elpusztítsák.
6: Elpusztítani az emberi fajt. Pompás ötlet. Pompás!
5: De arra ráérünk még, előbb azt mondtasítsunk a legközelebbi tennivalónkról.
6: Egy szót sem szóltam, tudod miről?
5: Miről beszélsz?
6: Ma ki?
5: Mi van?
7: Ne morogj, mint a medve! Ne lúgasd az orrod! Változtass a sorsodon! Ragadd meg az alkalmat!
6: Ragadd meg az alkalmat!
8: A férfi, bár a gáztámadás láthatólag nem hatott rá, nagyon izgatott volt. Azt állította, hogy a jövőből érkezett. Azért, hogy megtaláljon egy vírust, amely 1996 után letörli majd az emberiséget a föld színéről. Bár megsebesült, a katona eltűnt a kórházból. Nyilvánvalóan azért, hogy másokat is figyelmeztessen, és ezáltal a háború gyötrelmeit a Cassandra komplexus gyötrelmeivel helyettesítse. A görög legenda szerint Cassandrát azzal sújtották az istenek, hogy előre megjósolta a jövőt, de senki sem hitt neki. Így tehát együtt lép fel az előérzet és a tehetetlenség gyötrelme.
9: Megyek és beoltatom magam.
8: Üdvözlöm.
10: Úgy érzem, Dr. Rayleigh, alaposan

0: Megadta a vészmadaraknak.
1: Gondolja?
0: Meggyőző adatok utalnak arra, hogy a Föld nem fogja túlélni az emberek mértéktelenségét.
1: Ez igaz.
0: Az atomfegyverek elterjedése, a korlátlan szaporodás, a talaj, a víz, a levegő, a környezetszennyezés. Így aztán, ahogy mondta, valóban ránk fog szakadni az élet. És így a Homo sapiens mottója, gyerünk vásárolni. De valójában ez az őrület sikolya.
2: Dr. Rayleigh! Kérem! Elnézést! Dr. Rayleigh! Nem tudom, ismeri-e a kutatásaimat?
1: De sem.
3: Apám mondogatta, ne kiáss farkast. Mert aztán az emberek nem hiszik el, ha tényleg történik valami.
1: Mi az, ami tényleg megtörténik, James?
3: Valami rettenetes. Hallgassunk valami zenét, ezt nem akarom hallani. Hallgassunk zenét, ezt nem akarom.

0: Ha-ho! Ha, itt vagy!
1: Egyél és így áll, beszélnünk kell.
2: Most nem érek rá, le fogják rombolni a házamat.
1: Oha! Le fogják? Már tudod? Honnan?
2: Hogy?
1: Ja, hogy ők! Ők rombolják le! Értem. Figyelj, közölnöm kell veled valami fontosat. Most rögtön.
2: Mi lesz a házammal?
1: Földi munkások! Elhoztam a mogyoró gyönyörét! És sört! Ez kész. Gyerünk a kocsmába. Azt mondták, amíg van pia, nem rombolják le a házadat.
2: Te bízol bennük?
1: Ó, persze. A világ végéig.
2: És az mikor lesz?
1: Úgy 12 perc múlva. Csapos, ide 6 korsó sört. Itt a világ vége.
3: 6 korsó sör rendel.
1: A többi a magáé. 10 perce van, hogy elköltse.
2: 3 korsó fejenként? Ebédidőben?
1: Bocsánat. Az idő illúzió. Az ebédidő kétszeresen. És edd a magyarót, mert a só hasznos.
2: Elmondanád, mi ez az egész?
1: Arthur, ha most azt mondanám, nem Giffordban születtem, hanem egy kis bolygón a Beetlejuice mellett. Meglepődnél?
2: Miért? Tényleg ezt fogod mondani?
1: Emlékszel, hogy találkoztunk? Szia! Neked nem volt fura, hogy kezet akartam fogni egy kocsival?
2: Talán piás voltál.
1: A kocsit hittem a domináns élőlénynek, ezért bemutatkoztam neki. Megmentetted az életemet, és ezt most viszonzom. Így áll.
2: Csütörtök van. Sose volt az én napom.
1: Figyelj, Arthur! Ha a házad miatt vagy ki, akkor...
2: Nem a házam miatt.
1: Jut eszembe. 2 percünk van. Itt ki a sörödet.
2: Hé, a házam!
1: Föld népe! A vendégeim! Még egy körre!
3: Tényleg itt a világ vége?
1: Igen.
4: Akkor most feküdjünk le, és húzzunk papírzacskót a fejünkre?
1: Ha gondolják.
4: Az segít?
1: Ki van zárva?
3: Utolsó kör! Hey,

0: Itt prostatikus vagon Jelc beszél a galaktikus hiperűr tervezési tanácstól. Mint nyilván tudják, a galaxis külső területeinek fejlesztési tervében szerepel egy a naprendszeren áthaladó hiperűrút megépítése. Ezért többek között az önök bolygóját is meg kell semmisítenünk. Ne tegyenek úgy, mintha meglepődtek volna. A terv megtekinthető, a helyi tervezőhivatal van, az Alpha Centaurini már 50 földi ég. Ha önöket nem érdeklik a helyi ügyek, az a maguk baja.
1: Micsoda egy apatikus bolygó. Nem nagy kár érte.
2: Rájössz, mi lenne?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Kedves, mindenkinél kedvesebb hallgató, annyi vallomás letéteményese, hiszen az elérhetetlen címzet sohasem kapja meg, és te, kedvesek kedvese, annyinál annyival kedvesebb, akinek szól ez a levél. Legyen ez a levélíró felfohászkodása, sugallatért, és kegyelemért is, mert kegyelmi állapot kell hozzá könyvvé kerekíteni ezt a céltalan, hosszúra nyúló és amúgy is elküldhetetlen levélhegyet. Emlékszel, Pepita, emlékszel?
1: Emlékképek egy regényből. Pepito és Pepita című könyvére Határgyőző emlékezik.
2: Brave marin, reviens de guerre. Tudum.
3: Művésznő.
2: Brave. Ott, azon a rongyon, ahol áll. Törölje meg a lábát, barátom, és mielőtt levetné ezt a júj, de furcsa színű felöltőt, olyan jól heverek. Zárja be az ajtót. Melyik színháznál is van maga?
3: Nem színház. Hárfás egylet.
2: Azt hittem dramaturg. Kár. Igen, igen, a kallantyút az ajtóra. Nyitva szoktam tartani, hogy ne kelljen felkelni. Várom a házmestert és a rendőrséget, de most csak hat kopogjanak. Milyen kedvesen áll. Akár Szilárd barátom. De őt ne említsük, túlságosan fáj még a seb. Bravo, Marine. Rövi, döke.
3: De miért várja a rendőrséget? Valami zűr?
2: Rommeltakarítás következetes elmulasztása a vád ellenem társadalmi munkában. Legutoljára a bécsi szállóban volt némi összeszólalkozásom a rendőrséggel. Egy cipős katuja dugárút hoztam volna. Kokót mi egymást, szegény jó Ödi bácsi számára, akinek akkor már mindegy volt hasfarrágban. Van cigarettája? Rémesen köhögtött ez a... Tudja, nálunk színésznőknél eleve rom vagyok. Takarítsanak el, ha akarnak társadalmi munkában, de én... De hogy én... Tümalvitű. Mit néz? Bravo, Marine.
3: Ez mi? Ami dudorászik, a dal.
2: Ugye ez mi? Párizsba szakadt anyai nagynénémtől, Mollitól tanultam ki, egy ideig a Noctem csillaga volt, és spanyol nevekre hallgatott. Ott Juanita, lululolo, lala. Molly nem volt prűd, amilyen erényes ez a kis dalocska a hős tengerészről. Mit néz a zsuzsuimat? Loncos vagyok. Fésületlen. De még arra is lusta, hogy minden erényem a rosszra való restség. Majd, ha megöntözte virágaimat, kannát is talál, akkor nem bánom, idébb húzhatja azt a széket a kanapéhoz. Te már sok szét, Malvity, Istenem! Ez a tetőtéri nyomor budoár, ez a lepra telep, ez a város, bravo, Marine, reviens de guerre, tudum!

0: soha olyan kavarodást, akkora nekiszilajodást, mint akkor azon az első szabad zsibvásáron. A papírtrombita, kacolatej, törökméz és birsalmasajt vásárnegyede után a lopott kerékpárok, pumpák és gumibelsők végeladása következett. A romok alól kihúzgált és rendbeszedett rongykollekció utcája a nyúl és baromfi feketézők zsib negyedébe tolkolott.
1: Hogy a nyulacska, néni?
2: Két kék hasú, meg egy sárga.
1: Egy szóval 3 milliárd 500 millió.
2: Rosszabb, aki megeszi. Én már csak így tudom.
1: Kiválasztanám az egyiket.
2: Már én csak úgy adom oda, mint ez az utója.
1: De ha nekem csak egy kell...
2: Akkor inkább hazaviszem.
1: De mit kezdjek 3 nyullal, amikor nekem csak egy kell?
2: Majd el tetszik ajándékozni a menyasszonykának, a kedvesinek. Hadd legyen húsvétjük.
1: Nem bánom, csak aztán hova tegyem?
2: A Lóden kabátja zsebébe, aranyoskám. Az egyiket ide,
1: aha,
2: a másikat em ide, jaj, a legkisebbet meg ide lak belülre, jaj, hogy meg ne fázzon.
0: Tárfásod kikeveredett a vásárból, Pepita, és örömszerző, örvendező szívvel pumpálta kereke alá a kilométereket, végig az esteledő, néptelenedő városon keresztül. Innen, onnan utána kurjantottak, vagy barátságosan utána eresztettek egy-két golyót, de ő meg sem állt. Tudta, hogy amúgy sem jelentéktelen személyének szól, hanem kerékpárjának. Akkor tájt kerékpárral kimerészkedni az utcára kihívóbb vakmerőség volt, mint nyugalmasabb időkben Ibn Saud fejedelmi aranykróm autó csodájával megjelenni a nyomornegyedben.
1: Bábika, nyulacskát hoztam.
3: Nézzenek oda! Gyere! Hát nekem hoztad ezt a nyuszi füles?
1: Magának hát, bábika.
3: Mi jutott eszedbe? Istenem, ha szegény Imrén élne. Mit adtál érte?
1: Sose törődjék vele. Vagy van húsvét, vagy nincs.
3: Már hogy ne törődnék? Egyem a kis haszontalanja. Igazán nekem hoztad, fiam?
1: No, bábi néni. Aki pityereg, az nem érdemli. Mindjárt visszaviszem.
3: Szegény Lacimnak az Isten nyugosztalja. Te nem ösmerted, amilyen áldott jó gyerek volt. Az volt az álma. Nagy divat volt akkoriban.
1: Persze.
3: Angóra tenyészet.
1: Persze.
3: Kezdtük is. Csak aztán valami füvecske kellene neki. Felnevelnénk.
1: Itt a romtemplom harang emeletén?
3: Eltanyázhatna az orgona erkélyen. Pecsenyének vagy hogy szereted? Vadasa?
1: Elevenem, bábika. Elevenem Nyúlius komát. Fűről majd gondoskodom, maga csak arra vigyázzon, hogy ne nagyon menjen a hárfám közelébe, ha megdűnnek a körmöcskéi. Nehogy belecibáljon a húrjaimba.
3: Jaj, dehogy, dehogy. Mindjárt kibélelem neki azt a kis kosarat a nagy harang alatt. Aztán te már mész is el, lelkem. Hiszen csak most jöttél haza.
1: Ezt a nyulacskát hoztam magának húsvétre, babci.
4: Istenem, Istenem!
1: Vegye el, édeske, fogja, ne tartogassam.
4: Igazán nekem?
1: Csak Iston, csak magának melengedtem. Itt, a kabátomban. Senkinek sem másnak.
4: Drágám, drága pityi nyulambulam.
1: Örül, babci? Mit játszott éppen?
4: A nyulambulam nem magának szólt. A reszpégi ujjazatait nyúzom. Mondja, maga híres, a hárfa fúvol a koncertet, a Mozartunkat mikor próbáljuk? Soha?
1: Rohannom kell, orvosságot ígértek bábika nénének, szegénynek.
4: Le sem ülni nálunk.
1: Kiló lencséért, amit viszont csak 3 cimbalom húr ellenében ad az illető.
4: Mit adok össze-vissza? Ilyen későn kimozdulni, hogy kirabolják nekem, hogy levetköztessék nekem?
1: Ugyan édes baba. Ezek a különféle orv, bér és rablógyilkos históriák a derék megszálló hadseregről mind a fantázia szüleménye. Aféle Mendemonda.
4: Ha így kérem, piti-piti. Hm?
1: Jaj, az Isten áldja meg. Ezzel a dorombolásával mindig levesz a lábamról. Nem érti, hogy ember életről van szó.
4: Pepito, ekkora örömet okozni nekem ezzel az édes nyuszi-muszival, és akkor így elrontani.
5: Ki az?
1: Én, Pepito.
5: Mi jut eszébe? Pepito, télvíz idején, ének évadján, annak is a kellős... Jó, ez a hideg. Ezután mindig így lesz.
1: Ez már a lángsugarú nyár, Pepita.
5: Lángsugarú? Én vacogok. Jézus Isten, hova teszem magát? Hogyan fog elmenni ebben a nagy emberfogdosásban? Üljön ide, a kanapé szélére. Csak ne nézzen hátra, csupa szembarátom. Az ócska balettbugyim még óvodás éveimből. Elfelejtettem visszarakni a skatujába.
1: Hoztam valamit, Pepita. Itt van, Ni. Bebugyoláltam a kabátomba. Ide teszem magam mellé.
5: Jó Istenem, de izgabizgatott vagyok. Valami mozog, egér! Pepito!
1: Nem nyilatkozom.
5: De igazán, az én hipotóniás szívemmel, én ilyen kukac vagyok.
1: Ne féljen tőle.
5: Jó, dehogy nem. Az egértől meg a szatírtól. Boldogul Tatuber bácsi volt a korona tanúja, imányba foglalom a nevét. Ő volt a, ahogy is mondjam, a színház történet egyetlen direktora, aki szerződtetési kanapét nem alkalmazott, és egy párt fogoltjától eltekintve, akinek viszont haláláig fizette a gyermektartást, az áldott jó Tatuber soha senkinek, még nekem se. Pedig... aki csak gondolatban hozzám nyúl, vagy nagymálé szemkocsánnyal alá tenyerel a fenekemnek. Fúj! Ezt maga nem mondja, mint Lovranában az a szállodai szatír, a vájkálós, aki volt, hát annak nálam vesztett ügye van mindörökre. Torkig vagyok a ronda dögledék haddal, a színházi csűrönc bandával, az ilyen menazsériával, lese! Fúj! Ezt maga nem mondja!
1: Húsvéti, Pepita.
5: Igazi, nyuszi.
1: Igazi, Pepita. Az egyetlen igaz, amit a zsibvásáron felhajtani sikerült.
5: És ezt az egyetlen nekem. Pepito. Nem volna helyesebb? Bizonyára van valaki, aki sokkal közelebb áll. Nekem a magánügyeihez semmi közöm, de ez égbe kiáltó. Nyusz, nyusz. Múc, múc. Éppen én, aki semmivel nem érdemeltem, és ezt jól jegyezze meg, nem is fogom soha. Nekem.
1: Magának, Pepita.
5: Jaj, én édes jó istenkém, muszinyuszikám. Ha belegondolok, hogy néhány éve még Kökörcsin utcai tulajdon sziklakertemben szaladgáltam olyan aranypapucsban, olyan mohapárnákon, hogy maga még álmában se, és hogy minden este... milyen közönség hevert a lábaimban? Hány és milyen csokor? Hogy tisztességes asszony voltam.
1: De Pepita...
5: hogy Svájcból hozattam a fűmagot. Most pedig házőrző kutya vagyok Olgica néném családi kacattárában. A dodók a fedele alatt. Ahol én bármikor kitehetik a szűröm.
1: Pepita, édes... nem azért hoztam, hogy megríkassam.
5: Ne mondja nekem azt, hogy édes. Ne merje. Érti? Ez már a maguk mancsa. A nyúlkáló férfi mancs. Nem szenvedhetem.
1: Pepita.
5: És ne nézzen így. Ne tegye ezt velem.
1: Nem nézem. Nem mozdulok. Nem mondok semmit, és meg azt is visszavonom. Csak ne sírjon, Pepita.
5: Hát igazán egy kivert kutyának akar a kivert kutyája lenni. Pepito. Muszi, muszi. Muli, nyuli. Nyuli, muli. Az a tapsolós füle. Valóságos tapsorkán.
1: Még agyon nyomja, úgy szorongatja.
5: Agyon, agyon, agyon, agyon. Hopp! Hopp! Mekkorákat átugorna a Kilimandzsáró.
3: Agyon bizony, agyon én. Nyúz, nyúz, nyúz, nyúz. Nyíz, nyasz a füled. Jó, de tudok szeretni. Rémes, ez a végzetem. Ez a becevihar. Vagy nem álljátok, vagy nem tudjátok értékelni. Műszi, püszi, nuszi, nyuszi. Ez Kani? Csupa szem, barátom. Nézzenek oda, hogy fülig vörösödött. Hát még azt se nézte meg neki. Szent ember, nem érdekelte. Majd én megnézem. Kani hát! Műszi, műszi. Nuszi, nyuszi.
1: Majd szedek neki füvet. Meg laput is. Pepita.
3: A lapuról jut eszembe. Most úti laput kötök a maga talpacskája alá, barátom. Látom, indulóban van, és nem tartóztatom.
1: Én? Pepita?
3: Igen, igen. Érezze kidobva magát. Hosszú idők óta izgalmak nélkül élek. És nem venném a lelkemre, ha most valami helyrehozhatatlan ostobaságot követnénk.
1: De édes szép, Pepita. Hallja ezt? Hallotta ezt a sorozatot, a lövéseket? Ennyit se félt? Én szentül ígérem, hogy...
3: Még egy szót is elvesztünk. Soha nem mondhatja azt, hogy édes. Soha. De soha azt, hogy szép. Fél ujjal hozzám nem érhet, és olyan magas piedesztára helyezem magam fölé, hogy nem állja meg szédülés nélkül. Ez kell, hogy szent legyen. Nem utazom szentek megrontására, akik nyulatkoznak húsvétkor egy színésznőnek. Most menjen. Menjen, hamar. Csak ezt a rémes nyakkendőt, ezt a sárga veszedelmet ne lássam magán. Várjon! Nem, nincs itt. Mégsem egy téglaszín a férjem nyakkendőiből. Oszkári pettyes volt. Drukkoljon nekem. Szorítson. Holnap délelőtt dől el, hogy behívnak-e a rádióba.
1: Nekem is, Pepita. Drukkoljon, hogy hazaérjek.
3: Istenem, atyám. Miért is raktad rám ezt a keresztet? Egyszer még térden állva fog kezet csókolni, hogy megkíméltem attól a mély te gyűjteménytől, aki vagyok. Köszönöm a nyulat, és a szép estét.
0: Fél karoddal magadhoz vontad nyakánál hárfásodat, és kóvájgó, szemérmes ajakkal a szemét kerested. Megtaláltad? Nem lelted? Akkor ezt nem értetted tisztán, szédületében, de bizonyára meg. Mert amióta az a vajúdó, vívódó, sziromcsók érintette szemét, azóta reggelenként ezt a csók szemét, a balt kancsin kinyitva, s dörzsölve a másikat, egy finomabbra már nem formálható kreol porcellán száj, ajak íve jelenik meg előtte, kiábrázolódik, amint pihegősen nyiladozva, fényeske fogát is villantva, s annál nyelvét lebegtetve felsugárzik mögötte. A paradicsomot őrző angyal lángokban álló látomása. A bal szeme ez a csókszem, Pepita. A csókodon keresztül szemléli, s látja másnak a világot azóta. Te ajándékoztad meg a hárfást, ezzel a mindenben csókot látó világszemlélettel. Pepita, emlékszel?
1: Ez hihetetlen. Megáll az ember esze.
2: Bizony, hogy megáll az ember esze. A fuvolás lánykának feléje se nézel, amióta ez a színészni. De jobb, ha nem beszélek. Pedig a fuvolás lányapja a kenyéradó gazdád.
1: Hely, bábika, ugyan hagyjon. Nem látja, mi történik itt? Hárfázik a nyúl.
3: Már az eszedet nem is bánom, a sohasem volt, de a szemedet megkérdem, hogy hova tetted. Hát nem látod, hogy ez a színészni az anyád lehetne?
1: Mi jut eszébe, bábika? Miért kavarja most a dolgainkat, amikor eddig olyan jól megvoltunk?
6: Most valami mást, Julius barátom.
3: Édes gyerekem, dehogy is kavarom én, dehogy is kavarom. Ne hallgass te rám, szegény bolond vénasszonyra, hiszen csak magamban beszélek.
6: Bár a kéztartásod, Fülöp nyúl, nem éppen szabályos, fölöttébb figyelemre méltó zenei adományok rejlenek benned. Mától kezdve leckéket veszel, és rendszeresen gyakorolsz.
3: Már én ma holnap összeköthetem a kis motyómat, ami van. Aztán fel is út, le is út, nekem ugyan befellegzett.
6: A kotta olvasást is meg kell tanulnod, Julius Fülöp.
3: Ezt érdemeltem. Együtt ment senki színészné miatt, aki tönkre fogja tenni majd az életedet. Mi lesz veled, ha meghalok? Ki mossa, ki vasalja az ingeidet? Megesz a kosz. Ne félj, még kikaparnál a 10 körmöddel a bábi nénédet, aki innen ugrott le a toronyból. Innen! Innen!
6: Fülöp, passzorgalmat követelek.
7: Csütörtökön se, szerdán se. Hol kóborolt? A másiknál is ki az? Rimbuta, majom fráter.
8: Gurig a fejű baba tündér.
7: Harvász figyfirigy.
8: Ha azokat a tincsecskéket a fülecske körül megtalálod,

0: Einmal. Nyersanyag hiány van, Babsi. 4 kiló babot adtam egy kotta vonalzóért, 12 tojást a papírért.
1: Miért nem ír fuvola koncertet?
0: Fuvola koncertet?
1: Azt, nekem. Majd én szólok a papának, maga csak írja meg.
0: De fuvolára én soha...
1: Csak komédiás nőkre, akiket az utcán szed fel, undok, fráter!
0: De baba!
1: Semmi baba, magának egy szavát sem lehet inni. Többé nem ismerem. Menjen innen, menjen a szemem
2: előtt! Gyerekek, berekek, ennyi, bennyi.
1: Képzeld, apa fuvola koncertet ír a számomra. Nekem ajánlotta.
2: Maga fiam.
0: Én, Frédi bátyám.
3: Mennyit lehet keresni egy fuvola koncerttel?
4: Egy fuvola koncerttel? Tudj, 400 billiót.
3: 4 kék hasút, 8 tojás se, ha jól meggondolom. $0.5 sincs. Annyi, amennyiért ígérte a Schusterom, hogy restaurálja egy cipőroncsomat, amit valaha az öltöztetőnöm fejéhez vágni is szégyeltem volna. Ha megkapja azt a csempészet mokaszínbőrt, ha nekem volna $0.5, és ha volna öltöztetőnöm, ha.
4: És ha nekem volna, hogy magának adjam.
3: Meg ne hallja máskor. Sst! Nem az fáj nekem, Pepituskó. Nem az fáj nekem ebben a bélpokolban, hogy a tükrömet adja ide. Ott. Mit szenvedek ezektől a pörsenésektől? Oda a bőröm egészen. Hanem, hogy azok a féces puellák, akik az akadémián senkik voltak, most felhabzsolják a világot. Vagy ahogy Noldi bácsi boldogult mondása volt, lelegelik előlünk, mint a szauruszok az erdőt. Bár ne érjük meg, hogy ott végezzük.
4: Hol? Pepita.
3: Nyújtsa ide a szimpatolomat, meg azt a koszosabbi kocka cukrot, szegény barátom. Kösz. Stihant, küsszi. Bécsben verték agyon az Agmenházban, amikor már 3. éve minden maga alá eresztett. Agyon verték a Noldi bácsit, aki vére felkorbácsolására a szunamit a gyógykurához akarta megnyerni 13 éves romlatlanságomat, de én magasra tartottam a liliomot, és csak diákosan, jelképileg defronáltattam magam, mert divat volt így, csinyán, bugyin, nadrágon át, egy szobrász növendékkel, aki hosszú szivarszipkákat dugott az orjukamba, hogy meg ne fulladjak, amíg az öntés tart, miután lezsírozott a szörnyeteg, és leöntötte aktomat. Gipszel. Akarja látni? A zöld vagy a sárga kalapskatuján fenekén a fényképe. Ha az eredetivel nem elégszik meg, és ha egyszer rászánom magam, hogy előkotorjam, és nem csak mondom, de felkelek, szóval... Ha!
4: És nem csak fenyeget vele, de felöltözik, és meghallgatja a fuvola koncertemet. Mennyit hever így egyfolytában, Pepita?
3: 1 héten 5 napot, az éjszakákat meg a délelőttöket leszámítva, amikor nincs lelki erőm. Ez az én 5 napos munkahetem. Ha igaz, és még megvan, a sötét lila skatuján fenekén őrzöm a filmszerződésem a Paramount Pictures-szel. Bár kiköti, hogy 40 kilónál több nem lehetek, most 69 vagyok, trikóban. De ha a félvesém kidobatom, amely úgysem működik, és ha elveszik a méhen kívüli terhességemet...
4: Hogy?
3: Nem hiszi. De igen, az van. Lemegy legalább 12 kiló. Rendben. Nem szoktam a barátaimat cserben hagyni.
4: Nem bánja meg, Pepita. Leendő államtitkárokkal ismerkedhet meg. Hangversenyrendezőkkel. Esetleg egy szavalóestre is leszerződhet.
3: Államtitkár? Nincs olyan szerencsém. És hol van mindez az izé?
4: Az Ilonca Bérci út végénél, a Gunimun téren.
3: Az Ilonca Bérci út végénél? Fenn a hegyen? De Pepito, életemben összesen nem gyalogoltam annyit, mint innen a kis Cicelli utcából az Ilonca Bérci út végén fel a Gunimun térre. De szent egek!
4: Nem értem ezt a megrendülést.
3: Nem érti? Hát el tudja képzelni rólam? Nincs az a kultusz államtitkár, nem úgy fuvola koncert.
4: Kerékpáron viszem.
3: Soha.
4: Palankint hozok.
5: gyalog hint.

0: Ast.
1: A kanyargó törmelékhegyek nyergein, ereszkedőin és forró lankáin, ha megpillantottak, napernyőd, menyezeted, legyezőid alatt lustán heverésző bibliai Eszter, és önfeledten elnézték jobbra-balra gördülve ringó két combod sudarát, a rommeltakarítás lapátjára támaszkodott, és néha percekre megakadt.
2: Hátra! Hátra!
3: Csak tudnám, mi van olyan bámulnivaló egy palankinon.
2: Csiva!
3: Igaz, amikor a gazdahitel intézet összeomlásával hónapokig az anyai ezüstökből éltünk, süldő palánta koromban Hugo bácsi hozott magának Párizsból egy patent ornyírót, és Hermina nénémnek, stupid, de jó lélek és főzési nyaralási tanácsadó második asszonykorások idején neki pillacsi teszt,
4: amit... Azt akarják, hogy a fejükre szakadjon az épület, az egész keserves istennyila hétszentség, amit most lemagadtunk.
3: Maga nem is figyel rám, Pepituskó!
5: Figyelek, hogy ne figyelnék, Pepituskó!
3: Ez a pillacsipesz!
2: Ez
3: a pillacsipesz volt a mindenem! Bár sem jogász kuzinom Déneske, Görci, mert Tódor révén görciek is vagyunk, sem Veronika számzseni barátnőm a zárdában, kinek azért főtudománya nem a kör, hanem a házassági háromszög négyszögesítése volt, soha, de soha nem kaphattak rajta hivalkodáson, léháskodáson, pedig órákig elgöndörítettem a pilláimat vele, meg Belladonnát is szedtem, hogy táguljon a pupillám, mert minden romlottságot végig akartam skálázni. Az Álmos úti temetőket voltam mindenek!
5: Szaladjunk, Pepita! Szaladjunk, ha kedves az életem! Pepita.
3: Először is nem kedves az életem, másodszor azt hittem, meghallgató, kedves baráttal leltem!
2: Menjünk innen! Menjünk az istálóját, emberek! Feleset révolt a kukaszatát!
5: Hát halljunk meg egy... Nem bánom!
2: Csiga!
5: Mondja!
3: Már már késő! Nem és nem! Többet nem ülök gyalogkintóba! Mindenki engem bámul!
6: Édes fiam, remélem nem fogja az okon venni nyers őszinteségemet. Botrányosan játszottam múltkor. Hogy leányomnak dedikálta ezt, azt hiszem nem bánta meg. A kicsike fényesen kitett magáért, és szó se róla, a versenyben is ragyogó. Műsorra tűzzük és előadjuk, de a hárfa szólamot másnak kell játszani, bármennyire fájjon is magának. Másnak. Egy igazi hárfásnak.
7: Frédi bátyám, van egy nyulam. Ha már én nem játszhatom el, hát játssza el, Fülöp.
6: No.
7: Ne gondolja, hogy félrebeszélek, Frédi bátyám. A tulajdon fülével győződjék meg róla, hogy tiszta szín való, amit mondok. A legnagyobbra hivatott Isten áldott a művész.
8: De abba, Pepito.
7: A legnagyobbra hivatott Isten áldott a művész, akit valaha hátán hordott a föld.
6: Gyerünk, fiam! Egy hárfázó nyúl megér egy kirándulást. Mit kap enni?
7: Káposztalevelet és laput.
6: Káposztalevelet és laput. A Mozart kettős versenyt fogja játszani babával, ha igaz, amit mondasz, fuvolára, hárfára, és Handel hárfa versenyét.

0: De azt a bitang hétszentségit, ez már mégiscsak sok. Elmegy az ember plakátot ragasztani élet első hangversenyére, erre ellopják a kerékpárját. Hazajön, erre itt találja a harangjait teleaggatva mindenféle réklikkel, felemásgatyákkal.
1: Ó, jó, ha a hárfára teregetem, az is baj. Ha... Istenem, atyám, hogy miért nem könyörülsz már rajtam?
0: De miért kell így agyonmosni mindent? Szitává sikálni. Tessék! Egy vadonatúj gatya. Még nem is volt rajtam.
1: Az csak 6-7-i kortat, de már olyan büdös koszos volt, hogyha elereszted magát, ú, hazatalál!
0: Ugyan már, bábika!
1: Ez új te neked? Ehu ne! Ehu ne!
0: Most mit dobál itt nekem? Ez nem is az én gatyám. Ez valami rékli.
1: Az apától örökölted azt a cudar háládatlan természetedet. Várj csak, várj, majd tőlem is örökölsz nem sokára. A szalmazsákomat. Édes gyerekeim, drágáim a föld. Ha ti látnátok, hogy abbánik szülőanyátokkal ez a harabia. Ez a kivetkezett, ez az elrugaszkodott, ez a úgy, mint a súrol arongyal, úgy bánik velem, a súrol arongyal is különbül bánnak, a súrol arongyal is.
0: Bábika, bábika, bábika, no.
1: Ne haragudjál rám, édes gyerekem, ami eljár a szám, azért még nem vagyok én olyan rossz.
0: Jól van, bábi néni, jól van. Hiszen nincs is semmi baj. Tegyük el magunkat a holnapi nagynapra. Hát, ha jobb idők virradnak ránk. A hangverseny után.

0: Bocsásson meg, barátom, látom már ágyban van. Ha Stilita magányában ezen a késői órán zavarom.
1: Foglaljon helyet. Nem fázik? Csak nincs valami baj.
0: Köszönöm. Majd a lábánál. Nem nyomom a combját, mint egy kis minisztráns ebben az ingecskében. Tudja, holnap reggel Harry szólt, próbát szavalok a rádióban. Mutassa, mit olvas lefekvéskor. Jó, hárfás kalendárium, de profundis. Biztosan a pokolba kíván, hogy megzavartam, de Harryék három ciklus terveznek velem. A korán elhunyt, a tragikus véget ért, és a halálba menekült költők ciklusát. És most akkora mikrofonlázam van, mint egy ház.
1: Nem fázik? Nem fog berekedni? Egy kendőt? Muszlin sálat kerítsek? Hozzá?
0: Nem is tudom. Hűvöske van magánál itt a toronyban.
1: Nem fog berekedni?
0: Nem. Nekem mindig ilyen fátyolos, rekettes. Tudja, hogy vérig ingerel, ha simogatnak. Dugja bele az orrát a zsoltárba, és ne törődjék velem. Szegény barátom, most maga a mikrofon. Ma egy menüért, tegnap szálvirágért, holnap magányom hajtótársaságért, neked jó szóért adtam el magam.
1: A mélységből kiáltok hozzád, uram.
0: Költ, dallal fizes, oly sok csapásért, hadd felejtem, hogy még hátra van egy ölelés. Lakásért, jól lakásért.
1: Hallgass meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmetesek, könyörgő szavamra.
0: Nem vagyok hibás, hogy préda lettem, felsőbb hatalmak alkuttanak felettem.
1: Ahogy a bűnöket számon tartod, uram, uram, kicsoda maradhat meg?
0: A műteremben, mint hattyú éltavon, szabad volt hab nyakszirtem tartanom. Elefánt hát ringott vélem dús damasztal, násfa, homlok gyémát, boklár, kösöttyű, s mit súlyos kéjenc képzelet tapasztal.
1: Hiszen te látod a bocsánat, hogy féljenek téged.
0: Voltam testietlen, tiszta, könnyű, nem vagyok hibás, hogy elromoltam, titkos erő kerített, élve holtan.
1: A mélységből kiálltok hozzád!
0: Ugye rémes? Szegény barátom, szígyon, csepüljön. Tudtam, hogy kiábrándítom. Nem tudom hova tenni, mit kezdeni vele, hogy miért éppen ezt nekem. Majd holnap még átveszem, azért még egyszer, mielőtt. Köszönöm, bátor minisztránsom, hogy ilyen keményen állt a próbát. Köszi, piti. Nézze, így pitizek magának, látja? De már megyek is. Jó hét! Jó éjszakát!
1: Külöp! Az anyád! Már megint idesz a fene!
2: Valami baj van?
3: Tessék!
2: Azt kérdem, van valami baj?
3: Semmi baj! Csak aludjék, bábi néni!
2: Hiszen ha tudnék, aranyos gyerekem!
3: Tessék!
2: Mondom, ha tudnék!
3: Próbáljon!
1: Külöp! Már megint te vagy az? Azt a keserves szakramentumot!
2: Valami baj van?
3: Hogyan?
2: Mondom, van valami baj?
3: Van a fenét! Aludjék, bábika!
2: Csak az a nagyon jó Isten adná...
3: Mi?
2: Adná az Isten, mondom!
3: Számoljon!
1: Fülök! Te nyavajás! Hát nem volt még elég! Mi?
2: Csak nincs valami baj!
3: A nyúl! Oda a nyulam!
2: No, mondd már, mi az? Mi történt?
3: A hárfázó nyúlnak vége!
2: Semmi baj, gyönyörű. Holnap nyúlgerinc lesz. Ebédre, vadasa.
4: Rum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum De ez példátlan, megvárakoztatni ennyi embert, és maga itt nyugodtan ebédel az egész filharmóniát, ahelyett, hogy elhozná a nyulat. Hol a nyúl?
1: Mármint a nyúl?
4: Ne hozzon ki a sodromból, édes fiam. Azt kérdeztem, hol a nyúl?
1: Itt.
4: Megette?
1: Meg.
5: Gyerünk, hozzon a nyúllal, próbálunk, vagy sem? Mi történik itt?
4: Megette.
5: Ez példátlan. Ez égbe kiáltó. Megette.
4: Az egyik hárfás a másikat. Szörnyeteg! Én ebbe a házasságba nem megyek be.
3: Miféle házasságba? A kanyúl nagyon elvadult, és nem hagyott aludni, ennyi az egész. De házasságról nem volt szó.
5: Nem volt szó. Hát akkor ki beszélte? Mivel beszélte tele a fejemet?
3: Én?
5: Igenis, maga. Egy ilyen szédelgő szatír. Én ma este nem játszom azon a koncerten, fuvolázzon más.
4: Édes gyermekeim, ne tegyétek ezt velem. Minden jegy elkelt. Félváros. Azt akarjátok, hogy én és ti mi minnyájan tönkre menjünk? Kanyván. Azt akarjátok?
5: Tehetségtelen kontár. Nézze nekem magam. Ezzel az emberrel az életben
4: fiam,
5: nem lesz többé
4: dolgok.
3: Nem, hát nézd, nem.
4: Így nem megyünk semmire. A ma esti fellépésedét fizetek másfél dollárt.
5: Hiszen darabokra tényleg látják,
4: most,
5: hogy nem nyúl.
4: Beszélek.
5: De jól van az neki.
4: Fizetek mondjuk 2,5,
5: de
4: mondjuk
5: van,
4: 3,5.
5: Jól van az neki. Csak
4: 10 dollárt, 20 dollárt. 30 dollárt, 50 dollárt!
5: Ha belepusztulok, akkor se nem játszom ezzel a szatírral.
4: Hallottak ilyet? Így beszél az ember a vőlegényével? Édes fiam, fizetek magának mondjuk, de akkor nagyon megerőltetem magam.
1: Nézem,
4: 500 dollár, angyalkám!
5: Ezt nem mondod komolyan.
4: Tessék, rendben van, szóval...
1: Foglaljon helyet az asztalnál, Frédi bátyám.
4: Köszönöm, édes fiam, köszönöm.

0: Képzelje, Pepituskó, mint a derült égből. Olgicáik megjöttek faluról és lecsaptak rám. Nekem, belém. Dodus kereken megtagadta, hogy ott maradjak valami ostoba pletyka miatt abban az infernális házban, hogy állítólag maga hébe-hóba nálam hált. Olgica néném a maga mézmáz módján, ő is a vén satrafa, hogy irodának.
1: Akkor most...
0: Oly elárvult, oly elanyátlanodott, oly szerencsétlen teremtés vagyok. És most még ez a költözés is, ami a nyakamba szakadt. Nincs sok holmim, a skatujáim, a hangulatgyertyáim, a kanapém. Tudna valakit, aki segít, egy embert?
1: Nincs más emberem, tulajdon magamon kívül. Ezt felajánlhatom. És tudom, a pokol tűzébe is elmegy magáért.
0: Megtenni? Pepituskó! Ládákat cipelni, szobabútort, egy hárfás. Istenem, nem engedhetem.
1: Menjen előre és csomagoljon, Pepita. Nekem még tiszteletemet kell tennem Jankovius úrnál, aztán majd hozom a kiskocsit.
2: Jó napot, Pepito. Örülök, hogy látom, magának adom a fogolámot. Abba hagyom.
1: Ne mondjon ilyeneket, babus, babucika. Fényes pálya áll azelőtt, akinek hangversenyrendező az apukája.
2: Maga miatt most már úgyis mindegy, megmondhatom. Bevettem 37 állt.
1: Mi?
2: Mert elment azzal a nővel henteregni a hüllővel a homokban, fürödni a fényben, és én nem kellettem, maga mondta.
1: Babuci!
2: Úrig a fejű.
1: Babuci!
2: Gondolja, még ki lehet mosni?
1: Jézus Isten!
2: Nem, ugye? Emlékezzék a bolondos fogolás lányra, aki olyan, de olyan nagyon. Álmoska már. Ég vele.
1: Mikor vette be?
2: Kettős koncert.
1: Ez az a skatúja?
2: Ezúttal elmarad hárfára, fogolára.
1: Olyan,
2: olyan nehéz a fél.
1: Babuci.
2: Gondolja, hogy szólni kéne apunak?
1: Van lenger?
2: Az a skatúja. Egy fél órája.
1: Orvost! Orvost!
2: Pepito, félek egyedül. Utoljára ne hagyom itt. Hova rohan?
1: Valaki!
2: Pepito!
1: A lánya megmérgezte magát!
2: Jöjjön, vissza!
3: Hamar, hamar, orvos! Gyomormosás!
2: Apa!

0: A Lumpenhunger cukrászda szemétrakásának kellős közepén már ültek az első vendégek, legfeljebb arrébb seperték habos tekercseik mellől a malter kupacot, ha arra járt a romeltakarítás. A Kikaker körút kristálypalotái elfüstölöttek. Romgubancaikban mókusok pelék kerestek menedéket, a körút egykori lakói pedig az erősen megrongálódott Ilonca erdő odvaiban, csatorna szurdokaiban és ott felejtett mutatványos bódéiban ütötték fel sátorfájukat. Jól lehet, a lekaszált fákat fel az Ilonca bércig azóta is folyvást ritkították az orvfavágók.
1: Ha néha úgy visszaforgathatnám az időt, Pepituskó, mint a prágai gettó héberül járó órája. Istenem! Ha mind felgondolom, a pánik a bankosok a zároltak páni öngyilkossága rémnapjaiban, melyre szüleim rejtélyes eltűnése az örvényben csak rátette a koronát. Azt hittem, már semmi nem következik. Mi jöhet még? Elhagytak. A Szilárd, aki volt, és akkor jött maga barátom, és belelépett az életembe. És ha nem tudnám, hogy szabaddá kell tennie a tornyot, és ma-holnap elbontják a lába alul, ha Bábika belemenne, és maga szívhez szólóan kapacitálna, hát egy percig sem mondanám, hogy nem. Mert arra a tűzre esküszöm. Arra a tűzre, és anyám a tiszta szent asszony emlékére esküszöm, akit elégettek abban a tűzben. Azt a húsvéti nyulat, annak a kitaszítottnak, annak a leprás, lepiszkolt nőszemélynek ebben a bélpokolban, aki voltam, amit akkor hozott, amíg élek, nem felejtem el. Mert hogy akkor a Dunának nem mentem, hogy itt lát, és költöztetheti elrontott életemet. Azt is annak köszönheti. A kezét. Megcsókolom a kezét.
2: Pepita.
1: Adja. Adja.
2: Pepita.
1: A kezét. Akarom.
2: De Pepita.
1: Csit. Egy szót se. Ne szóljon. Majd még visszaemlékszik rám. És így jussak eszébe. Így. Így. Ez jó. A maga Pepitájára, aki egyszer csókjaival füröztötte, könnyeivel árasztotta a kezét. Ne! Ne vonja el. Akarom.
2: Pepita.
1: Ha akkor tudtam volna, hogy ki maga nekem. Hát én akkor... Én nem is tudom, mit csinálok. Csak hogy magának. Én...
2: Pepita.
1: Egy szót sem. Tudok mindent. Könyörgöm. Ne kínosszom. Nekem is van szívem. Most pár. Kösz, kösz. Köszi, köszi. Az ott, az a nagy, szürke, magas, az a ház.

0: A hárfást az évek messze sodorták. Hangszert változtatott. Tudás akart lenni, és ezért poklokra szállt. Bejárta a mélyek ronda bugyrait, és látta a társadalom tornyait, olyan hordalék csatornák, olyan kazamaták felől, amelyek meglétéről semmit sem tudnak a torony gombaranyozók. Ő hangvilla hangolással tengette életét, Bábika üzemtakarított. A hárfázó nyulat túlhaladta az idő, a hárfázó embert elnyelte a kor.
1: Pepita! Pepita!
2: Kérem?
1: Pepita, művésznő. Tévednék talán? Bocsánat.
2: Hagyjon, kérem, igazán. Sietnem kell. Szavaló este megyek.
1: Sietnie? Hiszen maga ilyenkor még heverészni szokott.
2: Az csak volt, barátom. Sok minden volt, ami elmúlt. Mióta egyesek ártó befolyása alól kikerültem, azon hallgattam Harry barátomra a rádiónál, aki védőleg pártfogol. Még mindig ott van a...
1: Ne rohanjon így az Istenért! Nem bírok magával lépést tartani.
2: Még mindig ott van a szerződésem a Paramonttal. Az idén még érvényes, sőt, jövőre is. Miért akar lépést tartani? Nagyon kérem, ne kövessen, ismerősök jönnek, és ez nem jó. Nem akarom.
1: Hát ezért fogyott le 25 kiló.
2: Csak 17-et? Benne van a szerződésemben a Paramonttal a 40 kiló, és azt a kettőt, ami még hátra van, majd azt is lerázom. De ne haragudjék magát is. Maradjon el. Nagyon kérem, Pamino.
1: Pamino? Hát már a nevemet is elfelejtettem.
2: Hagyjon magamra, micsoda bárdolatlanság.
1: Rámegy a szíve. Pepita, ne tegyek.
2: Köszönöm. A tanácsaival torkig vagyok. De hordja el magát a kedves a testépsége. A barátaim nem ismerik a tréfát.

0: ahogy a vízi akrobaták gumi uszonyaikkal a tenger akváriumában alásiklanak, úgy látlak téged, Pepita, tovasiklóban. Vízben bomladozó hajéked, karod váltogató kanalazását, buborékcsapó lábad végét, sikamos csípőmedencéd s áramod minden vonalát. Néha szerettem volna üzenni neked, Pepita, s ha másképp nem, könyvet írni rólad, s ha nem rólad, valakiről. Ez a szó fordulna elő benne legtöbbször, emlékszel? Majd próbálom formán, emlékszel? Így és mégsem így, valami foszlányosan szüremlő más dallamra, sugalmas visszakérdezőn. Pepita, emlékszel?
1: Emlékképek egy regényből. Pepitó és Pepita című könyvére Határ Győző emlékezett.
2: Irodalmi lépegető.

0: London, Pepito és Pepita.
1: Stúdiójáték határgyőző hangfelvételei alapján. Hangmesterek Borlai Kinga, Kis László, Kulcsár Péter és Maksai Helga. Előadja határgyőző és határné Prágai Piroska.
0: Pepito és Pepita.
2: Az üvegfalon látom a kalapomat. Igen. Igen, igen. Csinálódott. 1970 és 84 közötti esztendőkben. Mi van, ha úgy van, hogy Piroska ifjasszonnyal?
3: Nem, Piroskámmal.
2: Londonországban Piroskámmal. És 2001-ben Pest-Budán. Egyes stúdiójában. Nem, nem akarok semmit. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van. Kapok egy fényt. Hol a fény? Nos, nos, nos, nos, nos.
4: Tengertánc.
5: Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, zsupszra, hátra, véletlen törünk az élre, mi vagyunk a bátrak bátra.
4: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
5: Elkapjuk a kantinos lányt, életrutin galacsinja, egyet haránt, egyet hasmán, felkacsintva, lekacsintva, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvén trafikosnak, fizesköles, nagy évszámra, tisztességből, rutinos vagy,
4: íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
5: Egyet eljobbra balrázva, lóra valló piruettel, farkat, farot, fejed rázva, meghibálni nem ulaszd el,
4: íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
5: Rendes guta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megáhít, megszámlálnod életünnep rutin, naptár numeráit,
4: íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
5: Mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábod rántó rutin ritmusára, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Veszendőbe rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlott minnyája.
4: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá,
5: ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá,

0: Ötfelvonásos nemzeti rémdráma. Harmadik felvonás, párjelenet a Nádor és Jedibró király között. Nádor.
1: Nem úgy, király! Kívánt a dícseves lobestendéken, hogy fivadra les, vagy holmi gőj, trónlátó fattyazat legyen király, s ringribrab langy magad!
2: Mi gözmenyét sivál a nyüzsge ég, nem tűnék, sem tevék, s tejendenék.
1: De majd potyomra mind.
2: Manyom s nemem, bizut csomra s csökömre mondva, nem.
1: Zsivok kikomja úr, s a pők zsupán, jők ákon pilli néppel zsurgyebán, országodolkodik, drág marta jog.
2: Míg én?
1: Lilex, spitongra pál a jog.
2: De nőm a jó.
1: Csánk táborába szít, a cifka nőt puják nem vértezik. Ne bizlaj nődben, húga, nem fia, polyákhoz cúhul.
2: Meg kell halnia.
3: Figyelmeztetés. Bár tudjuk, hogy korjelenség, s nincs ki tőle ment marad, csak megkérünk, kedves vendég, ne lopj ezüst kanalat. De ha nincs mi megkísértsen, nem lopj se villát, se kést, ne olvasd a világért sem ezt a figyelmeztetést.

0: káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fennvirraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hely, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregve silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hely, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni pókhálós kupáját. Szakála átalveri, talveri, hely, talveri, asztala lapáját. Bükfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely, ficfa bük, fékom ihajlárom. Asztal széket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő hely, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berosdált, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, megennék egy rozmát. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa, göröngyöse fája. Vagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertyafagyút rágcsál. Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, búm, borong a császár.
1: Keresztre feszítés. A mogorva szobrász és a megrendelő. A mogorva szobrász keresztre feszítés című Krisztus szobrán dolgozik. A magasrangú megrendelő térdig érő hímes bojtos köntösben és aranyos zsákocskáját rázva a háttérben türelmetlenül ösztökéri szobrászát. A keresztre feszítés százöles, irdatlan kolosszus keresztjének rézsút tömegével túlnyúlik a Signoria tornyán és a piaccát környező minden előkelő tornyokon. Szobrász ingázó póznacsákjákkal a rázhegezést igazgatja, morog magában.
0: A feje félre billenése, a válla kilógása, a hóna jelernyedése, sehonnan, sehol semmit. El nem venni, hozzá nem tenni. Kész. Vége.
1: Kalmán. Aranyát csörgeti.
2: Harciasabbra nekem az én Krisztusomat! Harciasabbra!
1: Szobrász.
0: A szeme odva, a szemöldöke megvonaglása, a felső ajak lefittyedése, az alsó ajak félre lógása, a keresztre feszítés.
1: Kalmár előbbre jön, körülugrálja.
2: Harciasabbra azt az én Krisztusomat hallod-e? A Krisztusodat te szobrász, a Krisztusát, harciasabbra!
1: Szobrász az összképet vizsgálja, hunyorog, számvetést tesz.
0: Se hozzátenni, se elvenni. Az öt sebe a maga öt helyén, a négy meg a lándzsától, ami ahol átalszult, a nihot patagzik. Konzumátum ezt. Megvolna ez is, ez a nagy kő. Ihol elbocsát engem, és most úgy érzem, megint facér vagyok. Kész. Vége. Ez a keresztre feszítés.
1: Kalmár zsémbel toporzékol, előre tartott kézzel aranyos zacskóját rázza lenget.
2: Mi lesz, szobrász? Mi lesz? Konokabra nekem az én Krisztusomat, az asztalra csapjon nekem, mutassa meg, hogy kisoda, mutassa meg, harciasabbra azt a Krisztust, hallod-e a hétszentséges szent háromságát, a kutya Krisztusának, aki mindene van? Harciasabbra!
1: Szobrász lassúdan odafordul, indulatát szolgálatkészen tűrtőztetve, fensőbséges megalázkodással.
0: Együgyű képfaragód vagyok, nagy uram. Hiszen ha csak az kell, faraghatok én neked olyan fene Krisztust, hogy öröm lesz rád nézni, ahogy égnek áll tőle a hajad. Harciast, hogy a ráfeszítetés helyett két marokra fogja, és mint a buzogánnyal úgy zúdul a pogányra, keresztjével halálos csapásokat osztogatva. De azt engedelmeddel alig, ha lehet majd keresztre feszítésnek nevezni.

Sátorajóújhely 1943. Emberkék, örüljünk a rossznak, a Parányi Fegyházi földabrosznak. Örüljünk a tetvünknek, a kosznak, s amit hoznak, ha hoznak, a kosznak. Jóca, ha szerbül is, szavaljál, felhőnek szerelmet te valjál. Jövőre tovább lesz tavajnál, vár anyád, ki ajnál, ki sajnál. Te még a tegnapi dongót hajtod? Én már a holnapival nyavajgok, s légyfogásban versenyt mi majmok. Bajnok a bajnok, ha bajnok. Kié kis udvar napsugárja, a boldog, hogy kiblivel bejárja. Belevakul, kelepel orcimpája, míg a zárka zárja, bezárja. Miléta táncol, Jóca szaval hát. Ki csokoládét képzel, ki almát, ki pincérlányt, ki könyvtár nyugalmát, defalnák, nyalnák, nyakalnák. Aki jehovista nem neheztel, elintéz mindent az keresztel, és egy-két szellentést ereszt el a mester, ha ki restelni is restel. A ruszin tutul, a szektás térdel, horkol a tót álmában ebédel, s szemközt a hét alvók antitézisével, tézis szintézis tervet érlel, érvel. Emberkék, örüljünk a jónak, télen a hőnek, nyáron a hónak, a holnap harmaddal szabadulónak, a nap ez a mai, ha mai, ma jó nap.

0: hajnalderengés. Elkésett hangok a marhavásártér tájékán.
1: Aztán, eladó ez a csillagos ég?
2: Eladó.
1: Nem valami szapora.
0: Nézze meg azt kent jobban, hány topánkára való boglár, hány diadémnak való kincs vagyon rajta.
1: Sok allom.
0: Hiszen még nem is tudja.
1: Hát, ha a feléért ide adja.
2: Ha a duplájáért akkor sem adom, hanem vesztegetem. 7 peták meg 1 az áldomásra, annyi nem kevesebb.
1: A 6-ot már megadnám, csak hold 2 volna rajta.
0: Hold, kibújik, majd kibújik az is. Csak tavi tükröt terítsen alá.
1: Hatjával, no.
0: Annyi, amennyi.
1: Sok az egy égért.
0: Ilyen csillagos égért.
1: Nem bánom. Még megsevettem, és a csillagaim már lealszanak.
0: Amott az ivó, no erre áldomás.
1: Az is tünedezik, mint a csillagaim, a csillagaim.
0: Ha-ha, itt a csillagos ege, ha megvette, az vigye.
3: Húszsák. Kezemmel, lábammal, csontgúsban, húzolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Vihar ver, delejtű elrombol, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos reteszem. Húszsákom lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakon. Árnyékrajz eljut a körrajzig, porrajza, korrajza kirajzik. Nevemet kizengem, felzubog, énemnek ez engem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője nem voltam. Kezemmel, lábammal, csontgúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban. Nem hiszek én már a múzsákban.
4: Lilli Bollero.
5: Nem szól a zene, nem szól? Jézus Mária. Nem emlékszem a szövegre.

0: Jó van. Igen, igen. Kívül volt a látómezőn. Igen. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van.
1: A novícius. Sétaájtatossága jámborít a rend kolostor udvarán. Álombeszélgetés a perjel és a novícius között. A perjel kezdi. Szereted a fagylaltot?
2: Szeretem.
1: A vaníliát? A csokoládét? Az epret is? Vagy csak a mánát?
2: Mind valamennyit.
1: A torkosság bűne ugyan, de ezúttal jóra vezet. Ez adja érveink bizonyító erejét. Nem bánom. Hát a mandula fagylaltot?
2: Azt is.
1: A magyarót?
2: Azt is.
1: De ha egyszeribe fagylalt tenger közepén találnád magad, amely mind mélyebbre süllyedt talpad alatt, hidegsége áthűti ágyékodat, vesédet, s utoljára a félelemtől vacogva ismered fel, hogy végórád ütött. Volna-e valami útállatosabb előtted, mit jobban gyűlölnél, jobban kárhoztatnál, mint a fagylalt tengert, amely benyel?
2: Nem volna, ó, atyám.
1: A bűnök tengere, a háborgó óceánom, a kárhozaté. Igen?
2: Igen, atyám.
1: Hát a finom francia salátát szereted?
2: Szeretem.
1: De csak a spárgáját, borsóját, vagy a halasat
2: is? A halasat is.
1: Hát az olajbogyót, az ajókát benne.
2: Azt is.
1: Hát a pisztáciát, a tornát, borsos, gyömbéres, sőt, sunka, vattalékos salátát életében.
2: Mind valamennyit.
1: De ha azt mondanám neked, hogy egy feneketlen pisztáciás mocsáron kellene átgázolnod, s már az első lépések után elveszítenéd lábod alól a szilárd takarit. Nem sokára a Szardínia és a Passui nyúlós nyákos fagdaléka már a szemöldököd ígér, és te a majonéztől ökröndözve utolsó segélykiáltással fordulsz egy arra vetődőhöz, akit képzeletet teremt. Mert puszta és kihalt a pisztácia mocsár, s ahol a madár se jár, hollók kárognak fölötted. Tudnál gyűlöletesebbet elképzelni, mint a tengernyi tenger francia salátát, mely életedet követeli, szívedbe döfölő élesebb ilkot a sátáni szakát kacagásánál, kinek saláta tengerét ma holnap pászolt hulláddal fűszerezett, csak elképzelni is tudnál-e?
2: Nem tudnék, ó, atyám!
1: A kárhozat tengere. A hullámkara jártal csak sajkád felett gyermekem, s te martalékává leszel. Ezt akarod?
2: Nem akarom.
1: Figyelj a szóra. Szereted az édességet?
2: Szeretem.
1: Ha volna, ennél, és inkább azon élnél rendünk köleskásája helyett?
2: Ha volna.
1: Nem bánom, vegyük ezt. Igen, csak benne leledzel a pákosztosság nagyon nagy bűnében, fiam. Te majd megmutatjuk, hogyan fogjuk meg saját kelepcéjével az ördögöt. Nem árt, ha vinyogva bár, de ő is mond értünk néha napján egy-két mi atyánkot. Nem bánom, te csak a fánksütők édességeit szereted, vagy az ostyasütők édességeit?
2: Azokat is.
1: A mézes bábot is, vagy csak a mézes habos csókot?
2: Mindenfajta csókot. Ó, atyám!
1: De csak a mazsolás, a téja, vagy az óriás mandulával tűzdeltet is, a szultán kenyeret és a pirógot, a török mézet és a marcipánt, a latinok mézes ciberéjét, csak úgy, mint a barbárok aranygaluskája.
2: Valamennyit?
1: A világ minden édessüteményét szereted,
2: fiú! A világ minden édessüteményét, uram!
1: De ha a világ minden édes süteményével tengert rekesztenének körüled, vége láthatatlan, feneketlen tengert. Érzed, hiába tapodod, hogy mind süllyedez veled a fertelmes sárga hab. Homlokodon meggyűl a halálveríték, s míg végtusádat vívod, fölötted elsötétül az édesség tengere. Már nem te vagy a gyomor, ő a gyomor, mely téged elemészt, s egyre mélyebbre csúszol az iszamos mézsárban. Tudnál-e utoljára is, tudnál-e köpetelmesebbet elképzelni az édesség ízénél, mely betüremlik bár zsingodon, tüdődön, s minden egyéb testnyílásodat is megduggatja? Mérges, keservesebbet a cukorhab, Sudar tengerénél, mely hullámsírod is tudnál-e?
2: Nem tudnék.
1: Látod-e a bűnök háborgó óceánumát? A zörvényt, amelyben forogsz? Mit keres az, akinek dibdáb sajkája a bűnök háborgó óceánumán tésztoga hányódik? Milyen világító tornyot keres? Hogy hívják az üdvöt, amely kivezet és hová? Amely a buja vágyak és mértéktelen gerjedelmek, amely a henye dínomdánomok hiú helye hulyák háborgó óceánumáról biztos részbe vezet? A refektórium ajtajában már verik a gondot. Hol is tartottunk? Távozz a háborgó elementumok torkából, parányi sajkáddal, távoztass magadtól a gonoszt az imádság erejével. Elméd világosul már?
2: Még nem egészen, atyám.
1: Menj, veszendő lélek. Rágd meg jól a hallottakat, vesperáig. Tartsd mentől szigorúbban bőtünket, s majd az esteli ájtatosság végeztével még mondok számos mentől szebb jámbor példázatokat, hogy megvilágosuljon elméd.

0: Döla. Och så jomno gulo dylo säja bula suu. Nämte hete kruula ruula njäjo sulva suu. Mekse musdule kuponja boltoza. Smär älmumban ellätuma dulgumat. Ki Tamás Tamás kodóba mást gondolna tán. Elfaragtak rossz fából a vérem sarlatán. Tolakodik a betűsor, kedvem iparos, szegény fejem önfejűs, oly arbitrárius. Én úgy veszem eszem, mint a zimposztort a nép. Hála teltem, nem számít a közerkölcsiség. Álomtök lopón a vaksi hólyag megtelik, hólyag én magam vagyok, ürítem reggelig. Ini-mini.
1: Szülőasztal, szülőszék, szülőkészülék, ini-mini, májni, mó, édes egy szülék, én is mennék, mehetnék, elnyugodni jó, örökrendet tehetnék, íni, májni, mó. Aki voltál én nekem szülőasztalon, íni, míni, májni, mó, édes angyalom, lettél tűzi gyertya ár, visszahamvadó, gyermekágyi mátkapár, íni, májni, mó. Hullapója, hull, potyog, élni oly sebes, íni, míni, májni, mó, foglak, ne keres, kiszámolás rám esett, vagyok a hunyó, anyám édes, jó leszek, íni, májni, mó.
0: Vidám táncdal.
2: Fiúk, lányok, hopsza, hopla, hadd mondok el egy mesét. Szent Háromság vasárnapján befejezte életét. Hártya vékony két papíron írta búcsú levelét. Egy mesémből hopsza hopla, soha-soha nem elég. Szent Háromság vasárnapján amennyit ő sírhatott, nincsen annyi ég az égen, keserűnek oly patak. Volt még 50 pirulája, rózsaszínű meg fehér, Szent Háromság vasárnapján méreg, kivel ember él. Sárga nyelű kés fokával úgy morzsolt a törteszét, felement a poharába, felét szórt a szerteszét. Vizet töltött kancsójából, amit oda készített, nem teszek én szemrehányást, senkinek, de senkinek. Nem is tettő Szent Háromság vasárnapján, zok

0: figyelni kell, hogy ruhácskája ágya mellett, papucs és az éjjeli, üres, unos, megürülten ott már nem fog kelleni. Meg is mondták boncoláskor, volt már benne szép adag, amennyit az ezred orvos egész regimentnek ad. Szent Háromság vasárnapján nem készített reggelit, mert ahányszor megbántottam, nagyon bántottam pedig, úgy találtam, homlokát is kis öklére hajtva lett, egy halállal száz hiába. Száz hiába élete, gyermeknek is csak bibéje, gumónak is kezdemény, most már bennem öle mérge, holtig vérző kelevény, minden kancsó az a kancsó, minden késhez portapad, már minden pohár hasonlít, minden reggel az a nap, az robajlik dörrenőben, az csapja rám fedelé, hopsza hopla, én mesémből soha-soha nem elég, fiúk, lányok, Szent Háromság vasárnapján így esett. Most egy más szobát szeretnék, más ablakot keresek, rózsát, ki nem ő rózsája, ablakot, kiben nem ült, ágyat, kiben kénsárgára nem ő teste merevült, utcát, hol nagy utca hosszat nem vár, fordul, integet, mert ígyen tulajdonába vétettünk mi mindenek, mindövé már, mind a kertje, szirmok, loncok, tátikák, ide szúrt a sátorával. Más világ ez, más világ. Eddig volt, ha tartott volna, nékem is lett volna más, jobb mesém is, nem az urna, urnán zörgő elmúlás. De azért csak hopsza hopla, tánc legyen, jó nyargaló. Mi magunk vagyunk a bőgő, mi a talpa alá való.
1: Bálint napra.
2: Álmunkban is éldelegve, az egekig fellebegve, bújdisztunk már előlegbe, bújdisztunk már dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. S mint ki messze útra indul, szálltunk, repdestünk bolondul, bontakoztunk álmainkból, álmodoztunk dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. Fülembe te álomkása, fújdogáló muzsikása, vízi liliom ringása, rengetőzi csónakocskán, nem sok allott csillagocskán. Amit lábunk, fejünk áhít, első perctől mind a máig, lába lábbal fejbúbjáig, bújdikáztunk bújton jócskán, mint a bunda csillagocskán. Jó volt világfeledőbe, szerelembe füröztőbe, lesz is annak hamar bőtje, sötét bőtje. Éj piroskám, ragyoghassál csillagocskám, bújdi éjben úgy ragyogjál, derekamon által fogjál, rám letűző égi boglár, tündökölj az ég magossán, fényeskedjél csillagocskám.
1: Te rámadtad a hálóingedet.
3: Emlékszel? Úgy áll.
1: Mint egy kamasznak.
3: Milyen gömbölyű volt.
1: S milyen hideg.
3: Hogy loholtál.
1: Túlóráztam aznap.
3: Vártál?
1: Jöttem.
3: Lélek szakadt.
1: Esőbe.
3: Késtél.
1: A vasúton át.
3: A kopogtatásra.
1: Az édes szabadra.
3: Mit mondtam, azt is?
1: Minden szabadra.
3: Hallgass, édes, ezt nem mond tovább. Hisz csupa víz vagy.
1: Jó, hogy vigyázol.
3: Gyorsan!
1: Dunyhát melegítsz a kályhán.
3: Teát is kapsz.
1: De te is hiányzol.
3: És most? Boldog vagy?
1: Mint egy királylány.
3: Hogy hívtál?
1: S te engem?
3: Kérdezhetnél.
1: Hallgassunk. A varást megbontanád.
3: Hogy anyáskodtál?
1: Mit kényeztettél?
3: S a hajnaltáján?
1: Felébresztettél?
3: Hallgass. Édes, ezt nem mond tovább, s ha forrón oly kulcsolódva fogtál.
1: Hajnalban.
3: Jégbarlang volt a lakás.
1: Milyen fáradt voltam.
3: S hogy nyafogtál.
1: Hol nappalos voltam.
3: Hol éjszakás.
1: S reggel.
3: Keltünk.
1: Sosem volt szabad nap, emlékszel?
3: Kérded?
1: Ma is mondanád.
3: Már a nap kelt, piros volt az ablak.

0: Rendbe vagy, édeském? Minden rendbe van? Jó van. Nem akarsz itt maradni valahol, édeském? Nem leülni valahol egy cukrászdába, vagy micsoda, nem?
1: Nem.
0: Menjünk haza. Feküdjünk le. Na.
1: Hogy
0: mindent itt hagyunk?
1: Hát a kalapon.
0: Na. Minden megvan, azt hiszem. Ugye, elloptott, ugye, az már benne van.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Mindkettőt.
1: Szegedi Szabó Béla Sevillai Örökség című komédiájának második részét fogjátok hallani ma délután. Előadják Sanyi, Atesz, Péro, Bazsi, Zsolti, Ivike, Boti, Kornél és Laci. A pontyműhely. És most szeretném megkérni Ivikét, hogy mondja el, mi volt az első részben?
2: Az első rész tartalmából. Mivel én nem emlékszem pontosan, ezért elhívtuk az egyik legkedvesebb nézőnket, hallgatónkat, Laboda Kornélt, és őt kérdezzük, hogy vajon mire emlékszik az első felvonásból.
3: Arra emlékszem, hogy Don Cisco, a költő, összeveszett feleségével, Donna Annával, és a szerelem miben létéről, illetve a költészetről beszélgettek. Donna Anna el akart menni, mint már sokadszorra, amikor megérkezett Malvinka, aki Don Cisco rajongója egy kávéházban. Látták meg egymást. Végül Donna Anna távozott, és Malvinka és Don Cisco együtt maradtak. Don Ciscónak egy verset kellett írnia, magának a hercegnek, Sevillába. Eközben egy kocsmában Rosalina és Pablos szintén civakodtak, és kiderült, hogy hamarosan egy levél érkezett, amelyben arról értesítették Pablost, hogy egy örökséget. Tehát meghalt egy nem ismert rokona, és ráhagyott egy ingatlant Sevillában. De eközben ő megpróbálta megszerezni azt az éttermet, amiben dolgozott, egy bizonyos Don Miguel-től. Rosalina pedig szerelmes Pablosba, és utána akar menni Sevillába. Ekkor megérkezik José Manuel, atya, aki egy két nővérrel, Rózsával és Bernadettel egy házasság között idő társkereső céget indított. És megérkezik Don Tabasco, aki pedig színházat akar csinálni, és végül mindannyian elindulnak Sevillába, hogy különböző céljaikat beteljesítsék.
2: Szerintem ez csodálatos volt, ez az összefoglaló. Voltak apró pontatlanságok, de azt gondolom, hogy egy
3: hét újból meghallgatom majd ötször.
2: Köszönjük. Tehát akkor most kezdjük a második részt. Mindenki megérkezett Sevillába, és ott bonyolódik tovább a történet.

0: Második felvonás. Első jelenet. Sevilla egyik tere. Balról egy épület. Rajta villogó felirat. La vida es sueño. Jobbról egy tér, ahol gyülekeznek az emberek. Meleg van, mindenki legyezi magát. 17. századi spanyol zeneszó. Egyszer csak érkezik Donna Anna és Pepito. A hölgyek kendőben és szemüvegben, a férfiak kalapban. Mindenki álcázni próbálja magát.
1: Hát megőrült a világ.
2: Szórakozást keresnek maguknak két, ki ott?
1: Ebben a melegben.
2: De ez egy menő iroda, kombinatív gyógymód.
1: Micsoda kor? Nem régen még freskókat festettünk ősi templomok falára. Most pedig egy csacskán villogó épület hirdeti a hitet. Mi maradt hát belőle? A fennmaradásért mindenre képesek vagyunk. Isten bosszújától senki nem tart. És mi ez a talányos elnevezés?
2: Jól mondja, mindenre képesek. Ha azt veszik, hogy Sevilla lakosságának majdnem a fele még meg sem házasodott, vagy a házasságából éppen majdnem a lázasan menekül, akkor talán jobban érthető a nemes vállalkozás, mely a boldogtalan szerencsétleneknek igyekszik párt találni. A többség úgy gondolja, hogy egyedültán lehetetlen. Korra, nemre való tekintet nélkül itt mindenkit szívesen fogadnak.
1: No, és a pénz?
2: Nem ingyen van, de egy sevillai túlontúl is büszke, a szerelmi életrendjének helyreállítása mindent megér.
1: Valaki ezen is meggazdagszik.
2: A rossz nyelvek szerint José atya mögött, aki hivatalosan a felszentelt kéjbarlang kitalálója, egy vidéki üzletember áll. Ő mozgatja a szálakat, nevezetesen Don Miguel.
1: Nem fogalmaztál valami óvatosan, de micsoda a barlang ez?
2: Kissé túloztam. Persze, mint azt mondják, hogy teljes a diszkréció, az adatok titokban tartása garantált, senkit nem érhet szégyen. Az eszmeiség pedig lenyűgöző. Mióta Isabella és Ferdinand alapos rendet tett, ez már az 5. ilyen vállalkozás Spanyolhomban. Virágoznak a nemzet megmentő programok, vagyis a nemzet megmenti saját magát. Csak biztosítani kell a megfelelő kereteket. Alkalmasint kipróbálhatná.
1: Hogy én? Mit képzel, Pepito? Hogy a testi vágyaimat így nyíltá tegyem? A szerelem nemes eszméjét egy randi partivá zsugorítsa. Ennél többre tartom én magam.
2: Az a költő maga elrontója. Semmi természetesség, semmi szexus.
1: Mit mond?
2: Csak ami igaz.
1: Volna az.
2: Legyek őszinte?
1: Most már mindegy. Sevillából már úgysem zavarhatom el.
2: Igen, úgy tűnik ez már a végső elkeseredés.
1: Valami jó ötlet?
2: Nem is tudom. Láblóbálgatás a hidakon.
1: Egyéb.
2: Maskaraöltés ünnepnapon.
1: Ez már közelít.
2: Templomi kegyhelyen imádkozni.
1: Nem, ez nagyon rossz.
2: Narancsfát ültetni az alkonyatban.
1: Minek, hiszen annyi van.
2: Az élet unalmas. Talán valami bosszú, az kéne. Elégtétel.
1: Az élet ellen?
2: Mi oly méltatlan magához.
1: Egy ideje már tényleg olyan.
2: Akkor?
1: Teljesen felvillanyozott.
2: Öltözzön fel jobban, és várakozzon itt. Megér egy misét ez a dicsőséges vállalkozás. Sose lehet tudni.
1: Hogy én kiadjam magam?
2: Tudj jobbat?
1: Valahol el kell kezdeni. De éppen itt, ebben a szentséges fertőben.
2: Az egyház működteti így, hát nincs mitől félnie. Üljön le és várjon a sorára.
1: És maga?
2: Sok a dolgom. De este eljöhet velem, munkát találtam. Oda megyek pihenés után végre, kedvemre dolgozhatok.
1: Milyen munka?
2: Egyelőre csupán tájékozódom. Önkénteseket fogadnak, aztán majd eldől, kire lesz szükség, kire nem.
1: Különös. De nem szeretném, ha itt a téren bárki is felismerne.
2: Öltözöm be. Egy kis maskara, és amit még gondol. És mint a lehelet a lombok között.
0: Pepito elmegy. Donna Anna ott ül a sorban. Az emberek beszélgetnek, de akad, aki csak a földet bámulja. Rokkantak és a testi fogyatékosok. Süket némák mutogatós pár beszéde. Térzene, időnként hangos bemondó.
3: Ki megunta életét, de boldogságát nem találja, álljon be a sorba és türelmesen várakozzék. Mi megértjük az ön bánatát. Mi önnel vagyunk, és amint lehetséges, baját orvosoljuk. A mi hangunk az ismeretlenség békés homályából jön, de természetesen mi vagyunk azok, José Manuel atya és két segítője. Hölgyeim és uraim, önök szerint a társkeresés komoly tudomány? Ebben a kérdésben mi képviseljük az igazságot?
0: Donna Anna rágyújt egy vékony cigire. Sóhaj! Valaki kijön az épületből, kiakaszt egy kartonpapír. Ebédszünet! A várakozók méltatlankodnak. A vakok kérdezősködnek. A rokkantak botjukkal a földet ütik.
1: Ezt nem hiszem el. Drága Pepito, miért is hagytál itt?
4: Lát valamit? Mi történik? Kérem, segítsen!
1: Látok, de nem sokat.
4: Asszonyom, én belehalok!
1: De mibe, kérem?
4: Hogy mibe? Ön jó helyen várakozik? Fizetett már?
1: Én csak úgy megálltam a téren. Észre sem vettem, hogy ilyen hosszú a sor. Azt hittem, piacon vagyok.
4: Maga is vak?
1: Hagyjon már, kérem!
2: Mit képzelnek ezek? Alig tudok járni.
1: Üljön le!
2: Azért, mert maga járóképes lenézi a másikat?
1: Hogy én? Én teljesen véletlenül keveredtem ide.
2: Még azt mondja, hogy véletlenül. Most állt ide be a sorba, elém. Tudja, mennyit szenvedek én? Minden nap oly nyomorúság az életem, meg se tudom mosni a fogaimat. Egyszerűen kiesik a kefe a kezemből.
1: De nem értem, a keze teljesen egészséges.
2: Nem is az a baj, nem mutasson már. Maga háziasszony, igaz? Nem érzi úgy néha, hogy ég a bőre? Hogy valósággal lángol?
1: Ha dühös vagyok.
2: Éget a szerelem. Alig bírok megférni a kocsiban.
1: Hát persze, értem.
2: Miért? Maga miért van itt?
1: Csak úgy.
2: Unatkozik, vagy mi?
1: Lehet úgy is mondani. Hová hoztál Pepito?
2: Most ebédszünet van, de már nem sokáig.
1: Remélem.
4: Vak vagyok, de látok. Látok emberek, látok.
2: Mit lát? Mondja mit?
4: Egy nagy istennőt, aki ott fekszik a szökőkút alatt.
2: Azt a szökőkutat már régen lebontották.
4: De látok mást is.
2: Mi az?
4: Harlekin armádiáját.
2: Hol van?
4: Ott vonulnak a szemközti utcasarkon. Legelől maga Harlekin egy hatalmas buzogánnyal. A nyomában szegények, akik konyhaeszközökkel hadonásznak, csörögnek, zörögnek, utánuk 50 másik. Kezükben 50 fekete koporsó. Nyomukban két abesszin, egy kínpadot cipel, s rajta egy embert, akit az ördög tüzes sarkantyúkkal döfköd. Aztán rengeteg furcsa asszony lóháton, tüzes szögekkel kivert nyergekben. Örömlányok, de közöttük több nemes hölgy is. Több közülük még él is.
0: Donna Anna, erre elborzad.
4: Később papok, majd lángoktól körülnyaldosott lovagok érkeznek. Mind-mind halott bűnösök. Tévejgő lelkek. Aztán meg annyi minden. Ház, kastély, tűzokádó sárkány, gyermekfaló óriás, elefántok, Vénuszhegy, pékkemence, ágyú, bolondfogó, apácákkal megrakott gája, szerencsekerék, amelyben bolondok pörögnek, ételmaradék és rongyhalmok, egy elhagyott úti lábbeli, amellyel a halott Nagy Sándor vesződik.
2: Úristen, a purgatórium
4: bűneikért most vezekelnek.
2: Vidám egy pokol. Harlekin az alvilágban.
0: Donna Anna feszengve ácsorog, a szemüvegét igazgatja. Az emberek izegnek mozognak. Érkezik Pablos.
2: Nehogy ide álljon! Maradjon csak a sor végén, mit képzel? Megvárja az ebédszünetet, aztán ön lesz az első? Mi meg rokkanjunk meg?
4: Kérem, maga vak?
0: Nem. Kérem, nem. Én még látom.
2: Ki tudja meddig?
4: Sose lehet tudni.
0: Persze, a sor vége. Itt vagyok a végén. Én csak Hozé atyát keresem. Netán itt lakik?
4: Itt? Nem látja?
2: Mi mindannyian rávárunk.
0: Akkor várok én is. Jó, de én magánügyben jöttem. Én nem akarok megházasodni, ha jól értem.
4: Nem jól érti. Tele van a pofazacskója, vagy mi?
2: Kérem, beszéljen érthetőbben, különben beverem a száját.
4: A magánügy is pénz.
2: Még több is.
4: 20 pezeta.
2: Ha magánügy, akkor 25.
0: 25?
2: Ha jól látom, nincs túl sok ideje.
4: Lássa be, még így is jól jár.
2: Rajtunk keresztül jut be a paradicsomba.
4: Az élet álom. 25 pezeta.
2: Vagy itt ácsoroghat még vagy két napig.
0: Azt nem. nekem...
4: Jaj, de nehézkes!
2: Biztos faluról jött, nézd már az arcát!
4: Nézem!
0: Most mit néz? Ez az összes pénzem!
2: Mindenkinek ezt mondja.
4: Tudja, mióta vakoskodom mi?
0: Fogalmam sincs.
4: Reggel 3:30 óta!
0: Úristen! 24 pezeta. Jó, annyi van.
2: 25?
0: 4.
4: Az én nagyapám még ott volt a mórok elleni nagy háborúban. Kéz és láb nélkül halt meg. De boldogan, de még mennyire?
0: Kéz és láb nélkül?
4: Számít a test, ez csak egy ócska tömlő.
2: Na és a szent háború? Micsoda idők?
0: Persze, persze. Hol is van a pénz?
2: Mi itt feláldozzunk magunkat, ön meg itt háborog ilyen semmiségeken?
4: 25 pezeta. Mit számít?
0: Teljesen igazuk. A nagy dolgok nem tűrnek leválasztást.
2: Mit gondol, meddig tudok én még itt várni ezzel a sérült lábbal?
0: Pablos keresi a pénzt a zsebében, odaadja a vaknak.
4: Na, gyere, menjünk!
0: Vak leveszi a szemüvegét, a hadirokkant eldobja mankóját, kiállnak a sorból, elmennek.
2: Hogy ednek, meddig kellett dumálni?
4: Na, majdnem belevakultam.
0: De uraim! Nem értem, az előbb fizettem ki, nem látták. Kérem, uraim, jöjjenek vissza!
5: Nekünk még nem fizetett!
6: Menjen el a sör végére!
5: Csak semmi, de hát!
0: De hisz ebédszünet van, nem értem, én most fizettem 24 pezetát!
5: Én nem láttam!
4: Én sem!
0: Itt mindenki vak!
5: Csak a szerelemre összpontosítsam!
4: Ebben nincsenek benne a piszkos anyagiak!
0: Ó, igen, a szerelem! De miért ilyen hosszú a sor? Van oda benn valaki?
5: Akad, akinél ez ilyen sokáig tart!
4: Miután lángra lobbant, többé nem ura magának!
0: Pablos visszamegy a sor végére. Közben jönnek mások is. Jön Don Tabasco. Don Tabasco elővesz egy papírost, azt olvassa, majd nézi a feliratot.
2: Jó napot, uraim! Én...
5: Hátul a sor vége!
0: Ő nem fizet?
2: Uraim... Én színházat jöttem alapítani.
5: Színházat?
4: Megbolondult!
5: Maradjon a sor végén!
2: Maradok én, maradok.
0: Don Tabasco is nyugtalan. Donna Anna is felismeri Don Tabascót, de közben titkolni igyekszik kilétét.
5: Mikor lesz a premier?
4: Szokott izgulni.
2: Éppen szereplőket keresek legújabb darabomhoz, de azt mondták, hogy ebben a házban meg fogom találni. A szöveget még néha elfelejtem, de se baj.
0: Átszellemülve.
2: Ugran ide! Merre vagy? Most éppen Dájfiló vagyok, ki egy perzsa hercegnő kegyeiért esedez. Várj meg, hisz gyöngét pásztor vagyok én a szerelemnek, aranyhajú Szilvia. Most pedig aminta voltam, egy pillanatra ki mohás erdőben bujdokolva égi fényét kihelt. Nem tehetek róla, ha unatkozom, muszáj szavallom. De sokszor én vagyok Echo, és a váratlanul felbukkanó nymfák is. Csörgedező patakok, lágy csermelyek, virágos réteg szegélyezik útját a titkos pásztornak.
0: Gúnyosan utánozza.
5: Mi haszon te néked hegyeken, völgyeken bújdosva nyavajognod?
0: Az emberek jót nevetnek. Érkezik Rosalina. Kendő a fejét, nem lehet megismerni. Észreveszi Don Tabascót.
3: Don Tabasco? Maga már ideért?
4: Ó, Rosalina!
3: Halkabban az Istenért! Azt akarja, hogy felismerjenek. Pablost látta már.
2: Tudja, milyen rossz a szemem, csak közelre lát.
3: Tudom. Ebben a sorban sok furcsa ember van. Egyik furcsább, mint a másik.
2: Mind azért jöttek.
3: Azért? Miért?
2: Csak én vagyok magájáratban.
3: És én?
2: Mit szeretne? Maga is színházat alapít?
3: Kell is nekem színház. Lesz az, ha Don Miguel nem talál senkit a birtokon. Lábunk sem éri a földet. De ez már nem számít. Pablos végre gazdag lesz. Új alapokat teremt közös életünkhöz.
2: Pablos úr nem a temetésre jött?
3: De. Hanem örökölt is.
2: Akkor jó. Majd nála lesznek az előadások. Holdfényben. Daphnis és Chloe.
3: Megteheti. A ház egy előkelő negyedben található. Ne. Több emeletes.
2: Nekem jó a földszint is.
0: Rosalina nézi a sort.
3: Itt mindenki szerelmes akar lenni.
2: Itt már mindenki az.
3: Hogy? Már előre?
2: miért is mondjuk, hogy most éppen szerelmesek vagyunk, máskor meg, vagy nem. Hiszen Éroszt magunkban hordozzuk, és ez a különös érzés át meg átjár bennünket minden pillanatban. Csak mi adunk vonzódásainknak különféle neveket. Én épp úgy szeretem Chloét, mint a jó bort. A felhőket, miként a szépséges Gizmondát. Ez szükséges a művészethez is. Szüntelen gyötör bennünket a vágy.
3: Biztosan, igaza van. De ez most nekem egy kicsit sok. Névtelen vonzódásaim most ide tereltek. Majd fölrobbanok.
2: Örök háborgás.
3: Ennyi a belépő.
2: Minden megtakarított pénzemet elhoztam.
3: Kölcsönbe is ad?
2: Ha a darabomban fellép.
3: Tudja Isten. Hát legyen.
7: Pablos és Rosalina nem veszik észre egymást. Érkezik Don Cisco. Megáll a sor végén. Műbajusszal és műszakállal átszázza magát. Az ebédszünet felirat lekerül az ajtóról. A tömeg felsohajt.
5: Na végre!
4: Hé, emberek, ne tolakodjanak!
5: Hogy én ötlögdösöm?
4: Hát ön nem ön áll a hátam mögött.
7: Don Cisco szájtátva bámul.
5: Ön meg mit bámul?
4: Költő vagyok. Miért? A költőknek szabad?
5: Új, oktandi!
4: És még elismerés is jár érte.
5: Mi ez itt, ha megkérdezhetném önöket? A Boldogság Művészetének alkímiai laborja! Jól hangzik. Világos?
4: Mint olaj a tűzre, úgy hullít minden szerelmes szó lelkünk vágya pezsgő útjába. Már csak a választás maradt hátra, hogy ki, kivel, mikor, remegve várni a percet, melyben a szenvedélyé végre.
5: Vannak itt hölgyek is! A szemérem, kérem! A szemérem!
8: Küldetésem van. Hercegi meghívásra érkeztem. Tudják, én egy különös költeményen dolgozom.
5: A téma?
8: Micsoda kérdés! Az egész élet! Ha csak valami is hiányozna belőle, a herceg nyomban a fejemet venni. Dicsérni kell az élőket és a holtakat, reményt adni a betegeknek, föltámasztani a csüggedőket, és közben csendben siratni, mi elveszett. Egyetemes mondani való.
4: Az egy balek, futó bolond.
5: Látszik, hogy faluról jön.
4: Azt hiszi, hogy ettől a szövegtől mindenki elájul.
5: Mindjárt esik a bajusz.
8: Ó, igen, valóban.
7: Halad a sor. Mindenki megkönnyebbül. Érkezik Malvinka! Don Cisco félrehúzódik, jegyzetelget. Donna Anna is takargatja magát.
9: A fene enné meg ezt a meleget. Nem látták errefelé Don Ciscót?
5: Netán a férje?
9: Annak szánta a sors, de a nemes úr lelépett, mielőtt megtartottuk volna az esküvőt. Folyton csak fáj, úgy fáj ott legbelül. Ma a piacon macskagyökeret vásároltam, azzal gyógyítom magam. Tisztítok, ura. Egyre eltökéltebb vagyok, oly lázasan űz valami tova.
5: Pihenjen! Kúrálja magát! És ne felejtsen el diétázni, mert ez segítheti a gyógyulást.
7: Malvinka elragadtatja magát.
9: Ó, a toronyórát nézem, megrohannak a régi érzések.
4: Muszáj néznie.
9: Ha tudná. Ha tudná, mennyire szenvednek, talán visszajönne, ha látna így vérszegényen és bánattal a szívemben.
7: Malvinka elővesz egy papírost, arról olvas.
9: Kegyes hozzám a szerelem. Mégis veszítek minden egyes pillanatban. Ha nem látom őt, sírok-e rögtönzött földi hanton, megbabonázva, bámulom az esti alkonyt.
8: Úristen, Malvinka!
4: Rosszul van!
8: Micsoda kajla rímek!
9: Ezt ő írta!
2: Micsoda fájdalom!
5: Ilyenkor is írogat?
9: Úgy hallom, itt is vannak költők.
5: Meg akarnak ismerkedni?
8: Most épp nagy munkában vagyok, nem érek rá.
9: Pedig milyen szép. Mindig is mondogattam Don Ciscónak, szakál és bajusz nélkül nem költő a költő. Ha dús a bozont, az ihlet is az. De hol van már a tavalyi hó?
2: Asszonyom, én tudom, hogy hol van. Én Don Tabasco vagyok. Én is úgy szenvedek, mint maga.
4: Lassabban, lassabban.
5: Hé, hülye!
4: Ez nem egy istálló.
9: Mivel sújtott le őre az élet?
2: Baltával!
9: Micsoda szörnyűség! Baltával?
2: Üsse nagyon, ha nem igaz! Volt nekem egy fából ácsolt színházam vidéken, de leégett. Ami megmaradt belőle, azt eladták a szomszédok tűzifának.
9: Minő sors! Mi volt a neve?
2: Mielőtt nevet adtam volna neki, akkor történt ez a katasztrófa.
9: Színházat bárhol lehet csinálni, olykor én is rendezek magamnak. Ülök egy kocsmában, nézek ki a ködös ablakon, és ha betér egy szemre való férfi, én rögtön szerelembe esem.
2: Az a legjobb! Aki erre képtelen, annak az élet nem való.
8: Istenem!
9: Mi kegyetlen az ihlet.
1: Az.
8: Gyarló.
9: Merem remélni, hogy itt valahol megtalálom.
2: Bennünk van, de néha késik.
9: Én vagyok a világ legtürelmesebb asszonya.
8: Na persze.
2: Minden reggel, ha felkel a nap, én Kalliopéhoz imádkozom.
9: Ó, ezek a hangok. Utánozhatatlan gyönyört okoz nekem, ha egy költő mélyen belegondol. Ha két érzés találkozik, alig ha van ennél meghatóbb.
5: Csak nehogy elájuljanak!
3: Kérem, most már végre mindenki bejöhet. Az ajtó kitárult. A sorsuk mostantól az ön kezükben van.
7: Mindenki beözönlik. Főtéren csak két kisgyerek maradt. Ül a földön, papír kalandokat hajtogatnak. Majd fakarddal vívnak. Kergetik egymást. Majd ők is elmennek. Sötét.
10: One of the things that breaks me up when I go to a jazz club, I go to a jazz club first to hear the music, but second of all, and this is a very important reason, to dig the people. The people in jazz nightclubs are the funniest.

0: második jelenet. Egy szoba. Két nő ül benn. Limai Rózsa és Karakasi Bernadett. Apáca ruhában, de fejkendő nélkül. Hajuk zölddel és pirossal kifestve. Borzosan.
1: Következő, kérem. Nem érünk rá, gyorsan, gyorsan. Nem kérünk igazolványt.
2: A nevüket csak kérdezzük.
1: Teljes a diszkréció.
2: Bennünk megbízhat.
0: Jön Donna Anna. Retikül a kezében.
1: Ő jön le.
2: Nem de? Nem-e?
3: Ő.
2: Férjezett?
3: Igen.
2: Menekült?
3: Menekültem.
2: Szevijai?
3: Nem kérem. Ozalunai.
2: Nézzel a szemembe. Mi tiszta tekintet, ilyen lehet a hajnal Ozalunában.
1: Szebbilái.
2: Sajnos mind mű.
0: Rosalina Bernadett szemébe néz.
3: Lát valami furcsát.
2: Persze, hogy látok.
1: Írom.
2: Pihenhet.
1: Én?
2: Donna Anna, kérem, mondjon el mindent.
3: Én egy egyszerű nő vagyok. Kérem, én... Nekem vágyaim vannak. Én azt gondoltam, hogy ezek a vágyak nem csupán az én képzeletemben élnek, hanem másokéban is. Én hittem abban, hogy ha ezeket mélyen átéljük, akkor egyszer valósággá válnak, akkor egyszer az egész életünk majd olyanná lesz, ahogyan azt megálmodtuk. Gyerekkoromban oly sokszor bámultam a csillagokat, talán túl sokáig is. Ha ma is lehúnyom a szemem, mindig ez van előttem. Csak azt figyelem, azt a lecsorgó, aranysárga fényt, amely olyan tiszta, akár azok az ígéretek, amelyeket valaha megfogadtunk, de valami ismeretlen oknál fogva sohasem teljesítettünk. Úgy látszik, az egész életet illetően tévedtem. Szekerem kereke eltörött. Én meg itt ülök rajta, ülök mozdulatlanul az időben, amely meg sem moccan, és nincs tovább, nincs merre. Mintha még mindig ott gubbasztanék nagyapám kertjében. Berozsdásodott minden alkatrészem.
0: Retiküljéből elővesz egy cigit, rágyújt, elővesz egy kézi tükröt.
3: Nehogy azt higgyék, nem vagyok ideges, egy cseppet sem. Csak szeretem nézni magam cigarettázás közben. Nem is tudják, milyen jó. A szálló füstben annyi a kép, annyi a megfoghatatlan vágy és különös álom. Talán csak ennyi az egész füstbuborék, mely elrepül. És én hiába gondolok mást, hiába gondolok magamnak újabb szerelmeket. Ezek is csak olyanok, mint a messzi tündöklő csillagok. Ozaluna, éjszakai egén. Világítanak, de már régen nem léteznek. Csak fényük utazik a vak időben.
2: Donna Anna, ön egy egészséges holló csillag. Megsúgom, ön közel lakik Istenhez. Rózsa, írja.
1: Közel lakik Istenhez.
3: Talán túl közel is. Látja, ezért nem találok magamnak húsvér embert, férfit, ki ösztöneimnek megfelelne. Túlságosan belemerültem a misztikus varázslatokba.
2: Isten nem varázslat?
3: De ott van minden illatban, csak egy szippantás. Amikor nagyapám kertjében egyszer megszagoltam egy virágot, furcsán éreztem magam. Szédülni kezdtem.
2: Mit érzett?
3: El fog csodálkozni. Rájöttem arra, hogy Isten egy illat, mely belengi a világot.
2: Gondolja? De ön most itt a földön keresi a boldogságot, egy férfi képében.
3: Úgy van, de aztán jött ez a Malvinka. Teljesen ki vagyok tőle. Ez egy paródia.
2: Maradjunk a mi történetünknél. Meséljen a férjéről.
3: Jaj, csak azt ne. Költő. Don Cisco a neve. Rosszul hangzik. Ennél nagyobb csapást nem is érhetett volna. Don Cisco számára a világ csupa álom, merő káprázat, dicsfény, melyből rám csak kevés hull. Én meg szép lassan felolvatok ebben a nagy semmiben. Eltűnök. Egy nőnek erre igazán nincs szüksége.
2: Jaj, a költök szörnyűek. Botrány hátán, meddő álmodozás az életük. Nem ismernek sem Isten, sem vallást. Mindenkitől különböznek, és ez még fennen hirdetik is, jaj. Köszönjük, Donna Anna, menjen a másik szobába, amíg új párját megtaláljuk, kérem, ott várakozzék.
0: Donna Anna el.
1: A következőt.
2: Felírt mindent?
1: Mindig.
0: Érkezik Pavlos.
1: Önnel már találkoztunk egyszer.
4: Ó, igen.
1: Hozé atya, üdvözli önt. Engedje meg, hogy átadjuk a meghívót a holnapi ünnepére, amelyen Juan Pavlos úr átveheti megérdemelt és nagybecsű örökségét, amelyet Hozé atya beszámolója szerint maga Amado de Silva Sevilla hercege fog átadni önnek személyesen.
4: A herceg? Micsoda nap lesz, hogy nekem a herceg átadja a megérdemelt örökséget? Akkor ez nem lehet akármi. Istenem! Repülök! Tudtam én, hogy érdemes élni ezen a földön. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Hány évig böjtöltem, hány évig tengődtem vigasztalanul egy sivatagban. Remélem, Rosalina jól intézi a vidéki birtok ügyeit. És a mindig jó hiszemű Don Miguel nem áll el a nemes ajánlattól. Istenem! Mennyire szeretem Rosalinát, de most mégis valahogy másra vágyom. Oly csapodár és hangos. A herceg jelenlétében is folyton csak pofázna, és én ezt igen nehezen viselném. Ott aludna a házamban, én meg képtelen lennék elzavarni őt. Hiába vidéki lány, aki nem ismeri kellően az etikettet.
1: De nem ám!
2: Kérem, vásároljon egy öltönyt, így nem jelenhet meg a herceg előtt.
4: De hát semmi pénzem. Az előbb, amikor a téren sorban álltam, két csavargó, két szélhámos, akik vaknak és süketnek hazudták magukat, az utolsó pénzemet is elvették. Átvertek, piszkosul?
1: Megoldjuk!
2: Hozé atya az ön számára is vásárolt egy új bódi öltözetet. Rózsa!
0: Rózsa hozza ruhát, ami egy félig papi, félig pedig egy nemesi öltözet keverék. Pavlos csodálkozik.
2: Nem tetszik a szabás minta?
4: Szó, ami szó, talán lehetne jobb is.
1: Félig pap, félig nemes.
4: De hát egyik sem vagyok.
2: Holnaptól kezdve el fog felejteni mindent. Új ember lesz magából. Szabás minta ide, szabás minta oda, új arculattal fog vág majd neki a dicsőséges jövőnek. A belső megújuláshoz megfelelő megjelenés. A nyers modor helyett tanuljon valami...
4: Ez nekem nem probléma, de... De tulajdonképpen...
2: Mondja, csak nem ulaszod el semmit, hallgatjuk.
1: Egy kávét.
4: Köszönöm.
1: Már is haza.
0: Rózsa, elmegy kávéért. Hozzá.
4: Köszönöm.
1: Semmiség.
4: És Hozé atya, ő is ott lesz?
1: Ő az est egyik főszervezője.
4: Bámulatos.
2: Szóval, gondolt már a nősülésre, igaz?
4: Hát, nem is tudom. Jó lenne, az biztos.
1: Mondjon el mindent.
4: Mindent? A minden csak ezután következik. Ha jól sejtem, én csupa-csupa várakozás vagyok. Az, hogy az ember legszebb álmai is valóra válnak, ez sosem hittem volna. De ebben nagy szerepe van a nagybácsikámnak is. Isten nyugosztalja őt, sosem fogom elfelejteni az ő ájtatos lelkét és bölcs tudományát, amellyel megszerezte és megtartotta magának Sevilla egyik legdíszesebb házát. Mert a jövő most kezdődik, ezért méltóan kell majd megemlékeznem a Queiroz család minden sarjáról, aki valaha is Sevilla földjét taposta. Majd építetek márványból egy mauzóleumot.
2: Ez minden?
4: Hiába leszek gazdag, ha közben magányos maradok. Nézek majd kifelé a faragott kőablakon, és végtelen szomorúságomban meg sem tudok szólalni. Hiába vigasztal a herceg, mert sehol nő egy asszony, akit szerethetné. Hol a kaland, amelyet keresek? Terveim nem sokára beválnak, de addig is mi a feladatom? Ott legbelül oly lángok fűtenek, úgy érzem, a túlerő legyőz. Érdemes hát gyónnom, mielőtt a vagyont megkapom.
2: Nézze, Juan Pablos úr, estére kiválasztjuk az új párját, nyugodjon meg. Ön törvény szerint él, és már bizonyos, hogy holnap nyerni fog. Ön végtelenül tisztességes, ezt az úr is számon tartja. Ettől kezdve Sevilla megbecsült nemes urai fogják önt irigykedve köszönteni. Önt megáldotta a sors keze.
4: Ó, Istenem! Add hát nekem-e napot! Elfelejtek minden rosszat, mindent, ami valaha is földbe tiport, megalázott.
1: Köszönjük, hogy eljött. Délután találka.
0: Pablos! Hálálkodva távozik.
2: Fújjuk ki magunkat.
1: Inkább be.
0: Rózsa illatszert fúj magára.
2: Ez egyszer kezdek elfáradni.
1: Hosszú még a nap.
2: Talán csak nem vagy magányos.
1: A hit kellően megzaboláz.
2: Nincs mit tenni.
1: A középkor emléke még itt kísért a lemeszelt falakon. A freskók szentjeinek képe minden áldott nap átüt a friss festése.
2: Pedig jó lenne valami érintés, valami átütő könyörület.
1: Ugyan, néha napján én is ezt gondolom.
2: De, rajtunk a sor, hogy megreformáljuk ezt az évszázados cölibátust.
1: Az intelmek túl szigorúak.
2: Hányan vannak még? Ma még vagy 30 szerencsétlen, igen, úgy látom.
1: Olyan nap meg 4-5 boldogat több.
2: Ezért dolgozunk.
1: Lerakjuk. Egy új egyház alapjait.
2: Alapjában véve nem rossz.
1: Hozzi, hogy amikor érkezik.
2: Estig tárgyal a birtokról Don Miguellel.
1: Don Miguel? Berágott?
2: Mivel Pablos és Rosalina szólérdül hajták el a birtokot, Miguel úr már nem tart rájuk számot. Az ajánlatot örökre elpuskázták.
1: Szerények!
0: Jön a következő személy, Don Tabasco.
2: Maga már járt itt.
5: Én minden évben eljövök. Imádom, ha vigasztalnak.
2: Semmi eredmény.
5: Ó, üldöztem néhányat, néhány szép asszonyt, de sajnos mind férnél volt. És hiába lángolt a szerelem tüzes rózsája, a felszarvazott urak mind megbolondultak, nem ismerték el a szabad szerelem eszméjét, jól elagyabúgyáltak. Aztán már gitározni sem volt kedvem, más ideálok netán néztem. De ha libben a szoknya, újra leterít régi bánat. Fájlom emlékezem a múltra, mely oly közeli, kézzel fogható, hogy már is beindulok. Félre mindennel. Maskarát öltök, nehogy güntűzzenek belőlem, és megyek hódítani, de aztán mégis oly vitéz nehéz, hogy mit rontok el? Nem tudom! Gondoltam, keresek hozzá új szavakat, és nem a régi trubadúrok nyelvén szólok, nem tájszólásban, hanem egy derék antik pásztorin.
2: Nyugodjon meg, Don Tabasco, a mérce maga. Az eszközei kiválóak, de kire lenne hatással az ilyen?
1: Jó kérdés.
2: A lélek oly számító, csak látszólag vágyik költészetre. Inkább bujálkodó természetét igyekszik díszes vontatok közé rejteni, de a cél mindig ugyanaz. A test mámorért kiállt, s a folyton epekedő lélek kívánalma is csak azután teljesül.
5: Hát ezért találtam fel a színházat.
2: Szép tudomány, de csupa-csupa emberi illúzió.
1: Ez baj?
2: Csupán az igazság kedvéért mondom.
5: Szóval... nagyon akarok valami nemes és jótét lelket.
2: Világos.
5: De hája ne legyen.
2: Mi ebben nem szólhatunk bele. A testi diéta, mint óvintézkedés, nem szerepel előírásainkban.
1: Be kéne vezetni.
2: A jó étvágy összefügg a szerelemmel. Minek magának egy depresszióval terhetge be?
1: Azok mind dühösek. Szétverik a konyhát. Elégetik a kellékeket.
5: Nem akarom. Túlzott mámoromban sem keresnék ilyet. Jámbor legyen, de ne birkaképű. Alázatos, de ne szemvelgő. Legyen gyöngéd, mint a párnatoll. Bársonyos és puha. És egész életemben őt szolgálom majd. Mert én arra születtem, hogy minden pillanatban szeressek, hogy nevetésem virágba borítsa a kiégett kerteket. hogy vizet fakasszak a legkeményebb kősziklából. Ha engem hallgatnak, köncsebb gördüljön le a nézők szeméről, mert az én hín színházam ama nagy világszínház, melyben az egyetemes misztérium, a bűnök és áldások...
2: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj keveri a szezont a fazonnal.
1: És mindig rosszkor mondja jót.
2: Decemberitmusa.
1: Lehet, hogy éppen Don Tabascónak van igaza?
2: Meg lehet.
1: Mindenkit jól összezavar.
2: Mi megteszünk mindent a siker érdekében.
1: Köszönjük, hogy eljött.
2: Egy órán belül értesítjük.
5: Ó, milyen boldog vagyok.
1: Már megint túlságosan lelkendezik.
2: Aj, a hevület viszi sírba.
0: Don Tabasco el. Jön Rosalina.
6: Jaj, úgy elfáradtam. Annyi az eszme errefelé, hogy már zúg tőlük a fejem.
2: Maga ne törődjön ezzel.
6: Hogy ne törődnék? Úton útfélen ezt hallom.
2: Mi az elképzelése?
6: Olyan ideges vagyok. Mindjárt megölök valakit.
1: Szívritmus zavara van.
6: Alig kapok levegőt. Utána mindig valahogy félreüt. Folyton csak nyelek.
2: Nem tudja, mit akar.
1: Döntésképtelen.
2: De közben meg már előre fél a következményektől.
6: Félek, hogy Don Miguel, az a rusnyadög, egyszer megcsókol.
2: Egy csóktól tart? Semmi egyéb.
6: Sajnos, a többi része sem elfogadható. Kényes vagyok. Vagyis ezért jöttem ide, hogy szerelembe essek, de ne teherbe. Azt inkább későbbre hagynám. Mondjuk azt, hogy Juan Pablo-t, a birtok immáron gazdag felszolgálóját üldözöm. Úgy tűnik, egyre gyakrabban feledkezik meg rólam. Egyszerűen elhanyagol. Pedig a testem remeg a vágytól. Feküdnék csak melléje, hogy érezze. Én is a nagy örökség része vagyok. Nagy örökség része vagyok. Bizonyítanám. Komoly személyem.

0: próbáljon meg tárgyilakos lenni.
1: A múltkor is mi történt?
0: Mi?
1: Éppen a konyhámban időztem. Egy kicsit untam már az egészet, vagy 20 éve ezt csinálom. Egyszer csak felnéztem mosogatás közben, és mit láttam? Vagy inkább kit? Egy gyönyörű papot. Kissé hihetetlen, de ez így van. És beleláttam a lelkébe. Ő pedig meglátta bennem Mária Magdalénát, aki éppen egy pincérlány képében kísértette meg.
0: Mária Magdaléna pincérnő lett volna.
2: José, a Manuel atya minden kísértésnek ellenáll.
0: És próbálkoztunk.
2: Rózsa, még egy ilyen elszólás, és holnap visszautazol Limába, aztán gyóntathatsz az indiánokkal.
1: Rózsa tövis nélkül. Azám. Azok vagyunk, ha a nagy kertész is úgy gondolja.
2: A maga eszményeivel miért cseppet sem azonosulunk?
0: Sőt, kikérjük magunknak.
1: A végén lehet elbukom, de örömmel teszem, mert elmondhatom, hogy végül merész és bátor voltam. Én szerettem, és nem csak Isten.
2: Kifelé?
0: Majd értesítjük.
1: Nem véletlen, hogy
2: nem
1: ez a pap...
2: Nem véletlen, hogy ez a Pablos elhagyott téged, Rosalina. Nem véletlen, hogy elhagyta. Don Miguel se fogja nagyra értékelni, látván mit művelt a birtokkal.
0: Csak a testi vágyai űzik, hajtják.
2: És a gazdag élet. Mi oly elérhető közelségbe került. Most, ahogy régi szerelme, Pablos örökölt.
0: Nehéz egy nap.
2: Mikor volt könnyebb?
0: Talán az antik korban.
3: Jön Don Cisco. Borostás és fáradt.
2: Mennyi rossz hajl a meccs szemében.
0: Lett volna inkább szerzetes.
2: És korán sem aszkéta.
4: Nem vagyok kijent. Nincsenek bűneim, még hajlamom se rá. Minek is ostoba tettekkel tetézni amúgy is felettébb nagy bajunk, bajainkat? Már a szándék is a büntetendő. Arctalan világ ez. Senki se vállalja magát. Csak fecseg a jós is. A pap félrebeszél, a király nemes tettekkel próbál helyrehozni évszázados hibákat. A költő mit tehet? Álomra hajtja a fejét, amíg él, vagy szembesíti a mindenkori bűnöseket. Ez utóbbi cselekedet igen hasonlatos az önök foglalatosságához.
2: Nem ez beszéd.
4: Inkább igaz.
2: Nincs arra szó.
4: A költő, ha nem Istennek hódol, akkor a hibát követel, hogy az már-már helyrehozhatatlan. Derék dolog szeretni a nőket, ismerni lelkük minden szép elferdülését. De inkább rossz az, mint sem jó, hiszen előbb vagy utóbb áldozatként tekintenek le ránk. És megsemmisítő lesz a végső vereség. A nyereség pedig oly kevés, hogy abból értelmünk alig, ha gyarapszik. Marad hát a versírás, mi frissítő oltalom, lelki higiénia.
2: Kérem, akkor mégis mit célról jött ide?
4: Oly kedvetlen vagyok, de vérbő kalandra kész. És amúgy is, ez a nemzetmegmentő program teljesen lenyűgöz. A költő rajongva szereti hűtlen nemzetét.
2: Köpönyök forgató.
0: Nem tudom követni.
4: Nem szent, de az lehetne. Nem más ő, mint a költő.
3: A közönség felé mondja.
4: Itt ül önök előtt. Nézzenek meg innen. Bármikor megtérhetek. Ez irigyelt kényelmem egyik oka. A szabadságom pedig nem eladó. A herceg külön kérésére érkeztem ide, és este már nála vacsorázom. De Sevilla gazdag és előkelő város. Nem hagyhatom ki az élvezeteket sem. Ezért arra gondoltam, komoly nőt keresek, aki partnerem lesz a bölcs életben.
2: Végre, hogy lassan észhez tér.
4: Maradok az örök, hős Don Cisco. A költő bennem megérett arra, hogy versorait ne csak a báj és a képzelet öntetszelgő játéka alakítsa, hanem maga az igazság. A fokozhatatlan életigazság vezéreljen, amelyért nap mint nap harcba szállhatok. Malvinka jól szólt, mit ön biztatott.
3: Don Cisco el.
2: Fárasztó egy alak.
0: Nem érdemli meg Donna Annát.
2: Folyton hazudik.
0: De bátor.
2: De kit szeret?
0: Magán kívül senkit.
2: Tett erős, de szószáker.
0: De változhat még sok

0: Ha mi is úgy akarjuk.
1: Érkezik Malvinka.
2: Ó, drága szent lelkeim, maguk biztos tudják, hol lakik Isten. Akarom mondani a költő, aki azt hitte, csak az övé a szerelem minden kínja és öröme. Pedig jut abból másoknak is bőven. Végül belehalnak. Szabadulni akarok hát tőle, nevét nem mondom, de legyen átkozott. A fájdalom nem olyan édes már, felettesse inkább egy újabb pikírt kaland, mely szívemnek oly drága. Régi szerelmeim, édes poéták, ismeretlen tömeg sírba vett benneteket a hűtlen emlékezet. Több könnyet nem mullajthatok.
3: Ez már a gyógyulás felé vezető út.
0: Micsoda dráma?
3: Keresztény analízis. Nem véletlen. A jámborokból lesznek a szentek.
0: Jámbor ez?
3: Vértanúságra készül.
0: Költők áldozata ez is. Másról sem szól a világirodalom.
3: Szörnyű egy világot élünk, még jó, hogy az egyház szárnya alatt biztonságban lehettünk.
0: Nem is tudom. Lehet, hogy jobb lenne szabadon viselni, mint a sors ránk mér. Vállalni bátran mi jön, és nem így megnyomorító gyermetek szolgálatban. Üdvözülni kínok nélkül. Ki hallott már ilyet?
3: Mégis mi a terved?
1: Rózsa, kirózsozza a száját.
3: Furcsa vagy mostanság. Által esvén a böjtökön.
0: Ez csak a változó idők szer.
3: Újabb felekezet, újabb szokások?
0: Arctalankor ez! Csak megerősítem külső és belső körvonalaimat.
2: Nővérek, szeretett nővéreim. Sevilla gyönyörű város. Hol kezdjem el új életemet? Milyen férfi embert keresek magamnak? Oltalomra vágyom. Érdekes, az előbb annyi új arcot láttam, bennem annyi furcsa érzés kavarok. Ismerős ismeretlenek, költők, polgárok, szolgálók és szentek. Na és a herceg, aki eljön, ki tud ebben eligazodni? De volt egy férfi. Kissé talán torzomborz, mégis szava a magasságos eget ostromolta. Hangja színe, mint a felhőké. Arca, akár a kelő nap. Egy leégett színházról mesélt, és most azért jött, hogy itt újra megalapítsa. Hite erős alkatú, lelke hozzá a motor. Nyavajáit legyőzi a szent akarat.
3: Ámen.
0: Legyen hát, mit kíván.
3: Nehéz Malvinkával vitatkozni.
0: Olykor az egyház is felkészületlen. Ahány hívő, annyi szokás.
3: Malvinka, maga a szentség földi szentély előtt várakozik. Kopogjon be. Nem múlassa az idejét hiába.
0: A szájrúzs.
1: Rózsa átnyújtja Malvinkának a szájrúzst.
0: Ez hatásos.
2: Megyek. Hitem szerint ma eljön, akit keresek.
3: Elbizony.
0: Legyen erős, Malvinka.
3: Tanulja meg utálni a költőket.
2: Tanulom.
1: Malvinka el.
3: Mára végeztünk.
0: Sose hitt.
3: Mennyi váratlan kísértés.
0: Nem inkább kísértet?
1: Jön Pepito.
4: Megbocsássanak, kérem, Pepito vagyok. Pepe. Guillermo Pepe González Tobias. Én csak az úrnőmet keresem. Néhány perce még ebben a szobában Donna Anna neve. Ennyit elárulhatok. Dolgom akadt, így hát elkerültük egymást, pedig szavamat adtam, hogy még ma visszajövök. Nemrég érkeztünk a szomszéd faluból. Szegény asszonyom hóbortos férjéről menekülde közben, úgy tűnik továbbra sem közömbös a másik nem iránt. Erős hajlandóságot mutat. Ki tud, hát szerelem nélkül élni. Kell a boldog riadalom.
1: Rózsára mosolyog.
4: Ennyi szépségtől hamar elsápad az ember. Ezzel mindenki így van Spanyolországban.
0: Hogy ez mennyire így van?
3: Rózsa!
0: De hisz igazat mond.
3: Kihagy belőled a tisztesség?
0: Nagyon sajnálom, de oly kényelmetlen szék. Eszer okom van rá, hogy bosszúságom ne titkolja.
4: Nagy úr a bánat, én tudom.
3: Tisztelt Tobiás úr. Úgy hiszem. Mindenki megkapta már a meghívót, este nagy ünnep.
4: Tudok róla, hát oda csábítanám az asszonyomat is, csak azt tudnám, hol van.
3: Donna Anna még az este előtt találkozik a kiszemeltünkkel, hisz ezért jött ide.
4: Láttam én, hogy szenved. 10 körömmel a falat kapartak. Itt Sevillában még a levegő is más, én tudom, itt születtem.
3: Mi mindig a napi kínálatot szemügyre véve döntünk. Remélem, jól sikerül majd az összejövetel, az ismerkedés. Ott mindenki csupán egy apró jelre vár, egy aprócska gesztusra, hogy felismerhesse partnerét, de talán Glendő vőlegényét, mennyasszonyát is. Sose lehet tudni.
4: Jól hangzik.
0: És ön?
4: Hogy én?
0: Magányos, ebályos város falai között.
4: Nincs egy pezetám se. Ez pedig éppen elég a szomorúsághoz. Egy boldog ölelés talán.
0: Mi nyomorú idők.
3: Vége a műszaknak.
0: Hadd öleljen meg, Pepito. Hadd segítsek magán ebben az ember feletti közelemben. Látja, Pepito, Isten is önnel van.
3: A földi élet csak egy átmeneti korszak.
4: Sosem ölelt még apáca. Imádom az ilyen átmeneti korszakokat.
3: Akkor itt az ideje.
0: Úgy édesebb, a titkos.
4: Ez is a megváltástan része?
0: Semmi esetre sem a pokol.
3: Ne legyen szégyellős, Pepito.
0: Tanom van rá, hogy nem történt semmi.
3: Ne akarjon semmi rosszat.
4: Én nem.
0: Oly sok a szó.
3: Ön az a ritka vendég, akire számítani lehet.
4: Esküszöm, Sevilla egy csoda.
0: A legjobb hely a világon.
4: Úgy ölel, ahogy senki sem még.
1: Sötét.

0: Harmadik jelenet. Egy gyönyörű kert, hátul erkély, lépcsők. Lépcsők balra, lépcsők jobbra. Áruhában és kimaszkírozva felismerhetetlenül ott érkeznek a szereplők. Pablos, Donna Anna, Don Cisco, Rosalina, Don Tabasco és Malvinka. Egy pillanatra megállnak, a nézők felé beszélnek.
1: Itt vagyok hát, készen az estre.
2: Nem sokára új fény ragyogja be Sevillát.
3: Végre, hogy szabad vagyok, ameddig élek, remélek.
4: Sorsom fölött magam dönthetek. Szándékom nem oly titkos, mint gondolnák.
5: Pásztori játék az én lelkem, hol közös a játék öröme.
6: Félig áruhában bár, de szent küldetéssel. Amíg szemérmünk engedi, addig, és ne tovább.
1: Boldog, ki a költés orai közt olvasni tud.
3: Legfőbb kincs, jámborság és mérték.
5: Amor sanctus, csak Istennel édesülve teljesül.
4: Amíg a gazdagság a tét, addig az erény lesajnált szolga csak.
1: Úgy fáj, ha félreértenek! Ó, ti mindig ellenem forduló metaforák!
6: Az élet kincs, pazargyűjtemény. Vajon még mit rejteget?
4: Legyen hát erőnk!
5: Szűz szeretet, kiben nincs semmi bűn.
0: Mindenki felé lénkül keresi a párját. Az azonos virágúak keresik egymást. Kinek a ruhája van tűzve ruhájára, ki a kezébe tartja a jelzést. Egymástól távol leül mindenki a párjával. Don Cisco Rosalinával, Don Tabasco Malvinkával, Pablos Annával. Most már mindenki leveti álcáját.
1: Micsoda nap? Úgy látom, maga az. De kicsoda?
4: Egy szomorú nő, aki szökésben van.
1: Micsoda világ. Kedves és bájos.
4: Nem éppen az én fajtám, de stílusa megnyerő.
1: Hol is kezdjen? Hol is kezdje egy pár, aki még nem is volt nászúton?
4: Ez a kert alkalmas.
1: Négy csekély benne a szemére.
4: Ez valósággal olvas a gondolataimban.
1: Költő vagyok.
4: Még csak ez hiányzott. Akarom mondani, minő szerencse, hogy nem egy istálló mesterrel hozott össze a sors.
1: A nővérek figyelme mindenre kiterjed. A rang, a szociális helyzet épp oly meghatározó, mint az érzelem. Maga mely nemesi család sarja?
4: Hogy melyik nemesi család? Hát annyi van, hogy...
1: Tudom, kár is felsorolnia, hiszen mindegyikük anyagi helyzete pompás.
4: De az ennyi...
1: A magáé még annál is... Becsesen.
4: Akarom mondani...
1: Remélem, nem becsültem alá a vagyonát. A rangot, melyet a családja 500 éve büszkén visel.
4: Ó, dehogy...
1: Bocsánat a figyelmetlenségemért. Ha bármiben is tévednék, javítson ki.
4: Nem is tudom, hogy mondjam.
1: Nehéz a szó. Szívének felettébb nagy dobbanása mindig elárulja az embert.
4: Nem is mit titkolnom, de azt hiszem... Egyre inkább muszáj lesz.
1: Úri hölgy, ki még nem ismeri a költőket.
4: Mondjam meg neki.
1: Mi gyorsan elárult magáról mindent?
4: Szeressen meg, aztán majd kitálolok.
1: Érzem a szívemet! Ez jó jel!
4: Ó, uram! Bennünket nem véletlenül rendeltek ide.
1: Ó, az biztos. Milyen szívdöglesztő.
4: Akarom mondani, nem is rendeltek, mert ez maga az isteni gondviselés. Ön hisz benne?
1: Egy híres nevezetes család becsülettel megszerzett vagyonát nem kérdőjelezi meg az ember.
4: Abban nincs is hiba, vagyis... de...
1: Tán csak nem éppen most mulatja el az egyik élveteg nagypapa?
4: Nem, nem, szó sincs róla. Az én családom tisztességes.
1: Ó, mindenhol lehetnek nem várt fordulatok.
4: Nálunk nincsenek.
1: Ezer bocsánat. A nevem... Don Cisco.
4: Az enyém pedig Rosalina. Csupán ennyi.
1: Azért vagyok itt, mert a feleségem... üszítelszik. Elhagyott. Sok mindent próbáltam, de tudja, a nehéz természet az olyasféle átok, amelyet lehetetlenség eltitkolni. Egyszer csak fogta magát, egy mondva csinált ügy miatt se szó, se beszéd, elköltözött hazúról. Remélem vigasztalódik majd máshol, más ölében.
4: Nem könnyű az élet.
1: Van ennél lesújtóbb.
4: Miről meséljek? Kocsmáról? A sivatagról?
1: Aki ilyen árva, mint én, annak minden perc gyötrelem és nyomorúság. Semmi fény, semmi csillogás.
4: A házunk tele van arany gyertyatartókkal.
1: Arany gyertyatartókkal?
4: Minden méteren találni egyet.
1: Minden méteren.
4: Nálunk aztán sosincs sötét.
1: Látja, pont erre lenne szükségem. Arany fény, mely által járja az árnyékos szobákat.
4: Termeket?
1: Persze! Az óriási, húzatos termeket.
4: Éjjel pedig gazdag kísértetek ülnek a tetőkön. Békésen szivaroznak a holdfényben.
1: Kísértetek a holdfényben?
4: Az ősök szelleme. Ki tudja, mily bűnöket hordoznak porladó lelkükben?
1: Ki tudja? Én azt hiszem, jól érzem magam.
4: Akkor én is.
1: Ha mind a ketten, akkor kár tovább. Hogy is mondjam.
4: Nehéz kimondani, igaz?
1: Valahogy nem jön az ember torkára.
4: Olyan.
1: De én kiművel vagyok. Mondjuk, ha a származásra gondolok, akkor maga még inkább az.
4: Mindig is utáltam a szolgálókat, a pincéreket.
1: A szolgálókat? Magatán dolgozott pincérként is?
4: Én? Mit gondol?
1: Gondoltam, kipróbálta.
4: Nézzem, milyen sima kezem van. Inkább tanultam otthon. A feldíszített termekben, az aranyos gyertyatartók között járkáltam leföl. Tudja, milyen fárasztó ekkora távolságokat megtenni minden áldott nap? Egyszer láttam egy gondterhelt felszolgálót, aki nálunk dolgozott, odalent vidéken, a konyhán. Ennél undorítóbb dolog nincs is a világon. Bűz és ételmaradék, ordenári hagymaszag. Milyen jó, hogy gazdag családban születtem.
1: Hát még neked. Ha már itt vagyunk ebben a gyönyörű kertben, melyben valaha nemzetünk büszke trubadúrjai múlatták drága idejüket, engedje meg, hogy feltegyek egy kérdést. Mondja, kedves Rosalina, maga szűzmé.
4: Hogy gondolja, hogy én? Nem voltak még nekem olyan vágyaim. Ki jött volna hozzám? Akárki nem nyerhetett bebocsátást. Lássa be, egy nemes hölgy igen kényes, és oly törvények védik, melyeket igen nehéz átalhágnia.
1: Igaz. Miért is vagyok ma ilyen ostoba?
4: Akkor mi legyen? Ma este van valami kötelező programja?
1: Nincs. Nekem? Jaj, egy apróság. Felolvasnom kell valamit, még ma este.
4: Hol? Kinek?
1: Majd meglátja.
4: Egyelőre jól megy.
1: Meghatotta.
4: Olyan szavatartó, mint amilyen nyájas.
1: Látom a jövőt.
0: A másik sorokban Pablos és Donna Anna. Komikus jelenet. Mindketten szeretnének megszólalni. Szólásra nyitják a szájukat, aztán mégis csendben maradnak. Mocorognak. Az egyik pillanatban éppen egyszerre szólalnak meg.
7: Azt akarom mondani!
6: Mondja csak!
2: Kérem!
0: Nevetnek! Kínos csend!
2: Amikor még a vendéglőben dolgoztam... Úristen, mit beszélek? Vagyis amikor még nem Sevillában éltem, akkor oly sokszor vágyakoztam ide.
6: Hát igen, a vágyak...
2: Olykor azt éreztem, elpusztulok a vágyaktól.
6: De talán mégsem jó, ha beteljesülnek.
2: Gondolja, hogy jobb otthon ülni a kemény ágyon és számolni a perceket. A nevem Pablos. De ki tudja, meddig? Holnaptól már más időszámítás kezdődik.
6: Én, Donna Anna, aki csalódtam a házasság boldognak hazudott intézményében, mostantól a csillagos eget választom. Már felismerem az összes csillagképet. Állítólag Sevillában a legszebb az ég.
2: Az, ha az ember kiül a márványból faragott erkélyére, rágyűjt egy esti szivarra, mi mást is gondolhatna? Ha a férfi biztos a dolgában, onnantól ő vonza magához a szerelmet. Érzi, milyen kellemes itt a levegő.
6: Rozmaring és levendula. megfűszerezve némi babérillattal.
2: Mi könnyű is azt gondolni. Csupa álom az élet.
6: Ha egy percre is, de megéri.
2: Azt a pillanatot sose feledjük el. De minek a pillanatnak élni, ha megválthat bennünket egy nem várt gazdagság?
6: Én nem örököltem semmit. A ház a férjemé. Egyszerűen csak nem volt rám szüksége. De mit számít a vagyon? Mérgünket alig, ha csillapítja. De haragunk múlik, s gyógyul a lélek. Egyszer majd úgy tárjuk ki ablakunk, hogy a friss tavasz sóhaja száll felénk. Mi beszippantjuk, és rögtön urrá lesz rajtunk a végtelenség vigasztaló érzése.
2: Nekem mégis nagy a szerencsém.
6: Én meg egyedül maradok, mint halálig.
2: Ó, Donna Anna, ez a város szent. Itt az együttlét nem kínozza majd sokáig, mert szó mi szó nekem...
6: Egy dolgot eldöntöttem. Csupán nemesi családból származó férfit választok. Egy nőnek ebben a korban már a bizonytalanság több, mint rémisztő.
2: Pénzem, mint a pejva.
0: Egy nemesi levelet meg beszerzek valahogy.
6: Pablos, megbízom önben, de ha becsap, engem többé sose lát.
2: Donna Anna, épp úgy békére vágyom. Koránt sem alattvalónak tekintem, de úrnőmnek, mint a régi lovonok.
6: Nem elég dacos. Ez nagyon egybecseng azzal, amit Don Cisco szokott mondani. De próba szerencse.
2: Egy langyos fürdő, ágy, reggeli kávé. Dúskálok az anyagi javakban. A palotám már valahol itt áll. Nem lesz keserű az élete, ígérem. Elhozom önnek a családi békét. Rettegnie nincs mitől. Csend, nyugalom, madárcsicsergés, olajos balzsam. És Sevilla simogató fényei.
6: Úgy tűnik, könnyeket csalt a szemembe.
2: Ha valaki a csupasz igazságot mondja...
6: Ön az egyetlen férfi, aki nem hazudik.
2: Én soha.
6: Legyen a férjem. Elköltözünk majd vidékre.
2: Honnan jöttem? A képzelete oly szertelen.
0: A másik sorokban Don Tabasco és Malvinka.
5: Ó, mennyi titok, mennyi névtelen egyedüllét. De mégis, szelíd testvér a magány. Karcsúságra nevel, önmegtartóztatásra. Csak törékeny nyugalmunkat fel ne dúlja semmi. Amúgy megtürelem kell mindenhez, ezt én mondom, Don Tabasco, a falusi bolondból lett színész.
3: Mennyi bölcs szó. Ön fején találja a szöget.
5: Hölgyem, szívemet oly sokszor gúnyolta már ez az ostoba század. A nagyapám is trubadur volt, az apám is, mindenki ebben a családban. Nincs okom megváltozni.
3: A szívemből szól, Don Tabasco. Én világéletemben árva voltam. Meghatódom, ha valaki így nemes szenvedéllyel szónokol a magányról.
5: Ne sírjon, kérem! Ma végre kigyúlnak a fények, a színpad felizzik. Eljön az idő, a várva várt midőn, a színészmesterség elnyeri megérdemelt jutalmát. Hisz semmivel sem könnyebb ez, mint folyton csak élni. Azt amúgy is lehetetlen. Én, aki ezt választottam, az életről mondok le. Valóság helyett im, marad-e maskarás játék? De hát melyik előbbre való, asszonyom? Tessék-e szöveg, gyakoroljon hát örömmel, ön lesz Chloe, én pedig Daphnis. Álmunk csak így teljesülhet.
3: Már is könnyeket csalt a szemembe. Az előbb még azt hittem vége mindennek, most pedig...
5: Most pedig... félre. Nem sok időnk maradt.
3: Képes lennék önnel elutazni a világ végére is. De ki tudja, hogy az merre van?
5: Hisz bennem? Már is.
3: Önt kerestem egész életemben. Nem várok tovább. Az ön színháza az enyém is. A kísérteteket örökre legyőzzük.
5: Ó, asszonyom, micsoda ajándék ez a sorstól.
3: Szerelmem, Daphnis. Tétlen nézzük, hogy a világ megnyomorít minden szerelmes tiszta lelket.
5: Ó, Chloe!
0: Don Tabasco és Malvinka félre vonul, szöveget tanulnak. Hirtelen zene, koravel spanyoli udvari muzsika, fénygyúl, érkezik Sevilla hercege kíséretével, továbbá José atya, a két nővér, velük pedig Pepito.
5: A herceg!
0: A kertben jelenlévők megzavarodnak. Szépítkezni kezdenek. A herceg és kísérete birtokba veszi a kertet és a házhozba vezető lépcsősort. Hozi atya keresztet vett. A két nővér divatos ruhában áldogál, közre fogják tepítót, aki szemlátomást jól érzi magát. A herceg méltóság teljesen sétálgat. Hozé atya, a herceg minden mozdulatára figyel.
4: Hadd szóljak hát! Az éj leszállt, időnk kevés. De aranyló fénybe vonja-e házat a sok lobogó ünnepi fákja. Ez a nap kiváló alkalom, hogy magasztalhassuk szent városunkat. Mert a küldetés örök, a cél pedig egy. Ne felejtsük emberségünket, mely oly sokszor fordul visszájára, kivált, ha szerelembe esünk. Íme a kert, mely oly emlékeket hordoz, mit feledni nem szabad. E buja hely az első emberpár bűnös sóhajaitól terhes. De mi, akik ismerjük az ősi bűn titkát, mert naponta engedünk a kísértésnek, most mégis jóvátétellel tartozunk azoknak, akik nálunk is többet szenvednek. Kik ők? Az árvák. A legmagányosabbak, akiket magukra hagytunk. De szeretetteljes törődés nélkül elvesznek. Akiknek segélykérő tekintete megfoszt olcsó kényelmünktől. Ezennel tudatom, hogy Sevilla jeles neves emberének, a néhai Carlos Queiroz úrnak sajnálatos halála miatt az események felgyorsultak. Mindannyian tudjuk, ez a szent ember mi isteni odaadással támogatta a szegényeket és az éhező koldusokat. Minthogy a megboldogult ezt már nem teheti én, Sevilla hercege, úgy döntöttem, hogy a már üdvözült Carlos Queiroz üresen maradt palotájába rendeletem alapján árvák költöznek.
2: Árvák? Miféle árvák?
5: Csendet kérünk!
4: Én, Sevilla hercege, ezennel árvaházat létesítek az elhunyt pompás birtokának helyén. Carlos Queiroz uraság törvény szerinti egyetlen örököse pedig egy távoli rokona, nevezetesen Juan Pablos falusi felszolgáló, aki a bíróság által már korábban megküldött hivatalos levéllel igazolhatja jogát az épületre. E fényes palota a jövőben törvényes árvaházként fog működni. Az említett örökösnek persze szigorú kötelessége gondoskodni a Sevilla és a környék árváiról, akik a mai napon végre elfoglalhatják új otthonukat.
5: Elájulok.
2: Ez nem lehet, ez valami félreértés.
5: Tényleg azt gondolja Pablos úr, hogy a herceg tévesen ítélte meg a dolgot?
2: Semmi esetre sem, de hát... Ez...
4: Mi lesz a gazdagságunkkal?
2: Hiába sok terv!
5: Juan Pablos úr mától fogva köteles ellátni a kastély új lakóit. Mégse feledje, oly nemes és szent küldetés ez, amelyre sokan áhítoznak.
2: Engem kivéve.
5: A jó Isten akarata ez. A herceg pedig csak törvénybe foglalta azt, amit valaha az ég ránk rótt.
2: Ha tudom, inkább otthon maradok. Minek nekem az ég vagy földi törvények?
5: Senki sem kerüli el a sorsát. Jobb, ha belenyugszik. Úgy boldogabbak lesznek a szegény árvák is. Gondoljon a jövőre. Mit ér a gazdagság, mi meddő öröm, ha másokon nem segít?
2: Nem könnyű.
4: Takarítónak talán jó leszek.
5: Rosalina, jó választás.
0: Oda jön Donna Anna. Pabloshoz.
6: Csúnyán becsapott. Semmi nemesi vér, semmi vagyon. Az ember mindig csalódik.
2: Tudtam én.
6: Nem állítom többé a szerelmet. Pepito, hol van? Az előbb még...
5: Két angyal karjában.
6: Csak nekem nem sikerül.
5: Mindenkinek sikerül.
2: Valaki átvert.
6: Elég ebből, haza akarok menni.
0: Pepito egy két nővérrel sétálgat. Don Cisco felismeri Pepitót. Donna Anna pedig Don Ciscót, aki Rosalinával társalog. Don Ciscóhoz.
4: Ön az egyetlen, akiben még csak hitem van. Ugye nem akarja, hogy takarító legyek egy árvaházban, ugye nem? Ön gazdag ember. Mondja azt, hogy szeret, hogy elvisz innen, mert én végtelenül elveszettnek érzem magam.
1: Milyen bűbályos.
6: Micsoda arcatlan csevegés.
4: Kérem, segítsen rajta.
0: Papírt szorongat a kezében.
1: Én... tulajdonképpen szeretem. De most mit is mondjak? Ez nem az a pillanat, amikor egy költés sohasem hazudik, vagyis mégis.
5: Figyelem! A herceg szólni kíván?
4: Most pedig szólítom költőnket, aki eme életigenlő és különleges napon eljött hozzánk, hogy felolvassa frissen írt költeményét, egy valódi és utánozhatatlan hét sorost, amelyben minden életbölcsessége és tudása benne foglaltatik. Ma éjszaka egész Sevilla ünnepel, de előtte hallgassuk a költőt.
6: Dorcisco!
4: Költő volna?
3: Elájulok. A nagy poéta Sevillában.
5: Micsoda pillanat!
2: Már csak ez hiányzott.
0: Dorcisco félre van szorolva a lépcsőre. György írja kéziratot. Toporog, lassan olvassa.
1: Megszeppenve bár, de nem feladva a jót, most így gyülekezünk némán. Mert olykor borul a rend, az ősi. De mindaz, amire vágyunk. Maga a halhatatlanság. Kinek a hírnév, kinek a poézis, kinek az éj, messze illatozó rózsája.
0: Dorcisco után felolvassa, megtörli izzadt homlokát. Taps, fogadja.
5: A művészet áldás. Oin, Cloin.
3: Illatos Daphnison.
2: Hát itt van már megint a vén bolond.
1: Malvinka, remélem nem szeret már oly hevesen. Nem oly nyers rajongással.
3: Kigyógyultam magából. Sokkal boldogabb vagyok.
5: Ki ez az úr?
3: Már is féltékeny.
1: De hiszen ez Don Tabasco.
3: A nagy színház alapító. Csodálja csak. Egy ilyen ember valódi kincs.
0: Mindenki, aki itt együgyű felé fordul, megmosolyogják.
4: Sehol sincs nyugalom.
6: Pihenjünk végre.
1: Ó, Donna Anna. Maga itt?
6: És maga?
1: Mindannyian lázasan kerestünk valamit.
6: Én csak kíváncsi voltam.
1: Megérte?
6: Láttunk új dolgokat. Nem elég? De ez a társkereső klub, nem az igazi.
1: Itt csak is az árváké a jövő.
6: Meg Pepitoé. A két nővér elcsavarta a fejét. Amúgy is mindig visszavágyott Sevillába.
1: A költészethez csend kell. Falusi otthon és zöldellő természet. Hattyú és tó.
6: No, végre. A régi hang. Csak semmi alakoskodás.
1: Esküszöm.
0: Don Tabasco és Malvinka, mint Daphnis és Chloe. Malvinka úgy tesz, mintha aludna.
5: Mi békésen szunnyad, mi édesen piheg a szája. Narancsnak nincsen ilyen illata, ligetnek sincsen ilyen lehellete. Csókolnám, de félek, hogy a csók a szívembe mar, és megrészegít akárcsak a friss méz. Meg aztán csókommal álmából kelteném. De jaj! A tücskök harsogásukkal nem is hagyják már sokáig aludni. Öklelőzve csattogtatják szarvuk a bakok.
0: Don Tabasco egy papírt nyom a mellette álló Hozi atya kezébe. Aki meglepve nézi, majd olvassa. Hozi atya, mint filétasz.
8: Érosz, gyermekeim, egy isten. Fiatal és szép, szárnyaló isten. Ezért is leli örömét a fiatalságban, ezért ad szárnyakat az emberek lelkének. Hat alma nagyobb még Zeuszénál is, ura az őselemeknek, ura az égitesteknek. Az ő parancsára folynak a vizek, és fújnak a szelek.
0: Don Tabasco megcsókolja az alvó Malvinkát, a közönség tapsol, éjenzik. Hozé atya is meghajol.
4: Menjünk hát!
0: Rosalinához és Pavloshoz.
4: Hagyjuk-e boldog párt, hisz van dolgunk elég. Mi pedig ünnepeljük, mert ma még miénk a rang és az öröm.
0: Udvari zene. A szereplők lassan kivonulnak. Csak Rosalina és Pavlos maradott. Különböző helyekről pedig előjönnek az árvák. Mindenfelé ők láthatóak. Az erkélyen, a fák alatt, az ablakban, a hintán. Rosalina és Pavlos eleinte csodálkozva, majd mosolyogva figyeli a gyülekezőket. Vége!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Szerb Antal, utas és holdvilág. Negyedik fejezet. Az osztály tisztelte Ervin szerelmeit, mert érezte az intenzitást és a költőiséget. De mikor katolizált, természetesen a szerelemről is lemondott. A fiúk akkor kezdtek nyilvános házakba járni. Ervin undorral fordult el tőlük. Pedig a többiek, azt hiszem, inkább csak hecből és dicsekvésből jártak a nőkhöz. Ervin volt az egyetlen, aki már igazán tudta, mi a testi vágy. Akkor ismerkedett meg Évával. Bizonyára Éva kezdett kivetni, mert Ervin nagyon szép volt, elefántcsontszínű arcával, magas homlokával, izzó szemével. És árad belőle a különösség, a dacalázadás. És amellett kedves és finom volt. Én az egészről már csak akkor vettem tudomást, amikor Ervin és János beállítottak az Ulpius házba. Az első délután rettenetes volt. Tamás tartózkodó és főhercegi volt, csak időnként mondott valami egyáltalán nem odavaló dolgot, hogy megdöbbentse a burzsoákat. De Ervin és János nem döbbentek meg, mert nem voltak burzsoák. János beszélt egész délután bálnavadászati tapasztalatairól és nagy üzleti terveiről a kókuszdió termelés ügyesen felhasználása körül. Ervin hallgatott, cigarettázott. És nézte Évát. Éva pedig egészen más volt, mint egyébként. Nyafogott, kényeskedett, nőies lett. A legrosszabbul én éreztem magam. Úgy éreztem magam, mint a kutya, aki azon veszi észre magát, hogy mától fogva két másik kutyával kell megosztania eddigi monopóliumát, hogy az asztal alatt ülhessen, mikor a család ebédel. Morogtam, de sírni szerettem volna. Akkor ritkább vendég is lettem. Igyekeztem olyankor jönni, amikor Ervin és János nincs. Különben is érettségi előtt álltunk. Komolyan neki kellett látnom, és azon kívül Tamásba is igyekeztem beleverni az elkerülhetetlen tudnivalókat. Valahogy meg is úsztuk az érettségit. Tamást sikerült erőszakkal odahurcolnom, pedig egyáltalán nem is akart aznap felkelni. És azután újra kezdődött a nagy élet az Ulpius házban. De eddigre minden jóra fordult. Az Ulpiusok voltak az erősebbek. Teljesen magukhoz asszimilálták Ervint és Jánost. Ervin engedett zordságából, valami nagyon kedves, bár affektált modort vett magára, úgy beszélt mindig, mintha idézőjelben beszélne. Hangsúlyozva, hogy nem azonosítja magát teljesen azzal, amit mond és tesz. János csendesebb és szentimentális lett. Lassanként a játékhoz is visszatértünk, de a játék sokkal kidolgozottabb lett. János kalandori és Ervin költői fantáziájával meggazdagodva. János természetesen kitűnő színésznek bizonyult. Állandóan túlszavalt és túlzokogott mindenkit, mert főképp reménytelen szerelmes szeretett játszani, úgyhogy meg kellett állni a játékban és bevárni, amíg lecsillapodik. Ervin kedvenc szerepe a vadállat volt. Kitűnően bevált, mint az a bölény, amelyet Ursus, én, legyőzök, és nagyon tehetséges unikorn is volt. Hatalmas egyszarvával minden akadályt, függönyöket, lepedőket mi egymás szét tudott hasítani. Ekkoriban az Ulpius ház határai lassanként kitágultak. Kezdtünk nagyokat sétálni a budai hegyek közt, fürödni is jártunk, és azután az ivásra is rákaptunk. Az ötlet Jánosé volt, aki már évek óta mesélt kocsmai kalandokat. Rajta kívül Éva volt a legjobb ivó közöttünk. Rajta szinte meg sem látszott, ha ívott, csak valahogy még Évább lett. Ervin az ivásba épp oly szenvedélyesen vetette bele magát, mint a dohányzásba. Nem akarok fajelméleti igazságokat mondani, de te is tudod, hogy furcsa dolog, ha egy zsidó sokat iszik. Ervin ivása épp olyan furcsa volt, mint katolicizmusa. Elkeseredett fejes ugrás, és mintha nem is egyszerű magyar boroktól részegedett volna meg, hanem valami sokkal szörnyűbb dologtól, hasistól vagy kokaintól. És egyúttal mindig, mintha búcsúzott volna, és mintha éppen utoljára ivott volna, és egyáltalán utoljára csinált volna mindent ezen a világon. Én hamar megszoktam a bort, és élet szükségletemmé vált az az érzelmi feloldódás, fegyelemlazulás, amit kivált belőlem, de szörnyen szégyeltem oda az a másnapi gatzeljámmerjeimet, és mindig megfogadtam, hogy többé nem iszom.
és azután újra ittam, és egyre növekedett bennem az a tudat, hogy gyenge vagyok, és az a veszendőség érzés, ami a legfontosabb érzésem volt az Ulpius éveknek ebben a második felében. Úgy éreztem, hogy vesztembe rohanok, különösen olyankor, amikor ittam. Úgy éreztem, hogy véglegesen kihullok abból, ami a rendes emberek rendes élete, és amit apám elvárna tőlem. Ezt az érzést minden szörnyű lelkiismeret furdalásom tacára nagyon szerettem. Ebben az időben szinte bújdostam apám elől. Tamás keveset ivott, és egyre hallgatagabb lett. Ekkor kezdett hatni ránk Ervin vallásossága. Már kezdtük látni azt a világot, azt a realitást, ami elől mindez ideig elhúzódtunk, és megrémültünk tőle. Éreztük, hogy az ember szükségképpen bepiszkolódik, és áhítattal hallgattunk Ervinre, aki azt mondta, hogy ennek nem szabad bekövetkeznie. Mi is épp olyan szigorúan és dogmatikusan kezdtünk ítélkezni az egész mai élet fölött, mint Ervin. Egy időre ő lett közöttünk a hegemón, mindenben őrá hallgattunk, és János meg én igyekeztünk lefőzni egymást áhítatos cselekedetekben. Minden nap új szegény szerencsétleneket fedeztünk fel, akiken segíteni kellett, és újabb halhatatlan nagy katolikus írókat, akiket meg kellett mentenünk a méltatlan feledéstől. Szent Tamás és Jacques Maritain, Chesterton és Canterbury Szent Anselm úgy röpködtek a szobában, mint a legyek. Templomba jártunk, és Jánosnak természetesen jelenései voltak. Egyszer Szent Domunkos benézett hajnal előtt az ablakán, és felemelt mutató ujjal mondta, Herát pedig egész különösen vigyázunk. Azt hiszem, János és én ellenállhatatlanul komikusak lehettünk ebben az attitűdben. A két Ulpius kevéssé vette ki részét a katolicizmusból. Ez a periódus talán egy évig tarthatott. Akkor következett be azután a dezintegráció. Nem lehetne pontosan megmondani, mivel kezdődött, de valahogy kezdett a mindennapi realitás beáradni, és ugyanakkor az enyészet is. Meghalt az Ulpius nagyobb. Hetekig szenvedett, fuldokolt és hörgött. Éva meglepő türelemmel ápolta. Ott virrasztott éjszakánként az ágya mellett. Mikor később egyszer mondtam neki, hogy ez szép volt tőle, szórakozottan mosolygott, és azt mondta, hogy nagyon érdekes nézni, mikor valaki meghal. Azután apjuk elhatározta, hogy valaminek történnie kell a gyermekeivel, ez így nem mehet tovább. Évát sürgősen férjhez akarta adni. Leküldte egy gazdag vidéki nagynényéhez, aki nagy házat vitt, hogy ott megyebálozzék, és nem tudom, mit csinál. Éva persze egy hét múlva visszajött nagyszerű történetekkel, és flegmatikusan vágta zsebre az apai pofonokat. Tamásnak nem volt ilyen szerencsés természete. Apja hivatalban adta. Rettenetesen rágondolok. Most is könnyes lesz a szemem, ha rágondolok, hogy szenvedhetett Tamás a hivatalban. A városházán dolgozott normális kispolgárok között, akik nem tartották épelméjűnek. A lehető legbutább, legsablonosabb munkákat bízták rá, mert nem tételezték fel róla, hogy meg tudna valamit csinálni, ami némi gondolkodást vagy önállóságot igényel. És talán igazuk is volt. A kollégák részéről rengeteg megaláztatásnak volt kitéve, nem mintha bántották volna, ellenkezőleg. Sajnálták és kímélték. Tamás sosem panaszkodott nekünk, csak Évának néha. Így tudom. Tamás csak elsápadt és elhallgatott, ha a hivatalát említettük. Ekkor történt Tamás második öngyilkossága. A második? Kérdezte Erzsi. Igen. Az elsőről már előbb kellett volna beszélni. Az tulajdonképpen fontosabb is volt, és sokkal rettenetesebb. Még 16 éves korunkban történt, tehát barátságunk elején. Egy nap szokásom szerint beállítottam hozzájuk. Évát egyedül találtam, szokatlan elmélyedéssel rajzolgatott valamit. Azt mondta, hogy Tamás felment a padlásra, várjon meg, mindjárt lejön. Tamás akkoriban gyakran ment fel a padlásra, kutató expedícióra, a régi ládák közt sok mindent talált, ami a régiség kedvelő fantáziáját foglalkoztatta, és amit játékainknál felhasználhattunk. Különben is egy ilyen régi ház padlása, nagyon romantikus hely. Nem voltam tehát meglepve, és türelmesen vártam. Éva, mondom,
Szokatlanul csendes volt. Egyszer csak elsápadt, felugrott, és sikítva hívott, hogy menjünk fel a padlásra, nézzük meg, mi van Tamással. Nem tudta, miről van szó, de rémülete rám is átragadt. A padláson már meglehetősen sötét volt. Mondom, zegzugos, óriási régi padlás volt, mindenfele titokzatos deszka ajtók nyíltak, és a folyosón időnként ládák és deszkák álltak keresztbe, a fejemet is beütöttem alacsony gerendákba, és váratlan lépcsőkön kellett fel és lerohanni. De Éva habozás nélkül szaladt a sötétben, mint aki tudja, hogy hol lehet Tamás. A folyosó legvégén egy alacsony és nagyon hosszú fülke volt, és a végén egy kis kerek ablak világossága látszott. Éva megtorpant, és sikoltva kapaszkodott belém. Az én fogam is vacogott, de már akkor is olyan voltam, hogy éppen a legnagyobb félelem tesz váratlanul bátorrá. Bementem a sötét fülkébe, magam után vonva belém kapaszkodó Éva. A kis kerek ablak mellett ott lógott Tamás, vagy egy méter magasság. Felakasztotta magát. Még él, sikította Éva, és egy kés nyomott a kezembe. Úgy látszik, nagyon jól tudta, hogy Tamás mire készül. Egy láda állt, hogy nyilván Tamás erre állt fel, hogy a hurkot fent a gerendához erősítse. Felugrottam a ládára, elvágtam a kötelet, és a másik karommal átöleltem Tamást, és lassan leeresztettem Évának, aki kioldotta a nyakának. Tamás nem sokára magához tért. Csak pár perce lehetett, hogy felakasztotta magát. Nem történt semmi baja. Miért árultál el? Kérdezte Évától. Éva nagyon szégyelte magát, és nem felelt. Idővel azután óvatosan megkérdeztem, hogy miért tette ezt. Kíváncsi voltam, hogy milyen, mondta Tamás egykedvűen. És milyen? Kérdezte Éva tágra nyílt szemű kíváncsisággal. Nagyon jó volt. Sajnálod, hogy levágtunk? Kérdeztem most már én is némi lelkiismeret furdalással. Nem. Ráérek. Majd egyszer máskor. Tamás akkor még nem tudta elmagyarázni, hogy miről van szó.

Egyetemi stúdiumaim ellen nem volt súlyosabb kifogása, mert úgy gondolta, hogy csak díszére fog válni a vállalatnak, ha az egyik beltag doktor lesz. Az egyetemet végeredményben én is csak úgy tekintettem, mint néhány évi haladékot. Időt nyerni, mielőtt felnőtt leszek. Az életkedve ebben az időben nem volt erős oldalam. A veszendőség érzés egyre erősebb lett bennem, és akkoriban már a katolicizmus sem vigasztalt, sőt, csak növelte bennem a gyengeségem tudatát. Nem voltam szerepjátszó természet, és akkor már tisztán láttam, hogy életem és lényem mennyire gyógyíthatatlanul távol áll a katolikus életideáltól. Én voltam az első, aki elhagytam a társaság katolicizmusát. Ez is számos árulásaimnak egyike. Szóval egy délután beállítottam Ulpiuszékhoz, és hívtam Tamást, jöjjön sétálni. Szép tavaszias délután volt. Kijutottunk Óbudára, és beültünk egy üres kiskocsmába, egy Szent Florián szobor alá. Sokat ittam, és közben keseregtem apám miatt, kilátásaim miatt, az ifjúság egész rettenetes szomorúsága miatt. Miért iszol annyit? Kérdezte Tamás. Mert jó. Szeretsz szédülni? Hogyne. Szeretsz nem tudni magadról? Hogyne. Az egyetlen dolog, amit szeretek. Hát akkor? Nem értlek. Képzeld el, mennyivel nagyobb élvezet lehet egészen meghalni. Ezt én is beláttam. Részegen az ember sokkal logikusabban gondolkozik. Csak az az ellenvetésem volt, hogy nagyon irtózom minden fájdalomtól és erőszaktól. Nincs kedvem felakasztani, megölni magam, vagy beugrani a hideg Dunába. Nem is kell, mondta Tamás. Van nálam 30 centigram morfia. Úgy tudom, az kettőnknek is elég, bár egyedül is meg lehet halni tőle. Tudnélik, én úgyis meghalok a napokban, most már itt az ideje. De ha te is velem jössz, akkor még sokkal jobb. Természetesen nem akarnak befolyásolni, csak úgy mondom, ha éppen kedved van. Hol szerezted a morfiumot? Évától kaptam. Éva az orvostól hunyerálta ki. Azt mondta, hogy nem tud aludni. Mind a kettőnkre nézve végzetesen nagy jelentősége volt annak, hogy a mérget Évától kaptuk. Ez is hozzátartozott a játékunkhoz, azokhoz a beteg játékokhoz, amelyeket Ervin és János csatlakozása óta kénytelenek voltunk erősen módosítani. Az extázis mindig az volt, hogy Éva által vagy Éváért halunk meg. Hogy Éva adta a mérget, végleg meggyőzött arról, hogy be kell vennem. Meg is történt. Nem is tudom elmondani, milyen egyszerű és magától értetődő volt akkor egy gyilkosnak. Részek is voltam, és akkoriban az ital mindig valami, hiszen úgyis minden mindegy hangulatot váltott ki belőlem. És aznap délután felszabadította bennem azt a leláncolt démont, amely azt hiszem minden ember tudata mélyén ott alszik és a halál felé hívja. Gondold meg, meghalni sokkal könnyebb és természetesebb, mint életben maradni. Inkább meséld tovább, mondta Erzsi nyugtalanul. Kifizettük a bort, és sétálni mentünk nagy, meghatott derűvel. Elmondtuk, mennyire szerettük egymást, és hogy ez a barátság volt a legszebb az életben. Egy ideig a Duna partján ültünk, ott kint Óbudán a sinek mellett. A nap akkor ment le a Dunán, és vártuk a hatást. Egyelőre nem éreztünk semmit. Egyszerre csak ellenállhatatlan, sírós vágyat éreztem, hogy elbúcsúzzam Évától. Tamás először hallani sem akart róla, de azután győzött benne az az érzés, ami Évához fűzte. Villamosra ültünk, majd a kis lépcsőkön felrohantunk a várba. Most már tudom, hogy abban a pillanatban, amikor Évát látni akartam, már elárultam Tamást és az öngyilkosságot. Öntudatlanul arra számítottam, hogy ha visszamegyünk az emberek közé, majd már megmentenek valahogy. Tudat alatt nem volt kedvem meghalni. Fáradt voltam halálosan. Olyan fáradtam, amilyen az ember csak 20 éves korában tud lenni. És én is vágyódtam a meghalás titkos, sötét mám.

0: zavara után, de amint a boráltalok hozott veszendőségérzés oszlani kezdett, meghalni mégse volt kedve. Az Ulpius házban ott ültek Ervin és János. Én jókedvűen előadtam nekik, hogy fejenként 15 centigram morfiumot vettünk be, és most rövidesen meg fogunk halni, de előbb még el akarunk búcsúzni. Tamás már egészen fehér volt és tántorgott. Rajtam nem látszott semmi más, mint hogy sok bort ittam, és sűrűn beszélek, mint a részegek. János azonnal elrohant, telefonált a mentőknek, bejelentett, hogy itt van két fiatalember, akik fejenként 15 centigram morfiumot vettek be. Élnek még? Kérdezték a mentők. János igenlő válaszára azt mondták, hogy azonnal hozzanak be minket. János és Ervin taxiba dugtak minket, és elvittek a Markó utcába. Én még mindig nem éreztem semmit. Annál többet éreztem a mentőknél, akik irgalmatlanul kimosták a gyomromat, és elvették a kedvemet minden öngyilkosságtól. Egyébként nem tudok megszabadulni attól a gondolattal, hogy nem is volt az morfium, amivel megmérgeztük magunkat. Vagy Éva csapta be Tamást, vagy az orvos Évát. Tamás rosszul léte, lehet autószuggesszió is. Évának és a fiúknak egész éjjel fenn kellett maradniuk, és vigyázniuk, nehogy elaludjunk, mert a mentőknél azt mondták, hogy ha elalszunk, nem fogunk többet felébredni. Különös éjszaka volt. Nagyon nagy zavarban voltunk egymással szemben. Én boldog is voltam, mert öngyilkos lettem, ami nagy szenzáció, és boldog voltam, mert életben maradt. Rendkívül kellemes fáradtságot éreztem. Mindnyájan nagyon szerettük egymást. Az ő virrasztásuk nagy, áldozatos baráti gesztus volt, és nagyszerűen illett akkori vallásos és baráti lelkesültségünkhöz. Meg voltunk mindnyájan rendülve, és Dosztojevszki ízű beszélgetéseket folytattunk, és egyik fekete kávét a másik után ittunk. Jellegzetesen az az ifjúkori éjszaka volt, amire az ember felnőtt korában csak bizonyos émelygéssel tud visszatekinteni. De tudja Isten, úgy látszik, én már megöregedtem, mert nem érzek semmi émelygést, ha visszagondolok rá. Csak nagy-nagy nosztalgiát. Csak Tamás nem szólt egy szót sem, és hagyta, hogy hideg vizet öntsünk rá, és csipkedjük, nehogy elaludjék. Tamás csak ugyan rosszul volt. És azon kívül összetörte az, hogy megint nem sikerült. Ha én szóltam hozzá, elfordult és nem felelt. Árulónak tartott. Azon túl nem is voltunk már igazán jó barátok. Ezt a történetet később sosem említett. Oly kedves és udvarias volt, mint azelőtt, de tudom, hogy sosem bocsátott meg nekem. Úgy halt meg, hogy én már nem tartoztam hozzá. Mihályt elhallgatott, és tenyerébe hajtott a fejét. Aztán felkelt, és kibámult az ablakon a sötétbe. Majd visszajött, és szórakozott mosolyjal simogatta Erzsi kezét. Még most is ennyire bánt? Kérdezte csendesen Erzsi. Nekem azóta sem volt egy barátom sem, mondta Mihály. Megint hallgatta. Erzsi azon tűnődött, vajon Mihály csak boros szentimentalizmusból sajnálja így magát, vagy vajon csak ugyan akkor az Ulpius házban valami megszakadt Mihályban, és azóta ilyen közönyös és távoli az emberekkel szemben. És mi volt Évával? Kérdezte végre. Éva akkoriban szerelmes volt Ervinbe. És ti nem voltatok féltékenyek? Természetesnek találtuk. Ervin volt a hegemón. Őt tartottuk magunk közül a legkülönbnek. Úgy éreztük, az az igazság, hogy Éva őt szeresse. Én különben sem voltam szerelmes Évába. Jánosnál pedig igazán nem lehetett tudni. Akkoriban a társaság egy kicsit szét is hullott. Ervin és Éva mindinkább elegek voltak egymásnak, és keresték az alkalmat, hogy kettesben maradhassanak. Engem meg az egyetem és a vallás történet kezdtek őszintén érdekelni. Tudományos ambíciók töltöttek el. Az első találkozás a tudománnyal olyan részegítő, mint a szerelem. De hogy visszatérjek Ervinre és Évára. Éva akkoriban sokkal csendesebb lett. Templomba járt. járt az angol kisasszonyokhoz, ahol valamikor iskolás lány volt. Már mondtam, hogy Ervinnek egészen különös diszpozíciója volt arra, hogy szerelmes legyen. A szerelem úgy hozzátartozott, mint szepet neki ez a kalandorság. Meg tudtam érteni, hogy még Éva sem maradt hideg mellette. Megható szerelem volt. Költészettel, budai várral és 20 évességgel átitatott szerelem. Tudod, olyan, hogy mikor ketten végigmentek az utcán, szinte vártam, hogy az emberek tisztelettel félre fognak húzódni előlük, mint mikor a szentséget viszik. Mi legalábbis így tiszteltük, határtalanul tiszteltük kettejük szerelmét. Valahogy az egész társaság értelme ebben teljesedett. És milyen rövid ideig tartott. Hogy mi történt közöttük, pontosan sose tudtam meg. Úgy látszik, Ervin megkérte Éva kezét, és az öreg Ulpius kidobta. János úgy tudta, hogy meg is pofozta. De Éva csak annál jobban szerette Ervint, és bizonyára szívesen a kedvese lett volna, de Ervin számára a 6. parancs kérlelhetetlen valóság volt. Még sokkal sápadtabb és hallgatagabb lett, mint addig. Az Ulpius házhoz nem járt, én egyre ritkábban láttam. És Évában akkor mehetett végbe az a nagy változás, ami később olyan megmagyarázhatatlanná tette a számomra. És azután Ervin egy szép napon eltűnt. Tamástól tudta meg, hogy szerzetes lett. Tamás megsemmisítette a búcsúlevelet, amelyben Ervin tudatta vele elhatározását. Hogy ő tudta-e Ervin szerzetesi nevét, és hogy hol, melyik szerzetben van, az titok, amit magával vitt a sírba. Talán csak Évának árulta el. Ervin bizonyára nem azért lett szerzetes, mert Évát nem vehette feleségül. Hiszen előzőleg sokat beszélgettünk a szerzetesi életről, és tudom, hogy Ervin vallásossága sokkal mélyebb volt, sem hogy szerzetesnek ment volna a belső elhivatás valami határozott jele nélkül, pusztán kétségbeesésből és romantikából. Bizonyára magasabb új mutatást látott abban is, hogy Évát nem vehette feleségül. De hogy ilyen hirtelen és menekülésszerűen ment el, abban nagy része lehetett annak, hogy Éva elől akart elmenekülni, az elől a kísértés elől, amit Éva jelentett számára. Így, menekülve bár, és talán kissé József módjára, de mégis megtette, amiről annyit ábrándoztunk akkoriban. Ifjúságát töretlen áldozatként ajánlotta fel Istennek. Csak azt nem értem, mondta Erzsi, hogyha, amint mondod, annyira diszponálva volt a szerelemre, miért hozta meg ezt az áldozatot? Édes, a lélekben az ellentétek egymás mellett vannak. Nagy aszkéták nem hideg és szemtelen emberekből lesznek, hanem a legtüzesebbekből. Azokból, akiknek van miről lemondani. Ezért nem engedi meg az egyház, hogy egy herélt pap legyen. És mit szólt mindehhez Éva? Éva magára maradt. És ettől kezdve nem lehetett vele bírni. Ebben az időben Budapest a Síberek és az Antant tisztek kezében volt. Éva, hogy nem, az Antant tisztek körébe került. Nyelveket tudott, és a viselkedésében volt valami nem magyaros vidéki, hanem igazán világvárosi. Úgy tudom, nagyon népszerű volt. Ekkor lett egyik napról a másikra kiskamaszlányból gyönyörű nővé. Ekkor került a szemébe az addigi pajtásos és nyílt kifejezés helyett az a másik tekintet. Mindig úgy nézett, mintha közben valami távoli, halk hangokra figyel. Ebben az utolsó korszakban Tamás és Ervin hegemóniája után János hegemóniája következett. Évának ugyanis pénz kellett, hogy elegánsan jelenhessék meg az elegáns emberek között. Bár nagyon ügyesen tudott a semmiből eleganciát varni magának, azért ahhoz a semmihez is kell egy kis pénz. Itt következett szepet neki János szerepe. Mindig tudott Éva számára pénzt előteremteni. Hogy honnan, azt ő tudta. Sokszor éppen azokat az Antant tiszteket vágta meg, akikkel Éva táncolt. Bekaszíroztam a társaság pénzt, mondta cinikusan. De akkor már mi is cinikusan beszéltünk. mert mindig a hegemón stílusához alkalmazkodtunk. János aggálytalan módszerei nekem nagyon nem tetszettek. Nem tetszett például, hogy egy nap felkereste Reich urat, apám vállalatának öreg könyvelőjét, és egy borzasztó bonyolult mesével az én kártyaadósságomra és tervbe vett öngyilkosságomra hivatkozva egy elég komoly összeget vágott ki belőle. Később persze vállalnom kellett, hogy kártyaadósságot csináltam, holott soha életemben nem volt kártya a kezemben. És különösen az nem tetszett, hogy ellopta az aranyórámat. Ez egy nagy mulatság alkalmával történt, valahol kint egy akkor divatos nyári vendéglőben, a nevére már nem is emlékszem. Sokan voltunk. Éva társasága, két-három külföldi tiszt, inflációs gazdag fiatalemberek, furcsa nők az akkori évek rendkívül merész ruháiba és viselkedésébe öltözve. Veszendőség érzésemet már az is kiváltotta, hogy Tamás meg én ennyire nem nekünk való társaságba keveredtünk, emberek közé, akikkel semmi más közösségünk nem volt, mint éppen ez az érzés, hogy most már úgyis minden mindegy. Mert akkor a veszendőséget már nem csak én éreztem, hanem az egész város is. A levegőben volt. Az embereknek rengeteg pénzük volt, és tudták, hogy hiába egyik napról a másikra el fog veszni. A katasztrófa úgy lógott a kerthelyiség fölött, mint egy csillár. Apokaliptikus idők voltak. Nem is tudom, józanok voltunk-e, amikor leültünk inni. Az emlékemben úgy él, mintha az első pillanattól fogva részeg lettem. Tamás alig ivott, de ez az általános világvége hangulat annyira megfelelt lelkiállapotának, hogy szokatlan otthonossággal mozgott az emberek és cigányok között. Tamással sokat beszéltem aznap éjjel, illetve szóban keveset, de iszonyú érzelmi perspektívája volt a szavaknak, amiket mondtunk. És újra nagyszerűen megértettük egymást. Megértettük egymást a veszendőségben. És a furcsa lányokkal is jól megértettük egymást. Legalábbis én úgy éreztem, hogy a keltákra és a halott szigetekre vonatkozó enyhe vallástörténeti fejtegetéseim élénk visszhangot váltanak ki abból a színi növendékből, aki nagyobb bára mellettem. Azután Évával félreültünk kettesben, és úgy udvaroltam neki, mintha nem is ismerném sovány és nagyszerű kamaszkora óta, és ő is teljes női komolysággal fogadta udvarlásomat, félmondatokkal és messzire nézve, akkori pózának teljes fényében. Mikor világosodni kezdett, nagyon rosszul lettem. És hogy utána kissé kiózanodtam, észrevettem, hogy az aranyórám eltűnt. Rettenetesen meg voltam döbbenve, kétségbeesésem extatikus volt. Meg kell értened, egy aranyóra elvesztése magában nem olyan nagy szerencsétlenség, még akkor sem, ha az ember 20 éves és más értéktárgya ezen a világon nincsen, mint az aranyórája. De mikor az ember 20 éves és hajnalban arra józanodik ki, hogy ellopták az aranyóráját, hajlandó arra, hogy a veszteségnek milyen szimbolikus jelentőséget tulajdonítson. Az aranyórát apámtól kaptam, aki egyébként nem nagyon ajándékozó természetű ember. Mondom, egyetlen értéktárgyam volt, egyetlen szóba jöhető magántulajdonom, és szememben éppen vaskos és közönséges, nagyképű nyárspolgárisága által képviseltem mindazt, amit annyira nem szerettem, de aminek az elvesztése most, hogy szimbolikus formában megjelent előttem, páni rémülettel töltött. Az volt az érzésem, hogy most már végleg el vagyok jegyezve az alsó hatalmaknak. Ellopták azt a lehetőséget, hogy valamikor mégis kiózanodjam, és visszatérjek a polgári világba. Oda tántorogtam Tamáshoz, közöltem vele, hogy ellopták az aranyórámat, mondtam, hogy telefonálok a rendőrségre, és szólok a vendéglősnek, zárják le a kapukat, minden vendéget meg kell mondozni. Tamás csillapította maga módján. Nem érdemes. Hagyd. Persze, hogy ellopták. Tőled mindent el fognak lopni. Mindig te leszel az áldozat. De azt szereted. Csodálkozva néztem rá. De csak ugyan nem szóltam senkinek sem az óra eltűnéséről. Mialatt Tamásra bámultam, egyszerre tisztában voltam vele, hogy az órát csak Szepetneki János lophatta el. Az est folyamán volt valami átöltözési munka. Szepet neki meg én kicseréltük kabátunkat és nyakkendőket. Valószínűleg, mikor visszakaptam a kabátomat, az óra már nem volt benne. Keresni kezdtem Szepet neki Jánost, hogy kérdőre vonjam, de már nem volt ott. Másnap és harmadnap sem láttam. És negyednap már nem kértem számon az órát. Átláttam, hogy ha csak ugyan ő vitte el, akkor azért vitte el, mert Évának pénzre volt szüksége. És valószínűleg Éva tudtával vitte el, hiszen az egész átöltözés mókát Éva indítványozta. És az a jelenet, amikor kettesben ültem Évával, talán arra való volt, hogy ne vegyem mindjárt észre az óra eltűnését. Mikor erre a lehetőségre rájöttem, bele is törődtem a dologba. Ha Éváért történt, jól történt, akkor ez is hozzátartozik a játékhoz. A régi játékhoz, az Ulpius házban. Attól kezdve szerelmes voltam Évával. De hiszen mostanig a leghatározottabban tagadtad, hogy valaha is szerelmes voltál belé. Vetette közbe Erzsé. Persze. Igazam is volt. Csak jobb szó hiány nevezem szerelemnek azt, amit Éva iránt éreztem. Ez az érzés semmiben sem hasonlított ahhoz, ahogy téged szeretlek, és ahogy egy-két elődödet szerettem. Ne haragudj. Valahogy egészen a negatívum annak. Téged azért szeretlek, mert hozzám tartozol. Őt azért, mert nem tartozott hozzá. Az, hogy téged szeretlek, önbizalmat és erőt ad. Az, hogy őt szerettem, megalázott és megsemmisített. Persze ezek szónokias antitézisek csak. Akkor úgy éreztem, hogy a régi játék valósággá válik, és én lassan elpusztulok a nagy beteljesedésben. Elpusztulok Éva miatt. Éva által, úgy, ahogy megjátszottuk kamaszkorunkban. Mihály felkelt és nyugtalanul járkált a szobában. Most bántani kezdte, hogy így kiadta magát Erzsének. Egy idegen nőnek. Erzsi megszólalt. Az előbb valami olyasmit mondtál, hogy azért nem lehettél szerelmes belé, mert túlságosan is ismertétek egymást. Nem volt meg köztetek a szerelemhez szükséges távolság. Jól van, nem érti, gondolta Mihály. Csak annyit ért belőle, amennyit egészen primer féltékenysége fel tud fogni. Jó, hogy ezt említed, mondta megnyugodva. Addig az emlékezetes éjszakáig nem is volt távolság. Akkor fedeztem fel, amikor kettesben ott ültünk, mint egy hölgy és egy úr, hogy Éva már egészen más nő. Idegen, nagyszerű és gyönyörű nő. Ugyanakkor, amikor még a régi Éva is elveszíthetetlenül hordja magában ifjúságom beteg és sötét édességét. Egyébként Éva fütyült rá. Ritkán sikerült látnom, és akkor sem törődött velem. Nyugtalansága már valahogy patológikus volt. Különösen amióta megjelent a komoly kérő. Egy híres, gazdag, nem egészen fiatal régiséggyűjtő, aki egyszer-kétszer megfordult az Ulpius házban az öregnél, látta néha Évát, és régóta foglalkozott azzal a tervel, hogy feleségül veszi. Az öreg Ulpius kijelentette Évának, hogy semmiféle tiltakozást nem fogad el. Éva már eleget volt a nyakán. Menjen férjhez, vagy menjen a felén. Éva két hónapi haladékot kért. Az öreg, a vőlegény kérésére beleegyezett. Minél kevesebbet törődött velem Éva, annál erősebb lett bennem az az érzés, amire jobb híján azt mondtam, hogy szerelem. Úgy látszik, egészen különös hajlandóságom volt akkoriban a reménytelenségre. Ácsorok éjszakon kapuja előtt, hogy meglessem, amint nevető és hangos kísérettel hazajön. Elhanyagolni tanulmányaimat, minden pénzemet elkölteni hülye ajándékokra, amiket észre sem lesz jóformán. Nyálasan ellágyulni és férfiatlanul jelenetezni, ha találkozom vele, ez volt az én formám. Akkor éltem igazán. Semmi, ami öröm azóta jött, nem ment olyan igazi mélységekbe, mint az a fájdalom, az a boldog gyalázat, hogy el kell vesznem miatta, és ő nem is törődik vele. Vajon úgy hívják ezt, hogy szerelem? Miért mondom el ezt? Miért mondom? Megint sokat ittam. De egyszer el kellett mondanom, és Erzsi úgysem érti. Közben végéhez közeledett az Évának adott haladék. Az öreg Ulpius néha bedobbant a szobába, és rettenetes jeleneteket csinált. Ekkoriban már sosem volt józan. A vőlegény is megjelent ősz hajjal és bocsánat kérdéssel. Éva még egy hogy egy hétre nyugodtan elutazhassék Tamással, és elbúcsúzhassanak egymástól. Valahonnan pénze is volt az utazásra. El is utaztam. Hallstattba. Késő ősz volt. Nem volt ott rajtuk kívül egy lélek sem. Az ilyen régi történelmi fürdőhelyeknél semmi sem halálosan. Mert hogy egy vár vagy egy székesegyház nagyon öreg, teljesen időszerűtlen és itt-ott omladozik, az természetes. Az a dolga. De mikor egy olyan hely mutatja mulandóságot, ami a pillanatnyi örömök számára készült, például egy kávéház vagy egy gyógysétány, annál nincs rettenetesebb. Jó, mondta Erzsé. Mesélt tovább. Mi történt az Ulpiuszokkal? Édes, azért haboztam és filozofáltam, mert innen kezdve nem tudom, hogy mi történt velem. Soha többé nem láttam őket. Ulpius Tamás Hallstattban megmérgezte fel. Ezúttal sikerült. És mi történt Évával? Hogy Évának mérgeze volt Tamás halálában? Talán semmi. Nem tudom. Nem jött többet vissza. Azt mondják, Tamás halála után érte jött egy magas rangú idegen katonatiszt, és elmondta. Talán találkozhattam volna még vele. A következő években egyszer-kétszer lett volna alkalma. János néha felbukkant, homályos célzásokat tett, hogy esetleg meg tudja csinálni, hogy láthassam Évát, és szívesen látná, ha szolgálatait honorálnám. De én akkor már nem akartam találkozni Évával. Ezért mondta az előbb János, hogy én vagyok az oka, hogy elszakadtam a fiúságomtól, holott csak a kezemet kellett volna kinyújtani. Igazán. Mikor Tamás meghalt, azt hittem megvalósult. És azután elhatároztam, hogy megváltozom. Kirántom magam ebből a bűvöletből. Nem akarok úgy járni, mint Tamás. Én rendes ember leszek. Ott hagytam az egyetemet, kitanultam az apám szakmáját, kimentem külföldre, hogy jobban értsek a dolgokhoz. Azután hazamentem, és igyekeztem olyan lenni, mint más ember. Ami pedig az Ulpius házhoz tartozott, nem hiába éreztem olyan veszendőnek. Minden elpusztult, nem maradt benne semmi. Az öreg Ulpius nem élt azután soká. Agyonütötték, amint egyszer hazafelé tartott részegen egy külvárosi kocsmáról. A házat már előbb megvette egy Munk nevű gazdag ember, apámhoz nem látja. Voltam is egyszer náluk borzasztó. Gyönyörűen berendezték, úgyhogy sokkal régibb, mint igazából. Az udvar közepén egy valódi florenci kút áll. A nagyapa szobájából Alt-Deutsch ebédlőre töltve burkolattal, és a mi szobánk, Isten, valami ős magyar vendéglőnek, hogy mi csodának rendezték be, tulipános ládákkal, göcsögökkel és műtyürkékkel. Tamás szabályát. Ez a mulandóság. Szent Isten, milyen késő van. Ne haragudj, hogy most egyszer el kellett mondanom. Akármilyen szamárság hangzik esetleg így kívülről. Na, most lefekszem. Mihály, azt ígérted, hogy elmondod, hogyan halt meg Ulpius Tamás. És nem mondtad el. Sem azt, hogy miért halt meg. Nem mondtam el, hogy hogyan halt meg, mert nem tudom. És hogy miért halt meg? Hát talán életunt volt, nem? Az életet nagyon meg lehet tudni, nem? Nem. De aludjunk. Nagyon késő van már.
1: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.
0: Ötödik fejezet. Firenzével nem volt szerencséjük. Egész ott létük alatt esett. Áldogáltak esőköpenyben a dóm előtt, és Mihály egyszerre elnevette magát. Hirtelen megértette a dóm egész tragikumát. Hogy itt áll páratlan szépségében, és senki se veszi komolyan. Idegenforgalmi és műtörténeti nevezetesség lett, és senki sem gondolná róla, senki sem hiszi már el neki, hogy azért van itt, hogy Isten és a város dicsőségét hirdesse. Felmentek Fiesoléba, és nézték, amint egy zivatar fontoskodó gyorsasággal futólépésben jött a hegyeken át, hogy még idejében utolérje őket. Bemenekültek a kolostorba, és megnézték a sok keleti úcskaságot, amit a jámbor barátok a századok folyamán misszióikból hazahoztak. Mihály hosszasan elgyönyörködött egy kínai képsorozatban, amelyről csak egy idő múlva tudta megállapítani, hogy mit is ábrázol. Mindegyik kép felső részén egy dühös és riasztó kínai trónolt, előtt egy nagy könyv. Arcát különösen ijesztővé tette az, hogy haja két oldalt a halántéka fölött felfelé borzadott. A képek alsó részében pedig mindenféle hátborzongató dolog történt. Valami kellemetlen folyadékba dobáltak be embereket vasvillákkal, némelyiknek éppen a lábát fűrészelték, egyiknek nagy gonddal húzták ki éppen kötél alakú beleit, és egy helyt egy automobilszerű szerkezet, amelyet egy halántékán felfelé fésült szörnyetek hajtott, nekiment egy tömegnek, és a gépezett orrán elhelyezett forgóbárdok feltrancsírozták az embereket. Rá eszmélt, hogy ez az utolsó ítélet, ahogy egy kínai keresztény látja. Micsoda szakértelem és tárgyilagosság. Szédülni kezdett, és kiment a térbe. A táj, amely oly csodálatos volt a vonatból nézve Bologna és Firenze közt, most ázott és ellenszenves volt, mint egy nő, aki sírt és lemállott arcáról a festék. Mikor leértek, Mihály elment a főpostára. Ide címeztették leveleiket, amióta Velencét elhagyták. Az egyik neki címzett borítékon megismerte Pataki Zoltánnak, Erzsi első férjének az írását. Talán olyasmi van benne, amit Erzsinek nem kellene elolvasnia, gondolta, és leült a levéllel egy kávéház elé. Íme a férfi szolidaritás, gondolta mosolyogva. A levél így szól. Kedves Mihály! Jól tudom, kissé émelygős dolog, hogy hosszú és barátságos levelet írok neked, miután elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet, de te sosem voltál a konvenciók embere, és ezért talán nem is fogsz megütődni rajta, ha én, bár mindig vénkonformistának neveztél, ez egyszer szintén nem törődöm a viselkedésünket irányító szabályokkal. Írok neked, mert másképp nem volnék nyugodt. Írok neked, mert őszintén megvalva nem tudom, miért ne írnék, hiszen azzal mind a ketten tisztában vagyunk, hogy nem maradszom rád. A látszatot csak tartsuk meg a világ előtt, mert Erzsi önérzetének bizonyára jobban esik az a romantikus beállítás, hogy mi miatta halálos ellenségek vagyunk, de magunk közt, Mihályom, tudod jól, hogy mindig nagyra becsültelek, és ezen nem változtat az a tény, hogy elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet. Nem mintha ez a tetted nem tört volna teljesen össze, hiszen azt sem kell tagadnom előtted, de persze ez is maradjon közöttünk, hogy mennyire imádom most is Erzsit. De tisztában vagyok vele, hogy te nem tehetsz semmiről. Általában nem hiszem, ne haragudj, hogy te tehetnél valamiről ezen a világon. És éppen ezért írok neked. Őszintén megvalva egy kicsit aggódom Erzsért. Látod, annyi éven át megszoktam, hogy gondoskodjam róla, hogy állandóan evidenciában tartsam, hogy ellássam mindennel, amire szüksége van, és főképp amire nincs szüksége, hogy vigyázzak, vajon elég melegen öltözötte fel, ha elmegy este. Most nem tudok erről az aggódásról leszokni egyik napról a másikra. Ez az aggodalom az a kapcsolat, ami annyira Erzséhez fűz. Bevallom neked, nemrég olyan hülye álmom. Azt álmodtam, hogy Erzsi nagyon is kihajolt az ablakon, és ha nem fogom meg, még kiesik. És akkor jutott eszembe, hogy nem vagyok biztos benne, vajon te észrevennéd-e, ha Erzsi nagyon kihajolna az ablakon. Hiszen olyan szórakozott és befelé fordult ember vagy. Ezért gondoltam, megkérlek néhány dologra, hogy különösen vigyázzál. Felírtam mindent egy cédulára, ahogy eszembe jutott. Ne haragudj, de... Letagadhatatlan tény, hogy sokkal régebben ismerem Erzsit, mint te, és ez bizonyos jogokat ad. 1. Vigyázz, hogy Erzsi egyék. Erzsi, talán te is rájöttél már, nagyon fél a hízástól, ez a félelem néha pánikszerűen jön rá. Ilyenkor napokig nem eszik, és utána súlyos savbántalmai vannak, ami viszont az idegeinek tesz rosszat. Arra gondoltam, talán evésre fogja ihletni őt, hogy neked, Umberufen, olyan jó étvágyad van. Én sajnos öreg gyomorbajos vagyok, és nem tudtam jó példával előjárni. Kettő. Vigyázz a manikűrös nőkre. Ha utazás közben Erzsi manikűröztetni akar, vállald magadra, hogy gondoskodsz manikűrös nőről, és csak a legjobb céget vedd igénybe. A szállodaportásától kér információt. Erzsi rendkívül érzékeny ebben, és már többször előfordult, hogy a manikűrös nő ügyetlensége miatt meggyűlt az ujja, amit bizonyára te sem szeretnél. 3. Ne hagyd, hogy Erzsi korán keljen fel. Tudom, hogy utazás közben erős a kísértés az ilyesmire. Mikor utoljára Olaszországban voltunk, magam is beleestem ebbe a hibába, mert az olasz városközti autóbuszok nagyon korán indulnak. Hagyd a fenébe az autóbuszokat. Erzsi későn alszik el, és későn ébred. A korai felkelés nagyon rosszat tesz neki. Napokig nem tudja kiheverni. 4. Ne engedd, hogy scampit, frutti di marét vagy más vízi szörnyet egyék, mert attól kiütést kap. 5. Nagyon kényes dolog, nem is tudom, hogy írjam meg. Talán fel kellene tételeznem, hogy te is tisztában vagy ezzel, de nem tudom, az ilyen elvont és filozófikus természetű ember tisztában szokott lenni ilyesmivel, a női természet mérhetetlen törékenységével, és hogy mennyire uralkodnak rajta bizonyos testi dolgok. Arra kérlek, jól jegyezd meg magadnak Erzsi dátumait. Egy héttel a dolog bekövetkezés előtt légy elnéző és türelmes a végletekig. Erzsi ilyenkor nem egészen beszámítható. Keresi a civakodást. Legokosabb, ha csak ugyan civakodsz vele, az levezeti az ingerültségét, de ne veszek egy komolyan. Gondold meg, hogy csak egy fiziológiai folyamatról vagy miről van szó. Ne ragadtasd el magad. Ne mondj olyasmit, amit később megbánnál, és főképp ne engedd, hogy Erzsi mondjon olyant, mert később nagyon megbánja, és az rosszat tesz az idegeinek. Ne haragudj. Még 1000 dologról kellene írni, 1000 apróságról, amire vigyáznod kellene, ezek csak a legfontosabbak. De így nem jut eszembe, nekem nincs semmi fantáziám. Mégis, mit tagadjuk, nagyon aggódom. Nem csak azért, mert Erzsit ismerem, hanem elsősorban azért, mert téged ismerlek. Kérlek, ne érts félre. Ha én nő lennék, és kettőnk közül választanom kellett volna, habozás nélkül téged választottalak volna, és Erzsi bizonyára éppen azt szereti benned, hogy olyan vagy, amilyen vagy. Olyan végtelenül távoli és elvont, hogy senkihez és semmihez közöd nincs, és mintha egy átutazó idegen, egy marslakó lennél ezen a földön. Hogy semmit sem tudsz pontosan megjegyezni, hogy senkire nem tudsz komolyan haragudni, hogy nem tudsz odafigyelni, ha mások beszélnek, hogy inkább csak jó akaratból és udvariasságból csinálsz néha úgy, mintha te is ember volnál. Mondom, mindez igen szép, és én is nagyon tudnám értékelni, ha nő volnék, csak az aggaszt, hogy most mégis Erzsi férje is vagy. És Erzsi ahhoz szokott, hogy férje minden tekintetben gondoskodjék róla, a széltől is óvja, hogy neki semmire se kelljen gondolnia, csak a szellemi, a lelki életére, és nem utolsó sorban a testápolásra. Erzsi luxusnő természettől fogva, otthon annak nevelték, én annak tiszteltem, és nem tudom, te melletted nem kellem majd szembenéznie olyan realitásokkal, amelyeket apja meg én gondosan elleplesztünk el. Még egy kényes kérdést kell itt érintenem. Jól tudom, hogy te, illetve kedves édesapád, akinek a vállalatánál működsz, jómódú emberek vagytok, és feleséged nem fog semmiben sem hiányt szenvedni. Azért néha mégis aggódom, mert tudom, hogy Erzsi mennyire el van kényeztetve, és félek, hogy az ilyen elvont ember, mint te, nem számol kellőképpen Erzsi igényeivel. Te magad, tudom, kedvesen, bohémesen igénytelen természet vagy, mindig igen szolíd életet éltél, más életnívón, mint amihez Erzsi hozzászokott. Már most egyikteknek alkalmazkodni kell a másik élet standardjához. Ha Erzsi alkalmazkodik a tiédhez, az előbb-utóbb meg fogja bosszulni magát, mert déklásszénan fogja érezni magát abban a pillanatban, amint régi milliójével érintkezésbe jön. Mit tudom én, Olaszországban találkozhatok egy barátnőjével, aki felhúzza az orrát, amikor meghallja, hogy egy nem egészen első rangú hotel van laktok. A másik lehetőség az, hogy te alkalmazkodsz az ő standardjához. Ez meg előbb-utóbb anyagi következményekkel fog járni, mert ne haragudj, én valószínűleg jobban ismerem vállalatotok tehervírű képességét, mint te, aki olyan elvont ember vagy, és amellett négyen vagytok testvérek, és kedves édesapád is konzervatív, meglehetősen szigorú felfogású úriember, inkább a tartalékolást mint a jövedelem felélésének a híve. Szóval, hogy rövid legyek, nem vagy abban a helyzetben, hogy Erzsi szokott életstandardját a te oldaladon fenntarthassa. Minthogy pedig nekem nagyon fekszik, hogy Erzsinek mindene meglegyen. Nagyon kérlek, ne vedd rossz néven, ha kijelentem neked, hogy szükség esetén feltétlenül rendelkezésedre állok, ha parancsolod hosszú lejáratú kölcsön formájában is. Bevallom őszintén, legszívesebben állandó havi összeget fizetnék, de tudom, hogy ez szemtelenség lenne, de ennyit minden esetre tudomásodra kell hoznom, ha bármikor szükséged volna, csak fordulj hozzám. Kérlek, ne haragudj rám. Egyszerű üzletember vagyok, más dolgom itt nincs, mint hogy pénzt keressek, és ezt hál' Istennek alaposan meg is teszem. Azt hiszem méltányos, ha szeretném a pénzemet azokra kiadni, akikre kedvem van. Hát nem? Tehát még egyszer, nichts für ungut, érezd jól magad. Szeretettel köszönt, igaz tisztelő, Zoltán. Mihályt a levél mélységesen kihozta a sodrából. Nagyon émeítette Pataki férfiatlan jósága, ami tulajdonképpen nem is jóság, csak férfiatlanság. De ha jóság, akkor sem sokkal rokonszenvesebb, mert Mihálynak nem volt valami nagy véleménye a jóságról. És ez az udvariasság. Hiába Pataki csak kereskedő segéd maradt, akárhogy meg is gazdagodott. De mindez Pataki Zoltán dolga, és az ő baja, ha még mindig szerelmes Erzsibe, aki igazán gyalázatosan viselkedett vele szemben. Nem ez hozta ki a sodrából, hanem a levélnek ő rá és Erzsire vonatkozó részei. Először is az anyagiak. Mihály a gazdasági szükségszerűséget mérhetetlenül tisztelte. Talán éppen azért, mert neki oly kevés érzéke volt hozzá. Ha valaki azt mondta neki, anyagi okok arra kényszerítenek, hogy így meg így cselekedjem, Mihály mindjárt elhallgatott és minden aljasságot igazolva látott. Éppen ezért rendkívül nyugtalanította a dolognak az az aspektusa, ami előtte már régebben is felmerült, de Erzsi mindig tréfásan elütötte, hogy tudnélik Erzsi anyagilag nagyon rosszul járt vele. Azelőtt egy gazdag ember felesége volt, most pedig egy polgári közepesé. Ez előbb-utóbb meg fogja bosszulni magát, amit a józan és anyagiakban oly otthonos Pataki Zoltán már is tisztán lát. Hirtelen egy csomó dolog jutott eszébe, ami már eddig is nászútjukon is kiélezte a kettejük élet standardja közt lévő különbséget. Itt volt mindjárt, hogy ne menjünk messzire a szálloda, amelyben most laktak. Mihály, miután Velencében és Ravennában látta, hogy Erzsi mennyivel jobban tud olaszul, mint ő, és mennyivel ügyesebben beszél a portásokkal, akiktől ő úgy is iszonyodott, Firenzében már teljesen Erzsire bízta a szálloda és egyéb földi gondokat. Erre Erzsi minden további nélkül az Arnópart egyik régi, de igen drága kis szállodájában vett ki szobát, azzal a megokolással, hogy ha már az ember Firenzében van, akkor feltétlenül az Arnópartján kell lakni. A szoba ára Mihály homályosan érezte, mert lusta volt számolni, egyáltalán nem állt arányban az összeggel, amit olaszországi tartózkodásukra szántak, jóval drágább volt, mint velencei szobájuk, és ez egy pillanatra belenyilallott Mihály takarékossághoz szokott szívébe. De azután undorral üzte el magától ezt a kicsinyes érzést. Végre is nászúton vagyunk, mondta magában, és többet nem gondolt rá. De most, hogy elolvasta a Pataki levelét, ez is előtte állt, mint szimptóma. De a legnagyobb baj nem az anyagiak voltak, hanem az erkölcsiek. Mihály, amikor fél évi kínos töprengés után arra a határozatra jutott, hogy Erzsit, akivel akkor már egy éve viszonya volt, elválasztja az urától és feleségül veszi, azért szánta el magát erre a következmény teljes lépésre, hogy mindent jóvá tegyen továbbá, hogy komoly házassága révén végleg bevonuljon a felnőtt, komoly emberek sorába, hogy egyenrangú fél legyen, például éppen Pataki Zoltánnal. Éppen ezért megfogadta, hogy minden erejéből igyekezni fog jó férj lenni. El akarta felettetni Erzsivel, milyen jó férjet hagy el a kedvéért, és különben is mindent jóvá akart tenni, kamaszkorára visszamenően. Pataki levele most meggyőzte vállalkozása reménytelenségéről. Olyan jó férj sohasem tud lenni, mint Pataki Zoltán, aki íme, hűtlen és távol levő feleségét is, a távolságon át is, több gonddal és hozzáértéssel tudja megvédelmezni, mint ő, aki itt van vele, és a védelmező szerepére annyira alkalmatlan, hogy még a szálloda és egyéb földi gondokat is Erzsi nyakába varja, azzal a nagyon is átlátszó ürüggyel, hogy Erzsi jobban tud olaszul. Talán igaza van Patokinak, gondolta, hogy nagyon is elvont és befelé fordult természet vagyok. Persze, szimplifikáció, az ember sosem ilyen megfogalmazható, de annyi biztos, hogy rendkívül ügyetlen és inkompetens vagyok a világ dolgaiban. Egyáltalán nem vagyok az a férfi, akinek nyugodt felelősségében megbízhat egy asszony. Márpedig Erzsi az a nő, aki szereti teljesen rábízni magát valakire. Szereti tudni, hogy valakihez feltétlenül oda tartozik, nem az anyáskodó asszonyok közül van, talán ezért is nincs gyereke, hanem azok közül, akik a szeretőjű gyermeke szeretnének lenni. Istenem! Milyen szerencsétlen lesz előbb-utóbb mellettem, aki azt hiszem még tábornak is könnyebben lehetnék, mint hogy apa szerepet játsza. Ez az a humánum, ami teljesen hiányzik belőlem többek közt. Nem bírom, ha valaki függ tőlem, akárha kiszolgáló személyzet formájában. Azért csináltam mindent egyedül legénykoromban. Nem bírom elviselni a felelősséget. És rendszerint meggyűlölöm azokat, akik várnak tőle valamit. Őrület ez az egész. Őrület Erzsi számára, hiszen 100 ember közül 99-en jobban járt volna, mint velem. Minden átlagos, normális ember jobb férj lett volna, mint én. És most nem a magam szempontjából nézem, hanem tisztán az övéből. Miért nem gondoltam mindenre, mielőtt megnősültem? Vagyis inkább, hogy lehet az, hogy Erzsi, aki olyan bölcs, nem gondolta meg jobban a dolgot. De Erzsi persze nem gondolta meg, mert Erzsi szerelmes volt Mihályba. És vele szemben nem volt bölcs, nem ismerte fel Mihály hibáit, úgy látszik, mindmáig nem ismerte fel. De ez csak az érzékek játéka. Erzsi egészen nyers, gátlástalan étvágyjal kívánja a szerelmi boldogságot, amit Pataki oldalán nem talált meg, de hát ha egyszer jól lakik. Mert az ilyen érzéki szenvedély nem szokott túlságosan sokáig tartani. Mikor hosszas bolyongás után visszatért a szállodába, már elkerülhetetlennek látta, hogy Erzsi egyszer elhagyja őt, mégpedig retteretes krízisek és gyötrelmek után, csúnya férfi ügyek után, a nevét is meghurcolva, ahogy az ilyesmit nevezik. Bizonyos fokig bele is nyugodott az elkerülhetetlenbe, és amikor vacsorához ültek, kissé már úgy nézett Erzsire, mint múltjának egy szép darabjára, és ünnepies meghatottság fogta el. Múlt és jelen mindig különös játékot játszottak Mihályban, egymás színezve, ízesítve. Szeretett képzeletben visszahelyezkedni múltjának egy pontjába, és annak a szemszögéből átcsoportosítani mostani életét, például mit szóltam volna Firenzéhez, ha 16 éves koromban járok itt? És ez a visszahelyezés a jelen pillanatnak mindig gazdagabb érzelmi tartalmat adott. De lehetett fordítva is, a jelenből múltat csinálni. Milyen szép emlék lesz 10 év múlva, hogy egyszer Firenzében jártam Erzsivel. Milyen tartalma lesz ennek az emléknek, érzelmi uszája, amit ma még nem is sejtek. Ünnepi érzését hatalmas ünnepi étrend összeállításában és drága bor rendelésében fejezte ki. Erzsi ismerte Mihályt. Tudta, hogy a nagy vacsora nagy hangulatot jelent, és igyekezett ő is felemelkedni a szituációhoz. A beszélgetést ügyesen úgy irányította, egy-két kérdést téve fel Firenze történetére vonatkozólag, hogy Mihály gondolatait történelmi irányba terelje, mert tudta, hogy Mihályt a történelmi asszociációk a bornál is jobban és ünnepélyesebben átlelkesítik, sőt ez az egyetlen dolog, ami Mihályt közönyéből kiragadja. Mihály csak ugyan lelkes, színes és adataiban megbízhatatlan magyarázatokat adott, majd csillogó szemmel azt próbálta elemezni, mit jelent számára, mennyi csodát és extázist maga ez a szó Toszkána. Mert ennek a földnek nincs egy darabja sem, amit történelmi hadseregek, császárok és francia királyok nagyszerű, kosztümös csapatai ne tapostak volna. Itt minden ösvény valami nagyon fontos helyre vezet, és Firenze egy utcájára több történelem esik, mint odahaza hét vármegyére. Erzsi gyönyörködve hallgatta. Toszkána történelmisége ugyan pillanatnyilag egyáltalán nem érdekelte, de nagyon szerette Mihályt, amint így áttüzesedett. Szerette, hogy éppen ilyenkor történelmi révedezéseiben, tehát amikor a legtávolabb járt az emberek itteni és mostani világától, ilyenkor felengedett közönye, és ő is olyan volt, mint egy ember. A rokon szenv Erzsiben csak hamar erősebb érzésekbe ment át, és örömmel gondolt az este várható folytatására, annál is inkább, mert előző este Mihály rossz kedvű volt, és mihelyt lefeküdt, elaludt, vagy legalábbis úgy tett. Tudta, hogy Mihály áttüzesedett hangulatát a történelemről milyen könnyen magára irányíthatja. Elég volt, hogy rátette kezét Mihály kezére, és erősen Mihály szemébe nézett. Mihály elfelejtette Toszkánát, és bortól kipirult arca egészen elsápadt a hirtelen rátörő megkívánástól. Azután udvarolni és hízelegni kezdett, mint a most küzdene először Erzsi szerelméért. Milyen különös, gondolta Erzsi. Egy évi intimitás után még mindig olyan hangon udvarol nekem olyan belső nyugtalansággal, mint hogyha egészen bizonytalan volna, hogy meghallgatom-e. Sőt, minél inkább megkíván, annál távolibban, annál választékosabb modorban udvarol, mint egy kidekorálja a vágyát, ezzel megadja neki a kellő tiszteletet. És a legnagyobb közelség a test közelsége sem hozza közelebb. Csak akkor tud szeretni, ha távolságot érez közöttünk. Így is volt. Mihály vágya a távoli Erzsinek szól. Annak, akiről tudta, hogy majd elhagyja őt, és aki már inkább úgy élt benne, mint egy szép emlék. Azért is ivott annyit, hogy megőrizze magában ezt a hangulatot, hogy elhitesse magával, hogy nem Erzsivel van együtt, hanem Erzsi emlékével. Erzsivel, mint történelemmel. De közben Erzsi is ivott, és rá a bor mindig erősen hatott, hangos lett, jókedvű, és igen-igen türelmetlen. Mihálynak eléggé új volt ez az Erzsi, mert házasságuk előtt ritkán volt Erzsinek alkalma, hogy Mihály jelenlétében nyilvánosság előtt ennyire szabadon viselkedjék. Mihály ezt az Erzsit igen vonzónak találta, és mindketten siettek fel szobájukba. Ezen az éjszakán, amikor Erzsi új Erzsi volt, és egyben történelmi, emlék Erzsi is, és amikor Pataki Zoltán levele és az Ulpiuszok körülötte kerengő emléke mélyen megrendítette, Mihály megfeledkezett régebben tett fogadalmáról, és házas életébe olyan elemeket vitt bele, amiket Erzsitől mindig távol akart tartani. A szerelemnek bizonyos kamaszos, fiatal fiúk és szűzlányok közt divatozó módjára gondolunk, amellyel a gyönyört kerülő úton meg lehet szerezni, és minden felelősség nélkül. Vannak emberek, akik, mint Mihály, ezt a felelőtlen gyönyört jobban szeretik a teljes komolyságú és szinte hivatalos jellegű élvezeteknél. De Mihály önmaga előtt is mérhetetlenül szégyelte ezt a hajlandóságot, mert tisztában volt kamaszosságával, kamaszkori kötöttségével, és mikor Erzsivel, igazán komoly felnőtt szerelmével intimitásba került, elhatározta, hogy Erzsivel mindig csak a hivatalos szerelmi formák közt fog érintkezni, mint ahogy illik két komoly, felnőtt szerelmeshez. Ez a firenzei éjszaka volt az első és egyetlen kivétel. Erzsi csodálkozva, de szívesen fogadta és viszonozta Mihály szokatlan gyengétségeit, nem értette a dolgot, és nem értette utána Mihály égtelen rossz kedvét és szégyenkezését sem. Miért? Kérdezte. Hiszen nagyon jó volt így is, és különben is szeretlek. És elaludt. Most Mihály volt az, aki nagyon sokáig nem tudott elaludni. Úgy érezte, most végleg és faktikusan beismerte házassága csődjét és összeomlását. Beismerte, hogy még a házasságában sem tud felnőtt lenni, és ami a legszörnyűbb, arra kellett ráeszmélnie, hogy Erzsi soha ekkora gyönyörűséget nem okozott neki, mint most, amikor nem úgy szerette, mint felnőtt és szenvedélyes szeretőjét, hanem mint egy fejletlen kamaszlányt, egy tavaszi kirándulásot. És ekkor Mihály kikelt az ágyából. Miután meggyőződött róla, hogy Erzsi alszik, a toalett asztalhoz lépett, amelyen Erzsi retikülje feküdt. Megkereste benne a csekkeket, mert Erzsi volt a pénztáros. Megtalálta a Nemzeti Bank 2 lira csekét, mindegyik egyforma összegről szólt, az egyik az ő nevére, a másik Erzsiére. Kivette a saját csekét, és helyébe egy ugyanolyan alakú papíros csempészetbe, a csekket pedig nagy gonddal eltette a tárcájába, és visszafeküdt. Hatodik fejezet. Másnap reggel tovább utaztak Róma felé. A vonat kiszaladt Firenzéből, és bent volt a Toszkán tájban, zöld és tavaszias dombok között. Lassan haladt, minden állomáson 10 percet állt, az utasok kiszálltak, és délszaki kényelmességgel szállingúztak vissza, mikor indulni készült, és közben beszélgettek és nevettek. Nézd meg, mondta Mihály. Mennyivel több dolgot lát az ember, ha itt kinéz az ablakon, mint a más országban néz. Nem tudom, hogy csinálják. A horizont nagyobb itt, vagy a tárgyak kisebbek, de fogadok, hogy az ember 5-ször annyi falut, várost, erdőt, folyót, eget és felhőt lát itt, mint a mondjuk Ausztriában néznek ki a vonatablakon. Igaz, mondta Erzsi. Álmos volt, és idegesítette már Mihály olasz rajongása. Ausztria mégis szebb. Oda kellett volna menni. Ausztriába? Kiáltotta Mihály. Úgy megsértődött, hogy nem is folytatta. Tedd el a passzusodat, mondta Erzsi. Megint kint felejtetted az asztalon. A vonat megállt Cortonában. Mihály, mikor meglátta a kishegyi várost, úgy érezte, hogy valamikor már sok ilyent látott, és most a viszontlátás boldogságát élvezi. Miért érzem úgy, mintha ifjúkorom egy részét hegyi városokban töltöttem volna, mond? De Erzsi nem mondott semmit erre vonatkozólag. Unom már ezt a sok utazást, azt mondta. Szeretnék már Capriban lenni, ott majd kipihenem magam. Ugyan Capri. Sokkal érdekesebb volna kiszállni itt Cortonába. Vagy akárhol, programon kívül. A következő állomás például Arezzo. Arezzo. Fantasztikus, hogy Arezzo csak ugyan a világon van, és nem Dante találta ki, amikor tornászait összehasonlította az ördögökkel, akik trombitát csináltak alfelükből. Gyere, szálljunk ki Arezzóba! Jön eszembe! Szálljak ki, mert Dante ilyen disznóságokat ír. Arezzo poros kis fészek. Biztosan van benne egy dóm a 13. századból, egy Palazzo Comunale, a Duce arcképe minden sarkon és megfelelő nemzeti feliratok, sok kávéház és egy Stella d'Italia nevű szálloda. Nem vagyok rá kíváncsi, unom. Szeretnék már Capriban lenni. Érdekes. Talán azért, mert te már sokszor voltál Olaszországban, már nem álljunk el, ha egy Frangélico képet vagy egy Bel Paese sarkot. Én meg úgy érzem, hogy halálos vétket követek el minden állomásnál, ahol nem szállunk ki. Nincs frivolabb dolog, mint vonaton utazni. Gyalog kellene menni, vagy legalábbis postakocsi, mint Goethe. Hát borzongat, hogy voltam Toszkánában, meg nem is. Hogy íme elutaztam Arezzo mellett, és hogy arra van valahol Siena, és én nem mentem oda. Ki tudja, eljutok-e még valaha Sienába, ha most nem megyek el. Mondd már, otthon sosem árultad el, hogy ilyen sznob vagy. Mi baj lesz abból, hogy nem nézted meg a szénai primitíveket? Ki kíváncsi a szénai primitívekre? Hát mit akarsz csinálni Szénában? Mit tudom én? Ha tudnám, talán már nem is izgatna, de ha kimondom ezt a szót, Siena, az az érzésem, hogy ott megláthatnék valamit, amitől minden rendbe jönne. Bolond vagy, az a baj. Lehet. És éhes is vagyok, van nálad valami? Mia. Retteretes, mennyit eszel, amióta Olaszországban vagyunk, hiszen most reggeliztél. A vonat egy Terontóla nevű állomáshoz ért. Itt leszállok és megiszom egy kávét. Ne szállj le, te nem vagy olasz, még elmegy a vonat. De hogy megy el? Minden állomáson 1/4 órát áll. Szervusz, Isten veled! Szervusz, majom,

Nem baj, majd a legközelebbi állomáson előre szaladok, gondolta. Most megy először Perugiába? Kérdezte a barátságos Benső. Perugiába? Nem megyek én Perugiába, sajnos nem. Akkor bizonyára tovább utazik Ancónáig. Nem jól teszi. Szálljon ki Perugiában, nagyon régi város. De én Rómába utazom, mondta Mihály. Rómába? Az úr tréfál. Mit csinálok? Kérdezte Mihály abban a hiszemben, hogy rosszul érti az olasz szót. Tréfál, kiáltotta az olasz. Ez a vonat nem megy Rómába. Na-na, maga nagyon vicces ember, mondta megfelelő olasz kifejezéssel. Miért nem menne ez a vonat Rómába? Firenzében szálltam fel a feleségem, mert ki volt írva, hogy Rómába megy. De ez nem az a vonat, mondta az olasz olyan gyönyörűséggel, mint a élete legjobb tréfáját hallaná. A római vonat már előbb elment. Ez a Perugia-Anconai vonat. Terontólában van a szétágazás. Óriási! És a színyóra nyugodtan utazik a Róma felé. Szenzációs, mondta Mihály. És tanácstalanul nézett ki az ablakon a Trasimiran túra, hát ha ott valami megoldás evesz felé. Mikor éjszaka magához vette csekét és passzusát, arra gondolt, persze nem egész komolyan, hogy útközben esetleg úgy alakulhat, hogy elszakadnak egymástól. Mikor Terontólában kiszállt, megint átfutott fején, hogy hagyja Erzsit tovább menni a vonattal. De most, csak ugyan megtörtént, meglepődött és zavarban volt. De minden esetre megtörtént. És most mit fog csinálni? Sürgette az olasz. Kiszállok a legközelebbi állomáson. De ez a gyors vonat Perugiáig nem áll meg. Hát majd Perugiában szállok ki. Ugye mindjárt mondtam, hogy Perugiába utazik? Nem baj, megéri, nagyon régi város, és nézze meg a környékét is. Jó, mondta Mihály. Én Perugiába utazom. Mit csinál majd Erzsi? Valószínűleg tovább utazik Rómába, és ott vár a következő vonatra, de az is lehet, hogy már a következő állomáson kiszáll. Esetleg visszamegy Terontólába. Akkor sem. Az nehezen fog eszébe jutni, hogy én a perugiai vonattal utaztam. Igen. Ez nehezen. Most Perugiában kiszáll, egészen biztos, hogy egy-két napig senki sem fogja megtalálni. Tovább is eltart, nem marad Perugiában, hanem valami valószínűtlen útvonalon elutazik onnét is. Még szerencse, hogy a passzusom nálam van. Hogy ez? Majd veszek magamnak inget és mi egymást. A fehér nemű Olaszországban jó és olcsó, úgy is akartam lenni. És a pénz. Hogy is állunk a pénzzel? Elővette tárcáját, és megtalálta benne a Nemzeti Bank líra csekjét. Igaz, hiszen tegnap éjjel... Majd Perugiában eszkomt áltatom. Ott biztosan van olyan bank, ahol elfogadják. Igen. Behúzódott a sarokba, és mélyen elaludt. A barátságos olasz keltette fel, mikor megérkeztek Perugiába.

irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Szerb Antal Utas és Holdvilág feldolgozását, amit a jövő héten a Keltakaróban folytatunk.

halljátok hírességekről. Beyoncé is csatlakozik a flinti vízügyi válság megoldási erőfeszítéseit támogató sztárokhoz, Matt Damonhez, Mark Wahlberghez és Big Seanhoz. És a vízügyi válságban segítően fellépő hírességek névsora egyre nő, számol be az alternet.org oldalain Lorraine Chao. Az Egyesült Államokban a sztárok fontos ügyeket is támogatnak. Beyoncé a Super Bowl-os félidős fellépése közben új turnéja kihirdetése mellett azt is közölte, hogy segíteni fogja a vízvezetékekből folyó mérgező víztől szenvedő flinti lakosságot. Amint múlt heti speciális vasárnap délutáni híreinkben Matt Damon Water.org szervezetének tevékenysége kapcsán már arról beszámoltunk, a katasztrófa 2014 áprilisában kezdődött, amikor egy nem választások útján hatalomra került hivatalnok a Huron-tóról a Flint folyóra állította át a városi fővezeték vízvezetéket pénzsporolás céljából. Ez az eleve kudarcra ítélt lépés szétmarta a város öregedő vezetékcsöveit, és a 102 000 lakosát, főként a gyerekeket ólombérgezés bénító hatásának tette ki, és azóta kétszer kitört légiós betegség járvány már 10 ember halálát okozta. Az énekesnő a United Way of Genesee County szervezethez társul, akik szűrőkancsók, csaptelepre szerelhető szűrők, csereszűrők ezreit és több kamionnyi ivóvizet szállítottak Flintbe. Beyoncé a Community Foundation of Greater Flint nevű szervezettel is összefog egy olyan alap létrehozására, ami a flinti vízügyi válság által érintett gyerekek hosszú távú fejlesztési, oktatási, élelmezési és egészségügyi szükségleteivel foglalkozik. Aki a flinti válságban szenvedőkön szeretne segíteni, még Beyoncé Be Good című Twitter csatornáján is megtalálhatja az infókat. Beyoncé tehát nem csak maga segít, hanem rajongóit is erre buzdítja az énekesnő Be Good kezdeményezésével, ugyanis a United Way programjait támogatják, nyilatkozta a koncerteket szervező Live Nation. Beyoncé a múlt héten említett Matt Damon mellett például a Pearl Jam mellé sorakozik fel, akik 100 000 dollárt adományoztak a megoldás kezelésére. Jimmy Fallon, Madonna és az egykori Saturday Night Live-os Seth Meyers 10 000 dollárt adtak. A detroiti rapper Big Sean a Beyoncé által is támogatott Community Foundation of Greater Flint online adománygyűjtésén keresztül adományozott, a gyűjtésben összegyűlt 58 000 dollárból 10 000-et. Mark Wahlberg színész és Sean Diddy Combs hip-hopper 1 000 000 üveg Aqua Hydrate vizet adományoztak a városnak, míg Cher több mint 180 000 üveget. Vagy flakont. A United Way egyébként egy közel 3 millió önkéntest és 10,3 millió adományozót összefogó nemzetközi szervezet, ami évente 5 milliárd dollár adományt gyűjt és oszt szét, ezáltal a világ legnagyobb magánadományokból gazdálkodó non-profit szervezeteként tartják számon. Több mint 40 országban 1800 közösséget támogatnak, közösségi összefogásban segítenek az oktatáson, bevételi forrásokon és az egészségügyön. Partnerei között nemzeti és helyi vállalkozások, non-profit szervezetek, kormányzati és civil szervezetek, hitközösségek, valamint tanítók, szakszervezeti vezetők, egészségügyi szolgáltatók, idősek és tanulók egyaránt szorgoskodnak. A Tilos Rádió Antibulvár. Tovább.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3.

a szobában. Bent állt a szobában, az éjszakai szobában. Félálomban bújt ki az ágyból, magára kapta a frottírköpenyt, kisurrant a hálóból, nesztelenül behúzta maga mögött az ajtót, és egyszerre csak odabent az ebédlőben. A bútorok nem törődtek vele. Észrevették, de egyszerűen nem törődtek vele. Csak hadácsologjon ott az ajtóban. A holdfény átvilágított a függönyön. A szoba elmerült a csöndben, és ebben a furcsa, fehér fényben. A bútorok mozdulatlansága. Ahogy a székek körülveszik az ebédlőasztalt. Talán éppen megbeszéltek valamit. Megbeszélést tartottak. Az ebédlőasztal egy hírt közölt velük. A székek továbbadták a szekrénynek. A szekrény nagy komódnak és a kis komódnak. Pusmogva tárgyaltak. De minden abba maradt, ahogy ő belépett. Mélységes hallgatás. Az asztal sértődöttsége. A székeké. Itt van. Még bemerte ide tolni a képét. A férfi a köpenyövét csavargatta, egészen szorosra húzta, majd kioldotta. Egy hangra várt. Egy recsenésre. A székeket nézte, ahogy kissé előredőlve ráhajolnak az asztalra. Lassan, szinte mozdulatlanul ráborulnak. Tudják, hát persze, hogy tudják. Elindult az asztal körül. Megérintette az egyik szék hátát. Mintha magyarázkodni akarna, vagy éppen mentegetőzni. Ide figyeljetek! Ki tudja, mikor kerül sor arra, még hónapokig itt maradhattok, talán egy fél évig is. És higgyétek el, nem én főztem ki ezt az egészet. Azok oda se figyeltek, rá se hederítettek, ahogy ott mászkált mögöttük. Nevetséges alak, másra akarja kenni ezt az ügyet. Körülöttük járkált. Végig simított a vállukon. Egy váratlan mozdulattal hátrahúzta az egyik széket. Úgy ült mereven, mozdulatlanul. Hát akkor tessék, beszélgessünk. De azoknak semmi kedvük se volt az ilyesmihez. Ő meg előrehajolt. Penyerét rácsúsztatta az asztal lapjára. Az az igazság. Mi az igazság, halljuk? Hogy már régen el kellett volna adni benneteket? Kimondta, most aztán kimondta. Út maradt, előrehajolva. Végignézett a társaságon. A társaság tagjain. Azok csak hallgattak. Talán várták a folytatást. Tessék, most már csak pakoljon ki mindennel. Roskatag, ócskaságok vagyunk. Semmi helyünk egy lakásban. Egy jobb lakásban. A férfi beburkolózott a köpenyébe. Egy pillanatra maga fölé fordította a szomszéd széket. Visszatolta. Megint csak végignézett a székeken, mintha mindegyikre rá akarna ülni egy pillanatra valamilyen félreértett tapintatból. Egy ány hintázott a függönyön. Előre lendült. Belevetette magát a sötétbe. Lélegzést lehetett hallani. Egyenletes, mély lélegzést. Halk, csúfondáros nevetést. Egy alig hallható hangot. Nem kísérsz el. Engem nem kell elkísérni sehova. Ki lehet ez? Egy kislány? Miféle kislány? A férfi várt, figyelt, de a hang elhallgatott. Talán itt áll a háta mögött az a lány, meg a többiek, akik elfoglalták az éjszakai szobát. Elfoglalták? Nevetséges, mindig is az övék volt. Közben egy férfi hang, mintha már nagyon régen beszélt volna, kissé panaszosan, szemrehányóan. De hát mindig én kísértelek el Gizi nénihez. Amióta csak oda jársz hegedülni, én mutattalak be a Gizi néninek. Szünet. És azt se felejtsük el, hogy én beszéltelek rá erre az egészre. Soha eszedbe se jutott volna, hogy hegedülni tanulj. Mondd, hogy nem így volt. A többi izgatott suttogás. Csönd. A várakozás csöndje. És megint az a csúfondáros nevetés. A lány, mintha ágyban heverne. Egyik oldalról átfordult a másikra. Hasra fekszik. Párnáját paskolgatja, belenevet a párnába, soha többé nem kísérsz el sehova. Hangok szálltak át a szobán. Mintha egyszerre többen beszélnének, szídnak valakit. A férfi félig felemelkedett, apát szídják, hogy mindent eltékozolt. Tékozolt, Istenem! Soha semmit se lehetett rábízni, és meg a holmiát is szétszórta. Egy női hang.
Te mindent előhagytál, szétdobáltál, a csehát, teáscsészét is otthagytad az asztalon. A parizer héjakat. Most már felállt. Belekapaszkodott a szék vállába. Ki ez a hang? Még csak nem is emlékeztet anya hangjára. Hát akkor miféle nő? Hogy került ide? És apa leinti, visszavág neki? Apa meg se szólalt. Egy másik női hang elfulladva. Miért nem tudsz velem maradni? Miért kell mindig elmenned? Csönd szállt a szobára. Az éjszaka végtelen szomorúsága. Ebből a csöndből tört fel egy férfi hang. A te emlékeid nagyon is a múltban gyökereznek. A múltban miket tudsz mondani? A többi már megint suttogás. Ki ez a nő? Ki ez a férfi? És a többiek? Kik ülnek ennél az asztalnál? Ott állt a székbe kapaszkodva. A keze végig simított a szék hátán. Lecsúszott róla. Érezte, hogy a szék fellélegzik, megkönnyebbül. A bútorok ingerültsége, az az ellenséges ingerültség. Kiment a szobából. Az ajtóból még visszafordult. Talán mondani akart valamit, vagy éppen csak elbúcsúzni. Fölösleges, uram, teljesen fölösleges. Ahogy behúzta maga mögött az ajtót, rákezdték. Micsoda képmutató alak! Egyetem mit akart itt? Talán még őt kell sajnálni? Sajnáltatja magát, nagyon jó. Bosszús, mogorva recsenések. Csönd. A bútorok csöndje.

Egy kis üzletben. Kék garnitúra a kirakat halott fényében. Az asztal és a fotelek az ablaknál. Mögöttük a lomha szekrény, az aprócska könyválvány. Egy heverő beleveszve a sötétbe. Olykor egy járókelő megáll odakint, rámered a bútorokra. Megborzong és eliszkol. Beleveti magát az utcába. Nem látogatják ezt az üzletet. Maga a bolt vezetője is eltűnt, vagy meghúzódik valahol hátul egy kék konyhaszekrény mögött. Moccani sem mer. Talán rátámadnak a bútorok. Ezek a mogorva, beporosodott bútorok. Egy óvatlan pillanatban áttörik az ablaküveget, és itt hagyják ezt az egészet. Tele üvegszilánkkal, felhasadt húzattal, kibicsaklott lábbal. Csak el innen, miért is maradnának? Nincs vevő a kék garnitúrára, senki se akar beleülni a fotelekbe, senki se nyitja ki a szekrényt. És ugyan kiveszi elő a bárszekrény poharait, ki is töltene ebből az üvegből? Vagy mégis? Esetleg beállít egy vidám társaság? Leülnek az asztalhoz, a foteleket húzogatják. A nők ráülnek a fotel karfájára, a lábukat lógázzák. Töltenek az üvegből, magasra emelik a poharakat, koccintanak. Ugyan kérem, az üveg nem üveg, a pohár nem pohár. És a könyv? Az a kék kötésű könyv a polcon? Regény? Szerelmi történet? Útleírás? Hova viszi az olvasót? Milyen tájakra? És ki az írója? A kék könyv írója. Akinek ez az egyetlen műve. Egyetlen műve egyetlen példányban. Itt található ebben az üzletben. A bútorok között. De hát senki se jön be, hogy leemelje a polcról és belelapozzon. Különben is ennek a könyvnek nincsenek lapjai. A kék fedelek között maga a semmi. Ki tudja, talán valamikor régen, amikor ezt a könyvet ide tették, igen, akkor még lehetett valami a címlap mögött. Oldalak, nyomtatott oldalak. De hát eltűntek. Levegővé váltak. Akárcsak a könyv címe, az író neve, nincs neve az írónak. Éjszakánként előjön a férfi, akire rábízták ezt az üzletet. Előbújik a konyhabútorok mögül. Leül a fotelbe. Fejét tenyerébe hajtja. Elnyúlt mozdulatokkal dörzseli kopasz fejét, aztán csak kibámul az utcára. Kék garnitúra a kirakatban. Asztal, fotelek, szekrény, könyválvány, heverő. Nincs látogatójuk. Senki se néz be hozzájuk. És nem is várnak senkire. Az előkelőben. Idegenek, nem ismerik egymást, nem is akarnak tudni egymásról. A dupla rekamié szinte elönti az üzletet. Szekrények a falnál beépített polcokkal. Tömör, barna fotelek. Világos barna kockák, sötét barna alapon. Állólámpa, újságtartó kovácsolt vasból. A bútorok között sétányok. A sétálók halkan beszélgetnek. Nincs egy hangos szó. Egy kopaszos férfi köhög. Riadtan elfordul, zsebkendőt tesz a szája elé. Fiatal pár áldogál egy asztalka előtt. Oly áhítatosan. A fiú súg valamit a lánynak. Az elpirul. Komolyan mondod? Igazán megvesszük? A fiú bólint. Persze, azért még várnunk kell. És most a lány is bólint. Várni, várni. Egy nő belekapaszkodik a férje karjába. Eladták, ígéretet kaptunk arra a szekrényre, és mégis. Elfulladva közelebb hajol a másikhoz. Beszélj velük, beszélned kell velük. A férfi a fejét ingatja, lassan kihúzza a karját a felesége karjából. Elindul az üvegablakos fülke felé. A barna köpenyes főnökasszony az ablak mögött. Egy kis lámpa mellett jegyezget. Vagy inkább jeleket ró egy papírlapra. Fölnéz, szigorú, megközelíthetetlen arc. A férfi megáll a fülke előtt, riadtan mosolyog, bedugja a fejét, visszahúzza, oldalt levág a fülke mellett, eliszkol valamerre a szekrények felé. A felesége dermedten nézi. Így áll egy pillanatig megkövülve. Utána veti magát a bútorok között. Aranyos barna délután, az uzsonnázás délutánja. Talán kisasszonyok tűnnek feltálcával, azon habos kb. Kuglóffal. Egy fehér hajó barna képű bácsi beleül az egyik karosszékbe, és mesélni kezd. A gyerekek és a felnőttek köré eltelepednek. Meséljen, Oszkár bácsi, meséljen! A főnök asszony tűnik fel, lehet, hogy kiküld valakit.
Talán éppen a fiatal párt már elég régen időznek itt. Ez nem Cukrászda és nem is Margit sziget. Igazán beláthatják. Senkit se küld ki, csak éppen körülnéz, körülhordozza tekintetét. Valóságos tömeg a dupla reklamjé körül, a többiek háttérbe szorulnak. A szekrények beépített polcaikkal, a fotelek, az asztalok, a dohányzóasztalok és a márványasztalok gyertyatartóval. Egy nő hever a reklamjén, haja kibontva, szeme lehunyva, mosolyomlik el az arcán, lassan görögni kezd, így görög mosolyogva, lehunyt szemmel. A reklamjé üres mezőnye. Barna köpenyes kisasszonyok surrannak át a termen, mintha úgy észrevétlenül meg akarnának motozni valakit. A falhoz tapadva állnak mélységes gyanakvással, a sétálók sétálnak. Társaságok alakulnak, társaságok bomlanak fel, hogy aztán ismét összeverődjenek. Ismerősök köszöntik egymást. A főnök asszony odabent a fülkéjében, kávézgat. Egy magas, ősz hölgy áll előtte, magyaráz valamit. A főnök asszony eltűnődve iszogatja a kávéját, foteltól fotelig menekül a férj, lebukik az egyik mögé. Egy pillanat, és tovább kúszik. Mögötte az asszony. Hát itt bujkálsz! Elkínzott nyöszörgés a bútorok mögül. Egy sárga bajuszos férfi a könyveket nézegeti a polcon. Dallos Sándor az aranymecset, aranyecset. Fekete István, Csí. A sárga bajuszos közelebb hajol. Babajevszki az aranycsillag lovagja. A főnök asszony előtt az üres kávéscsésze. Az ősz hölgy még mindig beszél. Leereszkedik a főnök asszony elé, letérdel, kezét összekulcsolja. Meg kell, hogy kapjam azt az asztalt. A főnök asszony, ahogy keresztül lép rajta. Azt hiszem, el kell, hogy náspágolja magát, fonyóné. Istenem, mire kényszerít? De már nem is törődik vele. Odalép a sárga bajuszos férfihoz. Ez azért mégse könyvtár. Kiveszi a kezéből a Babajevszkit. Megfogja a karját, kivezeti. A tömeg szétnyílik előtte, ahogy visszatér a cellájába. A késő délután kellemesen bódító zsongása. Egyszerre csönd és sötétség. A sétálók eltűntek, akárcsak a főnökasszony a kisasszonyaival. Kigyullad a kirakat fénye. Odament a magukra maradt bútorok hideg közönye.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok, és benne Mándi Iván a Bútorok című kisregényét. Nem sokára folytatjuk.

kertben. Égtek a fotelek a kertben. A mágiára hajított, karjuktól, lábuktól megfosztott fotelek. Támlájuk hátrahajolt, belezuhant a lángokba. Szikár, ráncos arcú nő ergölbült piszka vaskkal tologatta alattuk a gajakat. Olykor szinte belehajolt a lángok közé. Hátrébb húzódott, kiegyenesedett. Úgy állt ott kopott bőrmellényben, ormótlan, sárfoltos csizmában. Hátra nézett, a félrecsúszott tetejű kopottas ház felé. Talán a többiek is kijönnek. Asztalok, szekrények és konyhaszekrények kitántorognak, hogy levessék magukat a lángokba. Belebökött az egyik fotártámlába. Úgy, csak égjetek, mintha már régen készült volna erre. A fotelek megbüntetésére. És most aztán eljött napja. Kirángatta őket a szobából, régi helyükről, megszokott nyugalmukból. Csak hogy ez persze nem ment olyan könnyen. Előbb még a baltának is akadt dolga. Ahogy mindez eszébe jutott, vihogni kezdett. Kezecskéjét levagdosta, lábacskáját levagdosta, akár csak egy gyerekvers. A derék kis balta minden esetre megtette a magáit. Ő meg kihozta ide a kezecskéket és a lábacskákat. Utoljára pedig a csupasz törzset. A mágiát akkor már elkészítette. Már csak meg kellett gyújtani. Rá kellett hajítani a szétvagdosott foteleket. És aztán csak nézni. Kiabálni kezdett, mintha váratlanul dühamot kapott volna. Elegem volt belőletek, az egész társaságból. Elfulladt. Többen álltak körülötte. A domboldalról jöttek, közeli kertekből, házakból. Szomszédok, ismerősök, idegenek nézték, ahogy bőrmellényben, csizmában a lángok körül kering. Egy tréningruhás férfi. Mit csinál, Etuskám? Mit csinálnék? Láthatja. Keze fejével megtörölte a homlokát. Új foteleket rendeltem. A múlt héten bent jártam a városban. Körülnéztem egy kicsit. Azok hallgattak valami döbbent csodálkozással. Miért? Én nem mehetek be a városba? És nem vásárolhatok új foteleket? Persze, Tuskám, idősebb női hang. Miért ne? Modern garnitúra. De azért arra is ügyeltem, hogy kényelmes legyen. A mágia felé bökött. Elegem volt belőlük. Senki se kötelezhet rá, hogy örökké. Igaza van, Tuskám? Az idősebb nő közelem ment hozzá. Nem akarni bejönni hozzám? Főzök egy jó erős kávét, elbeszélgetünk. Az csak a fejével intett, hogy nem, hiszen most már bármikor megérkezhet a szállítmány. A szállítmány? Mára ígérték a foteleket. Pontos és gyors szállítást ígértek. Végignézett az arcukon. Talán egy hangra várt, egy megjegyzésre. Merev arcok vették körül. A kör közepén állt, mint egy furcsa játékban, mintha ki kellene találni valamit ezekből az arcokból, ebből a hallgatásból. Körbe ment ócska mellényében, csizmájában. Egy férfi előtt lehorgonzott. Tanár úr, maga látta, amikor lementem a buszállomásra. Én nem vagyok tanár. Nem tanár. Ő a tanár. Rámutatott egy másik férfira. Biológus. Megzavarodva nézett egyik arcról a másikra. Csak ugyan, akár egy társasjátékban, ahol ki kell találni valakiről valamit. És ő mellé fogott. Eltévesztette. Eltévedt az arcok között. És most szabad a gazda? Feladja ezt az egész reménytelen? Az arcok. Oly idegenek. Mintha hirtelen kicserélték volna az egész társaságot. Lehajtotta a fejét. Arról az üzletről motyogott valamit, ahol feladta a megrendelést. Udvariasan fogadtak, előzékenyen. Maga a vezető segített kiválasztani a foteleket. A főnök. Felírta a nevemet, címemet. Hát akkor meg kell, hogy érkezzenek. Persze, hogy megérkeznek, ingerült hang. Még a mai napon? Nem mehetek el, értsétek meg. Tétova mosoly, nem fogadhatok el semmiféle meghívást. Itt kell maradnom. Ahogy gondolja, Tuskám. Lenézett a dombról az országút felé. Autók robogtak el. Buszok és motorosok. Egy darabig csak nézte az utat, majd gondterhelten, hogy ugye fel tud jönni a kocsi. Mert elég rossz az út. Tegnap esett az eső. Tegnap is, tegnap előtt is. És ez a csúszós, agyagos út azért fel tud jönni oldalt az üdülő felől. Az üdülő felől. Mélységes csodálkozás. Miféle üdülő? Mikor építették? És kik üdülnek abban az üdülőben? Alsó hálkapcsa megfeszült. Lassan, őrölni kezdett alázatosan, és mégis dühösen, mintha rádöbbent volna valamire. Csalnak.
Mindig kifundálnak valamit, és mindig csalnak. Mint most ez az üdülő. Szállt a füst, a mágiára hajtott fotelek füstje. A támlák már eltűntek, csak a rugókat lehetett látni. A nagyságos urak odabent terpeszkedtek, berendezkedtek. Milyen jogon? Azt mondja meg nekem valaki. Arra is gondoltam, hogy eladom őket. Ez is megfordult a fejemben. Tehát ki veszi meg ezeket? Talán egy plébános etuskám. Plébános. Plébános plappalakban. Még hogy paplakban, fölnevetett. De hát nem ismerek semmiféle plébánost. Honnan rángassak elő egy plébánost? A füst már lassan oszladozott, és a szomszédok is oszladoztak. Eltűntek a kertből. Ő még mindig csak nevetett, hogy az üszkös hamu fölé hajolt. Plébános paplakban. Várni lehetett, hogy körültáncolja azt a dombot, de aztán csak úgy állt mozdulatlanul. Egy pillanatra a ház felé fordult. Az ajtó nyitva, az ajtó mögött kifosztott szobák. Elfordította a fejét. A domb. Most már csak az volt előtte. Az önmagába rokskadt mágia. Sötét, megfeketedett hamu. És ebben a hamuban rugók meg szegek. Ami nem égett el. Ami megmaradt. Fotelek, lecsupaszított csontváza.

A gangon. Kopott, barna szék a negyedik emeleten. Kibicsaklott lábbal a hátsó lépcsőház mellett. Hogy került ide? Mikor? Nem lehet tudni. Egy reggel csak itt átsorgott a falhoz támaszkodva. Éjszaka vánszoroghatott fel a hátsó lépcsőn. Elég keserves lehetett ezzel a lábbal. Valahogy azért mégiscsak felvonzolta magát a negyedikre. Leroskadt a fal mellett. Valaha itt lakhatott. Megvolt a maga helye egy szobában. Aztán megunták és kirakták. A többieket meg csak tűrték valahogy, de ő már túlságosan lerobbant. A támlája meghasadt. Eladni se lehetett. Megdühödtek rá, kihajították. Egy éjszaka levitték a ház elé. Ki a ház elé? Egy darabig ott áldogált. Aztán eltűnt. Már el is felejtették, mikor egyszer csak visszasonfordált. Honnan? Miféle roncstelepről? Minden esetre éjszaka jöhetett ezzel a rossz lábával. Most itt áll és vár. Csak megnyílik előtte egy ajtó, az a bizonyos ajtó. Visszafogadják, kijönnek érte, és visszaviszik abba a bizonyos szobába. Ajtók nyíltak az emeleten, előbújtak a lakók. Megálltak a gang rácsánál, körülnéztek, beleszagolt a levegőbe, leszóltak valakinek a másodikra. Egy csikket lehajítottak az udvarra. Elindultak, újra keltek, és elmentek mellette. Nem vették észre, még csak el se fordították a fejüket. Egyszerűen meg se látták. Ő pedig csak várt, félig lecsúszva a fal mellett. Majd éjszaka kijönnek, vagy legalábbis, ha már besötétedett. Kijönnek érte és beviszik. Nem jöttek ki érte se éjszaka, se nappal. Egyszer rátettek egy törött szélű, fekete kalapot. Foszladozó sálat. Eltűnt a kalap, eltűnt a sál. Megint csak egyedül maradt. Egy délelőtt valaki karon ragadta, kövérkés pongyolás nő, ahogy úgy elment mellette, belékarolt, fölkapta, vitte magával. Közben nem nézett rá, egy pillantásra sem éltatta, csak vitte, mint valami lehetetlenül lezüllött rokont. Megállt egy ajtónál, kissé megemelte a széket, és ha lehet, még távolabb tartotta magától. Két csöngetés. Az ajtó nem nyílt ki. Újabb csöngetés. Záporozott a csöngetés. Lépések, egy riadt női hang. Jövök már, jövök! A pongyolás nő ismét megemelte a széket, talán, hogy mindjárt bevágja az előszobába. Résnyire nyílt az ajtó. Ilyet női arca résben. Irén néni! Nagyon örülnék, ha beengedne, kedves Ildikó. Én még jobban örülnék, ha végre bevennék ezt a... De Irén néni, kérem! Nagyon jól tudom, hogy a maguki. Ez a szék. Hátraszólt valahol a lakásba. Láttad te valaha ezt a széket? Nevetséges, bajuszos férfi a nő mögött. Hogy gondolja ezt, Irén néni? Úgy gondolom, hogy a gang nem szeméttelep. Azért mégse szeméttelep. Benyomta a széket az előszobába. Eltűnt. Magukra maradtak ők hárman. A nő, a férfi és a szék a nyitott ajtóban. Ó, azért még nem csukták be mögötte. Nevetséges, de ez már csöndesebben hangzott. A nő elborzadva. Egy csontváz, de hiszen ez egy csontváz. A férfi. Talán, ha ideállítjuk a gázóra alá. A nő eszelős rémülettel. A gázóra alá? Nem állítjuk a gázóra alá, nem állítjuk sehová. És mielőtt még a másik megszólaltott volna, felkapta a széket. Végigvágtatott vele a gangon, egy pillanatra megállta, hogy a kezében lóbálta. Áthajolt a rácson, leveti magát így a székkel együtt, de aztán már a hátsó lépcsőháznál. Alig kapott levegőt, ahogy végre letette a széket. Valósággal rázuhant. Így ült lehunyt szemmel, fejét a falhoz támasztva. Egy recsenés. A szék megcsúszott a fal mellett, hiába az a láb. A nő éppen, hogy fel tudott ugrani, de azért nem futott el. Ott állt és csak nézte az öreget. Megsajnálta. Bocsánatot akart kérni? Ígéretet tett? Mindenféle felelőtlen ígéreteket, hogy olykor majd kijön hozzá, meglátogatja, rendbehozatja a lábát, kihív egy specialistát és megnézeti? Megfordult és elment. A szék nem is számított másra. Állt a gangon és napozott. Valaki bevágta a hátsó lépcsőházba, valaki előhozta. Elgáncsolták, gáncsot vetettek neki, nézték, ahogy végigvágódik a gang kövén. Hátra hurcolták. Elővonszolták. Egyszer csak eltűnt, mint aki megunta ezt az egészet.
az öbölben. Úsztak a székek az öbölben. Szétázott roncsok. Az egyiket már elhagyta a támlája, és most úgy pörgött önmaga körül. A másik egy lehetetlenül megfekedett párna. Talán dívány párna lehetett, amit úgy dobtak rá. Mégis, hogy kényelmesebben lehessen üldögélni, valahogy nem csúszott le a székről. De aki rajta ült, mintha éppen most bukfencezett volna le. Elaludhatott, észre se vette, hogy besiklott a vízbe. Föl se ébred. Békésen szundikál odalent. Majd csak utána jön a párna után a szék, és akkor majd úgy úszkál a mélyben, a régi, megszokott helyén, fejét fél oldalra hajtva, száját kissé eltátva. Egyébként nem ő a társaság kedvence, hiszen oly hamar elbóbiskolt. Éppen csak evett egy kicsit, éppen csak ivott egy kicsit, viccet sose mondott, ha viccet mondtak, nem nevetett. Olykor bókolt a háziasszonynak. Szerette volna megcsipkedni a háziasszony pufók kislányát. A háziasszony feszes fenekű szobalányát. Magát a háziasszonyt. Na de hát, egy kicsit evett, egy kicsit ivott, úgy eltűnődve maga elé bámult, és elaludt. Nem ő volt a társaság középpontja. De most mégiscsak körülveszik a többiek. A társaság. A kártyapartnerek kártyával a kezükben. Az ivó cimborák pohárral a kezükben. Nők szétbomlott hajjal, kecsesen előre tartott tányérkákkal. Az otthon hangulata. Meg kell teremteni az otthon hangulatát. Nők pongyolában, nők estői ruhában. Vásodképű kis lurkok siklanak az alvó férfi mellett. Egymásra kacsintanak. Meghúzzák az orrát, a fülét. Egy kislány beleül az ölébe. Egy olyan igazi romlott kislány. Víztől csöpögő fürge ujjaival kigombolja a nadrágját. Gombolja, gombolgatja. Félúton megáll, lecsúszik róla, eltűnik valahol a szétnyíló kagylók és moszatok között. Ő meg ott maradt félig, kigombolt nadrágjával, mosoly suhan át az arcán, víz alatti mosoly. Megfordul önmaga körül, egyszer-kétszer megpördül, úgy felhúzott térdel, mintha széken ülne. Azon a régi széken. Arca megremeg, buborékok pattannak ki belőle. Így hagyja el az arca apró, kis buborékokban. Úsztak a székek az öbölben. Székek, széklábak, karfák, támlák. Úsztak, lebegtek, vagy csak éppen úgy dzsingatóztak.

Még mindig van mit elvenni tőlünk. Ha még mindig. A vékonyka szék, mintha mérsékelné. Hagyd, öreg, nem érdemes velük törődni. Miért is törődnének velük? A járókelőkkel, a bámészkodókkal, akik egy-egy percre megálltak mellettük, egy fiú rákoppintott az asztal lapjára, és azzal eltűnt. Egy borostásképű férfi hosszan kopogott. Egyszerűen nem tudta abbahagyni. Kopogott. Talán valamilyen zeneművet, az utca egyhangú, porús zenéjét. Egy lány leült a székre. A lábát lógázta, felugrott, nevetve elszaladt. Egy fekete ruhás öregúr köhögő rohamot kapott. Hirtelen tört rá a rohama, hogy ott átsorgott. Fuldokolva átfogta a szék támláját, valósággal rároskat. Azt megadóan tűrte. Az öreg eltámolygott. Egy pillanatra visszanézett, meglehetősen szemrehányóan, mintha a széknek köszönhette volna az egészet. Akadt, aki fölemelte a széket, egy pillanatig a levegőben tartotta, letette. Akadt, aki fölemelte az asztalt. A hóna alá vette, és elindult vele. Visszavitte, letette. Aki bedugta a kezét a fiók helyére, az üres levegőben kotorászott, mintha fontos iratok után kutatna, vagy éppen csak egy levél után. És aztán csak úgy bámult. Ez a két öreg nem magyarázkodtak, senkit sem szidalmaztak, hogy így meg úgy ő juttatott ide bennünket, neki köszönhetjük mindezt, nem gyalázkodtak és nem siránkoztak. Történt, ami történt. Kint álltak az őszi napfényben az öreg fa mellett. Kopottan, áttetszően, soványan. És valami olyan mélységes fölénnyel. Szobában. Megint csak az éjszakai szobában, az ebédlő bútorai között, mintha valamilyen üzenetet kapott volna, hogy várják ebben a szobában, valaki beszélni akar vele. Minden esetre fölkelt, és elindult az ebédlő felé. Tulajdonképpen csak erre várt, nem is aludt, legfeljebb egy fél órát, egy órát. Nyíltak és csukottak az ajtók, bent állt az ebédlőben, egy hangra várt. Megint csak egy hangra, hogy valaki megszólítja. A székek az asztal körül. Szorosan az asztal körül. Az egyik kisé hátrébb csúszott, mintha hellyel kínálná. Feléje indult, de nem ült le. Valahogy megérezte ezt a sötét gúnyt. Na mi az? Ülj csak le, ha van pofád. Dőj hátra, lógázd a lábad, miért ne? Egy fölösleges mozdulattal megérintette a szék hátát. Elkezdte a sétáját a szobában. Megállt az ablaknál, kibámult a sötétbe. A hold eltűnt. Néhány lámpa eszeveszett, elveszett fénye. Egy férfi bandukolt az elhagyott utcán, pillanatra fölnézett. Észrevett. Meglátta az arcomat, a gyáva arcomat. Azt is tudja, hogy miért ácsorgok itt. Megállt odalent, és csak néz. Nem mozdul. Ki lehet? Ismerem valahonnan? Egy olyan íróféle? Egy régi szerkesztő? Talán már járt is nálam? Itt ült ebben a szobában? Feketét ivott, beszélgettünk, közben fölállt, elment a vitrin előtt, mennyi fénykép, ki ez a pipás alak itt a kertben, a nagyapád, és ez a nő sállal a nyakában, elment a vitrin előtt, a nagy komód előtt. Milyen régi bútorok, manapság már nem is látni ilyet. Akárhogy is, egyszer már járt itt ez az alak, aztán nem jött többet. Most meg talán egy éjszakai mulatóból keveredett elő, eszébe jutott ez a ház, ez a szoba, a bútorok. Azok a masszív, régi bútorok. A férfi eltűnt odalent. Feljön, kicsöngeti a házmestert, és feljön. Talán egy kicsit beszívott, de azért a házmester felhozza liften. Becsönget. Nem gyújtok villanyt, ha beengedem. Ebben a szobában se gyújtok villanyt. Ülünk a sötétben, és beszélgetünk, vagy csak hallgatunk. Elfordult az ablaktól. Az asztal körül ülnek, és hallgatnak. Még csak véletlenül se szólalnak meg. Őt figyelik, ahogy az asztal körül járkál. Az asztal fölé hajolnak, mintha kártyalapokat csúsztatnának egymásnak. De közben csak őt figyelik. Hangot se hallani, se suttogást, se nevetkélést. Csöndben van az éjszakai társaság. Megnyílt a nagy komód ajtaja. Éppen csak résnyire, mintha új heggyel tolnák kifelé. Köhécselés hallatszott odabentről, halk recsenés, mintha valaki a másik oldalára fordulna. Már nagyon sokáig feküdt az egyik oldalán, és most átfordul. Ennyit csak megengedhet magának. A férfi egy széken ült a vitrin és a fal között. Ez a vézna szék még tűrte itt a sarokban, és csak nézte, ahogy a komód ajtaja. Valaki mindjárt kidugja onnan a kezét, elkezd integetni a sötétben, megint a recsenés,

Egy alig hallható hang. Igazán nem akarlak zavarni, fiacskám, de most már azért mégiscsak kibújok innen, ha nem haragszol. Ő meg beszorítva a sarokban. És közben az a csöndes, tiszta hang. Elég időt adtam, hogy összeszed magad, talán a színműveddel is elkészültél. Mondd, miért tiszta színműveket? Hiszen azelőtt sose? Jó, nem azért mondom, de mégis színművek. Azért felolvashattál volna valamit abból a színműből. Egyáltalán néha benézhettél volna hozzám. Tudod, hogy mindig akad nálam egy kis bor meg konyak, ravaszkás nevetés, félretettem néhány üveggel. Kis szünet? Na most már azért másszunk ki ebből a... Mit bámulsz? Inkább segíthetnél? Csak a karomat kell megfognod. Éppen csak a karomat. Mi lesz, fiacskám? Egy szekrény. Ott találtak rá a szekrényben. Ott lógott felakasztva, mint egy felöltő. Tréfának szánta még egy utolsó, sötét tréfának. Másnap el kellett volna hagyni a szállodát. Elhagyni? Kidobták, kihajították. Már régen nem tudta fizetni a szobáját, és semmi remény, hogy akkor őt már minden laptól elküldték. Mindenhonnan kikopott. A modorában lehetett valami, a lényében. Ha mondtál neki valamit, csak nézett és bólogatott. Te pedig egyszerre csak viszkedtél a dűtől, dűralmot kaptál. Mindenkit lenézett, lekezelt. Összeugrott egy államtitkárral, külügyi államtitkárral. Azt még valahogy elnézték volna, mondom inkább a lénye miatt, a lényében volt valami. Azt hiszem, semmi másban nem lehetett abban a szállodai szekrényben. Se egy kabát, se ingek. Ő lógott benne egyedül. A reggeli takarítónő fedezte el, gyanús lehetett neki valami. Talán a félig kinyílt szekrény ajtó. Bekukkantott, benézett. Ő meg ott lógott, gondosan beakasztva. Milyen pofát vághatott ez a nő? Elájult? Nem hiszem. Ezek már annyi mindent láttak, olyan edzettek, akár csak a szekrények, a szállodai szekrények. Legalábbis a külvárosokban, a pályaudvarok környékén. Azért lehet, hogy akadt még abban a szekrényben egy pár félretaposott ócska cipő, egy elnyújt kabát. De ő minden esetre ott lógott azon a barna rúdon. Kapuajban. Szüllött öreg fogorvosi szék a klinika kapujában. Nyaka kibicsaklott, a műbútorhúzat felhasítva. Talán valami bosszú? A bosszú műve? Egy régi beteg, akit csúnyán megkínoztak ebben a székben? Megkínoztak és megaláztak. Visszafizetett, törlesztett valamit. Vagy inkább csak az öregség, ahogy az idő megtette a magáét? Hát persze, hiszen ki is törődne egy ilyen öreg fogorvosi székkel, ahogy itt áll a kapuajban. Mellette a betegek végtelen vonulása a rendelők felé. Nem, ez már nem az ő dolga. De aki visszanézett rá, beleborzadt. Aki úgy elmenőben visszafordult. Lyukas fogak, odvas fogak, kitépett fogak, tömés, csonkok, gyökérkezelés, véres csonkok. Ezt lehetett érezni, ha valaki úgy elmenőben. Családi bútorok. Mit recsegteted azt a széket egyetlen? Hogy ülsz azon a széken? Most nézzék meg, mit művel ez a kölyök? Csak tessék, foglaljon helyet. Miért ne ülhetne abba a karosszékbe, ha van pofája? Lefektette a díványra azt a nőt, ledöntötte. Meddig dög lesz azon a díványon? Ide figyelj, én elválok tőled. Egyszerűen nem tudom nézni, hogy több egyebet se csinálsz naphosszat. Mióta hajszolok egy ülő garnitúrát. A raktárban. Kivéhet szekrények a hodályszerű pincében, szorosan egymás mellett, vál a vál mellett. Mogorva, zord szekrénycsorda. Ide jöttek meghalni. Nem emlékeznek semmire. Mire is emlékeznének? A polcokra? A gondosan összehajtott ingekre a polcokon? Az akasztókra? A téli kabátokra, felöltőkre, zakókra az akasztókon? A nadrágokra? Ahogy lassan észrevétlenül kicsúsznak a zakók alól, és egy öngyilkos mozdulattal levetik magukat a mélybe? A nyakkendő tartó szalagjára? A nyakkendőkre? A vidám csíkosakra? Az ünnepélyesekre sötétebb tónusban? A feketékre gyász alkalmára? Rég eltűntek mind. A szalagot egyetlen mozdulattal letépték, ez volt a jel. Ezzel indult a lefokozás, ahogy a szekrényt megfosztották mindenétől. Kiemelték az akasztókat, egyiket a másik után. Azok úgy hagyták el a szekrényt féloldalasan, himbálózva, vállukat rángatva. Kiszakították a polcokat.
egy arc benézett, hideg, kutató tekintett. Mi maradt itt? Maradt itt még valami? Semmi sem maradt, csak maga a szekrény, megfosztva mindenétől, kibelezve. A könyvszekrényről lesöpörték a könyveket, a regényeket és az útleírásokat, az elhízott lexikonokat és a vékonyka verseskötöteket. A padlóra kerültek, oszlopokba szortírozva, spárgával gúzsba kötve. Maradtak a polcok szürke pora. A padló haragos szürke pora az elhurcolt szekrények után. A padló szutykos szakálla. Erre emlékeznek a szekrények, és az asztalok, az egymásra dobált asztalok, ahogy lapjukkal egymásra zuhantak, kimerült birkózók. Mi lehetett itt? Miféle mérkőzés? Asztal-asztal ellen? Páros viadal a lehúzott redőnyök mögött? Ebédlőasztalok rontottak egymásnak azonos súlycsoportban? Valaha békés íróasztalok? Gyermekasztalkák az ifjúsági mérkőzésen? Berepett koponyák a mérkőzés után. Megroppant derekak, ketté hasadt lábak. Ki a győztes? Ki a legyőzött? Nem lehet tudni. Ahogy úgy hevertek összetörve, egymásra zuhanva, becsapás történt. Irtózatos becsapás. Díjat ígérhettek a győztesnek, a bajnoknak. Olimpiai nagy díjat. És aztán tessék. A székek? Mire emlékeznek az összekötözött székek? Az egymás ölébe nyomott fotelek? Mint valami szerencsétlen közösülés után maga a katasztrófa, öregek megcsúfolt szerelme, de hát azért csak emlékeznek valamire, vagy valakire. Ahogy a férfi megállt egy ilyen fotel mögött, megfogta a vállát egy régi, ismerős mozdulattal, végig simított a karján, leült, kinyújtózott. Hátra dűtötte a fejét, rágyújtott egy szivarra. Egy lány elment előtte, és ránevetett. Magához húzta a lányt. Senki sem ment előtte. Senkit se húzott az ölébe. Egyedül gubbasztott a fotelben. Átült egy másik fotelbe. Egy vészna székre. Kint üldögélt a konyhában. Nézte a falat, a repedéseket a falon. Szivarra gyújtott. Cipőt pucolt. A sarokba vágta a cipőrongyot. A levegőbe bámult. Jobb, ha ki sem mozdul az odójából, mondták a barátai. Kiállhatatlan fráter. Unalmas alak, mondták a nők, dögunalom, maga a pusztulás. Még egy hajó kirándulásra se lehet rábeszélni, hát most kezdje vele valamit. De a székek megtűrték. Most is arra vártak, hogy felbukkonjon ebben az alvilági sötétségben.

0: kert akaró.
1: Jó.
0: Jó.
2: Jó.
3: Jó.
0: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
0: Jó.
7: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Én szerintem arra térjünk vissza, kicsit vissza, nem is szóban, hanem 1991. augusztus 21-e, amikor is Orosz Csilla, Csejdi András az utca emberét kérdezi meg arról, hogy mi a vélemény a közeljövőben induló Kalozrádióról, és megszólal itt majd Dajcs Tamás, lesz Sinkovics Imre, elnézést a technikai hibákért, ez kazettán rögzített felvételek, és hát nem a legjobb minőség, és nem is igazából szerkesztett.
1: Elég a mentegetőzésből.
2: Az életi személyiséget arról, hogy mi a véleményük a Kalozrádióról, utána kimentünk az utcára, és ott is ugyanezt a kérdést tettük fel.
3: Gerő András történész.
4: Ha mostantól vesszük.
3: Igen.
5: Hát először is én személy szerint nagyon örülök annak, hogy létrejön egy ilyen rádióadó Magyarországon, a Tilos Rádió, amelyik tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy kicsit ki fog lógni ebből az egész szerkezetből, ami itt van, és hát én azt gondolom, hogy valami olyan feltételnek tud talán megfelelni, amely minden kulturális teljesítmény alapfeltétele, nevezetesen a szabadságnak. Tudnék, én azt gondolom, hogy a törvényesség az egy nagyon fontos dolog sok mindenben, de speciálisan a kultúra esetében a törvényesség az egyszerűen nem jön a kultúra fogalmához, hanem sokkal inkább a szabadság az, ami a kulturális teljesítmény fogalmával összekötődik. Így tehát én azt gondolom, és azt szeretném, hogyha ez a rádió, és ezért nagyon örülök, hogy van, hogy ebben a nagyon széles kínálatban, ami Magyarországon a sajtóban megvan, immár úgy tetszik, a hangzásban is megnyilvánuló kommunikációban tulajdonképpen az ízét megadja ennek a szerkezetnek, ami itt van. Mérhetetlenül intézményesült és lemerevedett struktúrán belül tulajdonképpen fogyaszthatóvá, élvezhetővé tegye a szabadság légkörében születő kultúrát.
3: Jó, hát nagyon szépen köszönöm, és akkor remélem, hogy
5: ez így
3: nagyon jó, és akkor remélem, hogy hallhatóak leszünk, és
5: hol megy ez?
3: Hát akkor most pillanat, megnyomom magnót.
6: Nagyon nehéz olyan dologról beszélni, amikor dicsérőleg szólnak rólunk, vagy a hozzánk való viszonyulás az pozitív. Számomra Gerő András véleménye azért nagyon közel, mert pontosan azokat az aspektusait ragadta meg ennek a cselekedetnek, amit talán egy Kalózrádió beindítása jelent, ami nekem a legfontosabb, és ami miatt én is beszálltam ebbe a vállalkozásba. Én köszönöm Gerő András véleményét.
7: Dajcs Tamás, politikus.
2: Tehát elindult a magnó. Tehát kérdésünk az lenne, hogy mi a véleményed a független rádióadókról, illetve konkrétan arról, hogy most itt ebben az évben, augusztus végén Budapesten elindul először egy ilyen úgynevezett Kalózrádió.
8: Őszintén szóval szinte törvényszerű, hogy itt ebben az egész őrült frekvencia moratóriumos időszakban, ami most már a kelleténél legalább 5-ször vagy 10-szer tovább tart, valakik megunják a dolgot, és végül is fiatalosan, radikálisan, keményen, de próbálnak valamit csinálni, hisz egyszerűen ez már a természeti törvények változhatatlanságával hat, hogy itt egyszerűen nem lehet rádiókat csinálni, nem lehet televíziót csinálni. Én érdeklődéssel fogom figyelni természetesen ezt a rádiót, mint azonáltal elég abszurd, hogy erre kényszerülnek akár olyan emberek is, akik szívük szerint, bár nem akarom semmiképpen sem rájuk tukmálni, de talán nem tévedek, szóval, hogy szívük szerint betartanának minden normális és betartható jogszabályt és egyéb rendelkezést, de nem tudják, most mindenféleképpen jogszabályt kell áthágniuk ahhoz, hogy teljesen békés, normális az emberek épülésére és szépülésére szolgáló dolgot csináljanak. Én szurkolok nekik, hogy ne sokáig kell ilyen illegálisan rádúzniuk.
2: Tehát az lenne a Tornyán doktor úrhoz a kérdésünk, hogy mit szól ahhoz, hogy Magyarországon elindul egy úgynevezett Kalózrádió, független rádióállomás, most ebben az évben augusztus végén.
5: Nézek, kérem, az, hogy egy új adó elindul, az természetesen egy örvendetes esemény lenne, ha az nem Kalózrádióként indulna el. Ugyanis az Európa házba vezető út semmiképpen sem lehet egy olyan út, amely
9: kalózkodással, a törvények megszegésével lenne elérhető. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a jogszabályok betartása az mindenkire kötelező, kötelező a rádiósokra is, és bármilyen viharok is vannak a frekvenciával kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet egyoldalú lépésekkel megoldani, hanem csak konszenzus útján, mert a frekvencia sávok azok adottak, nem tudjuk ezeket bővíteni, itt tehát konszenzust kell elérni annak érdekében, hogy a frekvenciák feloszthatók legyenek.
2: Nagyon szépen köszönöm. Kérném a véleményét.
9: Kezei csókkal.
2: Viszont hallásra.
10: Hát én azt hiszem, hogy az Európa házhoz vezető út bizonyára igen rögös, és talán mi is afelé igyekszünk. Azt, hogy rögös az út, azt onnan gondolom, hogy ugyan az Európa házat még nem láttam, de annak idején, amikor 81-ben, azt hiszem Szombathelyen voltam katona, akkor ott nekünk mindig egy, ugyan nem Európa házat, de egy bizonyos osztrák házat kellett a képzelt ellenséggel együtt megrohamozni, és hát gondolom, hogy az Európa ház is ehhez hasonló, de én remélem, hogy itt nem lesz szükség rohamra, hogy mi bevegyük ezt az Európa házat. Amit mi csinálunk, az remélem nem is ilyen katonás ügy.
6: Igen, és itt lehet, hogy vihar tombol az éterben, mi meg itt bele kalózkodunk ebbe a tengerbe, de azt hiszem, hogy azért az egy vezetésnek, vagy demokráciának, vagy egy társadalomnak a nem is tudom, talán egyik legfontosabb minősítése, hogy mennyire tudja tolerálni a különböző más jellegű megnyilvánulásokat.
11: És azért talán azt se felejtsük el, hogy a Tordján doktor úr által idézett Európa házban már található szobák, országok nagy többségében léteznek kalózadók, és azt hiszem ez minősíti azoknak a demokráciáknak a mienségét. És azt hiszem a kalózadók lényege valahol abban fogható talán meg, hogy bár ezekben az országokban, az előbb említett országokban van lehetőség új rádióadások indítására, de a kalózok általában kis pénzzel, nem kereskedelmi célzattal indulnak el, és ami a leglényegesebb talán, hogy semmitől sem kívánnak függeni. Tehát nem kívánnak függeni sem a kereskedelmi tevékenységtől, a reklámtól, a pénztől, illetőleg közszolgálati rádióként nem kívánnak függeni az állam éppen aktuális kurzusától, hogy az milyen anyagi lehetőségeket tár eléjük.
6: Persze csak a 20. századi kalózokról beszélsz.
11: Persze csak a 20. századiakról.
10: Na most még annyi eszembe jutott, hogy lehet, hogy a frekvenciasávok valóban adottak, de hogyha bárki elkezdi tekergetni az URH sávon, illetve ezen az úgynevezett nyugati sávon a rádióját, akkor azt is észrevesz, hogy elég nagy szünet van a Amerika hangja és a Danubius előtt, és oda talán valahogy csak beférünk.
12: Hát igen, egy amerikai, tehát egy New Yorkban, hogyha az ember keres a rádióján, akkor ott talál. Körülbelül 20-25-30-35 helyi országos jellegű és különböző szintű rádióállomást, tehát én azt hiszem, ezért van hely az éterben sok mindenkinek.
6: Hozzunk azért gyorsan egy európai példát is, és említsük meg Olaszországot e tekintetben, ahol szintén nagyon kicsit kell mozgatni a gombot, és sok különböző jellegű hang szólal meg.
12: És talán azt is helyen is elfér.
11: És talán azt is megemlíthetjük, hogy Olaszország élen jár a kalózadók számában Európában, és még Spanyolország is mindemellett. A holland példát azt talán már említettük.
6: Hát, vagy ha nem, akkor most megemlítjük, hogy a Hollandiában nagyon nagy kultúrája van. A
7: Magyarországon
6: különböző
7: lesz.
6: És Magyarországon meg igen, most kialakul. Nem, hát itt arról van igen, erről van szó. És még arról, hogy igenis vannak olyan megnyilvánulásai az elégedetlen állampolgároknak, amikor engedetlenkednek, és
10: ne adj Isten, blokkádokat alkotnak.
6: Például
7: hogy
6: blokkádokat.
7: A rádiójukat.
6: Igen. De én azt hiszem, hogy ezt lehet, hogy el kell tudni viselni.
11: Mert hogy...
10: Sőt,
11: emlékszünk ugye még arra...
6: Hát amikor ősszel, igen, arra emlékszünk. Amikor...
10: Ezt nagyon szépen eszébe juttattad, Béla, köszönjük.
6: Mire emlékszünk?
11: Hát arra is emlékszünk, itt, szerintem az őszi taxis blokád idején bizonyos pártok, bizonyos személyiségei elég erőteljesen szimpatizáltak a blokád tényével.
6: Igen, hát én azt hiszem, hogy belünk nem feltétlenül kell szimpatizálni, vagy meg kell hallgatni a műsorunkat, aztán esetleg szimpatizálhatnak velünk. Én nagyon jól érzem magam akkor, hogyha engedik, hogy csináljam, amit szeretnék, amennyiben ezzel nem ártok másoknak. Igyekszem ezt betartani, persze.
7: És emlékezzetek, milyen jó volt akkoriban a levegő.
11: És azt hiszem,
10: arra
11: hogy...
10: Arra gondoltam, az Erzsébet hídon kempingeztek? Uh-huh. Szép.
11: És azt hiszem, hogy ebben az állítólagos jogállamban még azért nem olyan tökéletesek ezek a törvények. Gondolom ebben egyetérthetünk Összeg Ferenccel, hogy az általa is olyannyira ostorozott elmúlt 40 év törvényei közül még elég tisztességes számban vannak érvényben, többek között a frekvenciát illető törvények is érvényben vannak, csak hát a moratórium az, ami valamelyest újabb keletű ennél.
6: Igen. Pezsgő politikai életet és friss étert kívánok mindenkinek.
11: És hogy is van ez, másik Béla?
6: Na,
10: Béla, gondolsz, hogy színesebb...
7: Béla szlogen.
10: Nem. Ja, azt hiszem, arra gondolsz, hogy ízletesebb étert a magyarnak.
2: Mi az ön véleménye a Kalóz rádiózásról, illetve konkrétan arról, hogy most augusztus 20-a után elindul egy ilyen Magyarországon?
13: Hát kezdjük, az igazat megvalva nem tudom, hogy ez mi, én nem értek az ilyen rádió meg egyéb törvényekhez, úgyhogy én ezen részéhez nem szólok hozzá. Én inkább ahhoz, hogy én szeretem a sok színűséget, ahogy ezt képzőművészetben és mindenféle fajta próbálkozásban, annál is inkább, mert úgy vélem, hogy biztosan lesznek olyan igények, amiket csak maguk fognak teljesíteni, és megint kinevelődik majd egy gyártó, műsorkészítő, riporter garnitúra, és akkor szép lassan majd így ezekből a hivatalos rádiókból, meg kalóz rádiókból elhullálódik egy olyan együttes, ahol mindenki profi módon tudja a szakmáját. Nem tudom, hogy ez kielégítő válasz.
2: Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a véleményét erről.
13: Nagyon szívesen, és kívánok sok sikert, és minél előbb törvényesen.
2: Köszönöm szépen, lesznek plakátjaink, úgyhogy ha figyeli az utcán, akkor majd remélem meg is keresik.
13: Nagyon kedves, nagyon kedves. Kezi csókolom, viszont hallásra.
14: A

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Tudományos Fantasztikus Ember magazinja, és vendégünk dr. Hargitay Henrik, planetológus, vagy ahogy a hallgatók gondolják, paleontológus, az ELTE BTK adjunktusa.
1: Szervusztok!
0: Rögtön mondd meg nekem egyszer, hogy mi is az adjunktus?
1: Adjunktus az egy egyetemi rang, a hosszú ranglétlán, ami a tanársegéd fölött van, és a docens alatt van.
0: De ez úgy van, mint a hadseregben, hogy bizonyos évet le kell szolgálni, igen, és akkor adjunktussá válik valaki?
1: Le kell szolgálni, le lehet szolgálni, de státuszok vannak az egyetemen, amiket be lehet tölteni, vagy nem lehet. Tehát valaki maradhat tanársegéd élete végéig is akár, hogyha nem szerez meg tudományos fokozatot.
0: A múlt évben volt itt az adásban vendégnek Horvai Ferenc csillagász, és vele úgy beszélgettem, hogy milyen, amikor valaki egy olyan pályát választ, amit gyermekkorában nagyjából az összes fiú, de lehet, hogy még mellette az összes lány is szeretett volna, hogy a csillagokkal foglalkozzon. De akkor még nem tudtam, hogy van ilyen, hogy planetológia.
1: Igen, ezt nagyon sokan nem tudják, és nagyon sokan keverik a csillagászatot a planetológiával, és ha megkérdezik, hogy mivel foglalkozom, akkor az egyszerűség kedvére én is néha azt mondom, hogy csillagászattal, de ez nem igaz. A planetológia egy új tudomány, de régi gyökerekkel. Mert hogy korábban a csillagászatnak volt része az, ami az égben, minden, ami az égben történt. Tehát ahogy a meteorológiának is része volt még Arisztotelész korában az összes égi jelenség, úgy a csillagászatról mostanában várt le a planetológia, hogy most már földrajzként, a földrajzi eszközökkel és gondolkodásmóddal tekintünk más bolygók felszínére, és nem mint ég.

0: Őből van.
1: Geológusok vizsgáltak ilyen szempontból.
2: Az Alderaan bolygó maradványai.
0: Exobolygók. Na, az egy érdekes kérdés, mert az exobolygókkal viszont, tehát a naprendszeren kívüli bolygókkal viszont még mindig a csillagászok tudnak csak foglalkozni, mert hogy azt ugye nem érhetjük el semmilyen olyan módszerrel, amivel a felszínről bármilyen képet kaphatnánk, de ez csak időkérdése, mert a planetológusok viszont elméleteket, modelleket már kidolgoznak a exobolygókra is, amiket ugye még nem láttunk közelről.
2: Azért vettem nagy levegőt, mert iszonyatosan kíváncsi vagyok már eleve a metodikájára. Hogyan vizsgálunk exobolygót? Mi az, amitől egyáltalán tudjuk, hogy ott van az exobolygó? Tehát legvégső soron természetesen oda szeretnék eljutni, hogy amikor bemész az ELTE-re, akkor hova lépsz be? Van ott egy ilyen csillagkapud? Vagy fölvesz egy ilyen virtuális kesztyűt, és bolygókat mozgatsz a levegőben?
0: Hát ez nagyon szépen hangzik, és elképzelni is gyönyörű lenne, hogyha ez így lenne. Az ELTE-n ott több űrkutatással foglalkozó csoport is működik, műhely csoport, amelyek közül az egyik a geofizikai intézetben, a másik a földtudományhoz kötődő tanszékek közös műhelye. Én ez utóbbinak vagyok a tagja, tehát nem. Sajnos nincs egy hely, ahova így be lehet menni, és a kesztyűt föl lehet venni, és az üveg búra túloldalán a hold közeteket lehet simogatni. Ehhez nyugatabbra kell menni tőlünk, vagy keletebbre éppenséggel.
1: Nálunk nincsen hold közetből egy kevés.
0: Csiszolatok vannak, tehát mikroszkóppal megnézhetőek, ezek pont az ELTE-n vannak. A NASA-tól minden évben egy kölcsönszerződéssel érkeznek ide, de ez oktatási célra, tehát a diákoknak meg lehet mutogatni, hogy na, így néz ki egy közet csiszolat, ami egy hold közetből van. Simogatható meteorit van, tehát a magyaroknak több renget, sőt, egy óriási nagy meteorit gyűjtemény van, ami szerintem a legnagyobb teljességében éppenséggel Bécsben látható, a Bécsi Természettudományi Múzeumban. De hát ez egy nagy szívfájdalom, hogy planetológiát nem lehet szakként, sőt, szakosodásként sem lehet választani. Nálunk nincsen, hogy föld és bolygó tudomány, mint ami nyugaton egy nagyon gyakori tanszék, tehát nyugaton, főleg Amerikában persze, de Berlinben, Franciaországban is, Olaszországban is. Az egy hétköznapi dolog, hogy nem földtudományi intézetek, tanszékek vannak, hanem föld és bolygó tudományi. Mert hogy a kettő összefügg. A Földet úgy tudjuk jobban megismerni, hogyha hát itt van egy csomó másik égitest a naprendszerben, amik más példák arra, hogy így is lehet egy bolygónak fejlődni, ilyen formák is elképzelhetőek. Tehát ott ezt egy kalap alá veszik, nálunk nem.
2: Mondjuk ez, azt értem, hogy hogy a naprendszer bolygói, azok miért tartoznak elsődlegesen a kutatási területetek közé, de kimondta azt a szót, hogy exobolygók.
0: Ja, az exobolygókkal csillagászok foglalkoznak. Tehát a magyarok nagyon jók exobolygók felfedezésében, mert nagyon sok időt töltenek azzal, hogy kövessék a csillagok nagyon finom mozgását. Tehát az exobolygók földi módszerekkel egyelőre úgy határozhatóak meg, hogy a csillagját figyelik, hogy a csillag milyen anomális mozgásokat végez, tehát periódikusan változtat valamilyen
2: mozgás. Ez azt jelenti, hogy a bolygó vonzástere hogyan hat vissza a csillagra?
0: A bolygó rángatja a csillagot.
2: Nem lehet olyan hatalmas ez a rángatás.
0: Igen, tehát ezért kell nagyon finom mozgásokat érzékelni tudni, ez az egyik, a másik pedig fedéssel is lehet megfigyelni, hogyha pont úgy áll a bolygó pálya síkja hozzánk képest, hogy pont elfedi a napját, amikor elmegy előtte, akkor a napja egy kicsit sötétebb lesz arra az időre, és hogy ez pont periódikusan történik, egy picit sötétebb lesz, ezt a fényesség görbéből meg lehet állapítani, akkor az nagyon gyanús, hogy valami elment előtte, és valami újra elment előtte, tehát az egy bolygó lesz.
1: De hát ez még elég elméleti okfejtés, ugye, hogy mindenképp egy bolygónak kell lenni, tehát...
0: Hát mi lehet még
1: szerintem? Még rendesen nem látjuk ilyenkor ezt a bolygót.
0: Van,
1: azok a rajzok, amik megjelennek a híradásokban, azok csak egy...
0: Optikailag nem lehet. Még nincsenek olyan távcsövek, de azok az interferometriával működő távcsövek a Föld körül pályán meg fognak jelenni, akkor már akár a fényét is láthatjuk, és a fénygörbéből, sőt, már vannak is ilyen felvételek, ami nagy méretű, és a napjától viszonylag távol levő óriás exobolygóknak a fénygörbéje elemezhető, tehát abból az elemekkel alapíthatók, így van.

0: mérhető.
1: Akkor onnan már azt meg lehet tudni, hogy milyen anyagokat hordoz ez a fény információ, ami lehet a légkörének az anyaga, a felszínének az anyaga, vagy valami keveréküket.
2: De mondjuk azon kívül, hogy ez egy nagyon kellemes bulvárhír, azon kívül milyen praktikus haszna van egy ilyen tudásnak? Most az exobolygókra értem, azt értem, hogy a minaprendszerünkön belül mennyire praktikusan valóban használható ez a tudás.
3: Hát nyilván minél több új dolgot tudunk, annál jobb nekünk kezdve, de mi a további célja, igen.
1: Amikor én fölnőttem, amikor én fiatal és még fiatalabb voltam, akkor az volt az általánosan elfogadott mondat a tankönyvekben, hogy a naprendszeren kívül nem ismerünk bolygókat. Lehet, hogy nem is léteznek. Nagyon valószínű, hogy léteznek, de semmiféle bizonyítékunk nincs rá. Tehát a naprendszerünk nem tudtuk magunkat elhelyezni a világegyetemben, hogy mi egy nagyon különleges helyen vagyunk, hogy csak ennek a csillagnak van bolygója, vagy ez egy általános dolog, hogy bolygók úgy általában léteznek. Tehát az, hogy egy bizonyítékot szereztünk arról, hogy a mi naprendszerünk nem különleges, hanem egy átlagos hely, az már segít abban, hogy hová tegyük magunkat, de az, hogy a földtípusú bolygók sem különlegesek, és a lakhatósági zónában levő földtípusú bolygók sem különlegesek, az még erősebb implikációkkal jár arra vonatkozóan, hogy igenis egyre valószínűbb, sőt, nagyon-nagyon valószínű, hogy van élet más helyeken is.
3: Igen, a kérdés második része pont erre gondoltam, én is ugyanúgy volt a hipotézis, tehát, hogy nincs rajtunk kívül élet, mivel nem ismerjük ezt, tehát akkor mondjuk azt, hogy nincs.
2: Igen. Hát a Földön kívül élet, az biztosan van.
1: Hát ezt nem mondhatjuk ki tudományosan, mert nincs rá bizonyíték.
2: Én tudok rá bizonyítékot. Na. Mi űrállomás?
1: Igen, de most a Földön kívüli származású életre szűkítsük le a dolgot, és arra már azt viszont tudjuk mondani, ezt még nem tudjuk mondani, de most már...
3: Várjuk a bejelentést.
1: Mert hogy a földtípusú bolygók, lakhatósági zónában levő földtípusú bolygók, amik tényleg olyan kicsik is, mint a Föld, és nem olyan nagyon, tehát olyan a konfigurációja a csillag bolygó távolságnak, hogy az pont jó lenne. Mi az, hogy pont
3: nekünk,
1: jó? Persze,
3: pont jó,
1: igen,
3: lenne
1: pont a földi típusú életre vonatkozóan. Tehát azt még nem ismerünk, viszont azt már egyre valószínűbben mondhatjuk, hogy olyan élőhelyek, olyan potenciális élőhelyek, ahol földihez hasonló élet előfordulhatna, akár olyan, igen, az már egyre valószínű.
2: Hát akkor evidens a kérdés, hogy akkor mit is pakoljunk? A törölközön kívül persze.
1: Ez viszont egy nagy ugrás.
3: De hát gondolom, a ti tudományotok még bőven meg van elégedve itt a környékünkkel, ugye, amit tudtok vizsgálni. Szóval még bőven feltáratlan terület a naprendszerünkben is, bolygókat
1: egy határon tekintve. Belül csak.
3: Igen?
1: Tehát nem. Nem, mert a naprendszer úgy nagyjából kifújt, én azt gondolom. Tehát már minden...
3: De hát csak vizuálisan, és nem geológiai.
1: Igen, de olyan nagyon nagy meglepetések már nem... Tehát a zöld emberkék már nem várunk sehol.
3: A titánon sem.
1: A titánon sem. Hát a föld, persze az óceán alatt ott az lehet
3: Európa.
1: Valami, de az nagyon hideg.
3: Vagy az Európa.
1: Az Európa óceánja alatt nagyon hideg, a titánon az
3: na,
1: még...
3: Na, ezekre már kitérünk majd, remélem majd.
1: Az még hidegebb. Azt nem mondom, hogy nem várunk életet. A földitől függetlenül fejlődő életet. És ugye egy olyan elképzelés is van, hogy a földi az valójában a marsi életnek egy továbbvitele.
3: Igen, de, ezt hallottuk már egyszerűen.
1: De az, hogy magasabb rendű élet, pláne értelmes élet legyen a naprendszerben, azt már nyilvánvalóan senki nem várja. Ahhoz exobolygók kellenek. És a bolygófejlődésben sem várunk már olyan nagy meglepetést a naprendszerben. A Plutót még nem láttuk, de azt gondoljuk, hogy olyan, mint a Neptunusz hordja a Triton, ami onnan érkezett, de jó, a Plutó már nem is bolygó. Még megyünk a többi törpe bolygóhoz, de egészen, én azt gondolom, és a modellek is azt mutatják, hogy egészen más típusú Földhöz hasonló szilárd felszínű bolygók is léteznek, létezhetnek elméletileg, és valószínűleg gyakorlatilag is, amit a naprendszerünkben nem tudunk látni, mert itt nem fordult, ez egy eset, nem fordult elő. Még nagyon sokféle bolygó lehet, még nagyon sokféle geológiai fejlődés lehet, nagyon sokféle bolygó evolúciós utak létezhetnek, amit csak exobolyókon tudunk megfigyelni, és egy csomó olyan lehet, van, amire nem is gondolunk, a modelljeinkben egyáltalán nem jelennek meg, amit akkor fogunk először fölismerni, amikor megtaláltuk.
2: Már látom előre a humán pán spermia rakétákat, amiket kilövünk ilyen exobolygókra.
3: Na, akkor csoportosítsuk már ezeket a bolygókat. Biztos létezik ilyen, hogy nem tudom én, anyaguk alapján, nagyságuk alapján, tehát hogy ti hogy vizsgáljátok, mi a legkisebb, a legnagyobb
1: Ezt nagyon jól mondta.
3: Jelen pillanatban.
1: Ez a két felosztás lehet. A nagyság alapján viszonylag egyszerű, sőt nem annyira, eldönteni, hogy vannak a földtípusú nagybolygók, vannak a földnél kisebb törpebolygók, amik még gömb alakúak, és vannak a szabálytalan alakú kisbolygók, kisbolygók holdjaik, amik nem tudtak megolvadni ahhoz, hogy gömb alakot vegyenek föl. Vannak a gázóriások, és ez a naprendszer. A naprendszeren túlmegyünk, akkor vannak a szuperföldek, amik földtípusú bolygók, de a földnél jóval nagyobbak, akár ötször akkorák is lehetnek, de szilárd felszínűek, és lehetnek kisebb méretű Neptunuszok, meg Jupiterek, és lehetnek sokkal nagyobb méretű Jupiterek, tehát gázbolygók is. Ha anyagukat tekintjük, akkor a naprendszerben van egy határ, amin belül szilikát, tehát a mi általunk ismert kőzet anyag alkotja a bolygóknak a főtömegét, azon kívül pedig jég. Ezt frostline-nak, tehát ilyen fagyás vonalnak, vagy hó vonalnak hívják. Azok az égitestek, amik ezen kívül, tehát a naptól távolabb keletkeztek, azoknak az anyagát jég alkotja főleg, tehát a kőzet, a szikla, az jég. Az vízjég.
2: De mitől lett ilyen fontos a víz? Vagy mitől lett ilyen nagy tömegű a víz, legalábbis a mi naprendszerünkben?
1: Hát abban a ősködben, ős felhőben, ami a naprendszer kialakulásakor, a nap kialakulásakor a nap körül keringett volt, H2O is, meg voltak szilikátok is, meg mindenféle más anyagok is voltak. De a H2O a naphoz közel nem tudott kicsapódni, mert itt túl meleg volt. Tehát csak a naptól távol tudott jégé válni, és a kis jég darabkákból összeállni, becsapódásokkal, egymásra csapódásokkal összeállni végül bolygókkal. Tehát itt túl meleg.
3: Hol van ez a határ, ez a line?
1: Ez a Jupiter
3: után.
1: Jupiter és a Mars távolsága környékén van, mert a Mars az földtípusú, a Jupiter holdjai pedig már, illetve a Jupiter magja is valamikor jégből áll.
3: Így a kettő között helyezkedett, a Mars és a Jupiter között. Igen, tehát és akkor a anyagok alapján ezek a kőbolygók.
1: Tehát a kőbolygókon is belül is vannak olyanok, amik egy kicsit több fémet tartalmaznak, mert a naphoz még közelebb a fémek csapódtak ki először. A Föld is, ugye a vas-nikkel magra gondolunk, akkor a Föld is ebbe tartozik, de a Merkur az még több fémet tartalmaz. Nem tudjuk, hogy vajon azért, vagy ott valami más óriás becsapódás levitte a kérgét, az is elképzelhető. Tehát még egy ilyen paraméter, a fémek is bejönnek. Fémek, szilikátok, jegek.
3: És a gázanyagúak pedig?
1: Hát a gázanyagúak pedig az őskörből magukhoz.
3: Különböznek, ugye?
1: Igen, így van. Az ami nem, hát én vagy a planetológusok nem foglalkoznak, nem ez nem igaz, a planetológusok foglalkoznak vele, a asztrogeológusok nem foglalkoznak a gázbolygókkal, mert nincs felszínük, amit vizsgálhatnának, szilárd felszínük, amit vizsgálhatnának. Tehát azoknak is van egy magja, ami jégből állt, illetve most már fémes fázisú, tehát iszonyú nagy nyomáson teljesen más anyagát alakult vizet tartalmaz. Ezek pedig az ős naprendszer ősködjéből magukhoz vonzották, és azóta sem engedik el azt a gázanyagot, ami végülis a tömegüknek a nagy részét kiadja.
2: Én még szeretnék visszatérni a saját kérdésemre. Miért van ilyen sok víz jelen a naprendszerben? Mert azt mondtad, hogy azért, mert a kialakuláskor sok víz a volt, víz és egy része az forró lett, elpárolgott, másik része megfagyott.
1: Igen.
2: Miért van ilyen nagy mennyiségű víz egyáltalán? Tehát erre van egy magyarázat?
1: Ez egyik leggyakoribb elem a világegyetemben. Hogyha, hát jó, persze, hogy kell hozzá hidrogén meg oxigén, de tehát a csillagok nem vízből állnak nyilván, azokban nincsen oxigén. Hát igen, tehát...
2: Szeretem a vizet, igen.
1: A víz az nem ritka ellen, nem különleges.
3: Mondják, hogy most kezd kifogyni a Földön.
1: A bolygó felszínen különleges ellen. Folyékony állapot, tehát a H2O nem különleges ellen. A folyékony víz, ahogy az már
3: nagyon,
1: igen.
3: Az
1: főleg, hogyha ez egy bolygó felszínen van, az még különlegesebb, mert a naprendszer vizének a nagy része nem bolygó felszíneken van, hanem bolygó a mélyében. Ugye ezek a több száz kilométer mély óceánok, hát ez is egy elméleti konstrukció, persze senki sem látta még ezeket, de a Föld, amit víz magmának is elképzeltünk, tehát olyan magma, mint a földi asztenoszféra, ami nem szilárd, de nem is folyékony igazából, tehát az lehet víz, vagy ilyen jeges víz, vagy ilyen jégkásás, valami, mindesetre H2O-ból áll. Hogy az élethez viszont, ahogy mi azt ismerjük, energia kell, meg valami oldószer, és az valóban az Európa mélyében is megvan. Energia nem feltétlenül abból kell, az lehet a,
3: igen, az a
1: föld ugye? Mélyéből is, vagy a bolygótest mélyéből is jöhet, hő, mélytengeri füstölgők is azon élnek, és víz kell hozzá. De nem biztos, tehát lehet egészen
3: a jelenlegi tudásunk szerint.
1: Így van, tehát, és a jelenlegi, és a 70-es évek, 80-as években még a szifírok, meg a kutatók is, Szegen is egészen egzotikus életformákat is elképzelt. Ő még nem abból indult ki, hogy abból kell kiinduljunk, hogy a földi életet veszük alapul, és olyan helyeket keresünk, ahol a földi élet létezhet. De ma már nem is tudom, nem szűklátókörűbbek, hanem realistábbak a kutatók, mert azt mondják, hogy amit nem ismerünk, azt nem, ott nem, tehát amire nem tudunk gondolni, arra azt sem tudjuk elgondolni, hogy hol kéne keresni. A földtípusú életet tudjuk, hogy hol kéne keresni.
2: Meg arról van szó, hogy a földtípusú életnek már látjuk egyfajta rendszerét, a sajátunkat, tehát gondolom azért is van az, hogy azokat a jeleket vizsgáljuk, amiket mi magunk is kiadunk.
1: Hát itt a lakhatósági zónáról van szó elsősorban, itt most nem a értelmes lények rádiójeleit, illetve a SETI azt keresi.
2: De hogy pont egyébként a SETI linket megtaláltam a planetológia oldalán. Legalul volt, de ott volt a SETI link.
1: Igen, hát a végső kérdés, ami egy embert érdekelhet, az az, hogy vannak-e társaink, persze. És ha vannak, tudunk-e vele beszélgetni.
2: Zenéljünk egy kicsit, és addig kérték, hogy mondjam el neked, hogy a Plan 9 szervezői, azok üdvözölnek téged.
1: Szervusztok!

0: Új szignálok a harmadik utasban.
1: Igen, kicsit ilyen science fiction-es lett. A vendégünk dr. Hargitay Henrik, az ELTE adjunktusa, egy danos planetológus.
0: És?
1: Egy danos planetológus. És éppen arról beszélgettünk, hogy megtalálták a Tantuint. A Tatuint.
0: De még én előtte, még a bemutatáshoz még egy információ, ami eddig nem hangzott el, hogy honnan lehet ismerős Henrik hangja itt a tilos rádiósoknak.
2: Ja, ezt én mondjam?
0: Hát,
1: nem, elmondjuk mi.
0: Így van.
1: Henrik az Eper Rádiónak az egyik oszlopa volt, egészen addig, amíg az Eper Rádió elvesztette a frekvenciát, és azóta pedig itt kedd reggelente 7 és 8 között az Egyetem Rádió a néven csinál műsort és szervez műsort, illetve Henrik, aki nem tudná, az egyik háttérembere a tilos híreknek. Szervező ember a tilos híreknek, tehát egy nagyon aktív tagja ennek a rádiós közösségnek.
2: Na,
1: meg
2: arra?
1: Globálisan a közösségi rádiós közösségnek.
2: Igen, a közösségi, amit most már én egyre inkább szabad rádiónak szoktam nevezni, mert hogy a közösségi szót a nem akarok politikába
0: belemenni. Szabad rádió, magyarországi szervezete.
1: Jó, szabad rádió, az tök jó.
2: Az nagyon jó, hogy ez pont, rádió. Igen. Amikor voltam egyszer egy Mars szimulációban, amikor egy két héten keresztül ilyen szkafanderset játszottunk, és geológiai méréseket, kutatást végeztünk a jutai sivatagban olyan környezetben, ami tényleg teljesen olyan egy egyszerű ember számára, mint hogyha a Marson lenne, és egy lakóegységben laktunk, távol minden lakott vidéktől, saját generátorral, és csak szkafanderbe lehetett kimenni.
0: Szabályok, zsilipelés, meg...
2: Szabályok, zsilipelés, igen. Bár nem 4 órás zsilipelés, hanem 10 perces zsilipelés.
0: 4 órás zsilipelés.
2: Hát annyit kéne. De, na és arról csináltam egy műsort. Több műsort is csináltam. Úgyhogy a rádió meg a planetológia nagyon jól összekapcsolódott ott, mert végig mikrofonnal követtem ott az eseményeket, a rádiós bejelentkezéseket, kis interjúkat készítettem a többiekkel. Az egy tudományos, fantasztikus műsor. Tehát tényleg fantasztikus, mert amit csináltunk, az azért nem tudomány igazából, hanem azt csak elképzeltük, hogy a Marson vagyunk nyilvánvalóan.
1: Van de... egy nagyon szép angol szó, fringe.
2: Nem is
1: a határterület. Mm-hmm. Tehát ez a, hát itt tudomány. Mm-hmm.
2: Igen.
0: Tudományos játék.
2: Viszont azok a tényleges kutatások, egyrészt a helyi geológiai környezetet, azt ténylegesen kutattuk. Tehát ott ez valós.
0: Hol van ez, de közben egy telefon érkezik.
1: Hát a Marson, hallottad, hogy a Marson.
2: Gyerekeim számára csak a Marson.
0: Egy fülhallgatót, elhallgatott a telefon, úgyhogy sajnos sokáig. Akkor nem tudom beadni.
2: Tessék.
0: Nem tudom beadni, mert...
1: Jó.
0: Feladta a hallgatót, de élő a műsor, úgyhogy várjuk a...
1: Várj, azért... Erről egy kicsit hosszabban kéne beszélnünk.
2: Jó, ezt a Mars Society működteti, amely egy olyan civil szervezet, amelyik azt tűzte ki célul, hogy a NASA embert küldjön a Marsra. Mert hogy azt látja, hogy a NASA töketlenkedik, és soha az életben nem fog embert küldeni a Marsra, mert ezt nagyon jól meg lehet figyelni az összes NASA kommunikációban, hogy 30 év múlva embert küldünk a Marsra, mondják már 40 éve.
0: Vagy nem.
2: Időnként, igen, időnként, vagy nem.
1: John Fitzgerald Kennedy is már ilyeneket beszélt, hogy meghódítjuk a tengerek mélyét, az összes betegséget, kiírtjuk a föld felszínéről.
2: Legfőképpen elmegyünk a Holdra, és vissza
0: igen, is. Igen, és azt meg is csinálták, hogy 10 év alatt, vagy szűk 10 év alatt.
1: Tényleg, várj.
0: Mert volt rá
1: csak
0: akarat.
1: Nekünk így hat szem közt mondd már el, hogy valóban volt Holdra szállás.
0: Szabi, ez nem egy...
2: Hát én nem voltam ott, de a képeket és a kőzeteket azt láttam.
1: Mi? Hát,
0: nem áltudományos műsor
2: erre
0: vagyunk,
2: azt mondom,
0: érte.
2: Hogy,
0: hát ez persze, hogy volt.
2: Nem tudtuk volna kitalálni, mi emberek, azokat az eredményeket, amiket a Holdra szállásról visszahozott kőzetek, illetve a Holdra szálló űrhajósok megfigyeléséből publikáltak. Tehát nincs akkora fantáziánk.
1: Mondanál egy ilyet, ami